0: így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is. Az Európai Unió július 1-től 3 eurós általányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től két további változás lép életbe. Egyrészt november 1-től kezelési díjat kell fizetni, amely minden EU-n kívülről érkező netes csomagrendelést érint. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kis csomagok tételsorai után a 3 eurós általányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Mivel az uniós szabályozás értelmében a kezelési díj a csomagértékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti. Lényeges, hogy a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futásszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Változás az is, hogy november 1-től a vám árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is. Október 16-a és 18-a között immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a református ízek találkozóját, idén a felsőbarcikai református egyházközséggel közreműködve Kazincbarcikán. A háromnapos rendezvény során kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel várják a szervezők az érdeklődőket. Az eseményen református gazdák, termelők, gyülekezeti közösségek és a sütés-főzés szerelmesei találkoznak, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, receptjeiket, történeteiket és tapasztalataikat. A programsorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A Miskolci Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület Münchenben mutatja be Kecskési Tollas Tiborra emlékező műsorát. Ezekben a programokban a hazai szabadságharcok és történelmi emlékeink szellemiségét idézik meg, gyakran kapcsolódva a Glória Victis dicsőség a legyőzötteknek eszméjéhez és az 1956-os forradalom emlékéhez. Kecskési Tollas Tibor munkásságát is megörökítik műsorunkban, aki 1920. december 21-én a Borsod megyei Nagybarcán született. 1947-ben hamis vádakkal letartóztatták, a kiszabott 10 év büntetésből 9 évet letöltött, majd a politikai perek felülvizsgálata után 1956. júliusában szabadult. November elején elhagyta az országot, 56. december 1-én bécsi szerkesztésben Nemzetőr címmel megjelent az általa alapított lap, amelynek 40 éven át volt szerkesztője és kiadója. Később haláláig Münchenben élt a családjával. 1990-ben látogatott először haza, ekkor látta viszont hőn szeretett szülőfaluját, Nagybarcát. 1997-ben hunyt el. A Miskolci Irodalmi Csoport a költő gyermekei meghívásának tesz eleget. Az irodalmi kör elnökét, Hangóné Birta Melindát kérdeztük.
2: Áldás békessége, Tollas Tibor nagybarcai születésű költő, és több alkalommal járt már az irodalmi kör az ő szülőfalujában Tollas Tibor emlékműsorral, többek között egy 56-os a forradalom évfordulójára készült műsorral is, és egy alkalommal jelen voltak Tollas Tibor gyermekei, akik külföldön élnek, Münchenbe, és tulajdonképpen az ő meghívásukra utazunk most, akik azt mondták, hogy az ott élő magyarság számára is szeretnék átadni az édesapjuk üzenetét, és ugye az 56-os évforduló kapcsán, 70. évfordulója van az 56-os forradalomnak, ennek az évfordulónak a kapcsán utazunk most, és visszük Tollas Tibor verseit Münchenbe, a müncheni magyarok számára.
1: Egy rendkívül ányatott sorsú emberről van szó, aki a Nemzetőr főszerkesztője volt, ez a legnagyobb emigráció fennmaradását szolgáló lap volt, de hát ő ült a Váci börtönben is, több börtönben 9 évig második világháborús tevékenysége kapcsán, és hát az emigráció évei alatt is figyelemmel kísérte a magyar eseményeket. Munkái között talán 15 verses kötetet számláltam, tehát volt miből válogatni, vagy a szerkesztői munkásága a Glória Victis, amelyben a forradalom verseit összegzi, hogyan épül, illetve tükröződik vissza ez a műsorban.
2: Most kifejezetten a 56-os eseményekre koncentráltunk, az ő átélt valóban megpróbáltatásait, hányattatott sorsát, illetve a vele együtt elítélteknek a sorsát próbáltuk a versei alapján felmutatni, hiszen a műsor úgy épül fel, hogy a bebörtönzés kapcsán írt verseivel, ott a Váci börtönben írt verseivel kezdünk, és ez egy nagyon-nagyon hát megrázó és megható vers. A műsorunk összeállításának a címét is ez adja. Bebádogoztak minden ablakot, amikor a Váci börtönben az elítélteket ugye úgy zárják be sötét zárkába, hogy az ablakon beszűrődő, azon a pici ablakon beszűrődő fényt is elzárják előlük. Ugyanakkor megjelenik ebben az összeállításban az az embertelenség, ami azt jelenti, hogy hogyan formálja a rendszer az embereket át, hogyan tudja gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra úgy kihozni az emberből az embertelenséget, hogy ez megdöbbentő és nagyon elkeserítő, és Tollas Tibornak az írásaiban ez annyira képletes és annyira megrázóan jön elő, hogy nekünk magunknak is, akik ezeket a verseket már több éve ismerjük és mondjuk, nekünk magunknak is olyan megrázó, ugyanakkor olyan felemelő érzés ezeket a műveket mondani, átadni, hogy ezek eszméltetővé válnak számunkra is, és mindazok számára reméljük, akik hallják. A műsorban megjelenik a szabadság, az 56-os forradalomnak a felszabadult érzése is arra a rövid időre, ami azt jelenti, hogy végre az ember fellélegezhet, a fényre léphet, újra emberré lehet, és ott van annak a szomorúsága is, amikor el kell hagyni az országot mindazoknak, akiket üldöznek, akiket újra hátra tétel ér, amiatt, mert esetleg a forradalomban részt vettek, és ugyanakkor ott van a lezárás, hogy ezt a fajta vágyat, a szabadság utáni vágyat, ezt őrizni kell, és meg kell tartani, és tovább kell adni az elkövetkező nemzedéknek. Én azt gondolom, hogy akár az itt élőknek, akár a kint élőknek, azoknak, akik Tollas Tibornak az örökségét őrzik és továbbadják, ez egy rendkívül szép pillanat lehet abban az egy órában, amikor ezeket a verseket mondjuk és hallják.
1: Mint említette már, tulajdonképpen repertoár műsor ez az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület programjában. Hogyan fogadja a közönség? Milyen visszajelzéseket éreznek? Ugye például Nagy Barcán a 2000-ben felavatott emlékszobában is előadták ezt a műsort. Milyen visszajelzés volt?
2: Hát én azt gondolom, hogy amikor látjuk a könnyes szemeket, a döbbent csendet a versek kapcsán, akkor ez a legjobb és legnagyobb visszajelzés, hogy megértik a költőnek az üzenetét, és nekünk megerősítés abban, hogy érdemes továbbvinni, és érdemes úgy átélni nekünk magunknak is ezeket az előadásokat, hogy tudjuk, hogy nagyon fontos üzenetet tolmácsolhatunk, és az emberek megértik ezeket az üzeneteket.
1: Most Münchenben hol fogják előadni ezt a műsort?
2: Münchenben most több magyar közösséget hívtak össze, egy müncheni templomban lesz az előadás, ahol jelen lesznek a kint élő magyaroknak a képviselői, a kint élő református, illetve katolikus gyülekezetek, illetve a nagykövetségről is jelen lesznek a képviselők, és azt gondolom, hogy ez a kint élő magyarság számára, a Münchenben élő magyarság számára is azt jelenti, hogy össze kell tartanunk, hogy szükségünk van egymásra, és csak így tudunk tovább lépni, hogyha egymással is békességben vagyunk, egymásban is erősítjük, nem csak a magyarság tudatunkat, hanem az, hogy testvérként tudunk egymás mellett élni, és tudjuk egymás hitét, reménységét erősíteni.
1: Beszélgetésünk végén hagy említsem meg a református kötődést, mert hogy Tollas Tibor édesanyja Kecskési Jolán, az anyai nagymama pedig Gelei Katona Zsuzsanna, a református zsoltár fordító prédikátor Gelei Katona István leszármazottja. Hát itt érnek össze a szálak, és a dátumot talán említsük még meg.
2: Igen, ez október 15-e lesz, és délután 5 órától lesz ez a műsor.
1: Nagyon szépen köszönöm Hangóné Birta Melindát, az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület elnökét, úgyis mint az avasi református templom lelkipásztorát hallottuk. Áldás békesség, köszönjük szépen, és szép fellépést kívánunk.
2: Áldás békesség, köszönjük szépen.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Október 11-én volt a túlsúly elleni harc világnapja, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a jelentős súlytöblet komoly egészségügyi kockázat és rontja a mindennapi életminőséget. Az elhízást általában a testtömegindex a BMI alapján mérik. 25-ös BMI felett túlsúlyról, 30-as vagy annál magasabb BMI esetén elhízásról beszélünk. Ez növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és a daganatos megbetegedések kockázatát. Csitári Nikolett miskolci kötődésű dietetikussal Kisné Beres Viktória beszélgetett.
2: Ezek a világnapok leginkább arról szólnak, hogy figyelemfelkeltőek legyenek, és az elhízás világnapjának igazából több szempontrendszerből is van egy figyelemfelkeltő hívása. Elsősorban az, hogy az elhízást ugye már réges-régóta WHO is ugye betegségként, egy krónikus betegségként tartja számon. Tehát nem egy kizárólag esztétikai problémáról beszélünk, hanem valóban egészségkárosító hatású problémakörről, igazából azért problémakörről, mert nagyon sok tényező befolyásolja, és úgy a kezelését is egy komplexicitás határozza meg. De nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy sajnos évről évre romló tendenciás statisztikai mutatókat generálunk. Ugye, ha csak az Európai Uniós adatokat nézzük, akkor sajnos Magyarország a második helyen áll az elhízottak számában. Csupán Málta előzi meg, tehát egy nagyon-nagyon rossz statisztikai adatunk van erre vonatkozólag. Ha a magyarországi lakosokat nézzük, akkor mind a felnőtt és mind a gyermekkorban megjelenik ez a krónikus megbetegedés. Felnőtteknek, ha a túlsúly és az elhízás együttes arányát nézem, akkor mintegy 60-65%-a küzd valamilyen fokú súly problémával, ami egy nagyon-nagyon-nagyon magas szám. De sajnos a gyermekek közében is azt mondhatjuk, hogy szinte minden negyedik és minden ötödik gyermek túlsúlyos vagy elhízott hazánkban. Tehát egy komoly problémával állunk szembe, ami igazából az egész szervezetünkre, illetve a mindennapjainkra is kihatással van. Ugye az elhízás egy komoly közegészségügyi kihívás is. Ugye növeli a krónikus betegségeknek a kockázatát, úgy, mint a magas vérnyomásnak, a cukorbetegségnek, a szívkoszorúi érbetegségeknek és bizonyos rákos megbetegedéseknek az előfordulását is növelheti.
3: Mik ezek a tényezők, milyen okokra vezethető vissza mindez?
2: Ugye életmódbeli tényezőket szoktunk leginkább felsorolni, úgy, mint a táplálkozás nem megfelelősége, mind mennyiségi, mind minőségi szempont alapján, ugye mozgásszegény életmód, de ez a kettő önmagában még nem teszi ki a teljes ok feltérképezését, hiszen komolyan befolyásolja az elhízás kialakulását, például a stresszes életmód, az alvásnak a miensége, a megfelelő pihenés hiánya nagyon-nagyon-nagyon rátesz az elhízás kialakulására. De ugye a digitalizáció növekedésével például a megnövekedett képernyő használati idő is befolyásolja ugye a túlsúly és az elhízás növekvő tendenciáját, mind gyermek, mind felnőtt populációban nézve, de akár a nem megfelelő, igazából főzési technológiákról is beszélhetünk, nem csak ugye az étkezési szokások, hanem a nem megfelelő ételkészítési technológiák alkalmazásáról is.
3: Akkor nem csak, hogy mit eszünk, hanem hogy hogyan eszünk azt, amit éppen fogyasztunk.
2: Így van, ugye az étkezésnél, ha a táplálkozási szokásokat nézünk, ugye nagyon alapvető szempontok a túlsúly és az elhízás kezelésében, hogy leginkább zsírszegénységre fókuszáljunk, mind alapanyag, mind ételkészítési mód tekintetében, tehát itt fontos mind a kettő szempontrendszernek megfelelni, mind a nyersanyagválogatás, de mind az elkészítés módja is legyen zsírszegény. Ugye fontos, hogy a hozzáadott cukortól, finomított szénhidrátoktól minél inkább csökkentett, illetve minimalizált mennyiséget fogyasszon az adott illető. Több élelmi rostot fogyasszon, sajnos a magyarokra az a jellemző, mind gyermek, mind felnőtt populációban, hogy nagyon alacsony az élelmi rost fogyasztásunk. Ugye ezeket a teljes kiölésű gabonák, zöldségek, gyümölcsök adják leginkább. Lehetőleg ugye minden étkezés tartalmazzon valamilyen formában zöldséget, és ugye ide nem a burgonyát értjük, hanem ugye a szezonális idén jellegű hazai zöldségeket leginkább. Nagyon fontos a folyadékfogyasztás, hogy napi minimum 2 liter folyadék elfogyasztása biztosítva legyen, és ennek legnagyobb része víz, ásványvíz legyen. És nagyon fontos a kényelmi termékeknek az említése. Ugye ez is a felgyorsult fogyasztói társadalommal és világgal ugye egyre inkább nőtt ezeknek az alkalmazása, de ez sajnos kedvezőtlenül befolyásolja például az elhízás krónikus betegségét is. Tehát leginkább ezeknek a kényelmi termékeknek a limitálása, vagy legideálisabb esetben elhagyása kedvez e betegség kezelésében.
3: És itt ugye a tudatosság, az arányok megtalálása, az, ahogy hallhattuk is, hogy ez nagyon sok mindent befolyásolhat. Említette itt például a stresszt és az alvást is, az milyen módon járulhat hozzá? Itt csak a idézőjelben csak a stressz evésre gondolhatunk, vagy esetleg más módon is befolyásolja a kilogrammok a súly gyarapodását a stressz faktor?
2: Abszolút más módon is, tehát egyik az valóban a stressz evés, az igazából egy válaszreakció, de ezen felül, ha a szervezet akár tartós, krónikus stressz helyzetben áll, az olyan hormonális elváltozásokat okoz a szervezetbe, ami bizony a szervezetnek a homeosztázisában igazából sérülést okoz, tehát olyan hormonok szabadulnak fel, ami kedvezőtlen hatással van akár a jóllakottságérzetünkre, akár az éhségérzetünkre, akár például a szénhidrátanyag csere lebontásában szereplő inzulin nevű hormon elválasztására, mienségére, aktivitására, tehát ami komplexen befolyásolja a normál megfelelő táplálkozási szokást és anyagcsere működést. Tehát nagyon komplexen befolyásolja a stressz szint, és ugye itt nagyon fontos mindig egy dietetikus, ugye a táplálkozási anamnézis felmérésekor már nem csak arra térünk ki, hogy mit eszik, mikor eszik, hogyan eszik, mennyit mozog, milyen a fizikai aktivitása, hanem ez a bizonyos stressz szint, stressz állapot, illetve az alvás minősége az már nagyon-nagyon a fókuszban van, és itt a háttérben lévő ugye rizikóknak a feltárásában bizony ezeket is szem előtt kell tartani, és például az alvás nál, ugye a bizonyos melatonin vagy sötétedés hormon is befolyásolja az anyagcserénket, mind a pajzsmirigy normál működését befolyásolja, az inzulinnak a szekréciós elválasztódását is befolyásolja, az emésztésnek a fokát is befolyásolja, tehát ez is komplexen hat, ez a bizonyos kis sötétedési vagy sötét hormonnak nevezett melatonin is. Tehát ha nem megfelelő mennyiségű, minőségű alvást biztosítunk, ugye felnőttek esetében ez az átlag 7-9 óra, az bizony befolyásolja az egész emésztésünket. És ugye nagyon fontos azt is szem előtt tartani, hogy az életkor előre haladásával az anyagcserénk változik. Tehát nagyon sokan nem veszik figyelembe, hogy más-más az energia, más-más a makrotápanyag szervezet igény egy gyermekkorban, egy aktív korban, illetve egy felnőtt időskorban. És ehhez mérten kell a táplálkozási szokásokat is mindig módosítani. Tehát az, amit mondjuk fiatalkorunkban fogyasztottunk, és mondjuk azzal, ha sikerült szinten tartani az optimális testsúlyunkat, meg testösszetételünket, az már egy idősebb korban nem lesz megfelelő, és azzal a bevitellel, azzal a mienséggel, mennyiséggel, minőséggel nem fogjuk tudni biztosítani az optimális testsúly elérését és megtartását felnőtt korban. Tehát, hogy itt mindig alkalmazkodni kell az életkorhoz is. De hát természetesen itt a fizikai aktivitást is figyelembe kell venni. Tehát itt sok-sok-sok szempontrendszerhez kell mindig aktuálisan kialakítani az ideális táplálkozási szokásainkat.
3: És mindig személyre szabottan, hiszen ez mindenkinek más és más, mikor érdemes szakember segítségét kérni.
2: Így van, tehát személyre szabottság a legesleg nagyobb hangsúly ezen a kezelési tervben és ütemben is. Tehát itt abszolút más a nőknek, más a férfiaknak, más egy anyagcsere állapottal rendelkezőknek. Tehát minden komplexen monitorizálni kell, és annak megfelelően kell beállítani a megfelelő diétás terápiát is. Én azt javaslom, hogy önmagunk sose kezdjünk divat diétába, mindig kérjük ki szakember segítségét, mert tévútra vezethetnek ezek a bizonyos divatdiétás ajánlások, mert az, ami mondjuk valakinek működött, az nekem nem biztos, hogy fog, pontosan azért, mert teljesen másak vagyunk. Teljesen más a szervezetünk működését gondolhatunk, ugyanúgy, mint ahogy az új lenyomat is más és más minden embernél, ugyanígy a szervezet működése, az aktuális állapota is más és más. Tehát egy ajánlás nem fog mindenkinek megfelelni. Ezért valóban a szakember segít a személyre szabottságban. Ugye egy bizonyos kalóriás vagy szénhidrát mennyiségű, akár egy ajánlás, internetes ajánlás, az nem fog optimális lenni mindenki számára. Az egy általános ajánlás, erre így is kell tekinteni, hogy igazából irányadóként alkalmazhatjuk, de az, hogy valóban sikert és sikerélményt érjünk el, akkor kell a személyre szabottság is. Ebben valóban a szakember tud segíteni. Én azt szoktam mondani, hogyha az autónk is elromlik, akkor természetesen nem a fodrászhoz fogom elvinni, hanem az autószerelőhöz. Hát a szervezet működésében is valóban így a legjobban ugye a kezelésben, táplálkozás szempontjából a dietetikusok tudnak segíteni, tehát megfelelő szakember megtalálása és segítése tud nekem sikert okozni, hogy a saját táplálkozási szokásaimat jó irányba tudjuk terelni.
3: És ugye a fontos élelmi rostokat, ásványi anyagokat, kalóriát, hogy ugye különböző termékek vagy különböző alapanyagok által tudjuk bevinni a szervezetbe, de ennek is nagyon sok lehetősége van, és azért az egyéni igényt, az ízlést is bele lehet mindenbe vinni, hogy fenntartható legyenek ezek az étkezési szokások, amiket kialakítunk, mert hosszú távon csak így működhet, gondolom.
2: Természetesen, és itt is megint csak az egyénre hangoltságon van a fő fókusz, mert egy általános ajánlásban így van, nem szerepel az egyéni preferencia, az adott állapot, akár az adott évszak, az, hogy én mondjuk milyen élelmiszerüzletbe vásárolok, milyen termékeket tudok elérni, milyen termékeket szeretek, esetleg van-e bármi alapbetegségem vagy társbetegségem, amit ugye figyelembe kellene venni. Ezért nagyon fontos valóban, hogy a szakember személyre hangoltan adja azt a tanácsot, amit a leginkább be tudok építeni, hiszen csak akkor lesz siker, ha én azt, amit tanácsolnak számomra, azt be is tudom építeni. Alkalmazkodni tudok hozzá, és valóban a mindennapi gyakorlatban használni tudom, mert amit nem használok igazából, annak vajmi kevés értelme van, és nyilván akkor sikertelenség is lesz, az meg ugye önbizalom csökkentő, elveszi a kedvemet, demotivált leszek, tehát nem leszek motivált, ezáltal sikertelen lesz az adott diéta, vagy hát idézőjelben diéta, mert ugye ez egy életmódbeli változtatásra van itt ezen témakörben szükség. Tehát itt mindenféleképpen a saját sikerélményen és hosszú távú, fenntartható, könnyen alkalmazható terápiás lehetőségem van a hangsúly.
3: Hogyha még itt a beszélgetésünk végén kicsit összekapcsolnánk a testi és lelki egészséget, hogy ugye annak a megőrzésének a fontossága is a célja például ennek a világnapnak is, hogy ez így együtt jól működjön.
2: Abszolút, tehát komplexen kell nézni mindent, mind az egyén szempontjából is, tehát itt nem csak fizikális jólétről kell beszélni, hanem valóban lelki, mentális jólétről is, és hát gondoljunk bele, hogyha jól működik a szervezet működése, akkor az kihatással van a külsőnkre is, az kihatással van a lelkünkre is, és hogyha jól vagyunk valóban minden téren, akkor hosszú távon is az egészségesebb, kiegyensúlyozottabb, változatos életmódot hatékonyabban tudjuk hosszú távon is fenntartani és folytatni.
1: A túlsúly elleni harc világnapja apropóján Csitári Nikolett dietetikussal Kisné Veres Viktória beszélgetett.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Október 15-e a Fehér Bot napja, a Vakok és Gyengéllátók Nemzetközi Világnapja. Tisztelettel köszöntöm Barnóczky Gábort, a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Zemplén megyei egyesületének elnökét. Jó napot kívánok! Hát mielőtt erről a napról és az ehhez kapcsolódó rendezvényről beszélgetünk, talán meséljen nekünk arról, hogy mik a napi problémáik, milyen értékelést adhatunk akadálymentesítés szempontjából itt a városban, egyáltalán mi az, ami önöknél a legégetőbb kérdés mostanában?
2: Hát a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Zemplén megyei egyesülete küldetésénél és alapszabályánál tevékenységénél fogva mindig is az egyik leglényegesebb kérdésnek tartotta az egyenlősű hozzáférés előmozítását az élet minden területén, akár a fizikai vagy az infokommunikációs akadálymentesítés. Miskolc városában az elmúlt években összességében történtek a közlekedéshez történő hozzáférésben előrelépések. Nagyon régóta működnek a város frekventált helyén már a 90-es évektől, például az önálló közlekedést segítő sípoló berendezéssel ellátott közlekedési lámpák a csomópontokon, gyalogátkelő helyeknél, de most ez egy olyan irányt vett pár éve, pontosan 2 éve, hogy támogatók segítségével bevonásával, valamint cégek adományával és Miskolc megyei jogú város szakmai támogatásával és némely város tisztviselő támogatásával is úgynevezett beszédhangjelzést adó közlekedési lámpák kerültek telepítésre. Tavaly évben 4 csomópontnál Miskolc területén, a Petőfi téren, ahol egy teljes keresztülésbe kerültek távirányítóval működésbe hozható beszédhangjelzést adó közlekedési lámpák, ami egyben sípolnak is a beszédhangjelzések között, valamint a megyei kórháznál, a Bolgárföldön és az egyetem városban, idén pedig újabb 2 nagy csomóponton kerültek telepítésre, a Színva Park környékén, tehát ez a Széchenyi utca, Ady Endre út, Balcsy-Zsilinszky út és Király utca nagy teljes keresztülésében, lényegében itt is 8 lámpához kerültek ezek beszerelésre, valamint a Búzatér környékén, tehát igazából az Ady Endre út, Madarász, Viktor utca, Szeles utca, tehát a pláza, a görög katolikus templom és a két benzinkút közötti 3 zebránál, tehát 6 lámpához kerültek beszerelésre, ami az önálló biztonságos közlekedés segíti a látás előtt személyek számára. Az egyesületnél beszerezhető távirányítóval működésbe hozhatóak ezek a beszédhangjelzést adó berendezések és egyben sípoló berendezések, és igazából a működésbe hozás követően 5 percig működik. Ha újra szeretné valaki megszólaltatni, arra jár, a közlekedés során akkor újra meg kell nyomni a gombokat a távirányítón. Valamint el kell mondani, hogy Miskolcon a közösségi közlekedés területén komplex akadálymentesítés vonatkozásában nyilván az alacsony padlós villamosok és buszok jelenléte az fontos, de ugyanakkor számunkra látássérült személyek számára a beszédhangjelzést adó, tehát igazából hangos utastájékoztás ezeken a közösségi eszközöken az fontos. Fontos is lenne az is, hogy minden esetben legyen bekapcsolva, elvileg ezek automatikusan működnek, bár azért előfordul, hogy bizonyos új beszerzésű buszokon, például leasingelt autóbuszokon nem szólalnak meg ezek az hangos információ adásszolgáló készülékek, vagy igazából korábbi beszerzett buszon is előfordul, hogy nem. Az a fontos, hogy ezek mindig információt nyújtsanak. Hát arról viszont el kell mondani, hogy a korábban működésbe hozott információs táblák a villamos megálló helyeken, valamint a különböző, főleg a belvárost érintő buszmegállókban, ezek korábban egy gombnyomásra, egy fizikai gombnyomására felolvasták az információkat valóban az induló és érkező buszokról. Ezek kb. 2-3 éve nem működnek, léptünk ebben előre, pontosabban kezdeményeztük a javítását, szoftver elavultság miatt már nem tudják ezt javítani. Sajnos az MVK tájékoztása szerint, ami rendkívül hátrányos a látási személyek számára, igazából az lenne a megfelelő, hogy ezzel a távirányítóval, amit a beszédhangzést adó közlekedési lámpákat hozzuk működésbe, egy egységes rendszerrel tudnánk a az információs táblákat is megszólaltatni a közlekedési eszközöknél, valamint ez erre nagyon jó példa a Budapesten működő rendszer, és ugyanakkor Budapesten már ezekkel a készülékekkel, olyan berendezésekkel vannak ellátva a különböző autóbuszok és trolibuszok is, hogy maga a közlekedési eszközön is a gondnyomás követően megszólal az érkezés követően egy hang, hogy éppen az melyik járat és hová közlekedik. Ez egységes rendszer, ezt kellene követni minden városba. Hozzáteszem, ez a távirányító egyébként az ország több pontján használtuk, Budapesten, Szegeden, Kecskeméten, tehát ez egy egységes rendszer, amely ezt szolgálja. A fizikai akadálymentesítésben le nem itt még előrelépni, a taktilis burkolati jelzések, tehát a vezetősávok, zónahatárkövek, valamint veszélyre figyelmeztő sávok belvárosban sok helyen elérhetőek, valamint az infokommunikációs akadálymentesítésben még rendkívül lényeges lenne, hogy a hazai és nemzetközi szabványoknak megfelelően a városnak a honlapja, valamint a különböző az önkormányzathoz kapcsolódó cégek honlapja mindig egyenlőségűen, komplexen, akadálymentesen hozzáférhető legyen. Fontos hangsúlyozni, hogy nem úgynevezett akadálymentes verziókat kell létrehozni egy weboldalon, hanem magát a weboldalt kell úgy fejleszteni, és az elektronikus informatikai felületet, hogy az mindenki számára hozzáférhető legyen.
1: Na hát igen, voltak jó hírei, és voltak rossz hírei. Mennyien tartoznak egyébként a Borsod megyei egyesülethez, mekkora kör ez?
2: Jelenleg olyan 691-es tagunk van Borsod-Zemplén megyében. Ettől sokkal több látás előtt személy él a megyénkben. De nyilván a tagsági viszony létesítése az önkéntes alapon működik. Aki szeretne hozzánk belépni, szolgáltásainkból részesülni, érdekvédelmi munkánkból részesülni, az valamilyen úton módon eljut hozzánk, vagy ismerős által, vagy egy intézménye partnerszervezet által, vagy a mi közösségi bejegyzéseink alapján, vagy pedig személyszakorvosok ajánlanak. Különböző módon ezek lehetőségek hozzáférhetőek. Egyéb iránt Miskolcon körülbelül 241 egyesületi tagunk van, nyilván körülbelül négyszeresére lehet tippelni a látássérült személyek számát akár Miskolcon, és megyei szinten is.
1: Említette, hogy különböző szolgáltatásokkal állnak az egyesületi tagok, és hát reméljük most többen hallják, akik nem egyesületi tagok is, a látássérültek rendelkezésére, így például október 21-én, amikor egy egészségnapot szerveznek, meséljen nekünk erről.
2: Igen, köszönöm a kérdést. Évtizedek óta mondhatni, mert legalább másfél évtizede hagyomány, hogy a Fehérbort nemzetközi napja alkalmából már egészségnapot tartunk. Sőt, azt mondom, a 2000-es évek második felétől, tehát 2008-2009-től, tehát mondhatni, hogy mégis lassan kettő évtizede. Különböző támogatók bevonásával, vagy valamikor magánszemély adományából, de jelenleg a Rotary Klub Miskolc Tapolca támogatásával, de olyan is volt igazából, hogy egyesület saját finanszírozásában, bizonyos mértékig most is, a látássérült személyek és kísérőik hozzátartozóik rendelkezésére állunk, ugyanis a Fehérbort nemzetközi napja az a nap az év során, amikor világszerte felhívják a figyelmet a vak és gyengelátó személyek lehetőségeire, direkt nem hangsúlyozom a problémáira, mert mi pozitívan tekintünk, és mindenkit is erre kérünk, hogy pozitívan tekintsen a lehetőségekre. Igazából a látássérült személyekre hívjuk fel a figyelmet és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására, a közös gondolkodásra a látó személyekkel és más nehézségekkel küzdő személyekkel együtt.
1: Említsük meg a helyszínt, és hogy milyen vizsgálatokat lehet igénybe venni ezen az egészségnapon.
2: A Vakok és Gyengelátok Borsod-Zemplén megyei egyesületének székházában, a Miskolcon, a 3525 Miskolc Jókai Mór utca 18 szám alatt lesz az egészségügyi szűrővizsgálat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság által közvetített és a Borsod-Zemplén megyei egyetemi soktató kórház Semmelweis egészségügyi centrumának szűrő busza fog érkezni az egyesület előtt lévő parkolóba, ahol is a vérnyomásmérés, vércukormérés, a vérrel kapcsolatos véroxigén szintmérés és egyéb testtömegindex, testzsír index különböző vizsgálatok a szűrőbuszban, valamint szájüregi szűrés a szűrőbuszban és az Egyesület Székházában is lesz, a támogatóink bevonásával is, valamint nőgyógyászati szűrésre is mód lesz, igazából csontsűrűség mérésre a hölgyek részére, légzésfunkció vizsgálatra, valamint támogatóink bevonásával tüdőszűrőre fogják a kedves vendégeket autókkal, mikrobuszokkal szállítani a Semmelweis kórházba a tervek szerint. Hallásvizsgás is lesz az Egyesület Székházában. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a szűrőbuszot az Egyesület előtti parkolóban lesz, ahol különböző vizsgálatokra lehet jelentkezni. Továbbá az Egyesület Székházában legalább 3, de inkább 4 vizsgálat lesz betelepítve. A hallásvizsgálat, a szájüregi szűrés 11 órától, az egész rendezvény 9 órától lesz, 9-től 14 óráig.
1: Most hagyd kérjek egy kis protekciót a rádió hallgatóknak, mert hogy szerdán 15 és 16 óra között hangzik majd el ez a beszélgetés, és szerda 16 óra jelentkezési határidő. Nagyon szigorúan fogják ezt venni?
2: Elsősorban látássérült személyeknek és kísérőknek tartjuk, nagyon szívesen látunk másokat is, de hogy alapvetően ha valaki ide jön, vannak bizonyos vizsgálatok, amikre előre kell jelentkezni azért a lehetőség szerint a nőgyógyászati vizsgálatra, vagy pedig nem is említettem, hogy az uraknak a PSA, a prostata szűrésre új begyből vett vér mint alapján, ezekre kérjük az előzetes jelentkezést, valamint a tüdőszűrő kapcsán, talán a légzés funkció kapcsán is, csontsűrűség vizsgálat kapcsán. Azért hangsúlyozom, mert az előző években kevesebb kapacitással működtek ezek a vizsgálatok. Szigorúan kell időzőjelbe venni a előre jelentkezést, de most szerintem több kapacitás lesz, 30-40 fő részére vizsgálatonként, úgyhogy bőven, aki csak időzőjelbe csak eljön, szeretne ebből részesülni a látássérült személyek is kísérői közül. Még hangsúlyoznom kell azt, hogy nem csak ennyiből áll az egészség napunk, az egészségnapunk egészségi szűrővizsgálatokból, hiszen legalább 10 éve a kedves munkatársaim, kolléganőim és önkénteseink készülnek egészséges ételekkel és gyógytákkal, amelyeket lehet kóstolni ezen a rendezvényen, itt a hagyományos ételektől, a puliszkától kezdve, tehát a jutórus puliszka és az édes puliszka gyümölcsösen elkészítve padizsánkrémmel kent egészségesebbnek ítélt kenyérfélékkel.

0: ezzel az egészségnappal, amelyet október 21-én szerdán 9 és 14 óra között Miskolcon a Jókai úti székházban látássérültek és vakok számára szerveznek. Barnocki Gábort, a megyei egyesület elnökét hallottuk, köszönjük szépen, és hát menjenek el minél többen, hiszen nagyon hasznos alkalom ez. Köszönöm az interjút.
1: Igen, köszönöm szépen az érdeklődést, mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: az interneten is. europaradio.hu. Három óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Október 17-ig még lehet jelentkezni a Szent István Vidékfejlesztési Program helyi fejlesztési testületeibe. Mint korábban Lőrinc Viktória, a vidék és településfejlesztési miniszter kiemelte, sok kérdés érkezett a Szent István programmal kapcsolatban, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. A Szent István Vidékfejlesztési Program első szakasza a fejlesztési testületek felállítása. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki. A jelentkezők pályázatait a minisztérium értékeli. A Szent István program célja, hogy hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modellt hozzon létre a kormány, amiben a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei, de aktív alakítói is a fejlesztéseknek, és így saját térségük jövőjének. A program első kísérleti szakasza 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd a rendelkezésre. A kísérleti térségek között található többek között Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc vidéke. Határozott kiállást vár el Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács csütörtöki-pénteki ülésén, közölte a Magosz az MTI-vel. A közlemény emlékeztet arra, hogy az uniós állam és kormányfők találkozójának napirendjén a következő uniós költségvetés vitája is szerepel. A Magosz értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából az uniós csúcson, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A Magosz követelése az, hogy legalább az eddigi uniós forrásokat biztosítani kell a gazdák számára, megőrizve egyúttal a 80%-os állami társfinanszírozási szintet, melyet 2021 óta már igénybe tudnak venni a magyar termelők. Az október 23-ai hosszú hétvégén Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úticél, míg a régiók versenyében Észak-Magyarország vezet a szállás.hu foglalási adatai alapján. Közleményükben kiemelték, hogy a hosszú hétvégi foglalások 29%-a az észak-magyarországi régióba szól, ezt a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld követi. A foglalások 57%-a két éjszakás, a szállások között a hotelek dominálnak, a foglalások 30%-ával. A szállásfoglaló portál adatai szerint a hűvösebb őszi napok beköszöntével a wellness szolgáltatások iránti kereslet is megugrott. A hosszú hétvégére szóló foglalások 37%-ánál kifejezetten wellness szállás helyet választottak a vendégek. Szabó Zsolt, a portál programok csapatának vezetője elmondta, az őszi szünetben az állatkertek, a várak és a gyógyfürdők vonzák a legtöbb látogatót. A teljes október-novemberi időszakot egyben vizsgálva, az adataik szerint Budapest a legnépszerűbb úticél, a fővárost Eger, Miskolc, Gyula, Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Siófok, Hévíz és Debrecen követi. Megújítják a balatoni bringakörkerékpárutat, mintegy 20 kilométeres szakaszon készítenek elő felújításokat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Ismertette, a nagyobb beruházás az északi partot érinti. Tihany és Balatonfűzfő között 7 településen összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a meglévő kerékpáros útvonalat. Az önálló kétirányú kerékpárutak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, két új fény és felsorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A tervek szerint a kivitelezésre a közbeszerzéseket még az idén elindítják. A megvalósításhoz Európai Uniós forrásokat is felhasználnak, emellett a magyar közút beruházásában 4 szakasz felújítását magyar költségvetési forrásból végzik el. Hozzátette, több településen a felújítás a tavasszal már elkészült szakaszhoz kapcsolódik, ezeknél a fejlesztéseknél már zajlanak a közbeszerzési eljárások, a munkák várhatóan jövő tavasszal indulnak.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Túri Attilát, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét, Ibüldíjas építészt. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Köszönöm, hogy eljött hozzánk, hogy elfogadta a meghívásunkat. A napokban megtartott a tisztújító közgyűlést, és a Magyar Művészeti Akadémia ismét 3 évre önt választották az MMA elnökévé. És hát, hogyha megnézzük a névsort, akkor abból az látható, hogy jobbára az akadémia vezetésében sem történt nagyobb változás, újra választották Rihli Gábor eddigi főtitkárt, a korábbi alelnök Rátóti Zoltán színművészt is. Ez azt is jelzi, vagy jelezheti, hogy a tagság is úgy gondolja, hogy az irány az jó, ez az irányvonal az, ami folytatandó, és az eddigi vezetéssel folytatandó?
2: Én azt gondolom, hogy igen, hisz elég nagy többséggel kaptam én bizalmat és hatalmas erőt a tagságtól, és ez igaz a többi emberre is. Ugyanakkor van egy fiatalitás, hisz az elnökségbe például bekerült Balázs János vagy Janku Laura is, akiknek a személyét én nagyon-nagyon fontosnak tartom. Tehát, ahogy Bodonyi Csaba alapító tagunk szokta mondani, nem revolúció, hanem evolúció. Tehát egy lassabb, de megfontoltabb változás, azt gondolom, hogy egy akadémiához ez illik.
1: Majd erről a változásról beszélünk, csak még itt a tisztújítással kapcsolatban, itt sajtóbeli beszámolók szerint az elnöki posztra Zoboki Gábor építész pályázott még, de ugyancsak sajtóbeli hírek szerint a jelölő bizottság már korábban, hát nem is tudok hogy fogalmazni, hogy differenciált a pályázók között, és pedig volt ajánlott, meg kiemelten ajánlott jelölteket nevezett meg. Ez amúgy az MMA alapszabályából adódik, vagy ez csak a jelölőbizottság számára egy ilyen formai dolog volt?
2: A jelölőbizottságnak az a feladata, hogy a jelen esetben 22 jelölt közül olyan személyeket javasoljon, akik együttműködésre képesek. Tehát elolvassa a pályázatokat, elolvassa, hogy mit tartanak
1: fontosnak. Tehát van egyfajta ilyen előszűrés, mondhatjuk azt, hogy...
2: Javaslat. Tehát tisztelettel itt művészekről van szó.
1: Ja, igen.
2: Tehát azért nagyon-nagyon különböző a habitus, nagyon különböző az a világ, ahova fölnyúlnak a művészek a felhők fölé, és valamit megpróbálnak lehúzni. Tehát tapasztaltam azt, nagyszerű és kiváló emberek az előző választásnál, de elmondták a beszédjüket, és azt mondtam, hogy igen, ez egy nagyon szép színházi produkció volt, de hogy ebből az akadémia mi a csodát fog tudni kezdeni egy elnökségi ülésen, abban azért voltak kétségeim.
1: Igen, tehát ha jól értem a szavait, akkor nem elegendő az, hogy jeles művész legyen, és legyen mögötte egy művészi teljesítmény és egy művészi minőség, hanem ehhez kell valami szervezetvezetői tudás is, vagy alkalmasság.
2: Részben igen, részben egyfajta együttműködési képesség. Tehát,
1: igen,
2: és
1: igen.
2: Attól, világos, hogy ez valakinek igen. Nincs meg, attól még a világ legnagyobb írója lehet, és bármi alkalmas, igen, de ezért van az, hogy a jelölőbizottság kiemelten alkalmas jelöltként nevez meg valakit. Tapasztalat, együttműködő képesség egyéb, és ez nem azt jelenti, hogy a többiek azok nem számítanak, de ezt a szempontot figyelembe kell venni.
1: Nyilván egy tisztújítás után óhatatlanul újra fogalmazni, újraértékelni kell feladatokat, vagy stratégiát alkotni, akár új szempontok szerint, és hát mindezt most olyan helyzetben kell megtenni, amikor egy új kormány van 16 év után, új kulturális kormányzat van, és hát a kultúráért felelős miniszter épp a napokban bejelentette, hogy átvilágítják, vagy át fogják világítani az MMA működését. Erről lehet egyébként valamit tudni? Ez elkezdődött, vagy kaptak erről bármilyen értesítést, megkeresést? Egyáltalán volt már bármilyen egyeztetés a kulturális tárcával és annak vezetőivel?
2: Menjünk akkor sorba.
1: Menjünk.
2: Jó, tehát egyeztetés volt szeptember közepén, és én ismertettem miniszter úr és államtitkárok számára, hogy mi végis mit csinálunk, hisz az az érzésem, hogy társadalom viszonylag keveset tud arról, hogy egy akadémia mit csinál, és arról, hogy a művészeti akadémiáról még kevesebbet. Tehát milyen feladatokat látunk el, milyen közfeladatokat látunk el, ezt egyébként a 2011-es 109-es törvény meghatározza 20 pontban, hogy melyek azok a közfeladatok, amiket el kell látnunk, ezeket csináljuk. Hogy a költségvetésünket hogy osztjuk föl, mire megy ez a egyébként hatalmas összeg, de hát ez kívülről tűnik hatalmasnak, ez a intézményeket kell.
1: Van egy intézményhálózat is.
2: Hát van egy műsornok, Vigadó, Kutatóintézet, Magyar Építészeti Múzeum, a kiadó, ezek hatalmas összegeket jelentenek. Tehát ezeket ismertettem miniszter úrral, megbeszéltük, amit meg kell beszélni, hogy ez az átvilágítás mit jelent, ez én úgy értelmeztem abból a szövegkörnyezetből, hogy az MMA-t és más intézményeket meg akarják nézni, hogy milyen feladatot látnak el a magyar kultúrába, milyen fajta ellentmondások vannak esetleg, vagy milyen párhuzamosságok, vagy hogyan erősítik egymást. Én azt gondolom, hogy ki fog alakulni majd egy olyan kulturális stratégia, amelyben a közjavára ezek az intézmények tudnak dolgozni, és egymást erősítve tudnak dolgozni. Ezt tartanám a legfontosabb dolognak. Nem az a kérdés számomra, hogy ki az igazi egy-egy poszton, hanem hogy hogyan lehet dolgozni, és ennek mi az eredménye, és ez az eredmény kellően transzparensen közvetíthető egy társadalom számára, és meg lehet nézni, ki mire jutott.
1: Azt nyilatkozta közvetlenül az áprilisi választások után az egyik internetes portálnak, hogy megpróbálom pontosan idézni, hogy nem a félelem vagy a bizonytalanság határozza meg az MMA jövőképét, de most azért óhatatlanul bizonytalanabb a helyzet, és úgymond bizonytalanabb a terep az akadémia számára. Ezt most hogy látja?
2: Ez természetes, hogyha az híreket hallja az ember, vagy az előbb, amire utalt, hogy a kormányzat át akarja struktúrálni a kultúrát. Nyilvánvalóan egy másfajta helyzet van. Mi továbbra is tesszük a dolgunkat, és továbbra is transzparensen tesszük, és továbbra is együttműködésbe, ezt is hangsúlyoztam mindig, hogy nekünk kötelességünk a mindenkori kormányzattal együtt működni. A 109-es törvény egy közfeladat ellátásról szól, és ennek számtalan szereplője van, együtt kell dolgoznunk.
1: Ja, az elmúlt években azért az MMA sokfelől, sokaktól kapta a bírálatot, hogy hát úgymond politikai erőtérben működik, és pedig a kormányzat politikai erőterében. Ön, illetve az MMA több vezetője is rendre elmondja, hogy nincs politikai feladat vagy küldetés az MMA-nak. A testület nem párt szempontok szerint működik, de ugye ez a felemlegetett és sokak által előhozott politikai beágyazottság talán azért is kerül előrendre, mert hogy az MMA annak idején, ugye ha jól emlékszem, 90-es évek elején, 92-ben ugye egyesületként jött létre, és aztán, ahogy ön is említette, 2011-ben, tehát az Orbán kormány 16 évének első esztendejében alkotmányban rögzített köztestületi státuszt kapott anyagi forrásokkal, azzal az intézményhálózattal, amit az előbb próbáltunk is számba venni, vagy felsorolni. Ennek olvasata sokak számára lehet az, hogy az MMA státuszát és szerepét a Fidesz politikai akaratának köszönhet, és ez rendre előkerül a sajtóban különböző helyeken.
2: Tisztelettel, nem a Fidesz, hanem egy parlament hoz egy törvényt. Az, hogy ebbe a Fidesznek többsége volt, ez egy tény. Mint ahogy a mai parlamentben pedig a Tiszának van többsége. Tehát ha csak ebbe tudunk gondolkodni, akkor elveszünk, már mint a magyar társadalom elveszik, mert a vagy-vagy világába csúszunk bele, ami soha nem az élet, hanem a megosztottságot jelenti. Az, hogy egy kormány létrehoz egy szervezetet, amelynek egyébként van előzménye, kulturális előzménye, és volt munkája és eredménye, ez egy kormány vagy parlamenti döntés, nevezhetjük politikai döntésnek, de ez nem azt jelenti, hogy a működése politikai működés, hanem a közszolgálati működés. És itt van egy hogy mondjam, a kritikus hangokba egy másik fajta hang, ami azt mondja, hogy közhatalmi. Közhatalom, azaz államhatalom, meg annak szervezetei, rendőrség, stb. Az MMA közszolgáltatás, kulturális szolgáltatásra hivatott, és ez van megfogalmazva. Az, hogy ennek mi a struktúrája, és akkor legyünk konkrétak ebbe a dologba. Miért az MMA, és miért nem a Széchenyi és Irodalmi és Művészeti Akadémia? Ez volt a döntés. Ez kétségtelen, hogy létrehozott egy olyan aránytalanságot, amely nem helyes. De ennek az én megközelítésemben nem az a megoldása, hogy most vagy az egyik, vagy a másik, hanem helyzetbe kell hozni a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát, hogy azokat a feladatokat, amely az alapszabályában szerepel, meg tudja valósítani, és azt a 100, körülbelül 160 művészt, akik kiváló és kétségtelenül a magyar kultúra színe java, meg kell tudni tisztelni ugyanúgy, ahogy a Tudományos Akadémia tagjait is, és ahogy a Magyar Művészeti Akadémia tagjait is életjáradékkal.
1: Mennyire lehet éles most ez a szembenállás a két művészeti akadémia között? Ugye a SIMA, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, ugye az MTA berkein belül működik, és ők most egy igen, hát élesen megfogalmazott nyilatkozatot adtak ki az MMA közgyűlése után rögves néhány órával. Sérelmezték, hogy fél évvel a választások után úgymond az MMA szerepe még csorbítatlan, mint írják, igyekszem pontosan idézni, elengedhetetlen, hogy az előző kormány által kialakított torz politikai kapcsolatokon nyugvó párthűséget jutalmazó kultúra támogatási rendszer átalakuljon. Ennek része kell, hogy legyen a NER kiszolgálására létrehozott aránytalan anyagi forrásokhoz juttatott, nem akadémiaként működő, hanem miniszteriális feladatokkal felruházott MMA közhatalmi szerepe megszűnjön. Volt erre úgymond már egy válasza, egy hivatalos válasza az MMA-nak, de érdekelne, hát ha lehet azt mondani, akkor Túri Attila személyes válasza, bár nem hiszem, hogy az különbözik az MMA testületi állásfoglalásától, szóval mi lehet erre a válasz?
2: Hát részben az, amit az előbb mondtam, hogy nincs közhatalmi szerepe az MMA-nak. Az MMA dolgozik, teljesíti azokat a közszolgáltatásokat, közfeladatokat, ami a törvényben elő van írva. Én úgy gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás nem, hogy mondjam, nem vezet eredményre. Tehát ebből a dologból kiindulni, hogy mennyi a pénz, mennyi a hatalom, ebből nem tudunk párbeszédet csinálni, én másban gondolkodom. Én a művész generációknak, középgenerációnak, fiatal generációnak a segítésében gondolkodunk, és ezt tesszük ösztöndíjrendszerünkkel, a programpályázatainkkal, avval, hogy egy vidéki hálózatot építettünk ki, sőt ez a hálózat már átnyúlik a határodóra, Erdélybe is, hisz akadémiát alapítani alapvetően Budapesten lehet, de az életének nem csak Budapestről kell
1: tudni szólni. Hát ez is kezdődött az elmúlt években, ugye a regionális munkacsoportok létrehozásával. Pontosan. Ez megtörtént az MMA-nál.
2: Én ebbe kívánok dolgozni, és nem abba, hogy most ki.
1: Nyilván, hogy nem is ezen a úgymond vetélkedésen vagy vitán van itt a hangsúly, csak ön is azt mondta az MMA közgyűlése előtt is és utána is, hogy jobb helyzetbe kell hozni, és hogy az egyik legfontosabb feladatának tekinti azt, hogy a másik művészeti akadémiát is jobb helyzetbe hozzák. Én most itt megnéztem számokat, nem akarok nagyon ezzel részletesen foglalkozni, de hogyha megnézzük a számokat, hát tudjuk az MMA-nak a tagságát, az ösztöndíjrendszerét, az intézményhálózatát, de ugye ha jól láttam a számokat, akkor az MMA éves költségvetése az olyan 14 milliárd forint körül.
2: Nagyjából, igen.
1: Nagyjából. Van emellett még egy ingatlan vagyon, amit hát ugye működtetni kell, meg fenntartani kell. A másik akadémia, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia évről évre nagyjából 14-15 millió forintból működött, és működik az MTA költségvetésében. Most mondjuk egy jó év van, mert most idén, ha jól láttam a számsorokat, akkor olyan 35 millió forintot kaptak. ez nyilván nagyságrendi különbség, még úgy is, hogy a másik akadémiának nincs intézményhálózata, nincs ilyesfajta ösztöndíjrendszere, nincs olyan tagsága, ami rendszeres havi juttatásokkal járna, de azért ez nagyon markáns nagyságrendi különbség.
2: Ez így van, de ez a kérdés nem nálunk adok, hanem ez egy kormányzati döntés, illetve a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia a Tudományos Akadémiának a kapcsolt része, tehát bármilyen juttatás csak a Tudományos Akadémián keresztül kaphat, ebbe a Tudományos Akadémia vezetésével tökéletesen együttértünk.
1: Elképzelhetőnek tartja, hogy lehet mondjuk egyfajta átjárhatóság a két művészeti akadémia között, ugye nem ördögtől való dolog ez, hiszen vannak 10 vagy 11-en, akik közös.
2: 11 tagság, közös tagban, igen.
1: Közöttük a Szakonyi Károly, Orosz István, tehát jeles, nagyon jeles művészek, akik mind a két akadémiának tagjai, tehát akár szerencsés lenne egy ilyenfajta közeledés vagy közelítés, egyfajta ilyen átjárhatósága, vagy egyáltalán milyen lépések, gesztusok kellenének ahhoz, hogy ne legyen ez az áldatlan szembenállás?
2: Én a saját, hogy mondjam, szemszögön felől, vagy szempontom szerint tudom ezt nézni. Én azt gondolom, hogy beszélhetünk árokról, kultúrharcról, sok minden egyéb ilyesmiről. Ez nagyon-nagyon nem szerencsés egy ilyen országban, Magyarországon. Az, hogy ennek mik a történelmi előzményei, most ebben nem megyünk bele, ez
1: rövid. Azt hiszem, hogy itt visszamehetnénk, ugye nem csak az elmúlt időszakra kell itt reflektálni,
2: hanem a 19. századig.
1: A 19. századig, de legalább mondjuk igen. A 20. század elejéig mondjuk.
2: A 19. század, igen, hát Bécs vagy...
1: Igen, meg a népi urbánus ellentét, az acélkorszak.
2: Az ugyanaz,
1: igen.
2: Csak az acélik ellenvették.
1: Nagyon messze menő eredői vannak.
2: Igen, átcsomagolták igen. Ebbe a dologban. Nem ebben szeretnék foglalkozni. A árkok betemetése vagy hídverésnek egyetlen egy módszerét ismerem, dolgozni kell. És erre mondom azt, hogy a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia egy kapja meg a megtisztelést.
1: Kapjon anyagi forrást.
2: Mondjuk. Kapjon anyagi forrást a céljainak a megvalósításához. És utána évente üljünk le és nézzük meg, hogy ezeknek mi az eredménye. Nem kell, hogy mondjam, egymás ellen dolgozni. Az, hogyha egy másik fajta ösztöndíjrendszer van, ha jól emlékszem, benn van az alapszabályukban, hogy ösztönzés, akkor másfajta van. Nyer a magyar művészeti élet ezen? Természetesen. Aki oda akar, oda megy, aki máshova akar, máshova megy. Kiállítások, szimpóziumok, alkotótáborok. Ha másfajta gondolat szerint rendeződik ez a dolog, akkor semmifajta probléma nincs. A művészeti életben az ilyen értelmű párhuzamosság csak nyereség, csak gazdagítás jelent. Én ezt az egy módszert tudom, és nem azt, hogy ki az igazi vezető, ki az igaz ember, ki az igazi Trebics ezen a szinten meg, mert ez egy, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy ez egy régi fajta gondolkodás, ami bennem nagyon rossz élményeket idéz föl.
1: De ennek révén, amit felvázolt és elmondott, ebből az is kiolvasható, hogy talán ezen az úton, hogyha haladunk, akkor ez a fajta szekértáborok közötti ellentét, vagy lövészárkokból egymásra figyelés és lövöldözés, ez azért oldódhat. Hát, sőt, most már nem is lövészárkok, hanem ez a szépen vagy inkább rettenetesen kiépült háborús mazsinóvonalt lehet emlegetni. És ennek kapcsán az jut az eszembe, ilyen jelképes dolog, sok-sok évvel ezelőtt a Poszton, a országos színházi találkozón Jordán Tamásnak volt egy ilyen jelképes gesztusa, hogy csináltak egy ilyen performance jellegű akciót, hogy elástak egy csatabárdot, hogy legyen vége már ennek a megkülönböztetésnek. Ugye ott a színházi világban is ott van a Magyar Színházi Társaság, és a másik oldalon pedig a Magyar Teátrumi Társaság, ahol szintén üzengetések és konfliktusos helyzetek vannak a két szervezet között. És aztán eltelt sok-sok év, mindenki ott meghallgatta, mindenki rábólintott, hogy ez milyen jó lenne, aztán nem nagyon történt semmi, sőt már azóta poszt sincsen. Tehát nem sok eséllyel kecsegtetnek ezek a dolgok.
2: Én nem gondolom azt, hogy a felszínen kell tudni ezt a dolgot. Nagyon nemes gesztus egy bárnak az elásása, de nem ettől
1: hát
2: lesz jobb.
1: Igen.
2: Jó, de nem a jelképek, tehát ebben ez a világ ma tele van jelképekkel. Ez a világ olyan, hogy egy életművet le lehet rombolni ideig, óráig egy jól sikerült bunyrajzzal, egy mémmel, egy bármivel. Tényleg így van ez? Tehát tényleg ilyennek kell lennünk? Nézze, egy példát tudok az én szakmám, ez egy elég összetett szakma, elég összetett művészet. Művészet, gazdaság, jog, bármi egyéb ilyesmi az építészet, igen. Ugye? Ráadásul alapszükségletet elégít ki, lakhatás nélkül elég nyomorult az ember. Az Országos Építészeti Tervtanácsba együtt ülök részben szimásokkal is, részben olyan emberekkel is, akik egyik testületnek sem a tagja.
1: Igen.
2: Nagyjából 90%-ban egyetértünk egy-egy tervnek a megítélésében, hogyan segítsünk rajta, hogyan konzultáljunk, hogyan menjünk tovább, és a 10% sem a egyik vagy másik testülethez, vagy egyik vagy másik irányzathoz való tartozásból adódik, egész egyszerűen egyéni karakter, hogy én hol látom a megoldást, a másik hol látja. 90%. Tökéletesen együtt tudunk működni, tudjuk egymást akár még ugratni és viccelni is a különbözőségeken. Én ezt a hangulatot gondolnám termékeinek, és mi nem ásunk el minden ülés előtt csatabárdot, és nem látványos készfogásokat, vagy nem készfogásokkal megyünk be, hanem dolgozni megyünk. És a munka az, és a társadalom számára fölmutatott eredmények az, aminek a tükrébe ezt meg lehet valósítani. És itt nem kell nagy dologra gondolni. Egymás szemébe kell nézni, és egy picit magunkba is természetesen, és azt mondani, hogy hát ez a kezdeményezésünk szárba szökkent, ez a kezdeményezésünk úgy látszik, hogy nem talált értő fülekre. Akkor mit csináljunk? Ez ugyanaz a dolog, mint a mindenfajta, hogy mondjam, forrás elosztásnál, hogy a megszerzés, az elszámolás az még rendben van, de hogy ennek valójában mi az eredménye, ebből milyen fajta társadalmi haszon van, ismeri valaki az NK-ba készült tanulmányoknak és dolgoknak az eredményét, van róla egy olyan statisztika, ami látható a köz számára, hogy ez hova ment és miért ment. Tudunk róla valamilyen fajta átfogó képet? Nem. De ez nagyon sok minden egészni, nagyon, hogy mondjam, nehezen, de az MMA-ba biztosított ösztöndíjaknak látjuk az eredményeit. És ezek nagyon változatosak, és szó nincs arról, hogy itt egyik vagy másik tábornak az eredményeit. Nem, tényleg nem akarok neveket mondani, de hát messze nem mondható róluk, hogy itt a Fidesznek, vagy a nem tudom én kinek csápoltak volna. Hát.
1: Ugye, amikor mi most hosszan és rendre két művészeti akadémiáról beszélünk, vagy beszélgetünk, akkor lehet, hogy sokakban megfogalmazódik a kérdés, hogy hát szükség van-e Magyarországon két művészeti akadémiára. Megnéztem mondjuk Franciaországban 4 művészeti akadémia működik.
2: Olaszországban 7 művészeti akadémia van, és én nem tudok olyanról, hogy a Firenzei Akadémia, a Velencei Akadémiát bármi miatt. Az egyiknek inkább a gyűjteménykezelés, a másiknak az oktatások. Pontosan. Tehát van itt annyi feladat, de tisztelettel, hogyha itt két akadémia működik, két művészeti akadémia, és a Szimának is van egy ösztöndíj rendszere, valószínű elképzelhető, hogy más elvek alapján.
1: Meg a hálózatos szerkezete ugyanaz.
2: De lehet, hogy ők azt mondják, hogy nem ezt a 3 éveset kell csinálni, hanem inkább valami fajta más. Teljesen jó. Ahogy mondtam, ki fog nyerni ezen? Magyar művész társadalom, és végül is a magyar társadalom, ugye? Tehát Ilyen értelemben ezek a fajta párhuzamosságok hasznosak, míg más rendszerekbe, igazgatási rendszerekbe, egyéb ilyenekbe zavart jelentenek, úgy a művészetbe, mivel egy szabad műfaj, ezért csak hasznosak tudnak lenni.
1: És hát hasznos tud lenni nyilván a párbeszéd és a kölcsönös egymásra odafigyelés. Folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Túri Attilával, a Magyar Művészeti Akadémia újraválasztott régiói elnökével. Beszélgettünk már a tisztújító közgyűlésről és művészeti teljesítményről, művészeti minőségről is, és hogyha azt mondom, hogy érték, minőség, művészeti teljesítmény, az MMA-nak kulturális értékrendet, egyfajta világképhez kapcsolódó értékrendet kell közvetítenie, szempontrendszer, nek kell lenni a források elosztásakor a támogatásoknál, akár az ösztöndíj rendszernél, akár különböző pályázatoknál? Hogyan látja?
2: Természetesen van egy belső értékrendje, hisz az a most emeltek 365 művész, aki életművével fémjelzi a Magyar Művészeti Akadémiát, kialakít ilyen értelemben egy közös értékrendet, függetlenül attól, hogy milyen világnézete, milyen politikai nézetei vannak, de a művészet iránti elkötelezettség, ami áthatja ezt a dolgot, mi ez? És ha itt visszamegyünk alapító atyáinkhoz, akkor a lehető legszabadabb és tágabb értelemben a hagyományokhoz való tisztelet. Ez nem azt jelenti, hogy ezeket, mint nem tudom én, műtárgyakat körbe kell táncolni és minden nap leborulni előttük, hanem az eszenciát megérteni. Mi az, ami abba a korba adotta mondjuk az én szakmámba a Kós Károlyt, mi az, amit a modernista Molnár Farkast, és egyáltalán mit gondoltak ezek az emberek a világban, mit tartottak fontosnak, és ebből mi az, ami kiállta az idők próbáját, és ami egy nemzetépítéshez kellő erőt tud adni. Hisz meggyőződésem, hogy a művészetnek az egyik lényege az egy életerőnek, egy mindent átható erőnek az elegáns közvetítése. Annak az erőnek, amiért érdemes reggel fölkelni. Hogy ma is lesz egy nap. Ma is lesz egy olyan nap, amiben ezt a zenét hallgatom. Ma is lesz olyan, ami kitölti a szívemet. Tehát ezeket a ilyen értelemben értem a hagyományéltetést. Nem mint múzeumi tárgy, hanem mint életadó erőt.
1: Ebbe ugyanakkor belefér és támogatandó is a kulturális sokszínűség és sokféleség is?
2: Természetesen. Tehát addig, amíg ez felépítő erő, addig ez mindenképpen. És természetesen a kritika is az, hisz az igazi kritika, az mindig új impulzust ad. Ugye József Beuys, a 20. század egyik legnagyobb európai művésze mondta, hogy senki nem mondhatja azt, hogy tökéletes vagyok, hanem azt tudom mondani, hogy nézzétek, legjobb akarattal eddig jutottam. Most leteszem elétek, és kérem a véleményeteket, hogy tovább tudjunk lépni. Én ezt gondolom ennek, tehát ezt gondolom értető erőnek. A másik nagyon nagy kérdés, és ez ebbe a szétszaladt világunkba, amelybe a föld túlsó oldalára is átlátunk a kütyeinkkel, és kitágult a világ, hogy nem vagyok benne, hogy az egész világot a keblére kell ölelni az embernek aktívan, mert ez lehetetlen. De meg kell nézni, hogy mi az a közösség, akivel még tudok segíteni, akivel tudok együtt élni. És próbáljuk meg annak konkrétan segíteni, próbáljunk meg ott tevékenynek lenni, és akkor abba bízni, hogy ennek a hatása majd sugárzik tovább, ennek majd kihat. És van egy harmadik, és ebben összefüggő dolog, az a hagyományozás képessége. Tehát persze gyakorlatilag követhetetlen sokszor, hogy egy művész mit gondolt, és miből jön ki ez a fajta alkotás, csak csodáljuk, hogyha megértjük, hogy ez mi. De nem árt, hogyha ezt tovább is tudjuk adni. Nem árt, hogyha ezek a gondolatok, ezek beágyazódnak, és erre van például az ösztöndíjrendszer, ahol akadémikusok, köztestületi tagok És az ösztöndíjasok tulajdonképpen ez egy műhely, egy alkotó műhely, amelybe együtt gondolkodnak, együtt dolgoznak, és olyan gondolatokat, impulzusokat tudnak átadni, amire önmagától az embernek nem biztos, hogy lehetősége lenne. Nem biztos, hogy eszébe jutott volna. Makovec azt mondta mindig, hogy tudod, fiacskám, onnan lehet tudni, hogy egy ház jó, hogy az első mondatod az, hogy a csoda vigye el, hogy ez miért nem nekem jutott eszembe. Miért ő? Hát ezen gondolkoztam én is, csak nekem nem jutott eszembe.
1: Igen, hát egy jó könyvolvasás akkor is nagyjából ez az embernek
2: pontosan,
1: az
2: pontosan, fölépül egy világ, egy olyan helyen járkálok, amit el sem tudtam képzelni, hogy létezik.
1: Az, amit elmondott szempontrendszerként, vagy elvekként, az úgy látja, hogy akár mondjuk az elmúlt 3 éves ciklusban érvényesült, amikor pályázatokról, ösztöndíjakról, anyagi források elosztásáról volt szó, ez következetesen tudott érvényesülni az MMA-nál?
2: Azt kell, hogy mondjam.
1: Próbálták érvényesülni.
2: Természetesen, de azt kell, hogy mondjam, azért ezek elég mély elvek. Tehát ezt most konkrétan, hogy a nem tudom, XY nyert egy ösztöndíjat, és abban ezek az elvek benne vannak, hát ez elég tág dolog volt. Tehát az építészeti ösztöndíjaknál...
1: Nincs is ilyen egyenes megfeleltetése ennek a dolognak.
2: Nem is szabad,
1: hogy minőség és érték szülessen.
2: Tisztelettel, tehát ez az ideákról nem mondjunk le, de a közvetlen megvalósításoktól tartózkodjunk típusú mondat. Tehát benne van a mélyébe ez a dolog, de nem csak a döntésbe. Ahogy mondtam, nekem ebben van az egyik problémám, hogy a döntésekről beszélgettünk, de és nem az eredményekről. Nem a folyamatokat, és nem vonjuk le azt a következtetést, hogy kicsit másodként az ösztöndíjunkon is, ez alatt a 8 év alatt azért mindig hajlítottunk egy picit. És én úgy gondolom, hogy jó a közösség alkotás felé hajlítottunk, a közösség kialakítás felé hajlítottunk. Igen, kell szépen lassan.
1: Úgy érzi, hogy amikor mondjuk ezzel kapcsolatosan bírálatok vagy kritikák érték az MMA-t, akkor az arra vonatkozott, hogy kik, milyen körből, miért pont ők kaptak mondjuk anyagi forrásokat és lehetőséget, és nem azt nézték meg, hogy végülis mi született abból, milyen eredmény született abból?
2: Őszintén megmondom, és most itt ez egy coming out, én nem emlékszem arra, hogy konkrétan ilyenfajta kritikák vannak, tehát hogy XY miért, hanem úgy általánosságban, hogy
1: persze, bizonyos körből.
2: Tisztelettel, ezek olyan homályos beszédek, amelybe bármire rá tudom mondani azt, hogy bizonyos körből, és azért nem szeretem, mert mindent relativizál, és mindent... Igen, döntések vannak, ezeket a döntéseket részben akadémikusok, részben kívülről behívott emberek hozzák. Igen. Tehát bizottság hozza, nem csak akadémikusok, hanem más szakembereket is hívunk, és az egésznek az élete a legfontosabb is. Igen, bizonyára 100 kiválasztott emberből van 2, 3, 4, aki elhullik ilyen értelemben ebbe a folyamatba. Akár szerződésbontunk van, ilyen is, beszállnak helyette új emberek. Ez egy élet.
1: Nem akarok én nagyon rugózni ezen a bizonyos körön, amit itt emlegettünk, meg hát ugye a beszélgetés első felében már azt hiszem, hogy végigbeszéltük ezt a szekértáboros megosztottságot a kulturális vagy művészeti életben, de csak annyit, és ez nem is feltétlenül az MMA-hoz kötődik, csak számomra volt a napokban egy megdöbbentő interjú egy jeles erdélyi magyar drámaíróval, az egyik internetes portálon olvasható egy interjú, aki azt mondta, hogy az elmúlt években barátokra és ellenségekre osztották a magyarországi kulturális életet, és most nem a Művészeti Akadémia vonatkozásában beszélünk erről, meg ő sem ezt említette, de hát az tény azért, hogy jelentős művészek voltak elzárva díjaktól, elismerésektől, alkotói műhelyek, ilyen-olyan alkotói műhelyek, független társulatok például a színházi palettán támogatásoktól, hát a közmédiában névsorok voltak a nem kívánatos művészekről, de még a kormányzó párt egyik vezető politikusa, EP képviselője is nyilvánosan listát osztott meg a Facebookon azokról a zenészekről, akik úgymond hát nem szimpatizálnak a kormánnyal. Érzékelte mindezt azért az MMA, vagy érzékelhető volt az, hogy van a művész társadalomnak egy része, nevezhetjük ezt bizonyos körnek, akik bélyeget kaptak?
2: Természetesen az ember látja ezeket a megjelenéseket, és úgy viselkedünk ebbe, hogy ez a fajta fertőzés, ez ne terjedjen át az MMA-ra. Tehát amikor mi a tagfelvételenknél kifejezetten azt mondjuk, hogy tessék figyelni, kedves akadémikusok arra, hogy nincsenek oldalak, hanem művészeti teljesítmény van. Hogy az MMA-t nem érdekli az, hogy ki melyik szervezetnek a tagja, hanem az, hogy mit csinált, mit tett az asztalra, és mit tett a magyar, és így az európai kultúráért. Igen, látom, igen, nem értek vele egyet, mert ez mindig leegyszerűsített és primitivizált döntéseket jelent. A döntések ugye alapvetően bizalmon alapulnak minden. Egy társadalomban bizalmon alakul. De ha ennek a szintjét, a mérlegelésnek a szintjét leegyszerűsítjük, akkor abból ez lesz. Akkor lista lesz.
1: Igen.
2: Mert egyszerűbb, aki nem fog engem bántani, egyszerűbb, aki engem erősíteni fog. Igen, csak ebből kiürül a kultúra, és megszűnnek az együttélésnek az alapjai.
1: Igen. Nem szeretnék azzal hosszan foglalkozni, de azért tegyünk egy rövid kitérőt a nemzeti kulturális alap, vagy az NK ügy irányába. Ez a 17 milliárdos támogatás elosztása igencsak vihart kavarta az elmúlt hónapokban. Azóta az előző kormány kulturális minisztere, államtitkára és az NK alelnöke előzetes letartóztatásban van, és hát az MMA-t is próbálták valamilyen formában ezzel összefüggésbe hozni, de hát ön is az MMA részéről, mások is hangsúlyozták, hogy az akadémia nem érintett semmilyen formában ebben a 17 milliárdos pénzosztásban. Nyilván most zajlik még a vizsgálat, zajlik majd egy eljárás, vagy akár büntető eljárás, de jelenleg mondhatjuk azt, hogy az MMA ezt a maga részéről lezártnak tekinti ezt a dolgot. Tehát itt ez nagyjából tiszta a képlet?
2: Én azt gondolom, hogy tiszta a képlet. Nyilván, hogyha ebből nem lesz nyomozás, így most van.
1: Hát,
2: így, ha ebből kapcsolatban a hatóságoknak kérdése van, akkor állunk rendelkezésre, de a tekintettel arra, hogy a NK-nak az iratai döntései, és minden ehhez kapcsolódó dolog az transzparens és nyilvános.
1: A sokat emlegetett ideiglenes bizottságban, ugye ha jól tudom, akkor az MMA
2: ideiglenes kollégium.
1: Részt, vagy ideiglenes kollégiumban.
2: Igen.
1: Nem vett részt, vagy nem volt.
2: Nem. Az egy háromfős kollégium volt, nincs. Oda nincs az MMA-nak delegálási joga.
1: Egyébként hogy néz ki a gyakorlatban az MMA-nak és az NK-nak a kapcsolata? Tehát delegált tagok vannak, és azoknak mi a szerepük, vagy a feladatuk? Most nem az ideiglenes bizottságban, hanem egyébként a nemzeti kulturális alapban.
2: Ugye az NKA lényegét tekintve a szakmai kollégiumok hozzák a döntéseket a támogatásokról, és ezen kívül van egy keret, ami egy miniszteri keret, és van az ideiglenes kollégiumnak a kerete. Két utóbbihoz nyilvánvalóan semmilyen fajta tudomása, információja, beleszólási joga, bármi egyéb ilyen nincs az MMA-nak. A szakkollégiumokban a törvény szerint az MMA adja a részvevők egyharmadát a független szakmai szervezetek, és egyharmadát pedig a miniszter nevezi ki. Hogy ez jó arány, vagy nem jó arány, ezt majd eldöntik az emberek. Nyilván lehet más arányt is csinálni. És a bizottságba, amelynek 9 tagja van, abból is egyharmada az MMA-nak a delegáltja. Ezek a bizottsági tagoknak ki van címkézve egy-egy szakkollégium, amelyet felügyelni kell. Tehát például Rihli Gábor főtitkár úr, ő például pont az építészeti és műemlékvédelmi kollégiumnak a munkájáért felel. míg mások másért. Az NKO alelnöke felelt egyébként az ideiglenes kollégiumnak a munkájáért. Erről, ezekről szóló döntésekről semmit nem tudtunk, amikor ez a botrány kirobbant, akkor az MMA kérte, hogy azonnal kapjuk meg azokat a listákat, hogy mire lett költve ez a pénz. Megnéztük, innentől kezdve legyen ez a hatóságnak a dolga, hogy erre a vizsgálat, én a vizsgálat nem akarom ezt a dolgot.
1: Ha már források és támogatások elosztása szóba került, nagyon sokan felvetik és felemlegetik, talán lehet, hogy az előző találkozásunkkor mi is beszélgettünk erről, hogy azért óhatatlanul vannak párhuzamosságok támogatások elosztásánál, ugye vannak központi költségvetési források, ilyen-olyan alapokból származó források, NKA, MMA források, pályázati lehetőségek, nehéz áttekinthetőnek mondani. Ezt kellene vajon ezen változtatni, magán ezen a támogatási szisztémán, szerkezeten, ha már nincs az a fajta mecenatúra nálunk, ami mondjuk hát nálunk szerencsésebb és polgári hagyományokkal rendelkező országokban megvan?
2: Itt álljunk meg. Tehát az egyik alapvető probléma, hogy ha bár Magyarország a GDP-jének elég komoly részét, ha jól tudom, 1% körüli részét, tehát európai viszonylatban komoly részét költi, de ugyanakkor mecenatúra pedig nagyon kevés
1: van. Én azt láttam egyébként, hogy az állami szerepvállalás a kulturális területen az olyan 80% körüli.
2: Ez így van, tehát itt van egy aránytalanság, amit nagyon-nagyon lassú, szívós és bizalomra épülő munkával meg kell próbálni az ipar felé terelni. Ez egy kőkemény dolog. Jó sorsom elvitt Olaszországba, Modena környékén egy kerámia üzembe, ott minden évben új művészeti termékkel jönnek ki, elképesztő minőségben, egész egyszerűen, mert alapvetőnek tartják, hogy a művészetből tudnak inspirációt nyerni. Ha ők abban foglalkoznak csak, hogy mi a termékfejlesztés, meg mi a még gazdaságosabb, és nem tudom én, akkor ugye nem kell hozzá nagy tudomány, hogy rájöjjünk, hogy lefelé fog menni ez a minőség. Nem, ők olaszok, ők egy kultúrnemzet, tehát nekik innovációra van szükség. Az innováció viszont nem a saját területükről van. Mi ezért kötöttünk együttműködési megállapodást többek között a Magyar Ipar és Kereskedelmi Kamarával. Nyilván a művészet felé a mecenatúra, az ipar felé pedig az ötletek tudnak áramolni. Ezt kell tudni kidolgozni és szervezni. És azt gondolom, hogy igen, az, hogy túlzottan állami ez a dolog, ezen most egyelőre nem hiszem, hogy szabad változtatni. Az, hogy párhuzamosságok vannak, a művészeti életben, hogy párhuzamosság van, ebben semmifajta baj nincsen. Ez egy plusz szolgáltatásokat jelent a közönség számára. Az, hogy ezek mérhetőek legyenek, transzparensek legyenek, át tudjuk beszélni őket, na abba viszont van hiány szerintem. És tisztelettel jelzem, hogy ugye NK-ról beszéltünk, és ott egyharmados MMA, nem tudom én micsoda, súly, túlsúly, bármi, akinek ahogy tetszik nevezze. De ott is a kollégiumokban nagyon kevésszer hallottam olyat, hogy ellentét lett volna, igazán komoly ellentét lett volna. Volt ilyen, mindegy, nem rádió téma, tettem is, kaptam is érte, hogy ez, hogy mit tettem ebben kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy együttműködésre vagyunk ítélve, és azt szeretném még azért kifejteni, az MMA-nak a költségvetése, a kultúrára fordított költségvetésnek 3-3,5%-a. Ugye ezt nem nevezzük túlsúlynak. Igen. Legalábbis nem gondolnám, hogy ez így van.
1: Még a finanszírozásnál maradva egy kérdés elég, hogy volt egy terv, vagy hát egy szándék, hogy szülessen egy új kulturális törvény, ez több alkalommal is napirenden volt a Nemzeti Kulturális Tanácsban is, még talán, ha jól emlékszem, akkor Csák János miniszterségé idején. Végül ez lekerült napirendről, de akkor abban az hangsúlyos elem volt, ha jól emlékszem, hogy a kulturális támogatások terén kerüljön előtérbe a, hát úgymond a feladat alapú finanszírozás az intézményi helyett, vagyis hogy ne az legyen, hogy akkor is jön pénz, ha ott történetesen egy olyan területre, ahol ott mondjuk nincs olyan minőség vagy teljesítmény, miközben oda meg történetesen nem jut, ahol minőség és érték születhetne, csak azért, mert egy intézményi struktúrában finanszírozunk.

0: Nemzeti Kulturális Tanács elnökeként ebben szembesültem, hogy itt 20 várúrral ülök szembe, aki mindenki a maga területét szépen körbebástyázza, udvariasan a másiknak azt mondja, hogy, de valójában kapargy magyar, az lesz a tied, alapon működik minden. Én megpróbáltam azt, hogy egy kulturális stratégiát dolgozzunk ki, és kiadtam hát feladatként.
1: Ez el is készült, nem? 24-ben vagy 2 évvel ezelőtt a kulturális tárca számára.
0: Készültek ilyen anyagok, ebből meg kell, hogy mondjam, hogy viszonylag keveset kaptam olyat, ami használható. Ami igazán használható volt, az Cseri Miklós és Bót Miklósnak volt az anyaga. Ami átfogó volt. Ami arról szólt, hogy mi a szerepe az ő intézményüknek a magyar társadalomban, mit tudnak adni, és ehhez mire van szükség. És ezek rendkívül jó anyagok, ezekre lehet építeni.
1: De amikor ezek a dokumentumok készültek, akkor emlékszem, hogy adott is egy interjút, és ott valahogy úgy fogalmazott, hogy paradigmaváltásra van szükség a kulturális idő, vagy a kulturális területen. Ez mit jelentene, vagy mik lennének itt a célok, hogyha ez így röviden összegezhető? Gondolom, hogy nehéz röviden összegezni.
0: Nagyon nehéz. Annyira én nem vagyok okos fiú, hogy ezt ilyen hirtelen mondjam. De amit eddig mondtam, tehát az eredményeinkre, most itt társadalmi értelemben és kulturális értelemben, eredményeinkre építve, konkrétan megnézni, hogy melyik közösséget hogyan tudjuk éltetni, és ezekkel szembenézni, hogy sikerült, nem sikerült. Hogyan kell tovább lépnünk? És nem pedig ez a megszereztük a pénzt, el tudunk vele számolni, de hogy egyébként ennek mi volt a tétje, azért az NK-ba is, és az ösztöndíjánknál is, hogy mondjam, szembesülünk abban a dologgal, hogy vannak emberek, és persze nem kiváló emberek, de lényegét tekintve pályázatokból élő emberek. Ugyanaz a pályázat, kicsit más címkével, kicsit habosítva, kicsit nem tudom én micsoda. Nincs ebben elvben baj, mert csiszolódik, jobb lesz. De hogy a társadalmi haszna vajon ennek van-e? Mert én azt mondom, hogy nem biztos, hogy van. Nem használjuk az eredményeinket. Elképesztően tehetséges nemzet vagyunk, valószínűleg nyelvünkből adódóan egy sajátos gondolkodás miatt is.
1: De hogy lehetne ennek visszajelzése a kulturális életben, hogy itt valóban egy eredmény született, hogy mondjuk az az épület, ami megszületett, az valóban olyan lett, és azt mindenki elfogadja, és mindenki szereti, és elcsodálkozik, hogy ahogy mondta, hogy nem nekem jutott eszembe, vagy
0: igen,
1: én nem.
0: Igen.
1: Vagy egy könyv, amiért mondjuk sorba állnak a könyvesboltba. Szóval mik lehetnek a visszajelzések, hogy itt valóban megszületett az az eredmény?
0: Ha lejjebb tudnánk csavarni egy kicsit a gázlángot, és egy kicsit higgadtabban végigbeszélnénk azt, hogy mik ezek az eredmények. Hogy mondjuk egy építészet az pusztán szakmai kérdés, vagy ne talántán abban élünk, hogy egy településkép, egy települési környezet mennyire társadalmi dolog, és itt a gázlánk visszacsavarására természetesen a közhang és a közhangulatra is volt, értem a dolgot, tehát moderált beszélgetésekre van szükség, és nem pedig beszólásokra. És ez bármilyen területen igaz. És nem kell kimondani okvetlenül a tutit, nem kell megváltani okvetlenül a világot egy ilyen szembenézésnél, csak gondolkodni. És ez a legnehezebb dolog, gondolkodni, higgadtan gondolkodni. Azért nehéz, mert közben szembe is kell nézni magunkkal. Mert amikor a másik emberrel találkozunk, akkor az ő arcába látjuk meg a saját arcunkat, és ha ez nem így van, akkor ez nehéz. Ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz feladat, és sok sikert kívánok az illetékeseknek erre, hisz a minisztériumnak a neve társadalmi kapcsolatokért benne van. Ez egy rendkívül fontos dolog. Ez a végső eredménye a dolognak, hogy kialakuljon egy ilyen társadalmi kapcsolat.
1: Legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Túri Attila, a Magyar Művészeti Akadémia

0: elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm.
1: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Újra megnyílik a Horizon Europe program a magyar kutatók előtt, miután az Európai Unió tanácsa jóváhagyta a korábban felfüggesztett kohéziós források felszabadítását, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanás Zoltán Facebook bejegyzésében felidézte, a források korlátozását 2022-ben vezették be, korrupciós kockázatok és közbeszerzési hiányosságok miatt. A miniszter kiemelte, hogy a Tudományos és Technológiai Minisztérium számára különösen fontos, hogy a magyar kutatók, egyetemek és fiatal tehetségek ne maradjanak ki Európa tudományos vérkeringéséből. A Horizon Europe az Európai Unió legnagyobb kutatási és innovációs programja, olyan közös fejlesztéseket finanszíroz, amelyekből új gyógyszerek és gyógyászati eljárások, környezetbarát és energiahatékony technológiák, gazdasági találmányok születhetnek. A miniszter szerint a magyar kutatók ismét teljes jogú partnerként kapcsolódhatnak be a nemzetközi együttműködésekbe. A Horizon Europe lehetőség arra, hogy a ma még laboratóriumban vagy egyetemi műhelyben megszülető ötletekből holnap a mindennapjainkat segítő megoldások legyenek. A magyarországi ingatlanpiacon a harmadik negyedévben a magas árszint mellett lassult az értékesítés, szinte minden szegmensben nőtt az alkó és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők is. A budapesti átlagos hitelösszeg 35,9 millióról 34,4 millió forintra csökkent, közölte a Duna House a friss ingatlanpiaci barométere alapján az MTI-vel. Az ingatlan közvetítő becslése alapján jelezték, a harmadik negyedévben csak nem 27 ezer lakó ingatlan cserélt gazdát, ami 6%-kal kevesebb a második negyedévhez képest, az előző év azonos időszakához viszonyítva azonban 22%-os a lemaradás. Az éves visszaesés egy része bázishatás. 2025. augusztusában és szeptemberében az Otthonstart program indulása kiugróan magas forgalmat hozott. Rámutattak, hogy a vevők között továbbra is az első lakásukat vásárlók a legnagyobb csoport, arányuk szeptemberben Budapest és vidéken is 39%-ot tett ki, a befektetők viszont visszahúzódtak. Biometángyártó egységet adtak át szerdán a MOL csoport szarvasi biogáz üzemében, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogáz üzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól, az így előálló biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasi lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. Az igazságügyi palota átadásának 130. évfordulója alkalmából október 20-ai és 23-a között ingyenesen látogatható lesz a megújuló történelmi épület, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A parlamenttel szemben álló 1896-ban átadott műemlék felújítása még zajlik, de már közeledik a befejezéséhez. A Steindl Imre program non-profit ZRT munkájának köszönhetően az épület legfontosabb történelmi terei ismét eredeti pompájukban mutatkozhatnak meg, emelte ki a miniszter. Tájékoztatása szerint a vezetett sétákon megtekinthető lesz a monumentális központi csarnok Lac Károly mennyezetképével, Strobl Alajos Justícia szobra, amely 70 év után került vissza eredeti helyére, a dísztelem rekonstruált történelmi bútorzatával, két műemléki tárgyalóterem, valamint egy új korszerű tárgyalóterem. A látogatás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A körülbelül 55 perces vezetett sétákon 30 fős csoportok vehetnek majd részt.
1: A
2: Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Bánfi György.
2: De alig telt el a nap, s virrat helyette másik, már újra bezörgetett egy őrjárat Mózsihoz a házba. Hé, maga az a táncos csuda Mózes? Úgy ismernek. De fene zsidó neve van, hallja. Erre már megnézte Mózsi is jobban a katonát. Hegyke képű, három csillagos legényke volt. Olyan vékonyra volt nyesve a bajusza, mint a cérna szál. Megnézte jól, aztán csak ennyit felelte ki. Krisztus is zsidó volt. Nevettek a katonák ezen, nevetett a három csillagos is. Aztán csak előhangoskodott a jövetelével. Magánál lőfegyver van.
3: Nálam-e? Csodálkodott Mózsi.
2: Magánál hát, elő vele. S minek köllene? A hadapród úr parancsára. Hát az ki? Az olyan őrmester, aki civilben is úr.
3: Aha, bólogatott rá Mózsi.
2: S annak köllene a puska? A három csillagos úgy nézett rá, mint gyerekre a tanító.
3: Dehogy is, minden nemű lőfegyvert be kell szolgáltatni, az a parancs, nem hallott róla?
2: Hát, hallani hallottam, vallotta be Mózsi, de az már régecském volt. Fél esztendeje annak?
3: Az más, legyintett a keskeny bajuszú. Az a románok dolga volt. Most újra be kell szolgáltatni.
2: És most is csak a magyaroktól veszik el, kíváncsiskodott Mózsi.
3: Mindenkitől egyformán.
2: Na, hát az szép. Aztán csak álltak az ajtóban. Na, apafej, hát hol az a fegyver, türelmetlenkedett a három csillagos.
3: Miféle fegyver, kapta föl a fejét Mózsi.
2: Ne tökéletlenkedjék, förmett rá szigorúan a katona. Hát, ami magánál van.
3: Ami nálam van? Na,
2: olyan fegyver nincsen, rázta meg Mózsi konokul a fejét.
3: Hát nem maga a vadőr itten?
2: Vaj én?
3: Aztán micsoda vadőr maga, hogy puskája sincsen?
2: Székely! Részvétel nézett rá a három csillagos. Aztán mi lett a puskájával? Elvitték a románok?
3: Mond, azt alig hinném, húzta be Mózsi a nyakát.
2: Nem adta be nekik?
3: Nem ettem gombát.
2: Hát mit csinált vele?
3: Eltettem.
2: Hova?
3: Tovani, az erdőbe.
2: De már erre elveresedett a katona ábrázata.
3: Hajja, mit komédiázik itt, s akkor van puskája magának?
2: Vanni van, vallotta be Mózsi ezek után.
3: Mi mondta akkor, hogy nincs, dühösködött a másik.
2: Én kérem, olyan nem mondtam.
3: Ne beszéljen, ordított a három csillagos, s az előbb tagadta le.
2: Én, berzenkedett neki Mózsi is, tőlem csak azt kérdezte, hogy van-e nálam fegyver.
3: Hát nálam aztán nincs, az szent igaz.
2: Jól van, apám, nevetett a három csillagos. Látom, hogy megszokta a románoknál a csavarosságot, hanem most egy-kettő elé azt a fegyvert.
3: Megvakarta Mózsi a fejét.
2: Hát az nem olyan egyszerű, mondotta.
3: Miért nem egyszerű, ütődött meg a katona.
2: Mert fönn vagyon az, messze, a hegyem.
3: Hát akkor jöjjön, menjünk érette.
2: Azt lehet, sóhajtotta Mózsi. Aztán csak éppen kalapot vett, botot, s elindultak. Elől Mózsi, mögötte a katonák. A három csillagos még vígasztalgatta is, mert nagyon látszott rajta a szomorkodás. Ne búsuljon semmit, ha vadőr marad, visszakapja.
3: Vissza-e? Virágzott ki Mózsi szemlátomást.
2: Ez biztos. Akkor hiba nincsen.
3: Mentek. Meredek csapásokon fölfele, sűrű nagy erdők között. Egy idő múltával újra megszólalt a katona.
2: Aztán mióta van elrejtve az a puska? Tova tavasztól, vallotta be Gózsi. Mióta a románok még a serétes puskától is félteni kezdték az országukat. Nevettek ezen a katonák vidáman. Aztán csak mentek, mentek. Sok van még odáig? Kérdezte újra egy idő múlva a főkatona, mikor már alig győzte a szuszogást. Csak most kezdődik, vigasztalta Mózsi. Hát, kezdődött is. Akkora csúnya sziklák meredeztek mindenfele, hogy nézni is alig győzték őket. Meg is állott a három csillagos minden percben, és törülgette magáról az izzadságot. Maga hova valósi? Kérdezte meg tőle egy ilyen megállásnál Mózsi. Budapesti vagyok, felelte az büszkén. Az nagy dolog, ismerte el Mózsi is. De ilyen sziklák még a Gellért hegyen sincsenek hajja, borzolódott szegény. Azt is elhiszem. Fújtak a katonák, erős, nehezükre esett a mászás. Csak éppen az egyik egy kis tömzsi barna képű bírta valahogy. De annak aztán úgy járt a szeme a fák között, mint a gyík. S ha valami nyomot látott, majd, hogy meg nem szagolta, annyira megörvendett neki. Látta Mózsi mindjárt, hogy rendes ember lehet. Hát maga, honnan gyűjt? Kérdezte meg tőle. Én, a Bakonyból, felelte az. Hát az mi? Az, hegy, meg erdő. Na-na, akkor jó. Medve van-e sok? Az nincsen, de szarvas annál több. Az is valami, ismerte el Mózsi, és attól kezdve egészen másképpen nézett a tömzsire. Alig értek végére a sziklának, olyan boróka sűrűség következett, hogy csak kínlódás volt megmozdulni benne. Nem is állotta meg a budapesti káromkodás nélkül. De a búbánatát maga aztán jól elrakta azt a puskát. Ásze, jól, hagyta rá Mózsi is. Végül nagy kínlódások árán megérkeztek egy fához. Vénséges vén bükkfa volt ez, s jó magosan rajta akkora lyuk, hogy egy ember is belefért volna kényelmesen. Na, állott meg Mózsi a falat. Ez az. Megnézték a katonák nagy fürkészve a fát. Hát ilyent lentebb nem kaphatott volna, bosszankodott még egyre a csillagos. Ilyet aztán nem, vallotta Mózsi meggyőződéssel. Na, akkor szedje csak elé gyorsan, s menjünk, mert dél lesz mindjárt. Jó, jó, bóklászta körül Mózsi a bükkfát, de föl is kell mászni reá. Hát mászék! Mászom, mászom, de tartsa a vállát valaki. A három csillagos rámutatott a barna képűre, de Mózsi megrázta a fejét. Igen, kicsiny, még a másik sem elég. Ejszem, maga a leghosszabb. Minek is tiszteljem? Szakaszvezető, húzta ki magát a három csillagos. Hát, ha az, akkor ejszem, maga álljon ide. Hadd szállhassak a hátára, különben nem érjük föl soha. Morgott a szakaszvezető, de azért csak odaállt a fa alá. Mózsi meg fölhágott a hátára, s onnan a vállaira. Szöges bakancsaival meg is dömöckölte tisztességesen. Ne topogjon már annyit ember, sziszegett szegény feje odalent. Szel, nem topogok én, de hogy ellenezte Mózsi. Csak fene magosan van az a nyílás itt, tudja. Azért valahogy csak elérte. Elérte, s belenézett. Forgatta a fejét. Siessen már, sürgette lent a szakaszvezető. Széttöri a vállamat. Megdöngette Mózsi a fát. Szólott, mint az üres hordó. De a következő pillanatban már szökött is le a szakaszvezető válláról. Hí, a kutyateremtésit. Na, mi a? Megvan a puska? Megvanni megvan az bizonyára, vélte Mózsi, de egyéb is van. S az mi? Nézett rá a szakaszvezető bosszúsan, s a vállait tapogatta.
4: Az vadmé.
2: Hol? Ott, ni, a ligban. S biza,
3: Rajzottak is kifele nagy döngve a méhek a likon, de olyan zummogással, hogy hallani is rossz volt. Hű, hát most mi lesz? Nézett a szakaszvezető fancsali képpel a fára és a méhekre. Én nem tudom, búsult Mózsi. Pedig a puskát csak ki kell vegyük. Vegye, bizaszt, javalt a Mózsi, de vigyázzék, mert 20 ilyen méh, ha megszúrja, belépusztul még a biva is, nem egy szakaszvezető. Nézték a katonák tanácstalanul a fát, meg is rugdosták, hogy hadlám, mennyi a méh benne. Hát, volt ott elég, sokkal több 20-nál, csak úgy nyüzsögtek a lik szájánál, nagy haragosan. Egyikük ki is vágódott sebesen a többi közül, és egyenes bele a szakaszvezető arcába. Ki a ménykőbe, kapott az arcához szegény, de megszúrt. Gyerünk innét, sebesen emberek. Mentek is, nem kellett mondani kétszer. Mózsi búsan kullogott utánuk. Na, szegény, drága puskám, kesergett. Lépes méz lesz belőle, csúfolódott az egyik katona. Mózsi megnézte csúnyán, de nem szólt. A szakaszvezető az arcát tapogatta, amelyik dagadozni is kezdett már ügyesen. Nem baj, vigasztalta azért lefele menet Mózsit. Majd úgy jelentjük, hogy ellopták a fegyvert. Úgy se jön ide föl senki, hogy utána nézzen. Nagyot sóhajtott Mózsi szíve legmélyéből. Hát ez igaz. Nem tehetünk egyebet, nem biza. Ahogy lefele haladtak, szótlanul a kis tömzsi lassan Mózsi mellé is ündörgött. Nézte a szemes arkából egy darabig, aztán csak odasúgta halkan, hogy meg ne hallja a többi. Hát, ezekkel a méhekkel szerencséje volt földi. Mózsi is visszanézett rá, aztán bólintott. Hát, tiszta igaz. Nekem is van ám puskám odahaza, súgta tovább a Bakonyi. Éppen egy ilyen fában. Akkor jó helyt vagyom. Mentek egy darabig, kissé el is maradtak a többitől. Újra a Bakonyi szólalt meg elsőnek. De hallja, én nem vittem volna őket ahhoz a fához, amelyikben a puskám van. Vittem volna egy másikhoz, és azt mondtam volna, hogy nicsak, ellopták. És még vigyorgott is, hogy lám ő, milyen ügyes ravasz ember. De már erre Mózsi is elmosolyodott a maga módján, és csak ennyit szólott. A vadméh az figurásabb. A Bakonyi csóvágatta a fejét, hogy éppen oda költöztek, mintha előre kiszámította volna. Ránézett Mózsi. Kiszámítottam én ezt már pendelyes koromban. Hogy? Hát csak úgy, hogy ma akkor is vadméhek voltak ebben a fában. Erre már a Bakonyi is elámult. Úgy nézte Mózsit, mint Pilátus a feltámadást. De akkor hogy tehette oda a puskát? A puskát csillant föl Mózsiban a lélek. Azt maga ne féltse. Van itt odvasfa annyi, mint pap a pápa temetésin. Ettől már kedvre derült a Bakonyi is. Vidáman kuncogott Mózsi mellett, ahogy lefele másztak a meredek sziklákon. De csak fúrhatta valami még az oldalát, mert később újra megkérdezte. Aztán vad mi? Csak ez az egy van? Nem, villant rá vissza Mózsi. De ez volt a legmesszibb, tudja. Ettől aztán a Bakonyinak olyan jó kedve lett, hogy még fütyörészni is elkezdett hamarjában. Nekem ez nem jutott volna az eszembe, hallja, vallotta be becsületesen. Tetszett Mózsinak az egyenes beszéd. Meg is jegyezte rá a vigasztaló jó indulattal. Ja, attól még élhetnek emberek a Bakonyban is. Csak a szakaszvezető fogta ott elő nagy szomorúan a dagadt képit. A Gellért hegyen nincsenek méhek, ugye? Kíváncsiskodott Mózsi, mikor az erdőből kiértek. De nem is felelt rá szegény. Hát az almafák dolga így végződött abban az első termőesztendőben.
2: Rájövő tavaszon egyszeribe úgy kivirágoztak, mintha csak akkor értették volna meg a kommandói felszabadulást. Még azok is, melyek odaát maradtak a cöveken, úgy megtöltötték magukat virággal, hogy csoda volt nézni. A hadapród úr, aki odalenn a fekete ügy hídjánál uralkodott a katonák fölött, még a menyasszonyát is felhozta egy napon almafát csudálni. A kisasszony úgy odalett a gyönyörűségtől, hogy menten le is törött néhányat a legvirágosabb ágak közül. Akkor jött le éppen Mózsi az erdőről, puskával a hátán, most már, mint társulati vadőr. Adjon Isten, köszönt illendőleg. Jó napot, Mózsi, fogadta a hadapród úr a köszöntést, kitavaszodott kedvel. Szépen virágoznak az almafái, hallja-e? Joguk van hozzá, jelentette ki Mózsi. Miért? Nézett az idegen kisasszony csodálkozva Mózsira. Először is, mert tavasz van, fejtegette ez a természet igazságait. Másodszor, mivel hogy két ország határát kell nekik díszíteniük egy akarattal. Nevetett a kisasszony a furcsa beszéden, a hadapród úr meg feléje billentett a kezével. A menyasszonyom, mondta, mihez tartás véget, Budapestről érkezett szabadságra. Isten tartsa meg, emelt egyet Mózsi a kalapján. Messzire együtt virágot szedni? A fiatalok összenevettek, ahogy az fiatalokhoz illett, aztán a kisasszony elővette a kézitáskájából egy kis fekete könyvecskét, meg egy plajbász hozzá, és úgy fordult Mózsihoz, mint aki valami fontosat akar. Újságíró vagyok, mondotta, és szeretnék egy interjút magától, jó ember. Mindig szívemen viseltem a föld népének sorsát. Azt bizony, szépen tetszik cselekedni, hagyta rá Mózsi. Csak tessék azért még egyszer elmondani, hogy nekem mi legyen a dolgom? Interjú, jó ember, nem tudja mi az? Tudni tudom én, óvatoskodott Mózsi, csak éppen, hogy másképpen beszélnek magyarul Budapesten, mint nálunk. Hát én kérdezni fogok, s maga feleljen szépen, jó? Szíveskedett a kisasszony. Cikket akar írni magáról az újságba, dicsekedett a hadapród is. Nocsak, mondotta Mózsi, és megszegte a nyakát hozzá. Megpróbálhassuk. A kisasszony megnyálaszta a ceruzát, aztán kirukkolt az első kérdésével. Mi a foglalkozása, atyafi? Mózsi önérzetesen düllesztette neki a mellét a kérdésnek. Erdőpásztor és vadőr. A kisasszony beírta serényen a könyvecskébe. Földje nincs, ugye? Hogy az ántiba ne volna, veresedett el Mózsi. Hát ez itt kereken micsoda? Csalódott arccal nézett rá a kisasszony. Mennyi van? 6 hold szántó, 8 hold kaszáló a hegymeget, s 23 hold erdő. Igaz, hogy még apám nevén van, aki meghót, tette hozzá csöndesebben, de hát ez az adó miatt történt. Keserű szájjal jegyezte a kisasszony a mondottakat, és gyorsan áttért egyébre. Sokat szenvedett a 22 év alatt, ugye? Nem többet, mint más, vallotta be Mózsi szerényen. De a magyaroknak rosszul ment itt, adta szájába a szót a hadapródi menyasszony. Nem örventek nekünk, az biztos. Bántalmazták és sokszor. Engemet élj, horkant föl Mózsi. Magát, bácsikám. 2-ről tudok, vallotta be Mózsi kelletlenül. Nagyon megverték, nézett rá részvéttel a kisasszony. Erre már Mózsi is kihúzta a derekát. Nem ajánlottam volna, így is kinyitottam egynek a hasát. Az hogy volt? Csillant föl a kisasszonyban a kíváncsiság. Az úgy, hogy engem szépen bézárának miatta 6 egész hónapig. Biztos kikezdtek magával, mert magyar volt. Hát úgy is történt az valahogy, kezdte el Mózsi a mesét.
3: mert háromszor, ha elénekelhettem a kocsmában azt, hogy Isten áld meg a magyart, s már ott állott előttem a verespataki Mónár, s azt mondja: fogd be a szádat! Fogd be te, ha mered, mondom neki én, mert én lám nem bírok vele. Emeli is a nagy mocskos mancsát a Mónár, hogy beletegye az arcomba, de én csak kirúgom magam alól a széket, és úgy vágom mellybe, hogy menten hanyat tesik. Volt néhány deszi pálinka bennem is, mit tagadjam. Ott ültek vala Mónár nyámjai a fal mentiben. Fölszögdösnek erre, s nekem. No, Mózsi, mondom, én nem tudom, hogy Traján mit tanított az övéinek, de Attillát megmutassuk ezeknek. Azzal ki a bicskát, én is, és rikkanték akkorát, hogy a zsidó menten besúvadt a pult alá akár egy egér. Na aztán, hogy a Mónár sógora elkapá a nyakamat, én belé is ereszém a bicskát tövig. Meggyőzének a Mónárék ugyan a végin, s megcsúfolának a csenderek is kissé, de a sógor hasát mégis három hétig fótozták a doktorok Brassóban. Hát, így esett ez, installom. A hadapródnak tetszett a történet, mert egyre a bajuszkáját pödörgette hozzá, de a kisasszonyka igen elkedvetlenedett. Persze, ha valaki magyarnak mutatta magát, az főben járó bűn volt, próbálkozott menteni a helyzetem valamit. Az a, bizonygatta Mózsi is, a bicskát nem kedvelték. Nehéz volt megőrizni a magyarságot, tudom én azt, bólogatott a kisasszony. Hát, könnyű dolguk nem volt velünk, a szent igaz, ismerte be Mózsi is. Minden jegyző megkopaszodott, aki ide került. De a legtöbb bajt mégis az urak okozták, próbál téríteni a beszéd útján a budapesti újság kisasszonya, és Mózsi bele is állott menten a friss nyomba. Haj, de még mennyit? Itt van, teszem azt, az árkosi báró, az a szakállas, tudja. Nagy birtokos, persze, vágott közbe gonoszul a kisasszony. Hát, hagyta rá Mózsi is, 200 holdja van neki. Na hát, ezt hallgassák meg. Kimegyen egyszer a préfektus vadászni a báróhoz. Persze, a híres arisztokrácia mind renegát lett, szúrta közben nagy boldogan a kisasszony. Az hát, ismerte be Mózsi is. Akkor állíták föl, tudja, a magyar iskolát ott a bárónál. Maga pénzén fogadott tanítót is hozzá. Aztán kellett tojtatni egy kissé az olyan préfektus féléket. Elég az hozzá, hogy éppen ülnének föl a szánokra, hogy az erdőre menjenek, mikor csak kihallik a nagyszobából, amit iskolának rendezett volt Béja báró, a gyermekek danázása. Na, mondja a préfektus, megnézem már magam is ezt az új iskolát. Azzal B. A báró megette. Fölállanak a gyerekek mind, és úgy kiáltsák, hogy éljen! Oda megyen a prefektus az elől ülőkhöz, és megkérdez egy legénykét. Mit énekeltetek te? Fut az olá, Brassó felé, jelenti ki a gyerek. Hát ez, miféle nóta, kérdi a prefektus. Az biza, székely, feleli a gyerek. Néz körül a prefektus az iskolaszobában, hát mit lát a falon? Magyarország térképit, de a régit, tudja, az igazit. Hát maguk erről tanulnak, kérdi a tanítót. Nem kaptunk még mást, mondja az ügyesen, s a mi megyénk ezen is rajta vagyon. Aztán csak elkezdi a préfektus kérdezni a gyerekeket. Na mondd meg, fiam, hol vagyunk mostan, kérdi. Árkoson, kapja elé magát az egyik gyerek. Nagyon jó, mondja a préfektus. S hát, Árkos, hol van? Háromszékben. Így a gyerek. Ez is jó, bólint a préfektus. S hát, Háromszék hol van? Erdélyben, feleli erre a gyerek. Nagyon helyes, egyezik bele a prefektus is. De hát, Erdély hol van? Magyarországon, vágja ki ügyesen a legényke. No, ijedezik a préfektusunk erre. Talán Romániából lenne, édes fiam. Azt csak a románok mondják, feleli erre a gyerek. Ebből aztán elég volt a préfektusnak is. Béhúzta a nyakát a bundagallérba, s iszkiri kifele. Ott kint aztán kezdi mondani a bárónak, hogy így, meg amúgy. De az csak nevet a szakállába, és veszi elő a pálinkás kulacsot nyomban. Látta a préfektus, hogy nincs kivel beszélni, hát hagyta. De vadászat után bément a jegyzőhöz.
4: Tud maga erről, meg erről? Tudni tudok, mondotta a jegyző. Akkor aztán miért engedi?
3: Förmet rá a csúnyán. Akármikor jöhet egy tanfelügyelő, s bajba keveredünk mind a ketten. Vonogatja a vállát a jegyző, hogy hát így a báró, meg úgy a báró. Bétéved éppen a csendőrőrmester. Leteremtettézi azt is kegyetlenül, hogy így, meg amúgy. Ez így nem mehet, mert mindkettőjüket kiteszi a faluból, meg mi a fene. Jól lebitangolta őket egy szóval, és aztán ment vissza a szakállas báróhoz vacsorálni. Na, összeütötték fejüket a jegyző, meg a csöndér. Hogy most mi legyen? Mert a báróhoz egyik sem mert elmenni a dologgal. Féltette mindennik a maga konvencióját, ünnepi lisztet, hízó disznót, tűzifát, hordóbort, meg mi isten csodáját, amit az udvarból kapott. Elmenének hát ügyesen a tanítóhoz.
4: Én nem tehetek semmiről, mondotta az. A báró parancsolja így, s engem ő fizet.
3: Na aztán addig mind tanakodtak, amíg nem tudtak egyebet kieszelni, mint hogy meghirdették a tífusz járványt. Ezzel aztán két esztendeig távol is tartottak mindenféle tanfelügyelőt a községtől. Hát bizony, lássák, éppen merő igaza volt a kisasszonykának, mert sok bajlódás volt itt az urakkal, mindig. Elmondotta Mózsi egy szuszra az egészet. Vihorászott a hadapród úr, s még a pesti kisasszony se állotta meg, hogy el ne mosolyodjék nagy savanyúan. Uram, bátyám, virtus, jegyezte meg csípősen, mint a paprika. De azt mondja meg, hogy magukkal törődtek-e ezek az urak valamit? Segítették-e? Oktatták-e?
4: Hát, ami igaz, az igaz, ismerte be Mózsi is erre, engem megoktatott egyszer ez az árkosi báró süvölvénykoromban, mikor almát loptam a kertjéből, olyan két derék pofonnal, hogy a szemem majd kiszökött.
3: Hát, ez jellemző rájuk, szusszant egyet örömében az újságos kisasszony, és gyorsan jegyzett valamit a könyvében.
4: Jellemzetes is volt, bólintott Mózsi engedelmesen, mert minek utána majd leverte a fejemet a nyakamról, megtöltetett egy egész zsákot almával, hogy vigyem haza, s máskor meg kérjek, ha kell.
3: Ez sem tetszhetett eléggé a kisasszonykának, mert csak összecsapta a fekete könyveskét, és visszatette a táskájába. Teljesen hiányzik a kultúra magukból, atyafi, mondotta Mózsinak nagy elszomorodással, amire aztán Mózsi is meg kellett lógassa a fejét az illendőség miatt, mint a halottas ház gazdája, akinél részvétet nyilvánítanak. Bizony, sóhajtotta. Hiányosság az akad mindig. Nincsen ház egérlik nélkül. Maga még talán azt se tudja, mi a szocializmus, firtatta tovább a kisasszony. Erre aztán össze kellett szedje Mózsi is az eszét, hogy szégyenben ne maradjon az idegenek előtt.
4: Petőfi volt a magyar nemzet legnagyobb költője, jelentette ki ünnepélyesen. Furmány úr pedig, a brassói Schuster, tudják, aki felkötötte volt magát 10 évvel ezelőtt, arról meg azt beszélték, hogy cucilista volt.
3: Hát ilyen az emberi élet, mondta meg a vállát. Senki se tudhassa, mire végzi. Erre aztán már a kisasszony se tehetett egyebet, mint hogy szorosan megmarkolta az almavirág bukétot, biccentett a fejével Mózsi felé, és azzal uzsgyi,
4: lefele a fekete ügynek. A vőlegény hadapród alig győzött a nyomában maradni. Így kerültek össze Mózsi és az almafák első ízben a társadalom politikával.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bánfi György előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A 2026-27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, kutatóink és egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizon Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítésére és az unió pénzügyi érdekeinek védelmére. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizon Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátás a már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, a gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca szerdai tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tároló kapacitásokkal rendelkezik, 5 helyszínen, Hajdúszoboszlón, Kardoskúton, Pusztaedericsen, Szőregen és Zsanán, összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. A gáztárolók töltöttsége 77%-os. Az elérhető készletmennyiség már meghaladta a 4,8 milliárd köbmétert. Az elmúlt időszak éves lakossági fogyasztását ezzel bő másfélszeresen múlja felül, ismertette a tárca. A betárolt mennyiség az egész ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné, a családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 téli napra elég lenne. A magyar fogyasztók zavartalan ellátását a tartalékok mellett a folyamatos importszállítások és a magyarországi kitermelés is biztosítják, tette hozzá a minisztérium. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is. Az Európai Unió július 1-től 3 eurós általányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe. Egyrészt november 1-től kezelési díjat kell fizetni, amely minden EU-n kívülről érkező netes csomagrendelést érint. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kis csomagok tételsorai után a 3 eurós általányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Mivel az uniós szabályozás értelmében a kezelési díj a csomag értékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti. Lényeges, hogy a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futásszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Változás az is, hogy november 1-től a vám árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is. Október 16-a és 18-a között immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját, idén a Felsőbarcikai Református Egyházközséggel közreműködve Kazincbarcikán. A háromnapos rendezvény során kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel várják a szervezők az érdeklődőket. Az eseményen református gazdák, termelők, gyülekezeti közösségek és a sütés-főzés szerelmesei találkoznak, hogy megosszák egymással a munkájuk gyümölcsét, receptjeiket, történeteiket és tapasztalataikat. A programsorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi hálaadó istentisztelettel zárul a helyi református templomban.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a történelmi Békés-bánáti Református Egyházmegye találkozójára utazunk el Szentesre. Hallhatják majd Hegyi Ádám történészt.
2: És ezt a területet nevezték el egészen a trianoni időszakig Békés-bánáti Református Egyházmegyének, ami a Maros és a Körös közötti kezdeti területeket a Bánátra kiterjesztve és magába olvasztotta, és valóban földrajzilag egy óriási egység, olyan Belgium nagyságú egység jött itt létre.
1: Beszélgetünk Fekete Károly tiszántúli püspökkel.
3: A lélek munkáit tapasztalni, az mindannyiunkat megörvendeztet. És már nem figyelünk arra, hogy most fogytunk, vagy mi a statisztika, mert az élet valósága adja azt a jó ízt, amelyik tovább lendít és biztat, hogy utoljára maradok egyedül református, de azt megélem, azt a hitet, az is nagyon fontos, és nem csak a létszám.
1: És résztvevőket is megszólaltatunk.
4: Mindenki kitart a hit mellett, hogy meg akikkel már többször találkoztunk, egymásra nézünk, és köszönünk, hogy tavaly is voltak, akkor is voltak is, hogy egyszerűen, nem tudom, de az annyi olyan érzés van bennem, amit nehéz, hogy egyszerűen jó velük, hogy ennyien vagyunk, akik még az Isten gyermekei vagyunk, és hogy ez nekünk fontos.
1: Ma tehát a történelmi Békés-bánáti Református Egyházmegye találkozójáról számolunk be önöknek. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Több mint 600 református gyűlt össze három országból és 5 egyházmegyéből Szentesen, hogy találkozhassanak egymással. Az aradi, temesvári, bánáti, békési és csongrádi reformátusokat közös múltjuk köti össze, ugyanis a trianoni békeszerződésig egy közös egyházmegyéhez tartoztak, ez volt a Békés-bánáti Református Egyházmegye. Ráadásul ez volt a történelmi Magyarország legnagyobb kiterjedésű református egyházmegyéje. Az első találkozót Makón 2013-ban szervezték meg. Azóta, bár volt olyan év, hogy nem szervezték meg a találkozót például a Covid-járvány miatt, ezúttal 11. alkalommal találkoztak Szentesen. Összeállításunkat hallják most a helyszínről, kezdésként egy történészt kérdezek az egyházmegye múltjáról. Hegyi Ádám történésszel, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadójával, presbiterrel beszélgetek. Valószínűleg Ádám, te vagy, aki a legtöbbet tudsz ennek az egyházmegyének a történetéről, akinek most az utód megyék gyülekezeteinek tagjai találkoznak Szentesen. Mit lehet néhány fő vonalban tudni erről az egyházmegyéről? Azt mondjuk szoktuk róla mondani, hogy ez a történelmi Magyarország legnagyobb református egyházmegyéje volt.
2: Igen, kiterjedését tekintve valóban egy óriási területről beszélünk. A Békés-bánáti egyházmegye egyidős a reformációval, tehát körülbelül amikor itt a Dél-Alföldön a helvét hitvallás megszilárdult és létrejöttek azok az egyházközségek, amelyek már reformátusnak voltak mondhatók, azok egy önálló egyháztestet, egy egyházigazgatási egységet hoztak létre. Kezdetben Körös Maros Közi Szent Társaságnak nevezték, ez volt az egyházmegye első megnevezése, ez a 16. század vége. Nagyjából ez a struktúra állt fent az oszmán hódoltság ideje alatt, majd a török megszállás után időszakot tekintve egy újabb fordulat következett be, amikor a Körös és a Maros közötti területen tovább működött ez az egyházmegye, viszont akkor már Békési egyházmegyének kezdték el hívni, majd kicsit később, a 19. század elején, a 1820-as években területe valóban megnövekedett, mert a Marostól délre eső területek is ehhez a területhez tartoztak, azért, mert a Marostól délre eső területeken nagyon sokáig nem tudott a református egyház megtelepedni. Igaz, 16. század végén vannak adataink arra, hogy például a Nagybecskereken is működik valamilyen protestáns gyülekezet, de hát a oszmán hódoltság miatt ezek nem tudtak fennmaradni. És 1800-as évek elején missziós szándékkal különböző gyülekezetek jönnek létre a Bánátban, ezt mondtam, hogy a Marostól délre, és ezt a területet nevezték el egészen a trianoni időszakig Békés-bánáti Református Egyházmegyének, ami a Maros és a Körös közötti kezdeti területeket, a Bánátra kiterjesztette és magába olvasztotta, és valóban földrajzilag egy óriási egység, olyan Belgium nagyságú egység jött itt létre.
1: Lélekszámban, gyülekezeti tagságszámban van adat, ami elmondható?
2: Persze, sok-sok adatunk van, ugye azért ezt tudni kell, hogy a történeti források azért sporadikusak, tehát nem lehet mindig mindenről egyértelműen beszélni. Tehát mondjuk, ha Szatmárral összehasonlítjuk, itt mindig ritkábban helyezkednek el a gyülekezetek. Mondjuk, amikor maga a Békés Bánáti elnevezésű egyház ugye létrejön, akkor olyan 31 néhány anyaegyházközségről beszélhetünk. Ezt 1920-ig körülbelül olyan felmegy olyan 50 anyaegyházközségre, és hogy ez lélekszámban ténylegesen mekkora, úgy érzékeltetném, hogy az itteni lakosságon belül szinte mindig a kisebbség. Egy-két terület van, ahol többségben voltak. Tehát például, hogy Szentesen vagyunk, nagyon sokáig Szentes homogén református közösség, vagy Békésbe, ha megyünk, Békésben Gyoma, vagy Köröstarcsa, Körösladány, ezek többségi református települések, de általában az van jellemző, hogy ez egy kisebbségi kultúra, a reformátusok vallásilag és nyelvileg is kisebbségben voltak.
1: Rátérek arra, amiről beszéltél ezen a találkozón. A bibliaolvasásról beszéltél. Kezdjük egy picit messzebbről, ahogy te is kezdted. Mennyire tekinthető általánosnak az a Békés-Bánáti Egyházmegyében, vagy a korábbi elnevezésű időszakban, hogy egyáltalán olvasták az emberek a Bibliát? Tudtak-e olvasni a 16.-7. században az emberek, egy átlagos ember?
2: Valójában ez egy nagyon nehezen megválaszolható kérdés, mert az olvasást úgy tudom történeti adatokkal igazolni, hogy annak van valamilyen írásos lenyomata. De hát, ha én most olvasok egy regényt, akkor annak miért lenne írásos lenyomata, hogy én elolvastam Jókai Mór Kőszívű ember fiai című regényét. Az bennem egy élményt alakít ki, de nem biztos, hogy van ennek lenyomata. De a történetkutatásban van erre lehetőség. Például a több száz évvel ezelőtt élt emberek is írhattak olvasó naplót. Aláhúzták a könyveiket, esetleg még egy szél jegyzetet is készítettek a lapszélére, amikor valami nagyon kiváltott belőlük valamilyen érzelmet, és odaértak, hogy igaz, nem igaz, és így tört. Tehát vannak erre utaló adataink. Na most a Biblia olvasás a református egyház hitvallásából és kultúrájából levezethető. Ugye a sola scriptura elve gyakorlatilag azt a mozgalmat, vagy azt a igényt hozza létre a református egyházon belül, hogy olvasni kell a Szentírást. Márpedig, ha olvasni kell a Szentírást, ahhoz kell iskolázás. Az iskolában meg kell tanítani a gyerekeket írni, olvasni, és akkor fogják tudni értelmezni a Bibliát. Ez egy hosszú folyamat, tehát ha a reformáció időszakát nézzük, a 16. századot, ott még olyan adataink vannak, hogy még Mátyás király ugyan tudott írni, olvasni, de például a helyettese, a nádor, az már nem tudott. Tehát az ország második embere 1490-ben nem tudott írni, olvasni. Ilyen helyzetből kell elindítani a reformációt, tehát azért ez egy mégis több száz éves folyamat, mire általánossá válik az írni, olvasni tudás. És hát ezen belül aztán a bibliaolvasás az egy óriási kérdés, hogy mennyire tudjuk ezt hitelesen igazolni. Hát az biztos, hogy nincs is annyi bibliánk, kezdetben nyomtatott biblia, hogy minden gyülekezetben legyen. Tehát vannak ilyen adataink, hogy az a lelkész, akinek van prém bőrös subája, de nincs bibliája, attól vegyék el a prém kabátot, és vegyen az árából egy bibliát, mert hogy nincs bibliája, szóval ez egy eléggé kellemetlen helyzet, de hát ez hosszú szabályozások és hosszú normaalkotás, mire eljutnak arra az igényre, hogy a biblia meglegyen a családban. A református paraszt családoknál például a 18. század végére válik szokássá az, hogy van egy nagy bibliájuk, amit a tiszta szobába felraknak látható helyre. Tehát, hogy a identitásukat is meghatározza.
1: Ezek azok a családi bibliák, amikor bevezetik az anyakönyvadatokat?
2: Igen, ezek a tipikus családi bibliák. Most is vannak, én úgy tudom, tehát, hogy ennek van most is gyakorlata. Igen, beírják a születést, halált, keresztelőt, házasságot, ilyen, sőt, még időjárási megfigyeléseket is beírnak ezekbe.
1: És akkor van egy szentesi példa, ami ugye kapcsolódik az egyházmegye történetéhez, amit itt elmeséltél. Az érdekesség az, hogy a forrás ráadásul valamilyen bírósági adatból van. Mi ez a történet?
2: Igen, ugye mondtam, hogy viszonylag nehéz az olvasás történetét rekonstruálni. Most Szentes esetében szerencsés helyzetben vagyunk, mert a városban 1747-től, illetve 1750-től kezdve fennmaradt két olyan szöveg is, amelyeket szinte napról napra vezettek, a város eseményeit rögzítették ebben. Az egyik a Ecclesia matrikulája, a másik a Petrá krónika. És ezekben a iratokban maradt fent egy tanítónak az emléke, egy Csó István nevű tanító, aki valamikor az 1790-es években azt jegyezték fel róla, hogy mint tanító kötelessége volt a templomban rendszeresen a Bibliát fennhangon olvasni, a gyülekezetnek ez nem Isten tisztelet, ez csak Bibliaolvasás, tehát fennhangon olvasás. 12-szer olvasta végig a Bibliát a szolgálat évei alatt itt Szentesen, és a családjában, meg mint családfő, 44-szer olvasta fel hangosan a Bibliát a családtagjainak. De, amire utaltál, hogy milyen iratunk van, fennmaradt egy tanúkihallgatási jegyzőkönyv, egy egyházfegyelmi ügy esetén őt tanúként hallgatták meg a lelkésszel szemben, és mint tanút értelemszerűen neki alá kellett írni a tanúkihallgatási jegyzőkönyvet. Ez nem sikerült neki, nem tudta leírni a nevét, csak egy X-et tett a neve mellé. Most ugye azt mondtam, hogy végigolvasta 12-szer és 44-szer a Bibliát, és nem tudta leírni a nevét. Ez azért van, mert ahogy lassú volt ez a folyamat, ahogy az olvasás tanulás eljutott egy bizonyos normaszintre, ezt úgy egészítette ki az egyház, hogy olvasni megtanította a gyerekeket, írni nem, mert nem volt annyi ideje, és nagyon valószínű, hogy ez az ember tanító létére szinte fejből megtanulta a Bibliát, és el tudott mondani igeszakaszokat egész hosszan, anélkül, hogy tudta volna mi az. Valószínűleg tudott olvasni, tehát hogy nem volt teljesen ismeretlen számára a betű, de már ránézett és tudta, ja igen, ez most így következik. Mindenki tudja azt, hogy például a homéroszi Iliász és Odüsszeia az egy óriási mű, ugye a görög irodalomnak a, meg a mitológiának egyik legfontosabb műve, és az ember mindig elcsodálkozik, hogy ezt soha senki sem írta le. Tehát amikor ez keletkezett, az egy szóbeli eposz volt, és 300 évvel a keletkezés után írják le. Tehát, hogyha valaki tud Iliászt mesélni fejből, akkor miért ne sikerült volna Csónak, Csó Istvánnak Bibliát mesélni fejből?
1: Ugye te kutatod a Békésbánati Egyházmegye történetét, van olyan friss adat, történet, esemény, ami elmesélhető az adatokból?
2: Igen, mindig sok ilyen jön elő. Most amivel legújabban foglalkoztam, vagy foglalkozom, az az egyházon belüli információ áramlás, vagy információ, informális tudásnak az átadása. Mind a mai napig létezik az egyházban a körlevélnek, vagy a körrendeletnek a műfaja. Például az esperes körlevélben értesíti a gyülekezeti lelkipásztorokat a legújabb szabályokról, hírekről, határozatokról. Most ez a folyamat megvan több száz éve az egyházon belül, csak az az érdekes benne, hogy ez bizonyos esetekben sérül. Ma azt mondanánk, hogy a zsinattól indul el valami, akkor a püspöktől indult el egy utasítás, vagy egy leírat, vagy egy támogató kérés, és akkor ennek hivatalos úton el kellett jutni az espereshez, az esperesnek meg értesítenie kellett az egyházközségeket. Na most az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy itt ilyen elhallgatásokra bukkan az ember, hogy mit lehet mondani, és mit nem. A feudális világban a lelkész nem csak egyházügyekkel foglalkozott, hanem például az Isten tisztelet után a hirdetésekben világi eseményeket is hirdetnie kellett. És a tiszántúli püspöktől érkezett egy körlevél az esperesekhez, hogy mindenről beszélhetnek, de arról nem, hogy a só ára emelkedni fog. Ez egy hivatalos értesítés. Tehát a magyar állam értesített, hogy ekkortól ennyi a só ára. És a püspök utasítja, hogy igen, de ezt ki ne hirdesse a lelkész, mert bepánikolnak az emberek a Isten tisztelet után, és elkezdenek felvásárolni. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen felemás helyzet, hogy aztán meg ha kiderül, hogy mert kiderült, hogy emelkedett a sóára, akkor a lelkészen ezt számon kérhették, hogy ezt maga nem tudta, vagy elhallgatta előlünk, szóval ez egy elég érdekes helyzet.
1: Folytatod ezt a kutatást?
2: Igen, igyekszem. Meg lehet ezt fogni világiratokon belül is, és a korabeli ember az ugyanúgy, mint most, azért nem hagyta magát. Tehát ha nem hangzott el a templomban, akkor megkérdezte a kisbírót, vagy megkérdezte a jegyzőt, vagy bárkit, aki erről tudhatott, és megvan ennek a információ átadásnak a világi útvonala is, az uralkodótól egészen a jobbágyig végig lehet kötni, hogy milyen információ juthat el az átlag emberhez, és ezt össze lehet vetni, hogy na akkor a kisbíró vajon elmondta ezt a só ár emelkedési ügyet. Úgy tűnik, hogy igen. Tehát amit én találtam, nem sokkal az Isten tisztelet után a kisbíró az kidobolta a híreket, úgyhogy ez az információ visszatartás nem volt túl hatékony, de megpróbálták.
1: Gyerkó Attila Leventével, a Szentes Nagy Templomi Református Egyházközség főgondnokával beszélgetek. Mit jelent önnek az, hogy itt van ez a találkozó most már második alkalommal?
5: Nagy öröm számunkra, hogy ismét a gyülekezetünk adhat otthont ennek a nagy rendezvénynek. 2018-ban volt legutóbb itt nálunk a Békésbánáti Történelmi Egyházmegye találkozója. Azért is nagyon fontos és nagyon nagy dolog, hogy ismét itt Szentesen a Nagy templomad otthont, hiszen nagy templomunk az idén ünnepelte 200 éves jubileumát, és ennek a záró alkalmaként kerül sor most a történelmi egyházmegye találkozóra, megemlékezve a 200 éves jubileumról is, és Kis Bálint egykori esperes templomépítő lelkipásztorunkról.
1: Akinek az emlékére szobrot is avattak itt két héttel ezelőtt, most az a különleges dolog, hogy akár megtekinthető nyilván a szobor, meg közösen itt majd meg is koszorúzzák ezt. Miért volt fontos önöknek a szobor állítás?
5: Ez egy úgy tartozás is, amelyet úgy gondoljuk, hogy most sikerült pótolni, hiszen Kis Bálint egy jelentős lelkipásztora volt a gyülekezetnek, de nem csak lelkipásztor volt, hanem ahogy említettem, az egyházmegye esperese is volt, táblabíró is volt, tehát egy polisztor volt, és nem csak a gyülekezet élete szempontjából volt jelentős az ő jelenléte, hanem a város szempontjából is, a város életében is jelentős volt az ő itteni szolgálata szentesen.
1: És önnek mit jelent ez a találkozó, akár a Kis Bálint szemüvegén keresztül nézve, hogy egy mekkora egyházmegyét vezetett a néhai lelkészük, ugye ma 5 egyházmegye 3 ország területénél ez a sok-sok református.
5: Felemelő érzés, hogy igen, ahogy ön is említette, hogy 3 országból vannak most itt a reformátusok, és lehetünk együtt, élhetjük meg együtt Isten kegyelmét, áldását. Azt gondolom, hogy ez egy ritka pillanat, és nagyon nagy dolog, hogy ez évente megszervezésre kerül. Úgyhogy most nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy most itt szentesen tudunk így együtt lenni a reformátusság ilyen nagy létszámban.
1: És még Kis Bálinthoz egy gyakorlati megjegyzés, hogy tulajdonképpen az egykori esperesnek köszönhető az, hogy elfér ez a közösség ezen a találkozón itt, mert akkor a templom épült itt, ahova kényelmesen befér ez a sok ember. Vannak olyan helyszínek, ahol nyilván nem tudna ennyi ember elmenni, mert kicsi a templom, és nem praktikus egy szervezési szempontból. Tulajdonképpen ez is utólagosan neki köszönhető.
5: Igen. Hálásak vagyunk, hogy egy ilyen templomban lehetünk jelen. Valóban felemelő.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk az összeállítást a történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye találkozójáról, amelyet most hétvégén szerveztek meg Szentesen. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Október 17-ig még lehet jelentkezni a Szent István Vidékfejlesztési Program helyi fejlesztési testületeibe. Mint korábban Lőrinc Viktória, a vidék és településfejlesztési miniszter kiemelte, sok kérdés érkezett a Szent István programmal kapcsolatban, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. A Szent István Vidékfejlesztési Program első szakasza a fejlesztési testületek felállítása. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki. A jelentkezők pályázatait a minisztérium értékeli. A Szent István program célja, hogy hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modellt hozzon létre a kormány, amiben a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei, de aktív alakítói is a fejlesztéseknek, és így saját térségük jövőjének. A program első kísérleti szakasza 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt, így a kísérleti programnál 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A kísérleti térségek között található többek között Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc vidéke. Határozott kiállást vár el Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács csütörtöki pénteki ülésén, közölte a Magosz az MTI-vel. A közlemény emlékeztet arra, hogy az uniós állam és kormányfők találkozójának napirendjén a következő uniós költségvetés vitája is szerepel. A Magosz értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából az uniós csúcson, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A Magosz követelése az, hogy legalább az eddigi uniós forrásokat biztosítani kell a gazdák számára, megőrizve egyúttal a 80%-os állami társfinanszírozási szintet, melyet 2021 óta már igénybe tudnak venni a magyar termelők. Az október 23-ai hosszú hétvégén Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úticél, míg a régiók versenyében Észak-Magyarország vezet a szállás.hu foglalási adatai alapján. Közleményükben kiemelték, hogy a hosszú hétvégi foglalások 29%-a az észak-magyarországi régióba szól, ezt a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld követi. A foglalások 57%-a két éjszakás, a szállások között a hotelek dominálnak, a foglalások 30%-ával. A szállásfoglaló portál adatai szerint a hűvösebb őszi napok beköszöntével a wellness szolgáltatások iránti kereslet is megugrott. A hosszú hétvégére szóló foglalások 37%-ánál kifejezetten wellness szállás helyet választottak a vendégek. Szabó Zsolt, a portál programok csapatának vezetője elmondta, az őszi szünetben az állatkertek, a várak és a gyógyfürdők vonzák a legtöbb látogatót. A teljes október-novemberi időszakot egyben vizsgálva, az adataik szerint Budapest a legnépszerűbb úti cél, a fővárost Eger, Miskolc, Gyula, Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Siófok, Hévíz és Debrecen követi. Megújítják a balatoni bringakör kerékpárutat, mintegy 20 kilométeres szakaszon készítenek elő felújításokat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Ismertette, a nagyobb beruházás az északi partot érinti. Tihany és Balatonfűzfő között 7 településen összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a meglévő kerékpáros útvonalat. Az önálló kétirányú kerékpárutak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, két új fény és felsorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A tervek szerint a kivitelezésre a közbeszerzéseket még az idén elindítják. A megvalósításhoz Európai Uniós forrásokat is felhasználnak, emellett a magyar közút beruházásában 4 szakasz felújítását magyar költségvetési forrásból végzik el. Hozzátette, több településen a felújítás a tavasszal már elkészült szakaszhoz kapcsolódik, ezeknél a fejlesztéseknél már zajlanak a közbeszerzési eljárások. A munkák várhatóan jövő tavasszal indulnak.
0: az időjárásról.
1: Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatjuk összeállításunkat a hétvégi történelmi békésbánáti református egyházmegyei találkozóról, amelyet Szentesen tartottak. Itt a történelmi Magyarország egykori legnagyobb egyházmegyeinek utód egyházmegyei találkoztak, így az aradi, a temesvári, a bánáti, a békési és a csongrádi reformátusok. Kezdésként néhány résztvevővel beszélgetünk.
2: Hamzáné pap Katalint kérdezem, mert Zsadányból érkezett a Békés Hétyhez megyéből, és itt a ismerősei azt mondták, hogy ön a szóvivője ennek a csapatnak. Miért jöttek el erre a találkozóra?
3: Mert ez már a harmadik alkalommal, hogy eljövünk, és épülünk. Tehát nagyon jól érezzük magunkat. Nagyon sok olyan dolgot kapunk, ami meg találkozunk olyan emberekkel, akikkel nagyon jó találkozni velük. Ismerősökkel is, meg amit kapunk a lelkészek, amit elmondják, mind építő nekünk. Tehát egyszerűen nagyon jó eljönni. Testünk, lelkünk töltődik.
2: Átlépek önhöz is. Nincs kitűzője, de árulj el, hogy kivel beszélgetek.
4: Huszár Benedekné, Zsadány. Én minden vasárnap elmegyünk a templomba, Isten tiszteletet meghallgassuk. Az az igazság, mikor megyünk, egy új feltöltés. A nekünk, amikor oda vagyunk a templomba, mint most is, hogy eljöttünk, ez is nekünk egy feltöltés. Mert ugye szeretet úgy van, az Isten azt mondja, hogy úgy van bele, hogy az én tanítványai vagytok, hogy egymás a szeretetet tudjuk egymás ellen kimutatni. Tehát azért mondom, ide is elmentünk, nagyon sok feltöltést kaptunk, megint egy más-más szöveg van mindig, és odafigyeljünk, és ezt egymást között elmondjuk. Tehát ennyit tudok mondani.
2: Esetleg bemutatkozik?
5: Misszál Lászlónő vagyok.
2: És akkor ő miért jött el Zsadányból?
5: Ugyanezért jöttünk minden, olyan megnyugvás, amikor megyünk, vagy jövünk a templomba, mintha megújulnánk, úgyhogy olyan nyugodtság vesz elő, amikor kijövünk a templomból.
2: És az, hogy itt az egykori egyházmegyéből találkozhatnak olyanokkal, akik akár más országban élő magyar reformátusok, ez mit jelent önnek?
3: Mindenki kitart a hit mellett, hogy meg akikkel már többször találkoztunk, egymásra nézünk, és köszönünk, hogy tavaly is voltak, akkor is voltak is, hogy egyszerűen, nem tudom, de annyi olyan érzés van bennem, amit nehéz, hogy egyszerűen jó velük, hogy ennyien vagyunk, akik még az Isten gyermekei vagyunk, és hogy ez nekünk fontos.
2: És a hétköznapokban szokta úgy érezni Zsadányban, hogy kevesen vannak, és emiatt jó, hogy látni, hogy milyen sokan vannak? Tiltakoznak a hölgyek, sokan vannak Zsadányban.
4: Igen, még van, amikor 120-an is vagyunk a templomban. Meg többen, meg 200-an is. Sokan vagyunk, sokan iskolás, és annak a szülei is eljönnek.
3: Az iskolánk az egyházi iskola, idősek otthona, anya otthonunk van.
2: És Szögi László Krisztián Orosházáról, Békési Egyházmegye, és csak nem a felesége, Szöginé Boros címe, a Gabriella, szintén Orosházáról. Miért jöttetek el erre a találkozóra?
6: Én még akkor az új templomi gyülekezetbe jöttem Vásárhelyről, amikor először voltunk ugyanígy Szentesen, és az már azt hiszem ilyen 10 éve lehetett, hogy Szentesen volt itt, és akkor egy nagyon jó hangulatú volt a közösség, és úgy gondoltam, hogy most még itt a közelben van a egyházmegyét találkozó, akkor szeretnék még ne eljönni. Barátom biztatott még egyébként, ő most lelkésznek tanul, ő is mondta, hogy akkor most itt akár össze is futhatunk majd, mert őt a kötelesség ide hívja majd.
2: Végül is erről szól ez a hely, hogy lehet találkozni ismerősökkel, ismeretlenekkel. És te miért jöttél el, vagy mit jelent neked ez a találkozó?
7: Hát igazából én a férjem miatt jöttem. Ő hozott meg, ő az, aki igazából ebbe a református életbe úgymond engem behívott. Ő általa ismerkedtem meg így a vallással is, mikor abban nem voltunk egyáltalán vallásosak, úgyhogy igazából miatta meg a kisfiam miatt jöttünk el.
2: Valószínűleg ő a legfiatalabb jelenlévő. Hány éves?
7: Ő most jelenleg 15 hónapos, úgyhogy még nagyon kicsi, igen.
2: És arról mit gondoltok, hogy ugye ez a találkozó, ez az egykori nagy egyházmegyének az utód találkozója, tehát ugye ez ma 3 ország, 5 egyházmegyéje, és sok száz ember találkozik itt a határ különböző oldalairól.
6: Szerintem nagyon kevés olyan lehetőség van, ahol már csak így gyülekezetek tudnak találkozni egymással, mert minden gyülekezet szervezi a maga kis programjait, és az még pláne nagyon ritka, hogy így több országból össze tudjunk gyűlni, és utána ez mindig olyan jó látni most a kis csoportos beszélgetésen is, hogy annyi helyről jöttünk, mindannyian egy kicsit mások vagyunk, de a legfontosabb dolgokban, hogy Jézus szeretetében, meg a református hitben viszont így közösek vagyunk. És ez szerintem egy nagyon sokat mondó dolog, vagy hogy is mondjam, pláne utána nekem a előző alkalomról, most is várom az ebédet, de az előző alkalmon nagyon jó volt, én akkor aradiakkal tudtam együtt ebédelni, és olyan dolgokról tudtunk beszélni olyan őszintén, ami másunk tényleg nem lenne rá lehetőség. Én így gondolom.
2: Ezek szerint van lehetőség ismerkedni a saját közegen túl is.
6: Igen, ráadásul olyan emberekkel, akik ez mondjuk most, ha nem lenne ez a találkozó, akkor lehet, hogy nem, most így nem beszélgetnék vele mondjuk az utcán, de hogy ez egy olyan közösség tud itt kialakulni, vagy olyan közösség, ami viszont ilyen egyedülálló ebből a szempontból. És hogy mégis sokfélék vagyunk, de ha belegondolok, akkor valójában meg igazából nem.
2: Hanem, hogy sok a hasonlóság?
6: Igen, sok a hasonlóság, és tényleg a, hogy is mondjam, a legfontosabb dolgokban, a hitbe, a vallásunkba, a szeretetbe ilyenkor tudunk, össze tudunk kapcsolódni, egymáshoz kapcsolódni tudunk.
7: Itt a kiscsoportos beszélgetésen voltak többen, akik Szerbiából jöttek, de nehezen beszélték a magyart, és nehezen is értették, hogy néha miről van szó. Viszont ennek ellenére nem féltek megnyilvánulni, mert tudták azt, hogy mi úgyis elfogadjuk őket, hisz a hitben testvérek vagyunk. Szóval ez a része meg szerintem egy nagyon szép.
2: Jók ezek a névtáblák, mert itt azonnal el tudom mondani, hogy Kerbel Dániellel beszélgetek, aki a debreceni teológián teológus. Hanyad éven?
8: Harmadéves vagyok.
2: És itt az előbb a Szögi család említette, hogy részben te is motiváltad őket, hogy jöjjenek. Hogy volt ez?
8: Hát igazából már nagyon régóta barátaim. A édesapa, Szögi László Krisztián, még együtt kezdtünk el templomba járni, még 2012. március 15-én, eléggé pontosan emlékszem erre az alkalomra, és utána szépen hát ott maradtunk a gyülekezetnél, és mindenki ment a maga Isten által elhívott útjára, de tartjuk a kapcsolatot, és ezek jó alkalmak arra, hogy tényleg találkozzunk együtt, legyünk.
2: És te mennyire tudsz ilyenkor új emberekkel is ismerkedni, vagy mennyire célod ezt teológusként?
8: Hát ezek egyébként főleg így, hogy kis csoportvezető is voltam, ez így jó alkalom, de amúgy is, ha bárki kis csoportokban részt vesz, ott van velük, ott azért más helyekről jött emberekkel tud ismerkedni, velük tud együtt lenni, sőt, még a másik hitéből is tud gazdagodni. Úgyhogy igazából, ha más nem a szervezők, de elsősorban Isten úgy alakítja ki, hogy mindenféleképp ismerkedjünk olyanokkal, akikkel még eddig nem találkoztunk.
2: És milyen volt a te kis csoportod, hogy érzed magad most utána, sikerült, amit szerettél volna?
8: Szerintem nagyon jó volt a kis csoportban együtt lenni. Nagyon jó volt az, hogy tényleg magától jött a dinamikája a csoportnak. Mindenki a saját élethelyzetéhez kapcsolódó dolgokat, mindazt, amit az előadásokból kapott, meg tudta osztani. Úgyhogy igazából én csak kaptam, és nagyon kevés koordinációra volt szükség.
2: Mondjuk, ha egy gondolatot kiemelsz, amit elviszel magaddal, akár a kis csoportból, akár a találkozó eddig elhangzott gondolatai közül, az mi lenne?
8: Talán az, ami a kis csoporton elhangzott elég sokat, ez az Istenbe vett bizalom és a hozzávaló fordulás.
2: Fekete Károly Tóthi Szántúli Református Egyházkerület püspökét kérdezem. Számon tudja még tartani, hogy hanyadik alkalommal van itt a békésbánáti találkozón?
9: Ez a 11. alkalom a békésbánáti találkozók sorában, de volt egy covidos év, amikor kimaradt, és volt egy év, amikor meg elmaradt, de ami a 2015-től volt, azon mindegyiken itt tudtam lenni, illetve mindig más helyszínen, mert ugye vándorol az 5 egyházmegye területén valahol vannak ezek a találkozók, most is Szentesen már másodszor van ilyen alkalom, és mindig nagy öröm együtt lenni azokkal, akik 3 országba, 5 egyházmegyébe szakadtak, de régen egy nagy, szinte püspökségnyi egyházmegyét alkottak, a békésbánátit.
2: Bogdán Szabolcs János királyhegó melléki püspökkel beszélgettem az előbb, és valahol ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy jó értelemben rutinná váltak ezek a találkozók a 11-es szám miatt is. Természetes lett, inkább így mondom akkor, hogy természetes lett, hogy találkozunk. Ön mit gondol arról, hogy miért kell még ezeket a találkozókat megszervezni 11 alkalom után is?
9: Nagyon jó példa erre az a néhány perces lehetőség, hogy az 5 egyházmegye esperese bemutatta, hogy mi történt egy esztendő alatt náluk. nem csak egy általános bemutatást tartott, volt, aki fényképet hozott, vagy kisfilmet, és a egy év alatti történésekről való számadás, megosztani azokat az örömöket, hálaadást, ami ott helyben megvan, de mégis a térséget is gazdagítja, ez már önmagában megérné, nem esperesi jelentés hangzik el, hanem olyan eseménytörténet, amiben a missziói tevékenységek, a korosztályoknak az egyházhoz kötődése bizonyítottan fotókkal azt mutatja a többi négynek, melyik éppen nem számol be, hogy máshol is van élet. És talán ötleteket is lehet meríteni egymástól, és azzal a jó érzéssel állhatnak föl, hogy nem csak találkozók vannak évente egyszer, hanem két találkozó között is zajlik az élet. Mégpedig az a református módon megélt kereszténység, ami minden egyházmegyében egy kicsit más. A lelkület miatt is, a történelmi hagyományok miatt is, a létszámok miatt, a lehetőségek miatt, és ez, hogyha összeadódik, akkor ráérezhetünk arra, hogy bár ez egy nagy tájegység volt valamikor, azért ebben a sokféleségben lehet gyönyörködni. És ha egyik helyen van fogyás, a másik oldalon látszik, hogy előjönnek olyanok, a fogyó nemzet és a fogyó reformátusság közül is előjönnek olyanok, akik mégiscsak pótolják a létszámot. És ezek addig is ott éltek, de valami megérintette, valami új dolog behozta őket, és ezek az életjelek, ezek nagyon biztatóak. Akkor is, hogyha tudjuk, hogy igen, van fogyás, mert van elvándorlás, van boldoguláskeresés más égtájak felé, de az Úristen újra és újra megmutatja, hogy az ő szent lelkével tud munkálkodni. És nekem is az a fontos, hogy nem csak a mennyiségi kereszténység az izgalmas, hanem az a minőségi kereszténység, amikor a kisközösségben, a szórványban derűs, a hitüket teljesen megélő, akár idősebbek, vagy fiatalabbak vannak, mert az Úristen tisztelete, az hiszem, hogy nem mennyiségi kérdés. Nem sokaság, hanem lélek tesz csoda dolgokat, mondta valamikor Berzsényi. És ez a lélek munkáit tapasztalni, az mindannyiunkat megörvendeztet. És már nem figyelünk arra, hogy most fogytunk, vagy mi a statisztika, mert az élet valósága adja azt a jó ízt, amelyik tovább lendít és biztat, hogy utoljára maradok egyedül református, de azt megélem, azt a hitet, az is nagyon fontos, és nem csak a létszám.
2: Ez jó zászló lenne, de még egy más témát szeretnék behozni. Kíváncsi vagyok, hogy milyennek látja ennek az egyházmegyének, ha egy belepróbál helyezkedni az egykori vezetők helyzetébe, mondjuk Kis Bálint, akinek ugye két héttel ezelőtt szobra lett itt a Szentesi Nagy Templom előtt, de akár az előtte-utána lévő esperesek munkája, ha belegondolunk abba, hogy ez fizikailag egy mekkora egyházmegye, milyen területeket kellett áthidalni, nem volt autója, nem volt telefonja, nem volt e-mail lehetősége, tehát hogy most átrakja a saját kerülete vezetési dinamikáját abban, hogy milyen lehetett egy ekkora egyházmegyét egy esperesnek vezetni, fizikailag, összefogni, lelkileg, mit gondol erről?
9: Mivel ez a nagy formátumú esperes előd a 18.-19. század fordulóján működött ezen a tájon, azért akkor más volt a tehetetlenségi nyomaték. Más volt az a történelmi korszak, amelyikben természetes volt, hogy ezen a tájon reformátusok vannak. Persze akkor is több nemzetiségű vidék volt ez, de az élni akarásnak a megmutatása az könnyebb volt a létszám miatt is, meg amiatt is, hogy azt nézték ki, aki nem ment templomba, és az volt a ritka, aki nem kereste a gyülekezet közösségét. Most megfordítva van. Nem is vágynék vissza abba a korszakba, megmondom őszintén, nagyon furcsa lenne, és szerintem ők se éreznék magukat ebben a korszakban jól. A történelem ura tudja, hogy melyik korszakban hol kell megnyitni az ajtókat, ahol be lehet menni, és nagy áldás, hogyha bemerünk rajta menni, és hol vannak azok az ajtók, amelyek lezáratnak, majdnem a történelmi helyzetektől függetlenül. Ezt az ajtótárást akkor is föl kellett fedezni, és a Kis Bálint élettörténetét ismerve, hiszen két héttel ezelőtt én is itt voltam a szoboravatáskor, és szolgálhattam, és hallhattam az ő életpályáját, megnyitott a tudományos irányba, iskola alapítás irányába, a történettudomány művelésébe. Egy olyan formátumú és olyan szellemiségű ember volt, aki abban az időben tudta kamatoztatni a talentumait, mert a feladatokat nem csak ráruházták, hanem ő meg is találta és meg is oldotta a saját feladatát. És ez engem arra tanít, hogy a mai időben a rám rótt feladatok ne csak megtaláljanak, hanem azok úgy oldódjanak meg, hogy abból ajtót áruljon a jövendőre. Ez mindig annak a kornak a felelőssége és annak a vezetőnek a felelőssége, aki éppen benne van az Isten kegyelméből ebben a vezetői pozícióban. Kis Bálintnak volt szeme, érzéke, és meg tudta cselekedni azt, amiről beszélt. Egy koherens egyéniség volt, ezért is méltán kapott szobrot, mert 200 év után is ez a koherencia, ez tiszteletre méltó, sőt, hatása van. Hogy mi a jelenben hogy tudunk koherensek lenni, és nem csak szépeket mondani a szószékről, hanem szépen élni, megcselekedni, engedelmességre váltani az Isten igéjét, hát ez egy mai feladvány. És ezt már nem tudja helyettünk csinálni se Kis Bálint, se a Nagy Békés Bánáti Egyházmegye, ezt nekünk kell három országban, öt egyházmegyében és a helyi gyülekezetben megbizonyítani. Ehhez töltekezünk most együtt.
1: És hogy lehet így koherensen élni ezek mentén, amiket most felvetett?
9: Az Isten igéje két élő éles kard. Mi nagyon sokszor szeretnénk csak az egyik élét használni, a másik felé eső élét. A kijelentés feltétele alá állni, ahogy azt a Barthi teológia nagyon szépen megfogalmazta. A kijelentés feltétele alatt állni azt jelenti, hogy ki van élezve felém is az a kard, amely ki akarja vágni azokat a részeket, amelyek nem méltók, meg akar metszeni olyan dolgokat,

0: elégedett legyen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a történelmi békésbánáti református egyházmegye találkozóján jártunk Szentesen, onnan hallották helyszíni riportunkat, legutóbb Fekete Károlyt, a tiszántúli református egyházkerület püspökét hallották, előtte pedig résztvevőkkel beszélgettem. Az összeállításunk mai napra véget ért, de folytatjuk holnap ugyanebben az időpontban, hiszen még rengeteg emberrel beszélgettem, így legközelebb hallhatják még például az aradi esperest, Tóbiás Tibort, hallhatják majd a temesvári esperest, Bódis Ferencet, és beszélgetek majd a Királyhágó melléki egyházkerület püspökével, Bogdán Szabolcs Jánossal, és a délvidéki reformátusok lelki vezetőjével, Harangozó László püspökkel is. Holnap ugyanebben az időben, tehát tartsanak majd velünk.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A 2026-27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, kutatóink és egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizon Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember

0: Bár végén közölte, hogy megállapítása szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítésére és az unió pénzügyi érdekeinek védelmére. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizon Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátás a már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, a gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca szerdai tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tároló kapacitásokkal rendelkezik, 5 helyszínen, Hajdúszoboszlón, Kardoskúton, Puszta-Edericsen, Szőregen és Zsanán, összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. A gáztárolók töltöttsége 77%-os. Az elérhető készletmennyiség már meghaladta a 4,8 milliárd köbmétert. Az elmúlt időszak éves lakossági fogyasztását ezzel bő másfélszeresen múlja felül, ismertette a tárca. A betárolt mennyiség az egész ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné, a családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 téli napra elég lenne. A magyar fogyasztók zavartalan ellátását a tartalékok mellett a folyamatos importszállítások és a magyarországi kitermelés is biztosítják, tette hozzá a minisztérium. Határozott kiállást vár el Magyar Péter miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács csütörtöki pénteki ülésén, közölte a Magosz az MTI-vel. A közlemény emlékeztet arra, hogy az uniós állam és kormányfők találkozójának napirendjén a következő uniós költségvetés vitája is szerepel. A Magosz értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából az uniós csúcson, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A Magosz követelése az, hogy legalább az eddigi uniós forrásokat biztosítani kell a gazdák számára, megőrizve egyúttal a 80%-os állami társfinanszírozási szintet, melyet 2021 óta már igénybe tudnak venni a magyar termelők. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is. Az Európai Unió július 1-től 3 eurós általányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe. Egyrészt november 1-től kezelési díjat kell fizetni, amely minden EU-n kívülről érkező netes csomagrendelést érint. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kis csomagok tételsorai után a 3 eurós általányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Mivel az uniós szabályozás értelmében a kezelési díj a csomag értékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti. Lényeges, hogy a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Változás az is, hogy november 1-től a vám árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is. A vallásturisztikai tevékenységek tapasztalatok bemutatására, a jó gyakorlatok átadására örökségakadémiát szervez a Tiszántúli Református Egyházkerület. A fórumon az eddigi projektekről, elsősorban a most futó Róhús román-magyar határmenti programról számolnak be a szakemberek, amit a Királyhágó melléki Református Egyházkerülettel közösen valósítanak meg, és amelynek a célja a középkori templomok útja tematikus hálózat fejlesztése, kibővítése. Október 15-én csütörtökön Csarodán a középkori templomok útja látogatóközpontban várják az érintett települések lelkészeit, valamint turisztikai szakembereket, partnerszervezetek képviselőit. Részletek Deák Attilától, a Tiszántúli Református Egyházkerület fejlesztési csoport vezetőjétől.
1: Úgy neveztük el, hogy Örökség Akadémia. Tulajdonképpen ez egy ilyen tudásmegosztó fórumnak tekinthető. Korábban is voltak már ilyen kezdeményezéseink több évvel ezelőtt. Kifejezetten törekszünk arra, hogy jó gyakorlatokat mutassunk be. Csarodán a középkori templomok útja látogatóközpontban fogjuk tartani október 15-én, amelyre nagy szeretettel várunk egyházközségeket, a középkori templomok útja mentén lévő egyházközségeket elsősorban. Azon túl nagyon szeretnénk, hogyha a túravezetők, szakvezetők, idegenvezetők is tudnának csatlakozni, tehát olyan szereplők, akik mutatják ezeket az értékeket, és most a turisztikai együttműködésekre szeretnénk helyezni a hangsúlyt. Az teljes mértékben látjuk, hogy a turizmus együttműködés nélkül, hálózatok nélkül nem működik. Ugye a tematikus utaknak ez egy borzasztó nagy nehézség, a monotonitása, és mi ezt mindig próbáltuk oldani az úgynevezett örökségtúrákkal, ami nem csak a tematikának a vezéralakjait tartalmazza, hanem minden mást, ami egy adott területen megtalálható és látványos. Egyébként például ez egy olyan innováció volt, vagy egy olyan megközelítés volt az elmúlt évekből, ami nagyon-nagyon jól működik. És hát ez egy több állomás álló, vagy több részes rendezvénysorozat lesz ez most az első alkalom, de valójában tényleg az lesz a célunk, hogy ezt az úgynevezett örökség disszeminációt ilyen csúnyán fejezem ki, tehát az örökségértékek bemutatását minél hatékonyabbá és minél szakszerűbbé tegyük.
0: Október 16-a és 18-a között immár 6. alkalommal rendezi meg a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány a Református Ízek találkozóját, idén a Felsőbarcikai Református Egyházközséggel közreműködve Kazincbarcikán. A háromnapos rendezvény során kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel várják a szervezők az érdeklődőket. Az eseményen református gazdák, termelők, gyülekezeti közösségek és a sütés-főzés szerelmesei találkoznak, hogy megosszák egymással munkájuk gyümölcsét, receptjeiket, történeteiket és tapasztalataikat. A programsorozat a hagyományokhoz híven a vasárnapi háladó istentisztelettel zárul a helyi református templomban. Az október 23-ai hosszú hétvégén Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úticél, míg a régiók versenyében Észak-Magyarország vezet a szállás.hu foglalási adatai alapján. Közleményükben kiemelték, hogy a hosszú hétvégi foglalások 29%-a az észak-magyarországi régióba szól, ezt a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld követi. A foglalások 57%-a két éjszakás, a szállások között a hotelek dominálnak, a foglalások 30%-ával. A szállásfoglaló portál adatai szerint a hűvösebb őszi napok beköszöntével a wellness szolgáltatások iránti kereslet is megugrott. A hosszú hétvégére szóló foglalások 37%-ánál kifejezetten wellness szállás helyet választottak a vendégek. Szabó Zsolt, a portál programok csapatának vezetője elmondta, az őszi szünetben az állatkertek, a várak és a gyógyfürdők vonzák a legtöbb látogatót. A teljes október-novemberi időszakot egyben vizsgálva, az adataik szerint Budapest a legnépszerűbb úticél, a fővárost Eger, Miskolc, Gyula, Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Siófok, Hívíz és Debrecen követi.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok! Az Európa Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban elsőként Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkkal jelentkezünk. A félhetes rövid hírek után napindító témánkkal várjuk majd Önöket. Ha tehetik, válasszák ma reggel is az Európa Rádiót.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgató testvéreket. Svantner Gergő, református lelkipásztor vagyok Alsóvadászról. Jó ezen a reggelen úgy találkoznunk, hogy bár talán sokfelé vagyunk, mégis ugyanaz az ige érkezhet meg hozzánk. Lehet, hogy valaki már úton van, más még otthon készülődik, vagy éppen egy csésze kávé mellett hallgat bennünket, bárhol is éljen most bennünket ez a néhány perc, csendesedjünk el együtt, és figyeljünk arra, hogy mit szeretne Isten ma az igén keresztül szívünkre hegyezni. Istennek szent ígéjét olvasom a János első leveléből, a 4. fejezet 17. versétől a 21. verséig eképpen. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem a gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lehet teljessé a szeretetben. Mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, és gyűlöli a maga testvérét, hazug az. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Isten, akit nem lát? Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a maga testvérét is. Kedves testvérek, sokféle félelem van az ember életében. Félünk attól, hogy elveszítünk valakit, félünk a betegségtől, a bizonytalan jövőtől, félünk attól, hogy valami nem úgy alakul, ahogyan elterveztük. János apostol azonban itt egy egészen különös félelemről beszél. Az ítélet napját említi, azt a napot, amikor mindannyiunknak meg kell állnunk Isten előtt, és miközben mi talán éppen azt gondolnánk, hogy ennél félelmetesebb pillanat nem is lehet az ember számára, János azt mondja, bizodalmunk van az ítélet napjához. Hogyan lehet bizodalmunk? Hogyan állhat egy bűnös ember félelem nélkül a Szent Isten elé? Biztosan nem úgy, hogy végignézi az életét, és azt mondja, én mindent jól tettem. Ha őszintén végig gondoljuk az életünket, éppen az ellenkezőjét látjuk. Mennyi mulasztás, mennyi rossz döntés, mennyi kimondott és ki nem mondott bűn van mögöttünk, ha önmagunkra nézünk, valóban van okunk a félelemre. De János az előző versek óta újra és újra ugyanoda vezet bennünket, Isten szeretetéhez. Az ítélet napján való bizodalmunk nem abból fakad, hogy mi elég jók vagyunk, hanem abból, hogy Isten szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Ezért mondhatja most, a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Aki Krisztusban megismerte Isten szeretetét, annak nem egy ismeretlen bíró elé kell majd odaállnia, hanem ahhoz az Istenhez, aki már most megmutatta, hogyan viszonyul hozzá, szeretett engem, és fiát adta értem. Kedves testvérem, milyen sokszor éppen ezt nehéz elhinnünk. Elhisszük, hogy Isten szeret általában, elhisszük, hogy kegyelmes másokhoz, de amikor a saját bűneinkkel, kudarcainkkal, elrontott dolgainkkal állunk előtte, újra megszólal bennünk a félelem, vajon engem is szeret? Vajon nekem is megbocsát? János pedig ezt mondja, nézz Krisztusra! Isten szeretetének bizonyossága nem abban van, amit te érzel, hanem abban, amit ő már megtett érted. És innen érthetjük meg azt a mondatot is, amely talán az egész ige szakasznak a központja. Mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Megint ugyanaz a sorrend, nem mi kezdtük, nem mi kapaszkodtunk fel Istenhez a szeretetünkkel, hanem ő hajolt le hozzánk. Az ő szeretete megelőzte a miénket. A mi szeretetünk mindig válasz arra, amit tőle kaptunk. De János itt sem engedi, hogy mindez csupán Isten és közöttünk maradjon, nagyon kegyményen fogalmaz. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent és gyűlöli a maga testvérét, hazug az. Mert könnyű azt mondani, szeretem Istent, Istent nem látjuk, a testvérünket viszont igen. Látjuk a hibáit, ismerjük a gyengeségeit, talán tudjuk azt is, mivel bántott meg bennünket, és éppen itt válik próbára a hitünk. Nem lehet szeretni Istent, hogy közben gyűlöletet őrzünk a másik ember iránt. Nem lehet úgy elfogadni Isten bocsánatát, hogy közben mi magunk könyörtelenül megtagadjuk azt a másiktól. Hiszen, hogyan mondhatnám, hogy Isten szeretetéből élek, ebből a szeretetből semmi sem jut el rajtam keresztül a mellettem élő emberhez. Ezért az ige a két irányba fordít bennünket. Először felfelé nézd meg, mennyire szeret téged Isten Krisztusban. Ne a félelmedből élj, hanem abból a bizonyosságból, hogy ő előbb szeretett téged. Azután pedig körülötted élő emberek felé, ha így szeret téged Isten, te hogyan tekintesz a testvéredre? Mert a kettőt nem lehet elválasztani egymástól. Aki szereti Istent, szeresse a maga testvérét is. Nem azért, mert a másik mindig szeretetre méltó, hanem azért, mert mi magunk is abból a szeretetből élünk, amelyet nem kiérdemeltünk, hanem ajándékba kaptunk. Ő előbb szeretett minket, és ebből a szeretetből lehet nekünk is szeretni. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy Krisztusban úgy szerettél bennünket, hogy nem kell félelemben élnünk előtted. Segíts elhinnünk szeretetedet, és add, hogy abból a szeretetből, amelyet tőled kaptunk, mi is tudjuk szeretni testvéreinket. Amen. Kedves testvérek, köszönöm, hogy ezen a reggelen együtt csendesedhettünk el Isten igéje mellett. Vigyük magunkkal mindazt, amit az Úr ma a szívünkre helyezett, és kísérjen bennünket az ő szeretete az egész napunkon. Áldás békesség!
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A 2026-27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, kutatóink és egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizon Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítésére és az unió pénzügyi érdekeinek védelmére. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizon Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátás a már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, a gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca szerdai tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tároló kapacitásokkal rendelkezik, 5 helyszínen, Hajdúszoboszlón, Kardoskúton, Puszta-Edericsen, Szőregen és Zsanán, összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. A gáztárolók töltöttsége 77%-os. Az elérhető készletmennyiség már meghaladta a 4,8 milliárd köbmétert. Az elmúlt időszak éves lakossági fogyasztását ezzel bő másfélszeresen múlja felül, ismertette a tárca. A betárolt mennyiség az egész ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné, a családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 téli napra elég lenne. A magyar fogyasztók zavartalan ellátását a tartalékok mellett a folyamatos importszállítások és a magyarországi kitermelés is biztosítják, tette hozzá a minisztérium. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is. Az Európai Unió július 1-től 3 eurós általányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe. Egyrészt november 1-től kezelési díjat kell fizetni, amely minden EU-n kívülről érkező netes csomagrendelést érint. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kis csomagok tételsorai után a 3 eurós általányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Mivel az uniós szabályozás értelmében a kezelési díj a csomagértékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti. Lényeges, hogy a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futásszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Változás az is, hogy november 1-től a vám árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Egy estére megnyílnak az ország erőművei a civil látogatók előtt, és most pénteken az érdeklődők megnézhetik akár a paksi erőművet is. Térségünkben is látogatható lesz számos intézmény, például a Tiszalöki vízerőmű. A program célja, hogy a fiataloknak kedvet csináljanak ahhoz, hogy az energetika, a hulladékgazdálkodás vagy a vízgazdálkodás területét válasszák szakmájuknak. Cél az is, hogy felhívják a figyelmet az energia megbecsülésére, arra, hogy mindig takarékosan használjuk azokat. A részletekről Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője nyilatkozott rádiónknak. A riporter Hegedűs Márk.
2: Önnek van kedvenc erőműve egyébként, amit ha nem szóvivője lenne a szervezőnek, a szervező szervezetnek, akkor ott töltené majd az október 16-a estét?
3: Ha lehetne, én a Tiszaloki vízi erőműbe látogatnék el, az, ami engem nagyon érdekel, ami ugyan nem egy friss, új erőművünk, viszont mint vízi erőmű Magyarországon azt hiszem, hogy egyedülálló, tehát lehet, hogy pont ez lenne a cél, ahova én elmennék, hogyha 16-án, októberben az erőművek éjszakáján lenne hely rá, és el tudnánk menni.
2: És egyébként mivel tölti majd az október 16-et?
3: Nos, hát október 16-án nyitjuk meg az erőművek éjszakáját, úgyhogy az lesz egy olyan rendezvény, központi rendezvény, ahol az összes gondolatot, amit ennek kapcsán bennünk megfogalmazódott, azt a hivatal elnöke fogja reményeink szerint elmondani.
2: De azért remélem, hogy most nekünk is mond gondolatokat a program kapcsán, mert hogy az az érzésem legalábbis bennem az van, hogy bár évek óta megszervezik az erőművek éjszakáját, és szuper dolog, hogy az emberek betekinthetnek oda, ahova egyébként nem jutnak be, ezt újságíróként én többször átélem, mint egy civil ember, ez egy szuper jó dolog, de hogy a mögöttünk lévő hónapok, a paksi atomerőmű teljesítménycsökkenése, majdnem leállása, a próbáljunk meg figyelni arra, hogy mennyi energiát és vizet használunk, ez talán jobban ráirányítja az emberek figyelmét arra, hogy egyébként hogyan működnek ezek az erőművek. Érzékelték ezt a szervezés közben, vagy ott volt a szándékai között ez, hogy talán most nagyobb fókuszban vannak ezek az intézmények?
3: Reméljük, hogy nagyobb figyelmet fog kapni. Nem is az erőművek, hiszen az erőműveink, víztisztító műveink, szennyvíztisztítóink, hulladékfeldolgozóink mindent megtesznek, ami tőlük telik, de elmúlt nyár kánikulája olyan szinten próbálta meg az energiarendszerünket, villamos energiarendszerünket, vízi közmű szolgáltatóinkat, hogy a rendszerek kifeszítetten, de mindegyik teljesített, tehát nem volt semmi fennakadás, mi ebből otthonainkban igazából semmit nem érzékeltünk. Viszont nagyon sokan beszéltek arról, hogy meg kell becsülnünk, egy kicsit máshogy kell néznünk az energiára, egy kicsit máshogy kell néznünk az ivóvízre, és mi ezt az erőművek éjszakájával pont ezt próbáljuk évek óta elmondani, hogy azok, akik ellátogatnak, de nem csak azok, akik ellátogatnak, hanem akik hallanak róla, hogy takarékosabban, tudatosabban bánjanak az energiaforrásainkkal, hisz attól még, hogy a rezsivédett kategóriában olcsóbban férünk hozzá ezekhez a javakhoz, attól még takarékosan és tudatosan kell bánnunk vele, és a kánikulában rengeteg olyan dolog volt, amit egyébként hallhattunk rádióban, televízióban nézhettünk, hogy rengeteg olyan praktikát árultak el, illetve rengeteg olyan kérés érkezett, hogy mire figyeljünk.
2: Mennyire érzi úgy egyébként, hogy a figyelem a munkatársakra is odairányult, vagy odairányul, vagy odairányulhatna, akik ezeket a rendszereket működtetik, ami nekünk természetes, hogy kinyitjuk a csapot és folyik a víz, meg felkapcsolom a villanyt és világos van, de talán sose gondolunk bele, hogy mennyi ember működteti ezeket, mondjuk ezen a megfeszített nyáron át is, hogy minden működjön.
3: Így van, ez a rendezvény, az erőművek éjszakája, nem csak az erőműveket mutatja be, nem csak az energiatermelést, a víztisztítást, szennyvíztisztítást, hulladékgazdálkodást mutatja be a számunkra, hanem az embert is. Tehát ez a nap tisztelgés azon emberek, szakemberek előtt, akik ezeket a rendszereket működtetik. És persze van egy másik szándékunk is, nagyon reméljük, hogy azok a fiatalok, akik ellátogatnak ezekben az intézményekben, lehet, hogy jó pár most fog dönteni, hogy milyen irányba fordul a pályaválasztás során, és lehet, hogy pont itt születnek olyan döntések, hogy ki választja az energetikát, vagy akár a víziközmű szolgáltatást, vagy akár a hulladékágazatot jövőjéül.
2: Itt adott a kérdés akkor egyébként, hogy milyen korosztályt várnak? Fiatalabbakat is, mint aki holnap dönt a pályájáról, vagy milyen korosztályi lehetőségek vannak? Veszélyes-e például valamelyik helyszín, ahol nem menjenek nagyon fiatalok?
3: Valamennyi helyszín egyébként veszélyes üzem, tehát a szakemberek, akik minket kísérnek, egyébként ez is egy kuriózum, hogy nem egy marketinges csapat fog minket körbevezetni, hanem szakemberek, akiktől bátran kérdezhetünk, és azt is javasoljuk, hogy kérdezzenek, ne csak az adott intézményről, erőműről, tisztítóműről kérdezzenek, hanem esetleg otthoni praktikákra is kérdezzenek rá, segíthetnek. Viszont a korosztályra visszatérve, természetesen valamennyi korosztály előtt nyitottak ezek az intézmények, viszont hogy hány éves kortól látogatható, ezt az erőművekészakája.hu oldalon, ahol egyébként regisztrálni is kell a részvételhez. Itt kapunk információt, hogy hány éves kortól fogadják az egyes intézmények, az intézményenként teljesen eltérő az egyes erőművek a látogatókat. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy ha most döntenek, hogy hova szeretnének menni, és van még hely, akkor gyorsan nézzék meg, hogy milyen feltételeket szabnak az adott intézmények, mert hogyha a gyerekekkel együtt szeretnének kirándulást, most nem mindegy, hogy a gyerekek hány évesek. De a fiatalok nyilván tudnak menni, és egyébként volt egy nagyon kedves történet, amikor egy úr azért keresett meg minket, mert nem sikerült regisztrálni, lecsúszott róla, és segítséget kért, mert szeretett volna idős korában élete első munkahelyére ellátogatni az adott erőműbe, és az erőmű nagyon kedves volt, mert a létszámon felül fogadta az urat, és így végig tudott menni, hogy mekkora változás történt azon a munkahelyen, ahol ő a karrierjét kezdte.
2: Wow, köszönöm ezt a színes történetet, és hát én átnéztem az oldalon egy-két helyszínt, és hát van, ahova már nem lehet bejutni. Most egy ilyet szeretném, ha kiemelnénk, nem azért, hogy fájjon a hallgatók szíve, hanem azért, mert visszautalva a mögöttünk lévő nyárra, szerintem sokaknak ez az első, ami eszébe jut, hogy hova lehetne bekukkantani, ez a Paksi atomerőmű, ahova már a vezetett túrára, mondom még egyszer, hogy nincs hely, de jól gondolom, hogy itt nagy volt az érdeklődés, és talán ez a legnépszerűbb helyszín?
3: Mindig nagy az érdeklődés, Paks mégiscsak egy kuriózum, és az elmúlt nyár az ő szakértelmüket és a hozzájuk kapcsolódó szakemberek szakértelmét is próbára tette, de a végén az lett, hogy sikeresen a teljesítménycsökkentés ellenére a Paksi atomerőműnek nem kellett teljesen leállnia. Úgyhogy ebből kifolyólag nagyon sokak gondolatai között ott szerepelt Paks, viszont van Pakson egy látogatóközpont. Én azt javaslom, hogyha most már nem sikerült eljutni, de a Paksi látogatóközpontnak a programjait nézzék meg, és ott biztos fognak később is olyat találni, ami érdekli őket, ami esetleg egy kicsit mégiscsak közelebb hozza az atomenergiát, illetve az atomerőművet az érdeklődők számára. Természetesen a többi erőműben is már nagyon kevés a hely és a lehetőség, ami egyrésztről persze fájdalmas, másrésztről viszont jó, hiszen nagyon komoly az érdeklődés. Amikor elindult az egész kezdeményezés, azt hiszem, hogy 41 néhány intézmény csatlakozott hozzá, most már 80 fölött van. És csak ha megnézzük egyébként Hajdú-Bihar megyét, olyan szenzációs lehetőségek is vannak, mint egy közmű alagút folyosó. Ami azt hiszem, hogy az embernek talán elsőre nem olyan, ami felkeltené az érdeklődését, de ha megnézi, ha végignéz egy ilyet, akkor ránéz, hogy milyen bonyolult talán, és valahol egyszerű rendszer, és mégis mennyire izgalmas egy ilyet végignézni, megnézni, de természetesen van itt erőmű, van itt hőerőmű, ami azért is érdekes, hogyha hőerőműveket említem, mert a távhőszolgáltatás napját egy napon tartjuk. Az erőművek éjszakáján, ez pedig a távhőszolgáltatók szakmai szövetségével együtt, hiszen ő a távhőszolgáltatás napjának a főrendezője, ami azért érdekes a távhőszolgáltatás, mert ez az a felhasználási mód, mint fűtés, ahol bizony szinte bármilyen tüzelőanyagot felhasználhatunk, és Magyarországon egyre jobban tör előre a geotermiának a szerepe, és a Hajdú-Bihar megyében a geotermia egyébként jelen van, úgyhogy gondolom, hogy ahogy több városban is, itt is egyre nagyobb szerepe lesz a geotermiának. Ami pedig a gázt illeti, nos, itt is van a gáz szállítás szempontjából egy nagyon izgalmas helyszín, ez pedig Hajdú-Szoboszlón, ami talán inkább a geotermia kapcsán jut az eszünkbe, ott a földgázszállítóknak a helyszínén tudjuk megnézni a kompresszor állomás működését, amely a gázhálózatokat működteti. Szóval a Hajdú-Bihar megyében is széles a kínálat, de hogyha már kínálatról említettem, akkor van Bükkábrányban bánya, ez ugyan Borsodabaúj Zemplén megye, de az is egy nagyon érdekes dolog megnézni egy külszíni fejtést, hogy egy modern bányaművelés hogy néz ki a 21. században.
2: Vétel körzetünket kezdte el sorolni, tehát a Hajdú-Bihar mellett a Borsod is rendben van, úgyhogy onnan is nyugodtan mondhat, még ha van ön előtt, amit el lehet mondani, illetve Szabolcs területén is vannak frekvenciáink, tehát esetleg ha onnan is ajánl programot, akkor azt is meghallgatjuk.
3: Nos, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét illeti, itt Nyíregyházán hulladékkezelőt lehet megtekinteni, ahogy említettem, egyébként a megyében található a tiszalöki vízi erőmű, de akár erőművet is megnézhetünk Nyíregyházán, és a víztornyot is megtekinthetjük, ami egyébként 43 méter magas, és egészen a Tokaj-Kopasz hegyig nyílik kiállítás belőle, tehát nem csak a víztornyot belülről tudjuk megnézni, hanem a panoráma is meghatározó élményt fog nekünk jelenteni, és persze hát itt is lesz a távhő állomás, amely megtekinthető. Ami pedig még Borsod-Abaúj-Zemplén megyét illeti, nos, itt rengeteg lehetőség van. A biomassa fűtőműtől, amit Miskolcon tudunk megnézni, itt is lesz víztisztító mű Miskolc-Taporcán, lesz egy gázturbinás erőmű Sajószögeden, Tiszaújvárosban víztoronyba mászhatunk be, itt van a Lázbérci vízmű, és természetesen még nagyon sok vízművel ismerkedhetünk meg. Hernád Kakon csúcsvízmű működésébe nyerhetünk betekintést, a szennyvíztisztítás pedig Kazincbarcikán tekinthető meg.
2: Oké, nagyon köszönöm a részletes programajánlót, és akkor hangsúlyozzuk még egyszer, hogy ne csak megjelenjenek az érintett intézményeknél a hallgatóink, hanem regisztráljanak akkor a honlapon keresztül.
3: Így van, a lényeg az, hogy az erőművekészakája.hu oldalon keresztül lehet regisztrálni. A helyek száma nyilvánvalóan egyre fogy, de azt javasoljuk, hogy aki a kinézett erőmű, intézmény, víztisztítómű, szennyvíztisztító vagy hulladékgazdálkodó intézménybe nem talál helyet, a szomszéd településeken is nézzen körül, hát ha ott talál, és egy kisebb kirándulás alatt még beleférhet a család büdzséjébe egy szomszédvárosba meglátogatni egy adott intézmény.
2: Még néhány általános kérdésem lenne. Miért éjszakai program? Mármint persze értem, hogy részben ez marketing, mert ha megnézem az időpontokat, van olyan, ahol elkezdődik 15 óra akkor, és akkor eltart egészen este 20 óráig mondjuk a program. De miért éjszaka?
3: Az elnevezés az természetesen abból adódott, hogy előttünk már jó néhány terület kitalálta, a múzeumok éjszakája például, amikor éjszaka voltak ezek a programok, és ez nagyon népszerű lett, és ez teljesen átjött a köztudatba. Nos, ez a mi esetünkben nem annyira erőművek éjszakája, mint erőművek délutánja lenne. Úgyhogy általában a kora délután kezdődnek a programok, és estig tartanak, de nem késő estig, hanem általában 19-20 órakor vége van. A kísérőink az intézményekben, az intézmények munkatársai, szakemberei lesznek. Természetesen fontos, hogy ők mennyi turnust tudtak vállalni, hogy biztonságosan végig kísérjenek, és nyilvánvaló, hogy a délutáni időpontokban még több fiatal is, több család is részt tud venni, és ők adták meg azokat a lehetőségeket, azokat a turnusokat, amiket el tudtak vállalni. Nagyon sokan egyébként köszönet érte, plusz turnusokat is vállaltak azért, hogy a nagyszámú érdeklődőket fogadni tudják.
1: Egy estére megnyílnak az ország erőművei a civil látogatók előtt, és most pénteken az érdeklődők megnézhetik akár a paksi erőművet is. Térségünkben is látogatható lesz számos intézmény, például a Tiszalőki vízerőmű. A program célja, hogy a fiataloknak kedvet csináljanak ahhoz, hogy az energetika, a hulladékgazdálkodás vagy a vízgazdálkodás területét válasszák szakmájuknak. Cél az is, hogy felhívják a figyelmet az energia megbecsülésére, arra, hogy mindig takarékosan használjuk azokat. A részletekről Serer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője nyilatkozott rádiónknak.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, 7 órakor hírekkel folytatjuk műsorunkat, majd kezdődik az Európa Rádió délelőtti információs magazinja, a Kontinentális reggeli. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Újra megnyílik a Horizon Europe program a magyar kutatók előtt, miután az Európai Unió tanácsa jóváhagyta a korábban felfüggesztett kohéziós források felszabadítását, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanás Zoltán Facebook bejegyzésében felidézte, a források korlátozását 2022-ben vezették be, korrupciós kockázatok és közbeszerzési hiányosságok miatt. A miniszter kiemelte, hogy a Tudományos és Technológiai Minisztérium számára különösen fontos, hogy a magyar kutatók, egyetemek és fiatal tehetségek ne maradjanak ki Európa tudományos vérkeringéséből. A Horizon Europe az Európai Unió legnagyobb kutatási és innovációs programja, olyan közös fejlesztéseket finanszíroz, amelyekből új gyógyszerek és gyógyászati eljárások, környezetbarát és energiahatékony technológiák, gazdasági találmányok születhetnek. A miniszter szerint a magyar kutatók ismét teljes jogú partnerként kapcsolódhatnak be a nemzetközi együttműködésekbe. A Horizon Europe lehetőség arra, hogy a ma még laboratóriumban vagy egyetemi műhelyben megszülető ötletekből

0: holnap a mindennapjainkat segítő megoldások legyenek. A magyarországi ingatlanpiacon a harmadik negyed évben a magas árszint mellett lassult az értékesítés, szinte minden szegmensben nőtt az alkó és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők is. A budapesti átlagos hitelösszeg 35,9 millióról 34,4 millió forintra csökkent, közölte a Duna House a friss ingatlanpiaci barométere alapján az MTI-vel. Az ingatlan közvetítő becslése alapján jelezték, a harmadik negyed évben csak nem 27 ezer lakó ingatlan cserélt gazdát, ami 6%-kal kevesebb a második negyedévhez képest, az előző év azonos időszakához viszonyítva azonban 22%-os a lemaradás. Az éves visszaesés egy része bázis hatás. 2025. augusztusában és szeptemberében az Otthonstart program indulása kiugróan magas forgalmat hozott. Rámutattak, hogy a vevők között továbbra is az első lakásukat vásárlók a legnagyobb csoport, arányuk szeptemberben Budapest és vidéken is 39%-ot tett ki, a befektetők viszont visszahúzódtak. Biometángyártó egységet adtak át szerdán a MOL csoport szarvasi biogáz üzemében, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogáz üzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól, az így előálló biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasi lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. Az igazságügyi palota átadásának 130. évfordulója alkalmából október 20-ai és 23-a között ingyenesen látogatható lesz a megújuló történelmi épület, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A parlamenttel szemben álló 1896-ban átadott műemlék felújítása még zajlik, de már közeledik a befejezéséhez. A Steindl Imre program non-profit ZRT munkájának köszönhetően az épület legfontosabb történelmi terei ismét eredeti pompájukban mutatkozhatnak meg, emelte ki a miniszter. Tájékoztatása szerint a vezetett sétákon megtekinthető lesz a monumentális központi csarnok Lacz Károly mennyezetképével, Strobl Alajos Justícia szobra, amely 70 év után került vissza eredeti helyére, a dísztelem rekonstruált történelmi bútorzatával, két műemléki tárgyalóterem, valamint egy új korszerű tárgyalóterem. A látogatás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A körülbelül 55 perces vezetett sétákon 30 fős csoportok vehetnek majd részt.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a hűvös reggel után többnyire felhős időben lesz részünk, délután bukkan majd többször elő a nap. Néhol kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra csütörtökön 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió műsorának hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Ebben az órában először kalendáriummal jelentkezünk, majd útra való gondolatokkal várjuk Önöket, majd regionális krónikát hallhatnak. Az óra második felében arról lesz szó, hogy október a merrák elleni küzdelem hónapja. Ilyenkor sok figyelemfelhívó kampány, esemény, program foglalkozik a betegséggel, a szűrés, a korai felismerés és kezelés fontosságával. Mi is ezt tesszük majd dr. Szegedi Sebő Éva radiológus főorvossal, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Emlőcentrum vezetőjével.
2: Egész évben érdemes lenne erre legalább ekkora hangsúlyt fektetni, nem csak október hónapban, ugyanis nagyon rosszul állunk a szűrési megjelenéssel. Ahogy 2002-ben elkezdtük az országos szűrő programot, sokkal jobb volt a megjelenési arány, mint napjainkban. Ez azt jelenti, hogy országos szinten nem éri el a 40%-ot a megjelenteknek az aránya, holott a svéd példát említve az egész világon a svédországi példát követték, amikor beindították a szűrővizsgálatokat, mert ők kezdték el leghamarabb.
1: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel a kalendáriumot. Október 15-e van ma, Isten éltesse Teréz nevű hallgatóinkat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A Teréz görög eredetű név, a Terézia rövidülése, jelentése hőség, forróság, nyár, aratás, szüret. Október 15-e a Fehérbot nemzetközi napja, a kézmosás világnapja, nemzetközi gyaloglónap és a falusi nők világnapja. Most pedig nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak október 15-éhez. 1619-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem birtokába kerül a pozsonyi várban őrzött Szent Korona. 1685-ben Ahmed váradi pasa Váradon elfogadja Tököli Imrét azzal a szándékkal, hogy őt a bécsi udvarnak kiszolgáltatva békét vásároljon. 1750-ben megindul a menetrendszerű postakocsijárat Bécs és Buda között, a kétnapos utat 15 forintért, azaz két borjú áráért tehette meg az utas. 1815-ben megkezdődik Bonaparte Napóleon számüzetése Szent Ilona szigetén. 1875-ben ezen a napon Budapesten, a mai Blaha Lujza téren megnyílik a Népszínház Rákosi Jenő vezetésével. A megnyitó előadást Első Ferenc József király és fia Rudolf trónörökös is megtekintik. 1944-ben ezen a napon volt sikertelen kiugrási kísérlet a II. Világháborúból. A rádióban beolvasták Horthy Miklós kormányzó proklamációját a fegyverszünetről. Otto Skorzeny SS különítménye elrabolta ifjabb Horthy Miklóst. A német csapatok megszállták a budapesti hidakat, a nyilasok elfoglalták a rádiót. Szálasi Ferenc és az általa vezetett nyilas keresztes párt, hungarista mozgalom átvette a hatalmat Budapesten, Vörös János vezérkari főnök parancsot adott a harc folytatására. 1944-ben a magyar hatóságok elrendelték Ungvár kiürítését, és ezzel gyakorlatilag megszűnt a magyar közigazgatás egész Kárpátalján. 1983-ban ezen a napon tartotta az önálló társulattal rendelkező Budapesti Katona József Színház első bemutatóját. Csehov drámája A Manó került színre. 1989-ben a romániai hatóságok Tőkés László temesvári református lelkészt eltávolították gyülekezete éléről. 1993-ban a magyar légierő 28 darab MiG-29-est kap Oroszországtól az államadósság fejében. A gépek egy hullámban érkeztek meg a kecskeméti repülőtérre. Ezen a napon született 1608-ban Evangelista Torricelli, olasz fizikus, matematikus. 1812-ben Balassa Pál evangélikus lelkész. 1814-ben Mihail Lermontov, orosz költő. 1844-ben Friedrich Nietzsche, német klasszika filológus, költő, filozófus. 1917-ben Fábry Zoltán, háromszoros Kossuth díjas magyar színházi és filmrendező, díszlettervező. 1922-ben Antal Gábor, magyar író, költő, újságíró, kritikus. 1926-ban Michel Foucault, francia történész, filozófus. 1932-ben Lubik Zoltán, kürtművész. 1952-ben Dégi Ágnes, költő. 1955-ben Tanya Roberts, amerikai színésznő. 1959-ben Rudolf Péter, Kossuth díjas, magyar színész. Október 15-én hunyt el 1867-ben Balogh Sámuel, református lelkész, író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1905-ben Szász Károly, író, költő. 1949-ben Krepuska Géza, orvos, egyetemi tanár, a modern magyar fülgyógyászat megalapozója. 1959-ben Fejér Lipót, magyar matematikus. 1964-ben Cole Porter, amerikai zeneszerző, dalszerző. 1982-ben Seje János, osztrák-magyar származású kanadai belgyógyász, vegyész. 1984-ben Ungvári Lajos, Kossuth díjas szobrászművész. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az október 15-i kalendáriumot hallották.
0: Európa Rádió kalendáriumát.

távol a szemtől, távol a szívtől. Ma már sokan kétségbe vonják a közmondás igazát, távol a szemtől, távol a szívtől. Elég csak bekapcsolni a Skype-ot, és már is látó és halló távolságon belülre kerülnek sok ezer kilométerre szakadt ismerőseink. Tudok olyan nagyapáról, aki Skype-on keresztül tanul az unokával. A gyereknek a szülei jóvoltából hirtelen holland iskolában kell megállnia a helyét, és az elfoglalt szülők mellett mire is menne a holland kisiskolás a nyelvész nagyapa segítsége nélkül, akit elég a megbeszélt időpontban bekapcsolnia. Persze ehhez olyan nagyapák kellenek, akiket az unokák már előzetesen megneveltek, és akarva nem akarva rálettek szorítva az e-mailezésre, és nem csak posta, de Skype címmel is rendelkeznek. De vajon a virtuális közelség valóban pótolja-e a fizikai együttlétet? Budapesten a nemzetközi vonaton egy 20 éves fiatal ember dobta mellém a csomagját. Úgy tottyant a székre, mint aki napok óta nem látott ülőhelyet. Nem kellett faggatni, rögtön bele is kezdett magától. Már vasárnap óta úton van, Prága mellől jön, és reméli, hogy kedden éjjelre már Nagyváradra érkezik. 2 hét szabadságot kapott, nagyon fárasztó a munkája, 12 órát kell állni szalagnál, s egy óra alatt 70-valahány számítógépet kell 6 embernek készre szerelnie. A csoportjában ő a kábelfelelős. Persze papíron 8 óráznak, és akkor is, ha éppen a külföldi cég tulajdonos ellenőrzi őket. De hát a túlmunkát ők se bánják, így legalább 700 eurót is megkeresnek egy hónapban. Ráadásul a munkásszállóért se kell fizetni. Igaz, 4 vannak egy szobában. Van, amikor úgy elfárad, hogy munka után, ha leteszi a fejét, mély álomba zuhan. Még vacsorára is a szobatársai keltik fel, ha nem éppen ő a soros a főzésben. A szervezők arra ügyelnek, hogy az egynyelvet beszélők kerüljenek egy lakóközösségbe, a Bulgáriából, Romániából, Vietnámból és ki tudja még milyen szegény országból toborzott munkások között. Ember próbáló ugyan a munka, de nők és férfiak, fiatalok és öregek egyaránt dolgoznak. Úti társunk törte ugyan a magyart, ez volt az apa nyelve, mert az anyja a román. Az apa számára nem volt fontos a nyelv továbbadása, fiát az udvaron játszó, akkor még többnyire magyar gyerekek tanították meg magyarra. A nővére otthonülős volt, nem is tud semmit magyarul. De minek is, ő most Angliában babysitter. A mama pedig, ahogy a fiatalember fogalmazott, olaszban vigyáz öregekre. Az apja elvált, bele még köszönő viszonyban sincs. A féltestvérével szóba áll ugyan, de a hazamenetel nem jelenti azt, hogy a családjában bárkivel is kapcsolatba kerül. Büszke arra, hogy a kis garzonját maga spórolta össze. De hát 15 éves kora óta dolgozik, és már megjárta Olaszországot, Angliát. Csak 8 általánosa van, de már se olaszul, se csehül nem tudnák őt eladni. Azt már megtanulta, hogy a családjából senkire sem számíthat, mert abban a pillanatban, ha valakinél pénz áll a házhoz, nem ismerik meg már a szegény rokont. Előbb kapott ő anyagi segítséget a barátnője szüleitől, mint a saját apjától, amikor beszállt a buszba, ami Romániából szállított munkaerő utánpótlást Csehországba. Most, hogy már ő se üres zsebbel megy haza, eszébe se jut, hogy legalább az anyjának telefonáljon. Az állomáson nem várja senki. Még a csaja sem, ahogyan ő nevezte, mert nem közölte senkivel az érkezését. Eszembe jutott a kis herceg híres jelenete, ahogyan őt a róka tanítgatta a másikra várás fontosságáról. De ebbe bele sem kezdtem. Azért mégiscsak rákérdeztem a nősülésre. Na nem,
barátnőjét, de csak addig, ameddig az elfogadja ezt a vendégségnyi együttlétet. Ez van. Felnőtt egy generáció, amelyik már nem tudja, mi az, hogy kötődés. Szülőkhöz, testvérekhez, szülőföldhöz, kultúrához. Megáll ő a saját lábán, mondogatja büszkén a fiatal utazó, csak nekem lesz nehéz a szívem, amikor leszálltakor utána nézek. Vajon, ha egyszer elesik, lesz-e majd, aki fölsegítse? Mert technikai fejlődés ide vagy oda, mégiscsak igaza volt a régi öregeknek, amikor megállapították, távol a szemtől, távol a szívtől. Valójában sokkal többe kerülnek majd ezek a nagy utazások, mint amit a jegypénztárnál ki kell fizetni. De ez majd csak évtizedek múltán derül ki.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A 2026-27-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, kutatóink és egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, hogy kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizon Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítésére és az unió pénzügyi érdekeinek védelmére. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizon Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátás a már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, a gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca szerdai tájékoztatása szerint Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kimagasló tároló kapacitásokkal rendelkezik, 5 helyszínen, Hajdúszoboszlón, Kardoskúton, Pusztaedericsen, Szőregen és Zsanán, összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. A gáztárolók töltöttsége 77%-os. Az elérhető készletmennyiség már meghaladta a 4,8 milliárd köbmétert. Az elmúlt időszak éves lakossági fogyasztását ezzel bő másfélszeresen múlja felül, ismertette a tárca. A betárolt mennyiség az egész ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné, a családok szükségleteinek kiszolgálására pedig több mint 200 téli napra elég lenne. A magyar fogyasztók zavartalan ellátását a tartalékok mellett a folyamatos importszállítások és a magyarországi kitermelés is biztosítják, tette hozzá a minisztérium. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november elsején életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is. Az Európai Unió július 1-től 3 eurós általányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe. Egyrészt november 1-től kezelési díjat kell fizetni, amely minden EU-n kívülről érkező netes csomagrendelést érint. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kis csomagok tételsorai után a 3 eurós általányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Mivel az uniós szabályozás értelmében a kezelési díj a csomagértékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti. Lényeges, hogy a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futásszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Változás az is, hogy november 1-től a vám árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Október a merrák elleni küzdelem hónapja, ilyenkor sok figyelem felhívó kampány, esemény, program foglalkozik a betegséggel, a szűrés, a korai felismerés és a kezelés fontosságával. Emlődaganat minden 8. nőnél előfordulhat, ha időben diagnosztizálják, jól gyógyítható. Ebben megkerülhetetlen szerepe van a korszerű technológiával végzett vizsgálatoknak. Magyarországon van erre szűrőprogram, ami 45 és 65 év közötti nőket érint. A szakemberek szeretnék, ha kibővítenék a korosztályt. Ami még ennél is fontosabb, hogy javuljon a részvételi arány, mert az interneten terjedő álhírek, megalapozatlan, negatív hozzászólások miatt sokan nem mennek el szűrésre. Külföldi minta alapján legalább 70%-os részvétel lenne a megfelelő, most hazánkban ez nem éri el a 40%-ot. Mindenről a merrák elleni küzdelem hónapja apropóján dr. Szegedi Sebő Éva, radiológus főorvos, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Emlőcentrumának vezetője beszélt. A riporter Olá Ilona.
2: Október a merrák elleni küzdelem hónapja, ilyenkor különösen sokat hallhatunk arról, mennyire fontos a megelőzés, a védekezés, az emlődaganatok korai felismerése és kezelése. Persze nem csak ilyenkor kellene foglalkozni ezzel a témával, hiszen ez nagyon sok nő számára létkérdés, lehet így fogalmazni.
3: Igen, valóban így van. Egész évben érdemes lenne erre legalább ekkora hangsúlyt fektetni, nem csak október hónapban, ugyanis nagyon rosszul állunk a szűrési megjelenéssel. Ahogy 2002-ben elkezdtük az országos szűrő programot, sokkal jobb volt a megjelenési arány, mint napjainkban. Ez azt jelenti, hogy országos szinten nem éri el a 40%-ot a megjelenteknek az aránya, holott a svéd példát említve az egész világon a svédországi példát követték, amikor beindították a szűrővizsgálatokat, mert ők kezdték el leghamarabb. És a svédországi példa azt mondja, már így sok-sok éves, évtizedes utánkövetés alapján, hogy akkor lehet igazán hatékonyan csökkenteni az emlődaganat okozta halálozást, ha legalább 70%-os a megjelenési arány. Hát ettől nagyon messze vagyunk.
2: És ez ugye azokra vonatkozik, akiket eleve behívnak szűrővizsgálatra, mert egy bizonyos korosztályra vonatkozik ez a szűrési ajánlás, de ezt is most már jó figyelembe venni, hogy ez alatt és e fölött korban is azért érdemes erre odafigyelni.
3: Ez valóban így van, tehát a 45-65 éves korosztályról beszélek, akik két évente meghívót kapnak egy szűrővizsgálatra. Viszont ez valóban így van, hogy szűk ez az életkori sáv, amit annak idején kijelöltek, amikor elindult a szűrés. A tapasztalatunk azt mutatja, hogy sajnos tolódik a fiatalabb korosztály irányába, egyre több 45 év alatti, sőt 40 év alattival is találkozunk, illetve az emlődaganat mégiscsak az időskor betegsége, és az életkor előre haladtával az előfordulási gyakorisága növekszik. Tehát egy 65 év fölötti életkorban is mindenképpen szükség járni a vizsgálatokra, mert nem csökken, hanem növekszik az esély arra, hogy esetleg emlődaganat kialakuljon. Egyébként pont most a napokban volt Budapesten a nagy országos rendezvény, ez a Lánchíd séta, és annak kapcsán az egészségügyi vezetés részéről is jelen volt, azt hiszem államtitkári szinten a kormányzat, és már ezt megpendítették, hogy végre talán lesz valamiféle változás az emlődaganat szűrési metodikájában, amit mi a szakma részéről már nagyon régóta javaslunk, egyrészt, hogy lejjebb vinni 40 éves korig, és fentebb vinni legalább 70 vagy akár 75 éves korig is a szűrési sávot.
2: Ez nyilván kormányzati döntéstől függ, hogy a szűrőprogramot hogy tudják folytatni, de amellett, hogy a korosztályt kibővítik, ami nagyon előnyös lenne, amellett arra is mindenképpen valahogy pénzparipát, fegyvert kéne teremteni, tehát támogatni, hogy ezt a szűrési részvételt próbálják erősíteni. Nem tudom, ez azon múlik-e, hogy társadalmasítani kell ezt a kérdést, még jobban bevinni a köztudatba, még többet foglalkozni vele, még jobban felismertetni az érintettekkel, hogy ez valóban életet ment, vagy mivel lehetne elérni, hogy növekedjen a részvételi arány?
3: Történetesen a médiának ebben óriási szerepe lehet. Éppen a napokban nézegettem az internetes közösségi felületeket, és az jutott eszembe, hogy na így kéne mindig. Amikor minden harmadik hír, amit látok, mindenki megmozdul ilyenkor, mindenféle szolgáltató, a különböző civil szervezetek, vagy akár egyének is rakják ki a rózsaszín masnit, vagy valamilyen módon felhívják a figyelmet az emlőszűrésnek a jelentőségére, és ez azért nagyon fontos, mert én az egyik fő okát abban látom az alacsony megjelenési aránynak, hogy ehelyett, amit most látok a felületeken, egészen más jellegű cikkek jelentek meg az elmúlt években, amelyek teljesen ilyen légből kapott és semmi szakmaiságot nem képviselő írományok, mindenféle hülyeség, hogy más Svájcban nem szűrnek, de hogy is nem, hogy a mammográfia milyen káros, hogy merha rányomnak, hogy a sugárterhelés, tehát mindenféle olyan álhír, amit az emberek elolvasnak, és nagyon sokan ezt elhiszik.
2: Vagy legalábbis visszariadnak.
3: Igen, mert a szomszédasszony ezt olvasta, és ezt mondta, hát napi szinten, amikor azt mondja nekem a beteg, hogy én nem egyezek bele a mammográfiába, de miért? Mert olyan rosszakat hallottam róla. De mondom, kitől? Honnan? És csak még egy mondat, hogyha a sugárterhelést nézzük, amely egy mammográfiás felvétellel jár, a legjobb példa szerintem az, hogyha egy repülőgép utazáshoz hasonlítjuk. Gyakorlatilag egy mammográfiás felvétel évente, másfél évente, két évente, ez annyi sugárterheléssel jár, mintha az ember felül egy tengeren túli járatra. Szóval valamiféle hasonlót, mint ami most zajlik októberben, valami hasonló és abszolút szakmai ellenpropagandát kellene csinálni mind a médiában, mind ezeken az internetes felületeken, mert egyébként eltolódik az arány a lebeszélés irányába, és annak meg is van a következménye.
2: Aminek végzetes következménye is lehet, hiszen pont azért beszélgetünk ilyenkor októberben különösen sokat, de nálunk azért visszatérő téma például a rádióban, és ez kéne, hogy legyen minden hónapban. Azért nagyon fontos a szűrésen való részvétel, mert emlődaganat esetében tényleg létkérdés az, hogy mikor fedezik fel, mikor kezdik kezelni.
3: Ez abszolút így van. Tehát amiért ennyire szajkózzuk az emlőszűrésnek a jelentőségét, az azért van, mert az emlődaganat korán felfedezve teljesen gyógyítható. Akkor, amikor még egy emlőben lévő daganat kialakul egy kis pici csomó, vagy akár egy megelőző állapot formájában, annak semmiféle jele nincs. Tehát azt kitapintani nem lehet. Ezeknek jelentős részét ultrahanggal sem lehet látni, ezért szoktam hangsúlyozni. De miért menjek mammográfiára, amikor múltkor is visszahívtak ultrahangra? Azért, mert az valami miatt kiegészítésképpen szükséges, viszont a daganat megelőző állapotokat, amelyek még nem is tekinthetők igazi daganatnak, hanem annak az előszobája, azoknak ezeket a kis mikromeszesedés jeleit csak a röntgen alapú vizsgálat tudja kimutatni. Ezen nincs mit tovább magyarázni, akárki, akármennyit én 20x éve csinálom már ezt napi szinten, rengeteg beteget látok, én se találom ultrahanggal, mert nem lehet. Ez nem személyfüggő, ez egyszerűen magának a vizsgálatnak a fizikai alapjával magyarázható.
2: De megvan rá a technológia,
3: és
2: használni kell.
3: A technológia így van, és az, hogy egy kicsit érzékenyebb, az, hogy egy kis kompresszióvá jár az a vizsgálat, 3 másodperc. Nem hiszem el, hogy annyit nem lehet kibírni, és cserébe az életét kapja. Mert hogyha későn fedezzük fel, egy bizonyos idő elteltével ezek a daganatsejtek bekerülnek a nyirokrendszerbe, bekerülnek a véráramba, szétszóródnak az egész szervezetben, és csak időkérdése, hogy megtapadjanak a májban, az agyban, a csontokban, a tüdőben is sorolhatnám. Ezek a leggyakoribb szervek, ahová áttéted az emlődaganat, és onnantól kezdve már szélmalom harc. Tehát persze vannak nagyon jó gyógyszerek, amelyeket alkalmazunk, de ezeket állandóan adni kell már a betegnek innentől kezdve. Holott, ha korán megtaláljuk, megtörténik a műtét, az, hogy most milyen utókezelés a szövetlani típustól függ, és utána meggyógyul. Hát óriási különbség.
2: Ezzel együtt most mondjuk 100-ból hány nő érintett emlődaganattal?
3: Ezt így ebben a formában nem tudom megmondani. Az tudni lehet, hogy ugye nagyon sok betegségre ezt a teljes élettartam rizikót szokták kiszámolni, ez a lifetime risk nevű statisztikai adat, és az azt mondja, hogyha minden nő 85 évig élne, akkor minden 8. nőnek emlődaganata lenne valamikor az élete folyamán. Ez sok, ez nagy szám.
2: Elég nagy az esély sajnos, hogy valaki ebbe belekerül ebbe az arányba, hiszen mi csak azt lehet mondani, hogy minden 10., még annál is sűrűbb ez az arány, hogyha a rizikófaktorokat nézzük. Tehát tényleg mindenkinek elemi érdeke lenne az, hogy nyomon kövesse ezt. A szűrésen való rendszeres részvétel mellett azért ezt el szoktuk mondani, hogy az önvizsgálatnak is szerepe van, a korai felismerésnél akkor el kell kezdeni a korai kezelést is. Tehát ez az egész folyamat egybe kéne, hogy épüljön, minden a tudatossággal kezdődik.
3: Valóban így van, maga az önvizsgálat az nem szűrési eljárás, önmagában nem alkalmas arra, hogy a daganatot korai stádiumban megtaláljuk. Tehát a szűrés nem váltja ki. Viszont a két szűrés közötti intervallum időszakban mindenképpen javasolt havonta egyszer átvizsgálni mindenkinek az emlőjét. Ez azért van, mert hála Istennek az emlődaganat az egy viszonylag lassan növekvő daganat. Tehát ez az intervallum, amit megjelölünk mindenkinek egyénre szabottan, hogy milyen gyakran érdemes járni a vizsgálatra, ebben még belefér az, hogy korai stádiumban találjuk meg a következő alkalommal, ha közben kialakult. De ugye mindig vannak kivételek, sajnos van az emlődaganatnak olyan típusa is, ami nagyon agresszív, nagyon gyorsan növekszik, és ott fontos, hogy a két szűrővizsgálat közötti időszakban, ha valaki benne, hogy Isten ilyen kialakul, akkor az önvizsgálattal megtalálja, és mégse telik el annyi idő a következő szűrésig.
2: Hogyha valaki mondjuk rizikófaktorral érkezik, tehát ugye van ilyen, hogy a családban van daganatos előzmény, főleg ha emlődaganat előfordult a családban, ott meg különösen fontos lenne, hogy ezt figyelembe vegye.
3: Hát azoknál különösképpen valóban így van, hogyha halmozottan fordult elő egy családban emlő és vagy petefészek daganat, az már mindig gyanús arra, hogy van valamilyen genetikai eltérés a háttérben, különösen, hogyha a hozzátartozók közül volt mondjuk férfi, vagy volt olyan nő, akinek viszonylag fiatal életkorban, vagy többször alakult ki emlődaganata, ilyenkor mindenképpen ajánlott a hozzátartozóknak elmenni egy emlőközpontba, és ott fogják mérni az ő rizikóját, és el fogjuk mondani, hogy neki mi az ajánlott, milyen gyakran, milyen vizsgálatokra érdemes járni.
2: Neki tényleg nem érdemes megvárni a 45 éves behívót?
3: Abszolút nem, itt már 30 éves kor fölött ajánlott. De én már most eljutottam odáig, hogy mindenkinek azt mondom 30 éves kor fölött, hogy kezdjen el járni vizsgálatra.
1: Dr. Szegedi Sebő Éva, radiológus főorvost, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Emlőcentrumának vezetőjét hallották, akivel a Merrák elleni küzdelem hónapja apropóján beszélgetett Olá Ilona.

0: Ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Mindjárt híreket hallhatnak, utána folytatjuk délelőtti műsorunkat itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Lezárultak a tárgyalások, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, ezt jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. A külügyminiszter szeptember 18-án tette közzé, hogy a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra. Orbán Anita akkor azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. A mostani 2021-2028-as időszakban Magyarország számára több mint 92 milliárd forint áll rendelkezésre, tette hozzá a miniszter megjegyezve, a teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. A magyarországi ingatlan piacon a harmadik negyedévben a magas árszint mellett lassult az értékesítés, szinte minden szegmensben nőtt az alkú és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők is. A budapesti átlagos hitelösszeg 35.900.000-ről 34.400.000 forintra csökkent, közölte a Dunahaus a friss ingatlan piaci barométere alapján. A Dunahaus becslése alapján jelezték, a harmadik negyedévben 26.754 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami 600

0: százalékkal kevesebb a második negyed évhez képest, az előző év azonos időszakához viszonyítva azonban 22%-os a lemaradás. Az éves visszaesés egy része bázis hatás, 2025. augusztusában és szeptemberében az otthon start program indulása kiugróan magas forgalmat hozott. Az év első 9 hónapjában 83.307 adásvétel zárult, 15%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A vevők között továbbra is az első lakásukat vásárlók a legnagyobb csoport, arányuk szeptemberben Budapesten és vidéken is 39%-ot tett ki, éves szinten a fővárosban nem változott, vidéken 1%-ponttal mérséklődött, írja a Duna House. Újraindította ebben az évben a Phoenix lakás programot a debreceni önkormányzat. A program célja a városban dolgozó 35 év alatti fiatal munkavállalók lakhatásának segítése, jelentette be a megyeszékhely polgármestere sajtótájékoztatón. Pap László elmondta, hogy közgyűlési döntés alapján kiterjesztik a pályázók körét, így a munkáltatók mellett a program részeként támogatott foglalkoztatottak már közvetlenül is pályázhatnak a programba bevont lakásokra. Az eddigi finanszírozási konstrukciót változatlanul fenntartva, az önkormányzat továbbra is biztosítja a bérleti díj egyharmadát támogatás formájában a bérbeadó számára az 5 éves bérleti időszak alatt, a bérlő pedig igénybe vehet munkáltatói támogatást. A sajtótájékoztatón kiosztott háttéranyag szerint a foglalkoztatottak is a programba bevont ugyanazon lakáskontingens körből választhatnak lakásokat, mint a munkáltatók. A program részeként 31 és 47 négyzetméter közötti hasznos alapterületű bútorozatlan, légkondicionált, beköltözhető állapotú lakások bérelhetők a Civis Ház ZRT-től. Az október 23-ai hosszú hétvégén Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úti cél, még a régiók versenyében Észak-Magyarország vezet a szállás.hu foglalási adatai alapján. Mint írják, a hosszú hétvégi foglalások 29%-a az észak-magyarországi régióba szól, ezt a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld követi. A városok élmezőnyébe Pécs, Szeged, Hajdúszoboszló, Harkány és Hévíz is bejutott. A foglalások 57%-a két éjszakás, a szállások között a hotelek dominálnak, a foglalások 30%-ával. A szállásfoglaló portál adatai szerint a foglalások 56%-a két főre szól, a vendégek egynegyede gyermekkel utazik. A vendégek 48%-a legfeljebb 70.000 forintot fordít a szállásra, 38%-uk a 70 és 170 ezer forint közötti ajánlatokat választotta, írja a szállás.hu közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a fátyol felhők délfelé fokozatosan levonulnak, a vastagabb felhőzet szakadozik, gomolyosodik, csökken, illetve emellett képződnek is gomoly felhők. Összességében alapvetően sok napsütésre van kilátás, főként északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat, akár jégdarab kíséretében. Az északi északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra 15 és 18 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Érzed a forróságot? Megtisztítottalak, kipróbáltalak a nyomorúság kohójában. Ézsaiás könyve 48. fejezet 10. vers. C.S. Lewis így fogalmazott: Isten suttog hozzánk az örömeinkben, szól hozzánk a lelkiismeretünkben, de kiált reánk a fájdalomban, ezen a hangszóron keresztül ébreszti föl a süket világot. A zsoltáros Dávid a nyomorúság kohójában mondta a következőket: Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam parancsolataidat. Mielőtt nyomorúságért tévelyektem, de most megtartom beszédedet. Jó vagy te, és jót teszel. Zsoltárok könyve 119.66-os verstől a 68-as versig. De ilyen belső megadásra nem jut el az ember könnyen, vagy egyik napról a másikra. Idő kell hozzá, amit gyakran hiszti és kapálózás kísér, na meg jó néhány féknyom az úton, ahol makacsul megvetjük a lábunkat és ellenállunk. Isten ezt mondta Ézsaiásnak, hogy így prófétáljon: Megtisztítottalak, kipróbáltalak a nyomorúság kohójában, magamért tettem ezt meg. Ézsaiás 48, 10-es és 11-es vers. A szenvedés magányos élmény, amit nem önként választ az ember. Ella Wheeler Wilcox költő így emlékeztet bennünket: Az öröm tágas csarnokában nagy sokaság elfér, de a fájdalom szűk folyosóin egyenként haladunk végig. A Biblia ugyanakkor ezt mondja: Erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Péter apostol első levele, 2. fejezet, 21-es vers. Jézushoz hasonlóvá válni sosem sétagalopp, hanem kellemetlenségekkel és fájdalommal jár. A jó hír azonban az, hogy nem egyedül vagy a tűzben. Isten keze szabályozza a termosztátot, és ő pontosan tudja, mekkora forróság kell ahhoz, hogy eljuss eddig a kijelentésig. Jó vagy te, és jót teszel. Most még talán nem tartasz itt, de egyre közeledsz.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Folytatjuk az Európa Rádió délelőtti információs műsorát, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kojsze Péter, mai adásunk tartalmából. Istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a Cserépfalui Református Egyházközség fennállásának 450. évfordulójára. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezettörténeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori jótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Mai adásunkban először Gavruca Nagy Emese lelkipásztort hallják, aki az előkészületekről és a múlt örökségéről osztja meg gondolatait.
2: Az elmúlt fél évben ez a gyülekezet annyi munkát végzett el, mint máskor 3 vagy 5 év alatt. Megújult a templom környezete, parkosítottunk, a gyülekezet önerőből térkövezte a templomkertet, és létrehoztunk egy kiállítást a templom karzatán, ami régió reformációjával és a gyülekezet reformációjával foglalkozik. Ez az, ami köré szerveződnek a programok is. Kiállítás megnyitó, ótemető tanúsvény, vágya született meg. Régi sírkövek vannak, régi történetek vannak, akár a sírkövekről is leolvashatóan. Egy pici metszete igazából a korabeli falu képének. Fontosnak tartom azt, hogy ne csak hátra tekintsünk, hanem a mát próbáljuk megragadni a mában, a mai gyülekezettel legyünk kapcsolatban, és ez lejött abból, ahogyan hozzáállt a gyülekezet ehhez a programhoz. Illetve nagyon fontos, hogy erőt tudjunk meríteni a régiek helytállásából, a maiaknak a lelkesedéséből, és hogy ne gondoljuk azt, hogy ez a gyülekezet itt bezárja az ajtót, és 450 év, és milyen jó, hogy megünnepeljük, de legyen folytatás.
1: Dr. Balogh Judit történész egyetemi tanár a régió reformációjáról mond érdekes dolgokat.
3: Ezek a prédikátorok, akik a környéken mászkálnak, ezek a prédikátorok, ezek valóban a klasszikus vándor prédikátorok. Én nagyon szeretem az ő példájukat. Egyáltalán nem törődtek azzal, hogy mi lesz az életükkel, bebörtönzik őket, akkor esetleg majd kiszabadítják. Annyira átélték a kor emberei azt, hogy a reformátorok egy hitelességet, egy hiteles Krisztus követést közvetítenek, hogy ez nagyon sokat segít. Tehát, hogyha azt látjuk egy nehéz helyzetünkben, hogy itt hiteles emberek vannak körülöttünk, akkor ez nagyon sok erőt ad, lelki erőt is.
1: Asztalos József, a Hernád kiadó szerkesztője pedig a Cserébe rejtett kincs című tárlat létrehozásáról beszél.
4: Amikor megkaptuk ezt a megbízást, illetve egy segítségkérés volt a tudománygyűjtemények igazgatója felé és a múzeum felé, akkor egy csapat állt össze ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöjjön, hiszen azért gyakorlatunk volt már benne, rengeteg kiállítást készítettünk, installáltunk az elmúlt időben. Szívesen segítettünk, rengeteg anyagot kaptunk a nagytiszteletű asszonytól, és hát ebből kellett aztán mindig egyre jobban prioritásoknak megfelelően a 450 év történelmét a gyülekezetnek és a régió reformációjával kapcsolatos dolgoknak összehozni, és hát a legújabb installációs elemeket alkalmaztuk ahhoz, hogy itt a templomnak, a Cserépfalui templomnak a karzatán ezt látványban is meg tudjuk valósítani.
1: Tartalmas időtöltést kívánok!
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: 450 éves a református egyházközség Cserépfalun. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a borsodi településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezettörténeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori jótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Mit jelent a gyülekezet számára az elmúlt 450 év Gavruca nagyemese lelkipásztor?
2: A mi gyülekezetünk egy nagyon hagyománytisztelő gyülekezet. Nagyon sokan fontosnak tartották az elődök hitét, azt, amit alkottak. Visszatekinteni nagyon fontos alapokat jelent.
1: Mélységek és magasságok egyaránt voltak ebben a 450 évben?
2: Mint minden ember életében vannak mélységek, magasságok, akár történelmi mélységek, akár személyes történetekben. Igyekszünk ezt is egy picit megmutatni. Akár a címe az egész napnak, cserében rejtett kincs, ez ezt fedi.
1: És honnan jött az ötlet, hogy most egy ilyen programsorozattal emlékezzenek erre a kerekévfordulóra?
2: Igazából nem is tudom.
1: Vagy a lelkipásztor kezdeményezte?
2: Adja magát, a 450 év az elég tekintélyes időszak. Persze nagyon sok gyülekezet büszkélkedhet ezzel. Volt egy terve korábban, már évekkel ezelőtt a gyülekezetnek, hogy emléket állítani a múltnak, és így ezzel a kerekévfordulóval kötöttük egybe ezt.
1: Vannak olyan mérföldkövek, amiket fontosnak tartana megemlíteni a gyülekezet életéből, történetéből?
2: Igen, hát nagyon fontos szerintem az, hogy itt Eger környékén megmaradt ez a gyülekezet. Volt olyan időszak, hogy 6 ház volt lakott, és onnan növekedett vissza a lakosság, megőrizte a református öntudatát, református hitét, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos.
1: Mert hogy alapvetően egy katolikus vidéken vagyunk.
2: Igen, hát egzegri érsekség vonzás körzetében van Cserépfalu is. Aztán nagyon-nagyon fontos volt a gyülekezet életében a templomépítése. Az új templomépítése, amire azért volt szükség közel 130 évvel ezelőtt, mert akkora lett a gyülekezet, hogy nem volt elég a régi, véletlenül árpádkori templom.
1: A reformáció lendületébe bele tudott valahogyan kapaszkodni a gyülekezet, hiszen időben meglehetősen közel van, hogy a gyülekezet alapítása és a reformációnak az elindulása. Milyen erőt tudott meríteni ebből a közösség?
2: A szomszéd falu szülöttjei, Zsérci nevűek, ők hozták véletlenül a reformáció tanait, és attól kezdve töretlen tulajdonképpen a református jelenlét.
1: Hogyan emlékeznek erre a kerekévfordulóra? Milyen programokat szerveztek?
2: Azt fogalmaztam meg így az elmúlt napokban, hogy az elmúlt fél évben ez a gyülekezet annyi munkát végzett el, mint máskor 3 vagy 5 év alatt. Megújult a templom környezete, parkosítottunk, a gyülekezet önerőből térkövezte a templomkertet, és létrehoztunk egy kiállítást a templom karzatán, ami régió reformációjával és a gyülekezet reformációjával foglalkozik. Ez az, ami köré szerveződnek a programok is. Kiállítás megnyitó, ótemető tanúsvény vágya született meg, és tudtuk kivitelezni. Ez a régi református temető, ami még a régi templom fölött volt, ezt fokozatosan elhagyta a falu, vagyis hát a gyülekezet, közelebb tett a mostani templomhoz, a temető is. Régi sírkövek vannak, régi történetek vannak, akár a sírkövekről is leolvashatóan. 5 helyet jelöltünk meg, ami érdekesebbnek tűnik, egy pici metszete igazából a korabeli falu képének.
1: De nem csak kiállítással és tanösvénnyel, hanem ahogy láttam, egyébként koncerttel és egy hálaadó istentisztelettel is emlékeznek az elmúlt 450 év örökségére. Mit üzen a múlt a jelen gyülekezete számára?
2: Igen, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak hátra tekintsünk, hanem a mát próbáljuk megragadni, a mában a mai lőgyülekezettel legyünk kapcsolatban, és ez nagyon-nagyon lejött abból, ahogyan hozzáállt a gyülekezet ehhez a programhoz. Több mint 50 ember, aki most már napok óta dolgozott azon, hogy ez az alkalom összejöjjön, illetve nagyon fontos, hogy erőt tudjunk meríteni a régiek helytállásából, a maiaknak a lelkesedéséből, és hogy ne gondoljuk azt, hogy ez a gyülekezet itt bezárja az ajtót, és 450 év, és milyen jó, hogy megünnepeljük, de legyen folytatás.
1: Nem önökkel kezdődött, és nem önökkel végződik?
2: Igen, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a gyülekezetnek van egy álma, vágya, bölcsöde létesítése, és a pár nappal ezelőtt kaptuk meg a választ arra, hogy meg tudjuk építeni ezt a bölcsödét, illetve hát létre tudjuk hozni, és ezt úgy érzem, hogy a Jóisten így ajándékként adta ide nekünk ezt a lehetőséget. közösséget, ami előre mutat már kisgyerekes családok felé és a gyülekezet növekedése felé.
1: Milyenek a cserépfalui reformátusok, inkább ragaszkodnak a gyökerekhez, vagy sokkal inkább ezekbe kapaszkodva a jövőbe tekintenek, és mindig azt nézik, hogy hogyan lehet fejlődni és hogyan lehet változni?
2: Azt tudom mondani, hogy mind a két fajta hozzáállás jelen van a gyülekezetben, és szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk együtt, egymás mellett kezelni és értékelni ezeket a jellemvonásokat. Fontos az megőrzés, de fontos az, hogy ebből táplálkozva a korszerűen próbáljunk megkapcsolódni a ma emberéhez.
1: Ez a hétvégi eseménysorozat segít ebben?
2: Hát bízom benne, hogy igen. Igyekszünk, a gyerekekre is gondoltunk, kézműves foglalkozással, játszó udvarral, kisgyerekes családokat is megszólítottuk. Reméljük, hogy ez erősíti a gyülekezethez való kapcsolódásukat.
1: A hűvös parókia épületből átsétáltunk a templomkertbe, ahol kirakodó vásár várja az érdeklődőket. Vannak itt sajtok, táskák, szörpök, és éppen egy olyan standnál állok, ahol tele van bögrékkel, fülbevalókkal és karkötőkkel. Jó napot kívánok! Ezek kézzel készült termékek?
5: Bertus Tünde vagyok. Igen, ezek mind kézműves termékek, kézzel készül, apránként, egyesével minden kis milliméterre.
1: Otthon?
5: Igen.
1: Ez hobbi vagy hivatás?
5: Tehát ez hobbi, mert mellette főállásom is van, de tehát igazából már kicsit a hobbitól jobban kinőtte magát.
1: Bögrékkel szemezek, ezek különféle színekben pompáznak egyébként itt az asztalon. Mi alapján dönti el, hogy milyen motívumok kerülnek a bögrére, és milyen technikával teszi rá mindezt?
5: Ez mindig úgy készül, hogy van ugye egy keresletkínálat, szezonális termékek is vannak, tehát nyilván karácsonykor a karácsonyos minták mennek, így tavasszal, nyáron ezek a virágosak, a gyerekeknek ezek a állatfigurás minták, ezek mindig mennek, és akkor hát ugye úgy válogatom a vásárokra is. Hát és akkor nyilván ugye, hogy amilyen alapszíni mondjuk a bögre, mondjuk egy sárgára, például ott egy napraforgós van, akkor ugye az illik hozzá, ugye jobban.
1: Vannak kis kanalak a gyerekeknek, amit éppen említett, és a fülbevalók is egyébként, ha jól látom, többféle anyagból készülnek.
5: Polimer anyagból készül, polimer agyagból igazából, ez a hétköznapi néven az a süthető gyúrma. Hát van többféle technikával, mert van, ami ugye a figura meg el van készítve kézzel, van, ami ugye le van lakkozva is, hogy ilyen fényes legyen, ezen ugye ilyen matrica-szerű minta is van, de igen, és akkor van gyöngyökkel díszített, tehát többféle, tehát lehet válogatni, nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is, mert a felnőttek is nagyon szeretik ezeket a színes ékszereket.
1: Itt a gyülekezetben mennyire népszerűek ezek a termékek?
5: Hát szerintem mindenhol népszerű, mert nagyon keresik őket mindenhol, akárhol vagyok vásáron.
1: Egy cserépfalui, ugye?
5: Igen.
1: Mióta él itt a településen?
5: 23-4 éve.
1: Akkor jól ismeri a reformátusokat?
5: Mondjuk igen.
1: Honnan jött az ötlet, hogy ezzel kezdjen el foglalkozni? Gondolom nem azért vágott bele, mert unatkozott volna.
5: Nem. Ez onnan jött, hogy tehát ékszerügyileg én eléggé válogatós vagyok, és akkor sose találtam olyat, ami nekem igazán tetszett volna, amit úgy magaménak éreztem volna, és akkor találkoztam ezzel a technikával, és akkor először magamnak készítettem csak, és akkor egyszer megkérdezték, hogy hú, de jó ékszeredben, hol lehet ezt venni? És akkor úgy mondtam, hogy hát ezt én készítem, de hogyha ennyire tetszik, akkor ugye meg lehet vele próbálkozni, eladni is, és akkor hát először csak ugye kevés volt, meg csak az ékszerek, és akkor ahogy jött a kereslet, úgymond, tehát utána jöttek a dísztárgyak, az ajándéktárgyak, a kanalak, amiket így keresnek. És azért mondom, hogy már jobban kinőtte magát, mint egy egyszerű hobbi.
1: Itt pedig már karkötőket is látok, amik éppen most kerülnek ki. Gyakran jár egyébként egyházi rendezvényekre?
5: Itt most ugye először vagyok, mert igazából itt a környéken járok csak vásárokra.
1: Szeret itt a településen élni?
5: Én igen, nagyon.
1: Mit szeret Cserépfaluban?
5: Hát a nyugalmat, a csendet, hát én pesti vagyok eredetileg, úgyhogy nagy változás volt ahhoz képest.
1: Szoktam már azóta? Volt ideje?
5: Persze.
1: 450 éves a református egyházközség Cserépfalun. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a borsodi településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezettörténeti kiállítást rendeztek be, és egy 5 állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori jótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Hamarosan folytatjuk az ünnepségen készült összeállításunkat. Maradjanak velünk!

0: Millás reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a cserépfalui református egyházközség fennállásának 450. évfordulójára. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei településen. A templom karzatán gyülekezet történeti kiállítást rendeztek be az évfordulóra, és egy ötállomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori jótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Folytatjuk helyszíni összeállításunkat. A főút mellett a templom bejáratától nem messze egy tábla előtt állunk. Itt kezdődik a cserépfalui kőkultúra tanösvény. Kósik István főgondnok állít velem szemben. Milyen céllal kezdték el kialakítani ezt a tanösvényt?
2: Ugye cserépfaluban már van egy úgynevezett ördögtorony tanösvényünk, ami a cserépfalu kulturális építészeti látnivalóit mutatja be, és ezt egész sokan járják. Amúgy is a tanösvények a mai turisztikai irányzatok közül eléggé felkapott. Bármerre megyünk az ország, különböző tanösvények vannak, és arra gondoltam még, hogy egy másik tanösvény is létjogosultságot szerezheti Cserépfaluba, hiszen itt a Bükkalja, a bükkai települések a kőhazái. Itt a mészkőtől kezdve a Riolytüfa kőig minden megtalálható, őseink ebből éltek, ezekből faragtak a házak alapjait, illetve hát sok mesterember kifaragta például a útmenti Jézus kereszteket is, Jézus szobrokat, és mivel a régi temetőben ezek a régi kőfaragók szép munkákat végeztek, és a 30 évente más-más divatirányzatok jöttek be. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezeket a szép köveket bemutatjuk a turistáknak, hiszen például ilyen hőségben is, mint mi most vagyunk, ott árnyas ligetbe lehet végigmenni, és megcsodálni szép környezetben ezeket a régi, igen, szépen kifaragott síremlékeket, amik közül vannak híres emberek is, illetve vannak díszesen faragott síremlékek is, és ez egy jó kis kirándulás, egy fél órás kikapcsolódás, aki faluba eljön csak egy hétvégére, ebbe az egy órában valószínűleg beférhetnek, hogyha esetleg olyan az idő, hogy nem tud menni messze a bükkbe, akkor ez esős időben is bejárható.
1: Ezeket a kőből faragott síremlékeket tehát az eredeti helyükön történelmi korhű állapotukban lehet megtekinteni?
2: Így van, ugye kialakítottuk az ösvényt, és akkor egy református kehely jellel jelözzük egyik ponttól másikig, hogy ne legyen eltévedni, és egyébként jobbról balra, balról jobbra is lehet menni, teljesen mindegy, hogy merről közelítjük meg, úgyhogy igazából nem lehet eltévedni rajta, mert mindig a következő kehely már mutatja, hogy hol van a következő állomás. Nagyon sok szép kő van, de 5 követ külön kiemeltünk, ami külön kis táblával is meg van jelölve.
1: Itt lehet is olvasni. Ádám István, Nikkel Adolf, Hullaház, zsidó sírkő és névtelen obeliszk.
2: Igen, Nikkel Adolf az a Kóburg hercegnek volt a főerdésze, egy egész nagy monumentális. A Hullaháznak az a története, ugye, hogy a régi világban akkor még ugye oda vitték ki a elhunytakat, és ha olyan halál volt, akkor ott boncolták föl. A zsidó sírkő az azt jelenti, hogy egy máshogy faragott kő a itt élő zsidó őseiknek, hogy őket is megmutassuk, és sajnáljuk, hogy jártak, ugye, mert sajnos Cserépfaluból nem olyan élték túl a táborokat. A névtelen obelix pedig a leghatalmasabb, nagyon nagy kő, tehát csodálkozunk, hogy tudták az időben oda vinni, mert akkor még nem voltak ezek a modern szállítóeszközök.
1: Tulajdonképpen egy cél lehet az is, hogyha valaki elindul ezen a tanösvényen, akkor nem csak a reformátussághoz, de a helyi gyülekezethez és a helyi település értékeihez is egy kicsit közelebb kerül?
2: Természetesen, mivel Cserépfalu szinte 100%-ban református, a katolikusok csak a betelepült vegyes házasságok révén vannak, ezért bemutatjuk a saját reformátusságunkat is, büszkék is vagyunk rá természetesen, meg hát ez tényleg egy úgy gondoljuk, hogy egy különleges kis kitalálmány, és amire úgy büszkék vagyunk, hogy ez is nekünk kötött eszünkbe.
1: Ön végig sétáltam már a tanösvényen?
2: De természetesen, itt a prezsidentársakkal együtt jelöltük ki, ezt még ma reggel betonoztuk be, úgyhogy...
1: Egészen frissek még akkor a nyomok.
2: Így van.
1: Hogy tetszett egyébként, tehát nem alkotóként, hanem inkább résztvevőként végig sétálni ezen az ösvényen?
2: Igen, próbáltam abba is kibe, hogyha én most egy turista vagyok, akkor ez nekem tetszene, és úgy döntöttem magam, hogy igen, tetszene nekem, akkor is persze kicsit elfogult vagyok.
1: Ha felfelé emeljük a tekintetünket, akkor láthatjuk a református templomnak a tornyát. A közelmúltban sok munka megvalósult itt a gyülekezetben, ami érintette nem csak a tornyot, hanem a templomnak az egész épületét. Melyek voltak ezek a munkálatok röviden?
2: Az orgonát fai felújítottuk, aztán a belső térből leválasztottuk a padokat, mert a falhoz értek, és ugye már romlottak, és most körbejárhatunk. láthatók. A két templom két végét is leválasztottuk, egyik egy ilyen raktárszerűség, a másikban viszont az fűthető, és tényleg, amikor nagyon hideg van, akkor ezt a fűtött helyiségben vannak az istentiszteletek, és itt van egy kis melegítőkonyha, meg egy mosdó. 21. századnak megfelelően van most a templomunk kialakítva, és ide kerül be még most ráadásul ez a kis kiállítóterem is. Amúgy is elég sok turista csoport megáll, sok csoportoknak bemutatom a templomot, hiszen 54 méter magas a megye első vagy második legnagyobb református temploma. Jó helyen is van, a buszok is meg tudnak állni, és szívesen mutatom be a turistáknak.
1: A templomtorony is megszépült, illetve a templom óra helyre lett állítva.
2: Bizonyos évekkel ezelőtt, már most nem tudom mikor, új órát kapott, és a régi, nagyon hagyományos, több száz éves óra, mert ez már még a régi templomban is benne volt, ami lebontódott a új templom építése előtt. Ez a régi szerkezet át lett alakítva, és egyik presbiter társam, aki nagyon jó gépészmérnök, nem is tudom hány órát, de rengeteget áldozott rá, hiszen belepte a por, a mocsok, és hát most meg lehet nézni, ez gyakorlatilag működőképes. Egy csodálatos, egy igazi mérnöki csodálat azt megnézni, akinek a gépészethez van fogalma, az bele fog szeretni ebbe a műbe.
1: Mit üzen most a 450 éves református gyülekezet, és mit üzen a kiállítás, mit üzen a templom, és mit üzen ez a tanösvény, amiről beszélgettünk, a helyiek és azok számára, akik ellátogatnak erre a településre?
2: Ez fő kérdés. Ez egy kicsit az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy az én korosztályom még az, aki még úgymond tudtunk tenni egész sokat ahhoz, hogy a legfontosabb, leglátványosabb épülete, a református templom szép legyen, de ez kevés, hanem hogy belakható legyen és belakjuk. Attól félek, hogy utánunk jövő generáció már nem lesz annyi, vagy nem lesz olyan rámenősek, vagy tehetségesek, mint mondhatom talán még az én korosztályom, meg még tőlem kicsit idősebbek, mert tényleg, hát ez a sok fejlesztés, amit azért nagyon sok részét persze pályázati pénzekből valósítottunk meg, ez önmagáért beszél. És szeretnénk, hogyha ez a gyönyörű templom, ez továbbra is élő lenne, és nem esetleg más funkciót kapna.
1: Istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a cserépfalui református egyházközség fennállásának 450. évfordulójára. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei településen. A templom karzatán gyülekezettörténeti kiállítást rendeztek be az évfordulóra, és egy ötállomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori ótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: 450 éves a református egyházközség Cseréffalun. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a borsodi településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezet történeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori jótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Folytatjuk helyszíni összeállításunkat. Asztalos Józseffel, a Hernád kiadó szerkesztőjével beszélgetek itt a Cseréffalui Református templom tövében. A kiállítás kapcsán, ami a mai napon nyílik meg, és Cseréffalu gyülekezetének az elmúlt 450 évét foglalja össze. Mi volt az alapvető szempont, amikor neki kezdett ennek a munkának?
2: Amikor megkaptuk ezt a megbízást, illetve egy segítségkérés volt a tudomásgyűjtemények igazgatója felé, és a múzeum felé, akkor egy csapat állt össze ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöjjön, hiszen azért gyakorlatunk volt már benne, rengeteg kiállítást készítettünk, installáltunk az elmúlt időben. Szívesen segítettünk, rengeteg anyagot kaptunk a nagytiszteletű asszonytól, és hát ebből kellett aztán mindig egyre jobban prioritásoknak megfelelően a 450 év történelmét a gyülekezetnek és a régió reformációjával kapcsolatos dolgoknak összehozni, és több helyszíni szemle és méregetés után megcsináltuk a látványtervet, amiben szerepel egy U-alakú gipszkartonfal a mostani trendeknek megfelelően, és hát a legújabb installációs elemeket alkalmaztuk ahhoz, hogy itt a templomnak, a Cseréffalui templomnak a karzatán ezt látványban is meg tudjuk valósítani. Nem volt egyszerű, rengeteg segítséget kaptunk, nem volt olyan, hogy valami mindig a helyére került volna, az utolsó percekig mindig voltak változtatások, de az Úr kegyelméből mégiscsak sikerült, úgyhogy mindenkit tudunk biztatni, hogy Cseréffalu felé jár, akkor tekintse meg ezt a kiállítást.
1: Mit láthat, ha az, aki ellátogat erre a kiállításra, hány darabból áll ez a tárlat, illetve alapvetően milyen grafikai technikával készül?
2: Hát ugye a bevált módszerek alapján és szakmai elvárásoknak megfelelően, ami a legnagyobb problémát okozta, ugye rengeteg képanyag volt. A képanyag az mind keretezett képekről van szó, ilyen 18x24-es, ami A4-es méret, vagy attól kisebbek voltak. A magának a kiállítási panelnek a mérete az pedig egy ilyen 5 méter széles és 2,75 magas, tehát a képeket is azért élvezhető formába és minőségi formába kellett oda beilleszteni, amihez most már azért a 21. században, ugye a digitális univerzum közepén vagy elején a mesterséges intelligencia segítségét is segítségül hívtuk. Ezáltal nagyon szép, gondolom én, hogy másoknak is tetsző és szakmailag is elfogadható kiállítás sikerült létrehozni.
1: Összhangban lehet valahogy hozni a 19. században épült templomot a modern technológiával?
2: Az összhang az abban látszik, hogy nem látszik gyakorlatilag, tehát megpróbáltuk ugyanazt a milliót és hangulatot kialakítani, de odafigyelve arra fajta hát informatív megjelenésre, ami egy nagyon gyors áttekintést ad a látogatóknak és hamar információhoz jut. Ezen kívül nyilván a vizuális kommunikáció is, ami nagyon lényeges szempont egy ilyen timeline vagy idővonalnak a megszerkesztéséhez, és úgy gondolom, hogy a kapott anyagból egészen jó kiállítást lehetett.
1: Mennyi munka van egy ilyen kiállítási anyag elkészítésével?
2: Hogy őszinte legyek, tehát ezt körülbelül még áprilisban kezdtük el tervezni, néhány részletét megvalósítani, és hát a dömping, vagyis a nagy, amikor már véglegesre csinálja az ember, abban benne van legalább egy olyan másfél hét, két hét.
1: Hogy látja, milyen kép rajzolódik ki a gyülekezetről és annak a 450 éves történetéről, amikor valaki végsétál ezen a tárlaton, mit hoz haza magával?
2: Hát igen, ez nagyon, hogy mondjam, nagyon aktuális most, hogy generációnként ez biztos, hogy változni fog, hogy mit fog befogadni belőle. Számomra az látszik, hogy, és ez elég sajnálatos is, hogy sok olyan kép van, amikor a templom például tele van. Tele van ünnepségeken, istentiszteleteken. Ez ma már tudjuk, hogy ez elég ritka alkalom, de előfordul, és lehet látni azt a fajta történelmi idősíkot, hogy honnan indultak, milyen körülmények voltak, és azt a fajta lelkiséget is, hogy hogyan élhették meg régen előleink, azt a biblikusságot, ugye rengeteg biblia van felajánlva és kirak, vagy az anyakönyvekből vannak részletek, szinte az egész falunak az életére rá lehet látni.
1: Elégedett a munkával?
2: Hát én soha nem lehetek elégedett vele, ugye ezt mindig egyrészt a látogatók, és a történelem, hogyha ilyen nagy szavakat használhatok, de hát mindenben egyedül az Úré a dicsőség.
1: A régió reformációjáról tartott előadás dr. Balogh Judit, történész egyetemi tanár. Mi kellett ahhoz, hogy ma itt, 450 év után élő református gyülekezet legyen, mert nem volt egyszerű, ahogy hallottuk.
3: Igen, elsősorban azt gondolom, amit a legelső reformátorok mondtak az uralkodó biztosainak, hogy az a hihetetlenül egyértelmű meggyőződése a környék reformátusainak, hogy őket a Szentlélek hívta el erre, hogy ők ezt így végigcsinálják. És azt gondolom, hogy talán ez volt a legfontosabb, ez a belső hitük, amit ők megkaptak, és amit meg tudtak erősíteni minden nehézség ellenére is, hiszen jöttek-mentek a törökök, a Habsburgok, úgyhogy ez nem volt könnyű. De hogyha ilyen külső körülményekre is rátérünk, akkor egyrészt láthatjuk, hogy a Bükkalja az olyan értelemben egy szerencsés geopolitikai helyzetben van, hogy hatott rá Debrecennek a teológiai hagyománya és a teológiai hatása, de ugyanakkor Pataknak a hatása is, és Kassának a hatása. Tehát egy ilyen nagyon izgalmas csomópontban van, és ekkor még hiába az egri püspökség közelsége, hogy éppen azt mondtam el, hogy a 16. századnak a 60-as éveiben, amikor éppen kibontakozik maga a reformáció, akkor a püspökség mellett egy sokkal nagyobb erő az egri végvárnak a katonasága, és ahogyan azt egyébként egész ország területén látjuk, tehát ez nem egyedi dolog, de itt nagyon szépen látható, hogy nem csak a végvári katonaság volt egyértelműen a reformáció pártján, ez gyönyörű történetek vannak, minden végvári katonaság nem csak a saját hitét védte, hanem a környék lakosságát is, a lelkészeket nagyon igyekeztek megvédeni. Tehát egyrészt van egy ilyen, ez a 16.-17. századi végvári katonaság a túlnyomó többsége református volt, és ezek nagyon elkötelezettek voltak, amelyet, hogy akár fegyverrel is megvédjék ennek a közösségnek a lakosságát, és emellett még például Egerben a parancsnokok, a főkapitányok is döntő többségében ekkor reformátusok voltak, ugye éppen soroltam, hogy a Mágócsi Gáspárral kezdődik ez a sor, de Rákóczi Zsigmonddal, a későbbi erdélyi fejedelemmel ér vége.
1: Mennyire tudott belekapaszkodni a gyülekezet a reformáció lendületébe? Éppen ez volt az, ami egyébként arra sarkalta őket, hogy alapítsanak egy egyházközséget?
3: Igen, én a Mohácsi csatát követő nagyon sok pusztulásban, amit állandóan átéltek, jött egy nagyon hiteles új. Ezek a prédikátorok, akik a környéken mászkálnak, ezek a prédikátorok, ezek valóban a klasszikus vándor prédikátorok. Én nagyon szeretem az ő példájukat. Egyáltalán nem törődtek azzal, hogy mi lesz az életükkel, bebörtönzik őket, akkor esetleg majd kiszabadítják. Tehát, hogy annyira átélték a kor emberei azt, hogy a reformátorok egy hitelességet, egy hiteles Krisztus követést közvetítenek, hogy ez nagyon sokat segít. Tehát, hogyha azt látjuk egy nehéz helyzetünkben, bármilyen nehéz helyzetünkben, hogy itt hiteles emberek vannak körülöttünk, akkor ez nagyon sok erőt ad, lelki erőt is. És én azt gondolom, hogy ez is, és aztán pedig utána itt ez a Bükkalja egy nagyon szorgalmas nép lakja ezeket a falvakat, és ahogyan nem tudtak már annyi búzát termeszteni, mert ugye jöttek-mentek a katonák, ez nem az az állapot, hogy akkor problémamentesen átállnak a szőlőművelésre, és ezt egészen tökélyre fejlesztik. Tehát, hogy a saját találékonyságuk is, de a prédikátori hitelesség is támogatta őket abban.
1: Mit vihet tovább a gyülekezet ebből a gazdag múltból?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy az eleink azok nem csak egyszerűen úgy döntöttek, hogy ők pedig reformátusok lesznek, hanem egyrészt megküzdöttek érte, nehéz időkben is kitartottak benne, és én azt gondolom, hogy ha ezt így szemünk előtt tartjuk, akkor azokban a nehéz időszakokban, ami újra és újra ráköszönt az emberiségre, mindig tudunk erőt meríteni abból, amit ők példaként ránk hagytak.
1: Mai adásunkban Cserépfalura látogattunk, ahol istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a Cserépfalui Református Egyházközség fennállásának 450. évfordulójára. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek, a templom karzatán gyülekezet történeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori útemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Helyszíni összeállításunkat hallották.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Ennyi fért mai műsorunkba. Riportjainkat, interjúinkat meghallgathatják az europaradio.hu oldalon, ahol további hasznos információkat találnak. Maradjanak velünk a továbbiakban is, hamarosan jönnek a hírek, de előtte még napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Én munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallották. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangéliuma 7. fejezetének 19. verséből hallgassuk meg. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Nézd meg a saját életedet, neked mit kell rábíznod az Úrra jelenleg? A munkahelyedet, ahol rosszul érzed magad és legszívesebben váltanál? Vajon az Úr akarata, hogy válts? Vagy azt akarja, hogy maradj és formálódj? Megkérdezted már tőle? Vajon a társatalálásodat kellene rábíznod, amely nem jön össze? Érdekel, hogy mit akar az Úr? Légy türelmes és kérdezd meg őt. El tudod fogadni, ha nem az lesz a válasz, amit hallani akarsz? Vagy az a kérdésed, hogy akivel most együtt vagy, ő az igazi? Őt szánja neked az Úr? Kérdezd meg tőle. Vagy a gyermeked iskoláztatása az a kérdés, amit rá kellene bíznod az Úrra? Van jó néhány iskola, amelyiket szívesen választanál a gyermekednek, és az a kérdésed, hogy melyiket a sok közül? Vagy csak egy van, amit te szeretnél, de vajon bejut-e oda? Felveszik-e oda? És ha nem? Vagy elvesztettél valakit, és most az a kérdésed, hogy hogyan tovább? Mit szán neked az Úr új élethelyzetedben? Bízol benne, hogy ezután is veled lesz és jót akar számodra? Ezeket a kérdéseket szinte vég nélkül lehetne sorolni,

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen, a Gantz Ábrahám programban jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. Cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket, fogalmazott Kapitány István felidézve, szeptemberben mintegy 800 többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A miniszter úgy fogalmazott, most a teljes kis- és középvállalkozói kör következik, Budapesten és vidéken, a mikrovállalkozásoktól a középvállalatokig. Mint ismertette, két lépésben valósítják meg a programot, az első azoknak szól, akik már beadták a forgóeszköz hitelkérelmüket, számukra 30 milliárd forinttal bővítik a hitelkeretet. Az igényléseket a Magyar Fejlesztési Bank Pont Plusz irodákban lehet benyújtani, a pontos részletekről a Magyar Fejlesztési Bank weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők, hívta fel a figyelmet a miniszter. A 2026-2027-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint az új magyar kormány által hozott reformok eredményeket hoztak. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagok.

0: okvám kezelésében egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, tette hozzá a hivatal. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is, erősítette meg a vámhivatal. A közleményben emlékeztettek, az Európai Unió július 1-től 3 eurós átalányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A program sorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a program sorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A gálaesten Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsán elnöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke tart előadást, Sola Gratia, az Úr megtartó szeretete a reformáció fényében címmel. A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a reformációi emlékparkban Budapesten a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Molnár János főgondnok, a református zsinat világi elnöke. A programsorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a fátyol felhők délfelé fokozatosan levonulnak, a vastagabb felhőzet szakadozik, gomolyosodik, csökken, illetve emellett képződnek is gomoly felhők. Összességében alapvetően sok napsütésre van kilátás, főként északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat, akár jégdarab kíséretében. Az északi északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra 15 és 18 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a történelmi Békés-bánáti Református Egyházmegye találkozójára utazunk el Szentesre. Hallhatják majd Hegyi Ádám történészt.
2: És ezt a területet nevezték el egészen a trianoni időszakig Békés-bánáti Református Egyházmegyének, ami a Maros és a Körös közötti kezdeti területeket a Bánátra kiterjesztve és magába olvasztotta, és valóban földrajzilag egy óriási egység, olyan Belgium nagyságú egység jött itt létre.
1: Beszélgetünk Fekete Károly tiszántúli püspökkel.
3: A lélek munkáit tapasztalni, az mindannyiunkat megörvendeztet. És már nem figyelünk arra, hogy most fogytunk, vagy mi a statisztika, mert az élet valósága adja azt a jó ízt, amelyik tovább lendít és biztat, hogy utoljára maradok egyedül református, de azt megélem, azt a hitet, az is nagyon fontos, és nem csak a létszám.
1: És résztvevőket is megszólaltatunk.
4: Mindenki kitart a hit mellett, hogy meg akikkel már többször találkoztunk, egymásra nézünk, és köszönünk, hogy tavaly is voltak, akkor is voltak, és hogy egyszerűen, nem tudom, de azt annyi olyan érzés van bennem, amit nehéz, hogy egyszerűen jó velük, hogy ennyien vagyunk, akik még az Isten gyermekei vagyunk, és hogy ez nekünk fontos.
1: Ma tehát a történelmi Békés-bánáti Református Egyházmegye találkozójáról számolunk be önöknek. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Több mint 600 református gyűlt össze három országból és öt egyházmegyéből Szentesen, hogy találkozhassanak egymással. Az aradi, temesvári, bánáti, békési és csongrádi reformátusokat közös múltjuk köti össze, ugyanis a trianoni békeszerződésig egy közös egyházmegyéhez tartoztak, ez volt a békés-bánáti református egyházmegye. Ráadásul ez volt a történelmi Magyarország legnagyobb kiterjedésű református egyházmegyéje. Az első találkozót Makón 2013-ban szervezték meg. Azóta, bár volt olyan év, hogy nem szervezték meg a találkozót például a Covid-járvány miatt, ezúttal 11. alkalommal találkoztak Szentesen. Összeállításunkat hallják most a helyszínről, kezdésként egy történészt kérdezek az egyházmegye múltjáról. Hegyi Ádám történésszel, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadójával, presbiterrel beszélgetek. Valószínűleg Ádám, te vagy, aki a legtöbbet tudsz ennek az egyházmegyének a történetéről, akinek most az utód megyék gyülekezeteinek tagjai találkoznak Szentesen. Mit lehet néhány fő vonalban tudni erről az egyházmegyéről? Azt mondjuk szoktuk róla mondani, hogy ez a történelmi Magyarország legnagyobb református egyházmegyéje volt.
2: Igen, kiterjedését tekintve valóban egy óriási területről beszélünk. A békés-bánáti egyházmegye egyidős a reformációval, tehát körülbelül amikor itt a Dél-Alföldön a helvét hitvallás megszilárdult és létrejöttek azok az egyházközségek, amelyek már reformátusnak voltak mondhatók, azok egy önálló egyháztestet, egy egyházigazgatási egységet hoztak létre. Kezdetben Körös-Maros közi szent társaságnak nevezték, ez volt az egyházmegye első megnevezése, ez a 16. század vége. Nagyjából ez a struktúra állt fent az oszmán hódoltság ideje alatt, majd a török megszállás utáni időszakot tekintve egy újabb fordulat következett be, amikor a Körös és a Moros közötti területen tovább működött ez az egyházmegye, viszont akkor már Békési egyházmegyének kezdték el hívni, majd kicsit később, a 19. század elején, a 1820-as években területe valóban megnövekedett, mert a Marostól délre eső területek is ehhez a területhez tartoztak, azért, mert a Marostól délre eső területeken nagyon sokáig nem tudott a református egyház megtelepedni. Igaz, 16. század végén vannak adataink arra, hogy például Nagybecskereken is működik valamilyen protestáns gyülekezet, de hát a oszmán hódoltság miatt ezek nem tudtak fennmaradni. És 1800-as évek elején missziós szándékkal különböző gyülekezetek jönnek létre a Bánátban, ezt mondtam, hogy a Marostól délre, és ezt a területet nevezték el egészen a trianoni időszakig békés-bánáti református egyházmegyének, ami a Maros és a Körös közötti kezdeti területeket a Bánátra kiterjesztve és magába olvasztotta, és valóban földrajzilag egy óriási egység, olyan Belgium nagyságú egység jött itt létre.
1: Lélekszámban, gyülekezeti tagságszámban van adat, ami elmondható?
2: Persze, sok-sok adatunk van, ugye azért ezt tudni kell, hogy a történeti források azért sporadikusak, tehát nem lehet mindig mindenről egyértelműen beszélni. Tehát mondjuk, ha Szatmárral összehasonlítjuk, itt mindig ritkábban helyezkednek el a gyülekezetek. Mondjuk, amikor maga a békés-bánáti elnevezésű egyházmegye létrejön, akkor olyan 31 néhány anyaegyházközségről beszélhetünk. Ezt 1920-ig körülbelül olyan felmegy olyan 50 anyaegyházközségre, és hogy ez lélekszámban ténylegesen mekkora, úgy érzékeltetném, hogy az itteni lakosságon belül szinte mindig a kisebbség. Egy-két terület van, ahol többségben voltak. Tehát például, hogy Szentesen vagyunk, nagyon sokáig Szentes homogén református közösség. Vagy Békésbe, ha megyünk, Békésben Gyoma, vagy Körös Tarcsa, Körös Ladány, ezek többségi református települések, de általában az van jellemző, hogy ez egy kisebbségi kultúra, a reformátusok vallásilag és nyelvileg is kisebbségben voltak.
1: Rátérek arra, amiről beszéltél ezen a találkozón. A bibliaolvasásról beszéltél. Kezdjük egy picit messzebbről, ahogy te is kezdted. Mennyire tekinthető általánosnak az a békés-bánáti egyházmegyében, vagy a korábbi elnevezésű időszakban, hogy egyáltalán olvasták az emberek a Bibliát? Tudtak-e olvasni a 16.-7. században az emberek, egy átlagos ember?
2: Valójában ez egy nagyon nehezen megválaszolható kérdés, mert az olvasást úgy tudom történeti adatokkal igazolni, hogy annak van valamilyen írásos lenyomata. De hát, ha én most olvasok egy regény, tényt, akkor annak miért lenne írásos lenyomata, hogy én elolvastam Jókai Mór Kőszívű ember fiai című regényét. Az bennem egy élményt alakít ki, de nem biztos, hogy van ennek lenyomata. De a történetkutatásban van erre lehetőség, például a több száz évvel ezelőtt élt emberek is írhattak olvasó naplót. Aláhúzták a könyveiket, esetleg még egy széljegyzetet is készítettek a lap szélére, amikor valami nagyon kiváltott belőlük valamilyen érzelmet, és odaértak, hogy igaz, nem igaz, és így tovább. Tehát vannak erre utaló adataink. Na most a Biblia olvasás a református egyház hitvallásából és kultúrájából levezethető. Ugye a sola scriptura elve gyakorlatilag azt a mozgalmat, vagy azt a igényt hozza létre a református egyházon belül, hogy olvasni kell a Szent Írást. Már pedig, ha olvasni kell a Szentírást, ahhoz kell iskolázás. Az iskolában meg kell tanítani a gyerekeket írni, olvasni, és akkor fogják tudni értelmezni a Bibliát. Ez egy hosszú folyamat, tehát ha a reformáció időszakát nézzük, a 16. századot, ott még olyan adataink vannak, hogy még a Mátyás király ugyan tudott írni, olvasni, de például a helyettese, a nádor, az már nem tudott. Tehát az ország második embere 1490-ben nem tudott írni, olvasni. Ilyen helyzetből kell elindítani a reformációt. Tehát azért ez egy mégis több száz éves folyamat, mire általánossá válik az írni-olvasni tudás. És hát ezen belül aztán a bibliaolvasás az egy óriási kérdés, hogy mennyire tudjuk ezt hitelesen igazolni. Hát az biztos, hogy nincs is annyi bibliánk, kezdetben nyomtatott biblia, hogy minden gyülekezetben legyen. Tehát vannak ilyen adataink, hogy az a lelkész, akinek van prém bőrös subája, de nincs bibliája, attól vegyék el a prém kabátot, és vegyen az árából egy bibliát, mert hogy nincs bibliája, szóval ez egy eléggé kellemetlen helyzet, de hát ez hosszú szabályozások és hosszú normaalkotás, mire eljutnak arra az igényre, hogy a biblia meglegyen a családban. A református paraszt családoknál például a 18. század végére válik szokássá az, hogy van egy nagy bibliájuk, amit a tiszta szobába felraknak látható helyre. Tehát, hogy a identitásukat is meghatározza.
1: Ezek azok a családi bibliák, amikor bevezetik az anyakönyvadatokat?
2: Igen, ezek a tipikus családi bibliák. Most is vannak, én úgy tudom, tehát, hogy ennek van most is gyakorlata. Igen, beírják a születést, halált, keresztelőt, házasságot, igen, sőt, még időjárási megfigyeléseket is beírnak ezekbe.
1: És akkor van egy szentesi példa, ami ugye kapcsolódik az egyház, megy a történeti, az, amit itt elmeséltél. Az érdekesség az, hogy a forrás ráadásul valamilyen bírósági adatból van. Mi ez a történet?
2: Igen, ugye mondtam, hogy viszonylag nehéz az olvasás történetét rekonstruálni. Most szentes esetében szerencsés helyzetben vagyunk, mert a városban 1747-től, illetve 1750-től kezdve fennmaradt két olyan szöveg is, amelyeket szinte napról napra vezettek, a város eseményeit rögzítették ebben. Az egyik a Eklézsia matrikulája, a másik a Petrá krónika. És ezekben a iratokban maradt fent egy tanítónak az emléke, egy Csó István nevű tanító, aki valamikor az 1790-es években azt jegyezték fel róla, hogy mint tanító kötelessége volt a templomban rendszeresen a Bibliát fennhangon olvasni a gyülekezetnek. Ez nem istentisztelet, ez csak bibliaolvasás, tehát fennhangon olvasás. 12-szer olvasta végig a Bibliát a szolgálat évei alatt itt szentesen, és a családjában, meg mint családfő, 44-szer olvasta fel hangosan a Bibliát a családtagjainak. De, amire utaltál, hogy milyen iratunk van, fennmaradt egy tanúkihallgatási jegyzőkönyv, egy egyházfegyelmi ügy esetén őt tanúként hallgatták meg a lelkésszel szemben, és mint tanút értelemszerűen neki alá kellett írni a tanúkihallgatási jegyzőkönyvet. Ez nem sikerült neki, nem tudta leírni a nevét, csak egy X-et tett a neve mellé. Most ugye azt mondtam, hogy végigolvasta 12-szer és 44-szer a Bibliát, és nem tudta leírni a nevét. Ez azért van, mert ahogy lassú volt ez a folyamat, ahogy az olvasás tanulás eljutott egy bizonyos normaszintre, ezt úgy egészítette ki az egyház, hogy olvasni megtanította a gyerekeket, írni nem, mert nem volt annyi ideje. És nagyon valószínű, hogy ez az ember tanító létére szinte fejből megtanulta a Bibliát, és el tudott mondani ige szakaszokat egész hosszan, anélkül, hogy tudta volna mi az. Valószínűleg tudott olvasni, tehát hogy nem volt teljesen ismeretlen számára a betű, de már ránézett és tudta, ja igen, ez most így következik. Mindenki tudja azt, hogy például a homéroszi Iliász és Odüsszeia az egy óriási mű, ugye a görög irodalomnak meg a mitológiának egyik legfontosabb műve, és az ember mindig elcsodálkozik, hogy ezt soha senki sem írta le. Tehát amikor ez keletkezett, az egy szóbeli eposz volt, és 300 évvel a keletkezés után írják le. Tehát, hogyha valaki tud Iliászt mesélni fejből, akkor miért ne sikerült volna Csónak, Csó Istvánnak Bibliát mesélni fejből?
1: Ugye te kutatod a Békés Bánati Egyházmegye történetét, van olyan friss adat, történet, esemény, ami elmesélhető az adatokból?
2: Igen, mindig sok ilyen jön elő. Most amivel legújabban foglalkoztam, vagy foglalkozom, az az egyházon belüli információ áramlás, vagy informális tudásnak az átadása. Mind a mai napig létezik az egyházban a körlevélnek, vagy a körrendeletnek a műfaja. Például az esperes körlevélben értesíti a gyülekezeti lelki pásztorokat a legújabb szabályokról, hírekről, határozatokról. Most ez a folyamat megvan több száz éve az egyházon belül, csak az az érdekes benne, hogy ez bizonyos esetekben sérül. Ma azt mondanánk, hogy a zsinattól indul el valami, akkor a püspöktől indult el egy utasítás, vagy egy leírat, vagy egy támogató kérés, és akkor ennek hivatalos úton el kellett jutni az espereshez, az esperesnek meg értesítenie kellett az egyházközségeket. Na most az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy itt ilyen elhallgatásokra bukkan az ember, hogy mit lehet mondani, és mit nem. A feudális világban a lelkész nem csak egyházügyekkel foglalkozott, hanem például az Isten tisztelet után a hirdetésekben világi eseményeket is hirdetnie kellett. És a tiszántúli püspöktől érkezett egy körlevél az esperesekhez, hogy mindenről beszélhetnek, de arról nem, hogy a só ára emelkedni fog. Ez egy hivatalos értesítés. Tehát a magyar állam értesített, hogy ekkortól ennyi a só ára. És a püspök utasítja, hogy igen, de ezt ki ne hirdesse a lelkész, mert bepánikolnak az emberek a Isten tisztelet után, és elkezdenek felvásárolni. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen felemás helyzet, hogy aztán meg ha kiderül, hogy meg kiderült, hogy emelkedett a sóára, akkor a lelkészen ezt számon kérhetik, hogy ezt maga nem tudta, vagy elhallgatta előlünk, szóval ez egy elég érdekes helyzet.
1: Folytatod ezt a kutatást?
2: Igen, igyekszem. Meg lehet ezt fogni világíratokon belül is, és a korabeli ember az ugyanúgy, mint most, azért nem hagyta magát. Tehát ha nem hangzott el a templomban, akkor megkérdezte a kisbírót, vagy megkérdezte a jegyzőt, vagy bárkit, aki erről tudhatott, és megvan ennek a információ átadásnak a világi útvonala is, az uralkodótól egészen a jobbágyig végig lehet kötni, hogy milyen információ juthat el az átlagemberhez, és ezt össze lehet vetni, hogy na akkor a kisbíró vajon elmondta ezt a só ár emelkedési ügyet. Úgy tűnik, hogy igen. Tehát amit én találtam, nem sokkal az Isten tisztelet után a kisbíró az kidobolta a híreket, úgyhogy ez az információ visszatartás nem volt túl hatékony, de megpróbálták.
1: Gyerkó Attila Leventével, a Szentes Nagy Templomi Református Egyházközség főgondnokával beszélgetek. Mit jelent önnek az, hogy itt van ez a találkozó most már második alkalommal?
3: Nagy öröm számunkra, hogy ismét a gyülekezetünk adhat otthont ennek a nagy rendezvénynek. 2018-ban volt legutóbb itt nálunk a Békés-bánáti Történelmi Egyházmegye találkozója. Azért is nagyon fontos és nagyon nagy dolog, hogy ismét itt Szentesen a nagy templom ad otthont, hiszen nagy templomunk az idén ünnepelte 200 éves jubileumát, és ennek a záró alkalmaként kerül sor most a Történelmi Egyházmegye találkozóra, megemlékezve a 200 éves jubileumról is, és Kis Bálint egykori esperes templomépítő lelkipásztorunkról.
1: Akinek az emlékére szobrot is avattak itt két héttel ezelőtt, most az a különleges dolog, hogy akár megtekinthető nyilván a szobor, meg közösen itt majd meg is koszorúzzák ezt. Miért volt fontos önöknek a szobor állítás?
3: Ez egy úgy tartozás is, amelyet úgy gondoljuk, hogy most sikerült pótolni, hiszen Kis Bálint egy jelentős lelkipásztora volt a gyülekezetnek, de nem csak lelkipásztor volt, hanem ahogy említettem, az egyházmegye esperese is volt, táblabíró is volt, tehát egy polisztor volt, és nem csak a gyülekezet élete szempontjából volt jelentős az ő jelenléte, hanem a város szempontjából is, a város életében is jelentős volt az ő itteni szolgálata Szentesen.
1: És önnek mit jelent ez a találkozó, akár a Kis Bálint szemüvegén keresztül nézve, hogy egy mekkora egyházmegyét vezetett a néhai lelkészük? Ugye ma 5 egyházmegye, 3 ország területénél ez a sok-sok református.
3: Felemelő érzés, hogy igen, ahogy ön is említette, hogy 3 országból vannak most itt a reformátusok, és lehetünk együtt, élhetjük meg együtt Isten kegyelmét, áldását. Azt gondolom, hogy ez egy ritka pillanat, és nagyon nagy dolog, hogy ez évente megszervezésre kerül. Úgyhogy most nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy most itt Szentesen tudunk így együtt lenni a reformátusság ilyen nagy létszámban.
1: És még Kis Bálinthoz egy gyakorlati megjegyzés, hogy tulajdonképpen az egykori esperesnek köszönhető az, hogy elfér ez a közösség ezen a találkozón itt, mert akkor a templom épült itt, ahova kényelmesen befér ez a sok ember. Vannak olyan helyszínek, ahol nyilván nem tudna ennyi ember elmenni. menni, mert kicsi a templom, és nem praktikus egy szervezési szempontból. Tulajdonképpen ez is utólagosan neki köszönhető.
3: Igen. Hálásak vagyunk, hogy egy ilyen templomban lehetünk jelen. Valóban felemelő.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk az összeállítást a történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye találkozójáról, amelyet most hétvégén szerveztek meg Szentesen. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják a szerkesztőtől, Lénárt Vandától. A Magyarország előtt megnyílt 5900 milliárd forintnyi uniós forrás jelentős segítséget nyújthat az államadóság és a finanszírozási terhek csökkentésében, de a gazdasági növekedésre gyakorolt közvetlen hatása mérsékelt lehet, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. Az Európai Uniós Források magyar gazdaságra gyakorolt hatásait vizsgáló elemzés összefoglalója szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthet a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja. Ezek összege 969 milliárd forint, így ezek a kifizetések nem teremtenek új reál gazdasági keresletet. Emellett számos uniós beruházás importigénye magas, a források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós forrás 2026-ban és 2027-ben 0,1-0,2%-ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét, ami a rendelkezésre álló források nagyságához képest mérsékelt hatás, írja a gazdaságkutató elemzése. A 2026-2027-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint az új magyar kormány által hozott reformok eredményeket hoztak. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. Újraindította ebben az évben a Főnix lakás programot a debreceni önkormányzat. A program célja a városban dolgozó 35 év alatti fiatal munkavállalók lakhatásának segítése, jelentette be a megyeszékhely polgármestere sajtótájékoztatón. Pap László elmondta, hogy közgyűlési döntés alapján kiterjesztik a pályázók körét, így a munkáltatók mellett a program részeként támogatott foglalkoztatottak már közvetlenül is pályázhatnak a programba bevont lakásokra. Az eddigi finanszírozási konstrukciót változatlanul fenntartva, az önkormányzat továbbra is biztosítja a bérleti díj egyharmadát támogatás formájában a bérbeadó számára az 5 éves bérleti időszak alatt, a bérlő pedig igénybe vehet munkáltatói támogatást. A sajtótájékoztatón kiosztott háttéranyag szerint a foglalkoztatottak is a programba bevont ugyanazon lakáskontingens körből választhatnak lakásokat, mint a munkáltatók. A program részeként 31 és 47 négyzetméter közötti hasznos alapterületű bútorozatlan, légkondicionált, beköltözhető állapotú lakások bérelhetők a Civisház ZRT-től. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata a kshingatlan.com lakbérindex előzetes adatai szerint. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A kshingatlan.com lakbérindex havi adatai szerint Dél-Dunántúlon 3,7, Közép-Dunántúlon 2,2, Télalföldön 1,4, Pest megyében 1%-kal mérséklődtek a lakbérek. Október elején országosan több mint 15 ezer kiadó lakás és ház szerepelt az ingatlan.com kínálatában. Ez szeptember elejéhez képest 5,3, tavaly október elejéhez viszonyítva pedig 11,9%-os csökkenés. A megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban erőteljesen szűkült a választék, a csaknem 4000 kiadó lakóingatlan havi összevetésben 8,7, éves szinten 16,6%-os visszaesést jelentett. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10.000 forinttal csökkent az albérlet árak középértéke, de még mindig 220.000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120.000 forintos medián értékkel, de az albérlet keresőknek Miskolcon is csak 130.000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
4: Csütörtökön a fátyol felhők délfelé fokozatosan levonulnak, a vastagabb felhőzet szakadozik, gomolyosodik, csökken, illetve emellett képződnek is gomoly felhők. Összességében alapvetően sok napsütésre van kilátás, főként északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat, akár jégdarab kíséretében. Az északi északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra 15 és 18 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatjuk összeállításunkat a hétvégi történelmi békésbánáti református egyházmegyei találkozóról, amelyet Szentesen tartottak. Itt a történelmi Magyarország egykori legnagyobb egyházmegyeinek utód egyházmegyei találkoztak, így az aradi, a temesvári, a bánáti, a békési és a csongrádi reformátusok. Kezdésként néhány résztvevővel beszélgetünk.
2: Hamzáné pap Katalint kérdezem, Zsadányból érkezett a Békés Egyházmegyéből, és itt a ismerősei azt mondták, hogy ön a szóvivője ennek a csapatnak. Miért jöttek el erre a találkozóra?
3: Mert ez már a harmadik alkalommal, hogy eljövünk, és épülünk. Tehát nagyon jól érezzük magunkat. Nagyon sok olyan dolgot kapunk, ami meg találkozunk olyan emberekkel, akikkel nagyon jó találkozni velük. Ismerősökkel is, meg amit kapunk, a lelkészek, amit elmondják, mind építő nekünk. Tehát egyszerűen nagyon jó eljönni. Testünk, lelkünk töltődik.
2: Átlépek önhöz is. Nincs kitűzője, de árulj el, hogy kivel beszélgetek.
4: Huszár Benedekné, Zsadány. Én minden vasárnap elmegyünk a templomba, Isten tiszteletet meghallgassuk. Az az igazság, mikor megyünk, egy új feltöltés. A nekünk, amikor oda vagyunk a templomba, mint most is, hogy eljöttünk, ez is nekünk egy feltöltés. Mert ugye szeretet úgy van, az Isten azt mondja, hogy úgy van bele, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymás a szeretetet tudjuk egymás ellen kimutatni. Tehát azért mondom, ide is elmentünk, nagyon sok feltöltést kaptunk, megint egy más-más szöveg van mindig, és odafigyeljünk, és ezt egymást között elmondjuk. Tehát ennyit igen, tudok mondani.
2: Esetleg bemutatkozik?
5: Misszál Lászlónő vagyok.
2: És akkor ő miért jött el Zsadányból?
5: Ugyanezért jöttünk minden, olyan megnyugvás, amikor megyünk, vagy jövünk a templomba, mintha megújulnánk, úgyhogy olyan nyugodtság vesz elő, amikor kijövünk a templomból.
2: És az, hogy itt az egykori egyházmegyéből találkozhatnak olyanokkal, akik akár más országban élő magyar reformátusok, ez mit jelent önnek?
3: Mindenki kitart a hit mellett, hogy meg akikkel már többször találkoztunk, egymásra nézünk, és köszönünk, hogy tavaly is voltak, akkor is voltak is, hogy egyszerűen, nem tudom, de annyi olyan érzés van bennem, amit nehéz, hogy egyszerűen jó velük, hogy ennyien vagyunk, akik még az Isten gyermekei vagyunk, és hogy ez nekünk fontos.
2: És a hétköznapokban szokta úgy érezni Zsadányban, hogy kevesen vannak, és emiatt jó, hogy látni, milyen hogy milyen sokan vannak? Tiltakoznak a hölgyek, sokan vannak Zsadányban.
4: Igen, még valamikor 120-an is vagyunk a templomba. Meg többen, meg 200-an is. Sokan vagyunk, sokan iskolás, és annak a szülei is eljönnek.
3: Az iskolánk az egyházi iskola, idősek otthona, anya otthonunk van.
2: És Szögi László Krisztián Orosházáról, Békési Egyházmegye, és csak nem a felesége, Szöginé Boros címe, a Gabriella, szintén Orosházáról. Miért jöttetek el erre a találkozóra?
6: Én még akkor az új templomi gyülekezetbe értem Vásárhelyről, amikor először voltunk ugyanígy Szentesen, és az már azt hiszem ilyen 10 éve lehetett, hogy Szentesen volt itt, és akkor egy nagyon jó hangulatú volt a közösség, és úgy gondoltam, hogy most még itt a közelben van a egyházmegyét találkozó, akkor szeretnék még ne eljönni. Barátom biztatott még egyébként, ő most lelkésznek tanul, ő is mondta, hogy akkor most itt akár össze is futhatunk majd, mert őt a kötelesség ide hívja majd.
2: Végül is erről szól ez a hely, hogy lehet találkozni ismerősökkel, ismeretlenekkel. És te miért jöttél el, vagy mit jelent neked ez a találkozó?
7: Hát igazából én a férjem miatt jöttem. Ő hozott meg, ő az, aki igazából ebbe a református életbe úgymond engem behívott. Ő általa ismerkedtem meg így a vallással is, mikor abban nem voltunk egyáltalán vallásosak, úgyhogy igazából miatta meg a kisfiam miatt jöttünk el.
2: Valószínűleg ő a legfiatalabb jelenlévő. Hány éves?
7: Ő most jelenleg 15 hónapos, úgyhogy még nagyon kicsi, igen.
2: És arról mit gondoltok, hogy ugye ez a találkozó, ez az egykori nagy egyházmegyének az utód találkozója, tehát ugye ez ma 3 ország, 5 egyházmegyéje, és sok száz ember találkozik itt a határ különböző oldalairól.
6: Szerintem nagyon kevés olyan lehetőség van, ahol már csak így gyülekezetek tudnak találkozni egymással, mert minden gyülekezet szervezi a maga kis programjait, és az meg pláne nagyon ritka, hogy itt több országból össze tudjunk gyűlni, és utána ez mindig olyan jó látni most a kis csoportos beszélgetésen is, hogy annyi helyről jöttünk, mindannyian egy kicsit mások vagyunk, de a legfontosabb dolgokban, hogy Jézus szeretetében, meg a református hitben viszont így közösek vagyunk. És ez szerintem egy nagyon sokat mondó dolog, vagy hogy is mondjam, pláne utána nekem a előző alkalomról, most is várom az ebédet, de az előző alkalmon nagyon jó volt, én akkor aradiakkal tudtam együtt ebédelni, és olyan dolgokról tudtunk beszélni olyan őszintén, ami másunk tényleg nem lenne rá lehetőség. Én így gondolom.
2: Ezek szerint van lehetőség ismerkedni a saját közegen túl is.
6: Igen, ráadásul olyan emberekkel, akik ez mondjuk most, ha nem lenne ez a találkozó, akkor lehet, hogy nem, most így nem beszélgetnék vele mondjuk az utcán, de hogy ez egy olyan közösség tud itt kialakulni, vagy olyan közösség, ami viszont ilyen egyedülálló ebből a szempontból. És hogy mégis sokfélék vagyunk, de ha belegondolok, akkor valójában meg igazából nem.
2: Hanem, hogy sok a hasonlóság?
6: Igen, sok a hasonlóság, és tényleg a, hogy is mondjam, a legfontosabb dolgokban, a hitbe, a vallásunkba, a szeretetbe ilyenkor tudunk, össze tudunk kapcsolódni, egymáshoz kapcsolódni tudunk.
7: Itt a kiscsoportos beszélgetésen voltak többen, akik Szerbiából jöttek, de nehezen beszélték a magyart, és nehezen is értették, hogy néha miről van szó. Viszont ennek ellenére nem féltek megnyilvánulni, mert tudták azt, hogy mi úgyis elfogadjuk őket, hisz a hitben testvérek vagyunk. Szóval ez a része meg szerintem egy nagyon szép.
2: Jók ezek a névtáblák, mert itt azonnal el tudom mondani, hogy Kerbel Dániellel beszélgetek, aki a debreceni teológián teológus. Hanyad éven?
8: Harmadéves vagyok.
2: És itt az előbb a Szögi család említette, hogy részben te is motiváltad őket, hogy jöjjenek. Hogy volt ez?
8: Hát igazából már nagyon régóta barátaim. A édesapa, Szögi László Krisztián, még együtt kezdtünk el templomba járni, még 2012. március 15-én, eléggé pontosan emlékszem erre az alkalomra, és utána szépen hát ott maradtunk a gyülekezetnél, és mindenki ment a maga Isten által elhívott útjára, de tartjuk a kapcsolatot, és ezek jó alkalmak arra, hogy tényleg találkozzunk együtt, legyünk.
2: És te mennyire tudsz ilyenkor új emberekkel is ismerkedni, vagy mennyire célod ezt teológusként?
8: Hát ezek egyébként főleg így, hogy kis csoportvezető is voltam, ez így jó alkalom, de amúgy is, ha bárki kis csoportokban részt vesz, ott van velük, ott azért más helyekről jött emberekkel tud ismerkedni, velük tud együtt lenni, sőt, még a másik hitéből is tud gazdagodni. Úgyhogy igazából, ha más nem a szervezők, de elsősorban Isten úgy alakítja ki, hogy mindenféleképp ismerkedjünk olyanokkal, akikkel még eddig nem találkoztunk.
2: És milyen volt a te kis csoportod? Hogy érzed magad most utána? Sikerült, amit szerettél volna?
8: Szerintem nagyon jó volt a kis csoportban együtt lenni. Nagyon jó volt az, hogy tényleg magától jött a dinamikája a csoportnak. Mindenki a saját élethelyzetéhez kapcsolódó dolgokat, mindazt, amit az előadásokból kapott, meg tudta osztani. Úgyhogy igazából én csak kaptam, és nagyon kevés koordinációra volt szükség.
2: Mondjuk, ha egy gondolatot kiemelsz, amit elviszel magaddal, akár a kis csoportból, akár a találkozó eddig elhangzott gondolatai közül, az mi lenne?
8: Talán az, ami a kis csoporton elhangzott elég sokat, ez az Istenbe vett bizalom és a hozzávaló fordulás.
2: Fekete Károly tatiszántúli református egyházkerület püspökét kérdezem. Számon tudja még tartani, hogy hanyadik alkalommal van itt a Békésbánáti találkozón?
9: Ez a 11. alkalom a Békésbánáti találkozók sorában, de volt egy covidos év, amikor kimaradt, és volt egy év, amikor meg elmaradt, de ami a 2015-től volt, azon mindegyiken itt tudtam lenni, illetve mindig más helyszínen, mert ugye vándorol az 5 egyházmegye területén valahol vannak ezek a találkozók, most is Szentesen már másodszor van ilyen alkalom, és mindig nagy öröm együtt lenni azokkal, akik 3 országba, 5 egyházmegyébe szakadtak, de régen egy nagy, szinte püspökségnyi egyházmegyét alkottak, a Békésbánátit.
2: Bogdán Szabolcs János király hegomelléki püspökkel beszélgettem az előbb, és valahol ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy jó értelemben rutinná váltak ezek a találkozók a 11-es szám miatt is. Természetes lett, inkább így mondom akkor, hogy természetes lett, hogy találkozunk. Ön mit gondol arról, hogy miért kell még ezeket a találkozókat megszervezni 11 alkalom után is?
9: Nagyon jó példa erre az a néhány perces lehetőség, hogy az 5 egyházmegye esperese bemutatta, hogy mi történt egy esztendő alatt náluk. nem csak egy általános bemutatást tartott, volt, aki fényképet hozott, vagy kisfilmet, és a egy év alatti történésekről való számadás, megosztani azokat az örömöket, hálaadást, ami ott helyben megvan, de mégis a térséget is gazdagítja, ez már önmagában megérné, nem esperesi jelentés hangzik el, hanem olyan eseménytörténet, amiben a missziói tevékenységek, a korosztályoknak az egyházhoz kötődése bizonyítottan fotókkal azt mutatja a többi négynek, amelyik éppen nem számol be, hogy máshol is van élet. És talán ötleteket is lehet meríteni egymástól, és azzal a jó érzéssel állhatnak föl, hogy nem csak találkozók vannak évente egyszer, hanem két találkozó között is zajlik az élet. Mégpedig az a református módon megélt kereszténység, ami minden egyházmegyében egy kicsit más. A lelkület miatt is, a történelmi hagyományok miatt is, a létszámok miatt, a lehetőségek miatt, és ez, hogyha összeadódik, akkor ráérezhetünk arra, hogy bár ez egy nagy tájegység volt valamikor, azért ebben a sokféleségben lehet gyönyörködni. És ha egyik helyen van fogyás, a másik oldalon látszik, hogy előjönnek olyanok, a fogyó nemzet és a fogyó reformátusság közül is előjönnek olyanok, akik mégiscsak pótolják a létszámot. És ezek addig is ott éltek, de valami megérintette, valami új dolog behozta őket, és ezek az életjelek, ezek nagyon biztatóak. Akkor is, hogyha tudjuk, hogy igen, van fogyás, mert van elvándorlás, van boldoguláskeresés más égtájak felé, de az Úristen újra és újra megmutatja, hogy az ő szent lelkével tud munkálkodni. És nekem is az a fontos, hogy nem csak a mennyiségi kereszténység az izgalmas, hanem az a minőségi kereszténység, amikor a kisközösségben, a szórványban derűs, a hitüket teljesen megélő, akár idősebbek, vagy fiatalabbak vannak, mert az Úristen tisztelete, az hiszem, hogy nem mennyiségi kérdés. Nem sokaság, hanem lélek tesz csoda dolgokat, mondta valamikor Berzsényi. És ez a lélek munkáit tapasztalni, az mindannyiunkat megörvendeztet. És már nem figyelünk arra, hogy most fogytunk, vagy mi a statisztika, mert az élet valósága adja azt a jó ízt, amelyik tovább lendít és biztat, hogy utoljára maradok egyedül református, de azt megélem, azt a hitet, az is nagyon fontos, és nem csak a létszám.
2: Ez jó zárszó lenne, de még egy más témát szeretnék behozni. Kíváncsi vagyok, hogy milyennek látja ennek az egyházmegyének, ha egy belepróbál helyezkedni az egykori vezetők helyzetébe, mondjuk Kis Bálint, akinek ugye két héttel ezelőtt szobra lett itt a Szentesi Nagy Templom előtt, de akár az előtte-utána lévő esperesek munkája, ha belegondolunk abba, hogy ez fizikailag egy mekkora egyházmegye, milyen területeket kellett áthidalni, nem volt autója, nem volt telefonja, nem volt e-mail lehetősége, tehát hogy most átrakja a saját kerülete vezetési dinamikáját abban, hogy milyen lehetett egy ekkora egyházmegyét egy esperesnek vezetni, fizikailag, összefogni, lelkileg, mit gondol erről?
9: Mivel ez a nagy formátumú esperes előd a 18.-19. század fordulóján működött ezen a tájon, azért akkor más volt a tehetetlenségi nyomaték. Más volt az a történelmi korszak, amelyikben természetes volt, hogy ezen a tájon reformátusok vannak. Persze akkor is több nemzetiségű vidék volt ez, de az élni akarásnak a megmutatása az könnyebb volt a létszám miatt is, meg amiatt is, hogy azt nézték ki, aki nem ment templomba, és az volt a ritka, aki nem kereste a gyülekezet közösségét. Most meg fordítva van. Nem is vágynék vissza abba a korszakba, megmondom őszintén, nagyon furcsa lenne, és szerintem ők se éreznék magukat ebben a korszakban jól. A történelem ura tudja, hogy melyik korszakban hol kell megnyitni az ajtókat, ahol be lehet menni, és nagy áldás, hogyha bemerünk rajta menni, és hol vannak azok az ajtók, amelyek lezáratnak, majdnem a történelmi helyzetektől függetlenül. Ezt az ajtótárást akkor is föl kellett fedezni, és a Kis Bálint élettörténetét ismerve, hiszen két héttel ezelőtt én is itt voltam a szoboravatáskor, és szolgálhattam, és hallhattam az ő életpályáját, megnyitott a tudományos irányba, iskola alapítás irányába, a történettudomány művelésébe. Egy olyan formátumú és olyan szellemiségű ember volt, aki abban az időben tudta kamatoztatni a talentumait, mert a feladatokat nem csak ráruházták, hanem ő meg is találta és meg is oldotta a saját feladatát. És ez engem arra tanít, hogy a mai időben a rám rótt feladatok ne csak megtaláljanak, hanem azok úgy oldódjanak meg, hogy abból ajtót áruljon a jövendőre. Ez mindig annak a kornak a felelőssége és annak a vezetőnek a felelőssége, aki éppen benne van az Isten kegyelméből ebben a vezetői pozícióban. Kis Bálintnak volt szeme, érzéke, és meg tudta cselekedni azt, amiről beszélt. Egy koherens egyéniség volt, ezért is méltán kapott szobrot, mert 200 év után is ez a koherencia, ez tiszteletre méltó, sőt, hatása van. Hogy mi a jelenben hogy tudunk koherensek lenni, és nem csak szépeket mondani a szószékről, hanem szépen élni, megcselekedni, engedelmességre váltani az Isten igéjét, hát ez egy mai feladvány. És ezt már nem tudja helyettünk csinálni se Kis Bálint, se a Nagy Békés Bánáti Egyházmegye, ezt nekünk kell három országban, 5 egyházmegyében és a helyi gyülekezetben megbizonyítani. Ehhez töltekezünk most együtt.
2: És hogy lehet így koherensen élni ezek mentén, amiket most felvetett?
9: Az Isten igéje két élő éles kard. Mi nagyon sokszor szeretnénk csak az egyik élét használni, a másik felé eső élét. A kijelentés feltétele alá állni, ahogy azt a Barthi teológia nagyon szépen megfogalmazta. A kijelentés feltétele alatt állni azt jelenti, hogy ki van élezve felém is az a kard, amely ki akarja vágni azokat a részeket, amelyek nem méltók, meg akar metszeni olyan dolgoktól, amik csak elviszik az energiát, és nem a növekedést szolgálják, és ebben a két élőségben a másik él is egészen mássá válik, szelidül, meglátja a másikban a jót, próbálja felfedezni úgy a másikat, hogy teret adjon a szolgálatának, és afelé hajt, hogy mi együtt érünk valamit. Az, aki az igére akar tanítani, annak először az igét meg kellene élni. És ez a legnehezebb, hogy ez a koherencia, ez az együttállás meglegyen, hogy amit szólunk, azt úgy tudjuk megtenni, hogy az igaz cselekedet legyen.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a történelmi Békésbánáti Református Egyházmegye találkozóján jártunk Szentesen, onnan hallották helyszíni riportunkat, legutóbb Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét hallották, előtte pedig résztvevőkkel beszélgettem. Az összeállításunk mai napra véget ért, de folytatjuk holnap ugyanebben az időpontban, hiszen még rengeteg emberrel beszélgettem, így legközelebb hallhatják még például az aradi esperest, Tóbiás Tibort, hallhatják majd a temesvári esperest, Bódis Ferencet, és beszélgetek majd a Királyhágó melléki egyházkerület püspökével, Bogdán Szabolcs Jánossal, és a délvidéki reformátusok lelki vezetőjével, Harangozó László püspökkel is. Holnap ugyanebben az időben, tehát tartsanak majd velünk.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Családban marad.
2: Családban marad.
1: Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
2: 10 órától.
1: Óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Lezárultak a tárgyalások, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, ezt jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. A külügyminiszter szeptember 18-án tette közzé, hogy a kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra. Orbán Anita akkor azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. A mostani 2021-2028-as időszakban Magyarország számára több mint 92 milliárd forint áll rendelkezésre, tette hozzá a miniszter megjegyezve, a teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derül ki a kormány határozatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program részeként megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatóak, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. A kormány megbízta a vidék és településfejlesztési minisztert, hogy szeptember 30-áig gondoskodjon a felhívás módosításáról és a csökkentett műszaki tartalommal történő projektlezáráshoz szükséges intézkedésekről. A magyarországi ingatlan piacon a harmadik negyedévben a magas árszint mellett lassult az értékesítés, szinte minden szegmensben nőtt az alkú és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők is. A budapesti átlagos hitelösszeg 35 millió 900 ezerről 34 millió 400 ezer forintra csökkent, közölte a Dunahaus a friss ingatlan piaci barométere alapján. A Dunahaus becslése alapján jelezték, a harmadik negyedévben 26.754 lakóingatlan cserélt gazdát, ami 6%-kal kevesebb a második negyedévhez képest, az előző év azonos időszakához viszonyítva azonban 22%-os a lemaradás. Az éves visszaesés egy része bázis hatás, 2025. augusztusában és szeptemberében az Otthon Start program indulása kiugróan magas forgalmat hozott. Az év első 9 hónapjában 83.307 adásvétel zárult, 15%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A vevők között továbbra is az első lakásukat vásárlók a legnagyobb csoport, arányuk szeptemberben Budapesten és vidéken is 39%-ot tett ki, éves szint

0: Ten a fővárosban nem változott, vidéken 1 százalékponttal mérséklődött, írja Duna House. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, tette hozzá a hivatal. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is, erősítette meg a vámhivatal. A közleményben emlékeztettek, az Európai Unió július 1-től 3 eurós átalányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a fátyol felhők délfelé fokozatosan levonulnak, a vastagabb felhőzet szakadozik, gomolyosodik, csökken, illetve emellett képződnek is gomoly felhők. Összességében alapvetően sok napsütésre van kilátás, főként északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat, akár jégdarab kíséretében. Az északi északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra 15 és 18 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió Családban Maradt című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Kedves hallgatóink, Bénó Helgát, miskolci karriertanácsadót köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Köszönöm én is a meghívást, és köszöntök minden hallgatót.
1: Az előttünk álló órában több mindenről fogunk beszélgetni, álláskeresés, munkavállalás tekintetében, hogyha indíthatjuk most onnan a gondolatokat, hogy hogyan változtak itt az álláskeresés módjai az elmúlt időszakban. Itt, ha néhány év távlatából ezt itt átgondoljuk, akkor ezt a szakemberként te hogy látod?
2: Alapvetően azt gondolom, hogy elképesztő változásokon megyünk keresztül, és nagyon gyors változásokon keresztül megyünk. Én úgy látom, hogy, és mindig ezt mondom, hogy szerintem soha nem változott ennyire gyorsan és ennyire markánsan az álláskeresésnek a mikéntje, mint ahogy most. Nyilván ennek nagyon-nagyon sok tényezője van. Egyik az nem titok, hogy a mesterséges intelligencia és egyre inkább teret nyer az álláskeresésben, és akár az előszűrésekben is cégek oldaláról. És talán most vagyunk egy olyan fázisban, hogy a régi módszerek, álláskeresési módszerek elkezdtek kevésbé működni. Az újakat viszont még nem annyira sokan használják, és egyfajta szemléletváltásnak kell szerintem végbe menni ahhoz, hogy túl tudjunk azon lépni, hogy oké, változik a munkaerőpiac, és mi az, amit én mondjuk, mint álláskereső meg tudok tenni, és akkor azt jól csináljam, és úgy csináljam, mert akik ehhez a gyors változáshoz tudnak alkalmazkodni, vagy az új álláskeresésnek az új játékszabályt minél hamarabb tudják implementálni, szerintem ők fognak versenyelőnybe kerülni jelenleg a munkaerőpiacon.
1: Hamarosan ezekről a területekről is részletesen szólunk, hogy ugye a láthatóság, a megjelenés milyen területen, hogyan valósulhat meg, de te is itt szóba hoztad már a mesterséges intelligenciát, hogyha ennek szerepéről egy picit részletesebben szólhatunk, hogy a ti szakterületeteken miben jelenik meg itt a legjellemzőbben, vagy jellemzően milyen területekről beszélhetünk?
2: Hogyha álláskeresésről beszélünk, ugye egyrésztről megjelenik a munkáltató oldalon előszűrő rendszerek vonatkozásában, tehát nagyon sok esetben már nem emberi szem nézi át első körben az önéletrajzot, hanem egy ATS alapú szűrő, ez ugye egy mesterséges intelligencia alapú szűrő, és gyakorlatilag most már egy önéletrajznak, egy jelentkezésnek nem csak az emberi szemen kell átmennie, hanem a mesterséges intelligencia kulcsszavasításán keresztül. Én azt gondolom, hogy ez nagy változás. A másik oldalról, az álláskeresők oldaláról is egyre többen használnak az álláskeresésben mesterséges intelligenciát. Én azt látom, hogy még kevesen használják jól a mesterséges intelligenciát ilyen tekintetben, mert sok esetben az látszik, hogy nagyon gyorsan felismerhető az, hogy az ember önmagát próbálta kispórolni az álláskeresési folyamatból, vagy beletette önmagát, mert abban az esetben, ezt kutatások is kimutatták, hogy nagyjából a HR-esek 28%-a azonnal visszautasítja azokat az önéletrajzokat, amik gyakorlatilag azt mutatják, hogy csak a mesterséges intelligencia dolgozott rajta. Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az álláskeresőknek egy nagyon jó támogatójuk lehet, és én szoktam is biztatni az álláskeresőket, hogy nyugodtan használjuk, nem kell gyakorlatilag félni tőle, viszont nem helyettünk, mint ember helyett dolgozik, hanem velünk együtt kell, hogy működjön, és akkor itt belép egy másik nagyon fontos dolog, hogy tudnunk kell azt, hogy mik a mi értékeink, és hogy mit akarunk az önéletrajzba, vagy a munkaerőpiac számára kommunikálni, mert abban az esetben segítség a mesterséges intelligencia, de ha ezt nem tudjuk, és ezt a munkát kispóroljuk, az önismereti munkát, akkor gyakorlatilag egy nagyon sablonos pályázati anyagunk fog születni, ami ugyanúgy ki fog hullni, mert kontraproduktív lesz, hiába tettük tele mondjuk kulcsszavakkal.
1: Mi az, amiben pozitívan tud megjelenni a mesterséges intelligencia használata, például egy önéletrajz esetében?
2: Én azt gondolom, hogy ha pályázunk egy pozícióra, és ugye az önéletrajzunknál segítségül hívjuk a mesterséges intelligenciát, amire borzasztóan jó tud lenni, az a kutatás például. Tehát szedjük szét azt az álláspályázatot, nézzük meg a céget általa, minél több információt. Azért, mert pontosan látni kell ma a munkaerőpiacon azt, hogy az az adott cég milyen probléma megoldására keresheti az embert, milyen feladatok megoldására keresheti, és célzottan tudunk ebben az esetben pályázni. Ez azt jelenti, hogy azt szoktam mondani, hogy a kis kalapból azokat a történeteinket, vagy azokat a eredményeinket hívjuk elő, amik azt bizonyítják, hogy mi arra a feladatra jók vagyunk, annak a feladatnak a megoldására. És azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia ebben nagyon jó, hogy kutassunk, hogy megnézzük az álláshirdetést, hogy megnézzük azért a kulcsszavakat is, mert a mesterséges intelligencia korábban az ATS szűrőknél nagyon is fontosak az, hogy benne legyenek az önéletrajzba a kulcsszavak természetes mi voltukban. Tehát, hogy erre nagyon jó a mesterséges intelligencia, nagyon jó kérdéseket tehet fel, hogyha mondjuk fel szeretnénk fejteni azt, hogy tulajdonképpen milyen értékeink is vannak, miben vagyunk jók, miben tudunk értéket adni egy munkáltatónak. Én azt gondolom, hogy ezzel az ötletelésnek szoktam hívni, tehát ebben nagyon jó tud lenni. És utána akár azért a fogalmazásban is jó tud lenni, hogyha belülünk indulnak ki azok a gondolatok, és nem azt mondjuk, hogy bedobjuk neki, hogy tessék itt egy álláshirdetés, írja erre egy jobb önéletrajzot, mert ott nagyon-nagyon kliséket fog írni. De alapvetően, hogyha azt a részét beletesszük, hogy mi felszínre hozzuk a saját értékeinket, ott már nagyon jól tud fogalmazni is akár, vagy egy fogalmazásban segíteni. És én azért azt szoktam mondani, hogy időt tudunk vele spórolni, hogyha okosan és kritikus szemléletmóddal tudjuk használni.
1: Említetted, hogy még ezzel a módszerrel azért sokan ismerkednek. Arra van már rálátás, hogy esetleg korosztály tekintetében a fiatalabbak szívesebben hívják segítségül ezt a lehetőséget?
2: Nyilván azért azt mondom, hogy a fiatalabbak könnyebben vagy gyorsabban nyúlnak akár a mesterséges intelligenciához, hiszen nagy részük már beleszületett ebbe a digitalizációs korszakba. Én azonban azt látom, hogy egyre többen a idősebb generációból, vagy nevezünk már nem a alfa és társai generációnak, tehát hogy már ott is nagyon szeretik akár, vagy belenyúlnak a mesterséges intelligenciával az álláskeresésükbe, mert az is látszik a munkaerőpiacon, és az is eljutott már sokakhoz, hogy nagyon fontos lesz az, hogy ki mennyire tudja mesterséges intelligencia nyelvét, és jelenleg az látszik, persze szerintem előre senki nem tudja megmondani, hogy ez egy olyan dolog lesz, ami tényleg így kísér minket hosszú évekig, vagy egyszer csak így kipukkan ez a lufi, tehát hogy ezt még senki nem tudja megmondani, de jelenleg az látszik a munkaerőpiacon, hogy azokat a szakembereket elkezdik keresni, akik a saját szakterületükön értenek a mesterséges intelligencia nyelvén. Nagyon sok feladatot egyébként elkezdenek neki átadni, tehát végrehajtási feladatot, és azok a szakemberek most jelenleg picit előnyösebb helyzetben vannak, akik viszont úgy értik a mesterséges intelligencia nyelvét, hogy átlátják szakmailag, hogy azt tudják mondani, vagy ők tudják azt mondani, hogy ezt és ezt csinálja, ez és ez nem jó, mikor kihozza az eredményt, tehát kommunikálni tudnak vele, át tudják adni a végrehajtást, és ami szerintem nagyon fontos, amit már az előbb is mondtam, hogy meg tudják azt a kritikus szemléletet tartani fölötte, hogy nem mindent vakon elhiszünk neki, hanem igenis értünk szakmailag a dolgokhoz, és akár meg tudjuk kritizálni. Tehát, hogy látszik az, és azt látom, hogy akár mondjuk az idősebb generációnál is egyre többen látják azt, hogy a saját szakterületükön elkezdenek mondjuk a mesterséges intelligencia kapcsán tanulni, hogy mire tudják használni, és egyre több interjú szituációban is előjön már az, hogy mennyire ért valaki a mesterséges intelligenciához.
1: És akkor ehhez a gondolathoz itt csatoljuk hozzá, ha már itt a korosztályokról is szóltunk, az álláskeresési stratégiának a változatosságát, hogyha még itt a korosztályok tekintetében is gondolkodunk, vagy itt a személyiséget is hozzávesszük, hogy mennyire lehet befolyásoló tényező.
2: Mondhatnám, hogy befolyásoló tényező, bár én azt látom, hogy inkább az látszik most a munkaerőpiacon, hogy van egy réteg, aki még mindig azt szerint keres, hogy mi jelenik meg az álláshirdetésben, nézem az álláshirdetéseket, jelentkezek rá, várok. És van egy olyan réteg, aki már meghallotta azt, hogy nem biztos, hogy csak ez az egy útja van az álláskeresésnek, hanem ott a rejtett munkaerőpiac. Ugye az látszik jelenleg, ezek mind csak ilyen becsült számok, de a nagy része az állás lehetőségeknek az nem a hirdetési piacon oldódik meg, ugye elkezdett zsugorodni a hirdetési piac, és sokszor van az, hogy hozzám is úgy fordulnak ügyfelek, hogy hát nincsenek is jó hirdetések, vagy alig vannak hirdetések. És itt lép be a rejtett munkaerőpiac, nyilván ennek több dimenziója van, a fejvadászok, közvetítők, kapcsolati háló, közvetlen bemutatkozás a cégeknek, akár pozíció nélkül is. Én nem feltétlenül azt mondanám, hogy itt generációs különbségek vannak, bár ugye van egy generáció, aki abszolút a hirdetéseken szocializálódott. Itt inkább azt mondom, hogy ki mennyire alkalmazkodik a változásokhoz, és ki mennyire látja azt, hogy igenis a rejtett munkaerőpiac nagyon dominánsan működik most az álláskeresésben, és hogy el kell egy proaktív álláskeresést kezdeni. Ha már a személyiséget említetted, természetesen itt mindig jön az, hogy ugye vannak introvertáltabb emberek, akik nem feltétlenül szeretnek, úgymond így bemutatkozni, vagy proaktívabban menni a piacon. Én azt gondolom, hogy mindenféle személyiségtípusnak meg lehet találni azt a karrierstratégiát, ami neki működik, tehát nem szoktam azt mondani, hogy a szakadékba gyakorlatilag mindenféle biztosítás nélkül azonnal ugorjunk, de meg lehet azt találni, hogy hogyan lehet a rejtett munkaerőpiacon mondjuk úgy boldogulni, bemutatkozni, hogy ez még az én személyiségemnek, vagy a komfortzónámnak mondjuk csak pici tágítás legyen, és ne egy ilyen kilöknek a szakadékba típusú ugrás.
1: Még hogyha egy picit a részleteibe belemehetünk a rejtett munkaerőpiacnak, hogy ezt hogyan lehet értelmezni?
2: Ugye alapvetően fogalmi szinten a rejtett munkaerőpiac mindaz, ami nem jelenik meg az álláshirdetésekben. Nagyon látni most jelenleg azt a piacon, hogy vannak olyan cégek, bár azért azt tudjuk, hogy fluktuáció azért elképzelhetően nagyon, tehát hogy mindenhol van, de vannak olyan cégek, akik nem jelennek meg hirdetésekkel, akinek így sose látni mondjuk hirdetéseit, és ők is keresnek valahol. És én azért azt gondolom, hogy a rejtett munkaerőpiac, amit mondtam, hogy minden, ami a hirdetési piacon túl van. Tehát gyakorlatilag azt látni kell, hogy ami nagyon-nagyon dominánsan működik, és ami a legnagyobb szeletet veszi ki a tortából, az a kapcsolati háló. Itt szokott bejönni az, hogy de én nem kunyerálok állásért, mondjuk az az ügyfeleknél, meg nincsenek kapcsolataim. Nagyon-nagyon félreértelmezett dolog, azt gondolom, hogy a kapcsolati háló beaktiválása, pedig mindenhol ezt lehet hallani, hogy aktiváld a kapcsolati hálódat. A rejtett munkaerőpiac az a legfontosabb, az információszerzés. Tehát a kapcsolati hálót nem úgy kell aktiválni, hogy azt mondom, hogy fú, mutass már be egy állásra, és ezért mindenkinek kellemetlen beszélgetés, hanem információ, ki mit lát a piacról, hol vannak mozgások, hol vannak változások, és gyakorlatilag a belépési pontokat kell keresni a kapcsolati hálón keresztül. Azt gondolom, hogy a kapcsolati háló aktivitása vagy aktiválása az az információ szerzésnek a lehetősége, és az információ szerzés szükséges a munkaerőpiacnak, a rejtett munkaerőpiacnak a bevételéhez, tehát hogy lássuk azt, hogy hol lehetnek a belépési pontok. Ugye egyrészt ez a legnagyobb része. Van egy bizonyos része a közvetlen cégeknek bemutatkozás, és ez nem egyenlő azzal, hogy regisztrálok mondjuk 20 cégnek az adatbázisába, hanem ez az, hogy látom, hogy az adott cég engem érdekel. Értékrend, amit kommunikál, azt gondolom, hogy jó lehet itt dolgozni. Pontosan fel tudom mérni azt, hogy én milyen értéket tudok adni egy munkáltatónak, és meg tudom azt mutatni, hogy mondjuk én miért lennék értékes számukra, és gyakorlatilag pozíció nélkül akár bemutatkozom nekik. Ugye ezt jelenti a közvetlen bemutatkozás. És akkor ugye van egy része, ami viszonylag pici szeletet hasít ki a tortából, a fejvadászok, közvetítők, de én azt szoktam mondani, hogy vannak olyan szintek és pozíciók, ahol viszont nagyon érdemes velük dolgozni, mert nagyon jó a piaci rálátásuk, és nagyon jó lehetőségekhez tudják az embereket juttatni. Szóval gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy sok csatornán nem kell megnyitni az álláskeresést, mert ma már nem elég az, hogy passzívan nézem a hirdetést, várok, újra pályázok. Nyilván ez nem minden pozíciónál van így, mert azért van a munkaerőpiacnak ugye kék galléros, fehér galléros része, ez nem minden pozíció esetében működik így, én azt gondolom, de mindegyiknél megfigyelhető az, hogy a rejtett munkaerőpiac dominánsan dolgozik, és hogy mindegyiknél meg kell azt figyelni, hogy igenis, hogyha nem akarom elhúzni az álláskeresésemet, akkor kicsit proaktívabbnak kell lennem, mint az, hogy a hirdetésekre reagálok, vagy a piacra reagálok.
1: Itt a személyes kapcsolatok, beszélgetések, illetve a különböző csatornákon való érdeklődés is ajánlott?
2: Abszolút. Én mindig azt szoktam mondani, hogy beszélgessünk. Ha álláskeresők vagyunk, akkor beszélgessünk minél többet. És nem arról, hogy mutass már be, légy szíves, hogy az előbb is mondtam, hanem tényleg próbáljunk információt szerezni, kapcsolódni. Nagyon sokszor kapom azt meg, hogy de hát nekem nincsenek mondjuk kapcsolataim. Azért már ott van az online téren is van olyan szakmai fórum, ahol lehet kapcsolódni, lehet kapcsolati hálót építeni. Én azt gondolom, hogy talán, ugye beszéltünk itt az elején a mesterséges intelligenciáról, ezzel egyetemben, vagy párhuzamosan nagyon-nagyon felerősödnek a kapcsolódások, az emberi kapcsolódások talán még értékesebbé kezdenek válni, és nagyon fontos az, hogyha mi most álláskeresők vagyunk, akkor tényleg ez a piac most azt mutatja, hogy nagyon nagy változások vannak, és nem szabad beragadni abba a fajta álláskeresésbe, ami régen volt, hogy megírtunk egy önéletrajzot, szétszortunk minél több helyre, és akkor elkezdtünk várakozni, hogy majd jön eredménye. Sokkal jobban bele kell önmagunkat tenni a folyamatba, és sokkal jobban úgymond, mint egy projektet kell kezelni, ahol tényleg folyamat vannak, lépések és stratégia mentén következetesen kell haladni.
1: Egy fiatalnak, egy pályakezdőnek milyen tanácsaid lennének, hogyan induljon?
2: Nem titok, hogy a pályakezdők nincsenek most egyszerű helyzetben, mert nyilván nagyon nehéz a belépési pont most a piacra, azért ez az elmúlt időszaknak a válsága és változásai elhozták ezt. Azonban én azt gondolom, hogy ők is ugyanúgy kell az, hogy mennyire tudnak proaktívan gondolkodni, hogy mennyire tudják azt, hogy az önismereti munka által felszíne tudják hozni, és itt ugye nem csak arról beszélgetünk, hogy milyen munkatapasztalatuk volt, hiszen nem volt. Én azt szoktam mondani, hogy ha például mondjuk nem tudom, egy kommunikációs pozícióra pályázol, akkor szedd elő az összes, még egy nyári munkán, hogy fagyizóba voltál, szedd elő azt is, mert beszélgetned kellett, mert kommunikálnod kellett, mert problémát kellett megoldanod, mert ügyfeleket kellett kiszolgálnod. Tehát minden olyan momentumban meg kell azt mutatni, hogy hol volt jelen esetben mondjuk a kommunikáció, vagy az emberekkel való probléma megoldás. És itt nem csak klasszikusan mondjuk munkatapasztalatról beszélünk, hiszen egy pályakezdőnek az viszonylag kevesebb van, de egyetemi projektek, nyári munkák és mindent végig kell gondolni. Természetesen ez a későbbiekben majd kikopik az önéletrajzukból, amikor már megvan az első hosszabb pozíció. De én azt gondolom, hogy egy pályakezdőnek is nagyon fontos, hogy merjen cégeknek bemutatkozni akkor is, hogyha nincs hirdetés, merjen kapcsolatokat építeni, és igenis lássa azt, hogy milyen értéket tud bevinni, és akár, hogyha itt beszélünk ott a tanulásról, ugye ez minden esetben nagyon-nagyon fontos tud lenni, nézze meg, hogy a szakterületén vannak-e olyan digitalizációs dolgok elvégezhető. Nem feltétlenül hosszú éves képzések, vannak már ilyen nagyon mini képzések, rövid idő alatt elvégezhetőek, ami egy picit specializálja a tudását, amire azt tudom mondani, hogy mondjuk érdemesebb mondjuk abba az irányba kicsit specializálódnia. Most itt jelen esetben például az AI, és ilyen egyébként, mert talán könnyebb lesz belépnie a piacra. Tehát azt gondolom, hogy a pályakezdőknek most jelenleg tényleg nekik még kiemeltebben fontos az, hogy proaktívan keressenek állást, mert nagyon-nagyon kevés, ahova olyan hirdetés van, ahova ténylegesen pályakezdőt várnak.
1: És ha már valaki a személyes interjúig eljut, akkor azért abban is gyakorlatot szerezni, hogy úgy tudjon a kommunikációs területen is ugye helytelni, hogy úgy fogalmazza meg azokat a válaszokat, ami lehet, hogy két módon megközelítve ugyanazt a hátteret takarva máshogy hangzik.
2: Én azt gondolom, hogy az interjú szituáció nyilván fontos, hogy az ember gyakorlatot szerezzen ebbe és a kommunikációjába, de én visszakanyarodnék arra, amit itt az elején mondtam, hogy nagyon fontos, hogy a saját munkatapasztalatunkból, ha már mondjuk itt nem pályakezdőkről beszélek, hanem a saját munkatapasztalatunkból elő tudjuk húzni a történeteinket. És ez a például a tudatos felkészülés az interjúra, ott mindig elmondom, hogy ez ami nagyon fontos, hogy húzzuk elő a történetünket. Tehát mondjuk nem azt mondom egy állásinterjún, hogy jó a probléma megoldó készségem, mert hogy ezt mindenki el tudja magáról mondani, és a legtöbb állásinterjún ez elhangzik ilyen, amikor erősségekről beszélünk, hanem hozzak egy olyan történetet, ahol meg tudom azt konkrétan mutatni, hogy volt egy probléma, mit csináltam, hogyan oldottam meg, mi lett az eredménye.
1: Alá tudjuk támasztani.
2: Így van. Tehát én azt szoktam mondani, hogy jelen pillanatban, mind az önéletrajzban, mind az állásinterjún a bizonyítékok. Ha lehet, számszerűsített bizonyítékok, tehát mondjuk számszerű eredménnyel, azok, amik dominánsak lehetnek. És itt lép be az megint, hogy az interjúra való felkészülés ma már nem azt jelenti, hogy megnézem a cégnek a honlapját, elolvasom, és akkor tudok róluk egy pár dolgot. Hanem én itt is szoktam mondani azt, hogy igenis lehet használni a felkészülésnél a mesterséges intelligenciát, sőt kell is. szedjük szét a céget, hogy milyen szakaszban tart, hogy kik a vevői, hogy milyen problémákkal szembesülhet. Minél pontosabban látjuk, hogy mi a helyzet, és hogy mondjuk milyen feladatokra keresnek az adott területen szakembert, annál pontosabban elő tudjuk húzni a saját történeteinket. Azokat a történeteket, ugye, amik bizonyítani tudják, hogy mi leszünk a megfelelő ember. Ma már azt látni a munkaerőpiacon, hogy az egyértelműséget keresik. Tehát nem az, hogy rájuk borítok egy nagy kalapból mindent, hogy tessék, és én mindenhez értek, és itt van, és válogassátok ki, nem válogatják ki. Alapvetően azok tudnak gyorsabban haladni egy folyamatban, akik pontosan azt tudják bebizonyítani, hogy erre a feladatra ezért és ezért vagyok én a megoldás, és ezek a bizonyítékaimra. Tehát alapvetően, ami nagyon megváltozott most a munkaerőpiacon, hogy már nem bízhatunk abban, hogy majd a másik oldal kibontja, majd leül és átgondolja az önéletrajzunkat, az interjú szituációkat, hanem nagyon célzottan nekünk kell tudni azt megmutatni, hogy miért vagyunk jók az adott feladat megoldására.
1: Nyilván ilyen konkrét példákkal alátámasztva egy olyan ember, akinek már több éves vagy akár több évtizedes tapasztalata van, hamarabb elő tud hozni ugye ilyen konkrétumokat, de itt ha ismét visszatérünk a fiatalokra, a pályakezdőkre, akkor nekik mi lehet ugye a tarsajukban, illetve ugye családi magazinunk keretében is már beszélgettünk arról a szülői támogatásról, amit különböző korban kisgyermekektől fiatalokon át önértékelés erősítésében, a saját értékeik megtalálásában tudjuk őket segíteni, de egy szülő akkor is szülő, hogyha a gyermek ugye felnőtt korba ér, és vannak olyan élethelyzetek, amikor esetleg az ő támogatása is sokat jelenthet, vagy ilyen esetben hogyan tud egy szülő segíteni?
2: Visszakanyarodnék egy picit a mondat elejére, amikor mondtad, hogy tapasztalt szakemberek könnyen elő tudják húzni. Nem feltétlenül. Én egyébként azt látom, hogy például vezetők és szenior szakemberek közül nagyon sokan interjúznak úgy, hogy ez a mindent borítok, és akkor mindent megmutatok, az összes színemet, mert azt gondolom, hogy több lesz az esélyem, csak kell látni egy vezetőnél, egy szenior szakembernél, és hogy tényleg célzottan kell azokat a momentumokat megmutatni. Ezt hozzá szerettem volna tenni, mert nem ennyire egyértelmű, hogy aki tapasztalt szakember, annak sokkal-sokkal könnyebb a helyzet, vagy könnyebb egyértelmű üzeneteket átadni.
1: Igen, itt bocsánat, itt arra is gondoltam, hogy nekik már van lehetőségük, ugye,
2: igen,
1: hogy
2: igen, de ez is egy önismereti munka, azt gondolom, hogy meg tudjuk-e mutatni azokat a szeleteket. Pályakezdőknél egyébként azt szoktam mondani, hogy egyrészt meg kell mutatni az affinitást egy állásinterjún, hogy miért érdekel az a terület engem, mit szeretnék benne fejlődni, mit szeretnék tanulni. Ugye azt mondtam már korábban, hogy elő kell húzni akkor mindenféle egyetemi projektet és olyan momentumot, olyan nyári munkát, olyan dolgokat, ahol én azt tudom mondani, hogy nekem azért van hozzá készségem. De én azt gondolom, hogy igenis az affinitás is nagyon fontos, hogy azt megmutassuk, hogy tényleg érdekel az a terület. Nem úgy ültem be interjúzni, hogy igazából teljesen mindegy, hogy miért ehhez a céghez. Tehát sokkal tudatosabban kell, akár pályakezdőkről beszélünk, akár tapasztaltabb szakembereknek, tudatosabban kell azt megnézni, hogy oké, rendben, miért is, hol vannak a meccéspont a cég és én közöttem, hogy meg tudjam azt mutatni, hogy miért én vagyok az a szakember, akit őt szeretnének, vagy az a pályakezdő. És igen, nagyon fontos szerintem szülőként a gyerekeket is támogatni, és a gyerekekben is elvetni azokat a kis magokat már nagyon fiatalon. Egyrészt az, hogy a nyitottság, mert nagyon viccesen, félig meddig viccesen meg szokták azt fogalmazni, hogy valószínűleg a mi gyerekeink már olyan szakmába fognak dolgozni, ami még nem is létezik a piacon, olyan gyors átalakulás zajlik. És ugye ezt látjuk a mesterséges intelligencia által, hogy nagyon erőteljesen rendezi a piacot. Szóval tényleg nem tudhatjuk azt, hogy milyen szakmák lesznek akkor, amire ők felnőnek, és azt gondolom, hogy amire meg kell őket tanítani, ez, hogy a nyitottság egyrészt, hogy lássák azt, hogy több dolgot is megnézzenek a világból, mielőtt mondjuk döntenek. Nagyon meg kell őket tanítani arra, hogy önismeret, hogy az önismereti munka. Nagyon meg kell őket tanítani arra is, hogy mondok mondjuk egy példát. Egy időben nagyon tendencia volt, hogy mindenki az IT-szektorba ment, mert hogy az IT-szektor vonzó, és ott mindig van kereslet, és milyen jól lehet keresni. És nagyon sokan kihagyták magukat a képletből. Tehát olyanok is az IT-szektorba elindultak, akiknek semmilyen affinitásuk nem volt az IT-szektor iránt. Nem árulok el vele titkot, sok ilyen karrierutat láttam, és hogy szenvedtek ugyanúgy. Hiába lehetett jól keresni, hiába lehetett jól elhelyezkedni, ugyanúgy nem tudtak elhelyezkedni, és szenvedtek a napi munkába. Én azt gondolom, hogy amit a gyerekeinknek, vagy amivel egy szülő nagyon támogathatja a gyermekét, az, hogy a munkából, vagy amikor valamit választasz irányt, soha ne spórolt ki önmagadat. Tehát úgy értve, hogy mindig önazonosan kell választani, hogy meg kell azt nézni, hogy én mit szeretnék csinálni, miben vagyok jó, és akkor utána a piaci keresletet, de nem úgy indulunk ki, hogy ott a piaci kereslet, és akkor majd én azt magamra erőltetem, hiába mondjuk nincs abba az irányba nekem semmiféle elköteleződésem, mert nem fog működni. Tehát nagyon-nagyon sok ilyet láttam már, hogy nem működik alapvetően, hogy ha nem abba az irányba megyünk, amit mi úgy szeretnénk igazán csinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szülő ebben tudja leginkább támogatni a gyermeket, hogy azt mutassa meg, vagy azt adja neki, hogy nagyon fontos az, hogy magadat megismerd, hogy te miben vagy jó, és hogy mit szeretnél csinálni. Mert hosszú távon csak azok a karrierutak működnek, ahol azért ez az ember abba az irányba megy, amit jól is csinál, és amiben akár kedve van fejlődni, hiszen szereti azt, amit csinál. És én azt gondolom, hogy ezek a szemléletmódbeli dolgokat tudjuk leginkább szülőként, támogatásként átadni, hiszen amit mondtam, hogy nagyon nehéz már szakmát mutatni a gyerekeknek, vagy egyre nehezebb, hiszen nem tudjuk, hogy a digitalizáció mit fog elhozni, és milyen szakmákat és milyen változásokat. Szerintem a szemléletmódot kell megmutatni, hogy mire figyeljenek, és hogyan tudnak majd jól választani. Hogyha meg például azt nézzük, hogy ugye mondtad, hogy a felnőtt gyermek is gyermek, tehát hogyha mondjuk egy állásinterjú szituációt nézünk, akkor én azt gondolom azzal célszerűen indítani egy gyermeket, egy felnőtt gyermeket, hogy merjen önmaga lenni, merjen az interjún kérdezni, és gyakorlatilag tudja azt, hogy egy interjún is gyakorlatilag nem őt vizsgáztatják. Tehát nem egy vizsgaszituációról beszélünk, hanem partnerként kell, hogy beszélgessenek, mert hogyha ez megtörténik, akkor lehet neki hosszú távon az az adott hely jó, akkor tudja ő is megmutatni az erősségeit. Minden más esetben, mikor azt mondom, hogy ez a beszélgetés nem olyan, aminek lennie kell, akkor érezni kell, hogy ott valami probléma van. Ez például nagyon megváltozott az interjú korszakában, és ezt nagyon meg kell tanulnunk a mai világban, amikor ugye kevés hirdetést látunk, örülünk, hogyha behívnak interjúzni, hogy de igen, és ugyanúgy, hogy én megmutatom a cégnek, hogy én mire vagyok jó, a cégnek is engem, mint jó szakembert meg kell nyernie, hiszen hosszú távon egy ilyen közös egymásra találásnak kell lennie, és én azt gondolom, hogy ezt kell, ezt mondanám jó tanácsként, hogy azt érezd, hogy ez egy jó beszélgetés volt, hogy itt nem vizsgáztattak, hogy itt nem csúnyán mondva, hogy megaláztak, olyan kérdéseket tettek föl, hanem mutasd meg magad bátran, és gyakorlatilag tudd azt, hogy ez egy partneri beszélgetés kell, hogy legyen.
1: Hamarosan mi is folytatjuk a beszélgetést Bénó Helga, miskolci karriertanácsadóval, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Családban marad című magazin műsorunk mai vendége Bénu Helga, miskolci karriertanácsadó, és itt műsorunk első részében sokszor elhangzott a tudatosság szó. A mindennapokban az élet különböző területein nagyon sokat halljuk, bízunk benne, hogy ugye tényleg tudatosabbak vagyunk több tekintetben. Álláskeresés tekintetében hogyan látod ennek a változását? Beszélhetünk-e változásról? Erősödött-e például a tudatosság itt az utóbbi időszakban, és szakemberként ezt ti hogyan tudjátok támogatni, hogy erősödjön?
2: Én azt gondolom, hogy álláskeresésben a tudatosság soha nem volt még olyan fontos, mint napjainkban. Ugye már sokszor utaltam is rá, hogy az önismeret, hogy tudnunk kell, hogy milyen értéket adunk, és nagyon-nagyon fontos az álláskeresésben jelen pillanatban, hogy a sodródom stratégia az gyakorlatilag nem vezet sehova. Tehát tudatosan fel kell építeni mondjuk álláskeresésben is azt a stratégiát, amit tudok üzemeltetni, amit nem csak egy hétig tudok, hiszen nincs varázsmegoldás. Tehát nincs olyan, hogy tudatos leszek és elindítom az álláskeresésem, és két nap múlva már 5 állás ajánlatom van. Azért ez egy folyamat, tehát ez egy olyan folyamat, ami gyakorlatilag azért tart egy darabig, tehát nem az van, hogy mondjuk két napig nagyon lelkes vagyok, és csinálom, és tudatosan csinálom, aztán utána abba hagyom, mert meguntam, és nem megy az egész, hanem olyan lépéseket kell beépítenem, amit következetesen tudok tenni a láthatóságomért, a kutatásomért, amit már itt mondtam, hogy sok esetben a mesterséges intelligenciával közösen majd kutatni kell, a bemutatkozás, a cégek feltérképezése. Tehát én azt gondolom, hogy a tudatosság jelenleg sokkal-sokkal dominánsabban ott kell lenni az álláskeresésben. Látni azt egyébként, hogy sokan már ezt tudják, vagy érzik azt, hogy valami nem úgy működik, ami korábban működött, és hogy azért látom a karriertanácsadási folyamatokban is, vagy úgy kerülnek hozzám, hogy nem működik, nem tudja, hogy mi nem működik, de akkor emeljük ezt egy kicsit tudatosabb szintre, és talán mi ebben tudunk segíteni, hogy hogyan lehet egy olyan stratégiát kialakítani, amit működtetni tudsz, és ami célra tud vezetni. De én azt gondolom, hogy mint ahogy mondtad, az élet sok területén itt is nagyon fontos lesz az, hogy tudom-e, hogy mit szeretnék, meg tudom-e mutatni magam, és tudom-e, hogy milyen csatornákon tudom elérni azt, amit mondjuk szeretnék egy munkahely, egy állás tekintetében, mert ugye, amit már nagyon sokszor emlegettem, hogy nem feltétlenül dobja elénk a munkaerőpiac azokat a lehetőségeket, amik számunkra jók. Nagyon sokszor látni azt egyébként az álláskeresésben, és nagyon sok ügyfelem is elmondja, hogy amikor elkezdik az álláskeresést, talán még az első hónapban így örülnek, hogy ú, de jó, van, nem tudom, 5 pozíció, amire be tudok pályázni, az már egy más kérdés, hogy ott is sokszor húzódnak a folyamatok, vagy nincs visszajelzés, ugye ez egy nagyon gyakori jelenség most a piacon. Aztán a következő hónapban már csak 2 álláshirdetés van, utána 1, utána nincs semmi, mondjuk 1-2 hónapig. Tehát, hogy nagyon látszik az, hogy ez a fajta stratégia, ez a sodródó és nem tudatos stratégia, ez egyre kevésbé működik a munkaerőpiacon, és én azt gondolom, hogyha most nem csak az álláskeresésről beszélünk, hanem az egész karrierünk építéséről, akkor kell, hogy legyen benne tudatosság, mert gyakorlatilag úgy lehet azt a nagy célt, amit mondjuk akár kitűzünk magunk el, és legyen kitűzve azért egy nagy cél, hogy hova szeretnénk eljutni, ezt lebontani ilyen kis etapokra, vagy lépésekre, vagy munkahelyekre, vagy bárhova. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy tudatosan álljunk hozzá, és ugye mi egy karriertanácsadásban szoktuk hangsúlyozni, hogy tényleg ez olyan, mint egy projekt. Tehát egy projekt, aminek nem az van, hogy mondjuk nem hívnak be állásinterjúra, és belekapok gyorsan egy önéletrajzjavításba, vagy a mesterséges intelligencia kicsinosítja nekem, vagy bármi, hanem van egy eleje, egy vége, és közte sok-sok lépés, amit tudatosan kell felépíteni ahhoz, hogy működjön. Ebből mondjuk egy eszköz a láthatóság, az önéletrajz és bármi, de maga a karrierstratégia az össze kell, hogy álljon, ráadásul önazonosan kell, hogy összeálljon a karrierstratégiám, ahhoz, hogy ez az egész folyamat működőképes legyen, ami sokszor ijesztő egyik. És én elhiszem, hogy ez melósabbnak tűnik, és úgy néz ki, hogy de hát miért kell ennyi munkát beletenni az álláskeresésbe? De sajnos, vagy nem sajnos, ezt el kell fogadni, hogy a piac olyan mértékben elkezdett változni, hogy igen, most már ezeket bele kell tenni az álláskeresésbe ahhoz, hogy hamarabb célt érjek, mert alapvetően az átlagos álláskeresési idő, ami persze csak egy átlag, borzasztóan elnyúlt. Tehát nagyon-nagyon hosszú. Most már egy éven túl vagyunk statisztika által. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és egy nagyon önbizalom romboló folyamat tud lenni, hogyha az ember csak a várakozási stratégiát választja tudatosság nélkül.
1: Nekem még a kitartás szó is mindezek mellett eszembe jutott így, ahogy hallgattam a válaszodat, hogy itt is az egyénnek és annak a támogató közegnek, aki jó esetben van a háta mögött a család, vagy akár szakemberek személyében is, nagyon meghatározó. És itt is az önértékelés is, vagy ennek az erősítése a mindennapokban nagyon fontos lehet.
2: Én azt gondolom, hogy a kitartás, a következetesség nagyon fontos most az álláskeresésben, és ahogy mondtad, a támogató közeg is abszolút, abszolút fontos, mert lesznek ebbe hullámvölgyek. És meg kell találnunk a támogató közeget, és nem biztos, hogy mindig a családban találjuk meg, mert nem biztos, hogy két ember ugyanúgy nézi a problémát, az elakadást, bármit, és nem probléma, tehát hogy ezért nem, azt szoktam mondani, ne ostorozzuk a családot, hogyha ők mondjuk nem ugyanúgy látják a dolgokat, de akkor meg kell találnunk a támogató közeget, egy szakembert. Ma már azért vannak karrier közösségek is, ahol hasonló, mondjuk álláskeresőkkel folytathatunk párbeszédet, akár az online térben. Tehát nagyon sok olyan közeg próbál működni, hiszen itt az elején mondtam a beszélgetésnek, hogy az emberi kapcsolódás azért az látszik, hogy elkezd felértékelődni, hogy gyakorlatilag akkor találjuk meg azt a támogató közeget, hiszen szükségünk lesz rá, mert alapvetően én azt gondolom, persze lehet egyedül is csinálni és harcolni és menni előre, de sokkal könnyebb az, hogyha csak az, hogyha mondjuk elolvasom akár másnak azt, hogy ő mivel küzd, vagy én is tudok hozzá kapcsolódni, vagy meg tudjuk beszélni, vagy ki tudjuk beszélni magunkból. Ez nagyon fontos, úgyhogy én szoktam is mondani, hogy keressünk olyan közegeket, hogy ha van a család, az tökéletes, ha a család mondjuk nem úgy látja a dolgokat, akkor meg keressünk meg a saját támogató közegünket, akár offline, akár online, akik mondjuk hasonló problémákkal küzdenek, vagy hasonlóan látják most a karrierútjukat, és tudunk velük beszélgetni, mert nagyon fontos lesz, hogy amikor mélyponton vagyunk, ez a közeg azért meg tud tartani.
1: A szülői példáról sokszor szoktunk beszélgetni ennek a magazinnak a keretében. A munkához való hozzáállás milyen mintát mutathat a gyermekeinknek? Akár itt a kisgyermekek esetében, itt a saját életükre is ugye át tudják szűrni a gondolatokat és a tanulással azonosítani esetleg, ami felnőtteknél a munkavégzés?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert azt gondolom, hogy vannak azok a generációk, akiknek még a munka az nem feltétlenül jelentett azt, hogy szeressük a munkát, hanem mondjuk csak elvégezzük. És azt gondolom, hogy amiért most viszont mindannyiunknak dolgozni kell, hogy tényleg olyan karrierutat találjunk, ahol nem csak bemegyünk és rosszul vagyunk az egész naptól, és alig várjuk, hogy vége legyen, hanem hogy nem kell mindent szeretni, nem kell minden napot a 365 napból szeretni, és minden folyamatot, tehát hogy ilyen nincs szerintem. De hogy alapvetően a magját a munkánknak, azt szeressük, azt élvezzük, azt akarjuk fejlődni, mert hogy a gyerekeknek adjuk át ezt a mintát, hogy a gyanya hogy indul hétfőn, hogy rosszul van az egésztől, vagy akár felvállalja azt is, hogy vannak nehéz napok, meg nehéz hétfők, meg nem lesz mindig kedvem akár dolgozni. Tehát, hogy ez teljesen rendben van, de hogy alapvetően látja ezt a gyerek, hogy olyan munkát csinálok, hogy szeretem, hogyha nem, akkor merek-e változtatni. Szerintem ez a mi, akik most szülők generációnak, talán ez a legnagyobb kihívás, hogy nem feltétlenül ebben szocializálódtunk, hiszen a mi szüleink generációja, meg nyilván ez a, akár egy élethosszig munka, a munka nem arról szól, hogy szeresd, hanem hogy elvégezd, és gyakorlatilag erről szólt az életük. Ugye mi nagyjából ezt kaptuk, és hogy nekünk kell átformálni, vagy nekünk kell azt a szemléletváltást meghozni, hogy hol van az az egyensúly, hogy szeresd, amit csinálsz, de hogy azért az első problémánál nem az a reakció, hogy felállsz és ott hagysz mindent, hanem hogy kitartás kell, hogy nem mindig csillogó az a munka, tehát hogy ezt a fajta egyensúlyt át tudjuk-e nekik adni, hogy szeressék, amit csinálnak, de ne az legyen, hogy mondjuk munkahelyről munkahelyre ugrálnak, mert mondjuk az első problémánál feláll, mert hogy én azt nem szeretem, és akkor vége az egésznek, hanem ezt a kitartást is meg tudjuk-e azt mutatni, hogy mindenütt lesznek nehézségek a munkában, vagy minden munkahelyen vannak nehézségek, és tudja azt a pontot, hogy oké, mi az, amit áthidalni és megoldást keresni, és mi az a pont, ami már mondjuk túlmegy a határaimon. Szerintem ez ami nagyon nagy feladat számunkra szülőknek, hogy ezt meg tudjuk-e mutatni, hogy teljesen másképp állnak a munkához, mint mondjuk korábbi generációk, és ez itt látszik, hogy itt egy nagyon nagy átmenet van, hiszen a mostani nagyon fiatal generációnak már a munka abszolút nem azt jelenti, mint ami korábban, és nyilván itt ilyen generációs ütközések is vannak munkahelyeken ebből kifolyólag.
1: Itt most melyik generációra gondolsz pontosan, akik már az álláskeresési fázisban vannak?
2: Hát vagy a még fiatalabbak, akik
1: még tanulnak.
2: Igen.
1: És keresik az utat.
2: Igen.
1: És hogy mikor jöhet el az a pont, amikor érdemes már a karrierváltáson elgondolkodni, ezt majd egy későbbi műsorunk keretében hosszabban is megbeszéljük, és hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni. Mostani műsorunkból néhány perc maradt még, és még az előző válaszhoz is hozzákapcsolva, amikor tényleg így a saját életére vonatkoztatja a gyermek azokat a mindennapi történéseket, amik lehet, hogy csak egy-egy reakcióból ragadnak meg benne, de nagyon fontos, hogy hogy nyilvánulunk meg, és hogy ugye azt is hangsúlyozzuk, hogy akár egy iskolaválasztás, vagy egy munkaterület megválasztása tekintetében már talán nagyobb a rugalmasság, mint néhány évtizeddel ezelőtt azt gondoltuk volna, akár mi is, amikor pályát választottunk annó.
2: Abszolút azt gondolom, hogy most már talán azt is mondhatnám, hogy sokkal több mindenből választhatnak a mostani gyermekek, és talán szülőként egyébként ez a legnagyobb felelősségünk, hogy megmerjük-e mutatni nekik ezt a sokféle választást, vagy mi mondjuk elképzeltünk nekik egy utat, és azt szeretnénk mindenképpen, hogy abba az irányba menjenek, és hogy semmi más nem jó. Tehát itt nagyon-nagyon fontos majd itt megtalálni egyrészt azt az egyensúlyt, ahol terelgetjük is őket, másrészt pedig, hogy hagyjuk őket szabadon dönteni. És én azt gondolom, hogy amit célszerű lenne átadni még a fiatal generációnak is, akik még itt a pályaválasztás előtt állnak, hogy nem baj, ha nincs meg elsőre a tökéletes, és szerintem ez a legnagyobb feloldozás a karrierben, hogyha mondhatjuk úgy, hogy én ezt szoktam mondani az ügyfeleimnek is, hogy mikor mondjuk ott állnak 35-40 évesen, sok esetben például az anyaság után állnak ott nők, hogy akkor karrierváltás, hogy nincs semmiről lekésve, hogy nem baj, hogy nem kell rögtön az első munkámnak annak lenni, hogy ez a végcél és ez az álom, mert ez egy folyamat, mi is érünk, és nekik is talán a fiatal generációnak ezt kell átadni, hogy persze döntesz, de hogyha azt látod, hogy mondjuk nem ez az utad, akkor igenis lesz jogod változtatni rajta. A változtatásnak a képességét nagyon-nagyon fontos átadni, és azt, hogy nyilván ő tudja mérlegelni azt, hogy mit szeretne, mi próbáljuk őt terelgetni, de nem baj, hogyha ez mondjuk elsőre nem abban nyilvánul meg, hogy nyugdíjig ugyanezt a pályát fogja járni, mert igenis van olyan, hogy karrierváltásra van szükség, és szerintem ebben semmi probléma nincs. Ez nem egy kudarc egyébként a karrierváltás, hanem az azt jelenti, hogy bizonyos életszakaszomban az volt a jó döntés, amerre elindultam, mert valamiért elindulok ott, és valamiért a fiatalok is el fognak indulni adott pályában, de lehet, hogy amikor ott vagyok, látom azt, hogy nem biztos, hogy ebben vagyok jó, nem biztos, hogy ebben tudok kiteljesedni a legjobban, nem biztos, hogy ezt szeretném csinálni, más irány is elkezdett érdekelni, és igenis van jogunk bármikor a karrierváltáshoz. Nagyon sokan félnek ettől, hogy de hát, hogy az kudarc, és mit fognak szólni mások, hogyha én azt mondom, hogy eddig mentem ebbe az irányba, onnantól meg ebbe fogok. Igenis jó a karrierváltás, hogyha azt érezzük. Egy nagyon fontos például, ha már itt bejött a karrierváltás, hogy belülről induljon az a motiváció, ne akkor váltsunk karriert, amikor azt mondom, hogy a piac mondjuk nem reagál az álláskeresésemre, és akkor biztos, hogy karriert kell váltanom, belülről kell a karrierváltásnak indulnia, az a jó motiváció, hogy valamiért én más szeretnék, és akkor én azt gondolom, hogy levesszük talán a gyermekeinkről is azt a súlyt, hogy azt kell, hogy érezniük, hogy egy életre szóló döntést kell ott meghozniuk 18 évesen, mondjuk, hogyha most a pályaválasztásról beszélünk. Mert lássuk be, azért viszonylag kevesen tudtuk 18 évesen, hogy egy örök életre szóló pályát választunk-e vagy sem.
1: Igen, és nekem is a középiskolás korosztály jutott most eszembe, és velük beszélgetve nagyon sokan talán már elmondható, hogy tudatosabban gondolkodnak, vagy nagyon mérlegelik a lehetőségeiket itt még csak a továbbtanulás tekintetében, vagy ugye elsősorban a továbbtanulás tekintetében, és konkrét elképzeléseik is vannak már nagyon sokaknak ebben az életkorban.
2: Én azt látom most ennél a generációnál, hogy talán az, ami nálunk még nem feltétlenül volt jelen, sokkal jobban működik náluk, hogy az az első momentum, hogy mit szeretnék én csinálni, és hogy mit szeretnék úgy akár folytatni, ez náluk talán erősebben van jelen, ez az ön képviseletnek nevezném, hogy beveszi azt is önmagát is, hogy ő az, mi az, amit szeretné, mert én azt szoktam mondani, hogy minden karrierútnak ebből kell kiindulni, hogy mit szeretnék én csinálni. Lehet, hogy nem az lesz az életem végéig a legjobb döntés, mert ez változhat, de hogy abban az adott momentumban, tehát, hogy ne a szomszéd szeresse, ne a szüleim szeresse, ne a tanárom szeresse, hanem, hogy én mit szeretnék csinálni. És lehet, hogy nem jól döntök, és ez benne van a pakliban, és attól még nem áll meg a világ. Tehát, hogy alapvetően ezt kell nekik átadni, hogy hogy nézzék meg azt, hogy mit szeretnének csinálni, de hogy az a döntés, amit meghoznak, annak van súlya, de nem egy olyan súlya, amin soha nem lehet onnantól kezdve változtatni.
1: És szülőként talán ebben a korban is még elfogadják a felnőtt gondolatokat, és legalábbis fontolóra veszik. És még egy záró kérdést, hogyha megengedsz, ugye neked kisgyermekeid vannak, néhány héttel ezelőtt kezdődött meg a 2026-27-es tanév, hogyha néhány gondolatot, mint kisgyermekes édesanya osztanál meg velünk itt műsorunk végén, mostani beszélgetésünk végén. Hogyan indultatok ti ennek a tanévnek?
2: Nálunk itt az év eleje, vagy itt a szeptember eleje nagyon speciális volt, hiszen már mindkét gyermekem kisiskolás volt, és alapvetően én nyilván a logisztikai káoszt azt nem kell említeni egyik édesanyának se, pláne, hogyha mondjuk dolgozik is az az anyuka, hogy azt egyensúlyozzon, de talán ami én bennem megfogalmazódott, mikor itt a lányom elsős lett, hogy persze fontos a tudás az, amit majd kapni fog az iskolában, de hogy szeresse azt, hogy tanul, hogy szeresse azt, hogy kíváncsi legyen arra, amit tanulnak. Tehát nekem ez lett így a legfontosabb célom, hogy a szeretet, a tanulásnak a szeretete, hogy ezeket megtanulja már az elején, mert ebből fog később kifejlődni az, hogy akár a munka vonatkozásában is majd mondjuk szeretni fogja azt, amit csinál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy már itt kisgyermekkorban is bizony van felelőssége nekünk, szülőknek, intézményeknek abban, hogy pici magjaiban el tudjuk-e vetni azt, hogy fontos a tudás, meg fontos a tananyag is, amit majd meg fog tanulni, de hogy az a legfontosabb, hogy minden nap erősítsük abba, hogy szeresse, hogy a szeretetből induljon ki, kíváncsi legyen, hogy nem kell mindenben jónak lenni, de hogy lássa azt, hogy ő miben igazán jó, és abba tegye oda magát. Ez bennem így most fogalmazódott meg így, és én erre biztatok minden anyukát, hogy lássa meg azt akár a gyermekében, hogy miben jó, miben tehetséges, hogy nem kell mindenből szerintem színatosnak lenni az embernek ahhoz, hogy a végén egy boldog felnőtt, vagy boldog pályaév legyen belőle. Úgyhogy talán nekem ez a legerősebb gondolat, ami megfogalmazódott bennem, hogy igenis nekünk itt van felelősségünk szülőknek, hogy merjük-e meglátni azt a gyerekünkben, hogy miben jó, és abban támogatni őt.
1: És most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, amit tisztelettel, szeretettel köszönök meg Bénó Helga, miskolci karriertanácsadónak. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk ezeket a gondolataidat.
2: Köszönöm én is.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: első lépéseként új célpontba indítanak buszos túrát Debrecenből, az első alkalom október 3-án volt. Ezúttal a Szamos mentén fedezhették fel az árpádkori kis templomokat és történelmi kúriákat a vendégek. Az útvonal Cégénydányád, Gyüre, Szamos Tatárfalva, Komlót Tótfalú és Csengersima volt. A további részletekről Olá Ilona interjújában Katona Ilona, a tiszántúli református egyházkerület turisztikai szakértője beszélt.
1: A tiszántúli református egyházkerület számára a turizmus is egy missziós eszköz, egy stratégiai pont, amit nagyon is komolyan vesznek. Az elmúlt években számos kezdeményezés kapcsolódott ehhez. Megpróbálták minél jobban, minél többeknek, minél elménytelibben megmutatni azokat az értékeket, egyház és egyéb értékeket, örökségünket, amik bizonyos tájegységek sajátjai. Az egyik eszköz ehhez a buszos örökség túrák, amiket már több alkalommal szervezett meg sikerrel az egyházkerület, és most pedig lépnek ebben egy újabbat előre, hiszen egy új területet is célpontba vettek.
2: A tiszántúli református egyházkerületnek kiemelten fontos az a vallásturizmus, ami lehetőséget biztosít azoknak a tájegységeknek, azoknak a turisztikailag frekventált vagy kevésbé frekventált területeknek, amivel azt gondolom, hogy nagyon hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ezeket a rejtett vagy éppen nem rejtett értékkincseket felfedezzék a látogatók. Ezeket a buszos örökségtúrákat azzal a céllal szervezzük, hogy egy picit összerendezettebben, tematikus útvonal kiajánlva próbáljuk a látogatókat segíteni, mert lehet, hogy egy saját döntés alapján, mivel nem is igazán tudják, hogy milyen értékeink vannak, nem biztos, hogy elindulnának.
1: Vagy ha el is indulnak, nem biztos, hogy eljutnak a következő állomásra, azokra a területekre, amikor egy bokorban vannak akár, de mondjuk nem tudnak róla.
2: Így van, és ez a tematizálás azért fontos, és ez az összerendezés azért nagyon fontos, mert ilyenkor, amikor egy autóbuszos örökségtúrát meghirdetünk, akkor mi ezekre a túrákra komolyan felkészülünk. Helyi idegenvezetőt alkalmazunk, illetve hát azokat a helyeket, amelyeket meglátogatunk, ott azért fogadják a csoportot, és én azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív élménnyel tudnak távozni, és nagyon sok tudást megszerezve azt gondolom, hogy egy értékes útként fogják majd az emlékekben megőrizni. És ugye a tematizálás azt jelentette, hogy korábban próbáltunk azokhoz a útvonalakhoz és azokhoz a településekhez igazodni, melyek nekünk ugye stratégiailag fontosak. Most ezeket a útvonalakat egy kicsit kibővítjük, bevonunk új helyszíneket is, pontosan azért, hogy újabb és újabb református értékkincseket ismerjenek meg a látogatók, és így esett a választás most a túránk a Szamos mentét fogja megcélozni, és most azon túl, hogy a református gyönyörű kis templomaink is megmutatjuk, amelyek azon a vidéken vannak. Emellett most bevontunk még két olyan kúriát is, amivel színesebbé tudjuk tenni ezt a útvonalat, és éppen ezért a Cégénydányádi Kölcsei-Kende kúria az egyik kiemelt célpont, a másik pedig a Komlót-Tótfalúban található Becski-Kossuth kúria. A Szamos menti autóbuszos örökség túrán három református templom épült be ebbe az útvonalba. Az egyik az a Szamos tatárfalvai református templom, a gyügyei református templom és a csengersimai református templom. Mind a három templomnak megvan a maga unikális értéke, és úgy gondoltuk akkor, amikor ezt a három református templomot kiválasztottuk, hogy rendkívül fontos, hogy ismerkedjenek a látogatók azokkal. Én azt gondolom, hogy a vallásturizmusban kiemelt szerep játszó templomokkal, így például a gyügyeivel, hiszen a gyügyei templom egy árpádkori templom, és nagyon nagy értékkel bír, hiszen amikor a különböző kutatások elindultak 98-ban egyébként, akkor olyan értékeket tártak fel és hoztak helyre, amit Európa Nostra díjjal tudtak értékelni, és a gyügyei templom nagyon-nagyon különleges amiatt, hogy a fakazettás mennyezet rendkívül értékes és rendkívül szép. De úgy gondoltuk, hogy ha már a gyügyei református templomot érinti az útvonal, akkor nem szabad kihagyni a csengersimai református templomot sem, hiszen nagy valószínűséggel ugyanaz az asztalos mester készítette a csengersimai fakazettás mennyezetet is. A harmadik a Szamos tatárfalvai református templom, a Szamos folyó mellett álló református templom, és egy olyan helyszín, amit érdemes mindenképpen megnézni, különálló haranglába van, és ezek a értékek, én azt gondolom, hogy megérik. Igazából nem kell azzal foglalkozni a látogatónak, hogy ezek milyen messze vannak, hiszen a csengersimai közvetlenül a magyar-román határ mellett van, az autóbuszos örökségtúra segíti a könnyebb eljutást, és akkor, amikor ezeket a gyönyörű kis falusi

0: Árpád-kori templomokat a gyönyörű fokozatás mennyezetekkel meg tudják csodálni, én azt gondolom, hogy életre szóló élményben részesülnek. Tehát ez a három református templom azt gondolom, hogy a Szamos mellett egy kiemelt értéket képvisel, és akkor a két kúria, amelyeket bevontunk, azok pedig színesíteni fogják ezt a programot.
1: Tehát itt is arra törekedtek, hogy amellett, hogy megmutatják az egyház történeti értékeket, ami minden ilyen örökség túrának mégiscsak a bázis, az alapja, az ott lévő kis templomokat, az adott templomoknak a külön kis értékeit, azért minél gazdagabb ismeretanyagot, illetve élményt adjanak a résztvevőknek, tehát például ezekben a kúriákban is a történelembe szagolhatnak bele, van ennek kultúrtörténeti, művészettörténeti vonatkozása is, és hát nem mellesleg egy adott tájegység természeti környezete is kíséri ezeket a látnivalókat, ahogy gondolom a korábbi öröksítőek esetében is.
0: Igen, hogyha most a cigénytányárdi Kende kúriát emeljük ki, akkor mit ugye el kell tudni mondani azt, hogy a Kende Zsigmond Szatmár megyei alispán építette ezt a 1800-as évek elején, családi fészek volt, és ugye itt ez a gyönyörűen felújított kúria nem csak azért érdekes, mert bemutatja a Kölcsei Kende család történetét, és ugye bepillantást enged a nemesi korabeli életbe, hanem a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz kerülve ezt a kúriát funkcióval is megtöltötték, tehát azon túl, hogy egyfajta történetmesélés is van, amellett egy természeti és egy nagyon gazdag tár maga a kúria, amelyben akár a felnőtt, akár a gyerekek el tudnak nagyon mélyülni, hiszen a környék természeti gazdagságát, élőhelyeit különböző új és interaktív módszerekkel mutatják be, amelyeket nagyon szoktak élvezni a látogatók. A másik kúriánk pedig a komlótótfalui Becski Kossuth kúria. Komlótót falu históriája egy 500 éven át összefonódott a Becski család történetével, és a ma is álló épületet a Becski család a 19. század első évtizedében építette, és egykor ez egy nagyon nyüzsgő birtok központ volt. A kúria és a földbirtok egyébként az 1860-as években házasság révén került a Kossuth családhoz, és én azt gondolom, hogy érdemes elmerülni ebben is, ha a látogatók úgy döntenek, hogy részt vesznek ezen a túrán.
1: Alkalom lesz rá, hiszen elviszik őket a helyszínen, ahogy mondta is, az utazással nem kell törődni, idegenvezető lesz, tehát mindent hallanak majd, amit érdemes ezekről a pontokról hallani. Tervezik, hogy ezt is beépítik úgy a kínálatba, mint mondjuk a Felső Tiszavidékit, vagy akár a Bihari Örökség túrát, hogy visszatérően időről időre legyenek újra ilyen alkalmak.
0: Mindenféleképpen, tehát minden évben több ilyen autóbuszos örökségtúrát indítunk. Az elkövetkezendő időszakban próbáljuk a meglévő útvonalakat egy kicsit kibővíteni, új helyszíneket bevonni. Nyilván a Felső-Tiszavidék a leggazdagabb a látnivalókban, a leggazdagabb valóban a középkori templomokban. E köré építjük. A mocskai túránk, ami ugye inkább már a hajdúságot és a bihari térséget érinti, az is már egy bevezetett és egy megszeretett útvonal. Mindenképpen törekszünk arra, hogy akár már most a következő alkalommal a Lónyai Református templomot is bevonjuk, hiszen vannak még olyan értékeink, amelyeket az autóbuszos örökség túrával még nem érintettük, és jó lenne ezeket minél jobban a látogatók számára megismertetni. És tehát ezt a szamosmenti autóbuszos örökség túrát tehát most első alkalommal hirdettük meg, de természetesen a jövőben is lesz rá lehetőség, hogy jövő év tavaszán biztos, hogy indítjuk a következőt.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debreceni Református Hittudomány Egyetem Senior Akadémiájáról szólunk. Immár 21. alkalommal hirdette meg a Senior Akadémiai programját az 50 év feletti korosztály számára az egyetem. Az élethosszig tartó tanulás jegyében az előadások ezúttal is több tudományterületről kínálnak ismereteket, az aktív szellemi inspirációkra vágyók igényeihez igazodva október 22-ig. Az alkalmakat csütörtökönként 16 órától a Debreceni Református Kollégium oratóriumában tartják. Az új tagok a helyszínen is regisztrálhatnak. A riporter Tóth Emese.
1: Mióta hagyomány egyébként, hány éve fut már ez a rendezvény? Dr. Barát Béla Levente, tanszékvezető egyetemi tanára, a Senior Akadémia programigazgatója.
2: Ez egy 11 éve indult folyamat, a 21. szemeszter indul ebben a fél évben, tehát van hagyományunk már egy ilyen rövid időre visszatekintve is, illetve olyan nehézségeket is sikerült átvészelnünk, mint ami a Covid időszaka volt, ahol más senior akadémiákhoz képest mi folyamatosan tudtunk működni, online felvételeket, beszélgetéseket vettünk fel, készítettünk, és ezt a hallgatóink elérhették ebben a nagyon nehéz időszakban is.
1: Dr. Jó Anikó főiskolai docens, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem felnőtt képzési központjának vezetője. Hány alkalom lesz ebben a szemeszterben?
3: Ebben a szemeszterben összesen 6 alkalomra hívjuk az érdeklődőket.
1: A jelentkezés hogy áll egyébként? Mert folyamatos a jelentkezés, ezt ugye jól tudjuk.
3: Igen, de tulajdonképpen az előzetes jelentkezésnek nincs nagy jelentősége, mondjuk így. Várjuk az érdeklődőket, és ott tudnak beregisztrálni a helyszínen, ami ugye a Debreceni Református Hittudományi Egyetem épülete, a Református Kollégium épülete, a Kálvin tér 16-ban, és az oratóriumban kerülnek megrendezésre ezek az alkalmak.
1: Tehát mind a 6 alkalom itt a Debreceni Református Hittudományi Egyetem berkeiben lesz majd, tehát nem tekintenek most ki az egyetemi templom és más helyszínek felé?
3: Valóban a korábbi fél években igyekeztünk a falakon kívülre is vinni ezt az eseménysorozatot. Ebben a fél évben itt leszünk helyben, a kollégium épületében.
1: Jelente valamiféle konkurenciát az, hogy most már nem ez az egyetlen senior akadémia, ugye a Debreceni Egyetem is, és itt azért a régióban még többen is rendeznek ilyen programsorozatot?
2: Én azt gondolom, hogy nem. Ezek között a kezdeményezések között van kapcsolat. Az intézmények megbízott felelősei is tartják a kapcsolatot, illetve igyekszünk nyomon követni azt, hogy milyen módon zajlanak ezek a képzések máshol. Fontos elmondanom, hogy mi ezzel a 10 éves múlttal egy olyan múltra tekintünk vissza, amelyre másoló kezdeményezések még talán nem, és több esetben bennünket mintaként is tekintettek. Én úgy gondolom, hogy van olyan sajátos profilja a mi senior akadémiai képzésünknek, épp az, hogy a Debreceni Református Kollégiumhoz kötődik. Nagyon sok hallgatónk korábban itteni a Debreceni Református Kollégiumhoz tartozó intézményekben tanult. Egyáltalán a Debreceni Református gyülekezetek tagjai közül is többen választanak bennünket, illetve azok a tematikák, amelyet fél évről fél évre igyekszünk kialakítani, mindig tekintettel van arra, hogy biblikus, teológiai jellegű témák is megjelenjenek, amelyek én azt gondolom, hogy kifejezetten érdeklik ezt a korosztályt.
1: Akkor térjünk rá a témákra, hogy ennek a 6 előadásnak hogyan választották ki a témáját.
2: Arra mindig odafigyelünk, hogy az adott évnek, vagy fél évnek az évfordulós eseményei megjelenjenek a tematikában. Olyanok, amelyek úgy általában a magyar művelődés történethez, illetve magyar történelemhez kapcsolódnak. És ezen belül is a Debreceni Református Kollégiumhoz fontos évfordulók vannak. Az egyik ilyen, amit már az előző fél évben is követtünk, de a konkrét dátum miatt most ebben a fél évben ez különösen fontos, a Mohácsi csata 500. évfordulójának a megemlékezés sorozata.
1: De van itt más évforduló is, látom, hogy Gárdonyi Zoltán protestáns egyház zenei öröksége címmel is lesz egy előadás, nem is akárkitől.
2: Igen, Kisné dr. Magyarósi Pálma, aki a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának dékán helyettese, és azt is el kell mondanom, hogy ő annyiban kapcsolódik a tiszántúli református egyházkerülethez, hogy az egyházkerület kántor képzésének is a felelőse, tehát nagyon örülök, hogy ő vállalta ezt az előadást. Valóban a protestáns egyházzenének egy kiemelkedő 20. századi személyisége kerül itt bemutatásra, és azért olyan zenei betétekkel, mint a korábbi években is, amikor új orgonát sikerült idehoznunk, akkor például orgona előadás is kapcsolódott az előadásokhoz. Tehát én azt gondolom, hogy ezek olyan népszerű formában tudnak ezekről az évfordulókról beszélni, illetve a kollégium falai között, hogy ez is egy sajátosságunk.
1: Azért látom, ahogy így olvasom az előadókat, hogy próbáltak a saját házuk tájáról felkérni személyeket.
2: Alapvetően a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanári kara, vagy debreceni előadók, déli múzeum munkatársait szoktuk megszólítani, Debreceni Egyetem különböző karainak a munkatársait, tehát azért valóban ez is egy sajátos helyi arculatot jelent, illetve...
1: Szívesen veszik felkérést?
2: Nem sokat kellett eddig küzdenem, bevallom őszintén, mert már jó hírünk van, nem csak a hallgatók, hanem az előadók között is. Én azt gondolom, hogy jó nálunk ilyen formában is megjelenni.
1: Nos, az, hogy 50 év fölöttieket várnak a Senior Akadémia előadásaira, azt mennyire veszik egyébként szigorúan?
3: Valóban az 50 év fölöttieket várjuk. Nyilván, ha valaki betér hozzánk 49 évesen, őt sem fogjuk elküldeni. Tulajdonképpen a Senior Akadémia az a, mondhatjuk azt, hogy a lifelong learning, az élethosszig tartó tanulás jegyében működik, tehát arra gondolunk, hogy akik már kikerültek az iskolapadból, illetve már a munkavilágából is, azért egy ilyen félig meddig intézményes formában tudják folytatni a tanulást.
1: És mi a tapasztalat egyébként elsősorban, melyik korosztály látogatja, inkább a nyugdíj előtt állók, akik még aktívak, mert ugye 50 évesen még azért javában dolgozik az ember, vagy pedig azok, akik már nyugdíjasok, és egy kicsit jobban ráérnek?
3: A nyugdíj előtti korosztály van kisebb arányban, és inkább a nyugdíjasok, akik nagyobb arányban részt vesznek ezeken az alkalmakon. 60-as, 70-es korosztály, 80 év fölöttiek is.
1: Jellemző, hogy ezek általában diplomás emberek, vagy nem?
3: Teljesen heterogén ilyen szempontból az összetétel. Középfokú végzettségtől kezdődően diplomásokig vannak résztvevőink, hallgatóink.
1: Sok a visszatérő?
3: Igen, természetesen. És hát tulajdonképpen meg is éri, hát elsősorban az előadások tartalma a színvonala miatt, de kapnak egy elismerést is tulajdonképpen a résztvevők arról, hogy elvégeztek egy-egy fél évet. Egy fél év elvégzése után tanúsítványt állítunk ki, illetve, hogyha valaki elvégez 4 fél évet, akkor kap egy végbizonyítványt a Senior Akadémiáról. Ez a 4 fél év, ez nem kell, hogy folyamatos legyen, valakinek jöhet egy olyan élethelyzet, amikor 1 fél évet kihagy, és aztán újra visszatér hozzánk, de 4 fél év teljesítése után kap egy ilyen bizonyítványt, ami egy szép oklevél formátum.
1: Akkor ez inkább egy emlék, tehát hogyha most valahova el szeretne menni, még nehogy Isten 70 évesen munkát vállalni így mellékesen, akkor ezt nem mutathatja, hogy hát én elvégeztem a Senior Akadémiát 4 fél évet, van papírom is róla.
3: Ez valóban egy emlék, egy jelképes elismerése az akadémia elvégzésének.
1: Általában milyen hangulatban zajlanak ezek az előadások? Lehet-e kérdezni, volt-e már olyasmire példa, hogy mondjuk kialakult egy kisebb vita, vagy olyasmi beszélgetés, mint mondjuk egy olvasókörben?
2: Évek alatt sokat változtattunk, mindig igyekeztünk egyrészt a korosztály igényeinek megfelelni, másrészt pedig a lehetőségeinknek, mondjuk terem lehetőségekhez, a létszámhoz igazodtunk. Ugye azt a eklatáns példát említettem, amikor online képzéseket is tartottunk, és egyébként korábban volt olyan időszak, hogy 2 rövidebb előadás volt egymás után, és közben egy szünetben a résztvevők beszélgettek egymással. Tehát nem csak az előadótól lehetett kérdezni, hanem egy ilyen közösségszervező alkalom is volt. Ez picit elnyújtotta. Volt, akik már a második részre nem maradtak, ezért mentünk abba az irányba, változtattunk, hogy most már 1 előadás van, de a végén természetesen lehetőség van arra, hogy együtt maradjanak, beszélgessenek a hallgatóink. Az előadóton mindig lehet kérdezni, és szoktak is kérdezni. Egyrészt a nagy nyilvánosság előtt, de utána akár külön is megkeresik, és van erre lehetőség. Én többször adtam elő a Senior Akadémián, tehát pontosan tudom, hogy milyen nyitottság, érdeklődés mutatkozik. De a tematikára még feltétlenül vissza kéne, hogy térjek egy, hiszen majd a címekből látszik, hogy az előadók nagyon is odafigyelnek arra, hogy milyen korosztályt szólítanak meg. Az egyébként nagyon magas szintű témáika. Az idősek napján, idén ugye október 1-je is a Senior Akadémiának előadás napja, dr. T. Nagy László, informatikus főiskolai docens, a tudás nem öregszik, új dimenzió funkciójuk a tanulásban és az alkotásban a mesterséges intelligencia segítségével címmel fog előadást tartani, ami mutatja azt is, ő visszatérő előadónk, hogy ezt a korosztályt nagyon is érdekli a mesterséges intelligenciával való közös alkotásnak a lehetősége. Tehát nem egy általános mesterséges intelligenciáról szóló előadásról lesz itt szó, hanem egy gyakorlatias megközelítésben hallhatnak erről a jelenlévők egy hozzáértő szakembertől, és akkor egy picit megyek tovább is, hiszen Kecám Marianna irodalom történész, aki az előző években több ilyen kiszállásos alkalmat is szervezett, irodalmi sétákat, ennek régóta elismert szakembere, Szabó Magda és az ifjúság emléke címmel készül egy előadással, és hogy kicsit a aktuális tudományos érdekességekre is utaljak, nem régen védte meg a doktori értekezését a Debreceni Egyetemen Dezső Kinga, aki a Debreceni Egyetem munkatársa, és egyébként az egyetemi templomban is vállal fontos szervező munkát, és az ő doktori disszertációjának a témája volt ifjabb Révész Imre püspöknek a szolgálata, illetve ennek a közéleti megközelítése. Neki volt egy olyan iratanyaga, amit évtizedekre zároltak, és miután ez a zárolás letelt, utána kezdte ő a kutatásait, úgyhogy az ő címe különösen érdekes lehet a történeti kutatások, akár a református egyház történet, akár a 20. századi magyar történelem iránt érdeklők számára. Zárolt iratok titkai ifjabb Révész Imre püspök a politika és a közélet szorításában címmel fog majd előadást tartani közöttünk. És hogy a Mohács tematika tágabb megközelítés, hogy a kortársakat, a kora újkor Mohács utáni magyarországi generációját nagyon foglalkoztatta a bibliai apokaliptikának a kérdése. A korabeli reformációs iratokat megnézzük, ott újra-újra visszatérő elem, hogy a magyar történelemnek azt a korát, amiben ők élnek, összehasonlítják a bibliai kor emberének a helyzetével, és egy új szövetségi megközelítésben fogunk erről hallgatni. Ledán Istvántól, aki az új szövetségi tanszékünk vezetője, az örökké aktuális apokalipszis címmel. Hát én azt gondolom, hogy ezek a címek önmagukban is jelzik ezt, amiről beszéltem, hogy igyekszünk az aktualitásokra is, illetve arra, hogy a hallgatóink számára érdekes témákat hozzunk ide.
1: Szemeszterenként átlagosan hány résztvevője van ennek a Senior Akadémiának?
3: Körülbelül 80 és 120 fő között a legjellemzőbb a hallgatók létszáma.

0: kedves hallgatóink, a folytatásban Fehér Dezső nyugalmazott református lelkipásztor tolmácsolásában Olá Gábor versét hallgathatják meg.
1: Olá Gábor, kiáltok a mélységből. Kegyelmes Isten, ó szánj meg engem, irgalmatat én szívvel esengem, új gyermek szívvel motyogtalan, ó szánj meg, Uram! Sötét bajoknak árvize rám dőlt, három halál is vont rám tört, ha te még szólnál, nagy szólaló, irgalmazna a szó. Százszor nagy voltod, én megtagadtam, százszor szent orcád visszasirattam. Nem tudlak, látlak, mégis hiszem, te vagy az én hitem. Valahol rémlik világ nagy orcád, én szívemen át jutok el hozzád. Ó, lásd meg a szívem, téged keres, légy könyörületes, szerelmed palástja takarjon lágyan. Fürösz irgalmat szent patakjában. Az óembert én levetkezem, az újat hiszem.
0: Kedves hallgatóim, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk, hallhattak a Tiszántúj Református Egyházkerület új örökség túrájáról, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Senior Akadémiájáról és az Országos Református Cigánymisszió teljesen új képzéséről. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
2: Mozaik. Hírek, érdekességek a Tiszántúli Református Egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Lezárultak a tárgyalások, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, ezt jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. A külügyminiszter szeptember 18-án tette közzé, hogy a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra. Orbán Anita akkor azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. A mostani 2021-2028-as időszakban Magyarország számára több mint 92 milliárd forint áll rendelkezésre, tette hozzá a miniszter megjegyezve, a teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. Cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket, fogalmazott Kapitány István felidézve, szeptemberben mintegy 800 többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A miniszter úgy fogalmazott, most a teljes kis- és középvállalkozói kör következik, Budapesten és vidéken, a mikrovállalkozásoktól a középvállalatokig. Mint ismertette, két lépésben valósítják meg a programot, az első azoknak szól, akik már beadták a forgóeszköz hitelkérelmüket, számukra 30 milliárd forinttal bővítik a hitelkeretet. Az igényléseket a Magyar Fejlesztési Bank .plus irodákban lehet benyújtani, a pontos részletekről a Magyar Fejlesztési Bank weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők, hívta fel a figyelmet a miniszter. Közvetlen régjettel lehet eljutni Bécsbe és Münchenbe Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból decembertől a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelésére, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Vitézi Dávid a bejegyzésében fontos előrelépésként értékelte, hogy Magyarország keleti feléből is egyre több város kapcsolódhat be közvetlenül a nyugat-európai vasúti hálózatba. A december 13-ai menetrendváltással megjelenő Miskolc-München régjet a jelenleg közzétett menetrend szerint Miskolcról 7 óra 3 perckor, Budapest keletiből 9 óra 30 perckor indul, Bécs főpályaudvarára 12:20-kor, Münchenbe 16:34-kor érkezik. A vonat Füzesabonyban és 60-ban is megáll, a nyugati országrészben pedig Tatabányáról, Győrből és Mosonmagyaróváról is igénybe vehető. Miskolc és Budapest között egy új minőségi vonattal bővül a kínálat, és a keleti, illetve nyugati országrész közötti utazásokhoz is új közvetlen lehetőség nyílik, az ÖBB és a MÁV csoport együttműködésének köszönhetően, tette hozzá a miniszter. Összesen 3 milliárd 700 millió forint előrehozott támogatást kaptak a sertéstartók, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, nehéz piaci helyzetben különösen fontos, hogy a magyar gazdák időben megkapják a szükséges támogatást. Október 7-én 3 milliárd 700 millió forint támogatási előleg érkezett a sertéságazat szereplőihez. Magyarországon most először nyílt lehetőség arra a tárcavezető szerint, hogy az állatjóléti programokban fél évre szóló támogatási előleget fizessenek. Ez segít a gazdáknak abban, hogy biztosabban tervezzék a mindennapi működésüket, és a nehezebb időszakokban is helyt tudjanak állni, fejtette ki Bóna Szabolcs. A miniszter felhívta a figyelmet arra, fontos, hogy az előleg folyósítása mellett a gazdálkodók az érintett negyedév

0: ezekre vonatkozó támogatási kérelmeket is benyújtsák a szokásos határidőre. Számos programmal kedveskedik ellátottjainak októberben a debreceni Mélius Juhász Péter Református Idősek Otthona. A 90-es évek óta hivatalosan intézményként működő otthonban 90-en élnek, a várólista pedig meghaladja a 150 főt. A mindennapok része a testi-lelki gondoskodás, mindig vannak állandó rendezvények, de ilyenkor külön alkalmakat is tartanak. Nagyné Mudra Mónika intézményvezetőt hallják.
1: Az október az egy kiemeltebb hónap számunkra, bár az évben több olyan időszak van, a karácsonyi ünnepkörünk is nagyon jelentős. De október 1-e az idősek világnapja, és ugye egész októberben különféle programokkal kedveskedünk időseinknek. Például a Rosmarin népdalkört hívjuk meg október 15-ére, és egy ünnepi ebéddel készülünk számunkra ugyancsak ezen a napon, amikor ők is tudják, hogy ez a nap róluk szól. Még több programot iktatunk be, mint például vagy Zsigmond Esperes urat kérünk fel áhítatra, vagy Derencsényi főjegyző urat hívunk meg, és Újbóra úr vacsorás istentiszteletet tartunk, illetve a reformációról is megemlékezünk még ebben a hónapban. Rendszeressé vált az egyik legkedveltebb program az a szalonna sütés. Havonta két alkalommal rendezzük meg az időseink számára. Különböző tornák vannak, örömtánc van, gyógytornászunk tart külön tornát. Református intézményként ugye a Biblia óra, az istentisztelet, az ima óra, az rendszeresen megtartásra kerül, illetve egy énekkal alakult itt spontán dalárda szerveződött újra intézményünkben, amit nagy tiszteletű asszony Bodóni Tóth Katalin vezet, és most készülnek, hogy ők szeretnének majd egy pályázaton részt venni, valahol fellépni és megmutatni, hogy ők hogy tudják képviselni a Mélius-t, és hogy tudnak együtt énekelni.
0: A debreceni egyetemen 2024 óta alkalmazzák a Da Vinci robotsebészeti rendszert. Azóta több mint 1200 beavatkozást végeztek a robottechnika segítségével, általános sebészeti, nőgyógyászati, mellkassebészeti, fülorgégészeti és urológiai esetekben. Az operációk tapasztalatairól, az oktatási és kutatási lehetőségekről október 12-e és 16-a között robotsebészeti fórumon számolnak be a szakemberek. A hallgatók, rezidensek ki is próbálhatják a szimulációs rendszert. Szabó Zoltánt, a klinikai központ elnökét hallják.
2: A szimulációs képzés a klinikai központ betegellátásának fejlesztésében nagyon fontos elem. 2021-ben, amikor a integratív betegellátás fejlesztéséről döntöttünk, és Magyarország legnagyobb fekvő betegellátó rendszerét létrehoztuk, akkor tudtuk, hogy a klinikai ellátás fejlesztése nem lesz lehetséges az oktatási tevékenység fejlesztése nélkül. Ez is egy integratív rendszerfejlesztési szemlélet része volt, és ennek részeként a dékáni vezetéssel közösen megkezdtük a szimulációs képzés fejlesztését. Részt vettünk olyan képzésekben mi is, ahol meg tudtuk ismerni a nyugat-európai sztenderdeket, és ezeket a általunk is megtanult rendszereket hoztuk haza, és itt megvalósítottuk a klinikai központon Debrecenben. Jelenleg több szakmaterületen folyik olyan szimulációs képzési tevékenység, amelyel a orvostanhallgatók, illetve már végzett orvosok is meg tudják tanulni azokat a beavatkozásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy utána aktív, éles helyzetben a betegellátás során azokat magabiztosan tudják alkalmazni. Az elmúlt időszakban jelentős előrelépés történt a robotsebészet alkalmazásában. Egyedülálló az, hogy Magyarországon a Debreceni Egyetem klinikai központjában általános hasi sebészet, mellkas sebészet mellett urológiai, nőgyógyászati és most már fülorgégészeti szakterületen is alkalmazzuk a robotot, és két robotműtő szimultán működik klinikai központunkban. Már több mint 1000 műtéten vagyunk túl, és gyakorlatilag egyre nagyobb a tapasztalat. Két olyan sebészünk van már e területen, akik nemzetközi oktatási tevékenységben is részt vesznek, úgynevezett proktorok, és ezzel feltették klinikai központunkat a nemzetközi robotsebészeti oktatás térképére is.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Reklám.
4: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Bánfi György.
2: De emlékezetesnek látszott a második is. Ez akkor történt, amikor az almák már érni kezdtek, s az ősz a kommandó tetejéről aláterelte a szeleket, hogy szednék be a fáktól az adót. Az adóval volt baj a Mózsinak is, mert olyan derekasan kiszámolták a Szent Györgyön az urak, hogy mind a két üszőt el kellett volna adni ahhoz, hogy a törvény jól lakassék belőle. Hát már akkor az üszők helyett inkább saját magát indította B. Szent Györgyre. Hajnalosan kelt útra, a tarisznyába B. tett egy kis szalonnát, meg fokhagymás kolbászt, s a nap, amikor fölkelt a hegy mögött, már ott lelte az ország útján, szép mentiben. Hamarosan egy másik ember is előkerült valahonnan, egy korosabb, lógóbajúszos, és egy darabig szépen haladtak egymás mellett, mint az angyalok. Egy idő múlva aztán Mózsiból előkívánkozott a beszéd. A városba? Kérdezte meg az öreget. Az úgy nézett rá, mint akinek az anyját szidják. Mit tehet az ember, ha ilyen a világ? Már az igaz, hagyta rá Mózsi. Aztán csak mentek egymás mellett. Az első útszéli keresztnél az öreg megállt, levette a kalapját, s keresztet vetett illendőség szerint. Mikor aztán tovább indult, akkorát sóhajtott, hogy Mózsi nyomban megállt. Baj történt? Kérdezte meg. Kettőnek is sok, vallotta be az öreg, amikor visszatette fejére a kalapot. Már a Szentgyörgyi hídnál voltak, amikor Mózsi megkérdezte megint. Aztán hova? Ahol a bajt mérik. Nem lehet olcsó hely, vélte Mózsi. Nem is, hagyta rá az öreg. A hídon túl nagyrakás ember serénykedett az úton. Úgy tettek, mintha dolgoznának valamit, pedig csak az utat rontották. Nagy súlyos fenyőrönköket illeszgettek össze, és cölöpöket vertek bele az útba. Mózsi megállt mellettük, meg az öreg is. Dolgoznak tám valamit? Kérdezte meg Mózsi az egyik harisnyás legénykét, akiről ismerszett, hogy odavalósi. Aki fizet, azt hiszi, felelte a legény. Aztán ki az, aki ilyesmiért fizet? A mérnök százados úr. Katona. Annak látszik? S mi kéne, hogy legyen? Ez, a legényke fontoskodva tartotta fel az ujját, ez éppen tankcsapda. Mi a keserűség? Füleltől erre az öreg is a gondja mellől. Tankcsapda, magyarázta a legény okosan. Gyűn a tank, azt nem fér el tőle az úton, s vissza kell neki térni. Okos mesterség, mondotta óvatosan az öreg. Okosnak okos, tódította meg Mózsi is, de hol a tank hozzá? Azt már az ellenség kell hozza, vidámkodott a harisnyás legény. Már én akkor inkább elébe vinném, csóválta meg a fejét Mózsi, sem hogy megvárjam, amíg idáig ér. Az öreg nem szólott semmit, de látszott az arcán, hogy valamin erősen gondolkozik. A város előtt aztán megállott hirtelen, mint a csökönyös szamár. Én ezt nem kedvelem, jelentette ki határozottan. Micsodát? Kérdezte meg Mózsi. Ahová gátat építenek, ott árvíz is vagyom. Azt mondja, ott az út közepén. Azt hát, de most már egyebet is tudok. Micsodát? Az öreg fölemelé a mutató ujját, s megfenyegeté vele a világot, hogy miért köll olyan gyorsan az adó. Csak egymásra néztek, s Mózsiból kicsírázott a felismerés. Maga is oda megy, Ejszen? Én oda. Akkor legalább megosszuk egymás között. Micsodát? Kérdezte most az öreg. Hát, az urakot. A vén bajuszos úgy nézett Mózsira, mint a kifiatalodó bomban. Még az arca is kipirosodott az emlékezéstől, hogy neki is nyílott ki valaha bicska a zsebében. Akkor gyerünk, mondotta, és kezdjük mindjárt a nagyját. De akármilyen vitézi is volt bennük a szándék, egyelőre csak a kapuállóig jutottak vele. Ott állott az ajtó közepébe, mint a cövek, s nem tért ki se jobbra, se balra, hiába mentek egyenes neki. Nocsak, szólt oda Mózsi az öregnek, ez egyszer mondani akar nekünk valamit. Azzal megállottak mind a ketten, s nézték a kapuállót, hogy hallám, mit akar. De az csak állt zsinóros gúnyába, mint a faszent. Egy ideig nézték, aztán Mózsi megunta, s reászólott. Mondja már, ne restelje! Erre aztán mondotta is. Mit akarnak? Ennyi az egész, csodálkozott Mózsi. Ezért kár volt megtorraszolni két tisztességes embert, mert ezt megmondtuk volna mi úgy is. Szel azért jöttünk, hogy megmondjuk. Mondja hát, s ne fecsegjen annyit, vakkantott rájuk szigorúan a zsinóros. Mózsinak megrándult kissé a nyaka, de gyorsan szelídített egyet magán, és úgy mondta, ahogy illik. Azt akarjuk, hogy bé akarunk menni ebbe az épületbe. Hova? Fölmedezett még szigorúbb képpel a másik. Mózsi az öregre nézett, az öreg Mózsira, és aztán mind a ketten az épületet kezdték vizsgálni nagy ügyeléssel. Maga öregebb, lát itt egyebet is, firtatta Mózsi. Neked jobb a szemed, óvatoskodott az öreg hunzutul. Ejszen a pápához hiába akarnánk itten bémenni, ugye, faggatta Mózsi a kapuállót. Mert ide azt írták ki, hogy adóhivatal, és semmi egyebet. A zsinóros kezdett megkövéredni, mint a pulyka kakas. Részegek maguk, vagy bolondok? Hát, bolondoknak elég bolondok vagyunk, a szent igaz, vallotta be az öreg, amért eljöttünk ide. Ha nem kellünk maguknak, ne küldözzenek írást utánunk máskor. Na, gyere testvér, mi a magunkét megtettük. És azzal még meg is mondott a nyílt szóval, hogy mit tegyenek az urak az írásaikkal ezután, mert ő mától fogva erre sem éltatja őket többé. Erősen megzabosodott az öreg hirtelenyében, csak úgy rángatóztak a bajúzai. Ki is kotorta zsebéből az említett írást, és odalökte a kapuálló elé a földre. Gyerünk, mondotta, mint egy hadvezér. S fordult is, mint aki nem csak beszél, de cselekszik is. Álljanak meg, riadozott utánuk a kapuálló. Álljanak meg, na, hát miért nem mondják mindjárt, hogy idézve vannak? Mert az nem a maga dolga, hanem a miénk, harciaskodott vissza az öreg. Ne tüzeljen már úgy, bácsikám, hanem jöjjön vissza, szelídült meg a zsinóros. Azzal még föl is vette a papírost a földről, és reávetett egy pillantást. Első emelet, 6. ajtó, jelentette ki. Oda kell menjen maga. Hát én megyek, mondotta ki keményen az öreg. De fizetni? Egy vasat nem fizetek, hallja-e. Az én pénzemen nem kutyáskodik senki a kapuban, sem zsinórral, sem anélkül. Azzal mentek is B felé. Mint egy kimustrált arkangyal úgy masírozott az öreg a zsinóros kapuálló mellett. Rám hiába haragszik, mondotta a kapuőr. Én csak kötelességemet végzem, ezért fizetnek. Tanulja meg, hogy mi nálunk az ember semmit sem teszen helyába, mordult rá vissza az öreg, és még a bajsza hegye is villámokat szórt. S ha én haragúszom, az az én dolgom. Az én pénzemből pedig nem fizetik ezután, ne féljem. S már szökött is fölfele a lépcsőn, de úgy, hogy Mózsi alig győzött a nyomán maradni. Hát ennek megmondám, szusszant egyet az öreg a lépcső végiben. Sokra nem ment még vele, vélte Mózsi. Hát sokra nem, ismerte be az öreg is. A vastagja ezután jön. Vizsgálni kezdték az ajtókat, hogy melyik mögé lenne jó bémenni. Hát volt azokon szám is, meg tábla is elég. Végre meglelték a hatosat is. Megnézték jól. Rusnya egy ajtó volt, annyi bizonyos. Barna és alacsony. Töpörödött, mint a sikari vénasszony. Tábla is feszült rajta, amelyik azt hirdette nagybetűkkel, hogy kivetés. Tán nem vetnek ki itt bennünket, hőkölt meg az öreg. Nocsak, rántott egyet Mózsi a nadrág szíján, mink is ott leszünk. Aztán levették a kalapjukat, orrukat kifújták, s mikor így elé készítették magukat az ünnepélyes bévonulásra, akkor rátette az öreg a kezét nagy elszántan a kilincsre. Hát, bémenjünk-e, nézett még egyszer vissza Mózsira. Béhát, ha már itt vagyunk. Erre aztán elszánta magát az öreg, s lenyomta a kilincset. Az ajtó kitárult menten, s ők ott állottak. No, súgta Mózsi, lépjen már beljebb, innen könnyebben kivetnek. Tiszta igazad van, dörmögte megszeppenve az öreg, és beljebb lépett. Mózsi meg szépen betette maga mögött az ajtót, s ott állottak a szobában. Mindössze csak két asztal s két szék volt a helyiségben, s a két asztal mögött két személy, egy férfiú, meg egy leányzó. A férfiú az olyan 25 esztendősnek látszott, de cingár volt szegény és vékony pénzű, mint akibe csak hálni jár a lélek. A leányzó se lehetett idősebb, de az legalább az elejével pótolta azt, amit a legény mulasztott. Jó formás vászoncseléd volt, annyi biztos. Az öreg óvatosan fordult hátra Mózsihoz. Ezektől alig ha kell tartanunk, súgta. Mózsi se látott veszedelmet, így hát illendőséggel ráköszöntött a szobára. Adjon Isten! Az asztalnál ülők közül egyik sem felelt, mintha nem is lett volna se fülük, se szájuk. Még csak fel se néztek. A leányzó a körmeit piszkálta mindenféle furcsa szerszámmal, a cingár legényke meg valami színes födelű könyvet olvasott, és úgy dőlt hátra a széken, mintha ágyban feküdne. Így hát aztán csak álltak a fal mellett Mózsi meg az öreg, s várták, hogy mi lesz. Idő múltával megszólalt valahol egy csengő. A kisasszony félretette a készpatkoló szerszámot, felkelt a székből, és benyitott egy ajtón. Hamarosan újból kijött onnan. Ekkor a férfiú is fölnézett a könyvéből. Murizik az öreg? Kérdezte. A Bigberg féle bevallásokat kéri, felelte a kisasszony, és matarászni kezdett a fali polcon egy nagy halom írás között. Ma jön be? Mi, 10-re. Aha. Azzal tovább olvasott a színes födelű könyvből. A kisasszony is megtalálta rendre, amit keresett, és egy halom papírossal a hón alatt újra bément azon az ajtón. Majd, hogy esment kijött, odaállt a fiatalember háta mögé. Hol van? Kérdezte. Most hal meg a 7., felelt az, de nem nézett fel a könyvből. A parókás báró. Nehem. Az jó rész, de a legizgalmasabb ezután jön, amikor az elefántcsont pápa szemes utas összetalálkozik a kék kígyó micsodával az állatszelídítő kabinjában. Hallgasson, hallgasson, ne mondja el előre, rémüldözött a férfiú, és izgalmában majdnem ráfeküdt a könyvre. Értette ezt a beszédet? Kérdezte az öreg Mózsitól. Mózsi megvonta a vállát. Hát úgy hallatszik, mintha magyarul lenne, s mégsem az. A halk beszédre fölnézett a kisasszony, összeráncolta a szemöldökét, és megkérdezte. Mit akarnak? Igazságot, mondott az öreg harciasan, és lépett is egyet hozzá. A fiatalember fölpillantott a könyvből, és elviogta magát. Jó vicc, menjen az igazságügyminisztériumba. Megyek én, egyezett bele az öreg, csak mondják meg, hogy merre van. Budapesten, heherészett a könyves. Közelebb nincsen, kapott csodálkozva az öreg a bajúzához. Hozhattak volna pedig abból is keveset, toldotta hozzá Mózsi is a magáét. Elfért volna a többi között. Vicces emberek maguk, mondotta a másik, és ásított. Aztán a könyvet letette maga elé az asztalra. A kisasszony már újra a körmeit rendezgette, mint az éjféli háborúra készülődő círmos. Az adó dolgáért jöttem volna, jelentette ki az öreg. Ihol az írás? Azzal oda döcögött az asztalhoz, s letette reje a papírt. Erre Mózsi is előkotorta magáét, és oda tette az öregé mellé. Itt van ez is, ni? A hivatali férfiú megnézte nagy álmosan az egyiket, aztán a másikat. Nincsenek megelégedve a kivetéssel? Kérdezte. Hogy értsük ezt? Kapta föl az öreg a fejét, és harciasan körülnézett. Ezt tette Mózsi is, de nem látott veszedelmet sehol. Hogy sokalja az adót? Fordította át a kérdést magyarra a nyeszlet. Sokallani nem sokallanánk mi aztat, csavart egyet az öreg a bajúszán, csak éppen, hogy nem tudjuk megfizetni. Szóval haladékot kérnek, mi? Mégpedig végérvényeset, emelte föl az öreg az ujját. Hogy értsem ezt? Meresztette el a másik a szemét. Még a kisasszony is abba hagyta a köröm munkát, s úgy nézett az öregre, mintha soha addig vénembert nem látott volna. Úgy, hogy sem most, sem hónap, sem egyesztendő múltával, sem tízzel én ezt a pénzt meg nem fizethetem. És miért? Azért kérem, tüzelt az öreg, mert én a románok alatt mind a 22 esztendőt egybevéve nem fizettem annyit, mint amennyit maguk itten egy esztendőre követelnek rajtam. Márpedig ide hallgasson. Ha az ellenségem, aki számára én csak egy büdös székely voltam, beérte 22 esztendő alatt ennyivel, magiknak akkor 122-re is sok kell legyen. Sze talán azért jöttek, hogy megsegítsenek, igaz-e? Tehely, kacarászott a fiatalember. Ravasz ember maga, apám. Csak hogy az államnak kell ám a pénz. Utakat kell csináljunk magunknak, tisztviselő lakásokat kell építsünk magunknak, mert itt semmi nincsen. De az öreg nem hagyta magát. Akinek nem jók a mi utaink, ne jöjjön ide. Vagy csináljon jobbat a maga pénzin, és ne az enyémen. Kezdett volna már belejönni, csak hogy ebben a percben megnyílott az ajtó, és beviharzott rajta egy szép, nagyhasú úr. Bence volt még egészen, és már úgy pattant föl az álmos legény az asztal mellől, mint a bogár. Alázatos tiszteletem, méltóságos uram, alázatos tiszteletem, és úgy hajladozott, hogy rossz volt nézni. Ben van a furman méltóságos úr? Kérdezte a hasas. Igenis, alázatosan, méltóságos uram, hajlongott a hivatali ember. Ő méltósága már várja méltóságos uramat, méltóztassék parancsolni. Azzal az ajtóhoz ugrott, szélesre kitárta, és mély hajlongásokkal eresztette bé rajta a pocakosat. A fakutya mosoly még akkor is az arcán száradott, mikor az ajtót már betette mögötte megint. Aztán visszament az asztalhoz, sóhajtott egyet, és leült. Elővette a könyvet is újból. Velünk mi lészen? Kérdezte meg Mózsi. Úgy nézett rá a nyeszlet képű, mintha még sose látta volna. Mit akarnak maguk tulajdonképpen? Mink azt, hogy ne kelljen fizetni, mondotta meg Mózsi egyszerűen. Hogy képzelik azt ember? Csapta le mérgesen a másik a könyvet. Ha valamennyi székely ezt mondaná, hogy nem akar fizetni, mi volna? Egy országra való okos székely, vélte Mózsi. De ki építené a hidakat, a vasutakat, a középületeket? És az a sok ember, aki mind maguk miatt van itt, miből élne, mi? Én miből élnék? Erőst nekitüzesedett a nyeszlett férfiú, csak úgy verdeste tenyerével az asztallapját. Mózsi csak hallgatta, az öreg meg egyik lábáról a másikra állott, aztán nagy ártatlanul az asztalra mutatott Mózsi. Elhiszen abból a könyvülni. Még szemtelenkedik is, szökött fel a másik a székről, akárha megszúrták volna gombos tűvel hátul. A fene a büdös parasztját! Fizetni nem akar, de bimaszkodni tud? Marsz ki, marsz ki! És ujjával úgy mutatott az ajtóra, mintha egyenest a pokol kapuját látta volna maga előtt. No-no, hökkent meg Mózsi is, meg az öreg is. Már megkövetjük szépen, de nem azért gyűjtünk. Nem tárgyalok magukkal, rikácsolta a másik. Adjanak be fellebbezést, vagy halasztási kérvényt, vagy amit akarnak, de csak írásban. Figyelmeztetem azonban, hogy a határidő a mai nappal lejár, utólagos beadványokat nem fogadunk el, most pedig tessék kimenni, nem tárgyalok magukkal, orcátlan parasztok. Ez már Mózsinak is sok volt, és az öregnek is villámokat kezdtek szórni újra a bajúszai. Hallja-e az úr, kezdte volna el Mózsi a maga indulatát, de az öreg elébe vágott. Maga, ha akarna, se tárgyalhatna velünk, mondotta ki keményen a szót. Mi? Miért? Villogtatta a szemét gyanakodva a nyeszlet. Azért, mert münk nem tárgyalunk magával. Na, adta meg az öreg a választ, azzal csak odaintett Mózsinak a fejével. Gyerünk innet, mert még csenderek visznek el emberölésért, s virtus se volna benne. Azzal megindult nagy dubogva az ajtó felé, Mózsi a nyomán. De a kilincsen se volt a kezük, s már ordított úgy a hivatalbéli ficsú úr, mintha nyúzták volna. Takarodjék, bolsevista disznó, gazember! Úgy állott meg erre az öreg, mintha falba verte volna a fejét. Megállt, visszafordult, s ránézett Mózsira. Nekem mondották én ezt, te? Magának címeszték volt, de énes benne voltam, felelte Mózsi sötéten, és benyúlt a harisnya zsebébe. Ettől a nyeszlet képű kissé megcsöndesedett. Azt hiszik, hogy még mindig az oláhoknál vannak? Kérdezte. Az öreg megrázta a fejét. Nem, mondotta gyanús szelídséggel, és néhány lépést tett vissza az asztal felé. Azt münk semmiképpen sem hisszük, mert nem is hihetjük, tudja, mert ide hallgasson. Ott úgy volt, hogy az ember szépen meghallgatták, aztán a vállára veregettek, és azt mondták, menje haza nyugodtan, mert így és így lesz. Aztán persze nem úgy lett, de ez már más dolog, hanem ide hallgasson maga, ecsém. Én már üdős ember vagyok, de még csak egyszer kiáltották utánom azt, hogy gazember, egyetlen egyszer ebben az életben, tudja-e? Két esztendőt ültem érette. Hát, most nem szeretném még egyszer azt a két esztendőt magamra dúvasztani. Már pedig a bicska, tudja, az olyan szerszám, hogy kinyitódik magától, ha meghallja az ilyen beszédet. Bármennyire szeriden is mondotta mindezt az öreg, a ficsúr ott az asztalon túl úgy elsápadott, hogy rossz volt nézni. Még reszketett is belé. A kisasszony is felszökött a maga asztalától, és úgy merett az öregre, mint aki kísértetet lát. Fenyeget? Sípította vészesen a férfiú, és belefogódzott az asztalba, nehogy elszaladjon. Én aztán nem, mondotta az öreg. Én meg is teszem. de Mózsiban addigra megcsöndesedett az indulat, és okosan húzni kezdte az öreg ember ujjasát visszafelé. Hagyja a súlyba, szólott hozzája. Nem érdemli meg az ilyen nyikház, hogy bajba keveredjék miatta az ember. Azt mondod, nézett hátra az öreg. Én azt? No, akkor menjünk. Azzal neki ment az ajtónak, és úgy nyitotta ki, mint aki a falat is vele akarná rántani. Mózsi mögötte volt, s nem eresztette el az ujjasát még mindig, nehogy meggondolja valamiképp a dolgot, és visszatérjen. Már az ajtót is becsukták, s a folyosón haladtak, mikor a hivatalbéli ott bent visszanyerte a hangját. Bolondul ordítozott, de szerencsére nem lehetett érteni a szavát. Serényen igyekeztek lefele a lépcsőn. Csak kin a kapu előtt állt meg az öreg, s nagyot szusszant. Ezt eligazítottuk, jelentette ki. Ezt el, vélte Mózsi is. Ők jártak rosszul, hegyesedett ki az öreg ember bajúsza a nevetéstől. Miben? Hát az adóban. Itt a zsebemben a pénz, ni. Azzal jöttem, hogy kifizetem nekik, ha nagyon sírnak. De így jobban sikerült. Egészen meglegényesedett az örömtől. Az első korcsmánál le is szövekelte magát. Erre ihatnánk egyet, vélte. Áldomást. Vásár történt, firtatta Mózsi az öreg eszét. Az hát, spóroltam az urakon. Így aztán be is mentek. Az első poharat megitták szótlanul. A másodiknál azt mondta Mózsi. Ez legyen a ficsúr egészségére, akinek köszönhető a vásár. A harmadikat az öreg emelte föl. A zsinórosat ne feledjük, mondotta. Az én pénzemen nem áll kapuba senki. Mire a kocsmát elhagyták, úgy felderültek, mintha nem is lett volna adóhivatal a világon. Annyira, hogy az utca sarkon csak lecövekelte magát az öreg ismét. Híjje, mondta, a küsasszonra nem ittunk, pedig ért az annyit, mint a többi együttvéve. És még a szeme is olyan pajzánul csillogott, mint nyár végén a bakkecskének. Már azon voltak, hogy visszatérnek pótolni a mulasztást, de ahogy a piasztérre kikukkantottak, csak meglátnak egy nagy gyülekezetet ottan. Tán megölének valakit, budjant ki az öregből a kíváncsiság. Vagy kutyát fogtak a sintérek, vélte Mózsi is. Ezt megnézzük, vette elő az öreget a virtus, azzal már ereszkedtek is neki az emberiségnek. Nem nagyon lehetett látni, hogy mi volt ott, mert nagy rakás ember tömődött egymásba bújva, éppen az ország zászló körül. Egy valaki pedig fekete gúnyában ott hadonászott a többi fölött, valami asztalfélére fölállva, és igen erősen kiáltozott. Már ezt meghallgassuk, cövekelte le magát az öreg az emberek végiben. Hallám, mi baja van? Aztán csak nyitogatták a fülüket. A fekete gúnyás pedig ordította, ahogy a torkán kifért. Mert ennek a 22 esztendőnek a szenvedése megtanított bennünket arra, véreim, hogy nem lehet bennünket csak úgy kigyomlálni ebből az ősi földből, ebből a szent székely földből, melyet 1000 esztendőn keresztül vérrel és könnyel, fáradtságos munkánk véres verejtékével öntöztünk puhára. Nem hagytuk ezt a földet, nem hagytuk a hazát. Szöges korbát csalostoroztak, és nem hagytuk. Véresre botozhattak, és nem hagytuk. Élve megnyúzhattak, de a hűséget nem vághatták ki belőlünk, még tüzes késsel sem. Kerékbe törhettek, karóba húzhattak, arcul csaphattak a saját házunk küszöbén. Kitéphették a nyelvünket, hogy ne beszélhessünk többé magyarul, és mégis magyarok maradtunk. Minden szenvedés és nyomorgattatás, ostorozás és megkínoztatás között is. Magyarok! Hé, de sokat szenvedhetett az Isten adta, csóválta meg az öreg a fejét. Ne higgyen neki, szólott rá hirtelen egy szárazképű úri legény. He? Ökkent rá az öreg. De még Mózsit is elfutotta a bosszúság. Mit ócsárolja? Támadt az úri legényre. Nem restelli. Szeh talán elég csúfság esett meg szegénynel, ahogy ippek hallánk. Csúful kezdett kacarászni erre a szárazképű. Hát, maguk is bedőlnek ennek a szélhámosnak. Nem volt ez a 22 év alatt egy napig sem itten. Azt elhiszem én, mondotta az öreg nyugodtan, errefele nem is történt ilyesmi, szeltán hallottuk volna. Úgy nézett erre rá az úri legény, mint aki nem tudja, hogy bolonddal beszéle, avagy ébeszűvel. De a fekete gúnyás az alatt reketre ordította magát. Nem, véreim, itt nem lesz több olá bitangolás, itt nem lesz több véresre ostorozott székely gyermek és halálra kínzott leány. Mi garantáljuk nektek, mi, veletek együtt vérzett és szenvedett székely vezetők, hogy az út, amelyiken vezetünk benneteket, az igazi feltámadáshoz vezet? Nocsak, hökkent meg Mózsi erre. Álljunk meg, sze még meg se hódtunk volt egyelőre. A szárazképű újra beleszólott, most már Mózsit vette elő. Liberális frázis az egész. Meg lehet hümmeget Mózsi is, mert nem akart egészen tudatlannak látszani. Éjjenek rontják a levegőt maguknál, hát nem szégyen ez, támadott Mózsira az ifjú. Hát, ha csak a fele igaz a sok szenvedéseinek, csóválta meg az öreg még mindig a fejét, úgyis éppen elég volna 10 vármegyének. Ez szenvedett, tüzesedett az úri legény. Tudja, mit szenvedett ez? 19-ben itt hagyta magukat, kapott jó állást Budapesten, és addig verte a mellét 10 téglával, hogy így szegény székely, úgy szegény székely, ameddig 4 igazgatósági tagságot és egy rakás más tisztséget összegyűjtött magának. Jól, jövedelmezett neki odaát a maguk itteni szenvedése, ne féljen, és most még többet jövedelmez. Így a szárazképű. Az öreg csak bólogatott, nagy esetten hozzá. Mózsi meg egyik lábáról a másikra állott, mert sehogyan sem értette a dolgot. Meg is kérdezte nyíltan. Hát akkor minek hagyják beszélni, ha tudják, hogy hazudik? Úgy felkacagott erre az úri legény, mint a farkas, amikor vicsorog. Ember, hol él maga? Hát nem tudja, hogy micsoda terror van itt. Hát nem tudja maga, hogy micsoda korrupt fertőben fetreng egész Magyarország. Néhány ilyen nagyszájú libi dagatra keresi magát, zsebeli a különböző jutalékokat, tiszteletdíjakat, sok ezer pengős fizetéseket, és az ország tehetséges fiatalsága sorvad el mellettük. Mi éhezünk, amíg ezek hasadnak ki a zsírtól. Érti, gazduram? Érteni, értem, topogott Mózsi bizonytalanul, de minek hagyják magukat, ha így vagynak a dolgok? Fölényes mosoly jelent meg a szárazképű arcán, ahogy oda kacsintott Mózsinak. Nem is híznak már sokáig? Azért vagyok itt, én is. Miért? Csodálkozott el Mózsi. Hogy beszervezzem a mozgalmat maguknál is. Aha! Titokban megrángatta az öreg ujjasát, és éppen oda akarta súgni neki, hogy húzódjanak el innet szépszerivel, mert ni, egy bolond is akadt, amikor a fekete gúnyás ott az asztal félén éppen béfejezte volt a kiabálást, és egyszeribe eltűnt szem elől. Helyette olyan éjjenzés és tapsolás keletkezett, hogy majd elvitte a házak tetejét. Szépen beszéle, Biza, mondotta az öreg meggyőződéssel, és megtörölte kinedvesedett szemét. Úgy nézett Réa a szárazképű, mintha menten meg akarná enni. Hát maga is bedől neki, öreg ember létire, Sze egyetlen szava se volt igaz. De az öreg nem hagyta magát. Méges szép volt, mondott az Elíde. Hogy mondhat ilyet, mérgelődött a fiatal. Szemenszedett hazugság az egész. Maszlag! De az öreg csak legyintett. Hagyja már el. Megszoktuk mi azt, hogy amit az urak mondanak, abból úgy sem sok az igaz. De azért szépen mondják mégis. No, gyerünk, álljanak meg, kapaszkodott belejük az úrfi. Fáj a lelkem, hogy két ilyen értelme székely embert annyira el tudnak butítani ezek a népbolondítók. Szeretném felvilágosítani magukat. Mit csinálni? Nézett rá a csúnyán az öreg. Megmutatni az igazság útját. Az öreg legyintett egy nagyot. Tudom én azt, maga nélkül is. Menni akar, de most Mózsi akaszkodott beléje. Hadd hallgassuk meg szegényt, javalta, és úgy nézett az öregre, hogy annak menten szikrát fogott az esze. Egyezett bele. De hol? S miképpen? Hát egyszerűen úgy, mondott a Mózsi, hogy beülünk szépen a zöld disznyóba, aztán mi iszunk, s közben az úrfi elmondhassa a magáét. Az jó lesz, lelkesedett föl a száraz képű is, és egy úrias kézmozdulattal mindjárt hozzátette. Természetesen a vendégeim lesznek. Erre aztán az öreg se szólott ellene többet. A gimnázium mellett mindjárt betértek a kis utcába, s be a zöld disznóba. Ott félreültek egy kis asztalhoz, s Mózsi odaintette a poharas legényt. Mi tetszik, sírült az oda septiben. Úri ital, mondotta Mózsi dőfesen. Ma nagy úr fizeti. Igenis kérem, hajlongott a poharas legény, és szeme sarkából a száraz képűre nézett, akinek hízott a mellénye szemlátomást ettől a beszédtől. Bort tetszik parancsolni? Kéknyelűt? Zöld szilvánit? Komolyabbat, diktálta Mózsi. Igen, is kérem, van finom konyakunk, barackpálinkánk, szilva. A konyaknál szavallok. Igen, is kérem. Az öreg csak lapult, sunyorgott laposakat. Aztán, hogy az első poharat megitták, Mózsi ránézett az úrfira. No, most elkezdheti. Az nem is kérette magát kétszer. Úgy elkezdte szapulni az urakat, hogy öröm volt hallgatni. Elsőnek is a miniszterelnökön kezdte, aztán sorra lefele. Még a keresztfizet is leszette róluk. Zsidók mind, mondotta. Zsidó bérencek, liberális disznók, korrupt aladárok, a nemzet rákfenéi, a destrukció konkolyhintői, akik gennyeste keresik magukat a nemzet vérén. Birtokaik vannak, palotáik, lenézik a szegény embert, aki gyalog jár vagy olcsó autón, mert nekik a legdrágább autóik vannak csak. Az olcsó autó már derogálna, és így tovább. Szapulta őket, ahol érte. Minisztertől a szolgabíróig, mindenkit. Mózsi és az öreg csak hallgatták. Nem sokat értettek belőle, de közben nem szóltak volna semmiért. Ittak, intettek a legénynek, s újra ittak. Lassan kezdett elhajlani a délután is, és a száraz képű még egy végtiből mondta. Mikor aztán az öregnek már kezdtek lecsukódni a szemei, megbökte Mózsit az ujjával. Ittál, éj, eleget? Kérdezte meg halkan. Sokat is, szuszogta Mózsi. És ez éppen igaz volt. Akkor az öreg ránézett a fiatal úrra, és a szeme huncutul elkezdett csillogni. Az éppen az átkozott arisztokratákról súrolta le a szentelt vizet, vad acsarkodással bizonygatva, hogy mennyi igazgatósági tagság, és mennyi képviselői tiszteletdíj, és mennyi egyéb jövedelem teszi őket a nemzet ellenségeivé. Az öreg megbögdöste a kabátulját. Álljon meg, álljon csak meg, mondotta. Tudja mit? Micsodát? szakasztotta félbe a mondókáját a száraz képű, és megtörülte zsebkendőjével kiizzadt homlokát. Az öregnek úgy csillogtak a szemei a jókedvtől, hogy majdnem csillaggá változtak a sötétedő ivóban. Én kitalálom a végét annak, amit maga itt jó idővel ezelőtt elkezdte mondani, és azóta egyből fújja. Hogy? Mi? Dadogta szegény. Hát, ide figyeljen, bökte meg az öreg újabb bücskével a száraz képű mellénye gombját. A vége, itten vagyom. Magok kell legyenek a miniszterek, magok kell kapják azt a sok pénzt, és akkor nincs több baj semmi. Úgy, hogy ide akart kiukadni. Na lássa! Most, hogy tudjuk, köszönjük az irányunkban való jó indulatját is. Gyere, menjünk! Azzal csak fölálltak nagy hirtelenjében, s úgy otthagyták szegényt az üres pálinkás poharakkal megrakott asztal mellett, hogy még a szó is beléje akadt. Az utcán igen jó kedvük kerekedett. Danolhatnánk egyet, javallotta az öreg, és már rá is kezdte. Most mennek a székelyök, ja 24 évesek, Bészarábia felé. Meg-meg csuklott a hangja, de azért bírta jól, annyira, hogy egy rendőr is elébük állott hamarosan. Tetszik a hangom, ugye? Szólította meg az öreg a rendőrt. Tilos a csendháborítás, felelte szigorúan, és nem mutatott semmi jókedvet. Úgy is köl, állott meg az öreg az utca közepén. Nagyon helyeslöm magam is. Akkor menjenek csöndesen odébb, és ne ordibáljanak, intette jóindulatúlag a rendőr. Nem is ordibálunk műnk, mondott az öreg, csak ippek, hogy danolunk egy kicsit, és már kezdte is újólag. Most mennek a székelyek. Énekelni se szabad, szigorkodott a rendőr. Tán, visszatért Románia, csodálkozott az öreg. Akkor gyere, menjünk. De nem mehettek sokáig, mert ahogy a sarkon béfordulának, hát kicsoda jöve szembe velük? A fekete gúnyás úr az asztalféle tetejéről. Na tekintetes úr, örvendett meg neki az öreg, íppeg magát keressük. Tessék, bácsikám, fordult az úr szíves szóval feléjük. Valami kérés vagy panasz? Egyik sem, drága tekintetes uram, színészkedett a vén ember. Csak egy kis oktatásra volna szüksége itt néj a fiamnak. És azzal Mózsira mutatott. Az úriember hol Mózsit nézte, hol az öreget. Nem értem, mondta kissé zavartan. Hát tessék ide figyelni. Először is engedelömmel kérdem, minek szabad tiszteljem az urat? Kormány főtanácsos vagyok, szerénykedett a fekete gúnyás. Isten tartsa meg! Szóval hát együtt hallgattuk volt az úr beszédjét odakünn a piacon. Abbiza, szép volt, hallja-e? Na de már most tessék ide hallani. Itt ez az én gyöngefejű fiam mind eszi a fejemet egy kérdéssel az urat illetően, és nem hagy nyugtott vele. Tessék már, könyörgök, megfelelni neki. Atyai jó indulattal nézett Mózsira a kormány főtanácsos. Mondjad, fiam, bátran! De Mózsi szóhoz se jöhetett, mert az öreg nagy hangon ezt mondta. Azt tessék neki-e megmondani akkor, miképpen vagyon az, hogy a tekintetes úr szegény feje annyi minden szenvedésen, s csúfságokon mene keresztül, miként azt nekünk elmondotta volt, s méges ilyen drága jó egészségnek örvend. De már erre aztán a kormány főtanácsos úr úgy nézte végig az öreget, mint aki embert ölne, ha lenne bátorsága hozzá. S mert nem volt, hát csak ennyit dörmögött. Részeg disznó! Azzal úgy kotródott onnan, mint ördög a füstölő mellől. Az öreg meg ránevetett Mózsira, és azt mondta, na, most már jöhet a világ vége. Azzal szép egyetértésben hátat fordítanak a városnak.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bánffy György előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától.

0: Ezt jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. A külügyminiszter szeptember 18-án tette közzé, hogy a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarország. Orbán Anita akkor azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. A mostani 2021-2028-as időszakban Magyarország számára több mint 92 milliárd forint áll rendelkezésre, tette hozzá a miniszter megjegyezve, a teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. A 2026-2027-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint az új magyar kormány által hozott reformok eredményeket hoztak. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. A magyarországi ingatlan piacon a harmadik negyedévben a magas árszint mellett lassult az értékesítés, szinte minden szegmensben nőtt az alkú és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők is. A budapesti átlagos hitelösszeg 35 millió 900 ezerről 34 millió 400 ezer forintra csökkent, közölte a Dunahouse a friss ingatlan piaci barométere alapján. A Dunahouse becslése alapján jelezték, a harmadik negyedévben 26.754 lakóingatlan cserélt gazdát, ami 6%-kal kevesebb a második negyedévhez képest, az előző év azonos időszakához viszonyítva azonban 22%-os a lemaradás. Az éves visszaesés egy része bázis hatás, 2025. augusztusában és szeptemberében az Otthon Start program indulása kiugróan magas forgalmat hozott. Az év első 9 hónapjában 83.307 adásvétel zárult, 15%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A vevők között továbbra is az első lakásukat vásárlók a legnagyobb csoport, arányuk szeptemberben Budapesten és vidéken is 39%-ot tett ki, éves szinten a fővárosban nem változott, vidéken 1%-ponttal mérséklődött, írja Dunahouse. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, tette hozzá a hivatal. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is, erősítette meg a vámhivatal. A közleményben emlékeztettek, az Európai Unió július 1-től 3 eurós átalányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a fátyol felhők délfelé fokozatosan levonulnak, a vastagabb felhőzet szakadozik, gomolyosodik, csökken, illetve emellett képződnek is gomoly felhők. Összességében alapvetően sok napsütésre van kilátás.

0: Főként északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat, akár jégdarab kíséretében. Az északi északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra 15 és 18 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, a Megyei Jogovárosok Szövetségének elnöke, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, polgármester úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a minket hallgatókat, és köszönöm a beszélgetés lehetőséget.
1: Ülésezett az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa a minisztériumban. Erről egyelőre a kormányzat hivatalos tájékoztatást még nem adott ki, de az ön hivatalos Facebook oldalán már lehet látni, hogy ott mi történt. Azt mondja, hogy konkrét számok nem hangzottak el, akkor végül is mire jutottak?
2: A tegnapi önetülés összehívását a minisztérium kezdeményezte, Lőrinc Viktória miniszterasszony, és a napirendben a legfontosabb napirend a 2027. évi állami költségvetés önkormányzati fejezetére vonatkozó tájékoztatás szerepelt. Kaptunk egy tájékoztatást, bár számok nélkül, de azért fontos elvek kimondásra kerültek. A fontos elv az valójában annak a megfogalmazása volt, hogy az önkormányzati alfejezete a költségvetésnek az a bevételek vonatkozásában csökkenést fog mutatni. Ugye ez megfordítva az önkormányzatok oldaláról azt jelenti, hogy kevesebbet kell befizetnünk. Ugye ez valószínűleg a szolidaritási hozzájárulásra, illetve a köznapi elnevezésében versenyképes járások programjára vonatkozó befizetések várható csökkentését jelzi. A másik pedig a kiadási oldal pedig növekedni fog, hogy megint az önkormányzatok oldaláról fogalmazhatom meg, ez azt eredményezheti, vagy legalábbis remélem, hogy ezt jelzi, hogy az államtól az önkormányzatoknak juttatott feladatellátáshoz kapcsolódó normatívák összege emelkedni fog. Illetve az a nagyon fontos kitétel elhangzott, hogy reál értéket tekintve növekedni fog az önkormányzatok támogatása az állami költségvetésből. De hogy ez pontosan mit jelent, azt nem tudjuk, nem ismerjük. Az hangzott el, hogy a mai nap folyamán fogja a kormány véglegesíteni a jövő évi büdzsé tervezetét, és holnap fogja megküldeni azt a költségvetési tanácsnak, illetve begyújtani ezt követően valamikor a parlamentnek. Egy szám azért elhangzott, ami ez egy konkrétum, a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozóan, mely szerint várhatóan átlagban 15%-os csökkentésben gondolkodik a kormányzat jövő évre vonatkozóan az idei szolidaritási hozzájárulás mértékéhez képest. De nem láttunk erre vonatkozó képletet, azt se tudjuk, hogy ez átlag szó itt pontosan mit jelent, de a következő napokban ez ki fog derülni.
1: Egy mediatizált világban élünk, a Facebookról tájékozódunk. A képek is nagyon fontosak. Számít valamit, hogy nem a miniszter képviselte a kormányzati oldalt, hanem államtitkári szinten képviselték? Mert még az is számított, hogy a Budapest főváros megállapodásnál eredetileg 3 pulpitus volt bent, de aztán a harmadikat kivitték, és így végül csak 2 maradt. Tehát még ilyenekből is következtetéseket szoktunk levonni.
2: Úgy korrekt, ha elmondom, hogy ugye volt már korábban ennél a kormánynál önetülés, illetve öneten kívüli önkormányzati egyeztetés is. Ezennek a zömén miniszterasszony jelen volt, és ő képviselte a minisztériumot. Mi úgy tudtuk egyébként, hogy ez tegnap is így történik, de miniszter helyettes úr, illetve államtitkár úr kimentette miniszterasszonyt, éppen arra hivatkozva, hogy az ülés közben is zajlottak a költségvetési egyeztetések és a zárása a költségvetés tervezetének. Én azt mondom, hogy ha a miniszterasszony közben, miközben mi tárgyaltunk, az önkormányzatok számára pozitív eredményeket ért el.
1: Akkor megérte,
2: akkor megérte. Egyébként Stumpf Péter és Hofman Ismár is korrekt tárgyaló partner volt. Korrektül azt is elmondták, hogy miben tudnak minket tájékoztatni, és mely területek, amiben nem. Talán amit inkább hiányoltuk, ezt egyébként Gémesi György szóvá is tette, hogy ilyenkor mindig az önetre vonatkozó szabályok és keretek adta eljárásrend szerint is a pénzügyminisztériumnak jelen kellett volna lennie. Eddig az összes egyeztetésen egyébként képviselte helyettes államtitkári szinten magát a pénzügyminisztérium, tegnap azonban nem. Szintén az volt a hivatkozási alap, hogy zajlik a költségvetésnek a zárása.
1: Nagyon közel van a szolidaritási adó befizetésének a határideje. Befizeti Székesfehérvár a ráső részt?
2: Székesfehérvár önkormányzata be fogja fizetni, hogy eddig is megtette. Tudjuk, hogy ugye van egy alkotmánybírósági döntés Budaörsre vonatkozóan, ami értelemszerűen most elemez mind a kormányzati oldal, mind az önkormányzati oldal, de ettől van egy törvényi határidő és kötelezettség, úgyhogy mi ennek eleget fogunk tenni. Nyilván két dologban bizakodva tesszük ezt. Egyrészt régóta azt vallom, mióta ezek a jogi eljárások zajlanak is, mindig ezt képviseltem, hogy itt elsősorban nem egy jogi megoldásra van szükség, hanem egy politikai megoldásra. A szolidaritási hozzájárulás elvével egyetértenek általában az önkormányzatok, annak a kiszámítási módját tartjuk bonyolultnak, az elosztási mechanizmusát kevésbé átláthatónak, és a mértékét pedig eltúlzottnak. Tehát ha ezekben a kérdésekben születhetne egy jövőbeli politikai megállapodás, abból kiindulva, amit a Tisza megígért a kampányban, ami egyrészt azt hangzott el, hogy megszünteti a szolidaritási hozzájárulást, leírva a Tisza programjába úgy szerepel, hogy jelentősen csökkenti azt, ha ebbe az irányba el tudunk lépni, és 27, 28, 29-ben eljutunk idáig, akkor úgy érzem, hogy ez lehet a politikai megállapodás, amit nyilván jogi köntösbe kell tenni, hiszen az Alkotmánybíróságnak pont az a problémája, hogy nem tartja az eljárási struktúrát jogszerűnek, tehát ezt meg kéne oldani, már csak azért is, hogy mi önkormányzatok pedig ne kerüljünk abba a kellemetlen helyzetbe, hogy akár pertársaságba perelnünk kelljen a magyar államot, jobb lenne ezt elkerülni, ez szerintem nem hiányzik az önkormányzati szektornak sem, és nem hiányzik a kormányzatnak sem. A csökkentésnek van itt az ideje, még akkor is, ha tudjuk, hogy ennek a kormánynak ez egy örökölt problémája, viszont ez a kormány felelős már azért, hogy ezt a problémát kezelni és megoldani tudja. És van még egy nagyon fontos kérdéskör. Ugye itt ebben a műsorban is pár nappal ezelőtt itt volt főpolgármester úr, és beszéltek a főváros és a kormányzat között létrejött megállapodásról. Ugye ennek a megállapodásnak egy fontos eleme, hogy ezt a bizonyos negyedéves befizetési kötelezettséget támogatásként megkapja a főváros a kormányzattól. Mi nem kérünk mást, a többi, több mint 300 önkormányzat, aki szolidaritási hozzájárulást fizet, mint ugyanezt. Nem többet, nem kevesebbet, mint a főváros, mert szerintem úgy egyenlő, hogyha mindenki ezt a támogatást megkapja. Úgyhogy ezt az igényünket korábban és a tegnapi önetülésen is elmondtuk. Sajnos erre érdemi választ nem érkezett, de talán minden minket hallgató érzi, hogy olyan nem lehet, hogy az egyik település megkapja támogatásként, hogy egy kötelezettségét eleget tudjon tenni, miközben az összes többi pedig nem, hiszen minden polgár bárhol is éljen ebben az országban, kicsi vagy nagy településen, azon ugyanolyan jogok illetik.
1: Székesfehérvár fűzött bármilyen reményt a főváros által az állam ellen indított perekhez, amelyektől végül főpolgármester úr elállt a támogatás fejében?
2: Azt gondolom, hogy két iránya volt ennek a jogi eljárásnak. Az egyik, hogy akik nettó befizetők voltak, tehát már többet fizettek be szolidaritási hozzájárulásként az államnak, mint amit az államtól kaptak, azok ezt támadtak. Ezt például mi nem támadhattuk volna, mert nálunk ez most sem igaz, valamennyivel, ez egy csökkenő olló volt, vagy záródó olló volt sajnos, de még mindig többet kaptunk és kapunk az állami költségvetésből normatív támogatást, mint amit befizetünk szolidaritási hozzájárulást, ez nálunk egyébként 9,5 milliárd forint. Amit nekünk idén be kell fizetnünk. Több mint 3 milliárdot fogunk holnap befizetni az állami költségvetésbe. Mennyire jó lenne, hogyha ezt a város fejlesztésére, közszolgáltatásokra fordíthatnánk. A másik eljárási kérdéskör, jogi kérdéskör, az pont az eljárási jogból fakadt. Magyarul, és ezt az Alkotmánybíróság kimondta Budaörs vonatkozásában, hogy a jelenlegi kiszabási mód, illetve az, hogy ez nem vitatható jogi eljárások keretében, mondjuk bírósági úton, ez nem felel meg az alkotmányos alaptörvényi rendelkezéseknek, és felhívta a kormányzat figyelmét, hogy itt jogalkotási kötelezettsége van. Egyébként ezt elismerte tegnap is az önetülésen a minisztérium, és azt is jelezte nekünk, hogy ezzel kapcsolatban már a kormányzat dolgozik egy jogi megoldáson, gondolom valamilyen jogszabálytervezeten, és ami fontos ígéret volt, hogy erről lesz alkalmunk a következő hetekben egyeztetni, ezt meg fogjuk ismerni, és bízom benne, hogy egy olyan megoldás születik, ami mind a kormányzat, mind az önkormányzati szempontból jogilag, jogi keretet megadja, és az elfogadható. De ez egy dolog, a másik valójában pénzről szól ez a vita, úgyhogy meglátjuk, hogy mire jutunk. Az Alkotmánybíróság döntése azonban nagyon fontos, és itt szerintem kényszerhelyzetbe került a kormányzat szabályozás oldalán, de még egyszer, nem jogászkodni szeretnénk, hanem politikai megállapodást kötni.
1: Kell egy ilyen viszonylag bizonytalan jogi helyzetben egy befizetés mellé valami jogfenntartó nyilatkozatot tenni, hogy a kormány papíron is lássa, hogy ez nem biztos, hogy ez a pénz végül az övé.
2: Igen, egy ilyen jogi megoldáson mi is gondolkodunk, viszont tudni kell, hogyha nem fizetné be mondjuk Fehérvár önkormányzata ezt a szolidaritási hozzájárulást a holnapi nap törvényes határidőben, akkor pár nap múlva egyébként inkasszálná ezt a kincstár, és miután Fehérvár számláján nyilván van annyi forrás és pénz, amennyi ehhez szükséges, ez nyilván ezt meg is tudná tenni. Ez szerintem nem jó senkinek. De tudni kell, hogy sajnos vannak olyan önkormányzatok ma már az országban, akiknek ez a negyedéves befizetés az komoly problémát, méghozzá likviditási problémát is fog jelenteni, és szerintem lesz olyan, aki azért nem tudja befizetni, mert nem lesz a számláján annyi, mint amennyi a szolidaritási hozzárulás összege tekintetében őt kötelezettségként terheli. Tehát a következő napoknak ez biztos érdekes kérdése lesz, de közben figyelnünk kell, hogy a beterjesztésre kerülő állami költségvetés tervezete 27-re vonatkozóan, akár a főszámok tekintetében, akár az egyes képletre vonatkozó számítások vonatkozásában mit üzennek majd az önkormányzati szektornak. Ha valóban csökkentés irányába teszünk egy lépést, az mindenképpen előre mutató. Régóta szeretnénk ezt elérni, én örülök, ha ezt most megtesszük, de nagyon nem mindegy, hogy ennek a mi a mértéke, és nagyon nem mindegy, hogy miközben mondjuk egy tétel csökken, az összes többi, mivel mi történik. Mert ha mondjuk normatívában meg nem kapunk elegendőt, akkor összességében lehet, hogy a szaldó az még negatív is tud lenni. Miközben nagyon nehezen fogják az önkormányzatok zárni az idei költségvetési évet, mert sajnos a bevételeink elmaradnak sok esetben még a tavalyi bevételektől is. Nő az adósságállomány, ami szerintem senkinek nem érdeke, és nő a költségek szintje, csak hogy egy fehérvári tételt hagy említsek, nyilván mindenhol máshol is ugyanígy igaz, csak az áram beszerzésünk elért ár, az a jövő évben csak az önkormányzati intézmények és épületek működtetése vonatkozásában, tehát ebben az egyéb közszolgáltatások nincsenek benne, a közvilágítás nincsen benne, 250 millió forintos költségnövekményt jelent majd, és ez csak egy áram. Nem beszéltünk közvilágításról, gázbeszerzésről, egyéb költségekről, tehát az önkormányzati szektor egyre nagyobb pénzügyi nehézségekkel néz szembe, ebbe egészen biztos, hogy muszáj számítanunk a kormányzat segítségére.
1: Mit csinál egy önkormányzat, hogyha nincs a számláján annyi, amiből a szolidaritási hozzájárulás adó részét be lehetne fizetni, fölvesz hitelt, annak van egy költsége, és aztán azt a költséget megpróbálja valahogy elszámolni?
2: Igen, ez az egyik lehetséges út, de nem könnyű ez az út. Miért? Azért, mert korábban még az adósságkonszolidációt követően megszületett szabályok révén, ugye itt talán emlékeztessük a hallgatókat, hogy 2013-14-ben az akkori kormány teljes egészében, két ütemben átvállalta az önkormányzatok adósságállományát. Viszont megszigorította, hogy a jövőre nézve hogyan lehet fölvenni egy önkormányzatnak hitelt.
1: Elvileg nem lehet mindezben.
2: Nem lehet, illetve kormányengedély, kormányhivatal, hogy megvan ennek egy eljárási rendje, hogy hogyan tud engedélyt kérni. Éven belüli likviditási hitelt természetesen fölvehet egy önkormányzat, viszont azt az év vége fele közeledve vissza kell fizetni, és most ez a két időpont, ez gyakorlatilag egybeesik, ezért lesz a következő néhány nap érdekes és izgalmas. Egyébként Stumpf Péter miniszterhelyettes úr azt kérte az önetülésen, hogy mindenki határidőbe fizesse be a negyedik negyedéves szolidaritási hozzájárulást, és akinek valamilyen problémája, nehézsége van települési szinten ezzel, az pedig egyedileg forduljon a kormányzathoz, és egyedileg meg fogják vizsgálni, hogy van-e lehetőség egy-egy kiegészítő támogatás biztosításával adott településen segíteni. És nyilván ez az adott településnek fontos, és biztatnám is a polgármester kollégákat, hogy akiknek ilyen nehézségeik vannak, forduljanak a pénzügyminisztériumhoz, vagy a vidékfejlesztés és minisztériumhoz, de ezért jobb lenne, hogyha ezek nem ilyen egyedi kérelmek alapján működő mechanizmusok mert lennének, hanem általános rendszer. Szabályok, mert ugye mi volt az ígéret, hogy ezek szűnnek meg, és jó lenne, hogyha ezek megszűnnének. Én elfogadom, hogy 5-6 hónap még nem minden probléma kezelésére alkalmas idő, de azért azt mindenki tudta, hogy közeledünk egy évzáráshoz, mindenki tudta, hogy a szolidaritási hozzájáruláshoz egy nagy kérdés, és azt is, hogy az Alkotmánybíróság hamarosan, és azóta ez ugye meg is történt, meghozza a saját határozatát.
1: Az önkormányzatokat a kormány főváros különalkú, ez milyen tárgyalási pozícióba hozta? Ez javított rajta, mert látták, hogy lehet itt különalkukat csinálni, vagy inkább rontotta, mert hát ez mindenki más kihagyásával történt a fővárosban, a polgármesterek egy jelentős része elvesztette a bizalmát a főpolgármesterben, tehát nagyon komoly politikai következményei vannak.
2: Igen, azt látjuk nyilván, hogy a főváros és a kerületek között most e tekintetben egy komoly konfliktus alakult ki, én ebbe semmiképpen nem szeretnék véleményt nyilvánítani. A többi önkormányzati szövetség vonatkozásában majd meglátjuk, hogy javított támogatta vagy gyengítette a pozíciókat. Magyarul, hogy a tárgyalásoknak mi lesz a végeredménye. Szerintem azért tegyük hozzá, hogy a főváros és egyet a fővárosi önkormányzat kormányzat viszonyrendszer az mindig is speciális volt, és a nagyságrendek okán mindig speciális is lesz. De például a Megyei-Jugú Városok Szövetsége ugye 25 várost foglal a tagjai közé, és ez mindegy 2 millió embernek az otthona ez a 25 város. Tehát ilyen értelemben az így nagyságrendileg összemérhető ez a 25 település, és ennek a mindennapi kérdései a főváros kérdéseivel. Mi nem kérünk mást, és nem kérünk külön elbánást, viszont azt kérnénk, hogyha a főváros kap valamire támogatást, akkor arra kapjon a többi önkormányzat is. Ami viszont nagyon pozitív volt, és ezenben nem érzékelek most sem szerencsére törést, hogy tavasz óta együtt tudnak működni az önkormányzati szövetségek, ugye 8 ilyen működik az országban, a kis településektől egészen a fővárosig megyei önkormányzatok magukba foglaló szövetségek. Mi augusztus 5-én megfogalmaztunk egy közös javaslatcsomagot a kormányzat irányába, ezt megismételtük most október 1-ével, ugye az önkormányzatok napja alkalmával Gödöllőn előtte pár nappal tartott alkalmon, találkozón, alá is írtunk egy szövetségek közötti megállapodást, és én azt érzékelem, hogy ez továbbra is egy erős szövetség. Tudtunk arról, hogy a főváros tárgyal, erről főpolgármester úr bennünket nem annak tartalmáról, csak tényéről korábban is már tájékoztatott. Ebben a vonatkozásban tehát nem lepett meg bennünket az, hogy kötöttek egy megállapodást, de annak tartalmát mi is akkor ismertük meg, amikor a nyilvánosság előtt ez bejelentésre került. De mi nem ezzel szeretnénk foglalkozni, hanem az egyéb önkormányzatok, települések, kormányzat közötti viszonyrendszerrel. Hozzátéve, hogy amennyire én látom, ez a fővárosi megállapodás, ez sok egyéb kérdést is érint, és bizony a fővárosi önkormányzatnak is komoly vállalást kellett tenni, a jól emlékszem, talán 20 milliárd 20 forintot kell a milliárd. Saját költségvetésében megtalálni, ami azért fővárosi önkormányzati szinten is egy nagyon-nagyon komoly forrás. Amit én látok, hogy azért ebben viszont kevésbé érzékelhető a decentralizáció, inkább egyfajta további központosítás. Gondolok itt a parkolásra, nem tisztem róla beszélni, de a magára a közösségi közlekedésre is. De azért ez mint minden ilyen lehetőséget is kinyit, hiszen például én évek óta szorgalmazom azt, és talán most Vitézi Dávid miniszter úrra lesz is erre lehetőség, hogy agglomerációba gondolkodva szervezhessük meg a megyei-jugú városoknak a közösségi közlekedését is. Tehát végre a helyi és a helyközi közösségi közlekedést, buszközlekedést, vasúti közlekedést össze lehessen egymással kapcsolni. Ez egy sokkal hatékonyabb, jobb szolgáltatási színvonalat jelentő az emberek számára egy előrelépést biztosító megoldást lehetne. Úgyhogy ilyen szemmel is figyeljük azt, hogy a főváros milyen megállapodást köt az állammal. Talán annyit önkritikusan azért tegyük hozzá, hogy én hosszú évek óta szomorúan láttam azt, hogy milyen konfliktus alakult ki a korábbi kormányzat és a főváros önkormányzat között, és azért is, mert szerintem ez nem jó nyilván a fővárosnak, és láthatólag politikailag nem volt jó az előző kormánynak sem, de a teljes önkormányzati szektor számára jelentett ez problémát, mert ebből a konfliktusból lett aztán sok állami döntés levezetve, ez alapján meghozva, ami bizony a teljes önkormányzati szektor számára kritikus döntés volt.
1: Fehérvár, kibírná, hogyha a kormány főváros mintájára a támogatási cserébe valami megtakarítást követelnének tőle, mondjuk arányosan nem 20 milliárdot, hanem valahány milliárdot. Az elmúlt években az önkormányzatok élete mindig a megtakarításokról szólt, volna még valamit megtakarítani ott?
2: Azt gondolom, hogy mindig mindenhol lehet mit megtakarítani. Az a kérdés, hogy ez mennyire megy mondjuk a közszolgáltatások rovására. Fehérvár önkormányzatának egyébként 0 forint az adósságállománya, és bizonyos kis tartalékokkal is rendelkezünk, de ez azért van, mert nagyon erős helyi iparral és gazdasággal bír Fehérvár, zárójel, sajnos ez az ipar is most csak az idei esztendőben a tavalyi teljesítményt tudja majd biztosítani mondjuk a helyi adók vonatkozásában, tehát hosszú idő óta először a mi iparüzési adóbevételünk sem fog emelkedni, és nagyjából 1 milliárd forinttal el fog maradni az előzetesen kalkuláltakhoz képest. És ez nagyon sok önkormányzatnál így van, magyarul ebben a pillanatban is rá vagyunk kényszerítve arra, hogy újabb és újabb megtakarításokat találjunk, és a megtakarítás is nagyon sokféle lehet. Például, amikor mi teljes egészében több mint 11 ezer lábpatesttel cseréltük a közvilágítást, és ledes megoldásra tértünk át, akkor több mint 60%-os energia megtakarítást értünk el, ami nyilván főleg ilyen magas energiaár szinten nagyon komoly kiadás csökkentést is eredményezett. Én ilyenekbe gondolkodnék, és a befektetés vissza is hozza, és szerintem ilyenekbe lenne érdemes gondolkodni. Ha előbb említettem, hogy mekkora probléma az áramárnak az emelkedése, nekünk nagyon régóta előkészített egy projektünk, remélem az új kormány ezt elengedi és megengedi, hogy magánberuházásba, pályázat útján kiválasztott beruházóval egy naperőmű park alakulna a város mellett, és ebből a parkból nyert olcsó energiával tudnánk az intézményeinket és annak az áramellátását biztosítani. Ha ilyenekbe lehetne gondolkodni, akkor ezzel az állam is jól járna, és az adott önkormányzatok is komoly úgy megtakarítást érnének el, hogy közben a közszolgáltatás nem, hogy nem csökkenne, hanem adott esetben az emberek úgy érzékelnék joggal, hogy növekedne, erősödne, javulna, mindegyikre szükség van. De állunk rendelkezésre a kormányzatnak, üljünk le, akár én a fejjelvári számokat is nagyon szívesen megmutatom nekik, azt is, hogy az elmúlt években hogy alakult, és azt is, hogy bizony nagyon komoly belső problémák vannak ma az önkormányzati szektorban, és jó lenne erről is beszélni, hogy milyen feladatok ellátását várunk el a jövőben az önkormányzatoktól, és ahhoz milyen finanszírozást biztosítunk. Mert ha ezt nem tesszük az asztalra, akkor nagyon könnyű, nagyon rossz és tévútra terelődni, mert például ma egyetlen egy városnak kötelező önkormányzati feladata a közösségi közlekedés, az fővárosnak. Se Debrecennek, se Szegednek, se Fehérvárnak, se Miskolcnak. Egyik város sem tudjuk ma ugye közösségi közlekedés nélkül elképzelni. Kötelező feladat kellene, hogy legyen, és ehhez igenis az államnak normatíva útján támogatást kellene biztosítani. Én gondolom, hogy például ez egy jogos kérdés. De például Vörösmarty Színház, ami nélkül egyáltalán nem tudom elképzelni Fehérvár és környezetének kulturális életét, de ma önként vállalt feladata az önkormányzatoknak egy színháznak a működtetése. Miközben szerintem kötelező feladat. Egyébként ehhez például mi egy nagyon korrekt állami támogatást kapunk, több mint 600 millió forintot éves szinten. Csak azt szerettem volna az asztalra tenni, hogy nem jó, ha egy-egy elemet emelünk ki, ez egy nagyon nagy struktúra, az egészet kellene áttekinteni. Egyébként erre viszont kaptunk ígéretet az új kormányzat részéről, miniszterasszony is megfogalmazta ezt.
1: Hogyha nem egy elemet emelünk ki, hanem az összes magyar önkormányzat szintjén nézzük, akkor a 8 önkormányzati szövetség, amelyek történelmileg tök más alapokon szerveződtek meg, méret, stb. Ezek képesek egyetérteni abban, hogy milyen legyen az új önkormányzati rendszer Magyarországon, ha egyszer lesz olyan?
2: Igen, összességében az az alapdokumentum, amit megfogalmaztunk augusztus elején, talán augusztus 5-én, és ugye múlt hét vagy két héttel ez már nyilvános is, az ezekre az alapkérdésekre kiterjed, és ebben a 8 szövetség közösen gondolkodik, és gyakorlatilag megállapodott. Sok részletkérdés van, ahol adott esetben lehetnek a szövetségi álláspontok között is különbségek, hiszen nem mindegy, egy kis településről, nem mindegy, egy régióközpontról, egy járási központról, vagy éppen egy fővárosról, vagy egy kerület. Beszélünk, de az alapkérdések vonatkozásában például, hogy egy település egy önkormányzat, ami egy alapkérdés, például, hogy decentralizációra lenne szükség, például abban is van egyetértés, hogy több ma államnál lévő feladatot igenis vissza kellene adni az önkormányzatoknak, ebben szerintem nagy egyetértés van a szövetségek között.
1: Azt, hogy egy település egy önkormányzat, ez szó szerint kell érteni, a Balaton felvidék sok apró településén, akkor mindenütt lesz polgármester, testület, megjegyző.
2: Igen, ez ugye most is van. Az más kérdés, hogy a feladatellátásban mondjuk a társulások kérdését hogyan segítjük elő. De az önkormányzatiság igenis a településen, akár a legkisebb településen is jelenhessen meg. Hogy ennek mi a feladata, hogy ennek mi a finanszírozása, a költsége, az lehet már ezeknek a tárgyalásoknak az alapja. Az, hogy a társulásokat hogy segítjük elő, pozitív diszkriminációval adott esetben, hogy támogatjuk. Hogy az agglomerációs logikát hogy emeljük be végre az önkormányzati gondolkodásba. Itt is hagyd mondjak fehérvári példát. Ha a Veszprémben van egy kiváló, szép állatkert, ami ugye az elmúlt évek közútfejlesztése okán gyakorlatilag 20 perc alatt elérhető, akkor Fehérváron nem kell és nem is lehet létrehozni egy állatkertet. Oldjuk meg, hogy a fehérvári diákok vagy óvodások hogy jutnak el mondjuk a veszprémi állatkertbe. Fordított példát is mondok, nálunk van minősített nagy szimfonikus zenekar, vagy van balettunk, balettegyüttesünk, hogy ez pedig régió szinten Veszprém komoly zenei kínálatát is, Tatabánya, Érd, Dunajváros komoly zenei kínálatát is tudja biztosítani és garantálni, mert nem vagyunk akkora ország, és nem vagyunk akkora városok, hiszen amit mi nagyvárosnak tekintünk Magyarországon, Budapest kivételével, az összes többi az valójában középváros európai szinten is. És nálunk gazdagabb országok is alkalmazzák azt, hogy települések között is van egyfajta feladat megosztás. Ezért mondom azt, hogy agglomerációban is kellene gondolkodni, és ezt szerintem pozitívan tudná finanszírozni az állam, hogyha ilyenekben települések egymás között meg tudnak állapodni, akkor összességében ehhez forrás biztosít. Ez az állami költségvetésnek kevesebbe kerül, mintha egyenként mindenkinek oda kell ezt a pénzt adni, összességében pedig mit fog látni ebből az egyén, az ember, a polgár, hogy egy jobb koncertre tud beülni, vagy egyébként egy még szebb állatkertbe tudja elvinni a gyermekét vagy az unokáját.
1: Cser Palkovics András Székesfehérvár polgármesterrel, megyei jogú városok szövetségének elnöke, az Aréna vendége, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Említette a regionális szerveződés lehetőségét. Hogyan fognak például Veszprémmel megegyezni abban, hogy kinek legyen színháza? Ez prestízs. Kinek legyen rendelője? Kinek legyen kórháza? Nem láttam még olyan polgármestert az elmúlt 30 évben, aki, hogyha egy kórházzal bármi terve lett volna a kormánynak, akkor ne a saját testével védte volna meg, hogy már pedig az neki kell.
2: Ezek azt gondolom, hogy különböző területek és különböző intézmény típusok. Azt gondolom, hogy Veszprémnek egy kiváló színháza van, és Fehérvárnak is kiváló színháza van. Önmagában ez nem probléma, és ennek így is kell maradni. Az egészségügyben eleve állami fenntartású intézmények vannak, tehát ott a döntési lehetőség az államnál van. De igenis meg lehet találni azokat a kérdéseket, például a közösségi közlekedés szervezése, ahol ma már nagyon-nagyon sok közös elem van a települések között, és előbb is említettem példát, hogy például nagy minősített szimfonikus zenekar nincs minden megyejogú városban sem. Balett nincs minden megyejogú városban. Sport szintjén is, hogyha ugye van Veszprémnek egy kiváló Európa, sőt világszínvonalú kézilabda csapata a férfiaknál, akkor nekünk nem erre kell kialakítanunk a sportstratégiánkat, ha nálunk van egy jégkorong, akkor fordítva. De például az utánpótlás szinten már együtt tudnak ezek a szervezetek és mögöttük a városok működni. Nem beszélve arról, hogy van egy csomó kulturális, történelmi vagy rendezvénykérdés, mégiscsak királyok és a király városáról beszélünk, ahol eddig is együttműködött Veszprém és Székesfehérvár, vagy mondjuk Fehérvár és Esztergom, hogy Szent Istvánnak két városát mondja, hiszen mégiscsak a 2038-as Szent István emlékév, mint egy ezredik évforduló is most már látótávolságon belül van. Ezekben fontos lenne, hogy együttműködjünk. És ugye van az a nagyon érdekes agglomerációs kérdés, hogy például Fehérvár már részben Budapest agglomerációjának is része. De közben van egy saját agglomerációnk is, egy saját ingázó munkavállalói körünk 60-70-80 kilométeres körön belül, hiszen több mint 30 ezer munkavállaló ingázik minden nap Fehérvárra, hogy a munkahelyén a saját és a családja egzisztenciáját megteremtse. Tehát ezekben a kérdésekben ma is együttműködés van. Vagy például nálunk bevásárlóközpont fejlesztéseket végez a kereskedelem, akkor ők már agglomerációs logika alapján számolják ki, hogy egyáltalán hány vásárlóra számíthatnak, és így próbálják a saját bérlőiket megtalálni. Tehát én úgy érzem, hogy igenis területről területre változóan ezt át lehet gondolni. Azt állítom, hogyha képesek vagyunk néhány település egymással bizonyos kérdésekben megállapodni, akkor ez hagy legyen jó példa, és emellé álljon oda az állam. Itt Fehérváron is van erre példa régóta, hiszen van egy városkörnéki alapunk, amiben Fehérvár tesz pénzügyi forrást, de a környező települések tudják ezt felhasználni úgy, hogy közösen hozzuk meg a döntést, és a döntések döntő része, én nem is emlékszem másra, egyhangú döntésre születik meg. Tehát ha rábízzuk az önkormányzatokra, akkor az igenis majd fölnövünk ehhez a feladathoz, mert föl kell nőnünk ehhez a feladathoz, mint rengeteg egyéb dologhoz, közvetlen uniós forrásokban sokkal jobbnak kell lenni a magyar településeknek. Itt is egymás szerintem segítenünk kell, felértékelődnek a testvérvárosi kapcsolatok. Tehát én azt mondom, hogy változik a világ, és abban igenis az önkormányzati szektornak is változnia kell. Nem várhatunk mindig mindent a magyar államtól, a mindenkori kormánytól, a mindenkori költségvetésből. Amit el kell viszont várnunk, hogy kritikusan szemléve az elmúlt éveknek a centralizáció, a túlságosan központosításra vonatkozó törekvéseit az államnak, azért van egy új kormányzat, ez az új kormányzat, és a Tisza párt a kampányban mit ígért? Decentralizációt, és azt ígérte, hogy nagyon sok feladatot az állam át fog adni az önkormányzatoknak.
1: Finanszírozással.
2: Megfelelő finanszírozási struktúrával együtt. És szeretnénk, hogyha ezt már látnánk, hogy pontosan mikre és hogyan gondol. Mi azt fogalmaztuk meg, és ebben kaptunk egyébként ígéretet a kormányzat részéről, hogy az alkotmányozás folyamatába hagy vegyünk részt, hiszen ott lehet strukturálisan átgondolni a közigazgatás kérdéseit, az önkormányzatiság kérdéseit, meghatározni, hogy milyen feladatok legyenek az önkormányzatoknál, és ahhoz milyen kiszámítható finanszírozás társuljon, beleértve a helyi adók kérdését, az állami normatíva feladatfinanszírozás kérdését és az átengedett adók kérdését is. Gondolok itt gépjárműadóra, hogy újra kapjanak belőle az önkormányzatok, személyi jövedelemadóra, hogy újra kapjanak belőle, és én felvetném most a vagyonadó kérdését is, hiszen ez egy új adónemként kerül most bevezetésre, és például Svájcban, ott a kantonokon túl az önkormányzatok is szerepet kapnak ebben, és kapnak a vagyonadónak a helyben megképződő részéből is. És igenis, közben pedig legyen valamilyen kiegyenlítő mechanizmus az önkormányzatok között is. Úgyhogy várjuk, hogy a kormányzat mely feladatoknál gondolja úgy ilyen egyeztetések során, hogy azokat jobb lenne, ha jövőben nem az állam, hanem újra az önkormányzatok látnák el. De itt is olyan érdekes dolgokat tapasztalunk, és kicsit ellentmondásos dolgokat a különböző tárcák között is, hiszen ahol miközben az egyik oldalon megkapjuk az ígéretet, hogy ezekben az ügyekben bevonnak bennünket, és érdemben egyeztetések lesznek például az ÖNET keretében, újonnan létrejövő munkacsoportok keretében, közben pedig tegnap azt hallom este az egyik híradóba, hogy Hegedűs miniszter úr bejelenti, hogy egységesen szeretnék a védőnői szolgálatot és az alapellátást kezelni, és a védőnői szolgálatot nem adják vissza az önkormányzatoknak. Most ezzel legalább kettő probléma van. Az egyik, hogy a Tisza programba le van írva, hogy a védőnői szolgálatot visszaadják az önkormányzatoknak. Ehhez képest mindenfajta egyeztetés nélkül csak azt halljuk, hogy ezt nem kívánják megtenni. Ráadásul van benne egy nagyon érdekes egy mondat, utalás arra, hogy ezt egységesen kezeljék az alapellátással az egészségügyben. Igen ám, de az egészségügyi alapellátás ma az önkormányzatok feladata. Esetleg annak volt ez az üzenete, hogy az alapellátást is az állam szeretné átvállalni, de akkor ez nem decentralizáció lesz, hanem újra további központosítást eredményezne. Mit tettünk tegnap este? Megbeszéltük több szövetségi vezetővel, hogy kezdeményezni fogunk egy egyeztetést Hegedűs miniszter úrral, és szeretnénk vele leülni, megismerni az ő álláspontját, az ő egyeztetéseinek az eredményét, és utána hozzátenni a saját véleményünket.
1: Mennyire kell óvatosnak lenni egy új kétharmados hatalommal? Tehát hogy kell ilyenkor tárgyalni, amikor azt látják, hogy a programmal ellentétes nyilatkozatok és tervek látnak napvilágot?
2: Én nem most az óvatosság szót említeném, hanem inkább nyilván a türelmet. Tehát föláll 16 év után egy új kormány, akkor igenis ott kell adni türelmet és időt ahhoz, hogy a saját elképzeléseiket meg tudják fogalmazni, és az egyeztetéseket le tudják folytatni.
1: Akkor is, hogyha ez a program nem passzol.
2: De fel kell hívnunk a figyelmet, hogyha ehhez képest mást ígértek, főleg, mert ugye azt halljuk minden egyéb témában hetek meg hónapok óta, ahol mondjuk vitatottabb kormányzati döntés születik, vagy társadalmi konfliktust okozó döntés, hogy na de erre adtak felhatalmazást a Tisza szavazói a Tisza kormánynak. De ugye a program végrehajtására adtak felhatalmazást, és például ebben a programban az önkormányzatok vonatkozásában hatáskör visszaadás szerepel számos területen. Tehát mi nem kérjük mást, mint amire az emberek április 12-én egyébként voksoltak, és amiről döntöttek, és ebben az önkormányzatok vonatkozásában ez szerepel. De az nem elvárható szerintem, hogy azonnal minden ilyen lépés történjen meg. Az elvárható, hogy ebbe az irányba menjen a folyamat, és ezek az egyeztetések tartalmi szinten a kormányzati döntések meghozatalát megelőzően egyébként megtörténjenek. Szerintem ez elvárható. Aki pedig engem ismer, vagy figyeli az én polgármesteri munkámat, az pontosan tudja, hogy én az előző kormány alatt is elmondtam, hogyha valamely ügyben úgy éreztem, hogy az önkormányzatok számára hátrányos döntés születik. Igaz, hogy elmondtam azt is, ha szerintem pozitív, én ugyanígy fogok eljárni ezen kormány idején is.
1: Önkormányzati polgármesteri szemszögből nézve egy hatáskör visszaadásnak mi lesz a megfizethető ára? Tehát ingyen leves nincs. Ha valaki visszaad hatáskört és még finanszírozza is, akkor azért mindig kér valamit.
2: Igen, de én onnan közelítenék meg minden ilyen kérdést, hogy a végső soron az adott szolgáltatást, közszolgáltatást igénybevevő polgár mit fog érzékelni? Ki tud neki jobb szolgáltatási színvonalat nyújtani az adott kérdésben? Szerintem a védőnői szolgálat, most maradjunk ennél a példán, az egy hibás döntés volt, hogy átkerült az államhoz. Ráadásul ilyen nagyon faramuci helyzet alakult ki, hiszen az iskolai védőnők ma az önkormányzatoknál vannak, miközben az iskolák az államnál, és általában a védőnők meg az államnál. Most ennek mi értelme van? Ez egy összevisszaság, és igenis úgy gondolom, hogy ezt egységessé lehetne tenni, és a helyben az az önkormányzat nyújtaná ezt a szolgáltatást, aki helyben van, aki elérhető, aki megtalálható, aki számon kérhető, aki felelősségre vonható, és nem egy központosított állami szervezeti struktúra és rendszer, ami megint nagyon messze van az adott településtől. Én úgy érzem, hogy ez könnyen belátható ennél a kérdésnél, hogy ez biztosi előrelépést jelentene. Rengeteg konfliktusunk van építkezésekhez, beruházásokhoz kapcsolóan. Eljutunk az építésügyi hatósági hatáskörökhöz.
1: Végül mindenki az önkormányzatot szívja.
2: Igen, miközben egyébként valójában ez nem is igazán az önkormányzat hatásköre volt, mert az önkormányzat ugye a képviselőtestület képviseli, a polgármester, stb., hanem a jegyzőknek a hatásköre volt, de igenis szerintem a jegyzőkhöz vissza kellene ezt hozni. Egyébként ez is ígér volt megfogalmazva. Mondok más, például az okmányiroda, ami annak idején így került át az államhoz, azt én nem, ami ma már ugye a kormány ablakrendszer, azt szerintem jó úgy, ahogy van, nem kell, hogy az visszakerüljön az önkormányzatokhoz, a településekhez, mert azt az állam tudja jobban megszervezni. Alapvetően állami okiratok, dokumentumok kiadása történik, ott szerintem az államnak kell, hogy szerepe és felelőssége legyen. Például a nagy kórházak esetében nem hiszem, hogy az önkormányzatok be tudnának, vagy akár akarnának lépni, mert olyan nagyságrendű intézményekről beszélünk, munkavállalói létszám, technológiai igény, folyamatos fejlesztési kérdés, költségvetés, hogy szerintem hogy igenis azt az államnak kell jól megszerveznie. De igenis egy alapellátás, a védőnői szolgálata szerintem tud az önkormányzat működni, még akkor is, ha vannak ma is problémák, nagyon sok üres álláshely mondjuk a házi orvosoknál is folytathatnánk, na de ez finanszírozási kérdés elsősorban, nem azért nincs valahol ma házi orvos, mert egy önkormányzat azt nem tudja megszervezni, hanem annak humán erőforrás és pénzügyi okai vannak, ami nem fog önmagában megváltozni csak azért, mert holnap adott esetben az állam fogja ezt szervezni, és erre kiváló példa az iskoláknak a kérdése. Az iskolákat több mint egy évtizede átvette a magyar állam, de ezt képest a problémákat nem tudta kezelni és megoldani. Szerintem az iskolák kérdését is föl kell vetnünk, hogy mi van az alapokkal, az általános iskolákkal, mi van a középiskolákkal, az mind-mind tárgyalásoknak a nyomán kialakuló jó megoldás lehetne, és bízom benne, hogy tényleg ezekre az egyeztetésekre lesz is lehetőség. Egyébként ebben a mi minisztériumunk és az önkormányzati államtitkárság úgy látom, hogy partner, és úgy látom, hogy elkötelezett is.
1: Lát az új kormányzatban egy olyan nagy vonalóságot, hogy hagyja, hogy az önkormányzatok megerősödjenek, mert akkor ott ellenzéki tűzfészkek is lehetnek. Egy erős önkormányzat az egy nagyon nagy legitimitás. A polgármestert közvetlenül választják, az nem akárki.
2: Szerintem kiváló a kérdés, mert én ezt érzem ma a legnagyobb problémának, hogy, és ezért látom azt, hogy mintha nem teljesen ugyanaz történne minden területen, már az önkormányzatokra vonatkoztatva, mint abban a bizonyos programban szerepel. Mert érzékelek egy nagyfokú bizalmatlanságot a kormányzat részéről az önkormányzatok irányába, hiszen az önkormányzati struktúrába, kivéve a fővárosi közgyűlés, 2024-ben a Tisza nem indult el a választásokon, magyarul nem juttatott politikai szereplőket, közéleti szereplőket a helyi testületekbe. Nincsenek polgármestereik, nincsenek önkormányzati képviselőik, és igenis emiatt érzékelhető egyfajta bizalmatlanság. És ami szerintem sokkal rosszabb még ennél is, hogy egyfajta mintha lebegtetése történne annak, hogy akkor az önkormányzati ciklus végig fog menni, vagy adott esetben ennek valamilyen választási struktúrája előre lesz hozva, vagy esetleg ez összefüggje az alkotmányozás folyamatával, mi van a cikluskorláttal ezen a szinten. és mintha ezt lehet, hogy nem lebegtetés a jó szó, lehet, hogy nem születtek politikai döntések, de egy ekkora struktúrának, ami ennyi embert foglalkoztat, amelyik azért nagyon-nagyon fontos közszolgáltatásokat biztosít, nagyon sok hatósági feladatot ellát, és nagyon sok fejlesztést folyamatosan végrehajt, szerintem nem szabad egy ekkora struktúrát éveken keresztül bizonytalanságban tartani.
1: A megyei önkormányzati szint megváltoztatása, aminek nem tudjuk még a pontos részleteit, ez az önkormányzatokat, ez érinti valahogyan? Tehát kell ezzel foglalkozniuk?
2: Kell foglalkozni, és ez a 8 szövetség foglalkozott is ezzel, és ebben a bizonyos többször már általam említett dokumentumban szerepel is erre javaslat. Mi megtartanánk a megyei önkormányzatokat, és ezt a kis településektől kezdve egészen a fővárosig, a megyei jogvárosokig mindenki így gondolja. Az más kérdés, és ebben egyetértünk a kormányzati kritikával, hogy nem a jelenlegi hatáskörök mellett, hanem elsősorban a fejlesztés politika, a térségi szolgáltatások összehangolása tekintetében ennek a bővítése szükséges, mert akkor nyer újra értelmet ez az önkormányzati szint, de igenis erre a szintre szükség van. És mondok rögtön egy például speciális ügyet, ami viszont nagyon-nagyon fontos, mert sok forrás található benne. Sajnos közép-európai szinten is jellemző, és Magyarországra is ez elmondható, hogy nagyon le vagyunk maradva a közvetlenül elérhető Európai Uniós források vonatkozásában más európai térségektől, akár Nyugat, akár Dél, akár Észak-Európa, ebben sokkal több forrást tud elvinni a saját településeikre, civil szervezeteikre, fejlesztéseik megvalósítására. Ebben biztos, hogy fejlődnünk kell. A megyei jogvárosok zömében a saját hivatalukban meg tudják oldani, hogy legyen egy olyan szakember gárda, aki ezeknek a speciális pályázatoknak az összeállítására, angol nyelven történő benyújtására alkalmas és képes. De könnyű belátni, hogy egy kicsi önkormányzat, kis hivatallal, kevés köztisztviselővel ezt nem fogja tudni megtenni. Például ebben szerintem a megyei önkormányzatoknak igenis lehetne szerepe.
1: De ezek régiós léptékű pályázatok.
2: Nem, ezek abszolút kis pályázatok. Nekünk is van olyan pályázatunk, amit testvérvárosunkkal, más Európai Uniós tagállamból valahol mi vagyunk a gesztorok, van, ahol csak partnerek vagyunk, viszünk végig. Ebben nagyon pici kis rendezvényekhez kapcsolódó pályázatok is vannak, és vannak kifejezetten infrastruktúrális célokat maguk előtt célként kitűzni alkalmas Európai Uniós pályázatok is. Tehát ebben van, most egyszerűsítsük le, pénz, és ezt nem a magyar állami költségvetésből kellene elhozni, nem azt terhelni, hanem az uniós büdzsét, és ennek az aránya folyamatosan növekszik, jó lenne, ha ebből a magyar arány is növekedni tudna.
1: Szolidaritási adó, ameddig van, mi lenne az adó alapja, és mekkora mértéket tartanának általánosan kigazdálkodhatónak? Nyilván nincs két egyforma település, nem mindenhol jön be ugyanannyi, és nem mindenhol gazdálkodnak ugyanúgy.
2: Ugye ez régóta már a magyar település politikának és az országos politikának is témája a szolidaritási hozzájárulás, de azért azt mindig látnunk kell, hogy ilyenfajta kiegyenlítő mechanizmus vagy szolidaritási elv alkalmazása a települések között számos Európai Uniós tagállamban létezik. Van, ahol ennél alacsonyabb mértékű, van, ami magasabb mértékű, amit mindenki valahogy próbál megoldani. A mi esetünkben is szerintem nem önmagában az elv kifogásolható, és nem is azt kifogásoljuk hosszú évek óta, hanem ennek leginkább a mértékét, illetve az elosztás módját. A megyei jogvárosok szövetsége azt fogalmazta meg közös álláspontként, hogy egyszerűsítsük le a számítás módját, majd nagyon bonyolult képlet alapján számítják ezt ki, hanem ehelyett mondjuk azt, előző évi iparüzési adó bevételhez kössük, és ezt maximáljuk 15%-ban. Ez a megyei jogvárosok esetében egyébként nagyjából felezését jelentené a mostani mértéknek. Egyéb település típusoknál lehetett még különböző okok miatt adóerőképességi számítás, lakosságszám miatt ennek más eredménye, tehát azt lehet, hogy máshogy kell kezelni, mi a magunk javaslatát tudtuk megfogalmazni. Tehát még egyszer azt jelenteni, hogy a mostani mértéket körülbelül felezni tudnánk, és ennek az elfelezett összegnek a felét, tehát a jelenleginek nagyjából a negyedét pedig nem az állami költségvetés kapná meg, hanem egyfajta agglomerációs büdzsé, és ott alakítsunk ki valamilyen struktúrát, ami ennek a felosztásáról, elosztásáról tud szólni és rendelkezni. Miért fontos ez? Mert valójában itt jelentkezne a szolidaritás elve. Mert mi történik Fehérvár esetében? Mondtam, több mint 30 000 munkavállaló érkezik, más településekről Fehérvárra minden nap, hogy munkát végezzen. Az a gazdasági teljesítmény, amit a fehérvári vállalkozások előállítanak, és amiből ők helyi adót fizetnek Fehérvár önkormányzatának, azért ez a 30 ezer ember is egyébként megdolgozott. Tehát jó lenne, ha az ő településük is közvetlenül jutna ezeknek a forrásoknak a terhére, pénzügyi lehetőségekhez. És ezért mondjuk, mi esetünkben 9,5 milliárd forint az idei szolidaritási hozzájárulás, ennek nagyjából a fele maradna az önkormányzatunknál, akkor az bizony meglátszana az utak állapotán, a közszolgáltatások színvonalán, a klímaváltozásról szembeni küzdelem kérdéseiben, a lakhatás kérdéseiben, a közösségi közlekedésben, sok mindenben. A másik, az összeg másik fele pedig, ugye elfeleződne, egyik részét befizetnénk az államnak, a másik részét pedig megkapná x kilométeren belül valamilyen módszertan alapján meghatározott településeknek a sora, és mi történne ebből? Együtt sírunk, együtt nevetünk, mindenki abban lesz onnantól kezdve érdekelt, hogy mi növekedjünk, mert ha mi növekszünk, akkor ők is többletbevételhez fognak jutni, és el lehetne kerülni azt a hát nem feltétlenül helyes tendenciát, hogy a legkisebb település is a település szélére valamilyen ipari parkot szeretne, nem tudva számolna azzal, hogy ez nem csak költségvetési bevételt hoz, hanem bizony rengeteg terhet is jó egy településre, amit a szolidaritásra jött viszont nem tudunk kitolni Fehérvárról. Tehát az, hogy minden nap reggel nálunk ugyanolyan dugó alakul ki, mint a fővárosban délután, ugyanezt történik fordítva. Ennek a környezeti közlekedési terhét nem tudom kinyomni a városból, mint hogy Budapest sem tudja ezt mentesíteni magát. Tehát itt azért az is fontos, hogy ezeket is kezelnünk kell tudni, ezt sok esetben pénzből tudjuk megtenni, és igenis a helyi gazdaság tudja ezt előállítani. De ne csak a helyi adókról beszéljünk e tekintetben, hanem ezért fontos az SZIA kérdése, ezért fontos a gépjárműadó kérdése, ezért vetettem föl a vagyonadó kérdését, mert ez így együtt tudna egyfajta finanszírozást biztosítani.
1: A adóelosztást, ezt például a szolidaritási hozzájárulásnak a bevételi oldalát, ezt kell valakinek ellenőriznie, hogy ez egy értelmes cél legyen, vagy azért önkormányzat az önkormányzat, bármekkora is, mert ő felel azért, hogy jól dolgozik, vagy nem jól dolgozik, és ha nem, majd akkor elzavarják a következő választáson.
2: Én úgy érzem, hogy az önkormányzatiság elvéből az fakad, hogy ezekről a forrásokról az önkormányzatok tudjanak dönteni. Természetesen, mint minden forrás felhasználásunkat és minden döntésünket alapvetően jogszerűségi szempontból, de különböző szervezetek ma is ellenőriznek. Legyen az a kormányhivatal, amelyik fajta törvényességi felügyeletet lát el, vagy mondjuk akár az állami számvevőszék, amelyik rendszeresen jön tematikusan ellenőrizni az önkormányzatokat. Most is van a mi városunkban is ÁSZ ellenőrzés különböző, az ő munkatervükben szereplő ellenőrzési terv és tematika alapján. Tehát nyilván a jogszerű elköltést ellenőrizni kell, de az önkormányzatiság világából szerintem az következik, hogy a helyi közösség és annak megválasztott képviselői, vezetői hoznak döntéseket, és a helyi közösség majd kőkeményen eldönti egy választás során, hogy egyébként ez átláthatóan és jó célokra került-e felhasználásra. Igen, akkor azt a polgármestert, azokat a képviselőket újra fogja választani. Ha nem, akkor majd másokat fog megbízni ezzel a felelősséggel és ezzel a szolgálatnak.
1: Ha megjelenik a jövő évi költségvetés tervezete, milyen sorokat fognak benne összenézni, hogy lássák, hogy a dolgok önök szerint jó irányba mennek-e, vagy rossz irányba mennek?
2: A legfontosabb ilyenkor nekünk az önkormányzati fejezetnek az értékelés, és a legtöbb szám az ebben szerepel, még akkor is, hogyha ez először általában főszámokat jelent csak, és később történik a kincstári lebontása ennek már településekre, akkor látjuk mi teljesen pontosan mondjuk a Fehérvárra vonatkozó adatokat, de azért a főszámokból sok minden már következik, illetve a költségvetés szöveges részéből, tehát hogy hol jelennek meg azok a bűvös szavak, hogy adóerőképesség alapján elosztandó, mert akkor az megint azok a települések fognak rosszul járni, ahol egyébként a szolidaritási hozzárulás is magas, hiszen amögött magas az adó bevétel. Ezeket fogjuk tudni az első napokba és hetekbe értékelni, de azért nyilván sok állami költségvetést láttunk már, sok önkormányzati költségvetést készítettünk már, kiváló szakembereink vannak, tehát pár nap elegendő lesz annak eldöntésére, hogy az irány mi, és utána pedig pár hét kell ahhoz, hogy aztán ezt számszerűsíteni is tudjuk.
1: Ha látják az irányt, akkor újabb önet összehívás és újabb tárgyalás?
2: Igen, és erre is kaptunk ígéretet, hogy következő időszakban lesz önet, illetve önethez hasonló egyeztetése az önkormányzati szövetségek és a minisztérium, illetve a kormányzat között.
1: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke volt az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
0: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: Hoz. A miniszter úgy fogalmazott, most a teljes kis- és középvállalkozói kör következik, Budapesten és vidéken, a mikrovállalkozásoktól a középvállalatokig. Mint ismertette, két lépésben valósítják meg a programot, az első azoknak szól, akik már beadták a forgóeszköz hitelkérelmüket, számukra 30 milliárd forinttal bővítik a hitelkeretet. Az igényléseket a Magyar Fejlesztési Bank Pont Plusz irodákban lehet benyújtani, a pontos részletekről a Magyar Fejlesztési Bank weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők, hívta fel a figyelmet a miniszter. Összesen 3 milliárd 700 millió forint előrehozott támogatást kaptak a sertéstartók, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, nehéz piaci helyzetben különösen fontos, hogy a magyar gazdák időben megkapják a szükséges támogatást. Október 7-én 3 milliárd 700 millió forint támogatási előleg érkezett a sertéságazat szereplőihez. Magyarországon most először nyílt lehetőség arra a tárcavezető szerint, hogy az állatjóléti programokban fél évre szóló támogatási előleget fizessenek. Ez segít a gazdáknak abban, hogy biztosabban tervezzék a mindennapi működésüket, és a nehezebb időszakokban is helyt tudjanak állni, fejtette ki Bóna Szabolcs. A miniszter felhívta a figyelmet arra, fontos, hogy az előleg folyósítása mellett a gazdálkodók az érintett negyedévekre vonatkozó támogatási kérelmeket is benyújtsák a szokásos határidőre. A magyarországi ingatlan piacon a harmadik negyedévben a magas árszint mellett lassult az értékesítés, szinte minden szegmensben nőtt az alkú és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők is. A budapesti átlagos hitelösszeg 35 millió 900 ezerről 34 millió 400 ezer forintra csökkent, közölte a Dunahouse a friss ingatlan piaci barométere alapján. A Dunahouse becslése alapján jelezték, a harmadik negyedévben 26.754 lakóingatlan cserélt gazdát, ami 6%-kal kevesebb a második negyedévhez képest, az előző év azonos időszakához viszonyítva azonban 22%-os a lemaradás. Az éves visszaesés egy része bázis hatás, 2025. augusztusában és szeptemberében az Otthon Start program indulása kiugróan magas forgalmat hozott. Az év első 9 hónapjában 83.307 adásvétel zárult, 15%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A vevők között továbbra is az első lakásukat vásárlók a legnagyobb csoport, arányuk szeptemberben Budapesten és vidéken is 39%-ot tett ki, éves szinten a fővárosban nem változott, vidéken 1%-ponttal mérséklődött, írja Dunahouse. Újraindította ebben az évben a Főnix lakás programot a debreceni önkormányzat. A program célja a városban dolgozó 35 év alatti fiatal munkavállalók lakhatásának segítése, jelentette be a megyeszékhely polgármestere sajtótájékoztatón. Pap László elmondta, hogy közgyűlési döntés alapján kiterjesztik a pályázók körét, így a munkáltatók mellett a program részeként támogatott foglalkoztatottak már közvetlenül is pályázhatnak a programba bevont lakásokra. Az eddigi finanszírozási konstrukciót változatlanul fenntartva, az önkormányzat továbbra is biztosítja a bérleti díj egyharmadát támogatás formájában a bérbeadó számára az 5 éves bérleti időszak alatt, a bérlő pedig igénybe vehet munkáltatói támogatást. A sajtótájékoztatón kiosztott háttéranyag szerint a foglalkoztatottak is a programba bevont ugyanazon lakáskontingens körből választhatnak lakásokat, mint a munkáltatók. A program részeként 31 és 47 négyzetméter közötti hasznos alapterületű bútorozatlan, légkondicionált, beköltözhető állapotú lakások bérelhetők a Civisház ZRT-től.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a fátyol felhők délfelé fokozatosan levonulnak, a vastagabb felhőzet szakadozik, gomolyosodik, csökken, illetve emellett képződnek is gomoly felhők. Összességében alapvetően sok napsütésre van kilátás, főként északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat, akár jégdarab kíséretében. Az északi északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra 15 és 18 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Megnyitotta őszi évadát a Nagyberegi Tájház.
2: Bő évtizede, hogy a Nagyberegi Tájház megkezdte működését, ugye a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, akkor főiskola, egyik intézményévé vált 13-ban a tájház, amikor az intézmény vezetői úgy döntöttek, hogy ne csak egy egyszerű múzeális intézmény legyen ez, ami ott van kirakatba és néha megtekinthető, hanem legyen ez egy élő tájház.
1: Porkoláb Pál, fehérgyarmati presbiter, a Szatmári Református Egyházmegye presbiteri főjegyzője kapta idén a Milotai Nyilas István díjat.
3: Legelőször, mikor én is értesültem erről a díjnak az ideítéléséről, meglepődtem, hogy egyáltalán mennyire vagyok méltó ennek a díjnak az átvételére, és úgy végig gondoltam az elődök, akik ezeket a díjakat megkapták a korábbi időbe. Nekem is kellett egy bizonyos idő, míg ezt úgy a lelkembe úgy nyugtáztam, hogy végig gondoltam az életem sorát, hogy milyen időszakon mentünk keresztül.
1: 10 éves a Szamosújvári Kemény Zsigmond elméleti liceum.
4: Ilyenkor az ember visszatekint arra, amit megvalósított, listázza a kudarcait is ugyanakkor, úgyhogy mi ennek a munkának néztünk elébe az idén.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Megnyitotta őszi évadát a Nagyberegi Tájház, ahol ezúttal is a hagyományok, a népi kultúra és a közösségi élmények kerülnek a középpontba. Az első október 14-i alkalmat a szüret témája köré szervezték, így a résztvevők a szüreti időszak hagyományaival és a hozzá kapcsolódó népszokásokkal is megismerkedhetnek. Hogy milyen programokkal készültek az őszi évad kezdetére és mit kell tudni a Nagyberegi Tájházról, arról dr. Gál Adél néprajzkutatóval, a Nagyberegi Tájház programkoordinátorával beszélgetünk.
2: Október 7-e van, de október 14-én, tehát napra pontosan egy hét múlva a szüreti évadnyitó lesz a Nagyberegi Tájházban. Még mielőtt erre rátérnénk, és erről a programról.
3: Igen, az már egy bő évtizede, hogy a Nagyberegi Tájház megkezdte működését. Ugye a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, akkor főiskola, egyik intézményévé vált 13-ban a tájház, amikor az intézmény vezetői úgy döntöttek, hogy ne csak egy egyszerű múzeális intézmény legyen ez, ami ott van kirakatva és néha megtekinthető, hanem legyen ez egy élő tájház. Akkor nem volt példa erre Kárpátalján, nem nagyon találkoztunk ilyennel, hogy hogyan is működik egy élő tájház, és én magam is meglepődtem, amikor azzal a feladattal szembesítettek, hogy most akkor itt élő tájházat kell működtetni, valamit csinálni, vagy úgy szervezni a programokat, hogy ez élő tájházként működjön. Úgyhogy akkor nagy feladatnak éreztem, vagy éreztük mindannyian, hiszen akkor a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet kapta meg a szervezési részt, tehát ugye hivatalosan, és a mai napig a szervezet koordinálja, szerzi be az anyagi forrást, a támogatást, hogy hogyan tudunk működni a tájházban. Amikor ez a cél megfogalmazódott, hogy élő tájházzá váljon a Nagyberegi Tájház, akkor ez nem egy légből kapott gondolat volt, hanem már a tájházat úgy rendezték be, úgy volt megtervezve annak tehát a létrehozása. Akkor még ugye nagy szerepe volt ebben Kész Margit néprajzkutatónak, Kész Barnabásnak, akik berendezték, tehát ők irányították a szakmai vonalon, hogy hogyan kell berendezni a tájházat. Igen, és tehát úgy rendezték be, hogy lett egy muzeális része az intézménynek, ami mai napig így van, tehát van egy látogatható terünk, illetve kettő, a tiszta szoba és a konyha, látogatótér. A többi része a hátulsóház, vagyis a lakószoba, a kamra, az pedig már foglalkoztató teremként működik. A kamra maga az egy eleve egy szövőterem, tehát amellett, hogy ott vannak a régi eszközök, amelyeknek egykor a kamrában megvolt a helyük, amellett ott van állandó jelleg, ugye fölállítva egy szövőszék, amelyen dolgozunk, mert bármilyen programot, tematikus programot hirdessünk, bármit szervezzünk, azt mindig szem előtt tartjuk, hogy ugye Nagybereg, hát a beregi szőttes központja, ott lakik a beregi keresztemes, úgyhogy ez nagyon gyakran helyet kap a programunkba, akár célirányosan szőttes készítés alkalmát hirdetjük, vagy egyéb alkalom mellett, de a gyerekek vagy a csoportok bejönnek, megnézik a szövőszék működését, ha nem is mindig beregi szedett mintás textíliát készítünk, valamit készítünk, de a szövőszék működésével mindig megismerkednek. És hogy ott van még egy fontos terünk, a kemence, a sütő, amit szintén használunk, tehát igyekszünk gyakran befűteni a kemencét is, hogy valamilyen olyan hagyományos népi ételt készítsünk, hiszen a foglalkozásainkhoz az is hozzájárul, hogy nem egyszerűen kekszel, vagy valamilyen édességgel kínáljuk meg a látogatókat, hanem magunk készítünk, használjuk ott a konyhában a tűzhelyet, a sport, vagy sütünk éppen a kemencében valami hagyományos ételt, édességet, és így indult annak idején a tájház, és alakult ki az, hogy ma már tudunk hirdetni őszi évadot egy egész foglalkozás sorozattal, vagy tudunk tavaszi évadot hirdetni mindig az adott jeles naphoz igazítva a foglalkozásainkat, a programjainkat.
4: Délközdeleg maradjunk kicsit a gasztronómiai résznél. Mik azok az ételek, amit Bereg központtal ebben az élő tájházban mindenképpen meg kell említenünk is a régmódból, azért vidékünkre jellemző?
3: Jellegzetes ételünk, amit van, aki speciálisan kéri is, hogy készítsünk, ha a kemencét befűtjük, a beregi kaprostúrós. Ez egy ilyen egyedi, különleges édesség. A kaprostúróst, vagy egy porlós, túrós porlóst, azt nagyon sokan ismerik, de Beregen ezt úgy készítik, hogy a túró töltelék kevés kevésbé édes, és kapor kerül a töltelékbe, és rácsozzák tésztával a tetejét, és ezt kemencében sütjük ki, akkor annak páratlan íze van. De egyébként emellett bármi más, ami hagyományos, tehát gondolok arra, hogy a legegyszerűbb forma, amit megmutattunk a gyerekeknek, a platon sült tészta, a spóron sült tészta, a kis pászkák. Amikor mondjuk csigatésztát készítünk, ugye abból az alapanyagból, abból a tésztából fölvágjuk apró csíkokra, és akkor a gyerekek, vagy éppen a felnőttebb, nagy idősebb látogatók süthetik a spór tetején maguknak, és akár egy tejföllel, vagy még úgy is fogyaszthatják. Tehát ez olyan különlegesség, amivel ma nem igazán találkozunk az otthonokban. De mellett, ami farsang idején a tepertős pogácsa, vagy farsangi fánk, hát ami mindig az adott időszaknak a jellegzetes étele, vagy ilyen például húsvétkor a sárga túró készítése, és azt is a szakácsnőnk a beregi ízek szerint igyekszik elkészíteni, és ezt megmutatjuk a látogatóknak.
2: Az ősznek, a szüreti időszaknak mi a jellegzetes étele Nagyberegen?
3: Most ősszel, a szüreti vagy nyitón úgy gondoltuk, hogy egyrészt az italra hadd térjek rá, szőlőt fogunk taposni dézsában, és majd mustot isznak a látogatók, és emellett megint a kemencét fogjuk használni, és úgy tervezzük, hogy parasztporlóst fogunk készíteni. Most ez konkrétan ehhez az alkalomhoz kapcsolódik, és lehet ez így almás, vagy egyszerű szilvalekváros, tehát az üstben fő szilvalekváros töltött parasztporlós, de ősszel az egyéb foglalkozásokon volt rá példa, és azt hiszem idén is lesz, hogy kukoricalisztből készítünk piskótát, ezt Málé pogácsának is nevezzük. Nagyon ritkán készítünk ma már otthon ilyen édességet, ez egy frissen kisülve, egy piskótaszerű sárga édesség, amit akár mazsolával ízesíthetünk még, tehát, és kukoricalisztből kész.
2: Itt olvasom közben én szórólapot, hogy szőlőtaposás, erről volt, ezt effektíve úgy képzeljem el, hogy ilyenkor egy nagy dézsába a lányok, fiúk, lányok, mezitláb nyomjuk, taposjuk?
3: Ezt úgy képzeljük el, igen, hogy jó esetben, ha olyan vő a szőlő termése a tornát szélén a tájháznak, leszedjük a ottani szőlőnket is, de szerzünk be szőlőt, beöntjük egy dézsába, van egy direkt erre a célra használatos dézsánk, amit előtte természetesen jól megtisztítunk, kitisztítunk, és az lenne az igazi, hogy mezitláb taposjuk, de igazából hideg lesz most már valószínű. Úgyhogy nem biztos, hogy a mezitláb taposás ez bele fog férni, de megmondom őszintén, tehát nekünk a tájházban van egy erre a célra használt gumicsizmánk, amit tehát szintén mosás után, mosás követően így van, tehát hogy azért az nem abba járunk a kertben, meg nem sétálnak a gyerekek abban, de mindenki azt az egy húzhatja föl és taposhatja. Főleg úgy, tehát most is egy egész kicsi korosztályra számítunk ezen a szüreti évadnyitón, úgyhogy ők mezitláb nem biztos, hogy ezt bevállalják, meg azért az idő sem engedi, úgy lenne tényleg az igazi, de ezt így szoktuk megcsinálni.
4: Mondjuk el a csoportoknak a programját, ugye főzés, sütés, kézműveskedés, illetve autentikusan tematikus programok. Mennyire élvezik a gyerekek, mennyire nyitottak, mennyire lehet őket hengerelni ezekkel a dolgokkal?
3: Igyekszünk változatossá tenni a programjainkat. Amellett, hogy ugye meghirdetjük mindig az adott jeles naphoz igazodó programot, de figyelünk arra, hogy ha mondjuk visszatérő csoport érkezik hozzánk, akkor ne pont azt a foglalkozást végezzék, ami mondjuk már tavaly előtt kipróbáltak. Tehát mindig valami másat, valami újat, illetve a csoportok is változnak, és aki már egyszer volt egy adventi foglalkozáson, nem jön el még egyszer, hanem eljön mondjuk egy mártonnapi foglalkozásra, így már újdonság, de mi is szeretünk újítani rajta, és például most a szüreti foglalkozásunk, vagy az évadnyitónk sem egyszerű szüreti foglalkozás lesz, mert idén a népi játéknapjához kapcsoljuk ezt, október 9-én tartják egyébként, vagy október 9-e a népi játék napja, és mi most ezt így kötöttük össze a 14-i alkalmunkkal, és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemünk pedagógia tanszékének tanára és hallgatói jönnek ki, tehát tanító szakos diákok jönnek majd a tájházba, és ők is népi játékot vezetnek majd a kisgyerekeknek, ezért is terveztük úgy, hogy most erre az alkalomra kisebb korosztályt várunk, tehát alsó évfolyamos gyerekek gyerekek jönnek, vagy óvodások is lesznek, és a fő hangsúly ilyenkor most ez esetben a népi játékokon lesz, körjátékokon, mondókákon, persze a szürethez is kapcsoljuk ezeket, és így lesz egy ilyen összetettebb és színesebb programunk.
1: Az elmúlt percekben dr. Gál Addél néprajzkutatóval, a Nagyberegi Tájház programkoordinátorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Porkoláb Pál fehérgyarmati presbiter, a Szatmári Református Egyház megye presbiteri főjegyzője kapta idén a Milotai Nyilas István díjat. Az elismerést a Szatmár határok nélkül református találkozón, a nagyecsedi református templomban megtartott ünnepi Isten tiszteleten adta át Szalai Kont, a Szatmári Református Egyház megye esperese a díjazottnak. Porkoláb Pál a Széles Szabolcs beszélgetett.
2: Hogyan érintette ez a díjazás, hiszen azért ezt a díjat azok kaphatják meg, akik a református egyházért, a református egyházközségekért itt Szatmárban igencsak sokat tettek.
3: Legelőször, mikor én is értesültem erről a díjnak az ideítéléséről, meglepődtem, hogy egyáltalán mennyire vagyok méltó ennek a díjnak az átvételére, és hogy végig gondoltam az elődök, akik ezeket a díjakat megkapták a korábbi időbe. Nekem is kellett egy bizonyos idő, míg ezt úgy a lelkembe úgy nyugtáztam, hogy végig gondoltam az életem sorát, hogy milyen időszakon mentünk keresztül, milyen tevékenységem volt nekem is az egyházunkba, egyházközségünkbe, egyházmegyébe, és végül is aztán úgy megnyugvással fogadtam el ezt a megtiszteltetést.
2: Hogyan indult el ez az egyházhoz való szoros és erős kötődés, hiszen minden gyermeknél kell egyfajta útmutatás vagy iránymutatás, hogy a hit és a mindenható az életébe belekerülhessen.
3: Igen, hát nekem ez gyerekkoromtól kezdve ez a természetes közegem volt, tehát én nem az, hogy szembesültem egy bizonyos életkoromban ezzel a hittel, ezzel az egyházi közösséggel, ezzel az egyházi légkörrel, hanem én emlékezetem óta, mióta tudom az eszemet, ebből a közegbe éltem az életemet. Nyilván nekem is, mint fiatal embernek voltak olyan időszakaim, amikor ezt nem olyan komolysággal és nem olyan hittel éltem meg, mint ahogy a mai időmbe ezt átlátom, meg ezt a mai koromba. Nyilván valamilyen szinten egy bizonyos bölcsességgel már 65 év felett már az ember rendelkezik, de nyilván a bölcsek jó azért nincs a zsebünkbe, de ez mindig is az életem jellemzője volt, az egyháznak a közelsége, az egyház iránti szolgálat, az, hogy ez természetes volt, tehát ez nem egy erőltetett, nem egy kívülről forszírozott történet, hanem az az életem része volt. Mindig lehetőségem szerint tanulmányaim során a debreceni időkben az a 4 esztendő az mély nyomot hagyott bennem, és ez meghatározta a később életem sorát is.
2: Azt a részét szomorúan hallottam az önéletrajznak, amikor Pali bácsinak meghalt az édesapja, aki lelkipásztor volt. Nem is gondolta arra, hogy lelkipásztori pályát kezdjen, vagy esetleg erre a pályára készüljön?
3: Ez negyedikes koromban, a középiskolás negyedikes koromban, ez felmerült bennem, Rózsai Tivadar vallástanár úrral beszélgettünk annak idején, de ez nem volt olyan erős bennem, ez az indítatás és ez az elhivatottság, úgyhogy ez tulajdonképpen nem is élt célba az én részemről, hogy én a lelkipásztori pályát válasszam. Abban az időben a pedagógusi pálya az, ami nekem szimpatikus volt. Én annak idején sportoltam, versenyszerűen is sportoltam. Akkor abban az időben az nekem a tanári pálya, testnevelés szakra jelentkeztem, testnevelés földre szakra, és az volt abban az időben nekem a követendő út, de hát abból végül is tulajdonképpen nem lett semmi.
2: És a gazdálkodás jött akkor.
3: Igen. Ez egyébként az életem során én nem igazán találkoztam ezzel a tevékenységgel, hát nyilván az előző rendszerben, akik egyházi közelségbe élték az életüket, vagy középiskolába elmentem én is. Családunk, édesanyám nevelt bennünket, mi ketten vagyunk testvérek a mai napig is, hála Istennek a bátyám is jó erőbe éli az életét, és bennünket egy olyan zárt világba nevelkedtünk, és ez a gazdálkodás nekem a rendszerváltás környékén jött meg, az identitásomból fakadóan az a lehetőség, amit nyilván én valahogy a génjeimben ott rejtve voltak ezek a dolgok, és mikor jött erre lehetőség a rendszerváltás során a 90-es években, akkor léptem meg ezt a pályát, és mindig is hálát adok az Istennek. Én elmondom többször is a családomban és a gyermekeimnek is, hogy hálát adok az Istennek, hogy ezt hozta az életembe. Itt teljesedtem ki, ez nekem tulajdonképpen a hobbim is, tehát ez az életem, és ezt ad gyönyörűség. Igen. tudom csinálni a mai napig is.
2: Ha már említette Pali bácsi a családot, akkor sikerült átadni a családnak a gazdálkodás szeretetét is, legalábbis a gyerekeiből Péter a gazdálkodást folytatja, választotta, és a hitet is, ezt az erős hitet, amit hát nyilván jó mintaként is láthattak, meg is élhettek, hiszen gondolom a templomba való bemenetel az nem erőszak útján valósult meg, hanem ment a családfő, és ment a család is.
3: Igen, hát Péter fiam is egyébként a fehérgyarmati gyülekezetnek presbitere, nem mindig önszántából ment, tehát legyünk őszinték, a fiatalok azért kellett egy kis szülői ráhatás sok esetben, hogy vasárnapban készüljünk, megyünk. Igen, ez szerintem majdnem minden családban előfordul, hogy kell a szülő részéről valamilyen ráhatás, és hát hála Istennek ez célt ért, ez a törekvésem a családon belül is. Eszter lányom is, ő a fővárosban ment férhező, az ottani gyülekezetnek tagja, korábban Debrecenbe a Kisrefibe tanított, most a gyermeknevelés előtti időszakban pedig a fővárosban egy egyházi iskolában volt munkahelye, hát azóta, mióta a gyerekeket neveli, azóta főállású anya, úgyhogy a gyülekezethez azért kötődik ő is ott abban a környezetben, és hát ez a gyermekeim részéről is, ez a fajta identitás, ez megmutatkozott.
2: Hadd gyönyörű szép unokája van Pali bácsinak, és a legnagyobb már a debreceni református gimnáziumnak a első évfolyamos, vagy 9. évfolyamos tanulója, tehát folytatja azt az utat, amit az elődeitől látott.
3: Igen, hát én ennek nagyon örülök egyébként, annak ilyen a pályaválasztás, mikor ez az általános iskola vége fele a gyerekeknek azért előkerül ez a kérdés, hogy milyen irányba haladjon, és hát nyilván elsődleges szempont volt az, hogy egyházi iskolába és nyilván a debreceni református gimnáziumba, mind a két gyermekem is ott végzett egyébként, sőt, hát nyilván édesapám is annak idején a teológiát Debrecenbe végezte, úgyhogy ez a családunknak egy folyamatos időszaka, hogy a egyházi közelség az mindig is az életünk része volt.
2: És az is nagyon ritka, hogy egy szolgálattevő, mint főjegyző úr is, aki rengeteget kapott nyilván az egyháztól, de ezt az önzetlenséget oda-vissza megmutatja, hiszen most már, hogy a Jóisten úgy adta a lehetőséget, vissza is tud adni, tehát úgy gondolja, hogy ez talán így mondhatni egy áldásos folyamat.
3: Ez is tulajdonképpen természetes az én részemről, hogy nyilván azok, amiket kapunk a mindenható Istentől, tehát nem magunknak tulajdonítjuk, vagy nem magamnak tulajdonítom én se azokat a lehetőséget, az áldásokat, amiket kapok minden nap, hanem azok a javak, amik engem jellemeznek, az nyilván nem csak az én tulajdonom, hanem nyilván ebből valamilyen szinten lehetőségem szerint mindig is követtem azt, hogy mindenki úgy adjon, ahogy lehetősége van, és én ennek mindig is próbáltam eleget tenni.
2: Az egyházi szolgálatait tekintve mondhatni minden fajta tisztségben hely, tehát őrálló volt zsinati tag is, gondnok is, presbiter is, főjegyző az egyház megyének.
3: Igen, a gondnok kivételével voltam, igen, amit felsorolt. Ez a természetes életemnek a része, és el se tudnám képzelni azt, hogy a gyülekezeten kívül, vagy egyáltalán valamilyen szinten ezt úgy mellékvágányon kezeljem, ezt a fajta tevékenységemet. Amíg erőm van, nyilván mindannyian úgy vagyunk vele, amíg az elmém, erőm, fizikai erőm lehetőséget ad rá, hogy az egyházamért tegyek, a közösségeinkért tegyek, a családomért, ezt természetesnek veszem, és ezt mindig is jó szándék szerint ezt mindig megteszem.
2: Gondolom volt már olyan főjegyző életében is, hogy valamilyen okból kifolyólag vasárnap nem tudott elmenni az istentiszteletre, olyankor volt egyfajta hiányérzete?
3: Igen, ez érdekes dolog egyébként, meg hát sokan úgy vagyunk, hogy minden nap azért megvan az a rutin az ember életében. És ezt jó értelemben mondom, hogy az a rutin, hogy sok esetben, mikor nincs rá lehetőségem, hogy elmenjek vasárnap az istentiszteletre, persze erre mindig lehetőséget kerítek, ha bárhol vagyok, ha a fővárosban vagyok, vagy bárhol vagyok, ha netalán Erdélyben vagyok, ott is azért elmegyek mindig lehetőség szerint az istentiszteletekre, és van rá eset nyilván, mikor erre nincs lehetőségem, és egy olyan érdekes hiányérzet van bennem, de ez tudatalatti dolog. Tehát az életemnek a része, meg nem egy rutin, de tulajdonképpen hiányérzetem van, mikor esetleg kimarad egy vasárnapi istentisztelet. És hát mindig az a megnyugvás, mikor abba a közösségbe, abba a szeretett közösségbe elmegyünk, együtt vagyunk, szót váltunk, istentisztelet után kijövünk a templomból, beszélgetünk. Az annyira fontos nyilván nem csak nekem, hanem mindannyiunknak, és ez a közösséget azért élteti. Tehát nem csak az, hogy az Isten tiszteleti rész, hanem az a gyülekezeti közösség, ami jellemez bennünket, azt én nagyon fontosnak tartom.
2: Mit szólt a családja a díjazáshoz, amikor megtudták, hogy a Milotai Nyilas István díjat főjegyző úr fogja megkapni?
3: Nyilván mindenki örült ennek a történetnek. Legelőször is bennem volt az a kétel, hogy mennyire vagyok én erre méltó, erre a díjra. Legelőször ez volt a gondolatom, hogy azok sorába, akik előttem kapták kapták meg ezt a díjat. Olyan emberek, akik nyilván püspök úr, főgondnok úr, a szeretett szolgálatnak a vezetője, tehát hogy méltó vagyok én ebbe a sorba, erre a díjra. Végül is aztán úgy konstatáltam magamba ezt a dolgot, hogy ez a bizottság, ez a grémium, aki ezt a díjat odaítéli, hogy körbejárta ezt a kérdést, aztán ezek szerint méltónak talált ennek a díjnak az átadására.
2: Szívből gratulálunk főjegyzőnek a díjazáshoz, kívánunk nagyon jó egészséget, amit még családja körében, a gyülekezet körében és az egyházmegye nagy gyülekezete körében hosszú éveken keresztül töltsön el.
3: Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, és én is bízok benne, hogy ebbe a nehéz időszakba azért a gyülekezeteink, meg a gyülekezeti tagjaink ezeket az időszakokat jó szándékkal, hídben, békességben és szeretetben próbáljuk mindannyian átvészelni ezeket a bonyodalmas, válságos időszakokat, és akkor gondolhatunk a környezetünkben lévő eseményekre, meg a egyházunk előtt álló választások jönnek, és ebben mindannyian felelősen kell, hogy döntsünk, meg részt vegyünk. Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Az elmúlt percekben Porkoláb Pállal, fehérgyarmati presbiterrel beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. 10 éves jubileumát ünnepli a szamosújvári Kemény Zsigmond elméleti líceum, amely fontos szerepet tölt be a helyi magyar közösség életében. Október 17-én ünnepséggel idézik fel az iskola elmúlt 10 évének meghatározó pillanatait. Az intézmény történetéről, eredményeiről és a jubileumi év programjairól Székely Melinda magyar tanárral beszélgetett Ungvári Szende.
2: Idén ugye 10 éves a szamosújvári Kemény Zsigmond elméleti líceum. Mit jelent ez a jubileumi év az iskola közösség számára?
3: Óriási feladatot jelent, ugyanis minden olyan kerek évforduló, ami egy intézmény, egy ember, egy akármilyen közösség életébe bekövetkezik, az feladatokat jelent. Ilyenkor az ember visszatekint arra, amit megvalósított, listázza a kudarcait is ugyanakkor, úgyhogy mi ennek a munkának néztünk elébe az idén.
2: Hogyan alakult az iskola az elmúlt 10 évben, és miben változott a kezdetekhez képest?
3: Sokban alakult, de sok tekintetben igyekeztünk meg is tartani olyan kialakított hagyományokat, amelyek kezdettől fogva végigkísérik a munkánkat. Ugye a kialakuláskor 2016-ban mi 3-4 különböző intézményből érkeztünk, ugyanis hosszú évtizedekig a városban csak tagozatos iskolákban működött a magyar oktatás. Ez azt jelenti, hogy román középiskolákba ágyazva egy-egy magyar osztály létezett, illetve román általános iskolákba ágyazva. Így a városban működő intézményekből váltunk ki, és költöztünk össze ebbe az új korszerű épületbe. Úgy éreztük már a kezdetekkor, hogy ez egy óriási felelősség. Akkor, amikor 10 évvel ezelőtt ez a munka elindult, az első lépés ugye az volt, hogy összehangolódjunk. A különböző iskolákból való érkezésünk az különböző hagyományokat, különböző szokásokat feltételezett, és ez a 10 év az összecsiszolódásról is szólt. De ugyanakkor a kezdetektől tudtuk és vállaltuk is azt, hogy ez a korszerű épület, az megfelelő infrastruktúra kötelez bennünket, és óriási felelősséget ruház ránk, hogy azt, amit megkaptunk, azt megfelelő tartalommal tudjuk feltölteni, úgyhogy ezen munkálkodtunk az évek alatt. Azt hiszem, hogy sikerült megerősödnünk, sikerült olyan szokásokat, hagyományokat, illetve olyan tanulási eredményeket felmutatnunk, amelyek ennek az összecsiszolódásnak a nagyon szép gyümölcsei lettek.
2: A jubileumi év mottója ugye Kemény Zsigmond gondolata adja. Ez pontosan az, hogy ha álmodni akarunk, ne elégedjünk meg csak éjjel. Ha az elérhetetlen vágyakra szorulunk, kívánjunk egyúttal az egész lehetetlenséget. Miért éppen ezt az idézetet választották?
3: Nem volt könnyű helyzet akkor, amikor ezt az intézményt létre kellett hozni. A TÉK alapítványnak ebben óriási jelentősége van, és különösen Balázs Bécsi Attila elnök úrnak, aki mert akkor nagyot álmodni. Amikor nekünk 10 évvel ezelőtt akkori pedagógusoknak mondogatta, vagy beszélt erről az álmáról, elég sokan legyintettünk, mert nem hittünk abban, hogy ez valós lehetőséggé válhat számunkra, és ez amiatt volt, mert iszonyú nagy munkát jelentett. De nem csak munkát, hanem odafigyelést, stratégiát, egy kicsi szerencsét is talán, és ha nem lett volna ez az álom, akkor lehet, hogy meg se valósul az, ami most a Kemény Zsigmond elméleti líceum. Úgy gondoljuk, hogy azért jó ez a motto, vagy azért megfelelő a mi történetünkre ez a Kemény Zsigmond idézet, mert ugye a romantika korának a szülötteként, nagy írójaként, közéleti szereplőjeként annak a kornak a kánonja és a gondolkodása a paradigmái szerint nyilatkozott, írt, és abban a kontextusban az álom, a fantázia, de egyáltalán az álmok megvalósíthatóságába vetett hit az óriási jelentőségű volt. És egy kicsit ezt a magatartást éreztük mi is a miénknek, hogy volt ez az álom, és ha valaki ezt nem álmodta volna meg, vagy hogyha ezt nem találtuk volna, találta volna ki Balázs Bécsi Attila, akkor most nem lennénk itt, és nem tudnánk ünnepelni az iskolánk 10 éves évfordulóját. Tehát nincs lehetetlen. Egy kicsit arról is szól. Másrészt, szintén Kemény Zsigmondra visszatérve, ugye ő mezőség szülöttje, illetve hát igazából csak itt halt meg, Pusztakamaráson a sírja is itt található, de ezért mi mezőséghez tartozónak érezzük őt, és a mi iskolánk az egy mezőségi szorványközpont is ugyanakkor. Tehát nem csak arra figyelünk, hogy itt a diákjainkból mérnökök, orvosok, tudósok és egyéb mesterségekhez értő emberek legyenek, vagy merjenek próbálkozni majd az egyetemi tanulmányaik során nagyjából válni, hanem igyekszünk a mezőséget is egy kicsit még menteni, vagy menteni belőle, ami még telhető. Szorványvidéken a magyarság az pusztulóban van, ezt látjuk magunk körül, és ugye Kalos Zoltán kezdeményezéséből született meg a 90-es évek elején az a gondolat, vagy az a tett, hogy összegyűjteni a mezőség elszórt falvaiban még élő magyar gyerekeket egy központba. Kalos Zoli bácsi válaszúton hozott létre akkor egy szorványiskolát, ahova ezeket a gyerekeket összegyűjtötte, és amikor ők ugye az elemi osztályaikból kinőttek, akkor szükségessé vált annak a folytatása, hogy ők szintén magyar kontextusba tudjanak tovább tanulni, és akkor született meg annak a gondolata, hogy ez történjen Szamosújváron tovább, úgyhogy a válaszúton 1-4 osztályban végző gyerekek, azok általában Szamosújvárra jönnek általános iskolába, és itt maradnak középiskolába is. Tehát ezek a gyerekek, akik a mi liceumunkba járnak, ezek körülbelül 30, de van olyan év, hogy 30-nál több településről is hozzánk jönnek. Egy nagyon kemény magot képez ugye a Szamosújvár és a Szamosújvár környékén található magyar településeknek a diáksága, de egészen messze menően a Szamosvölgyén, be a tóvidékre, tehát mezőség egészen kicsi eldugott falvaiba is el tudunk jutni, el szoktunk menni, bemutatjuk az iskolát, megkeressük azokat a magyar gyerekeket, akik még ott élnek, és idehozzuk őket. Így a mi iskolánkba tanulhatnak, és az iskolánk partnerintézményeként működő Téka Alapítvány keretében létező Szormány Kollégiumban élhetik ugye a heti mindennapjaikat, hétvégén pedig hazatérnek.
2: Október 17-én tartják a jubileumi ünnepséget. Milyen programokkal készülnek aznapra?
3: Igyekeztünk valódi ünnepet formálni ebből a jubileumból. 9 órakor kezdünk egy Kemény Zsigmondról szóló tudományos konferenciával, ahol a Bábesbolyai Tudományegyetem bölcsészkarának a tanárai fognak előadásokat tartani, illetve a mi szűkebb környezetünkből származó kollégák is bemutatókat tartanak, akik Kemény Zsigmond életével és munkásságával foglalkoztak. Ezt követően egy alumni találkozó lesz, amit először szervezünk. Ez egy vendégdiák találkozó, ahova visszavárjuk azokat a tanítványainkat, akik 10 év alatt nálunk végeztek. Ezt sok-sok játékkal fűszerezzük, fotózkodással, parádkozással. Ez 4 óráig fog zajlani. 4 órakor a régi pedagógusainkat hívjuk vissza, akik szintén vagy nyugdíjba mentek, vagy elmentek a mi iskolánkból más intézményekbe tanítani, és akik szintén úgy érezzük, hogy sokat tettek a mi intézményünkért, úgyhogy velük lesz egy 1 órás találkozó, 5 órától pedig egy nagyon komoly és az iskolánk értékeit felmutató gálaműsorra kerül sor, ahol táncos előadások, verses összefoglalók, természetesen beszédek hangzanak majd el, és hát egy kis meglepetéssel is készülünk, az elemiseink egy mese előadást fognak ezen a műsoron bemutatni. A gálaműsor lejárta után pedig szintén itt a mi iskolánkban az udvaron található Téka Szorvány Kollégium ebédlőjében egy állófogadást fogunk szervezni. És hát a tegnapi nagy hír, amit itt most beharangozhatok, azt hiszem most már, mert teljesen nyilvános, úgy tudom, hogy a sajtóban is megjelent, hogy Magyarország kultuszminisztere is hozzánk látogat, úgyhogy az ő megnyitója fogja tulajdonképpen az egész esemény sorozatot elindítani szombaton.
2: Ha jól olvastam Facebookon talán, akkor évkönyvvel is készülnek a 10 év ünnepségére. Ezt mikor tekinthetik meg a közönség?
3: Az évkönyvet azt ennek a 10 évnek a munkásságára visszatekintve hozták létre a kollégáim. Már tavalyi év folyamán elkezdődött a vele való foglalkozás, és ez az egész nyarunkat is igénybe vette, ugyanis többen is írtunk ebbe az évkönyvbe a sikereinkről, az élményekről, az egyáltalán a számvetés munkái kerültek be ebbe az évkönyvbe, sok-sok fotóval, úgyhogy ennek a könyvnek most egyelőre bemutatót nem szervezünk, viszont megtekinthetik, és ajándékot is tervezünk belőle adni azoknak, akik részt vesznek a szombati eseményeken.
2: Ha most egy kicsit előre tekintünk, mit szeretnének, milyen legyen a Kemény Zsigmond Liceum újabb 10 év múlva, és milyen elérhetetlen vágyakat szeretnének megvalósítani?
3: Ez nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy az, ami mindig a szemünk előtt lebeg, már elmondtam, de megismétlem. Egyrészt hűek kívánunk maradni a Kemény Zsigmondi hagyatéknak, és úgy gondoljuk, hogy a mezőség az nekünk óriási feladatunk. A mezőségi kultúrát átmenekíteni azon a hídon, ami ugye szimbolikusan az iskolánknak a küldetésében is metaforaként megjelenik. Úgy gondolom, hogy a mezőség és a mezőségi kultúrának a tovább örökítése, a menekítése és a megtartása az célunk lesz a további 10 évben is. Másrészt pedig azt hiszem, hogy az a modern infrastruktúra, amivel mi indultunk és amit kaptunk, az továbbra is kötelez bennünket. Tehát ha a világ olyan tempóban és olyan irányba fejlődik, amilyen már a jelenben is látható, ugye egyre technologizáltabbá válnak a tanulási folyamatok, akkor ez is célunk, hogy föl tudjunk zárkozni továbbra is ezekhez az irányvonalakhoz. Úgy gondolom, hogy a jövő, az elkövetkezendő 10 év is ugyanúgy arról fog szólni, hogy annak a tanulási szintnek az elérése lesz a fő célunk, amit eddig is szem előtt tartottunk. Nem csak mezőség szorványiskolája vagyunk, hanem Kolozs megye egyik jelentős tanintézménye is, azt hiszem, és mindig igyekszünk a közelünkben működő középiskolák szintjére föltornázni magunkat. Tehát úgy gondolom, hogy ezt csak is úgy lehet megtenni, hogyha megfelelő tanerő tanít itt a mi iskolánkban, hogyha megfelelően nyitottak vagyunk, és hogyha a diákjainkat nem csak fizikára, matematikára, biológiára tanítjuk, hanem a közösségi érzést is erősítjük bennük, hogy összetartozunk, hogy elég erősek vagyunk felzárkózni, hogy elég erősek vagyunk azon a pályán helyt állni, amit a modern, globalizálódó társadalom kínál számunkra.
1: Az elmúlt percekben Székely Melinda magyar tanárral beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Közvetlen régjettel lehet eljutni Bécsbe és Münchenbe Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból decembertől a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelésére, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Vitézi Dávid a bejegyzésében fontos előrelépésként értékelte, hogy Magyarország keleti feléből is egyre több város kapcsolódhat be közvetlenül a nyugat-európai vasúti hálózatba. A december 13-ai menetrendváltással megjelenő Miskolc-München

0: lehetően, tette hozzá a miniszter. A 2026-2027-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint az új magyar kormány által hozott reformok eredményeket hoztak. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. Alapjaiban kell újra gondolni a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának, a KATÁ-nak tervezését a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint. A szervezet közleményében azt írta, a pénzügyminisztérium KATA tervezete túlbonyolított, több ponton önellentmondó és nem egyeztethető össze maradéktalanul a TISZA adócsökkentés programjával. Az egyesület ezért alternatív norma szöveget és részletes szakmai javaslatcsomagot küldött a minisztériumnak. Ruszin Zsolt a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének vezetője, a közleményben kifejtette, társadalmi egyeztetés részeként olyan megoldást dolgoztak ki, amely egyetlen szabályozási rendszerben rendezni a kisadózást, megszüntetni a párhuzamos katatörvények fenntartását, és a jelenlegi katások számára lehetővé tenni az 50 ezer forintos havitételes adó megtartását. Az alternatív javaslat visszaengedni a céges számlázást 15%-os kiegészítő adó mellett, ugyanakkor pontosabban választaná el a valódi vállalkozói működést a bújtatott munkaviszonytól. Külön szabály rendezni a platform szolgáltatók, technikai kifizetők, egészségpénztárak és más közvetítő szereplők kezelését is, hangsúlyozta az elnök. Az október 23-ai hosszú hétvégén Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úti cél, még a régiók versenyében Észak-Magyarország vezet a szállás.hu foglalási adatai alapján. Mint írják, a hosszú hétvégi foglalások 29%-a az észak-magyarországi régióba szól, ezt a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld követi. A városok élmezőnyébe Pécs, Szeged, Hajdúszoboszló, Harkány és Hévíz is bejutott. A foglalások 57%-a két éjszakás, a szállások között a hotelek dominálnak, a foglalások 30%-ával. A szállásfoglaló portál adatai szerint a foglalások 56%-a két főre szól, a vendégek egynegyede gyermekkel utazik. A vendégek 48%-a legfeljebb 70 ezer forintot fordít a szállásra, 38%-uk a 70 és 170 ezer forint közötti ajánlatokat választotta, írja a szállás.hu közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a fátyol felhők délfelé fokozatosan levonulnak, a vastagabb felhőzet szakadozik, gomolyosodik, csökken, illetve emellett képződnek is gomoly felhők. Összességében alapvetően sok napsütésre van kilátás, főként északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat, akár jégdara kíséretében. Az északi északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra 15 és 18 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

Érzed a forróságot? Megtisztítottalak, kipróbáltalak a nyomorúság kohójában. Ézsaiás könyve 48. fejezet 10. vers. Sziasztok!

0: Louis így fogalmazott: Isten suttog hozzánk az örömeinkben, szól hozzánk a lelkiismeretünkben, de kiállt reánk a fájdalomban, ezen a hangszóron keresztül ébreszti föl a süket világot. A zsoltáros Dávid a nyomorúság kohójában mondta a következőket: Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam parancsolataidat. Mielőtt nyomorúságért tévelyektem, de most megtartom beszédedet. Jó vagy te, és jót teszel. Zsoltárok könyve 119.66-os verstől a 68-as versig. De ilyen belső megadásra nem jut el az ember könnyen, vagy egyik napról a másikra. Idő kell hozzá, amit gyakran hiszti és kapálózás kísér, na meg jó néhány féknyom az úton, ahol makacsul megvetjük a lábunkat és ellenállunk. Isten ezt mondta Ézsaiásnak, hogy így prófétáljon: Megtisztítottalak, kipróbáltalak a nyomorúság kohójában, magamért tettem ezt meg. Ézsaiás 48, 10-es és 11-es vers. A szenvedés magányos élmény, amit nem önként választ az ember. Ella Wheeler Wilcox költő így emlékeztet bennünket: Az öröm tágas csarnokában nagy sokaság elfér, de a fájdalom szűk folyosóin egyenként haladunk végig. A Biblia ugyanakkor ezt mondja: Erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Péter apostol első levele, 2. fejezet, 21-es vers. Jézushoz hasonlóvá válni sosem sétagalopp, hanem kellemetlenségekkel és fájdalommal jár. A jó hír azonban az, hogy nem egyedül vagy a tűzben. Isten keze szabályozza a termosztátot, és ő pontosan tudja, mekkora forróság kell ahhoz, hogy eljuss eddig a kijelentésig. Jó vagy te, és jót teszel. Most még talán nem tartasz itt, de egyre közeledsz.
1: Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról szólunk, hogy idén a Szerencs melletti Bekecsen rendezték meg a Borsodabolcs-Zemplén megyei polgárőrnapot.
2: Ez már a 25. Borsodabolcs-Zemplén vár megyei polgárőrnap, és hát abban az értelemben találkozó, hogy nyilvánvalóan találkoznak a vármegye polgárőr, 195 egyesülete van a vármegyénknek, mint a legnagyobb polgárőrmegye, a zászlós hajónak szoktuk magunkat tekinteni, és hát nagy öröm, hogy most Bekecsen ennek otthont, jó néhányan érkeztek polgárőrök, nagyon sok egyesület van, főznek is, főzőversenyben részt vesznek, illetve hát számos program lesz még, a megnyitón vagyunk most jelenleg túl, és hát a programok még nem értek véget még. Sok mindent lehet tenni, venni, találkozni, beszélgetni.
1: Ezután pedig arról szólunk, hogy a Magyar Comenius Társaság alapításának 40. évfordulója alkalmából rendeztek emlékünnepséget és tudományos konferenciát Sárospatakon, a Tiszán inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek nagykönyvtárában.
3: Az emlékezés egyik része a közösségi program, ami azt jelenti, hogy akik ma társaság tagjai, meg azok az értelmiségek Sárospatakról és bárhonnan az országból, akik kötődnek ez a társasághoz, ők találkozzanak és beszélgessenek. A másik része kifejezett emlékezés, amelyben segítséget nyújt a korábbi évek felidézéséhez a korábbi tagoknak, jelesül például Hörcsik Riád alapító tagnak a kifejezetten informatív és nagyon szép személyeket és eseményeket felidéző előadása. És van egy harmadik része az ilyen típusú emlékezéseknek, amikor tudományos szempontból is közelítünk magához a tárgyhoz, tudnéli Comenius életművéhez, és ebben Csorba Dávid és Monok István professzorok előadásai nagyon szép alapokat is szempontokat szolgáltattak.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, idén a szerencs melletti Bekecsen rendezték meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei polgárőrnapot. Ez volt a sorban a 25. ilyen alkalom. Hornyák Zoltán összeállítását hallják az eseményről.
2: Szemán Ákos, a megyei polgárőrszövetség elnök és főszervező, gondolom itt a Bekecsi falunapon és a polgárőr találkozón. Ez találkozó ilyenkor, megyei polgárőrnap, minek szokták nevezni?
3: Ez már a 25. Borsod-Abaúj-Zemplén vár megyei polgárőrnap, és hát abban az értelemben találkozó, hogy nyilvánvalóan találkoznak a vármegye polgárőrei. 195 egyesülete van a vármegyénknek, mint a legnagyobb polgárőrmegye, az ászlós hajónak szoktuk magunkat tekinteni, és hát nagy öröm, hogy most Bekecsen ennek otthont, jó néhányan érkeztek polgárőrök, nagyon sok egyesület van, főznek is, főzőversenyben részt vesznek, illetve hát számos program lesz még, a megnyitón vagyunk most jelenleg túl, és hát a programok még nem értek véget, még sok mindent lehet tenni, venni, találkozni, beszélgetni.
2: Mi az a sok minden, azon kívül, hogy találkoznak, beszélgetnek, eszmét cserélnek ugye az egyesületek egymás között, milyen programok várnak itt még ma a polgárőrökre?
3: Fellépések lesznek, tehát könnyűzenei koncertek, itt jelenleg egy hagyományőrző körnek a bemutatóját látjuk, de retrógépjárművek kiállítása is van, illetve hát egymással lehet nagyon sokat beszélgetni, találkozni. Számos kitüntetést adtunk át, hiszen a legnagyobb polgárőr rendezvény mégiscsak a vármegyénkbe, a vármegyei polgárőrnap, és ilyenkor igyekszünk minél több olyan polgárőrtársunkat elismerésben részesíteni, aki az elmúlt évben vagy években kiemelkedően teljesített.
2: Az elnöki beszédben mit emelt ki?
3: Hát egyrészt a polgárőrök létszámát, a polgárőr egyesületek számát, az, hogy az elmúlt években, pontosabban az elmúlt évben a gyermek és ifjúságvédelemmel, illetve a kábítószer megelőzéssel foglalkoztunk elsősorban. Az idei évnek a kiemelt feladata a külterületek és közterületek biztonságának kiemelten való odafigyelése, tehát ezért is nevezzük az idei évet a kül- és közterületek biztonságának évének. És hát köszönetet mondtam a polgárőreinknek a munkáért, köszönetet mondtam az együttműködő partnereinknek a támogatásért, segítségért, barátságért, és hát nagy megtiszteltetésért minket, mert hát legalábbis amióta én polgárőr vagyok 17 éve, még olyan vármegyei polgárőrnapon nem voltam, amelyet megtisztelt volna az országos rendőrfőkapitány. Itt volt most velünk Mecser főkapitány úr, ő is megköszönte a rendőrség nevében a polgárőrök munkáját, és hát voltak itt mások is, a vármegyei főkapitány úr is jelen van, katasztrófavédelem, idegenrendészet, postabiztonság képviselteti magát, tehát számos olyan együttműködő partner, akikkel egyébként együtt köteleztük el magunkat arra, és nem hagynám ki az önkormányzatokat sem, arra, hogy a települések biztonságosabbak legyenek, a települések közrendjét, közbiztonságát megőrizzük, javítsuk.
2: Szükség van ezekre a napokra? Ad egy löketet az állománynak?
3: Mindenképpen kell, hogy adjon, hiszen miután a polgárőrség önkéntesen, térítésmentesen dolgozik, minden polgárőr a saját szabadidejéből szán arra, hogy másoknak a nyugalmát őrizze, ez mégiscsak egy köszönet arra, hogy együtt lehetünk, együtt elfogyaszthatunk egy ebédet, együtt megnézhetünk egy koncertet, elbeszélgethetünk, erősíthetjük a polgárőrbarátságot, megbeszélhetjük azt is, hogy mely településen milyen problémák vannak, vagy ott azt a problémát ők hogy tudták megoldani. Tehát itt a jó gyakorlatok is tudnak cserélődni, és hát mégiscsak egy elismerés azok számára is, egy oklevél, egy emléktárgy formájában, akik az elmúlt években kiemelkedőt teljesítettek, és hát mindenkinek jól esik, ha valamit rátesz az asztalra, egy picit többet tesz rá, mint mások, akkor azt mondják neki, hogy köszönjük szépen, így tovább.
2: Dzsupin Róbert szerencsi kapitánnyal futottam itt össze. Ugye szerencsehez nagyon sok település tartozik, és ezredes úr a megmutatója, hogy mennyi probléma van a környéken. Mi az, ami most önöknek munkát ad leginkább? Mi az, amire nagyobb erőt kell fordítani?
4: Ugye ezt 27 település tartozik a Szerencsi rendőrkapitánsághoz, a Szerencsi, illetve a Tokaji járás. Problémáink nyilvánvalóan hasonlóak, mint az országban. Természetesen a kábítószer elleni küzdelem az folyamatos. A héten egyébként, sőt, ma van szombat, holnap előzetesbe teszünk egy dílert a térségből. Volt egy akciónk, jó sikerült, és remélem, hogy ez így is marad, mint hogy előzetesbe kerülnek. Illetve a második legnagyobb probléma, ami sajnos mindenkit érint, az az online csalások időszaka, bűncselekmény sorozata. Mindenféle módon megpróbálnak átverni minket, gyakorlatilag hamis termékeket küldenek, nem küldenek termékeket, kiadják magukat futároknak, és úgy próbálnak pénzhez jutni. Ugye nagyon óvatosan kellene bánni mindenkinek ezzel a netes rendeléssel, foglalással.
2: Közlekedés biztonság az mennyire okoz feladatot? Ugye a Baleset Megelőzési Bizottság a megyébe is dolgozik országos szinten, de hát gyorshajtók, közlekedési balesetek mindig akadnak. Itt a Szerencsi Kapitányság területén mennyire mérvadó ennek a problémának a megoldása?
4: Tavalyi évhez képest kevesebb, 30%-kal kevesebb sérüléses balesetünk van. Ettől függetlenül volt halálos balesetünk, amit nem lehetett elkerülni. Sőt, egy vasúti átkerő helyen egy mellék vonalon ment át, lerobbant az autó, lefulladt a sofőr, és úgy még egyszer lefulladt, úgy próbált átmenni, de sajnos jött a vonat, és az utasa meghalt. A négy sávosítása szerencsig a 37-esnek nagyon nagy előny volt, gyakorlatilag drasztikusan csökkent a balesetek száma.
2: Ezres úr, egy ilyen falunapon, mint a mostani, megéri kivonulni a rendőrségnek? Testületileg megmutatni magunkat? Oké, rendben, polgárőr nap van, de önnek, mint fő rendőrnek, ilyenkor ki kell jönni az emberek közé?
4: Persze, és én szeretek is kijönni. Ugye gyakorlatilag rengeteg polgárőr egyesületünk van, akik itt főznek, jelen vannak, egy pár mondat elejéig meg tudjuk köszönni a tevékenységüket. Nagyon hasznos tevékenységet folytat a polgárőrség. Ott vannak folyamatosan, adnak jelzést nekünk, adnak olyan információt, amit később tudunk a nyomozások során használni, úgyhogy abszolút pozitív a történet.
5: A Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrvezetők közül a megyei rendőrfőkapitány dr. Kis Attila is megjelent a főrendőrök közül.
2: Főkapitány úr, egy ilyen bekecsi, de akárhol legyen egy megyei polgárőrnap, a rendőrségnek ott kell lenni, képviseltetni kell magát?
6: Nem kell képviseltetni magát, de úgy gondolom, hogy a rendőrség a stratégiai partnere a polgárőrségnek, és már csak ezért is itt kell lennünk, segítenünk kell, és demonstrálnunk kell azt az együttműködést, a személyes jelenlétünkkel is, ami a rendőrség és a polgárőrség, a rendőrök és a polgárőrök között nap mint zajlik.
2: Sokat segít a polgárőrség? Ha sokat, akkor hol, milyen területen önöknek?
6: Igen, nagyon sokat segít nekünk a polgárőrség, és azt kell mondjam, hogy a közbiztonság valamennyi területén. Említhetem, legyen ez környezetvédelem, legyen ez közterületi szolgálat, legyen ez lovas szolgálat, legyen az ifjúságvédelem, vagy kábítószer, közlekedés. Tehát nem tudok olyan területet mondani, ahol a polgárőrséggel ne lenne napi élő kapcsolatunk.
2: Mi az, amiben tudnak segíteni? Forgalomirányításnál szoktuk látni a polgárőröket, de ők figyelnek, látnak jelzéseket, tényleg adják önök felé?
6: Természetesen. Nagyon sok információt kapunk a polgárőrségtől, és a polgárőröktől. Az adott település közrendje, közbiztonsága gyakorlatilag nélkülük már elképzelhetetlen. Tehát olyan szimbiózisban van a rendőrség és a polgárőrség, ami úgy gondolom, hogy ez példaértékű. Itt a megyében különösen, hiszen az országos polgárőr létszámnak a 10%-a itt ebben a megyében van. Itt volt a polgárőrség bölcsője, Taktaharkányban alakult meg az első polgárőr szervezet, és ugye az elnök Szatmári Gyula úr, aki sajnos már nincs közöttünk, de mindig is emlékezünk arra az együttműködésre, amit kialakítottunk. Még annak idején Szatmári elnök úr.
2: Térjünk vissza a mai napok, nem is a mai naphoz, hanem az elmúlt napok történéseihez. Ugye voltak változások a rendőrségen belül országos szinten is. Mennyire jó az nekünk borsodiaknak, hogy egy borsodi lett az országos rendőrfőkapitány?
6: Hát úgy gondolom, mindenféleképpen pozitívum, hiszen ő saját bőrén is érezte a problémáinkat, tehát nem csak a papírokból, nem csak hallomásból vagy a jelentésekből olvassa azt, hogy mivel küzdenek a borsodi rendőrök, hanem a csatábornok úr nap mint nap a saját bőrén is tapasztalta ezt, amikor megbízott megyei főkapitány volt, amikor Kazincz Marcikán kapitány volt, vagy amikor bűnügyi igazgató volt a megyében. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen nem kell magyarázkodnunk, hogy mik a gondjaink, úgyhogy ő ezt kristálytisztán tudja és érzi.
2: Milyen instrukciókat kapott tőle? Mi az, amit meg kell oldani? Milyen számokat? Ugye statisztikából él mindenki. Miket kell hozni a megyének? Vagy legyen rend, fegyelem?
6: Szerencsére ő is, és én is azon az állásponton voltam mindig, hogy a statisztikai számok nem azok a lényegesek. Nem az a lényeges, hogy a megyében élők, az egy adott területen élők hogyan érzik magukat, hogy érzik-e, hogy van közbiztonság, hogy ki tudnak-e menni az utcára, ki mernek-e menni az utcára, hogy a gyerekeiket kimerik-e engedni este, elengedik-e diszkóba őket. Tehát ha ez a közbiztonság szilárd, és ezt érzik a lakosok is, akkor én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen számok vannak. De ezen kell dolgozni, hogy ez az érzet, ez továbbra is fennmaradjon. Most úgy gondolom, hogy alapvető gondok, problémák a megyében nincsenek. Tehát a megye lakosainak a többsége azért biztonságban érzi magát. Nem azt mondom, hogy nincsenek gondjaink, nem azt mondom, hogy nem kell bizonyos területekre jobban odafigyelni. Legyen ez a kábítószer, legyen ez az online csalások területe, legyen az a közterületen elkövetett bűncselekmények számának a csökkentése. Tehát ez mind olyan kihívás, amire oda kell figyelni, és ami a megye rendőreinek fel kell lépni. Egyet kértem a rendőri állománytól, hogy ne menjenek el a bűn mellett. Az intézkedések és azoknak az eredménye abba természetesen a felelősség az övéké. Nem szól bele, hogyha valaki figyelmeztetést alkalmaz, mert olyan jellegű cselekményt lát, tehát nem a büntetés a domináns, hanem ha kell, akkor figyelmeztessen, de jogsértés nem maradhat intézkedés nélkül. Ez a legfontosabb.
5: Csúra György, a Borsodabói-Zemplén megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke is kíváncsi volt a polgárőr napra. Volt vezetőként megtiszteltetésnek érezte, hogy meghívták erre a jeles eseményre.
7: Elnök úr, itt vagyunk Bekecsen. Hát már régebben találkoztunk, ugye, amikor leköszönt. Hogy telnek mindennapjai?
8: Hát, hogy az élet az mindig hoz furcsaságokat. Vannak problémák is, de van jó dolog is. És hát a polgárőrségtől hiába nyugállományba vonultam, azt nem lehet elfelejteni. Azt szokták mondani, hogy ha ezzel született az ember, akkor ezt még a haláláig is csinálja. Úgyhogy odafigyelek a gyerekekre, odafigyelek a volt kollégáimra. Ha kell, akkor segítek természetesen, és attól a, én betegségnek mondom, a közbiztonság iránti figyelem, az nem szakad meg. Tehát úgy vagyok vele, hogy ha tudunk, akkor segítsünk. Ha nem tudunk, akkor próbáljunk segíteni. Nagyon lényeges ebben a jelenlegi világban, igen, az, hogy tényleg emberek legyünk, hogy egymással találjuk meg a kontaktust, és ne azt figyeljük, hogy új, az ilyen, meg olyan, nem. Emberek vagyunk, helyiek vagyunk, szeretjük a közösségünket, és erre kell koncentrálni mindenkinek. Meg arra kell törekedni mindenkinek, hogy az vezérelje már az én korosztályomat is, hogy vannak már unokáink is, és ő nekik is jó legyen.
7: Mi a tapasztalat? Ugye most mondhatjuk azt, hogy kívülről nézi, de mégis belülről. Mik a legnagyobb problémák ma a társadalomban, amit a polgárőrség és hatható segítsége meg tud oldani?
8: Én a legnagyobb problémának azt látom, hogy eljutott valahova oda ez a magyar társadalom, hogy egymásból állandóan az ellenfelet, az ellenséget, meg nem is tudom, hogy mit keresünk. Valahol erőt nyert az a jó magyar mondás, hogyha megdőlött az én tehenem, akkor dögöljön a szomszéd is. Na, ezt kell elfelejteni. Ezt kell elfelejteni, és a polgárőrségnek pont ezt kell mutatni az embereknek, hogy tessék megnézni, mi itt vagyunk, és segítünk, és azért vagyunk itt, mert azt akarjuk, hogy mindenki nyugodtan, békében tudjon élni. Ez a cél. És ez határozza meg a jövőnket is, hogy egy gyerek a családban azt látja, hogy milyenek a szülei. És ez a felelősség a szülőkön van, hogy az a gyerek olyanná váljon, hogy tényleg ő is ezt a közösségi szemléletet tudja továbbvinni, ezt a segíteni akarást akarja továbbvinni, és tényleg az, hogy ahol tudok, segítek.
2: Polgárőrnapok elnök úr idejében is voltak. Miben másabb ez a mostani így ha szétnéz itt Bekecsen?
8: Hát én bízom benne, hogy nem zakkant ez meg, mert azért az eredmények, amit elnök úr is felsorolt, tehát Borsod megye még mindig viszi az élen a zászlót. Ugye mi büszkék vagyunk rá, borsodiak, mert nagyon sokszor mondtuk, hogy ez a polgárőrség, magyar polgárőrség, az valahol többek között innen Borsodból indult. Ugye én is alapítója vagyok a magyar polgárőrségnek. Szatmári Gyula nagy tiszteletű volt, elnök kollégám, barátom,
9: Taktaharkány.
8: Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a takta közből indult a polgárőrség, amikor Markos Gyurival vitatkozok, mert ő mondja, hogy Budapestről, nem mondom, a takta közből. Tehát és ezt kell továbbvinni. Egyre többen jönnek közénk most már megint. Tehát volt egy időszak, amikor úgy kicsit lecsillapodott ez a lelkesedés, de most már egyre többen is, egyre több olyan kis település ismeri fel, hogy gyerekek, hát össze kell fognunk. Ha rendet akarunk a településen, akkor össze kell fognunk, oda kell figyelnünk. És ebbe segít a polgárőrség. Ebbe segít a polgárőrség. Akár úgy is, hogy segítünk megszervezni az egyesületet, akár úgy is, hogy fel tudjuk készíteni ezeket az embereket a polgárőr munkára, és ami nagyon-nagyon lényeges, hogy az együttműködő partnerekkel való viszony, a rendőrséggel óriási a kapcsolatunk, de ugyanez elmondható a katasztrófavédelemről is, mert hogyha van egy tűz, vagy árvíz, hát volt Borsod megyében 2010-ben nagy árvíz, 5000 polgárőr volt a gátakon éjszaka, Vas megyéből, Nógrád megyéből, Szabolcsból jöttek a polgárőrök segíteni. De ugyanaz igaz fordítva is, amikor a Dunai nagy árvizott, akkor mi Borsodból mentünk 100 fővel. Szóval itt van a polgárőrségnek a többek között az ereje, és ezt kell továbbvinni az utódainknak. Én ebben tudok nekik segíteni, akár jó tanácsokat is, de lehet néha némik azt mondja a fiatal, hogy mit beszél még ez az öreg úr itt nekünk, de a példa az kezdték a rendőrök a bemutatót. Igen. Minket lőttek, nem ott legyél.
2: Köszönjük szépen.
8: Kérlek szépen.
2: Pont Zsófi országgyűlési képviselő azt mondja, találkoztam itt Bekecsen, falunapon vagyunk. Fontosak az ilyen napok?
10: Nagyon, nagyon. Tehát szerintem a helyi közösségeket csak úgy lehet erősíteni, hogyha vannak közösségi programok. A falunap ilyen, minden település életében, ez egy ünnep igazából, a településnek az ünnepe. És ez egy kicsit még annál is különlegesebb, mert most már egy ideje hagyomány, hogy a megyei polgárőrnapot összekötik egy falunappal. És hát azért ez mindig olyan különlegesét teszi, mert a polgárőröknek pedig ilyenkor megköszönjük azt a sok-sok munkát, amit egyébként önkéntesen végeznek. Úgyhogy én ezeket nagyon-nagyon szeretem.
2: A polgárőröknek a munkája itt, akár választókerületet nézzük, akár a megyének ezt a részét, mennyire meghatározó?
10: Nagyon, tehát ez egy hungarikum azért, tehát egyedülálló tényleg ez a fajta szolgálat, amit a magyar polgárőrök most már 35 éve végeznek. Igazából egy idős velem ez a mozgalom, és ami még izgalmasabb, hogy itt a mi vidékünkről, a Takta közből származik, és erre legyünk nagyon-nagyon büszkék. Hallhattuk is a számokat, hogy Borsodabói Zemplén megyében a polgárőr egyesületeknek a száma az a legmagasabb gyakorlatilag az országon belül. Nagyon sok szolgálati órával kimagasló, igazából az összes szolgálati órának a 10%-át az itteni polgárőrök végzik, és én látom is őket minden településen. Egyébként, hogyha bármilyen más gond van, rendkívüli helyzet, vagy amikor Covid volt, vagy akár árvíz, vagy bármi, akkor az biztos, hogy a polgárőrökre olyankor is lehet számítani. Azért azt mindenkinek tudnia kell, hogy tényleg ők a szabad idejükben úgy döntenek, hogy ők azért fognak járőrözni, hogy az adott településnek a közbiztonsága még jobb legyen. És ez egy sikertörténet az elmúlt 15 évben, ahonnan indultunk, és ahol most járunk, tehát megfeleződtek a bűncselekmények számai, az egy sikertörténet, és nem tudtuk volna elérni a polgárőrség nélkül. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok rájuk, és örülök, hogy énkor a családjuk is itt van, mert a családjuk igazából engedi azt, hogy szabad idejükben nem a családdal töltik az időt, hanem az emberekkel foglalkoznak. Sokszor amúgy a családtagok is inkább úgy döntenek, na jó, akkor inkább én is polgárőrködöm.
7: Bekecsről kitekintve egy picit az országos politikába, ugye megváltozott az ország vezetése, képviselőasszony is ellenzékbe került. Mi a legnagyobb probléma, mi a legnagyobb feladat, amit meg kell oldani helyi szinten, de szóvá kell tenni az országgyűlésben?
10: Igen, ez izgalmas időszak, mert nyilván még nem voltam ellenzéki országgyűlési képviselő. Ez egy más szemlélet itt igazából. Folyamatosan azt kell nézni, hogy milyen intézkedések születnek, és azok az intézkedések valóban az embereket szolgálják-e. Ugye most a költségvetés az van napirenden, és szerintem ott is nagyon fontos az, hogy azok a döntések, amelyeket meghoz egyébként a kormány, majd arról dönteni kell az országgyűlésnek, azok valóban az emberek érdekét szolgálják-e. Nyilván itt ez egy nagyon-nagyon fontos munka, hiszen mi vagyunk az embereknek a hangja, akik igazából, hogyha esetleg valamely intézkedés hátrányosan érinti őket, akkor mi tudunk kiállni értük. Tehát ez a nagy politikáról. Itt helyben pedig azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6 évben nagyon sok fejlesztés sikerült megvalósítani, gondoljunk csak a 37-es út négysávosítására szerencsik, de még más, rengeteg, tényleg nagyon büszke vagyok erre. Nem azt mondom, hogy mindennel végeztünk, és minden feladatot elvégeztünk, de ezek jó dolgok, és arra kell, én arra szeretnék odafigyelni, hogy ezek a fejlesztések a jövőben is folytatódni tudjanak, meg legyenek ilyen közösségi programok, úgyhogy igazából ezeken dolgozom, de még ugye mindig nagyon friss, tehát igazából még mindig csak 100 nap telt el igazán az új kormány, amióta megkezdte a működését, illetve az új országgyűlés, úgyhogy még én is tanulom ezt.
1: Kedves hallgatóink, idén a Szerencs melletti Bekecsen rendezték meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei polgárőrnapot. Ez volt a sorban a 25. ilyen alkalom. Hornyák Zoltán összeállítását hallották az eseményről.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Comenius Társaság alapításának 40. évfordulója alkalmából rendeztek emlékünnepséget és tudományos konferenciát Sárospatakon, a Tiszáninneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek nagy könyvtárában. Az eseményen az utolsó még élő alapító tag, dr. Hörcsik Rihárd emlékezett a társaság alapításának előzményeire, körülményeire, az alapítókra. A következő percekben őt hallják.
2: A Comenius Társaság létrehozásában sokan közreműködtek és közreműködtünk. De úgy érzem, hogy elsőként Kardos Béla nevét kell megemlíteni, aki 23-ban kapta a diplomáját a prepában, a tanítóképzőben, és ekkor kötött örök barátságot Szászi Kálmánnal és Sárospatakkal, aki Comeniusszal már korábban is sokat foglalkozott a 60-as, 70-es években, és olyannyira, hogy a 80-as években, 83-ban egy Comenius film forgatókönyvét is megírta. Nos, hát az ő ötlete volt gyakorlatilag, hogy itt egy egyesületet kéne létrehozni. Ő volt, aki ráérzett arra, hogy itt egy óriási hiátus van. Már Németországban, Csehországban, Szlovákiában, mindenütt van, Hollandiában Comenius Társaság, csak Magyarországon nem volt. És ő ráérzett erre, és hát ez volt az egyik indító oka annak, hogy itt foglalkozni kell Comenius örökségének ápolásával. És hol másütt, mint Sárospatakon, hiszen itt töltött 4 évet, legtermékenyebb 4 éve volt, olyan alkotások születtek, ami meghatározta a pedagógiai munkásságát, és éppen ezért 83-tól gyakran jött Sárospatakra. A figyelmét neki is a 81-es 450 éves kollégiumi ünnepség keltette föl. Úgy az egyház, mint az állam is megünnepelte, és ekkor országos közvélemény is Patak mellett volt, hogy igen, milyen jó lenne visszaállítani a kollégiumot, a régi református kollégiumot, mert Pataknak a régi fénye ismét itt lenne közöttünk, a diákváros. Nos, tehát Kardos Béla az egyik olyan személy, aki nevét meg kell említeni. És hát ő volt a kezdeményező, állandóan ő rágta a fülünket, és 2 összekötő kapocs volt a tudományos gyűjteményekben Újszászi Kálmán bácsi, illetve a tanítóképző főiskolán Kördöbec József, aki nyugalmazott igazgató volt, főigazgató, és hát barátja Kardos Bélának, és természetesen fiatalok is ott voltunk, hát én, mint levéltár igazgató, fiatal történész, lelkész, levéltáros, részt vettem ezekben a munkálatokba, jó barátságot kötöttem Kardos Bélával, és hát egy kicsit rám ragadt a Comenius tisztelete, a Comenius örökségének az ápolása, hiszen 84-ben az ő kezdeményezésükre kezdtem el foglalkozni Comeniusszal, és tartottam életem első nemzetközi előadását Berlinbe, a Franz-Josef Friedrichstrasse-n Comenius örökségével kapcsolatban, Comenius és a csemorva exulánsok Sárospatakon. Ez akkor nagyon nagy szám volt, legalábbis az én életemben, nem is voltam 30 éves, és ekkor indult el a történészi pályafutásom. Tehát jól jelzi azt, hogy ekkor már itt Sárospatakon is az itt lévő értelmiségi kör, így mondjam, akár egyházi, akár állami vonatkozásban egyfajta erjedés indult el, ez a perestroika időszaka egyébként, és itt láttam azt, hogy különböző lehetőségeinket érdemes kihasználni, és hát ennek köszönhetően 86-ban megalakult a Comenius Társaság. Ez is érdekes, hogy hogyan. Amikor itt, hál' Istennek, 2 év után megjött a belügyminisztériumnak az engedélye, és akkor kerestünk egy időpontot, hogy ahol mégiscsak, hát mondjuk tisztában voltunk azzal, hogy ugyan kit érdekel egy Comenius Társaság létrehozása, hogy adjunk ennek egy olyan teret. És az apropót a tanítóképző főiskola évzárója jelentett, ahol tömeg volt, 8-900 ember mindig összejött, hiszen a végzős hallgatóknak a hozzátartozói, tehát ez egy népünnepi patakon. Ehhez sikerült hozzászervezni a Somogyi József szobrászmester Rákóczi szobrának a felavatását a Várkertben. Köpeci Béla miniszter adta át, és ennek a napnak a bekoronázása volt a Kommunista Társaság létrehozása a főiskolán, ahol megint csak pártunk és kormányunk idézőbe téve nagyjai jelentek meg, mert különben el sem jöttek volna szerintem, de ez a három apropó alkalmat adott arra, hogy tényleg legyen hallgatóság, legyen tömeg, és ekkor alakult meg. És hát ennek a célja elsősorban az volt, ennek a társaságnak, hogy Magyarország közvéleményét fölrázzuk, hogy Közép-Európában a Comenius társaságok, különböző szervezetek, szobrok hirdették Comeniusnak a nagyságát. Patakon pontosabban Magyarországon nem volt ilyen társaság. Tehát erre érzett rá egyébként Kardos Béla bácsi, amikor ezt forszírozta. Tehát ezzel a magyar művelődés történet folyamatában mi egy fontos szerepet vállaltunk ezzel, hogy legyen egy magyar országos hatáskörű társaság, aki Comenius örökségét ápolja, összefogja a kutatásokat, és itt kiállításokat szervez, kiadványokat szervez, stb. És hát ha más nem, akkor a Comenius társaság megalakulásának az óriási eredménye az volt, hogy 86-tól indul meg a magyarországi Comenius kutatásnak a reneszánsza. Ez egy óriási eredmény, és köszönhetően annak, hogy kiadványok jelentek meg, konferenciák, sokan én is részt vettem, több konferencián, tehát mind-mind azt mutatja, hogy igenis betöltötte a szerepét a Comenius társaság már azzal is, hogy Comenius örökségét ápoltuk, elvittük a hírét a nagyvilágba, közönösen Közép-Európában, hogy Magyarországnak, a rákóczieknak milyen szerepe volt, meg Sárospataknak, hogy Comenius élete legszebb 4 évét töltötte itt a országunkban, Sárospatakon, tehát 120-nak is egy a vége. Én úgy hiszem, hogy a Comenius társaság megalakítása történelmi tett volt, és azóta is betölti ezt a óriási szerepét, ami a magyar művelődés történet egészében látszik, hiszen Comenius egy meghatározó személyisége az európai művelődés történetnek, amiben helye van Sárospataknak és Magyarországnak. Hát ezért örülök annak, és hálát adok a mindenhatónak, hogy én, mint egykori alapító, még élő személy itt részt vehettem, és elmondhattam a visszaemlékezésemet. Emlékeztünk a régi professzor kollégákra, akiktől nagyon sokat tanultam, és tisztelet az ő munkájuk iránt, és különösen Kardos Béla személye iránt tisztelet, aki már betegsége miatt 86-ban nem tudott itt lenni, ugyanakkor meg sem említették a nevét, de épp itt az ideje, hogy 40 év után adjuk a tiszteletét, hálával áldozunk az ő emlékének.
1: A Comenius társaság elnöke, dr. Bolvári Takács Gábor először az évfordulós esemény programjairól beszélt az Európa Rádiónak.
3: Az emlékezés egyik része a közösségi program, ami azt jelenti, hogy akik ma társaság tagjai, meg azok az értelmiségek Sárospatakról és bárhonnan az országból, akik kötődnek ez a társasághoz, ők találkozzanak és beszélgessenek. A másik része kifejezett emlékezés, amelyben segítséget nyújt a korábbi évek felidézéséhez, ez a korábbi tagoknak, jelesül például Hörcsik Riád alapító tagnak a kifejezetten informatív és nagyon szép személyeket és eseményeket felidéző előadása. És van egy harmadik része az ilyen típusú emlékezéseknek, amikor tudományos szempontból is közelítünk magához a tárgyhoz, tudnélik Comenius életművéhez, és ebben Csorba Dávid és Monok István professzor urak előadásai nagyon szép alapokat is szempontokat szolgáltattak.
1: Ahogy hallottuk, komoly életművel rendelkező emberek alapították ezt a társaságot, és hallottunk eredeti célokról is. Ma milyen célokat tud megfogalmazni ez a szervezet?
3: Comenius életmű az azért kortalan, mert az általa lefektetett didaktikai alapelveket visszaigazolta az élet. Ami azt jelenti, hogy a mai oktatási rendszer szerintem sokkal jobban támaszkodhatna bizonyos meglátásaira, és egyébként az eredeti bázisintézménye a társaságnak a tanítóképző főiskola, amelynek jogutódama a Tokaj-hegyai Egyetem, ezt a pedagógus képzésébe igyekszik is beépíteni. Vagyis a mai feladatok és szempontok egyik dimenziója az mindenképpen ezen fiatal pedagógus jelölteknek a bevonása, a velük való megismertetése ennek az életműnek. A másik pedig egy olyasfajta klasszikus tudományos értelmiségi szerep, mint a konferencia szervezés és a kiadványok fölvállalása. A Biblioteka Koméniának kiadványsorozat, mint egyfajta tudományos évkönyv, most már 25 kötetet számlál, és ez azt jelenti, hogy helye van a magyar tudományos életben ennek a társaságnak.
1: Ha helye van, ahhoz ugye kell tagság. Manapság egészen komoly szervezetek nagyon gyakran küszködnek azzal, hogy hát akkora tagságot nem tudnak felmutatni, mint évtizedekkel ezelőtt. Ez egy kortünet, ezt hosszan lehet nem boncolgatni. Önök hogyan próbálják megszólítani a főként kutatók, professzorok generációit, hogy vállalják föl ezt a szervezetet, jöjjenek, és tegyék hozzá maguk értékeit ahhoz az elmúlt évtizedek közösségéhez, amelyet sikerült felmutatni ez idő alatt.
3: Ugye annak idején a társaság, ugye a 10 alapítótak kezdeményezése nyomán végül is 176 fővel alakult meg, ha jól emlékszem, de az a nagyságrend, ez biztos, hogy így van. Most a társaságnak körülbelül 70 tagja van, ami azt jelenti, hogy ezt vehetnénk úgy is, hogy csökkent, de hát persze 40 év alatt jelentősen átalakult, és az nagyon igaz, hogy a mai világban egészen más jelent egy egyesületi tagság, mint jelentett mondjuk a 80-as évek második felében végén, amikor az egyfajta civil ellenállásnak a jelképe is volt, és az ellenállás nem feltétlenül politikai értelemben kell gondolnunk, sőt kifejezetten nem, hanem egyszerűen a közösség szervezés, az önálló entitás fölmutatása, ott akkor az egyesületi tagságnak volt egy ilyen üzenete is. Ma már bárki bárminek tagja lehet, sőt, olyan közösségi hálózatok vannak, ahol nem is kell tulajdonképpen formális tagság, mert egyszerűen az ember csatlakozik, aztán utána meg leíratja magát a levelező listáról. Mi ezt két módon próbáljuk erősíteni ezt a bázist. Egyrészt olyan módon, hogy fiataloknak fölkínáljuk a tagságot, meghívjuk őket, másrészt pedig örömmel fogadjuk azokat a korban talán idősebb kutatókat, akik valahogy hirtelen ráébrednek, hogy ők ide szeretnének tartozni. Lehet, hogy csak azért, mert jönnek egy konferenciára, és akkor ott előadnak, és aztán azt mondja, hogy tényleg, hát itt nekem helyem van. Mind a két irány vállalható, de és azt hiszem, hogy ezt sok más szervezet is ugyanezt gondolja, ezeket soha nem szabad erőltetni, mechanikusan nincs értelme a tagság gyarapításnak csak azért, hogy bármilyen ok miatt föl tudjunk mutatni nagyobb létszámot. Akit el tudunk érni, az meg fogja találni azt a formát, ahogy neki kényelmes és komfortos.
1: Milyen eseményeket, milyen programokat szervez egyébben a szervezet, és hogy ugye hallottuk azt, hogy gyakorlatilag kiadványok összeállításával, szerkesztésével is foglalkoznak.
3: Így van, a társaságnak visszatérő rendezvénye az minden év őszén, tághatárok között mozog október-november folyamán, egy tudományos konferencia, ugye idén a 34-et rendeztük már meg, ez lényegében nagyon könnyű kiszámolni, 40 év alatt majdnem minden évben volt egy ilyen. Ezek hosszabb, rövidebb ideig tartó, van, hogy kétnapos, van, hogy egynapos programok. Általában ilyenkor van az évi rendes közgyűlés. Tavasszal szokott lenni valamifajta művészetpedagógiai program, amely kifejezetten társasági szervezés, és évközben több olyan alkalom, amikor a társaság, ugye ez a helyes kifejezés, szakmai támogatóként csatlakozik valamilyen más szervezet programjához. Ez lehet mondjuk a Teleki József Akadémiai Klub, vagy az Emplini Múzsa folyóirat. Tehát ugye a szinergia kihasználása az hasznos lehet. És ezen kívül vannak olyan iskolai programok, egyetemi alkalmak, ahol a társaság szintén meg tudja jeleníteni magát, de miután civil szervezet, ugye itt nincsenek fizetett alkalmazottak, mindenki társadalmi munkába végzi a tevékenységét, ez nagyjából összefonódik azzal az általános pedagógus értelmiségi léttel, amelyet egyébként is az emberek végeznek.
1: Az emlékülés a Comenius látogató központ létrehozására irányuló szándék nyilatkozat ünnepélyes aláírásával zárult. A Magyar Comenius Társaság elnöke dr. Bolvári Takács Gábor, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektora dr. Engi Sándor, a Tokaj-hegyalja Egyetem rektora dr. Kéri Szabolcs és a Tiszán Inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek igazgatója dr. DNS Dénes által aláírt együttműködési megállapodás Comenius szellemi örökségének új formában történő Sárospataki bemutatására irányul. A látogatóközpont céljára a Tokaj-hegyalja Egyetem felajánlotta a tulajdonát képező egykori tanítóképző igazgatói lakás Comenius utca felé nyíló helyiségeit, a felek a látogató központ szakmai céljainak, kiállítási tervének, kommunikációs elemeinek és működési modelljének kialakítására közös koncepciót dolgoznak ki. Kedves hallgatóink, a Magyar Comenius Társaság alapításának 40. évfordulója alkalmából rendeztek emlékünnepséget és tudományos konferenciát Sárospatakon, a Tiszáninneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek nagykönyvtárában. Az eseményről hallották összeállításunkat.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy a Sárkányok titkos élete címmel dr. Nagy Károly Zsolt antropológus, teológus, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem oktatója tartott előadást a Múzeumok őszi fesztiválján a Sátoralja Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban.
4: Ez egy nagyon izgalmas szimbolikája a sárkányoknak, nem tudjuk sokszor eldönteni, hogy őriznek valamit, vagy ők maguk hordozzák a kincset, és a legyőzésük az egyben a kincs megszerzését is jelenti, és maga a győzelem az, hogy túljutunk ezen a küzdelmen, ez a kincs. A magyar sárkány ebből a szempontból viszont egészen elképesztően izgalmas, mert hogy egy egyedi. Maga a név is egyedi, ótörök eredetű névről van szó. A mi sárkány alakunk is kötődik a tektonikus dolgokhoz, a milyen kis a sárból, egy ilyen csusszamlós, kígyószerű, mocsári lény lehet valahol az eredete a dolognak, de hogy alapvetően a miénk, és ez a garabanciás diák is a sárkány alakjában válik a legszebben kitapíthatóvá, se nem rossz, se nem jó. Egyszerűen azt az erőt testesíti meg, amit nekünk a természet, a föld adhat, ami lehet pusztító erő is, meg lehet segítő, támogató erő is. A kérdés az, hogy hogyan használjuk ezt az erőt.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Fontos európai csúcs kezdődik Magyarország szempontjából, egyik ilyen téma a migrációs megbeszélés, a másik pedig a következő 7 éves uniós költségvetési keret tárgyalása lesz, ugyanis sok-sok milliárd euróról lesz szó, így fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön. Az Európai Uniós tagországok állam, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács kétnaposra tervezett, csütörtökön kezdődő találkozójára érkezve, Magyar Péter hangsúlyozta, jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat, noha a Magyarország számára különösen fontos közös agrárpolitika és kohéziós politika kereteit nem vágta meg az Európai Unió tanácsának ír elnöksége, viszont jelentősen több az a hozzájárulás, amit elvárnának akár Magyarországtól, akár más kohéziós országtól, például Lengyelországtól. A miniszterelnök hangsúlyozta továbbá, hogy Magyarországnak fontosabb a tartalom, mint hogy gyors megállapodás lessen, hiszen, mint kifejtette, az uniós hosszú távú pénzügyi keret a következő 7 évre határozott.

0: mérsékelt tartományban van. Az örökítő anyag Debrecen, Budapest központi, Budapest délpesti, Budapest északpesti szennyvíztisztító telepek, Budapest agglomerációjába tartozó települések, Salgótarján, Békéscsaba, Szeged, Szekszárd, Miskolc, Zalaegerszeg, Tatabánya, Pécs és Székesfehérvár mintájában volt kimutatható. A több hete pozitív eredményt mutató mintavételi helyek közül emelkedés Békéscsabán, Budapest agglomerációjába tartozó településeken, Debrecenben, Pécsen, Szegeden és Tatabányán volt tapasztalható. Az örökítő anyag koncentrációja Zalaegerszeg, Szolnok, Szeged, Békéscsaba, Debrecen, valamint Budapest északi, déli és központi déli régiójának mintájában és az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése várható a következő időszakban. A frontvonalhoz közeli régiók lakosainak téli túlélését segíti a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kelet-Ukrajnában. A több mint 20 ezer helyi lakost és menekültet segítő programot az ENSZ ukrajnai humanitárius alapja 2 millió 300 ezer dollárral támogatja. Dékány Bence, az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programok igazgatója elmondta, a programban 1260 háztartás kap fűtési célú készpénztámogatást, amiből tűzifát, szenet, brikettet vehet. Emellett 4950-en részesülnek téli túlélési segélycsomagban. Ez olyan eszközöket és felszereléseket tartalmaz, amelyek a hideg időjárás és az áramkimaradások idején is segítséget nyújtanak. Egyebek között hálózsákot, matracot, hőtakarót, takarót, mobiltelefontöltőt, termoszt és világításhoz használható eszközöket. A programnak része a közösségi szintű segítségnyújtás, 78 lakóközösség, illetve több ház kap közösség készpénztámogatást, amely összesen mintegy 13.650 embert érint. Az összegekből a közösségek energia, vízellátási vagy épületüzemeltetési szükségmegoldásokat alakíthatnak ki, vagy fejleszthetik azokat, írja az Ökumenikus Segélyszervezet közleménye. A Központi Statisztikai Hivatal és a használtautó.hu szeptemberi közös statisztikája szerint szűkül a legolcsóbb használt autók köre a járműpiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések aránya csökkent a teljes kínálatban. A használtautó.hu közleménye szerint szeptemberben a 2,5 millió forint alatti hirdetések aránya 3,4% ponttal 34,6%-ra csökkent az előző év azonos időszakához képest. A meghirdetett személyautók 29,3%-a a 2,5 és 5 millió, 23,4%-a az 5 és 10 millió forint közötti ársávban mozgott, 10 millió forint felett a kínálat 12,6% volt. Az összes hirdetés 5 millió 460 ezer forintos kínálati átlagára elmaradt a tavaly szeptemberi 5 millió 560 ezer forintos átlagártól. Szeptemberben az elektromos autók voltak a legdrágábbak 11 millió 450 ezer forintos átlagárral. A hibridek 10 millió 450 ezer forintba kerültek, áruk egy év alatt 13,3%-kal csökkent. A KSH modellje szerint egy benzines autó minden évvel 6,9%-ot veszít az értékéből, a dízel és az elektromos 7,6%-ot, a hibrid 5,5%-ot.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön a fátyol felhők délfelé fokozatosan levonulnak, a vastagabb felhőzet szakadozik, gomolyosodik, csökken, illetve emellett képződnek is gomoly felhők. Összességében alapvetően sok napsütésre van kilátás, főként északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat, akár jégdarab kíséretében. Az északi északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra 15 és 18 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet a református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy a Sárkányok titkos élete címmel dr. Nagy Károly Zsolt antropológus, teológus, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem oktatója tartott előadást a Múzeumok őszi fesztiválján Sátoraljóújhelyen a Kazinczy Ferenc Múzeumban.
2: Ez egy nagyon izgalmas szimbolikája a sárkányoknak, nem tudjuk sokszor eldönteni, hogy őriznek valamit, vagy ők maguk hordozzák a kincset, és a legyőzésük az egyben a kincs megszerzését is jelenti, és maga a győzelem az, hogy túljutunk ezen a küzdelmen, ez a kincs. A magyar sárkány ebből a szempontból viszont egészen elképesztően izgalmas, mert hogy egy egyedi, maga a név is egyedi, ótörök eredetű névről van szó. A mi sárkány alakunk is kötődik a tektonikus dolgokhoz, a milyen kis a sárból, egy ilyen csusszamlós, kígyószerű, mocsári lény lehet valahol az eredete a dolognak, de hogy alapvetően a miénk, és ez a garabanciás diák is a sárkány alakjában válik a legszebben kitapíthatóvá, se nem rossz, se nem jó. Egyszerűen azt az erőt testesíti meg, amit nekünk a természet, a föld adhat, ami lehet pusztító erő is, meg lehet segítő, támogató erő is. A kérdés az, hogy hogyan használjuk ezt az erőt.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel a kalendáriumot. Október 15-e van ma, Isten éltesse Teréz nevű hallgatóinkat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A Teréz görög eredetű név, a Terézia rövidülése, jelentése hőség, forróság, nyár, aratás, szüret. Október 15-e a Fehérbot nemzetközi napja, a kézmosás világnapja, nemzetközi gyaloglónap és a falusi nők világnapja. Most pedig nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak október 15-éhez. 1619-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem birtokába kerül a pozsonyi várban őrzött Szent Korona. 1685-ben Ahmed váradi pasa Váradon elfogadja Tököli Imrét azzal a szándékkal, hogy őt a bécsi udvarnak kiszolgáltatva békét vásároljon. 1750-ben megindul a menetrendszerű postakocsijárat Bécs és Buda között, a kétnapos utat 15 forintért, azaz két borjú áráért tehette meg az utas. 1815-ben megkezdődik Bonaparte Napóleon számüzetése Szent Ilona szigetén. 1875-ben ezen a napon Budapesten, a mai Blaha Lujza téren megnyílik a Népszínház Rákosi Jenő vezetésével. A megnyitó előadást Első Ferenc József király és fia Rudolf trónörökös is megtekintik. 1944-ben ezen a napon volt sikertelen kiugrási kísérlet a II. Világháborúból. A rádióban beolvasták Horthy Miklós kormányzó proklamációját a fegyverszünetről. Otto Skorzeny SS különítménye elrabolta ifjabb Horthy Miklóst. A német csapatok megszállták a budapesti hidakat, a nyilasok elfoglalták a rádiót. Szálasi Ferenc és az általa vezetett nyilas keresztes párt, hungarista mozgalom átvette a hatalmat Budapesten, Vörös János vezérkari főnök parancsot adott a harc folytatására. 1944-ben a magyar hatóságok elrendelték Ungvár kiürítését, és ezzel gyakorlatilag megszűnt a magyar közigazgatás egész Kárpátalján. 1983-ban ezen a napon tartotta az önálló társulattal rendelkező Budapesti Katona József Színház első bemutatóját. Csehov drámája A Manó került színre. 1989-ben a romániai hatóságok Tőkés László temesvári református lelkészt eltávolították gyülekezete éléről. 1993-ban a magyar légierő 28 darab MiG-29-est kap Oroszországtól az államadósság fejében. A gépek egy hullámban érkeztek meg a kecskeméti repülőtérre. Ezen a napon született 1608-ban Evangelista Torricelli, olasz fizikus, matematikus. 1812-ben Balassa Pál evangélikus lelkész. 1814-ben Mihail Lermontov, orosz költő. 1844-ben Friedrich Nietzsche, német klasszika filológus, költő, filozófus. 1917-ben Fábry Zoltán, háromszoros Kossuth díjas magyar színházi és filmrendező, díszlettervező. 1922-ben Antal Gábor, magyar író, költő, újságíró, kritikus. 1926-ban Michel Foucault, francia történész, filozófus. 1932-ben Lubik Zoltán, kürtművész. 1952-ben Dégi Ágnes, költő. 1955-ben Tanya Roberts, amerikai színésznő. 1959-ben Rudolf Péter, Kossuth díjas, magyar színész. Október 15-én hunyt el 1867-ben Balogh Sámuel, református lelkész, író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1905-ben Szász Károly, író, költő. 1949-ben Krepuska Géza, orvos, egyetemi tanár, a modern magyar fülgyógyászat megalapozója. 1959-ben Fejér Lipót, magyar matematikus. 1964-ben Cole Porter, amerikai zeneszerző, dalszerző. 1982-ben Seje János, osztrák-magyar származású kanadai belgyógyász, vegyész. 1984-ben Ungvári Lajos, Kossuth díjas szobrászművész. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az október 15-i kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Távol a szemtől, távol a szívtől. Ma már sokan kétségbe vonják a közmondás igazát, távol a szemtől, távol a szívtől. Elég csak bekapcsolni a Skype-ot, és már is látó és halló távolságon belülre kerülnek sok ezer kilométerre szakadt ismerőseink. Tudok olyan nagyapáról, aki Skype-on keresztül tanul az unokával. A gyereknek a szülei jóvoltából hirtelen holland iskolában kell megállnia a helyét, és az elfoglalt szülők mellett mire is menne a holland kisiskolás a nyelvész nagyapa segítsége nélkül, akit elég a megbeszélt időpontban bekapcsolnia. Persze ehhez olyan nagyapák kellenek, akiket az unokák már előzetesen megneveltek, és akarva nem akarva rá lettek szorítva az e-mailezésre, és nem csak posta, de Skype címmel is rendelkeznek. De vajon a virtuális közelség valóban pótolja-e a fizikai együttlétet? Budapesten a nemzetközi vonaton egy 20 éves fiatal ember dobta mellém a csomagját. Úgy tottyant a székre, mint aki napok óta nem látott ülőhelyet. Nem kellett faggatni, rögtön bele is kezdett magától. Már vasárnap óta úton van, Prága mellől jön, és reméli, hogy kedden éjjelre már Nagyváradra érkezik. 2 hét szabadságot kapott, nagyon fárasztó a munkája, 12 órát kell állni szalagnál, s egy óra alatt 70 valahány számítógépet kell 6 embernek készre szerelnie. A csoportjában ő a kábel felelős. Persze papíron 8 óráznak, és akkor is, ha éppen a külföldi cég tulajdonos ellenőrzi őket. De hát a túlmunkát ők se bánják, így legalább 700 eurót is megkeresnek egy hónapban. Ráadásul a munkásszállóért se kell fizetni. Igaz, 4 vannak egy szobában. Van, amikor úgy elfárad, hogy munka után, ha leteszi a fejét, mély álomba zuhan. Még vacsorára is a szobatársai keltik fel, ha nem éppen ő a soros a főzésben. A szervezők arra ügyelnek, hogy az egynyelvet beszélők kerüljenek egy lakóközösségbe, a Bulgáriából, Romániából, Vietnámból és ki tudja még milyen szegény országból toborzott munkások között. Ember próbáló ugyan a munka, de nők és férfiak, fiatalok és öregek egyaránt dolgoznak. Úti társunk törte ugyan a magyart, ez volt az apa nyelve, mert az anyja a román. Az apa számára nem volt fontos a nyelv továbbadása, fiát az udvaron játszó, akkor még többnyire magyar gyerekek tanították meg magyarra. A nővére otthon ülős volt, nem is tud semmit magyarul. De minek is, ő most Angliában babysitter. A mama pedig, ahogy a fiatalember fogalmazott, olaszban vigyáz öregekre. Az apja elvált, vele még köszönő viszonyban sincs. A féltestvérével szóba áll ugyan, de a hazamenetel nem jelenti azt, hogy a családjában bárkivel is kapcsolatba kerül. Büszke arra, hogy a kis garzonját maga spórolta össze. De hát 15 éves kora óta dolgozik, és már megjárta Olaszországot, Angliát. Csak 8 általánosa van, de már se olaszul, se csehül nem tudnák őt eladni. Azt már megtanulta, hogy a családjából senkire sem számíthat, mert abban a pillanatban, ha valakinél pénz áll a házhoz, nem ismerik meg már a szegény rokont. Előbb kapott ő anyagi segítséget a barátnője szüleitől, mint a saját apjától, amikor beszállt a buszba, ami Romániából szállított munkaerő utánpótlást Csehországba. Most, hogy már ő se üres zsebbel megy haza, eszébe se jut, hogy legalább az anyjának telefonáljon. Az állomáson nem várja senki. Még a csaja sem, ahogy a nő nevezte, mert nem közölte senkivel az érkezését. Eszembe jutott a kis herceg híres jelenete, ahogyan őt a róka tanítgatta a másikra várás fontosságáról. De ebbe bele sem kezdtem. Azért mégiscsak rákérdeztem a nősülésre. Na nem,
barátnőjét, de csak addig, ameddig az elfogadja ezt a vendégségnyi együttlétet. Ez van. Felnőtt egy generáció, amelyik már nem tudja, mi az, hogy kötődés. Szülőkhöz, testvérekhez, szülőföldhöz, kultúrához. Megáll ő a saját lábán, mondogatja büszkén a fiatal utazó, csak nekem lesz nehéz a szívem, amikor leszállt, akkor utána nézek. Vajon, ha egyszer elesik, lesz-e majd, aki fölsegítse? Mert technikai fejlődés ide vagy oda, mégiscsak igaza volt a régi öregeknek, amikor megállapították, távol a szemtől, távol a szívtől. Valójában sokkal többe kerülnek majd ezek a nagy utazások, mint amit a jegypénztárnál ki kell fizetni. De ez majd csak évtizedek múltán derül ki.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. október 15-én csütörtökön délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják. Bódisz Attila vagyok. Közvetlen Railjettel lehet eljutni Bécsbe és Münchenbe, Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból decembertől a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelésére, közölte a tárca vezető a Facebook oldalán. Vitézi Dávid a bejegyzésében fontos előrelépésként értékelte, hogy Magyarország keleti feléből is egyre több város kapcsolódhat be közvetlenül a nyugat-európai vasúti hálózatba. A december 13-ai menetrend váltással megjelenő Miskolc-München Railjet a jelenleg közzétett menetrend szerint Miskolcról 7 óra 3 perckor, Budapest keletiből 9 óra 30 perckor indul, Bécs főpálya udvarára 12 óra 20 perckor, Münchenbe pedig 16 óra 34 perckor érkezik, jelezte a miniszter. A vonat Füzesabonyban és 60-ban is megáll, a nyugati ország részben pedig Tatabányáról, Győrből és Moson-Magyaróváról is igénybe vehető, írta. Miskolc és Budapest között egy új minőségi vonattal bővül a kínálat, és a keleti, illetve nyugati ország rész közötti utazásokhoz is új közvetlen lehetőség nyílik, az ÖBB és a MÁV csoport együttműködésének köszönhetően, tette hozzá. Visszafelé Münchenből 13 óra 28 perckor, Bécsből 17 óra 40 perckor indul, és a keleti pályaudvarra 20 óra 35 perckor érkezik meg a járat, majd 20 óra 45 perckor tovább indul Miskolcra, ahová 22 óra 51 perckor fut be. A tárcavezető közlése szerint az osztrák vasút magasabb minőségű Railjet vonatait a magyar szakaszon a MÁV üzemelteti magyar közszolgáltatási forrásokból. 51 koreográfiával és több mint 600 táncossal tér vissza október 17-én a formációs magyar bajnokság Miskolcra, amelyet egy ünnepélyes táncgálával koronáz meg a szervező Ködmön Társas Tánc Sportegyesület. A részletekről Simon Csabát, az egyesület elnökét, koreográfust, művészeti vezetőt hallják.
2: A rendezvény maga az első nap, azaz 16-án októberben, akkor történik a parkepróba, amikor megérkeznek a táncegyesületek, és kötelezően elő van írva szabályzat szerint, hogy a dönnök előtt a produkciót be kell mutatni, úgy a zenét le kell táncolni, a ruhát is meg kell nézni, hogy megfelelő a szabályzatnak. Az azt jelenti, hogy pénteken mindez 51 koreográfia parketre kerül, és hogyha a dönnök úr úgy gondolja, hogy megfelel a szabályzatnak, akkor másnap a verseny is tudnak indulni, és október 17-én délelőtt 10 órakor kezdődik a formációs magyar bajnokság. Itt egy megfelelően előre elfogadott program szerint fog zajlani a verseny, ahol lesz elődöntő is, meg középdöntő, döntő is, ahol a létszám, hogy a csapat úgy igényli, vagy a szabályzatnak megfeleljen, illetve úgy gondoljuk, hogy olyan 6 óra fele fogjuk az eredmény hirdetéssel befejezni a magyar bajnokságot, de ezen a napon két esemény is megrendezésre kerül. Miskolcon már hagyomány, hogy a formációs magyar bajnokság után a legjobb csapatok egy gála műsorral üdvözlik a miskolci közönséget, így a miskolci táncgálát is meg fogjuk rendezni, ahol vannak még meghívott vendégeink is, nem csak a formációs táncvilágából, ahol a bajnoki eredmények alapján válogatjuk össze a legjobb koreográfiákat, és hát a miskolci közönség előtt fognak bemutatkozni. Ez már kimondottan nem a versenyről szól, hanem a szórakozásról, a látványról, illetve úgymond a táncnak azon részéről, ami inkább a művészi oldalát mutatja meg.
1: Az október 23-ai hosszú hétvégén Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úti cél, míg a régiók versenyében Észak-Magyarország vezet a szállás.hu foglalási adatai alapján. Kiemelték, hogy a hosszú hétvégi foglalások 29%-a az észak-magyarországi régióba szól, ezt a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld követi. A városok élmezőnyébe Pécs, Szeged, Hajdú, Szoboszló, Harkány és Hévíz kezelésbe jutott. A foglalások 57%-a két éjszakás, a szállások között a hotelek dominálnak a foglalások 30%-ával, írták. A szállásfoglaló portál adatai szerint a foglalások 56%-a két főre szól, a vendégek negyede gyermekkel utazik. Kelemen Lili, a szállás.hu sajtó szóvivője jelezte, a vendégek 48%-a legfeljebb 70 ezer forintot fordít a szállásra, 38%-uk a 70-170 ezer forint közötti ajánlatokat választotta, a hűvösebb őszi napok beköszöntével a wellness szolgáltatások iránti kereslet is megugrott, a hosszú hétvégére szóló foglalások 37%-ánál kifejezetten wellness szálláshelyet választottak a vendégek. A Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ, Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Nyelv Múzeuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége idén is meghirdeti közös játékos anyanyelvi versenyét. A versenyen kiemelt szerepet kap a nyelvi kreativitás és leleményesség, a verbális és nonverbális kommunikációs készség, az illemtan, de az általános műveltségre vonatkozó kérdésekkel is találkozhatnak a résztvevők. Az anyanyelvi játékok játékos anyanyelv vetélkedőhöz kapcsolódó dokumentumok a Nyelv Múzeum honlapján érhetők el. Az iskolák jelentkezését 2026. november 5-éig várják. Brézai Zoltánt, a verseny ötletgazdáját, vezetőjét, a Miskolci II. Rákóczi Ferenc Könyvtár PR munkatársát hallják.
3: Itt nem arra helyezik a fő hangsúlyt, persze ez is lényeges szerepet kap, hogy ki hogy beszél, milyen hangsúlyokkal, hol vannak a szünetek, mint mondjuk a szép kiejtési verseny esetében, a Győri országos versenynél, hanem a játékosság dominál, és nem szabályrendszereket kérdezik, nyelvtani ismeretekre vagyunk kíváncsiak, hanem hogy hogyan alkalmazzák az eddig megismert tudásukat a gyakorlatban, és mindezt hogyan szeretik alkalmazni, és hogyan tudják alkalmazni a játékos feladatokon keresztül. Tehát szituációs játékokat játszanak, az írásbeli fordulók során meséket írnak, ahol természetesen az anyanyelv ápolás áll a középpontban. Úgyhogy egy picit játszva tanulunk, én úgy szoktam fogalmazni. Ez egy egészen más típusú gondolkodásmódot kíván, mint mondjuk a többi verseny esetében, de bármilyen versenyt, ha nézünk, akár egy matematika, akár egy történelem, vagy akár a magyar irodalom és nyelvtan területén, ha maradunk. Mert egy picit a kommunikációs készség is dominál, már utaltam a szituációs játékokra, azokra a feladatokra, amikor el kell játszani egy szituációt, amikor kapcsolni kell, úgymond, hogyha elhangzik egy szó a szituáció kellős közepén, és azt bele kell szülni a mondandóba. Különböző tájszavaknak érdemes tudni a jelentését, a köznyelvi jelentését, hiszen ezt is kevesen ismerik, vagy kevesebben ismerik, de jó, hogyha utána néznek. Tehát mindig egy picit az általános műveltségre való ismeretek is szóba kerülnek, nem csak a tájszavak kapcsán, hanem mondjuk szólások, közmondások, különböző híres, ismert szállóigék idézetek esetében, de hát az említő nevek is ott vannak a tarsolyban, mert az is véleményem szerint fontos lehet akár egy ilyen anyanyelvi versenyen is.
1: A szappannal és vízzel a megfelelő időpontban és helyes technikával végzett kézmosás az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköz a fertőzések terjedésének csökkentésére. Hívta fel a figyelmet a kézmosás világnapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Mint kiemelték, a kézmosás jelentőségét nemzetközi adatok is alátámasztják. Az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ gyermekalapja 2025-ben kiadott ajánlás szerint a megfelelő kézhigiéné mintegy 30%-kal csökkentheti a hasmenéses megbetegedések, 17%-kal az akut légúti fertőzések előfordulását. Becslések szerint a megfelelő kézhigiéné széleskörű alkalmazásával világszerte évente akár 740 ezer haláleset is megelőzhető lenne. A fertőző betegségek egy része közvetlen érintkezéssel, illetve szennyezett kéz és felületek közvetítésével megsértésével is terjedhet. Ezért különösen fontos a megfelelő készhigiénia mindennapi életben olyan helyzetekben, amikor sokak által használt tárgyakkal és felületekkel érintkezünk, például tömegközlekedés vagy bevásárlás során, illetve azt követően. A tiszta kéz nem csak az egyén egészségét védi, hanem családok és közösségek védelméhez is hozzájárul, írták. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódis Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Sárkányok titkos élete címmel dr. Nagy Károly Zsolt antropológus, teológus, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem oktatója tartott előadást a Múzeumok őszi fesztiválján a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. Az előadás előtt Jászter Beáta beszélgetett vele.
2: Nagy Károly Zsolt előadása kezdődik hamarosan a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban a Múzeumok őszi fesztiváljának kezdetén, és ha meghalljuk a nevedet, akkor egyből eszünkbe jut a sárkány, hiszen tavaly is két sikeres előadással jártál már itt, ami a sárkányokról szólt, akkor Harry Potter világába, a Garabonciás diák és a sárkány világába kalauzoltál minket, most pedig egy másik vonulatot fogsz megmutatni. De hát nyilván a sárkányokat mindannyian ismerjük, gyerekkorunk rettegett lényei, a keresztény kultúrkörben is úgy szerepelnek, mint gonosz lények, akik ártanak az embereknek, de ha mondjuk távol-keletre utazunk, akkor már egy egészen más sárkánykép rajzolódik ki előttünk. Mi okozza ez, hogy a mi köreinkben ez egy gonosz lény, távol-keleten pedig egy szerencsehozó lény?
3: Ez egy nagyon izgalmas történet, mert hogy alapvetően kétfajta sárkányról tudunk, ahogy el is mondtad, a keleti, aki egy nem csak hogy szerencsehozó, hanem egy segítő, kicsit poénos, vicces, néha a főhősnek az idegeire tud menni, de alapvetően egy pozitív lény. Ezzel szemben a nyugati sárkány, azok alapvetően negatív lények. Őrzővédő KFT-ben dolgoznak körülbelül. Ennek, hogy pontosan mi az eredete, nyilván azt senki nem tudja. Keleten és nyugaton egészen máshonnan eredeztetik a sárkányokat, abban az értelemben is, hogy máshonnan jönnek, és máshol laknak. A keleti sárkányok a vízből jönnek, de nem maradnak meg a vízben, hanem mindig fölfele, az égbe szállnak, és oda visznek. Az ég az ő elemük alapvetően. A nyugati sárkányok, hát itt is több verzió van, de alapvetően a föld és a föld alatti világhoz tartoznak. A sárkányra használt szavainknak a nyugati kultúrkörben a legnagyobb része az a görög-latin drákón szóból ered, ami magában annyit jelent, hogy figyelő, néző. Ez ugye a Hesperidák kertjében, a Hesperidák almáira vigyázó sárkányból, 100 fejű, 200 szemű sárkány következik, és valahogy a nyugati kultúrkörben a sárkányok ezt a vonulatot veszik át alapvetően, és azért lesznek a negatív szereplők, mert hogy vagy ők maguk őrzik, vagy ők maguk a kincs igazából. Ez egy nagyon izgalmas szimbolikája a sárkányoknak, nem tudjuk sokszor eldönteni, hogy őriznek valamit, vagy ők maguk hordozzák a kincset, és a legyőzésük az egyben a kincs megszerzését is jelenti, és maga a győzelem az, hogy túljutunk ezen a küzdelmen, ez a kincs. A magyar sárkány ebből a szempontból viszont egészen elképesztően izgalmas, mert hogy egy egyedi. Maga a név is egyedi, ótörök eredetű névről van szó. A mi sárkány alakunk is kötődik a tektonikus dolgokhoz. Milyen kis a sárból, egy ilyen csusszamlós, kígyószerű, mocsári lény lehet valahol az eredete a dolognak, de hogy alapvetően a miénk, és ez a garabonciás diák is a sárkány alakjában válik a legszebben kitapíthatóvá, se nem rossz, se nem jó. Egyszerűen azt az erőt testesíti meg, amit nekünk a természet, a föld adhat, ami lehet pusztító erő is, meg lehet segítő, támogató erő is. A kérdés az, hogy hogyan használjuk ezt az erőt.
2: Ha a magyar népmesékből indulok ki, akkor ugye szegény sárkánynak, a 7 fejűnek, meg a 14 fejűnek is mindig levágják a fejét. A legkisebb királyfi mindig a legbátrabb, aki addig hadakozik, akár a szerelméért, a királylányért, akit elrabolt a sárkány, akár az országra mért csapások legyőzése véget, hogy meg kell, hogy ölje a sárkányt, és ahogy vágják a fejét, egyre inkább gyengül az a sárkány. Én meséltem a gyerekeimnek, pedagógusként meséltem a tanítványaimnak, és láttam azt az elemi félelmet a szemükben, hogy féltek a sárkánytól, és azt a hihetetlen örömet, 2015, amikor arról beszéltünk, hogy és akkor árgyírus lenyisszantotta a sárkánynak az utolsó fejét is, és akkor mindenki megmenekült, és itt a vége, fuss el Béle. Tehát, hogy ezért a félelem ott gyökerezik a mi gyerekkorunkban, a mi népmesénkben, a mi hagyományainkban.
3: Pontosan, a sárkánynak lenni egy pekhes dolog, tehát ha a sárkány kerül egy magyar népmesébe, az tuti, hogy rövidebbet húzza. Egyébként nagyon érdekes, hogy az, hogy a sárkány ebbe az irányba megy el, annak a protestáns katolikus konfliktusoknak is van nagyon fontos szerepe, hogy a jelenések könyvének a fenevadját értelmezik nagyon sokszor sárkánynak, és aztán a Károli meg a Káldi fordítás versenyez is ebben, meg a kolozsvári teológusok versenyeznek abban, hogy vajon a katolikusok és a pápa a sárkány és az antikrisztus, vagy Kálvin és Luther és ezek, és hogy ez a versengés annyira meghonosítja, megerősíti ezt a negatív konnotációt, hogy a sárkány az csak egy olyan dolog lehet, amit le kell győzni, amit ki kell nyírni, meg kell semmisíteni. Ugyanakkor az az érdekes ebben is, hogy az előadásban éppen beszélek is a gyerekeknek arról, hogy persze, a sárkány az egy olyan állat, amelyik, vagy olyan lény, amit le kell győzni. De az egy nagyon nagy kérdés, hogy miért kell legyőzni. Tehát persze, dramaturgiailag milyen unalmas lenne ez a borzasztó hosszú fehér lófia mese, hogyha nem lenne ott a küzdelem a három sárkánnyal. De miért jó az nekünk, hogy legyőzzük a sárkányokat? Nyilván ebből itt lehet megragadni azt, hogy a sárkány egy szimbólum. És a sárkány szimbólumban benne van az, amitől félünk. De nem csak az. Mert mindannyian szeretnénk repülni, mindannyian szeretnénk nagyon erősek lenni, mindannyian szeretnénk azt, hogy vastag páncél védjen bennünket, és sérthetetlenek legyünk. Tehát nem csak az van benne, amitől félünk, hanem az is, amit szeretnénk lenni, sőt, nagyon sokszor a kettő együtt. Nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan találjuk meg az egyensúlyt, hogyan tudjuk magunkban, mert hogyha vastag páncélt neveztünk, akkor nem lehet bennünket megsimogatni. Ha nagyon erősek vagyunk, akkor pusztítunk is. Hogyan viszonyulunk a másikhoz, amikor sárkánnyá válunk? Le tudjuk egy győzni magunkban ezt a sárkányságot, és meg tudjuk ezt szelídíteni a megszelídíthetetlent, mert a sárkányt egészen a 20. századi új mesékig nem szelídítik meg. Azt mindig le kell győzni, méghozzá kíméletlenül. Ugye a Király kis Miklós című mesében van az, hogy levágja a 6 fejét a sárkánynak, és akkor a sárkány mondja, hogy jaj, ne vágd le a fejem, inkább elmondom, hogy hol van a nap. Elveszi a nyerek takaró alól a napot, és utána lenyikszantja a fejét. Tehát úgy tűnik, mintha ez egy ilyen aljasúzás lenne Király kis Miklóstól, pedig nem tudja, hogy a sárkánynak az utolsó fejét is le kell vágni, mert különben ezek mind vissza fognak nőni.
2: A kívül és belül lakozó sárkányra mindjárt visszatérünk, de én is terelném a kereszténység felé a témát, hiszen ugye már a fenevadról beszéltünk, magáról a sátáról, akinek kígyó képe vagy sárkány képe van, ugye ez mindannyiunk előtt van, de hát ott van nekünk katolikusoknak Szent György, aki szintén a sárkánnyal való viaskodással dolgozta be magát tulajdonképpen az örökké valóságba.
3: Így van. Paolo Uccellónak, ő egy reneszánsz festő volt, hanem nagyon izgalmas, ez a legelterjedtebb ábrázolása a Szent György történetnek, ahol a királylány egy pórázon tartja a sárkányt. Vagy nem is tudjuk eldönteni, hogy persze a legenda szerint a sárkány láncolja magához a királylányt, csak az a festmény úgy néz ki, mintha a királylány tartaná pórázon a sárkányt, és mintha úgy is mutatna a legyilkolt sárkányra, hogy nézd már meg, mit csináltál vele, György, hát kellett ez neked. Szerintem zseniálisan mutal a festmény arra, ami a Szent György történetnek több pszichológus szerint is az egyik fontos összetevője, hogy a sárkány az persze alapvetően a keresztény kultúrában a gonosz, a rossz megszemélyesítője, de a szűz, a királylány, az pedig a léleké. És ez egy nagyon nagy kérdés, hogy a lélek ragaszkodik-e a gonoszhoz, vagy a gonosz tartja megláncolva a lelket, és hogy mi a kettő között az a kötelék. És azzal, hogy Szent György legyőzi a sárkányt, még nincs elrendezve a dolog. Tehát ott ezt mert a halott sárkányhoz is lehet oda láncolva lenni. Igen, szóval a Szent György történet egy nagyon alaptörténete az európai kultúrkör sárkányokhoz való viszonyulásának, de nem fedeztük még fel eléggé ennek a történetnek a jelentőségét, azt hiszem.
2: Hogyha a kívül is belül lakozó sárkányt vesszük témaként, és már érkeznek is a gyerekek, nem sokára kezdődik az előadás, akkor akkor megint a mesékhez fogunk fordulni, és említetted a beszélgetésünk elején, az interjúnk előtt, hogy Lázár Ervinnek a Hétfejű Tündér című meséje vagy története lesz az, amin keresztül erre rávilágítasz, és valóban szeretjük azt mondani, hogy ez egy mese gyerekeknek szól, és a gyerekek is megértik, de azért ez nagyon vastagon a felnőttek világába visz minket, és nagyon-nagyon erőteljesen nekünk szól.
3: Így van, tehát a Lázár Ervinnek a Hétfejű Tündérre nagyjából hasonló, nem hasonló a történet maga, de a karakter nagyon hasonló a Süsühöz, azokhoz a sárkányokhoz, amelyek itt a 20. század második felében, 21. század elején tulajdonképpen megtagadják, hogy úgymond idézőjelbe saját sárkányságukat, és egészen izgalmas, pozitív karakterré válnak. Ez tulajdonképpen a figurának, a sárkány karakternek a pszichológiai átdolgozásából következik, és abból, hogy nagyon nehezen tudjuk megmondani azt a világban, hogy mi a jó és mi a rossz, és ebben dönteni kell, magunkban is dönteni kell, mert ugye a jó és a rossz az bennünk küzd alapvetően, és én nagyon szeretem Lázár Ervin meséjének a végkicsengését, hogy majdnem elpusztítottam, amikor kiderül az, hogy ő tulajdonképpen az a jó, aki engem meg tud menteni, és akkor innentől teljes erővel és teljes szeretettel én védeni fogom őt, akit egyébként el akartam pusztítani. És ez a belső átalakulásnak is egy nagyon szép megfogalmazása.
2: És ha már a sárkányokról beszélünk, és tudom, hogy Süsűről nem lesz szó az előadásban, de hát mi magyarok, ha meghalljuk, hogy sárkány nekünk az a zöld, szeretnivaló kis, combos kis, pici szárnyos kis egyfejű jut rögtön az eszünkbe Csukás Istvánnak, legyen hála érte, tehát hogy nekünk is van azért egy olyan sárkányunk, aki szerethető, aki védelmező, aki a mi legjobb énünket testesíti meg. Milyen jó nekünk.
3: Így van. Így van, hát a sárkány alapvetően arra való egy történetben, hogy a hős-hőssé válhasson. Ebben a klasszikus sárkányokon maguk negatív szerepével segítenek, Süsűben az a tündéré, hogy ő a maga esetlenségével, néha bágyúságával, hatalmas szívével szintén segít a hősnek hőssé válni, hogy kihozza magából a legjobbat. Amikor tulajdonképpen néha királyfi vagy a kis királyfi válik problémássá, akkor a sárkány lesz az, aki a maga sárkányságát előhozva a jó útra tereli a főhőst.
2: Ez már a második előadásod a sárkányokkal, ugye, hogy jövőre is visszajössz, mert hogy tavaly is és idén is két előadást is kellett szervezni, mert annyi volt az érdeklődő.
3: Így van, a Harry Potter előadás, ez egy nagy karriert futott be, azóta meg is írtam a tanulmányát, formáltam. Én mindig örömmel jövök, hogyha hívnak. Persze van más is a sárkányon kívül, de lassan úgy gondoltam, hogy átképzem magam sárkányológusnak, drakonológusnak, és akkor felveszem az antropológus mellé, hogy teljesen legális legyen, hogy erről a témáról tartok előadást.
2: Hozzá is kezdtél, mert láttam a profilképedet.
3: Igen, így van.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, jó egészséget kívánok a további kutatásokhoz.
3: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóink, a Sárkányok titkos élete címmel dr. Nagy Károly Zsolt antropológus, teológus, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem oktatója tartott előadást a Múzeumok őszi fesztiválján a Sátoralja Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. Az előadás előtt Jászter Beáta beszélgetett vele, ezt hallották az imént.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangéliuma 7. fejezetének 19. verséből hallgassuk meg. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Nézd meg a saját életedet, neked mit kell rábíznod az Úrra jelenleg? A munkahelyedet, ahol rosszul érzed magad és legszívesebben váltanál? Vajon az Úr akarata, hogy válts? Vagy azt akarja, hogy maradj és formálódj? Megkérdezted már tőle? Vajon a társatalálásodat kellene rábíznod, amely nem jön össze? Érdekel, hogy mit akar az Úr? Légy türelmes és kérdezd meg őt. El tudod fogadni, ha nem az lesz a válasz, amit hallani akarsz? Vagy az a kérdésed, hogy akivel most együtt vagy, ő az igazi? Őt szánja neked az Úr? Kérdezd meg tőle. Vagy a gyermeked iskoláztatása az a kérdés, amit rá kellene bíznod az Úrra? Van jó néhány iskola, amelyiket szívesen választanál a gyermekednek, és az a kérdésed, hogy melyiket a sok közül? Vagy csak egy van, amit te szeretnél, de vajon bejut-e oda? Felveszik-e oda? És ha nem? Vagy elvesztettél valakit, és most az a kérdésed, hogy hogyan tovább? Mit szán neked az Úr új élethelyzetedben? Bízol benne, hogy ezután is veled lesz és jót akar számodra? Ezeket a kérdéseket szinte vég nélkül lehetne sorolni, mert mikor, milyen helyzetben vagyunk benne. Más-más dolog érint mélyen, más-más helyzetünkre kellene megnyugtató választ találnunk. Az addig rendben is van, hogyha akarsz magadnak valamit, ami a szerinted a legjobb, de érdekel-e, hogy az Úr mit tartogat számodra? A mai ige magyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Lezárultak a tárgyalások, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, ezt jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. A külügyminiszter szeptember 18-án tette közzé, hogy a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra. Orbán Anita akkor azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. A mostani 2021-2028-as időszakban Magyarország számára több mint 92 milliárd forint áll rendelkezésre, tette hozzá a miniszter megjegyezve, a teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. A 2026-2027-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi.

0: Magyarországi ingatlan piacon a harmadik negyedévben a magas árszint mellett lassult az értékesítés, szinte minden szegmensben nőtt az alkú és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők is. A budapesti átlagos hitelösszeg 35.900.000-ről 34.400.000 forintra csökkent, közölte a Dunahouse a friss ingatlan piaci barométere alapján. A Dunahouse becslése alapján jelezték, a harmadik negyedévben 26.754 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami 6%-kal kevesebb a második negyedévhez képest, az előző év azonos időszakához viszonyítva azonban 22%-os a lemaradás. Az éves visszaesés egy része bázis hatás, 2025. augusztusában és szeptemberében az otthon start program indulása kiugróan magas forgalmat hozott. Az év első 9 hónapjában 83.307 adásvétel zárult, 15%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A vevők között továbbra is az első lakásukat vásárlók a legnagyobb csoport, arányuk szeptemberben Budapesten és vidéken is 39%-ot tett ki, éves szinten a fővárosban nem változott, vidéken 1%-ponttal mérséklődött, írja Dunahouse. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, tette hozzá a hivatal. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is, erősítette meg a vámhivatal. A közleményben emlékeztettek, az Európai Unió július 1-től 3 eurós általányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken napos idő valószínű, gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor előfordulhat. Az északi szél az ország keleti felén megélénkül, délutára 13-18 fok valószínű térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ahogy tegnapi műsorunkban ígértem, ma a történelmi Békésbánáti Református Egyházmegye találkozójára utazunk el újra, folytatva tegnapi összeállításunkat. Ma hallhatják majd Bogdán Szabolcs János királyhágó melléki református püspököt.
2: Történelem alakulása miatt szétszakított egyháztestek, sokszor családi kapcsolatok, vagy éppen egyházmegyei kapcsolatok, így most határokat nem nézve újra egyé válhatnak. És az összetartozás érzését erősíti ez bennünk, és ott van bennünk. Ott van a génjeinkben.
1: Beszélgetünk Tóbiás Tibor aradi esperessel.
3: Ez kell, hogy Isten igéje köré gyűjünk össze, és érezzük meg azt, hogy nem vagyunk kevesen.
1: És résztvevőket is megszólítunk majd.
4: Jó dolog találkozni minden évben ismerősökkel, van akivel szinte csak itt találkozok. Mikor van egy testvérgyülekezetünk, a Boros Jenőiek, ővelük itt mindig szoktunk találkozni, és nagyon jó érzés körbecsókolni Ilonka nénit, vagy ha lelkészükkel találkozni, megkérdezni, hogy vannak, mint vannak. Úgyhogy ismerősökkel találkozni is eljöttem volna.
1: Kedves hallgatóink, ma tehát a történelmi Békésbánáti Református Egyházmegye találkozójára kalauzoljuk el önöket. Tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, ahogy a tegnapi műsorunkban ígértem, ma folytatjuk a történelmi békésbánáti református egyházmegye találkozóján készült riportunkat. Ez a hétvégén készült Szentesen. Itt több mint 600 református gyűlt össze 3 országból és 5 egyházmegyéből, hogy találkozzanak egymással. Az aradi, temesvári, bánáti, békési és csongrádi reformátusokat ugyanis közös múltjuk köti össze. A trianoni békeszerződésig ugyanis egy közös egyházmegyébe tartoztak, ez volt a néhai békésbánáti református egyházmegye. Ráadásul ez volt a történelmi Magyarország legnagyobb kiterjedésű református egyházmegyéje. Az első találkozót Makón 2013-ban szervezték meg, azóta most 11. alkalommal találkoztak Szentesen, az évek alatt volt, hogy elmaradt találkozó például a Covid-járvány miatt. Most tehát helyszíni összeállításunkat hallják Szentesről, kezdésként néhány résztvevővel beszélgettem.
2: Sipos Margitot kérdezem, látom a nevét a táblán, aradi egyházmegyéből tetszett érkezni, Kisperegről. Milyen sokat tudok már is önről?
3: Köszönöm. Igen, általában, ahol rendezvény van, mink ott részt veszünk, Kisperegek, 56-an, mikor, hogy. Én nekem nagyon tetszik, szeretem az egyházi mindent, úgy az énekeket hallgatni, az ige hirdetéseket, nekem a szívemhez nyújt ez, nekem ez az életem. Ez tart fent.
2: Miért tetszik eljönni?
4: Hát nagyon szeretem én is, nagyon lenyugvás, egy olyan lenyugvást érzek, mikor a Jóistennek a házában vagyok, mint hogyha nem tudom, egy olyan, tényleg egy nagyon nagy lelki erőt kapok. A mindennapokból, mikor bemegyünk és lenyugszunk, az nagyon meghatóna. Én is a reformátusoknak, ez nekünk, ez falun vagyunk, és minden, általában mi tényleg minden vasárnap, hogyha csak szerítessük, akkor megyünk, meghallgassuk.
2: Igen, de a találkozó az nem otthon van, nem vasárnap van, de még ide is eljöttek. Miért fontos, hogy ide is eljöjjön?
4: Itt is a közösség, nagyon szeressük a közösséget is itten, és csak tovább visszük a hagyományainkat. Ezt a régen ugye együtt voltunk, minden együtt volt, közösség, nem voltak határok. Akkoriban másmilyen volt az életünk, és most csak szeretünk itt is.
2: És most egy kicsit ezt meg lehet tapasztalni, mintha nem lennének határok, hogy együtt tud lenni ez az egykör egyház megye?
4: Igen, nagyon-nagyon jó, most nagyon, tényleg nagyon meg lehet, meg köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm. Rédi Máriát hallották a hallgatók. Mindenkinek van egy névtáblája, hogy nagyon könnyű egy újságírónak. Honnan van az ismerettség?
5: Hát kisperegi vagyok én is. Ott születtem Kisperegen, csak átkerültem 38 évvel ezelőtt Mezőhegyesre, amikor úgy megindult a hadjárat Romániából idefele. Mi azóta Mezőhegyesen lakunk, és én is megkerestem a református egyházat, mert református vagyok, és én ott találtam meg a helyemet, mert nagyon jó a testvéri. Éppen a mai ige is arról szólt, hogy szeressük a testvéreinket, mert ha nem szeretjük, akkor nincs meg bennünk a Krisztus szeretete, és hát szeretem a testvéreimet, a reformátusok, mindenkit, aki hívő, aki az Úr Jézushoz tartozik. És ez felemelő, mert nem csak a falun beliekkel találkozok, hanem ugye itt megtalálható az összes ismerős, nagyon kiterjedt ismerettségi kör van itt, mikor így találkozunk, és megfelemelő, lélekemelő, nagyon jó előadásokat hallgattunk az imádságról, a bibliaolvasásról, mindig növekszünk a hitben.
2: Köszönöm, és önnek viszont nincs névkártyája, úgyhogy segítsen, kit hallanak a hallgatók?
5: Szent Klára vagyok, de nem kaptunk a regisztrációs pultnál, azt mondták, hogy nem vagyunk följegyezve.
2: De ez egy ilyen közösség, látja, nekem sincs táblám, én nem regisztráltam, csak jöttem, ön meg regisztrált, de nem kapott táblát, de mégis itt lehetünk mindannyian.
5: Így van, ez a lényeg, hogy együtt dicsőítessük az Urat.
2: Bódis Ferencet, a temesvári református egyházmegye esperesét kérdezem. Mit jelent önnek, meg az ön által vezetetteknek, amennyire beszélgetnek erről ez a találkozó, hogy évről évre ez az egykori nagy egyházmegye újra tud találkozni?
6: Elsősorban annak örülünk, hogy ennek van egy folytonossága. Valahányszor találkozunk, akkor rácsodálkozunk arra, hogy milyen nagyszerű közösség ez, ahol együtt tudunk lenni, igét hallgatva, énekelve, beszélgetve, találkozva. Tehát nagyon jó abból a szempontból is, hogy felismerünk embereket, akikkel előzőekben találkoztunk, újra látjuk egymást, oda köszönünk, esetleg többet megtudunk egymásról. Ez a személyes kapcsolatokat is erősíti, és azon túl pedig a gyülekezeteknek ad egy bátorítást, hogy érdemes megmaradni a református hitben, a református gyülekezet közösségében. Legalábbis nálunk ez volt a temesvári találkozónak az utó hangja, hogy megerősödtünk. Jelezték vissza több gyülekezetből, a szórványokból is, hogy úgy érezzük, hogy minket ez a közösség megerősített. Láttuk, hogy vagyunk. A szórvány jellemző az, hogy a szórvány az morzsolódik. Ez abban erősíti meg őket, hogy hát mégsem fogytunk el, mégis vagyunk, mégis ha nálunk is találkozunk, vagy bárhol találkozunk, református testvérekkel találkozunk. És én úgy azt tapasztaltam, hogy nem csak reformátusok vannak jelen, néha más felekezetűek is eljönnek, mert hogy vonzó számukra az, hogy egy ilyen közösségnek a részévé lenni.
2: Gyakorlati értelemben, mondjuk az esperesek között mióta zajlanak ezek a találkozók, érez szorosabb kapcsolatot, számíthat akár a magyarországi esperes társaira, ha felmerül valami kérdés, hogy valamire szüksége lenne, tehát van-e ilyen hozadék ezeknek a találkozóknak?
6: Sőt, azon túl, hogy az emberi kapcsolatokon túl, hogy most már azért közelebbről ismerjük egymást, meg mondhatjuk azt is, hogy jó barátságban vagyunk az esperesekkel. Azon túl a temesvári rendezvény az egy akkora anyagi terhet jelentett a temesvári református egyházmegyének, amit mi egyedül nem tudtunk vállalni, és igazából a magyarországi egyházmegyék is, úgy a Csongrád, mint a Békési egyházmegye anyagilag is rásegített arra, hogy mi megszervezhessük. És azt gondolom, hogy ebben a helyzetben van a Bánáti egyházmegye is, a Szerbiában, hogy ők nekik is csak abban az esetben lehetséges egy ilyen találkozót megszervezni, ha mindannyian anyagilag meg támogatjuk, és nem csak anyagilag, hanem a szervezési kérdésekben is mi, akik már nekünk van egy tapasztalatunk, akkor ebben is rá tudunk segíteni az ő szervezésükre.
2: Az egy jó példa az összetartozásra.
6: Igen, igen. Hát ebben is érezzük azt, hogy valóban egymást segítve, egymás mellett állva tudjuk ezeket a találkozókat így megtölteni lélekkel is, és az Isten szent lelkét munkálkodik közöttünk.
2: Molnár Virágot, a Mezőkovácsházi gyülekezet lelkészét kérdezem, aki vagy 30 bögre előtt áll, és gondolom ezeket árulja itt a jelenlévőknek. Ön készíti ezeket a bögréket?
7: Áldás békesség, igen, a férjemmel készítjük. Tulajdonképpen missziói célzattal kezdtük az igei üzeneteket bögrékre rásütni. Árusítjuk, illetve vannak olyan példányok, amiket kórházakba ajándékozunk el.
2: Egyet-kettőt nézzünk meg, van, amin Biblia ige van, ne félj csak higgy, áldjon meg az Úr, mondjon ön is egyet-kettőt, van kedvence? Vagy a legnépszerűbb, amit sokan visznek?
7: Ami az én kedvencem, az a Semmi pánik Jézus él. Amikor a lelkészi szolgálatomat kezdtem Mezőkovácsházán és a hozzátartozó Nagybánhegyesen, akkor az ott szolgáló kántor a kezembe nyomott egy kártyát, amin ez volt, hogy Semmi pánik Jézus él. És azóta én ezt annyiszor elmondtam már magamban a szolgálat nehézségeivel kapcsolatban, hogy ezt úgy gondoltam, hogy bögrén is meg kell jeleníteni, és kézbe kell adni. Nekem is van ilyen bögrém, és nagyon sokat merítek belőle.
2: Vevők is visszajelzik ezt, tehát viszik ezt a feliratot?
7: A vevők is kedvelik, de a legjobban a Légy bátor feliratú bögrét szeretik. Józsué könyvének első fejezetéből a 9. verset, ez a legnépszerűbb.
2: Ez családi vállalkozás, vagy gyülekezeti vállalkozás?
7: Ez családi, ezt ketten találtuk ki a férjemmel, valahogy szerettük volna a kreativitásunkat ilyen módon is megélni, és ezt így mi ketten készítjük el. Ő készíti a grafikákat, én pedig nyomtatom, és én égetem rá a bögrékre.
2: Az hogy kell ráégetni bögrére ezeket a motivumokat?
7: Egy hőprésgéppel, 170 fokon.
2: A Mezőkovácsházi parókián?
7: Igen, a mezőkovácsházi parókián ott készülnek ezek. És hát reméljük, hogy minél több otthonba eljutnak. Nagyon sokan vannak, akik nem templomjáróak, és mégis vásárolnak a webáruházon keresztül ezekből a bögrékből. Magán a településen is sokan visznek belőle, úgyhogy reméljük, hogy amikor ránéznek, akkor azért eszükbe jut az ige. Valamiért ez megérinti őket.
2: És akkor nem menjünk el amellett, hogy hol beszélgetünk a Békés-Bánáti Egyházmegye találkozóján. Mit jelent önnek azon túl, hogy itt a találkozik lehetséges vevőkkel? Feltételezem, hogy ennél többet is jelent önnek ez a találkozó. Mit jelent akár a gyülekezete szempontjában, mint egy Békési Egyházmegyéhez tartozó gyülekezet, de ha így belegondolunk, akkor valami nagyobbnak is a része a gyülekezetük.
7: Én az első találkozótól kezdve részt veszek szinte mindegyiken. Rendkívüli módon szeretek eljönni és találkozni a testvérekkel. Nagyon nagy szükségét érzem ezeknek a nagy találkozóknak, mert kell az úgynevezett tömegélmény, hogy az ember átélje azt, hogy sokan vagyunk. Az árusítás része az csak most ebbe az évben van, lehet, hogy utoljára, tehát nem ez a fő profil, de a találkozóknak mindenképpen nagyon nagy jelentőségük van. Találkoznunk kell egymással, és találkoznunk kell közösen is az Úrral, hogy megerősödjünk a hétköznapok küzdelmeihez.
2: Küzdelmesek a hétköznapok Mezőkovács házán?
7: Nem küzdelmesek a napok, de magunkban azért sok küzdelmet kell megvívnunk, illetve a hitünkért nagyon sok küzdelemmel kell szembenéznünk, és vissza kell, hogy gondoljunk ezeknek a találkozóknak a közös élményére, az elhangzott igékre. Tudom, hogy rengetegen jegyzetelnek, előveszik, amikor lelkileg mélyen vannak. Ezek elengedhetetlenül fontosak.
2: Harangozó Lászlót, a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökét kérdezem. Mit jelent önnek ez a találkozó, hogy az egykori nagy egyházmegye, ami most már 3 ország, 5 egyházmegye, az évről évre találkozhat?
8: Mindenképp nagyon fontos a tagjainknak, egyház tagjainknak is az egységet, hogy érezhessék. Mi talán, mint püspökök, többször találkozunk egymással a generális konventen belül, a különböző alkalmakkor is, olyankor is mindig élmény együtt lenni testvéri közösségbe, de most különösen nagyon jó és nagyon szép megélni ezt, hogy az egyház tagjaink is itt vannak, és egynek érez, egy testnek érezhetik magukat, a Krisztus testének, átélhetik testileg is ezt.
2: Hétköznapokban van ennek a találkozónak hozadéka, vagy a találkozásból lett szorosabb kapcsolatoknak hozadéka az önök egyházában?
8: Hát egyrészt maga a tudat, hogy vannak testvéreink, akikkel együtt voltunk, közösségben voltunk, ez is erősíti. Ugyanakkor ugye ami elhangzott az előadásokon, az imádság egy nagyon fontos dolog, az ima erősítés, hogy milyen fontos, hogy imádkozzanak, és hogy a híveink hitben járjanak, úgyhogy ez egy nagyon nagy áldás mindannyiunk számára.
2: Ilyesmire gondolok, hogyha szüksége van lelkészek segítségére, mondjuk helyettesíteni valakit, akkor tud mondjuk telefonálni olyanoknak, akik ezekben az egyházmegyékben dolgoznak? Mondjuk most csak egy példa volt, egy ötlet, hogy ilyesmi segítséget kapnak egymástól?
8: Igen, hát Szabadka, aki ugye a gyülekezetem, Szabadka gyülekezet, például nagyon szoros kapcsolatban vagyunk itt a hódmezővásárhelyi gyülekezetekkel is, de több gyülekezet is, hogyha szükség volt épp helyettesítésre, a múltban is, a jelenben is besegítettek, és ez számunkra mindig nagyon fontos kapcsolat. És ugye hát volt már ilyen lelkészi szinten is, hogy szerveztünk találkozót pont a bánáti békési lelkészek számára, hogy beszélgessenek is együtt, ne csak a saját körükben, hanem ugye, hogy lássuk, hogy ti nálatok, hogy zajlik ez, mi zajlik. És igen, a lelkészi szolgálat egy nagyon fontos dolog, hogy egymást támogassuk.
2: Kedves hallgatóink, most az imént Harangozó Lászlót, a Szerbiai Keresztény Református Egyház püspökét hallották. Ez az interjú része volt a Békés-Bánáti Református Egyházmegye találkozójáról szóló helyszíni riportunknak. Most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk még az összeállítást. Maradjanak velünk!
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
9: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen. A Ganz Ábrahám programban jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. Cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket, fogalmazott Kapitány István felidézve, szeptemberben mintegy 800 többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A miniszter úgy fogalmazott, most a teljes kis- és középvállalkozói kör következik, Budapesten és vidéken, a mikrovállalkozásoktól a középvállalatokig. Mint ismertette, két lépésben valósítják meg a programot, az első azoknak szól, akik már beadták a forgóeszköz hitelkérelmüket, számukra 30 milliárd forinttal bővítik a hitelkeretet. Az igényléseket a Magyar Fejlesztési Bank Pont Plusz irodákban lehet benyújtani, a pontos részletekről a Magyar Fejlesztési Bank weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők, hívta fel a figyelmet a miniszter. Közvetlen Régyettel lehet eljutni Bécsbe és Münchenbe Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból decembertől a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelésére, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Vitézi Dávid a bejegyzésében fontos előrelépésként értékelte, hogy Magyarország keleti feléből is egyre több város kapcsolódhat be közvetlenül a nyugat-európai vasúti hálózatba. A december 13-ai menetrendváltással megjelenő Miskolc-München-Récset a jelenleg közzétett menetrend szerint Miskolcról 7 óra 3 perckor, Budapest keletiből 9 óra 30 perckor indul, Bécs főpályaudvarára 12:20-kor, Münchenbe 16:34-kor érkezik. A vonat Füzesabonyban és 60-ban is megáll, a nyugati országrészben pedig Tatabányáról, Győrből és Mosonmagyaróvárról is igénybe vehető. Miskolc és Budapest között egy új minőségi vonattal bővül a kínálat, és a keleti, illetve nyugati országrész közötti utazásokhoz is új közvetlen lehetőség nyílik az ÖBB és a MÁV csoport együttműködésének köszönhetően, tette hozzá a miniszter. Összesen 3 milliárd 700 millió forint előrehozott támogatást kaptak a sertéstartók, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, nehéz piaci helyzetben különösen fontos, hogy a magyar gazdák időben megkapják a szükséges támogatást. Október 7-én 3 milliárd 700 millió forint támogatási előleg érkezett a sertéságazat szereplőihez. Magyarországon most először nyílt lehetőség arra a tárcavezető szerint, hogy az állatjóléti programokban fél évre szóló támogatási előleget fizessenek. Ez segít a gazdáknak abban, hogy biztosabban tervezzék a mindennapi működésüket, és a nehezebb időszakokban is helyt tudjanak állni, fejtette ki Bóna Szabolcs. A miniszter felhívta a figyelmet arra, fontos, hogy az előleg folyósítása mellett a gazdálkodók az érintett negyedévekre vonatkozó támogatási kérelmeket is benyújtsák a szokásos határidőre. Az október 23-ai hosszú hétvégén Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úti cél, még a régiók versenyében Észak-Magyarország vezet a szállás.hu foglalási adatai alapján. Mint írják, a hosszú hétvégi foglalások 29%-a az észak-magyarországi régióba szól, ezt a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld követi. A városok élmezőnyébe Pécs, Szeged, Hajdúszoboszló, Harkány és Hévíz is bejutott. A foglalások 57%-a két éjszakás, a szállások között a hotelek dominálnak, a foglalások 30%-ával. A szállásfoglaló portál adatai szerint a foglalások 56%-a két főre szól, a vendégek egynegyede gyermekkel utazik. A vendégek 48%-a legfeljebb 70 ezer forintot fordít a szállásra, 38%-uk a 70 és 170 ezer forint közötti ajánlatokat választotta, írja a szállás.hu közleménye.
0: Az időjárásról.
9: Pénteken napos idő valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor előfordulhat. Az északi szél az ország keleti felén megélénkül, délutára 13-18 fok valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: életre. Együtt én meg te.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatjuk az összeállításunkat a történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye találkozójáról, amelyet ezúttal Szentesen szerveztek meg a hétvégén. Ez az egyházmegye a történelmi Magyarország legnagyobb kiterjedésű református egyházmegyéje. Ma 3 ország, 5 egyházmegyéje osztozik az egykori egyházmegye területén. Ezek az egyházmegyék az Aradi, a Temesvári, a Bánáti, a Békési és a Csongrádi. Innen érkeztek több mint 600-an a hétvégén Szentesre, hogy jobban megismerhessék egymást. Helyszíni összeállításunk utolsó része következik most. Bogdán Szabolcs János, Királyhágon melléképüspököt kérdezem, hogy neki mit jelent ez a találkozó?
3: Hát az első, ami eszembe jut, az öröm. A találkozásnak az öröme, egy Zsoltár idézet, hogy ímé jó-e, amikor a testvérek együtt lakoznak, együtt vagyunk, és hogyha a mai délelőttnek a témájára, az előadására gondolok, akkor magammal viszem annak az üzenetét, hogy imádkozni jó, az imádság Isten előtti megállásunkat jelenti, illetve az imádságban megismerhetem önmagamat, Istent, és sok mindent tisztába tehet, eligazíthat Isten bennem az imádságnak a csendjében. Jó volt együtt lenni, ez így önmagában olyan rutinus mondatnak hangzik, de az, aki itt van, az egészen biztos, hogy a mai napot úgy fogja megőrizni az emlékeiben, mint a lelki erőgyűjtésnek és a testvéri közösség megélésének az ünnepe.
2: És az, hogy ez a testvéri közösség átlép az egyházmegyei, egyházkerületi és országhatárokon, az jelente valami más, mint amikor mondjuk Királyhágó melléken találkoznak az ott élő reformátusok?
3: Hát ez egy ilyen nagy többletet jelent, ez egyértelmű, főleg a mai találkozó ugye azt jelenti, hogy 3 országból érkeztek résztvevők erre a találkozóra, és ezekre ritkábban kerül sor. És természetesen, hogy ott is nagy többletjelentőséggel bír ez, hogy a történelem alakulása miatt szétszakított egyháztestek, sokszor családi kapcsolatok, vagy éppen egyházmegyei kapcsolatok, így most határokat nem nézve újra egyé válhatnak, és az összetartozás érzését erősíti ez bennünk, és ott van bennünk. Ott van a génjeinkben. Ugye én már Trianon után születtem, meg hát mindenki, aki itt van, de azért ezt lelki örökségként, identitásként azért megkaptuk a nagyszüleinktől és szüleinktől, hogy teljessé akkor válunk, hogyha nem nézzük az ország határokat, és együtt egyesülünk ugyanannak a nemzetnek a tagjaiként, illetve nyilván a református identitásra is gondolhatunk.
2: Pár perccel ezelőtt mondta, hogy ez a jó együtt lenni, ez egy ilyen rutin mondat. Akkor egy kicsit úgy tűnt, hogy azt mondja, hogy ez tűnhet ilyen üresnek, és nem tudom, de nem az, ezt megmagyarázta, és ide akarok csak visszautalni, hogy ez is tűnhet ma már egy rutin mondatnak, hogy a határok bár vannak, de mégis egységes itt a reformátusság, tudunk egységben gondolkodni, és hogy szerintem ez tök jó, hogy ez is most már inkább rutinnak tűnik, és nem egy ma elért eredmény, hanem ez most már 11. ilyen találkozó, és sok-sok szállal tudnak kapcsolódni egymáshoz az egyházkerületek, egyházmegyékéről. Mit gondol?
3: Hát amikor már 11-ére találkozunk, akkor persze ebben benne van az, hogy rutinossá válik valami, de úgy, ahogy elhangzott az ön részéről, ez nem feltétlenül rosszat jelent. Nem negatív töltettel használjuk itt a rutint, hanem olyan értelemben, hogy valami már működik, valami már él. Általában azt is tapasztaljuk egyházi berkekben, egyházi közösségekben, hogy vannak olyan rendezvényeink, amelyek elfáradnak. Akár határon átívelő, vagy akár kerületi rendezvényekről legyen szó, úgy idő után elfáradnak, tehát egyre kevesebben jönnek. Én a 3. Békés-Bánáti találkozón veszek részt, mióta püspök vagyok, és egyáltalán nem tapasztalom azt, azt, hogy elfáradt volna ez a közös találkozó, hanem különböző helyszínekkel minden szervező közösség beletéve a maga erejét, a maga imádságát, a maga szeretetét, megújulni látom ezeket a találkozókat. Tehát rutinos, de mégis magában hordozza azt a belső erőt, amit igazából szavakban nem lehet leírni, és talán nem is lehet úgy átadni a rádióhallgatóknak, de az, aki itt van, az benne él ebben a találkozóban, benne él a beszélgetésekben, vagy tapasztalja a beszélgetéseket, részt vesz bennük, hallgatja az igehirdetéseket, az előadásokat, és az érzi, hogy mit jelent ez számunkra.
2: Matus Zoltánt a Kiszombor Maroslelei gyülekezetből kérdezem. Van valamilyen tisztséged a gyülekezetben azon túl, hogy a lelkész férje vagy?
4: Adás békesség, lelkész férje vagyok, úgyhogy én vagyok a gyülekezetben a sofőr, a kertész, a takarító, a pakoló, a rakodó és minden egyéb. Úgyhogy az én tisztségem az a mindenes.
2: És ehhez a tisztséglistához hozzávehetjük a hobbi méhész megjelölést is, ugye? Mert hogy a parókia udvaron még méhelyed is vannak.
4: Így van, hatalmas udvara van a parókiának, 1200 négyszögödös udvar, és akkor ott a kert végébe, tehát egy 150 méterre legalább az imateremtől van egy pár méh család, aki ott él. Én nem viszem őket sehova, hanem amit gyűjtögetnek, azt abból szoktunk elvenni tőlük.
2: Ez csak viccből mondom, de ebből következik, hogy a méheket most sem hoztad magaddal erre a találkozóra, de te miért jöttél el a békésbánáti találkozóra?
4: Hát mert hoztam a gyülekezeti tagokat, mint sofőr. Nyilván a feleségem most nem tudott itt lenni, mert tanulmányai elszólították, úgyhogy a gyülekezeti tagokat is kísértem, de ha nem lennék lelkész férj, és semmilyen ilyen típusú tisztségem nem volna, csupán egy református atyánk fia, akkor is itt lennék, hiszen jó dolog otthon ülni a saját gyülekezetbe, de jobb dolog azt is tudni, hogy mi egy nagyobb valaminek a része vagyunk. Jó dolog találkozni minden évben ismerősökkel, van akivel szinte csak itt találkozok. Amikor van egy testvérgyülekezetünk, a Borosjenőiek, ővelük itt mindig szoktunk találkozni, és nagyon jó érzés körbecsókolni Ilonka nénit, vagy ha lelkészükkel találkozni, megkérdezni, hogy vannak, mint vannak. Úgyhogy ismerősökkel találkozni is eljöttem volna. Úgy kezdte a Bölcskei Püspök úr annak idején a prédikációját az alkotmányozó zsinatonon. József történetben, hogy mit keresel itt? Hát testvéreimet keresem. Ez jut nekem is erről eszembe.
2: Hogy a találkozón a testvéreidet keresed?
4: Így van.
2: És eljött veled a legidősebb gyermeked is. Ez miért volt fontos neked, hogy őt is elhozd?
4: Nem kellett otthon hagyni. Úgyhogy tehát ezekre a találkozókra, amit családos túl járunk, a két kicsi most a nagynényüknél van pici utónyaraláson a hétvégén, tehát ők ezért nem jöttek, de nem is volt kérdés, tehát föl sem erült, hogy akkor a fiunk az ne jöjjön. De ő is örült neki, mert találkozott az osztálytársával, meg ő is találkozott ismerősökkel.
2: Tóbiás Tiborral, az Aradi Református Egyházmegye esperesével folytatom a beszélgetést. Volt egy mondata a templomi szigorúan kétperces beköszönésében, ami a hallgatóknak mondom, hogy sokkal több volt, mint két perc, de ezt derűvel kezeltük. Meg hát nagyon érdekes dolgokat mondott egyébként. Például azt mondta, hogy minden évben többen vannak az Aradi Egyházmegyében, mint korábban. Én most sok emberrel beszélgettem, főleg a Temesi Egyházmegyéből panaszkodtak gyülekezeti tagok, hogy ők úgy érzik, hogy kevesebben vannak. Mondjuk Végváról mondta valaki ezt. Mi a recept Aradon?
5: Hát nem recept. És azt úgy értettem, és úgy is mondtam, hogy a rendezvényeken vagyunk többen, nem a megyében, mert azt is kihangsúlyoztam, hogy a megye amúgy apadó tendenciát mutat a lélekszám, de az egyházmegyei rendezvényeken évről évre többen jönnek. Többen csatlakoznak az Anyaszentegyházhoz. Az elmúlt időben pont a rendezvényeink kapcsán számoltak be a kollégák, hogy több a visszairatkozó, mert nem nevezném őket beiratkozóknak az egyházközségben, hanem a visszairatkozók száma azért növekedett az elmúlt esztendőben, és idén is már növekedett, mert a szolványban nekünk igazából ez kell, hogy Isten igéje köré gyűjünk össze, és érezzük meg azt, hogy nem vagyunk kevesen, mert amúgy kevesen vagyunk. Tehát mint kiki a maga gyülekezetébe, ott tényleg, ahogy mondtam, hogy helyenként 3-4-en, meg max 8-10, hogyha összegyűlnek egy-egy istentiszteletre, de így, hogyha megtapasztalják azt, hogy évente van egy olyan 8-10 rendezvényünk egyházmegyei, nagy rendezvény, hogy vagyunk, akkor mindjárt más a lelkesedés, a magyar nyelvhasználat is bátrabb, és maga az a tény, hogy együtt vagyunk egy ügyet képviselve.
2: És ez az érzés, ha ezek a gyülekezeti tagok eljönnek egy ilyen békés bánáti találkozóra, most mondjuk Szentesre, akkor ez fokozottan átélhető, hogy nem 3-4-en vagyunk, hanem több százan, és ebből lehet esetleg erőt meríteni?
5: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert idén úgy alakult, hogy a sokkal több lelkészünk van, tehát minden gyülekezetben van lelkipásztor, de ilyen kevés lelkész még a békés bánáti találkozóra egyszer se jött el, majd erről elbeszélgetek velük. Mindenkinek közben jött nyilvánvalóan valami, ami mindenki jelezte. Viszont ez nem gátolta a híveket abból, hogy több mint százan itt legyünk. Tehát akarnak jönni, mert szükségük van, és ez is bizonyítja azt, hogy szükségük van a híveknek arra, hogy megéljék azt, hogy sokan vagyunk.
2: És akkor itt meg lehet élni ezt?
5: Igen, igen, hát egy ekkora templom tele, ez nem nagyon adatik meg nekünk Arad megyében, nincs is ekkora templomunk, de maga az az élmény, közösen imádkozni, együtt hallgatni az igét, közösen énekelni, lelkileg nagyon felemelő és olyan feltöltő, és nyilvánvalóan látszik rajtuk, hogy szükségük van rá, igényük van rá, és akkor jönnek. Akkor is, hogyha éppen a lelkipásztoruk nem tud jönni, ők akkor is jönnek.
2: És még egy dolgot szeretném, ha elmesélne nekünk, ami a sok program közül egy, de nagyon érdekes volt, ön is kiemelt, ez a digitális detox tábor a fiataloknak. Derűvel fogadták a jelenlévők is, nyilván kevesebben voltak az érintett korosztályban, mert ez fiataloknak készül ez a tábor, de szerintem felnőtteknek is szükségük lenne esetleg digitális detoxra. Elmesélni ennek a történetét?
5: Az egyik kolléga, aki bevállalt ennek a szervezését, szembesült azzal, hogy az új KT-s korosztály az annyira telefonfüggő, az egyik gyerek, mikor elvesztette a telefonját, pánikrohamot kapott. És szó szerinti pánikrohamot. És akkor azt mondta, hogy na, akkor ezzel valamit ő kezdeni akar. És nyilvánvalóan akkor azt mondtam, hogy mellé állunk az ügynek, támogatjuk az ügyet, és ami meglepő, 4-5 kolléga mellé is állt azonnal, hogy segítenek ennek a lebonyolításában. Egyelőre egy kezdőcsoport 27 vagy 28 gyerekkel, mert ez kifejezetten gyerekeknek szól, de akik ott vannak, munkatársak és felnőttek, azok is telefonmentesen vannak nyilvánvalóan, és szükség van erre is. A meglepő az, ahogy mondtam a templomba is, hogy elkészült a plakát, kitettük szépen a Facebookra, és pár nap alatt jelzett a kolléga, hogy tele. Azonnal szülők beiratták a gyerekeiket, mert szükség van egy kicsit arra, hogy ne csak a pár ujját használja a gyerek és simogassa a telefonját, hanem éljen telefon nélkül. Mert telefon nélkül is van élet.
2: És mit fognak csinálni ebben a táborban a fiatalok?
5: Hát én magam nem tudok sajnos jelenni ebbe a táborba, amit nagyon bánok, nem úgy alakult a programom. Különböző kézműves foglalkozásokra van, mert láttam a programot, és a költségvetés tervezetet azt pont tegnap előtt hagytam jóvá az egész tábornak, és különböző kézműves foglalkozások, illetve az a hegyi falu, ahova kivonulnak, ott ilyen háztáji munkákkal, munkákra tanítják a gyerekeket, és ott is megvannak azok az emberek, akik különböző dolgokra hogy fogják tanítani. Tehát ilyen banális dolgokkal kezdve, hogy fahasogatás. Mert az is egy olyan dolog, amit mai gyerek nem tudja, hogy ott, ahol még egyáltalán nem gázzal vagy villanyal van a fűtés, hogy a fa az nem felhasogatva nő. Nem vicc. Sajnos. Tehát táborainkban ezt tapasztaljuk és szembesülünk vele. Tehát ennyire banális dolgoktól, hogy fahasogatástól kezdve, elegészen a különböző ételek, egyszerű ételek elkészítésén keresztül, erről fog szólni egy hét. És persze mindez Isten igéje mellett.
2: Simó Károlyt kérdezem a Temesvári Egyházmegyéből Végvár településről. Soha nem hallottam még Végvárról. Mesélj egy kicsit Végvárról?
6: Temesvártól 40 kilométerre van egy magyar település. És református település. És ők által vagyok én itt.
2: És mennyire Végvár az Egyházmegyén belül?
6: Végvár az egy kemény település. Az igen. Na, de most már ez van, ott is gyengülünk. Mert fogyunk, kevesen vagyunk már. Mi vagyunk még a mi korosztályunk után vége.
2: De ön fiatal ember?
6: 53, igen. Úgyhogy mi utánunk már nincsenek fiatalok, nincsenek kevés, 2-3, vége.
2: És hol vannak a fiatalok végváról?
6: Elmentek a városra, mindenfele, mindenki jobbra, balra, külföldre, ide-oda, és csak az öregek, akik még maradtak, még mi.
2: És egy ilyen találkozón, amin most vagyunk, a Békés-Bánáti egykori egyhez megy a találkozóján, lehet egy kicsit töltekezni, erőt meríteni, hogy ne belekeseredjen ebbe a hétköznapi gondolatba?
6: Lehet, azért vagyunk itt, meg mindenfele, de járunk, de na, ez a mi sorsunk. Most megmondom őszintén, én sem lakok Végváron, csak oda származású vagyok, na, úgyhogy azért mondom, hogy miutánunk záródnak az ajtók, a kapuk, ez a sorsunk.
2: Leolvasom a névtábláját, ez nagyon jó, Valka és Zsuzsanna, szintén Végváról. Önnek mit jelentenek ezek a találkozók?
7: Hát a feltöltődést, jólét, hogy sok magyar szót hallunk, és azt, hogy vigyük tovább a hitünket.
2: Nehéz a hétköznapokban a hitüket megélni Végváron?
7: Nem mondhassuk, hogy nehéz, csak hát fogyunk, kevesen vagyunk, és így, mikor ilyen sokan vagyunk együtt, ez jó érzés.
8: Kedves hallgatóink, az Álmot percekben helyszíni riportunkat hallották Szentestről, ahol a történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye találkozóját szervezték meg a hétvégén. Itt több mint 600 református gyűlt össze, 3 országból és 5 egyházmegyéből, hogy jobban megismerhessék egymást. A résztvevők az aradi, a temesvári, a bánáti, a békési és a csongráti református egyházmegyékből érkeztek, ugyanis ez az 5 egyházmegye valaha egy volt, a történelmi Magyarország legnagyobb kiterjedésű református egyházmegyéjében éltek elődeik, ez volt a Békés-Bánáti Református Egyházmegye. Most már 11. alkalommal találkoztak, ezúttal Szentesen. A találkozó persei adományát pedig a közelmúltban kiégett radostyáni református templom újjáépítésére ajánlották föl.
1: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Lezárultak a tárgyalások, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, ezt jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. A külügyminiszter szeptember 18-án tette közzé, hogy a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra. Orbán Anita akkor azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. A mostani 2021-2028-as időszakban Magyarország számára több mint 92 milliárd forint áll rendelkezésre, tette hozzá a miniszter megjegyezve, a teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. Összesen 3 milliárd 700 millió forint előrehozott támogatást kaptak a sertéstartók, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, nehéz piaci helyzetben különösen fontos, hogy a magyar gazdák időben megkapják a szükséges támogatást. Október 7-én 3 milliárd 700 millió forint támogatási előleg érkezett a sertéságazat szereplőihez. Magyarországon most először nyílt lehetőség arra a tárcavezető szerint, hogy az állatjóléti programokban fél évre szóló támogatási előleget fizessenek. Ez segít a gazdáknak abban, hogy biztosabban tervezzék a mindennapi működésüket, és a nehezebb időszakokban is helyt tudjanak állni, fejtette ki Bóna Szabolcs. A miniszter felhívta a figyelmet arra, fontos, hogy az előleg folyósítása mellett a gazdálkodók az érintett negyedévekre vonatkozó támogatási kérelmeket is benyújtsák a szokásos határidőre. A magyarországi ingatlan piacon a harmadik negyedévben a magas árszint mellett lassult az értékesítés, szinte minden szegmensben nőtt az alkú és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők is. A budapesti átlagos hitelösszeg 35 millió 900 ezer

0: Első 9 hónapjában 83.307 adásvétel zárult, 15%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A vevők között továbbra is az első lakásukat vásárlók a legnagyobb csoport. Arányuk szeptemberben Budapesten és vidéken is 39%-ot tett ki. Éves szinten a fővárosban nem változott, vidéken 1%-ponttal mérséklődött, írja Duna House. Az október 23-ai hosszú hétvégén Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úti cél, még a régiók versenyében Észak-Magyarország vezet a szállás.hu foglalási adatai alapján. Mint írják, a hosszú hétvégi foglalások 29%-a az észak-magyarországi régióba szól, ezt a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld követi. A városok élmezőnyébe Pécs, Szeged, Hajdúszoboszló, Harkány és Hévíz is bejutott. A foglalások 57%-a két éjszakás, a szállások között a hotelek dominálnak, a foglalások 30%-ával. A szállásfoglaló portál adatai szerint a foglalások 56%-a két főre szól, a vendégek egynegyede gyermekkel utazik. A vendégek 48%-a legfeljebb 70.000 forintot fordít a szállásra, 38%-uk a 70 és 170 ezer forint közötti ajánlatokat választotta, írja a szállás.hu közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken napos idő valószínű, gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor előfordulhat. Az északi szél az ország keleti felén megélénkül, délutára 13-18 fok valószínű térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió családban marad című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezető.

0: szerkesztőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Kedves hallgatóink, Bénó Helgát, miskolci karrier tanácsadót köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
1: Köszönöm én is a meghívást, és köszöntök minden hallgatót.
0: Az előttünk álló órában több mindenről fogunk beszélgetni, álláskeresés, munkavállalás tekintetében, hogyha indíthatjuk most onnan a gondolatokat, hogy hogyan változtak itt az álláskeresés módjai az elmúlt időszakban. Itt, ha néhány év távlatából ezt itt átgondoljuk, akkor ezt a szakemberként te hogy látod?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy elképesztő változásokon megyünk keresztül, és nagyon gyors változásokon keresztül megyünk. Én úgy látom, hogy, és mindig ezt mondom, hogy szerintem soha nem változott ennyire gyorsan és ennyire markánsan az álláskeresésnek a mikéntje, mint ahogy most. Nyilván ennek nagyon-nagyon sok tényezője van. Egyik az nem titok, hogy a mesterséges intelligencia is egyre inkább teret nyer az álláskeresésben, és akár az előszűrésekben is cégek oldaláról. És talán most vagyunk egy olyan fázisban, hogy a régi módszerek, álláskeresési módszerek elkezdtek kevésbé működni. Az újakat viszont még nem annyira sokan használják, és egyfajta szemléletváltásnak kell szerintem végbe menni ahhoz, hogy túl tudjunk azon lépni, hogy oké, változik a munkaerőpiac, és mi az, amit én mondjuk, mint álláskereső meg tudok tenni, és akkor azt jól csináljam, és úgy csináljam, mert akik ehhez a gyors változáshoz tudnak alkalmazkodni, vagy az új álláskeresésnek az új játékszabályt minél hamarabb tudják implementálni, szerintem ők fognak versenyelőnybe kerülni jelenleg a munkaerőpiacon.
0: Hamarosan ezekről a területekről is részletesen szólunk, hogy ugye a láthatóság, a megjelenés milyen területen, hogyan valósulhat meg, de te is itt szóba hoztad már a mesterséges intelligenciát, hogyha ennek szerepéről egy picit részletesebben szólhatunk, hogy a ti szakterületeteken miben jelenik meg itt a legjellemzőbben, vagy jellemzően milyen területekről beszélhetünk?
1: Hogyha álláskeresésről beszélünk, ugye egyrésztről megjelenik a munkáltató oldalon előszűrő rendszerek vonatkozásában, tehát nagyon sok esetben már nem emberi szem nézi át első körben az önéletrajzot, hanem egy ATS alapú szűrő, ez ugye egy mesterséges intelligencia alapú szűrő, és gyakorlatilag most már egy önéletrajznak, egy jelentkezésnek nem csak az emberi szemen kell átmennie, hanem a mesterséges intelligencia kulcsszavasításán keresztül. Én azt gondolom, hogy ez nagy változás. A másik oldalról, az álláskeresők oldaláról is egyre többen használnak az álláskeresésben mesterséges intelligenciát. Én azt látom, hogy még kevesen használják jól a mesterséges intelligenciát ilyen tekintetben, mert sok esetben az látszik, hogy nagyon gyorsan felismerhető az, hogy az ember önmagát próbálta kispórolni az álláskeresési folyamatból, vagy beletette önmagát, mert abban az esetben, előtt kutatások is kimutatták, hogy nagyjából a HR-esek 28%-a azonnal visszautasítja azokat az önéletrajzokat, amik gyakorlatilag azt mutatják, hogy csak a mesterséges intelligencia dolgozott rajta. Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az álláskeresőknek egy nagyon jó támogatójuk lehet, és én szoktam is biztatni az álláskeresőket, hogy nyugodtan használjuk, nem kell gyakorlatilag félni tőle, viszont nem helyettünk, mint ember helyett dolgozik, hanem velünk együtt kell, hogy működjön, és akkor itt belép egy másik nagyon fontos dolog, hogy tudnunk kell azt, hogy mik a mi értékeink, és hogy mit akarunk az önéletrajzba vagy a munkaerőpiac számára kommunikálni, mert abban az esetben segítség a mesterséges intelligencia, de ha ezt nem tudjuk, és ezt a munkát kispóroljuk, az önismereti munkát, akkor gyakorlatilag egy nagyon sablonos pályázati anyagunk fog születni, ami ugyanúgy ki fog hullni, mert kontraproduktív lesz, hiába tettük tele mondjuk kulcsszavakkal.
0: Mi az, amiben pozitívan tud megjelenni a mesterséges intelligencia használata, például egy önéletrajz esetében?
1: Én azt gondolom, hogy ha pályázunk egy pozícióra, és ugye az önéletrajzunknál segítségül hívjuk a mesterséges intelligenciát, amire borzasztóan jó tud lenni, az a kutatás például. Tehát szedjük szét azt az álláspályázatot, nézzük meg a céget által a minél több információt. Azért, mert pontosan látni kell ma a munkaerőpiacon azt, hogy az adott cég milyen probléma megoldására keresheti az embert, milyen feladatok megoldására keresheti, és célzottan tudunk ebben az esetben pályázni. Ez azt jelenti, hogy azt szoktam mondani, hogy a kiskalapból azokat a történeteinket, vagy azokat a eredményeinket hívjuk elő, ami amik azt bizonyítják, hogy mi arra a feladatra jók vagyunk, annak a feladatnak a megoldására. És azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia ebben nagyon jó, hogy kutassunk, hogy megnézzük az álláshirdetést, hogy megnézzük azért a kulcsszavakat is, mert a mesterséges intelligencia korábban az ATS szűrőknél nagyon is fontosak az, hogy benne legyenek az önéletrajzban a kulcsszavak, természetes mi voltukban. Tehát, hogy erre nagyon jó a mesterséges intelligencia, nagyon jó kérdéseket tehet fel, hogyha mondjuk fel szeretnénk fejteni azt, hogy tulajdonképpen milyen értékeink is vannak, miben vagyunk jók, miben tudunk értéket adni egy munkáltatónak. Én azt gondolom, hogy ezzel az ötletelésnek szoktam hívni, tehát ebben nagyon jó tud lenni. És utána akár azért a fogalmazásban is jó tud lenni, hogyha belülünk indulnak ki azok a gondolatok, és nem azt mondjuk, hogy bedobjuk neki, hogy tessék itt egy álláshirdetés, írja erre egy jobb önéletrajzot, mert ott nagyon-nagyon kliséket fog írni. De alapvetően, hogyha azt a részét beletesszük, hogy mi felszínre hozzuk a saját értékeinket, ott már nagyon jól tud fogalmazni, és akár vagy egy fogalmazásban segíteni. És én azért azt szoktam mondani, hogy időt tudunk vele spórolni, hogyha okosan és kritikus szemléletmóddal tudjuk használni.
0: Említetted, hogy még ezzel a módszerrel azért sokan ismerkednek. Arra van már rálátás, hogy esetleg korosztály tekintetében a fiatalabbak szívesebben hívják segítségül ezt a lehetőséget?
1: Nyilván azért azt mondom, hogy a fiatalabbak könnyebben vagy gyorsabban nyúlnak akár a mesterséges intelligenciához, hiszen nagy részük már beleszületett ebbe a digitalizációs korszakba. Én azonban azt látom, hogy egyre többen a idősebb generációból, vagy nevezünk már nem a alfa és társai generációnak, tehát hogy már ott is nagyon szeretik akár, vagy belenyúlnak a mesterséges intelligenciával az álláskeresésükbe, mert az is látszik a munkaerőpiacon, és az is eljutott már sokakhoz, hogy nagyon fontos lesz az, hogy ki mennyire tudja mesterséges intelligencia nyelvét, és jelenleg az látszik, persze szerintem előre senki nem tudja megmondani, hogy ez egy olyan dolog lesz, ami tényleg így kísér minket hosszú évekig, vagy egyszer csak így kipukkan ez a lufi, tehát hogy ezt még senki nem tudja megmondani, de jelenleg az látszik a munkaerőpiacon, hogy azokat a szakembereket elkezdik keresni, akik a saját szakterületükön értenek a mesterséges intelligencia nyelvén. Nagyon sok feladatot egyébként elkezdenek neki átadni, tehát végrehajtási feladatot, és azok a szakemberek most jelenleg picit előnyösebb helyzetben vannak, akik viszont úgy értik a mesterséges intelligencia nyelvét, hogy átlátják szakmailag, hogy azt tudják mondani, vagy ők tudják azt mondani, hogy ezt és ezt csinálja, ez és ez nem jó, mikor kihozza az eredményt, tehát kommunikálni tudnak vele, át tudják adni a végrehajtást, és ami szerintem nagyon fontos, amit már az előbb is mondtam, hogy meg tudják azt a kritikus szemléletet tartani fölötte, hogy nem mindent vakon elhiszünk neki, hanem igenis értünk szakmailag a dolgokhoz, és akár meg tudjuk kritizálni. Tehát, hogy látszik az, és azt látom, hogy akár mondjuk az idősebb generációnál is egyre többen látják azt, hogy a saját szakterületükön elkezdenek mondjuk a mesterséges intelligencia kapcsán tanulni, hogy mire tudják használni, és egyre több interjú szituációban is előjön már az, hogy mennyire ért valaki a mesterséges intelligenciához.
0: És akkor ehhez a gondolathoz itt csatoljuk hozzá, ha már itt a korosztályokról is szóltunk, az álláskeresési stratégiának a változatosságát, hogyha még itt a korosztályok tekintetében is gondolkodunk, vagy itt a személyiséget is hozzávesszük, hogy mennyire lehet befolyásoló tényező.
1: Mondhatnám, hogy befolyásoló tényező, bár én azt látom, hogy inkább az látszik most a munkaerőpiacon, hogy van egy réteg, aki még mindig azt szerint keres, hogy mi jelenik meg az álláshirdetésben, nézem az álláshirdetéseket, jelentkezek rá, várok. És van egy olyan réteg, aki már meghallotta azt, hogy nem biztos, hogy csak ez az egy útja van az álláskeresésnek, hanem ott a rejtett munkaerőpiac. Ugye az látszik jelenleg, ezek mind csak ilyen becsült számok, de a nagy része az állás lehetőségeknek az nem a hirdetési piacon oldódik meg, ugye elkezdett zsugorodni a hirdetési piac, és sokszor van az, hogy hozzám is úgy fordulnak ügyfelek, hogy hát nincsenek is jó hirdetések, vagy alig vannak hirdetések. És itt lép be a rejtett munkaerőpiac, nyilván ennek több dimenziója van, a fejvadászok, közvetítők, kapcsolati háló, közvetlen bemutatkozás a cégeknek, akár pozíció nélkül is. Én nem feltétlenül azt mondanám, hogy itt generációs különbségek vannak, bár ugye van egy generáció, aki abszolút a hirdetéseken szocializálódott. Itt inkább azt mondom, hogy ki mennyire alkalmazkodik a változásokhoz, és ki mennyire látja azt, hogy igenis a rejtett munkaerőpiac nagyon dominánsan működik most az álláskeresésben, és hogy el kell egy proaktív álláskeresést kezdeni. ha már a személyiséget említetted, természetesen itt mindig jön az, hogy ugye vannak introvertáltabb emberek, akik nem feltétlenül szeretnek, úgymond így bemutatkozni, vagy proaktívabban menni a piacon. Én azt gondolom, hogy mindenféle személyiségtípusnak meg lehet találni azt a karrier stratégiát, ami neki működik, tehát nem szoktam azt mondani, hogy a szakadékba gyakorlatilag mindenféle biztosítás nélkül azonnal ugorjunk, de meg lehet azt találni, hogy hogyan lehet a rejtett munkaerőpiacon mondjuk úgy boldogulni, bemutatkozni, hogy ez még az én személyiségemnek, vagy a komfortzónámnak mondjuk csak pici tágítás legyen, és ne egy ilyen kilöknek a szakadékba típusú ugrás.
0: Még hogyha egy picit a részleteibe bele mehetünk a rejtett munkaerőpiacnak, hogy ezt hogyan lehet értelmezni?
1: Ugye alapvetően fogalmi szinten a rejtett munkaerőpiac mindaz, ami nem jelenik meg az álláshirdetésekben. Nagyon látni most jelenleg azt a piacon, hogy vannak olyan cégek, bár azért azt tudjuk, hogy fluktuáció azért elképzelhetően nagyon, tehát hogy mindenhol van, de vannak olyan cégek, akik nem jelennek meg hirdetésekkel, akinek így sose látni mondjuk hirdetéseit, és ők is keresnek valahol. És én azért azt gondolom, hogy a rejtett munkaerőpiac, amit mondtam, hogy minden, ami a hirdetési piacon túl van. Tehát gyakorlatilag azt látni kell, hogy ami nagyon-nagyon dominánsan működik, és ami a legnagyobb szeletet veszi ki a tortából, az a kapcsolati háló. Itt szokott bejönni az, hogy de én nem kunyerálok állásért, mondjuk az az ügyfeleknél, meg nincsenek kapcsolataim. Nagyon-nagyon félreértelmezett dolog, azt gondolom, hogy a kapcsolati háló beaktiválása, pedig mindenhol ezt lehet hallani, hogy aktiváld a kapcsolati hálódat. A rejtett munkaerőpiac az a legfontosabb, az információszerzés. Tehát a kapcsolati hálót nem úgy kell aktiválni, hogy azt mondom, hogy fú, mutass már be egy állásra, és ez egy mindenkinek kellemetlen beszélgetés, hanem információ. Ki mit lát a piacról, hol vannak mozgások, hol vannak változások, és gyakorlatilag a belépési pontokat kell keresni a kapcsolati hálón keresztül. Azt gondolom, hogy a kapcsolati háló aktivitása vagy aktiválása az az információ szerzésnek a lehetősége, és az információ szerzés szükséges a munkaerőpiacnak, a rejtett munkaerőpiacnak a bevételéhez, tehát hogy lássuk azt, hogy hol lehetnek a belépési pontok. Ugye egyrészt ez a legnagyobb része. Van egy bizonyos része a közvetlen cégeknek bemutatkozás, és ez nem egyenlő azzal, hogy regisztrálok mondjuk 20 cégnek az adatbázisába, hanem ez az, hogy látom, hogy az adott cég engem érdekel. Értékrend, amit kommunikál, azt gondolom, hogy jó lehet itt dolgozni. Pontosan fel tudom mérni azt, hogy én milyen értéket tudok adni egy munkáltatónak, és meg tudom azt mutatni, hogy mondjuk én miért lennék értékes számukra, és gyakorlatilag pozíció nélkül akár bemutatkozom nekik. Ugye ezt jelenti a közvetlen bemutatkozás. És akkor ugye van egy része, ami viszonylag pici szeletet hasít ki a tortából a fejvadászok, közvetítők, de én azt szoktam mondani, hogy vannak olyan szintek és pozíciók, ahol viszont nagyon érdemes velük dolgozni, mert nagyon jó a piaci rálátásuk, és nagyon jó lehetőségekhez tudják az embereket juttatni. Szóval gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy sok csatorna nem kell megnyitni az álláskeresést, mert ma már nem elég az, hogy passzívan nézem a hirdetést, várok, újra pályázok. Nyilván ez nem minden pozíciónál van így, mert azért van a munkaerőpiacnak ugye kék galléros, fehér galléros része, ez nem minden pozíció esetében működik így, én azt gondolom, de mindegyiknél megfigyelhető az, hogy a rejtett munkaerőpiac dominánsan dolgozik, és hogy mindegyiknél meg kell azt figyelni, hogy igenis, hogyha nem akarom elhúzni az álláskeresésemet, akkor kicsit proaktívabbnak kell lennem, mint az, hogy a hirdetésekre reagálok, vagy a piacra reagálok.
0: Itt a személyes kapcsolatok, beszélgetések, illetve a különböző csatornákon való érdeklődés is ajánlott?
1: Abszolút. Én mindig azt szoktam mondani, hogy beszélgessünk. Ha álláskeresők vagyunk, akkor beszélgessünk minél többet. És nem arról, hogy mutass már be, légy szíves, hogy az előbb is mondtam, hanem tényleg próbáljunk információt szerezni, kapcsolódni. Nagyon sokszor kapom azt meg, hogy de hát nekem nincsenek mondjuk kapcsolataim. Azért már ott van az online téren is van olyan szakmai fórum, ahol lehet kapcsolódni, lehet kapcsolati hálót építeni. Én azt gondolom, hogy talán, ugye beszéltünk itt az elején a mesterséges intelligenciáról, ezzel egyetemben, vagy párhuzamosan nagyon-nagyon felerősödnek a kapcsolódások, az emberi kapcsolódások talán még értékesebbé kezdenek válni, és nagyon fontos az, hogyha mi most álláskeresők vagyunk, akkor tényleg ez a piac most azt mutatja, hogy nagyon nagy változások vannak, és nem szabad beragadni abba a fajta álláskeresésbe, ami régen volt, hogy megírtunk egy önéletrajzot, szétszortunk minél több helyre, és akkor elkezdtünk várakozni, hogy majd jön eredménye. Sokkal jobban bele kell önmagunkat tenni a folyamatba, és sokkal jobban úgymond, mint egy projektet kell kezelni, ahol tényleg folyamat vannak, lépések és stratégia mentén következetesen kell haladni.
0: Egy fiatalnak, egy pályakezdőnek milyen tanácsaid lennének, hogyan induljon?
1: Nem titok, hogy a pályakezdők nincsenek most egyszerű helyzetben, mert nyilván nagyon nehéz a belépési pont most a piacra. Azért ez az elmúlt időszaknak a válsága és változásai elhozták ezt. Azonban én azt gondolom, hogy ők is ugyanúgy kell az, hogy mennyire tudnak proaktívan gondolkodni, hogy mennyire tudják azt, hogy az önismereti munka által felszínre tudják hozni. És itt ugye nem csak arról beszélgetünk, hogy milyen munkatapasztalatuk volt, hiszen nem volt. De én azt szoktam mondani, hogy ha például mondjuk, nem tudom, egy kommunikációs pozícióra pályázol, akkor szedd elő az összes, még egy nyári munkán, hogy fagyizóba voltál, szedd elő azt is, mert beszélgetned kellett, mert kommunikálnod kellett, mert problémát kellett megoldanod, mert ügyfeleket kellett kiszolgálnod. Tehát minden olyan momentumban meg kell azt mutatni, hogy hol volt jelen esetben mondjuk a kommunikáció, vagy az emberekkel való probléma megoldás. És itt nem csak klasszikusan mondjuk munkatapasztalatról beszélünk, hiszen egy pályakezdőnek az viszonylag kevesebb van, de egyetemi projektek, nyári munkák és mindent végig kell gondolni. Természetesen ez a későbbiekben majd kikopik az önéletrajzukból, amikor már megvan az első hosszabb pozíció. De én azt gondolom, hogy egy pályakezdőnek is nagyon fontos, hogy merjen cégeknek bemutatkozni akkor is, hogyha nincs hirdetés, merjen kapcsolatokat építeni, és igenis lássa azt, hogy milyen értéket tud bevinni, és akár, hogyha itt beszélünk ott a tanulásról, ugye ez minden esetben nagyon-nagyon fontos tud lenni, nézze meg, hogy a szakterületén vannak-e olyan digitalizációs dolgok elvégezhető, nem feltétlenül hosszú éves képzések, vannak már ilyen nagyon mini képzések, rövid idő alatt elvégezhetőek, ami egy picit specializálja a tudását, amire azt tudom mondani, hogy mondjuk érdemesebb mondjuk abba az irányba kicsit specializálódnia. Most itt jelen esetben például az AI, és ilyen egyébként, mert talán könnyebb lesz belépnie a piacra. Tehát azt gondolom, hogy a pályakezdőknek most jelenleg tényleg nekik még kiemeltebben fontos az, hogy proaktívan keressenek állást, mert nagyon-nagyon kevés, ahova olyan hirdetés van, ahova ténylegesen pályakezdőt várnak.
0: És ha már valaki a személyes interjúig eljut, akkor azért abban is gyakorlatot szerezni, hogy úgy tudjon a kommunikációs területen is ugye helytelni, hogy úgy fogalmazza meg azokat a válaszokat, ami lehet, hogy két módon megközelítve, ugyanazt a hátteret takarva, máshogy hangzik.
1: Én azt gondolom, hogy az interjú szituáció nyilván fontos, hogy az ember gyakorlatot szerezzen ebbe és a kommunikációjába, de én visszakanyarodnék arra, amit itt az elején mondtam, hogy nagyon fontos, hogy a saját munkatapasztalatunkból, ha már mondjuk itt nem pályakezdőkről beszélek, hanem a saját munkatapasztalatunkból elő tudjuk húzni a történeteinket. És ez a például a tudatos felkészülés az interjúra, ott mindig elmondom, hogy ez ami nagyon fontos, hogy húzzuk elő a történetünket. Tehát mondjuk nem azt mondom egy állásinterjún, hogy jó a probléma megoldó készségem, mert hogy ezt mindenki el tudja magáról mondani, és a legtöbb állásinterjún ez elhangzik ilyen, amikor erősségekről beszélünk, hanem hozzak egy olyan történetet, ahol meg tudom azt konkrétan mutatni, hogy volt egy probléma, mit csináltam, hogyan oldottam meg, mi lett az eredménye.
0: Alá tudjuk támasztani.
1: Így van. Tehát én azt szoktam mondani, hogy jelen pillanatban, mind az önéletrajzban, mind az állásinterjún a bizonyítékok. Ha lehet, számszerűsített bizonyítékok, tehát mondjuk számszerű eredménnyel, azok, amik dominánsak lehetnek. És itt lép be az megint, hogy az interjúra való felkészülés ma már nem azt jelenti, hogy megnézem a cégnek a honlapját, elolvasom, és akkor tudok róluk egy pár dolgot. Hanem én itt is szoktam mondani ezt, hogy igenis lehet használni a felkészülésnél a mesterséges intelligenciát, sőt kell is. Szedjük szét a céget, hogy milyen szakaszban tart, hogy kik a vevői, hogy milyen problémákkal szembesülhet. Minél pontosabban látjuk, hogy mi a helyzet, és hogy mondjuk milyen feladatokra keresnek az adott területen szakembert, annál pontosabban elő tudjuk húzni a saját történeteinket. Azokat a történeteket ugye, amik bizonyítani tudják, hogy mi leszünk a megfelelő ember. Ma már azt látni a munkaerőpiacon, hogy az egyértelműséget keresik. Tehát nem az, hogy rájuk borítok egy nagy kalapból mindent, hogy tessék, és én mindenhez értek, és itt van, és válogassátok ki, nem válogatják ki. Alapvetően azok tudnak gyorsabban haladni egy folyamatban, akik pontosan azt tudják bebizonyítani, hogy erre a feladatra ezért és ezért vagyok én a megoldás, és ezek a bizonyítékaimra. Tehát alapvetően, ami nagyon megváltozott most a munkaerőpiacon, hogy már nem bízhatunk abban, hogy majd a másik oldal kibontja, majd leül és átgondolja az önéletrajzunkat, az interjú szituációkat, hanem nagyon célzottan nekünk kell tudni azt megmutatni, hogy miért vagyunk jók az adott feladat megoldására.
0: Nyilván ilyen konkrét példákkal alátámasztva egy olyan ember, akinek már több éves vagy akár több évtizedes tapasztalata van, hamarabb elő tud hozni ugye ilyen konkrétumokat, de itt ha ismét visszatérünk a fiatalokra, a pályakezdőkre, akkor nekik mi lehet ugye a tarsajukban, illetve ugye családi magazinunk keretében is már beszélgettünk arról a szülői támogatásról, amit különböző korban kisgyermekektől fiatalokon át önértékelés erősítésében, a saját értékeik megtalálásában tudjuk őket segíteni, de egy szülő akkor is szülő, hogyha a gyermek ugye felnőtt korba ér, és vannak olyan élethelyzetek, amikor esetleg az ő támogatása is sokat jelenthet, vagy ilyen esetben hogyan tud egy szülő segíteni?
1: Visszakanyarodnék egy picit a mondat elejére, amikor mondtad, hogy tapasztalt szakemberek könnyen elő tudják húzni. Nem feltétlenül. Én egyébként azt látom, hogy például vezetők és szenior szakemberek közül nagyon sokan interjúznak úgy, hogy ez a mindent borítok, és akkor mindent megmutatok, az összes színemet, mert azt gondolom, hogy több lesz az esélyem, csak kell látni egy vezetőnél, egy szenior szakembernél, és hogy tényleg célzottan kell azokat a momentumokat megmutatni. Ezt hozzá szerettem volna tenni, mert nem ennyire egyértelmű, hogy aki tapasztalt szakember, annak sokkal-sokkal könnyebb a helyzet, vagy könnyebb egyértelmű üzeneteket átadni.
0: Igen, itt bocsánat, itt arra is gondoltam, hogy nekik már van lehetőségük, ugye,
1: igen,
0: hogy
1: igen, de ez is egy olyan ismereti munka, igen, azt gondolom, hogy igen, meg tudjuk-e mutatni azokat a szeleteket. Pályakezdőknél egyébként azt szoktam mondani, hogy egyrészt meg kell mutatni az affinitást egy állásinterjún, hogy miért érdekel az a terület engem, mit szeretnék benne fejlődni, mit szeretnék tanulni. Ugye azt mondtam már korábban, hogy elő kell húzni akkor mindenféle egyetemi projektet és olyan momentumot, olyan nyári munkát, olyan dolgokat, ahol én azt tudom mondani, hogy nekem azért van hozzá készségem. De én azt gondolom, hogy igenis az affinitás is nagyon fontos, hogy azt megmutassuk, hogy tényleg érdekel ez a terület. Nem úgy ültem be interjúzni, hogy igazából teljesen mindegy, hogy miért ehhez a céghez. Tehát sokkal tudatosabban kell, akár pályakezdőkről beszélünk, akár tapasztaltabb szakembereknek, tudatosabban kell azt megnézni, hogy oké, rendben, miért is, hol vannak a meccéspont a cég és én közöttem, hogy meg tudjam azt mutatni, hogy miért én vagyok az a szakember, akit őt szeretnének, vagy az a pályakezdő. És igen, nagyon fontos szerintem szülőként a gyerekeket is támogatni, és a gyerekekben is elvetni azokat a kis magokat már nagyon fiatalon. Egyrészt az, hogy a nyitottság, mert nagyon viccesen, félig meddig viccesen meg szokták azt fogalmazni, hogy valószínűleg a mi gyerekeink már olyan szakmába fognak dolgozni, ami még nem is létezik a piacon, olyan gyors átalakulás zajlik. És ugye ezt látjuk a mesterséges intelligencia által, hogy nagyon erőteljesen rendezi a piacot. Szóval tényleg nem tudhatjuk azt, hogy milyen szakmák lesznek akkor, amire ők felnőnek, és azt gondolom, hogy amire meg kell őket tanítani, ez, hogy a nyitottság egyrészt, hogy lássák azt, hogy több dolgot is megnézzenek a világból, mielőtt mondjuk döntenek. Nagyon meg kell őket tanítani arra, hogy önismeret, hogy az önismereti munka. Nagyon meg kell őket tanítani arra is, hogy mondok mondjuk egy példát. Egy időben nagyon tendencia volt, hogy mindenki az IT-szektorba ment, mert hogy az IT-szektor vonzó, és ott mindig van kereslet, és milyen jól lehet keresni. És nagyon sokan kihagyták magukat a képletből. Tehát olyanok is az IT-szektorba elindultak, akiknek semmilyen affinitásuk nem volt az IT-szektor iránt. Nem árulok el vele titkot, sok ilyen karrierutat láttam, és hogy szenvedtek ugyanúgy. Hiába lehetett jól keresni, hiába lehetett jól elhelyezkedni, ugyanúgy nem tudtak elhelyezkedni, és szenvedtek a napi munkába. Én azt gondolom, hogy amit a gyerekeinknek, vagy amivel egy szülő nagyon támogathatja a gyermekét, az, hogy a munkából, vagy amikor valamit választasz irányt, soha ne spórolt ki önmagadat. Tehát úgy értve, hogy mindig azonosan kell választani, hogy meg kell azt nézni, hogy én mit szeretnék csinálni, miben vagyok jó, és akkor utána a piaci keresletet, de nem úgy indulunk ki, hogy ott a piaci kereslet, és akkor majd én azt magamra erőltetem, hiába mondjuk nincs abba az irányba nekem semmiféle elköteleződésem, mert nem fog működni. Tehát nagyon-nagyon sok ilyet láttam már, hogy nem működik alapvetően, hogy ha nem abba az irányba megyünk, amit mi úgy szeretnénk igazán csinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szülő ebben tudja leginkább támogatni a gyermeket, hogy azt mutassa meg, vagy azt adja neki, hogy nagyon fontos az, hogy magadat megismerd, hogy te miben vagy jó, és hogy mit szeretnél csinálni. Mert hosszú távon csak azok a karrierutak működnek, ahol azért ez az ember abba az irányba megy, amit jól is csinál, és amiben akár kedve van fejlődni, hiszen szereti azt, amit csinál. És én azt gondolom, hogy ezek a szemléletmódbeli dolgokat tudjuk leginkább szülőként, támogatásként átadni, hiszen amit mondtam, hogy nagyon nehéz már szakmát mutatni a gyerekeknek, vagy egyre nehezebb, hiszen nem tudjuk, hogy a digitalizáció mit fog elhozni, és milyen szakmákat és milyen változásokat. Szerintem a szemléletmódot kell megmutatni, hogy mire figyeljenek, és hogyan tudnak majd jól választani. Hogyha meg például azt nézzük, hogy ugye mondtad, hogy a felnőtt gyermek is gyermek, tehát hogyha mondjuk egy állásinterjú szituációt nézünk, akkor én azt gondolom azzal célszerű elindítani egy gyermeket, egy felnőtt gyermeket, hogy merjen önmaga lenni, merjen az interjún kérdezni, és gyakorlatilag tudja azt, hogy egy interjún is gyakorlatilag nem őt vizsgáztatják. Tehát nem egy vizsgaszituációról beszélünk, hanem partnerként kell, hogy beszélgessenek, mert hogyha ez megtörténik, akkor lehet neki hosszú távon ez az adott hely jó, akkor tudja ő is megmutatni az erősségeit. Minden más esetben, mikor azt mondom, hogy ez a beszélgetés nem olyan, aminek lennie kell, akkor érezni kell, hogy ott valami probléma van. Ez például nagyon megváltozott az interjú korszakában, és ezt nagyon meg kell tanulnunk a mai világban, amikor ugye kevés hirdetést látunk, örülünk, hogyha behívnak interjúzni, hogy de igenis, ugyanúgy, hogy én megmutatom a cégnek, hogy én mire vagyok jó, a cégnek is engem, mint jó szakembert meg kell nyernie, hiszen hosszú távon egy ilyen közös egymásra találásnak kell lennie, és én azt gondolom, hogy ezt kell, ezt mondanám jó tanácsként, hogy azt érezd, hogy ez egy jó beszélgetés volt, hogy itt nem vizsgáztattak, hogy itt nem csúnyán mondva, hogy megaláztak, olyan kérdéseket tettek föl, hanem mutasd meg magad bátran, és gyakorlatilag tudd azt, hogy ez egy partneri beszélgetés kell, hogy legyen.
0: Hamarosan mi is folytatjuk a beszélgetést Bénó Helga, miskolci karriertanácsadóval, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Családban maradt című magazinműsorunk mai vendége Bénu Helga, miskolci karriertanácsadó, és itt műsorunk első részében sokszor elhangzott a tudatosság szó. A mindennapokban az élet különböző területein nagyon sokat halljuk, bízunk benne, hogy ugye tényleg tudatosabbak vagyunk több tekintetben. Álláskeresés tekintetében hogyan látod ennek a változását? Beszélhetünk-e változásról? Erősödött-e például a tudatosság itt az utóbbi időszakban, és szakemberként ezt ti hogyan tudjátok támogatni, hogy erősödjön?
2: Én azt gondolom, hogy álláskeresésben a tudatosság soha nem volt még olyan fontos, mint napjainkban. Ugye már sokszor utaltam is rá, hogy az önismeret, hogy tudnunk kell, hogy milyen értéket adunk, és nagyon-nagyon fontos az álláskeresésben jelen pillanatban, hogy a sodródom stratégia az gyakorlatilag nem vezet sehova. Tehát tudatosan fel kell építeni mondjuk álláskeresésben is azt a stratégiát, amit tudok üzemeltetni, amit nem csak egy hétig tudok, hiszen nincs varázs megoldás. Tehát nincs olyan, hogy tudatos leszek és elindítom az álláskeresésem, és két nap múlva már 5 állás ajánlatom van. Azért ez egy folyamat, tehát ez egy olyan folyamat, ami gyakorlatilag azért tart egy darabig, tehát nem az van, hogy mondjuk két napig nagyon lelkes vagyok, és csinálom, és tudatosan csinálom, aztán utána abba hagyom, mert meguntam, és nem megy az egész, hanem olyan lépéseket kell beépítenem, amit következetesen tudok tenni a láthatóságomért, a kutatásomért, amit már itt mondtam, hogy sok esetben a mesterséges intelligenciával közösen majd kutatni kell, a bemutatkozás, a cégek feltérképezése. Tehát én azt gondolom, hogy a tudatosság jelenleg sokkal-sokkal dominánsabban ott kell lenni az álláskeresésben. Látni azt egyébként, hogy sokan már ezt tudják, hogy vagy érzik azt, hogy valami nem úgy működik, ami korábban működött, és hogy azért látom a karriertanácsadási folyamatokban is, vagy úgy kerülnek hozzám, hogy nem működik, nem tudja, hogy mi nem működik, de akkor emeljük ezt egy kicsit tudatosabb szintre, és talán mi ebben tudunk segíteni, hogy hogyan lehet egy olyan stratégiát kialakítani, amit működtetni tudsz, és ami célra tud vezetni. De én azt gondolom, hogy mint ahogy mondtad, az élet sok területén itt is nagyon fontos lesz az, hogy tudom-e, hogy mit szeretnék, meg tudom-e mutatni magam, és tudom-e, hogy milyen csatornákon tudom elérni azt, amit mondjuk szeretnék egy munkahely, egy állás tekintetében, mert ugye, amit már nagyon sokszor emlegettem, hogy nem feltétlenül dobja elénk a munkaerőpiac azokat a lehetőségeket, amik számunkra jók. Nagyon sokszor látni azt egyébként az álláskeresésben, és nagyon sok ügyfelem is elmondja, hogy amikor elkezdik az álláskeresést, talán még az első hónapban így örülnek, hogy de jó, van, nem tudom, 5 pozíció, amire be tudok pályázni, az már egy más kérdés, hogy ott is sokszor húzódnak a folyamatok, vagy nincs visszajelzés, ugye ez egy nagyon gyakori jelenség most a piacon. Aztán a következő hónapban már csak 2 álláshirdetés van, utána 1, utána nincs semmi, mondjuk 1-2 hónapig. Tehát, hogy nagyon látszik az, hogy ez a fajta stratégia, ez a sodródó és nem tudatos stratégia, ez egyre kevésbé működik a munkaerőpiacon, és én azt gondolom, hogyha most nem csak az álláskeresésről beszélünk, hanem az egész karrierünk építéséről, akkor kell, hogy legyen benne tudatosság, mert gyakorlatilag úgy lehet azt a nagy célt, amit mondjuk akár kitűzünk magunk el, és legyen kitűzve azért egy nagy cél, hogy hova szeretnénk eljutni, ezt lebontani ilyen kis etapokra, vagy lépésekre, vagy munkahelyekre, vagy bárhova. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy tudatosan álljunk hozzá, és ugye mi egy karriertanácsadásban szoktuk hangsúlyozni, hogy tényleg ez olyan, mint egy projekt. Tehát egy projekt, aminek nem az van, hogy mondjuk nem hívnak be állásinterjúra és belekapok gyorsan egy önéletrajzjavításba, vagy a mesterséges intelligencia kicsinosítja nekem, vagy bármi, hanem van egy eleje, egy vége, és közte sok-sok lépés, amit tudatosan kell felépíteni ahhoz, hogy működjön. Ebből mondjuk egy eszköz a láthatóság, az önéletrajz és bármi, de maga a karrierstratégia az össze kell, hogy álljon, ráadásul önazonosan kell, hogy összeálljon a karrierstratégia ahhoz, hogy ez az egész folyamat működőképes legyen, ami sokszor ijesztő egyik. És én elhiszem, hogy ez melósabbnak tűnik, és úgy néz ki, hogy de hát miért kell ennyi munkát beletenni az álláskeresésbe, de sajnos, vagy nem sajnos, ezt el kell fogadni, hogy a piac olyan mértékben elkezdett változni, hogy igen, most már ezeket bele kell tenni az álláskeresésbe ahhoz, hogy hamarabb célt érjek, mert alapvetően az átlagos álláskeresési idő, ami persze csak egy átlag, borzasztóan elnyúlt. Tehát nagyon-nagyon hosszú. Most már egy éven túl vagyunk statisztika által. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és egy nagyon önbizalom romboló folyamat tud lenni, hogyha az ember csak a várakozási stratégiát választja tudatosság nélkül.
1: Nekem még a kitartás szó is mindezek mellett eszembe jutott így, ahogy hallgattam a válaszodat, hogy itt is az egyénnek és annak a támogató közegnek, aki jó esetben van a háta mögött a család, vagy akár szakemberek személyében is, nagyon meghatározó. És itt is az önértékelés is, vagy ennek az erősítése a mindennapokban nagyon fontos lehet.
2: Én azt gondolom, hogy a kitartás, a következetesség nagyon fontos most az álláskeresésben, és ahogy mondtad, a támogató közeg is abszolút, abszolút fontos, mert lesznek ebbe hullámvölgyek. És meg kell találnunk a támogató közeget, és nem biztos, hogy mindig a családban találjuk meg, mert nem biztos, hogy két ember ugyanúgy nézi a problémát, az elakadást, bármit, és nem probléma, tehát hogy ezért nem, azt szoktam mondani, ne ostorozzuk a családot, hogyha ők mondjuk nem ugyanúgy látják a dolgokat, de akkor meg kell találnunk a támogató közeget, egy szakembert. Ma már azért vannak karrierközösségek is, ahol hasonló, mondjuk álláskeresőkkel folytathatunk párbeszédet, akár az online térben. Tehát nagyon sok olyan közeg próbál működni, hiszen itt az elején mondtam a beszélgetésnek, hogy az emberi kapcsolódás azért az látszik, hogy elkezd felértékelődni, hogy gyakorlatilag akkor találjuk meg azt a támogató közeget, hiszen szükségünk lesz rá, mert alapvetően én azt gondolom, persze lehet egyedül is csinálni és harcolni és menni előre, de sokkal könnyebb az, hogyha csak az, hogyha mondjuk elolvasom akár másnak az, hogy ő mivel küzd, vagy én is tudok hozzá kapcsolni, vagy meg tudjuk beszélni, vagy ki tudjuk beszélni magunkból. Ez nagyon fontos, úgyhogy én szoktam is mondani, hogy keressünk olyan közegeket, hogy ha van a család, az tökéletes, ha a család mondjuk nem úgy látja a dolgokat, akkor meg keressünk meg a saját támogató közegünket, akár offline, akár online, akik mondjuk hasonló problémákkal küzdenek, vagy hasonlóan látják most a karrierútjukat, és tudunk velük beszélgetni, mert nagyon fontos lesz, hogy amikor mélyponton vagyunk, ez a közeg azért meg tud tartani.
1: A szülői példáról sokszor szoktunk beszélgetni ennek a magazinnak a keretében. A munkához való hozzáállás milyen mintát mutathat a gyermekeinknek? Akár itt a kisgyermekek esetében, itt a saját életükre is ugye át tudják szűrni a gondolatokat és a tanulással azonosítani esetleg, ami felnőtteknél a munkavégzés?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert azt gondolom, hogy vannak azok a generációk, akiknek még a munka az nem feltétlenül jelentett azt, hogy szeressük a munkát, hanem mondjuk csak elvégezzük. És azt gondolom, hogy amiért most viszont mindannyiunknak dolgozni kell, hogy tényleg olyan karrierutat találjunk, ahol nem csak bemegyünk és rosszul vagyunk az egész naptól, és alig várjuk, hogy vége legyen, hanem hogy nem kell mindent szeretni, nem kell minden napot a 365 napból szeretni, és minden folyamatot, tehát hogy ilyen nincs szerintem. De hogy alapvetően a magját a munkánknak, azt szeressük, azt élvezzük, azt akarjuk fejlődni, mert hogy a gyerekeknek adjuk át ezt a mintát, hogy a anya hogy indul hétfőn, hogy rosszul van az egésztől, vagy akár felvállalja azt is, hogy vannak nehéz napok, meg nehéz hétfők, meg nem lesz mindig kedvem akár dolgozni. Tehát, hogy ez teljesen rendben van, de hogy alapvetően látja ezt a gyerek, hogy olyan munkát csinálok, hogy szeretem, hogyha nem, akkor merek-e változtatni. Szerintem ez a mi, akik most szülők generációnak, talán ez a legnagyobb kihívás, hogy nem feltétlenül ebben szocializálódtunk, hiszen a mi szüleink generációja, meg nyilván ez akár egy élethosszig munka, a munka nem arról szól, hogy szerest, hanem hogy elvégezd, és gyakorlatilag erről szólt az életük. Ugye mi nagyjából ezt kaptuk, és hogy nekünk kell átformálni, vagy nekünk kell ezt a szemléletváltást meghozni, hogy hol van az egyensúly, hogy szeresd, amit csinálsz, de hogy azért az első problémánál nem az a reakció, hogy felállsz és ott hagysz mindent, hanem hogy kitartást kell, hogy nem mindig csillogó az a munka, tehát hogy ezt a fajta egyensúlyt át tudjuk-e nekik adni, hogy szeressék, amit csinálnak, de ne az legyen, hogy mondjuk munkahelyről munkahelyre ugrálnak, mert mondjuk az első problémánál feláll, mert hogy én azt nem szeretem, és akkor vége az egésznek, hanem ezt a kitartást is meg tudjuk-e azt mutatni, hogy mindenütt lesznek nehézségek a munkában, vagy minden munkahelyen vannak nehézségek, és tudja azt a pontot, hogy oké, mi az, amit áthidalni és megoldást keresni, és mi az a pont, ami már mondjuk túlmegy a határaimon. Szerintem ez ami nagyon nagy feladat számunkra szülőknek, hogy ezt meg tudjuk-e mutatni, hogy teljesen másképp állnak a munkához, mint mondjuk korábbi generációk, és ez itt látszik, hogy itt egy nagyon nagy átmenet van, hiszen a mostani nagyon fiatal generációnak már a munka abszolút nem azt jelenti, mint ami korábban, és nyilván itt ilyen generációs ütközések is vannak munkahelyeken ebből kifolyólag.
1: Itt most melyik generációra gondolsz pontosan, akik már az álláskeresési fázisban vannak?
2: Hát vagy a még fiatalabbak, akik
1: még tanulnak.
2: Igen.
1: És keresik
2: majd
1: az
2: belépnek,
1: utat.
2: Igen.
1: És hogy mikor jöhet el az a pont, amikor érdemes már a karrierváltáson elgondolkodni, ezt majd egy későbbi műsorunk keretében hosszabban is megbeszéljük, és hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni. Mostani műsorunkból néhány perc maradt még, és még az előző válaszhoz is hozzákapcsolva, amikor tényleg így a saját életére vonatkoztatja a gyermek azokat a mindennapi történéseket, amik lehet, hogy csak egy-egy reakcióból ragadnak meg benne, de nagyon fontos, hogy hogy nyilvánulunk meg, és hogy ugye azt is hangsúlyozzuk, hogy akár egy iskola választás, vagy egy munkaterület megválasztása tekintetében már talán nagyobb a rugalmasság, mint néhány évtizeddel ezelőtt azt gondoltuk volna, akár mi is, amikor pályát választottunk annó.
2: Abszolút azt gondolom, hogy most már talán azt is mondhatnám, hogy sokkal több mindenből választhatnak a mostani gyermekek, és talán szülőként egyébként ez a legnagyobb felelősségünk, hogy megmerjük-e mutatni nekik ezt a sokféle választást, vagy mi mondjuk elképzeltünk nekik egy utat, és azt szeretnénk mindenképpen, hogy abba az irányba menjenek, és hogy semmi más nem jó. Tehát itt nagyon-nagyon fontos majd itt megtalálni egyrészt azt az egyensúlyt, ahol terelgetjük is őket, másrészt pedig, hogy hagyjuk őket szabadon dönteni. És én azt gondolom, hogy amit célszerű lenne átadni még a fiatal generációnak is, akik még itt a pályaválasztás előtt állnak, hogy nem baj, ha nincs meg elsőre a tökéletes, és szerintem ez a legnagyobb feloldozás a karrierben, hogyha mondhatjuk úgy, hogy én ezt szoktam mondani az ügyfeleimnek is, hogy mikor mondjuk ott állnak 35-40 évesen, sok esetben például az anyaság után állnak ott nők, hogy akkor karrierváltás, hogy nincs semmiről lekésve, hogy nem baj, hogy nem kell rögtön az első munkámnak annak lenni, hogy ez a végcél és ez az álom, mert ez egy folyamat, mi is érünk, és nekik is talán a fiatal generációnak ezt kell átadni, hogy persze döntesz, de hogyha azt látod, hogy mondjuk nem ez az utad, akkor igenis lesz jogod változtatni rajta. A változtatásnak a képességét nagyon-nagyon fontos átadni, és azt, hogy nyilván ő tudja mérlegelni azt, hogy mit szeretne, mi próbáljuk őt terelgetni, de nem baj, hogyha ez mondjuk elsőre nem abban nyilvánul meg, hogy nyugdíjig ugyanezt a pályát fogja járni, mert igenis van olyan, hogy karrierváltásra van szükség, és szerintem ebben semmi probléma nincs. Ez nem egy kudarc egyébként a karrierváltás, hanem az azt jelenti, hogy bizonyos életszakaszomban az volt a jó döntés, amerre elindultam, mert valamiért elindulok ott, és valamiért a fiatalok is el fognak indulni adott pályában, de lehet, hogy amikor ott vagyok, látom azt, hogy nem biztos, hogy ebben vagyok jó, nem biztos, hogy ebben tudok kiteljesedni a legjobban, nem biztos, hogy ezt szeretném csinálni, más irány is elkezdett érdekelni, és igenis van jogunk bármikor a karrierváltáshoz. Nagyon sokan félnek ettől, hogy de hát, hogy az kudarc, és mit fognak szólni mások, hogyha én azt mondom, hogy eddig mentem ebbe az irányba, onnantól meg ebbe fogok. Igenis jó a karrierváltás, hogyha azt érezzük. Egy nagyon fontos például, ha már itt bejött a karrierváltás, hogy belülről induljon az a motiváció, ne akkor váltsunk karriert, amikor azt mondom, hogy a piac mondjuk nem reagál az álláskeresésemre, és akkor biztos, hogy karriert kell váltanom, belülről kell a karrierváltásnak indulnia, az a jó motiváció, hogy valamiért én más szeretnék, és akkor én azt gondolom, hogy levesszük talán a gyermekeinkről is azt a súlyt, hogy azt kell, hogy érezniük, hogy egy életre szóló döntést kell ott meghozniuk 18 évesen, mondjuk, hogyha most a pályaválasztásról beszélünk. Mert lássuk be, azért viszonylag kevesen tudtuk 18 évesen, hogy egy örök életre szóló pályát választunk-e vagy sem.
1: Igen, és nekem is a középiskolás korosztály jutott most eszembe, és velük beszélgetve nagyon sokan talán már elmondható, hogy tudatosabban gondolkodnak, vagy nagyon mérlegelik a lehetőségeiket itt még csak a továbbtanulás tekintetében, vagy ugye elsősorban a továbbtanulás tekintetében, és konkrét elképzeléseik is vannak már nagyon sokaknak ebben az életkorban.
2: Én azt látom most ennél a generációnál, hogy talán az, ami nálunk még nem feltétlenül volt jelen, sokkal jobban működik náluk, hogy ez az első momentum, hogy mit szeretnék én csinálni, és hogy mit szeretnék úgy akár folytatni, ez náluk talán erősebben van jelen, ez az ön képviseletnek nevezném, hogy beveszi azt is önmagát is, hogy ő az, mi az, amit szeretné. Mert én azt szoktam mondani, hogy minden karrierútnak ebből kell kiindulnia, hogy mit szeretnék én csinálni. Lehet, hogy nem az lesz az életem végéig a legjobb döntés, mert ez változhat, de hogy abban az adott momentumban, tehát, hogy ne a szomszéd szeresse, ne a szüleim szeresse, ne a tanárom szeresse, hanem hogy én mit szeretnék csinálni. És lehet, hogy nem jól döntök, és ez benne van a pakliban, és attól még nem áll meg a világ. Tehát, hogy alapvetően ezt kell nekik átadni, hogy hogy nézzék meg azt, hogy mit szeretnének csinálni, de hogy az a döntés, amit meghoznak, annak van súlya, de nem egy olyan súlya, amin soha nem lehet onnantól kezdve változtatni.
1: És szülőként talán ebben a korban is még elfogadják a felnőtt gondolatokat, és legalábbis fontolóra veszik. És még egy záró kérdést, hogyha megengedsz, ugye neked kisgyermekeid vannak, néhány héttel ezelőtt kezdődött meg a 2026-27-es tanév, hogyha néhány gondolatot, mint kisgyermekes édesanya osztanál meg velünk itt műsorunk végén, mostani beszélgetésünk végén. Hogyan indultatok ti ennek a tanévnek?
2: Nálunk itt az év eleje, vagy itt a szeptember eleje nagyon speciális volt, hiszen már mindkét gyermekem kisiskolás volt, és alapvetően én nyilván a logisztikai káoszt azt nem kell említeni egyik édesanyának se, pláne, hogyha mondjuk dolgozik is az az anyuka, hogy azt egyensúlyozzon, de talán ami én bennem megfogalmazódott, mikor itt a lányom elsős lett, hogy persze fontos a tudás az, amit majd kapni fog az iskolában, de hogy szeresse azt, hogy tanul, hogy szeresse azt, hogy kíváncsi legyen arra, amit tanulnak. Tehát nekem ez lett így a legfontosabb célom, hogy a szeretet, a tanulásnak a szeretete, hogy ezeket megtanulja már az elején. Mert ebből fog később kifejlődni az, hogy akár a munka vonatkozásában is majd mondjuk szeretni fogja azt, amit csinál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy már itt kisgyermekkorban is bizony van felelőssége nekünk, szülőknek, intézményeknek abban, hogy pici magjaiban el tudjuk-e vetni azt, hogy fontos a tudás, meg fontos a tananyag is, amit majd meg fog tanulni, de hogy az a legfontosabb, hogy minden nap erősítsük abba, hogy szeresse, hogy a szeretetből induljon ki, kíváncsi legyen, hogy nem kell mindenben jónak lenni, de hogy lássa azt, hogy ő miben igazán jó, és abba tegye oda magát. Ez bennem így most fogalmazódott meg így, és én erre biztatok minden anyukát, hogy lássa meg azt akár a gyermekében, hogy miben jó, miben tehetséges, hogy nem kell mindenből szerintem színatosnak lenni az embernek ahhoz, hogy a végén egy boldog felnőtt, vagy boldog pályaév legyen belőle. Úgyhogy talán nekem ez a legerősebb gondolat, ami megfogalmazódott bennem, hogy igenis nekünk itt van felelősségünk szülőknek, hogy merjük-e meglátni azt a gyerekünkben, hogy miben jó, és abban támogatni őt.
1: És most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, amit tisztelettel, szeretettel köszönök meg Bénó Helga, miskolci karriertanácsadónak. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk ezeket a gondolataidat.
2: Köszönöm én is.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Maradt című magazinműsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.

0: kiváló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hír összefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Fontos európai csúcs kezdődik Magyarország szempontjából, egyik ilyen téma a migrációs megbeszélés, a másik pedig a következő 7 éves uniós költségvetési keret tárgyalása lesz, ugyanis sok-sok milliárd euróról lesz szó, így fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön. Az Európai Uniós tagországok állam, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács kétnaposra tervezett, csütörtökön kezdődő találkozójára érkezve, Magyar Péter hangsúlyozta, jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat, noha a Magyarország számára különösen fontos közös agrárpolitika és kohéziós politika kereteit nem vágta meg az Európai Unió tanácsának ír elnöksége, viszont jelentősen több az a hozzájárulás, amit elvárnának akár Magyarországtól, akár más kohéziós országtól, például Lengyelországtól. A miniszterelnök hangsúlyozta továbbá, hogy Magyarországnak fontosabb a tartalom, mint hogy gyors megállapodás szülessen, hiszen, mint kifejtette, az uniós hosszú távú pénzügyi keret a következő 7 évre határozza meg a magyar költségvetési helyzetet és a fejlesztési lehetőségeket, vízügyi beruházásokat, versenyképességi beruházásokat, fogalmazott Magyar Péter. Mint mondta, akkor tudjuk elfogadni az uniós költségvetést, ha minden megfelel a magyar érdekeknek. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen, a Gantz Ábrahám programban jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. Cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket, fogalmazott Kapitány István felidézve, szeptemberben mintegy 800 többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A miniszter úgy fogalmazott, most a teljes kis- és középvállalkozói kör következik, Budapesten és vidéken, a mikrovállalkozásoktól a középvállalatokig. Mint ismertette, két lépésben valósítják meg a programot, az első azoknak szól, akik már beadták a forgóeszköz hitelkérelmüket, számukra 30 milliárd forinttal bővítik a hitelkeretet. Az igényléseket a Magyar Fejlesztési Bank Plus irodákban lehet benyújtani, a pontos részletekről a Magyar Fejlesztési Bank weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők, hívta fel a figyelmet a miniszter. A szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 41. hetében beérkezett szennyvizek koronavírus koncentrációja országos szinten a múlt hetihez hasonlóan a mérsékelt tartományban van. Az örökítőanyag Debrecen-Budapest központi, Budapest-délpesti, Budapest-északpesti szennyvizek

0: van és az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése várható a következő időszakban. Lezárultak a tárgyalások, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, ezt jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. A külügyminiszter szeptember 18-án tette közzé, hogy a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra. Orbán Anita akkor azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. A mostani 2021-2028-as időszakban Magyarország számára több mint 92 milliárd forint áll rendelkezésre, tette hozzá a miniszter megjegyezve, a teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. Számos programmal kedveskedik ellátottjainak októberben a debreceni Mélius Juhász Péter református idősek otthona. A 90-es évek óta hivatalosan intézményként működő otthonban 90-en élnek, a várólista pedig meghaladja a 150 főt. A mindennapok része a testi-lelki gondoskodás, mindig vannak állandó rendezvények, de ilyenkor külön alkalmakat is tartanak. Nagyné Mudra Mónika intézményvezetőt hallják.
1: Az október az egy kiemeltebb hónap számunkra, bár az évben több olyan időszak van, a karácsonyi ünnepkörünk is nagyon jelentős, de október 1-e az idősek világnapja, és ugye egész októberben különféle programokkal kedveskedünk időseinknek, például a Rozmarin népdalkört hívjuk meg október 15-ére, és egy ünnepi ebéddel készülünk számunkra ugyancsak ezen a napon, amikor ők is tudják, hogy ez a nap róluk szól. Még több programot iktatunk be, mint például vagy Zsigmond Esperes urat kérünk fel áhítatra, vagy Derencsényi főjegyző urat hívunk meg, és újbóra úrvacsorás istentiszteletet tartunk, illetve a reformációról is megemlékezünk még ebben a hónapban. Rendszeressé vált az egyik legkedveltebb program az a szalonna sütés. Havonta két alkalommal rendezzük meg az időseink számára. Különböző tornák vannak, örömtánc van, gyógytornászunk tart külön tornát, református intézményként ugye a Biblia óra, az istentisztelet, az ima óra, az rendszeresen megtartásra kerül, illetve egy énekkar alakult itt spontán, dalárda szerveződött újra intézményünkben, amit nagy tiszteletű asszony Bodóni Tóth Katalin vezet, és most készülnek, hogy ők szeretnének majd egy pályázaton részt venni, valahol fellépni és megmutatni, hogy ők hogy tudják képviselni a Mélius-t, és hogy tudnak együtt énekelni.
0: A Debreceni Egyetemen 2024 óta alkalmazzák a Da Vinci robotsebészeti rendszert. Azóta több mint 1200 beavatkozást végeztek a robottechnika segítségével, általános sebészeti, nőgyógyászati, mellkassebészeti, fülorgégészeti és urológiai esetekben. Az operációk tapasztalatairól, az oktatási és kutatási lehetőségekről október 12-e és 16-a között robotsebészeti fórumon számolnak be a szakemberek. A hallgatók, rezidensek ki is próbálhatják a szimulációs rendszert. Szabó Zoltánt, a klinikai központ elnökét hallják.
2: A szimulációs képzés a klinikai központ betegellátásának fejlesztésében nagyon fontos elem. 2021-ben, amikor a integratív betegellátás fejlesztéséről döntöttünk, és Magyarország legnagyobb fekvőbetegellátó rendszerét létrehoztuk, akkor tudtuk, hogy a klinikai ellátás fejlesztése nem lesz lehetséges az oktatási tevékenység fejlesztése nélkül. Ez is egy integratív rendszerfejlesztési szemlélet része volt, és ennek részeként a dékáni vezetéssel közösen megkezdtük a szimulációs képzés fejlesztését. Részt vettünk olyan képzésekben mi is, ahol meg tudtuk ismerni a nyugat-európai sztenderdeket, és ezeket az általunk is megtanult rendszereket hoztuk haza, és itt megvalósítottuk a klinikai központon Debrecenben. Jelenleg több szakmaterületen folyik olyan szimulációs képzési tevékenység, amelyel a orvostanhallgatók, illetve már végzett orvosok is meg tudják tanulni azokat a beavatkozásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy utána aktív, éles helyzetben a betegellátás során azokat magabiztosan tudják alkalmazni. Az elmúlt időszakban jelentős előrelépés történt a robotsebészet alkalmazásában. Egyedülálló az, hogy Magyarország Magyarországon, a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában általános hasi

0: sebészet, melkassebészet mellett urológiai, nőgyógyászati és most már fülorgégészeti szakterületen is alkalmazzuk a robotot, és két robotműtő szimultán működik klinikai központunkban. Már több mint 1000 műtéten vagyunk túl, és gyakorlatilag egyre nagyobb a tapasztalat. Két olyan sebészünk van már e területen, akik nemzetközi oktatási tevékenységben is részt vesznek, úgynevezett proktorok, és ezzel feltették klinikai központunkat a nemzetközi robotsebészeti oktatás térképére is.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgató testvéreket. Svantner Gergő, református lelkipásztor vagyok Alsóvadászról. Istennek szent ígéjét olvasom a János első leveléből, a 4. fejezet 17. versétől a 21. verséig eképpen. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem a gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lehet teljessé a szeretetben. Mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, és gyűlöli a maga testvérét, hazug az. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Isten, akit nem lát? Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a maga testvérét is. Kedves testvérek, sokféle félelem van az ember életében. Félünk attól, hogy elveszítünk valakit, félünk a betegségtől, a bizonytalan jövőtől, félünk attól, hogy valami nem úgy alakul, ahogyan elterveztük. János apostol azonban itt egy egészen különös félelemről beszél. Az ítélet napját említi, azt a napot, amikor mindannyiunknak meg kell állnunk Isten előtt, és miközben mi talán éppen azt gondolnánk, hogy ennél félelmetesebb pillanat nem is lehet az ember számára, János azt mondja, bizodalmunk van az ítélet napjához. Hogyan lehet bizodalmunk? Hogyan állhat egy bűnös ember félelem nélkül a Szent Isten elé? Biztosan nem úgy, hogy végignézi az életét, és azt mondja, én mindent jól tettem. Ha őszintén végig gondoljuk az életünket, éppen az ellenkezőjét látjuk. Mennyi mulasztás, mennyi rossz döntés, mennyi kimondott és ki nem mondott bűn van mögöttünk, ha önmagunkra nézünk, valóban van okunk a félelemre. De János az előző versek óta újra és újra ugyanoda vezet bennünket, Isten szeretetéhez. Az ítélet napján való bizodalmunk nem abból fakad, hogy mi elég jók vagyunk, hanem abból, hogy Isten szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Ezért mondhatja most, a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Aki Krisztusban megismerte Isten szeretetét, annak nem egy ismeretlen bíró elé kell majd odaállnia, hanem ahhoz az Istenhez, aki már most megmutatta, hogyan viszonyul hozzá, szeretett engem, és fiát adta értem. Kedves testvérem, milyen sokszor éppen ezt nehéz elhinnünk. Elhisszük, hogy Isten szeret általában, elhisszük, hogy kegyelmes másokhoz, de amikor a saját bűneinkkel, kudarcainkkal, elrontott dolgainkkal állunk előtte, újra megszólal bennünk a félelem, vajon engem is szeret? Vajon nekem is megbocsát? János pedig ezt mondja, nézz Krisztusra. Isten szeretetének bizonyossága nem abban van, amit te érzel, hanem abban, amit ő már megtett érted. És innen érthetjük meg azt a mondatot is, amely talán az egész ige szakasznak a központja, mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Megint ugyanaz a sorrend, nem mi kezdtük, nem mi kapaszkodtunk fel Istenhez a szeretetünkkel, hanem ő hajolt le hozzánk. Az ő szeretete megelőzte a miénket. A mi szeretetünk mindig válasz arra, amit tőle kaptunk. de János itt sem engedi, hogy mindez csupán Isten és közöttünk maradjon. Nagyon kegyményen fogalmaz. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent és gyűlöli a maga testvérét, hazug az. Mert könnyű azt mondani, szeretem Istent, Istent nem látjuk, a testvérünket viszont igen. Látjuk a hibáit, ismerjük a gyengeségeit, talán tudjuk azt is, mivel bántott meg bennünket, és éppen itt válik próbára a hitünk. Nem lehet szeretni Istent, hogy közben gyűlöletet őrzünk a másik ember iránt. Nem lehet úgy elfogadni Isten bocsánatát, hogy közben mi magunk könyörtelenül megtagadjuk azt a másiktól. Hiszen, hogyan mondhatnám, hogy Isten szeretetéből élek, ebből a szeretetből semmi sem jut el rajtam keresztül a mellettem élő emberhez. Ezért az ige a két irányba fordít bennünket. Először felfelé nézd meg, mennyire szeret téged Isten Krisztusban. Ne a félelmedből élj, hanem abból a bizonyosságból, hogy ő előbb szeretett téged. Azután pedig körülötted élő emberek felé, ha így szeret téged Isten, te hogyan tekintesz a testvéredre? Mert a kettőt nem lehet elválasztani egymástól. Aki szereti Istent, szeresse a maga testvérét is. Nem azért, mert a másik mindig szeretetre méltó, hanem azért, mert mi magunk is abból a szeretetből élünk, amelyet nem kiérdemeltünk, hanem ajándékba kaptunk. Ő előbb szeretett minket, és ebből a szeretetből lehet nekünk is szeretni. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy Krisztusban úgy szerettél bennünket, hogy nem kell félelemben élnünk előtted. Segíts elhinnünk szeretetedet, és add, hogy abból a szeretetből, amelyet tőled kaptunk, mi is tudjuk szeretni testvéreinket. Amen.

Reményik Sándor, a szőnyeg visszája. Kétségbe esem sokszor én is a világon és magamon, gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott, s vakon. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szava, ki még itt járt, föld angyala volt, s most már a mennynek angyala. A világ Isten szőtte szőnyeg, mi csak visszáját látjuk itt, és néha, legszebb perceinkben a színéből is valamit.

0: Álom, édes álom. Esti mesénk következik. Lázár Ervin, szurkos kezű királyfiak. Volt egyszer két király. Szomszédok voltak. A házukat egy léckerítés választotta el egymástól. Egy tavaszi napon egyik király jókor reggel kiment a kertjébe, hogy megkapálja a sárgarépát. Ahogy kilépett az ajtón, abban a pillanatban lépett ki a szomszédházból másik király.
1: Jó reggelt,
0: mondta barátságosan egyik király.
1: Adj Isten,
0: válaszolta ugyanolyan barátságosan másik király. Ilyen barátságosak voltak mindig, sohasem veszekedtek, pedig már elég régóta laktak egymás mellett. Olyannyira nem veszekedtek soha, hogy a negyedik házban lakó király még azt is kétségbe vonta, hogy igazán királyok. Oda ballagtak a kerítéshez, kezet szorítottak, és megkérdezték egymást.
1: Mi óra készül, szomszéd?
0: Mindenik azt mondta, sárgarépát akarok kapálni. Erre el is nevették magukat, mert ez már évek óta így ment, mint ha éjszaka kitalálták volna egymás gondolatát. Minden nap ugyanarra készülődött mindkettőjük, s majd minden nap ugyanazt is csinálták. Na de hiszen ez nem csoda. Akkor kapálták a sárgarépát, amikor megjött az ideje. A búzájuk is egyszerre érett meg. Persze, hogy egyszerre aratták. Fát vágni is együtt jártak az erdőre, mert fát vágni télen szokás. Mikor vágtak volna máskor? Annak idején lányuk is egyszerre született, és éppen ebben az időben került eladósorba mind a kettő. Erről beszélgettek sárgarépa kapálás közben. Nyugodtan beszélgethettek, a sárgarépa ágyása mind a kettőnek közel volt a kerítéshez. Nem is kellett abba hagyni a kapálást.
1: Felséged mikor adja férhez a lányát?
0: Kérdezte egyik. A királyok ugyanis leggyakrabban felségnek szólítják egymást. Ez ugyan nem jelentett semmit, mert van olyan király, aki azt mondja a másik királynak, hogy felség, és közben azt gondolja magában, perna hajder. De ez a két király, mikor azt mondta felség, magában is azt gondolta, hogy felség.
1: Hát én hamarosan, mondta másik, már van is három kérője a lányomnak.
2: Az énnek is három van, mondta egyik, és megbeszélték, melyik kérő kicsoda micsoda. Persze mind a hat legény királyfi volt.
1: És felséged, tudjál már, melyik közülük a legkülön?
2: Én bizony még nem, és felséged?
1: Én sem.
2: S hogyan választja ki a legkülönbet?
1: Hát még nem tudom, de azt hiszem próbára kellene tenni őket.
0: Ebben aztán meg is egyeztek, csak azt nem tudták eldönteni, milyen próba felelne meg a legjobban. Elhatározták hát, hogy délután ünneplőt öltenek, és meglátogatják a közelebb lakó öreg királyokat, akik már férhez adták a lányukat, s megkérdik őket, milyen próbatételt alkalmaztak.
1: Izombizom király azt mondta, össze kell ereszteni mindegyiket a hétfejű sárkánnyal, s amelyik legyőzi, azé legyen a lányatok.
0: És ha mind a három legyőzi? Kérdezték a királyok.
1: Akkor a 12 fejűvel, azt is akkor a 24 fejűvel, és így tovább,
0: mondta Izombizom. A két király hümmögött, de azért megköszönte a tanácsot, és egy házzal odébb állott. Csak Kincs király azt mondta nekik,
1: amelyik a legtöbb kincset hozza, annak adjátok.
0: Eszerece király egy feladványt mondott el, adjatok nekik 9 egyforma golyót. A 9 közül egy legyen kicsit súlyosabb, mint a többi, de ezt szemmel ne lehessen látni, amelyik egy 2 karú mérleggel, 2 mérésből ki tudja választani azt az egy nehezebb golyót, annak adjátok.
3: Nyakabalga király csodálkozott, hogy ilyesmit kérdeznek, nem kell oda semmi próbatétel, annak adják, amelyik a legszebb. Amikor a két király hazafelé ballagott, igen, csak vakarta a fejét.
4: Hát ezekkel a tanácsokkal nem sokra mentünk.
3: Bizony nem. Mert lehet valaki erős, gazdag meg szép, de mit ér vele, ha például lusta?
4: Vagy ne talán gonosz.
1: Bizony,
0: bólogatott egyik. Így váltak el. Otthon mind a kettő elővett 9 golyót, egyforma súlyúakat,
3: Csak egy volt valamivel nehezebb, meg egy kétkarú mérleget, és próbálták megoldani Eszerece király feladványát. Még éjfélkor is méricskéltek, de sehogyan nem sikerült megoldani. Erre aztán dühösen odavágtak golyót, mérleget, s azt gondolták, már miért kellene egy olyan okos vő, aki azt is tudja, amit ők nem. Aztán már csak egy hónap múlva találkoztak. Holnap lesz az esküvő, újságolta egyik király. Ha nálunk is, mondta másik király. Még csak nem is csodálkoztak, hogy ez is egyszerre lesz, megszokták már. Ha, azon se csodálkoznék, mondta másik király, ha véletlenül ugyanolyan próbatételt találtunk volna ki. Ha, pedig én elég furcsát eszeltem ki, mondta egyik király, beszurkoztattam mind a háromnak a kezét. A másik király szeme felcsillant. Én is, mondta, s azt mondtam nekik, egy hónap múlva jöjjenek vissza, de addig nem szabad kezet mosni. Ha, hogár csak én. Na, azt mi volt, mikor visszajöttek? Hát, mondta egyik király, beállított az első, és szégyenlősen zsebre rúgta a kezét. Mondom neki, na, mutasd csak a kezedet. Ne haragudjon, felséget, mondja, és elém nyújtja a kezét. Bizonyáról egy cseppig lekopott a szurok. Hát, te mit csináltál? Kérdeztem. Ugye a felséged eltörött a kocsim kereke, mondta. Na is, hát meg kellett javítanom, ha nem akartam egy hónapig ott ülni az árokparton, s mire megjavítottam, megéheztek a lovaim. El kellett menni szénát kaszálni, mire hazaértem, ott is várt a tömérdek munka, dolgoznom kellett. No, hát te kopott a szurok. Szakasztott, így volt az én lányom első kérője is, mondta másik király. Csak nem a szekere törött el, hanem a háza teteje szakadt be. De a második kérő meg, folytatta egyik király, sokáig nem akart előhúzni a zsebéből egyik kezét sem. Azt gondolta, nyilván ő is sokat dolgozott, azt a kezéről is lekopott a szurok. Aztán nagyon szólásra előhúzta a bal kezét. Nem kopott le arról bizony csepp se. Mondom neki, a jobb kezét is mutassa. Nem nagyon akarta, de addig erőltettem, míg végre előhúzta. Arról meg lekopott a szurok. Nem mondta meg, miért csinálta, de később magamtól is rájöttem. Nyilván nem tudta kiszámítani, mit tetszik majd nekem. Gondolta, ha szükséges, a szurkos kezét mutatja, vagy ha másképp alakul, akkor azt, amikről lekopott. Hó, de érdekes, mondta másik király. Az én lányom második kérője is be akart csapni, csak nem egészen így. Zsebre se tette a kezét, úgy jött, és feketén volt rajta a szurok, mint eredetileg. Te, mondtam neki, ez nem az a szurok, amit egy hónappal ezelőtt rákentünk, de ő csak erősködött, hogy az bizony. Végül aztán mégis kiderült, a régi szurkot, ahogy hazaért, lemosta a kezéről, s csak mielőtt újra hozzánk indult, akkor kente be. Na és a harmadik? A harmadik egy rongyból bugyolálta elő a kezét. Ugyanúgy volt rajta a szurok, ahogy rákentük. Azt mondta, azért csavart a rongyba, hogy óvja a szurkot, minél kevesebb kopjon le belőle. Szakasztott így a miénk is, kiáltott fel másik király. Azt mondta, dűljön össze inkább minden, de ő akarja feleségül venni a lányomat. Ezért óvta a szurkot. Ez érdekes. Ha nem tudnám, hogy más-más három királyfi volt, még azt hinném, hogy ugyanazok jártak felségednél is, meg nálam is. Na és felséged melyiket választotta? Kérdezte nagy érdeklődéssel másik király. Ja, tehát nem lehet vitás? Mosolyodott el egyik, a legkülönbet. Azt, amelyiknek a munka volt a fontosabb, s nem számít neki, hogy kopik a szurok, vagy nem kopik. Másik királynak erre leesett az álla. Hát érdekes, mert én azt tartottam a legkülönbnek, amelyik a lányom miatt mindent félbe-szerbe hagyott inkább, mint sem, hogy lekopjon a kezéről a szurok. A két király azóta is azon vitatkozik, melyiküknek volt igaza.
5: Csillagoknak teremtője, vigyázz minden kicsi kőre, fűre, fára, szőlőtőre, minden téged dicsélőre. Ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

volt az Isten, az Isten volt az Úr. Azután jött a tűzvíz, az ég a kék az Úr. Majd jöttek a királyok, s azok lettek urak.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen, a Gantz Ábrahám programban jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. Cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket, fogalmazott Kapitány István felidézve, szeptemberben mintegy 800 többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A miniszter úgy fogalmazott, most a teljes kis- és középvállalkozói kör következik, Budapesten és vidéken, a mikrovállalkozásoktól a középvállalatokig. Mint ismertette, két lépésben valósítják meg a programot, az első azoknak szól, akik már beadták a forgóeszköz hitelkérelmüket, számukra 30 milliárd forinttal bővítik a hitelkeretet. Az igényléseket a Magyar Fejlesztési Bank Pont Plus irodákban lehet benyújtani, a pontos részletekről a Magyar Fejlesztési Bank weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők, hívta fel a figyelmet a miniszter. A 2026-2027-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint az új magyar kormány által hozott reformok eredményeket hoztak. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, tette hozzá a hivatal. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is, erősítette meg a vámhivatal. A közleményben emlékeztettek, az Európai Unió július 1-től 3 eurós átalányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe. Alapjaiban kell újra gondolni a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának, a KATÁ-nak tervezését a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint. A szervezet közleményében

0: számára lehetővé tenni az 50 ezer forintos havi tételes adó megtartását. Az alternatív javaslat visszaengedni a céges számlázást 15%-os kiegészítő adó mellett, ugyanakkor pontosabban választaná el a valódi vállalkozói működést a bújtatott munkaviszonytól. Külön szabály rendezni a platform szolgáltatók, technikai kifizetők, egészségpénztárak és más közvetítő szereplők kezelését is, hangsúlyozta az elnök.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken napos idő valószínű, gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor előfordulhat. Az északi szél az ország keleti felén megélénkül, délutára 13-18 fok valószínű térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a tiszántúli református egyházkerület új örökség túrájáról, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Senior Akadémiájáról, de előtte az

0: országos református cégánymisszió teljesen új képzéséről. A szervezet a vele kapcsolatban álló dicsőítésben rendszeresen résztvevő személyeknek dicsőítő tanfolyamot tartott. A képzésre az ország minden tájáról, így például Hajdúböszörményből is érkeztek. A cél az, hogy a képzésben részt vettek, a saját gyülekezetükben tudják hasznosítani a tudást. A jövőben további alkalmak megszervezését tervezik, és szívesen szerveznének regionális dicsőítő napokat is. Az eseményről Kocsis Istvánt, a testvéri szolgálat és cigánymisszió felzárkózási referensét, megbízott osztályvezetőjét kérdeztem.
1: A cigánymisszió viszonylag széles körű szolgálatban van benne. A promadé vagy a konferenciák szervezése az egyik. A másik az, hogy idén elkezdtünk egy dicsőítés-fejlesztési folyamatot. Nagyon ügyes és nagyon elkötelezett cigány származású testvéreink vannak, akik a különböző alkalmainkon, vagy akár a saját gyülekezetükben, közösségükben zenélnek, és ezért elindítottuk ezt a dicsőítés-fejlesztési folyamatot, ami egyrészt eredményezte azt, hogy ők is kicsit megerősödtek a szolgálatban, lelkileg, illetve a zenei vonalon is. Eredményezte azt, hogy elkészült 5 dalnak a hangfelvétele, amit ki tudunk ajánlani, küldeni, hogy alkalmakon, istentiszteleteken, ha éppen nincs zenész, akkor ezeket lehet együtt énekelni. Eredményezte azt, hogy elkészült 5 dalnak a klipje, amit folyamatosan rakunk ki a Cigánymisszió Facebook oldalára, illetve YouTube csatornájára.
0: Kik jelentkezhettek, vagy kiket kapcsoltak be először ebbe a dicsőítő képzésbe?
1: Viszonylag egyszerű dolgunk volt, hiszen a körülbelül olyan 25-30 testvérünk van, aki a különböző alkalmainkon a dicsőítésben rendszeresen részt vett. Most elsősorban azokat szólítottuk meg, akik hangszeres tudással rendelkeznek, illetve azokat, akik magabiztosan és bátran tudnak akár önállóan, tehát szólót is énekelni, de az alkalmainkon egyébként bárkinek lehetősége van csatlakozni a dicsőítő csapathoz.
0: Tervezik-e esetleg, hogy más országrészből is megszólítanak olyanokat, akik hasonló tudással rendelkeznek, vagy esetleg képeznek olyan gyülekezetbe járó cigány testvéreket, akik nyitottak erre, köztudott, hogy egyébként nagyon jó a ritmusérzékük is a zenevilágában, hihetetlenül jól el tudnak igazodni.
1: Most is az ország teljes területéről szólítottunk meg, tehát, hogy Laktól Hajdúböszörményen át Olaszpiszkáig nagyon sok helyről érkeznek a dicsőítő testvérek. Tehát, hogy mi ezt eleve így gondoltuk, hogy lehetőség szerint minél több helyről be tudjanak csatlakozni, és aztán az itt megszerzett tudást azt a saját gyülekezetükben is tudják használni. Én csak így antropológia kezdetén nem feltétlenül igaz volt, hogy minden cigány ember a vérében benne van a muzsika, de az biztos, hogy nagyon lelkesen, nagy örömmel és nagyon nagy átéléssel tudnak a dicsőítő dalokba részt venni és szolgálni. És ami talán fontos most ennél a projektnél, hogy már nem csak a hagyományos dicsőítő dalok kerültek feldolgozásra és kerülnek bemutatásra, hanem református, tradicionális református énekeket, dicséreteket is beépítettünk a műsorba, picit átdolgozásra kerültek, kicsit aktualizálásra. Például a lelki próbáimban Jézus légy velem kezdetű ének az egy ilyen nagyon kedves, kedvelt éneke lett a csapatnak.
0: De akkor tervezik folytatni akár ugyanebben vagy más formában ezt a projektet?
1: Igen, mert gondolkozunk abban, hogy hogyan lehet ezt úgy jól csinálni, hogy mind kibővítsük a kört. Ezért is gondoltunk arra, hogy akár regionális dicsőítő esteket is szívesen szervezünk, vagy részt veszünk rajta, hogyha meghívnak, mert akkor egy közvetlen kapcsolódási lehetőség van.
0: Ez egyfajta lépés, de nem biztos, hogy jól látom, úgyhogy száfolja meg, hogyha nem. Ez egyfajta lépés afelé, hogy még jobban tudjanak a roma testvérek integrálódni a gyülekezetekbe, mert ugye azért, akik a cigánymisszióban szolgálnak és velük beszélek, mindig elmondják, hogy az ő imádságuk, vagy a nekik tartott istentiszteltek azért más dinamikával, ritmussal épülnek fel, mint amiket mi megszoktunk, és nyilván ahhoz, hogy egy gyülekezetbe a roma testvérek tudjanak integrálódni, nyitni kell lefelé. Tehát ezt mondhatjuk, hogy ez e felé is egy lépés, vagy ezt csak én látom így?
1: Én azt gondolom, hogy igen, tehát, hogy alapvetően az, hogyha a zenén keresztül megismerünk, és a ritmuson keresztül tudunk kapcsolódni, az feltételi azért azt, hogy előbb-utóbb emberi szinten, egyéb más közösségi szinten is tudunk kapcsolódni. Mi ugye azért alapvetően az integrálódást inkább inklúziónak szeretjük nevezni, ahol mind a két egymáshoz közelítő csoport sajátosságai megmaradhatnak, és tiszteletben vannak tartva, de hogy mégis így egy közös egész lesz a két esetleg egymástól most még távol lévő csoport szokásaiból, kultúrájából, meglátásából, hitmegéléséből.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a tiszántúli Református Egyházkerület új örökség túrájáról hallhatnak. A kerület turisztikai stratégiai programjának része, hogy szervezett buszos örökség túrákon mutatja meg az egyes tájegységek vallásturisztikai értékeit. A Felső-Tisza vidéken és a bihari térségben már több alkalommal vehettek részt ilyen kirándulásokon a látogatók. Most bővíteni szeretnék a lehetőségeket, ennek első lépéseként új célpontba indítanak buszos túrát Debrecenből, az első alkalom október 3-án volt. Ezúttal a Szamos mentén fedezhették fel az Árpád-kori kis templomokat és történelmi kúriákat a vendégek. Az útvonal Cégénydányád, Gyüre, Szamos-Tatárfalva, Komlót-Tótfalu és Csengersima volt. A további részletekről Olá Ilona interjújában Katona Ilona, a tiszántúli Református Egyházkerület turisztikai szakértője beszélt.
1: A tiszántúli Református Egyházkerület számára a turizmus is egy missziós eszköz, egy stratégiai pont, amit nagyon is komolyan vesznek. Az elmúlt években számos kezdeményezés kapcsolódott ehhez. Megpróbálták minél jobban, minél többeknek, minél erőnytelibben megmutatni azokat az értékeket, egyház és egyéb értékeket, örökségünket, amik bizonyos tájegységek sajátjai. Az egyik eszköz ehhez a buszos örökség túrák, amiket már több alkalommal szervezett meg sikerrel az egyházkerület, és most pedig lépnek ebben egy újabbat előre, hiszen egy új területet is célpontba vettek.
2: A tiszántúli Református Egyházkerületnek kiemelten fontos az a vallásturizmus, ami lehetőséget biztosít azoknak a tájegységeknek, azoknak a turisztikailag frekventált vagy kevésbé frekventált területeknek, amivel azt gondolom, hogy nagyon hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ezeket a rejtett vagy éppen nem rejtett értékkincseket felfedezzék a látogatók. Ezeket a buszos örökségtúrákat azzal a céllal szervezzük, hogy egy picit összerendezettebben, tematikus útvonal kiajánlva próbáljuk a látogatókat segíteni, mert lehet, hogy egy saját döntés alapján, mivel nem is igazán tudják, hogy milyen értékeink vannak, nem biztos, hogy elindulnának.
1: Vagy ha el is indulnak, nem biztos, hogy eljutnak a következő állomásra, azokra a területekre, amik ott egy bokorban vannak akár, de mondjuk nem tudnak róla.
2: Így van, és ez a tematizálás azért fontos, és ez az összerendezés azért nagyon fontos, mert ilyenkor, amikor egy autóbuszos örökségtúrát meghirdetünk, akkor mi ezekre a túrákra komolyan felkészülünk. Helyi idegenvezetőt alkalmazunk, illetve hát azokat a helyeket, amelyeket meglátogatunk, ott azért fogadják a csoportot, és én azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív élménnyel tudnak távozni, és nagyon sok tudást megszerezve azt gondolom, hogy egy értékes útként fogják majd az emlékekben megőrizni. És ugye a tematizálás azt jelentette, hogy korábban próbáltunk azokhoz a útvonalakhoz és azokhoz a településekhez igazodni, melyek nekünk ugye stratégiailag fontosak. Most ezeket a útvonalakat egy kicsit kibővítjük, bevonunk új helyszíneket is, pontosan azért, hogy újabb és újabb református értékkincseket ismerjenek meg a látogatók, és így esett a választás most a túránk a Szamos mentét fogja megcélozni, és most azon túl, hogy a református gyönyörű kis templomai is megmutatjuk, amelyek azon a vidéken vannak. Emellett most bevontunk még két olyan kúriát is, amivel színesebbé tudjuk tenni ezt a útvonalat, és éppen ezért a Cégénydányádi Kölcsei Kende kúria az egyik kiemelt célpont, a másik pedig a Komlót-Tótfaluban található Becski Kossuth kúria. A Szamos menti autóbuszos örökségtúrán három református templom épült be ebbe az útvonalba. Az egyik az a Szamos-Tatárfalvai református templom, a Gyügyei református templom és a Csengersimai református templom. Mind a három templomnak megvan a maga unikális értéke, és úgy gondoltuk akkor, amikor ezt a három református templomot kiválasztottuk, hogy rendkívül fontos, hogy ismerkedjenek a látogatók azokkal. Én azt gondolom, hogy a vallásturizmusban kiemelt szerep játszó templomokkal, így például a Gyügyeivel, hiszen a Gyügyei templom egy Árpád-kori templom, és nagyon nagy értékkel bír, hiszen amikor a különböző kutatások elindultak 98-ban egyébként, akkor olyan értékeket tártak fel és hoztak helyre, amit Európa Nostra díjjal tudtak értékelni, és a Gyügyei templom nagyon-nagyon különleges amiatt, hogy a fakazettás mennyezet rendkívül értékes és rendkívül szép, de úgy gondoltuk, hogy a már a Gyugyei Református templomot érinti az útvonal, akkor nem szabad kihagyni a Csengersimai Református templomot sem, hiszen nagy valószínűséggel ugyanaz az asztalos mester készítette a Csengersimai fakazettás mennyezetet is. A harmadik a Szamostatárfalvai Református templom, a Szamos folyó mellett álló református templom, és egy olyan helyszín, amit érdemes mindenképpen megnézni, különálló haranglába van, és ezek a értékek, én azt gondolom, hogy megérik. Igazából nem kell azzal foglalkozni a látogatónak, hogy ezek milyen messze vannak, hiszen a Csengersimai közvetlenül a magyar-román határ mellett van, az autóbuszos örökségtúra segíti a könnyebb eljutást, és akkor, amikor ezeket a gyönyörű kis falusi árpádkori templomokat a gyönyörű fakazettás mennyezetekkel meg tudják csodálni, én azt gondolom, hogy életre szóló élményben részesülnek. Tehát ez a három református templom, azt gondolom, hogy a Szamos mellett egy kiemelt értéket képvisel, és akkor a két kúria, amelyeket bevontunk, azok pedig színesíteni fogják ezt a programot.
1: Tehát itt is arra törekedtek, hogy amellett, hogy megmutatják az egyház történeti értékeket, ami minden ilyen örökségtúrának mégiscsak a bázis, az alapja, az ott lévő kis templomokat, az adott templomoknak a külön kis értékeit, azért minél gazdagabb ismeretanyagot, illetve élményt adjanak a résztvevőknek, tehát például ezekben a kúriákban is a történelembe szagolhatnak bele, van ennek kultúrtörténeti, művészettörténeti vonatkozás is, és hát nem mellesleg egy adott tájegység természeti környezete is kíséri ezeket a látnivalókat, ahogy gondolom a korábbi örökségtúrák esetében is.
2: Igen, hogyha most a cigénytányárdi Kölcsei Kende kúriát emeljük ki, akkor mit ugye el kell tudni mondani azt, hogy a Kende Zsigmond Szatmár megyei alispán építette ezt a 1800-as évek elején, családi fészek volt, és ugye itt ez a gyönyörűen felújított kúria nem csak azért érdekes, mert bemutatja a Kölcsei Kende család történetét, és ugye bepillantást enged a nemesi korabeli életbe, hanem a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz kerülve ezt a kúriát funkcióval is megtöltötték, tehát azon túl, hogy egyfajta történetmesélés is van, amellett egy természeti és egy nagyon gazdag tár maga a kúria, amelyben akár a felnőtt, akár a gyerekek el tudnak nagyon mélyülni, hiszen a környék természeti gazdagságát, élőhelyeit különböző új és interaktív módszerekkel mutatják be, amelyeket nagyon szoktak élvezni a látogatók. A másik kúriánk pedig a Komlótótfalui Becski Kossuth kúria. Komlótót falu históriája egy 500 éven át összefonódott a Becski család történetével, és a ma is álló épületet a Becski család a 19. század első évtizedében építette, és egykor ez egy nagyon nyüzsgő birtok központ volt. A kúria és a földbirtok egyébként az 1860-as években házasság révén került a Kossuth családhoz, és én azt gondolom, hogy érdemes elmerülni ebben is, ha a látogatók úgy döntenek, hogy részt vesznek ezen a túrán.
1: Alkalom lesz rá, hiszen elviszik őket a helyszínen, ahogy mondta, és az utazással nem kell törődni, idegenvezető lesz, tehát mindent hallanak majd, amit érdemes ezekről a pontokról hallani. Tervezik, hogy ezt is beépítik úgy a kínálatba, mint mondjuk a Felső Tiszavidékét, vagy akár a Bihari örökségtúrát, hogy visszatérően időről időre legyenek újra ilyen alkalmak?
2: Mindenféleképpen, tehát minden évben több ilyen autóbuszos örökségtúrát indítunk. Az elkövetkezendő időszakban próbáljuk a meglévő útvonalakat egy kicsit kibővíteni, új helyszíneket bevonni. Nyilván a Felső-Tisza-vidék a leggazdagabb a látnivalókban, a leggazdagabb valóban a középkori templomokban, e köré építjük. A mocskai túránk, ami ugye inkább már a hajdúságot és a bihari térséget érinti, az is már egy bevezetett és egy megszeretett útvonal. Mindenképpen törekszünk arra, hogy akár már most a következő alkalommal a Lónyai Református templomot is bevonjuk, hiszen vannak még olyan értékeink, amelyeket az autóbuszos örökség túrával még nem érintettük, és jó lenne ezeket minél jobban a látogatók számára megismertetni. És tehát ezt a Szamosmenti autóbuszos örökség túrát most első alkalommal hirdettük meg, de természetesen a jövőben is lesz rá lehetőség, hogy jövő év tavaszán biztos, hogy indítjuk a következőt.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Senior Akadémiájáról szólunk. Immár 21. alkalommal hirdette meg a Senior Akadémiai programját az 50 év feletti korosztály számára az egyetem. Az élethosszig tartó tanulás jegyében az előadások ezúttal is több tudományterületről kínálnak ismereteket, az aktív szellemi inspirációkra vágyók igényeihez igazodva október 22-ig. Az alkalmakat csütörtökönként 16 órától a Debreceni Református Kollégium oratóriumában tartják. Az új tagok a helyszínen is regisztrálhatnak. A riporter Tóth Emese.
1: Mióta hagyomány egyébként, hány éve fut már ez a rendezvény? Dr. Barát Béla Levente, tanszékvezető egyetemi tanára, a Senior Akadémia programigazgatója.
2: Ez egy 11 éve indult folyamat, a 21. szemeszter indul ebben a fél évben, tehát van hagyományunk már egy ilyen rövid időre visszatekintve is, illetve olyan nehézségeket is sikerült átvészelnünk, mint ami a Covid időszaka volt, ahol más senior akadémiákhoz képest mi folyamatosan tudtunk működni, online felvételeket, beszélgetéseket vettünk fel, készítettünk, és ezt a hallgatóink elérhették ebben a nagyon nehéz időszakban is.
1: Dr. Jó Anikó főiskolai docens, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem felnőtt képzési központjának vezetője. Hány alkalom lesz ebben a szemeszterben?
3: Ebben a szemeszterben összesen 6 alkalomra hívjuk az érdeklődőket.
1: A jelentkezés hogy áll egyébként, mert folyamatos a jelentkezés, ezt ugye jól tudjuk.
3: Igen, de tulajdonképpen az előzetes jelentkezésnek nincs nagy jelentősége, mondjuk így. Várjuk az érdeklődőket, és ott tudnak beregisztrálni a helyszínen, ami ugye a Debreceni Református Hittudományi Egyetem épülete, a Református Kollégium épülete, a Kálvin tér 16-ban, és az oratóriumban kerülnek megrendezésre ezek az alkalmak.
1: Tehát mind a 6 alkalom itt a Debreceni Református Hittudományi Egyetem berkeiben lesz majd, tehát nem tekintenek most ki az egyetemi templom és más helyszínek felé?
3: Valóban, a korábbi fél években igyekeztünk a falakon kívülre is vinni ezt az eseménysorozatot. Ebben a fél évben itt leszünk helyben, a kollégium épületében.
1: Jelent-e valamiféle konkurenciát az, hogy most már nem ez az egyetlen senior akadémia, ugye a Debreceni Egyetem is, és itt azért a régióban még többen is rendeznek ilyen programsorozatot?
2: Én azt gondolom, hogy nem. Ezek között a kezdeményezések között van kapcsolat. Az intézmények megbízott felelősei is tartják a kapcsolatot, illetve igyekszünk nyomon követni azt, hogy milyen módon zajlanak ezek a képzések máshol. Fontos elmondanom, hogy mi ezzel a 10 éves múlttal egy olyan múltra tekintünk vissza, amelyre másoló kezdeményezések még talán nem, és több esetben bennünket mintaként is tekintettek. Én úgy gondolom, hogy van olyan sajátos profilja a mi senior akadémiai képzésünknek, épp az, hogy a Debreceni Református Kollégiumhoz kötődik. Nagyon sok hallgatónk korábban itteni a Debreceni Református Kollégiumhoz tartozó intézményekben tanult. Egyáltalán a Debreceni Református Gyülekezetek tagjai közül is többen választanak bennünket, illetve azok a tematikák, amelyet fél évről fél évre igyekszünk kialakítani, mindig tekintettel van arra, hogy biblikus, teológiai jellegű témák is megjelenjenek, amelyek én azt gondolom, hogy kifejezetten érdeklik ezt a korosztályt.
1: Akkor térjünk rá a témákra, hogy ennek a 6 előadásnak hogyan választották ki a témáját.
2: Arra mindig odafigyelünk, hogy az adott évnek vagy fél évnek az évfordulós eseményei megjelenjenek a tematikában. Olyanok, amelyek úgy általában a magyar művelődés történethez, illetve magyar történelemhez kapcsolódnak. És ezen belül is a Debreceni Református Kollégiumhoz fontos évfordulók vannak. Az egyik ilyen, amit már az előző fél évben is követtünk, de a konkrét dátum miatt most ebben a fél évben ez különösen fontos, a Mohácsi csata 500. évfordulójának a megemlékezés sorozata.
1: De van itt más évforduló is, látom, hogy Gárdonyi Zoltán protestáns egyházzenei öröksége címmel is lesz egy előadás, nem is akárkitől.
2: Igen, Kisné dr. Magyarósi Pálma, aki a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának dékán helyettese, és azt is el kell mondanom, hogy ő annyiban kapcsolódik a tiszántúli református egyházkerülethez, hogy az egyházkerület kántor képzésének is a felelőse, tehát nagyon nagyon örülök, hogy ő vállalta ezt az előadást. Valóban a protestáns egyházzenének egy kiemelkedő 20. századi személyisége kerül itt bemutatásra, és azért olyan zenei betétekkel, mint a korábbi években is, amikor új orgonát sikerült idehoznunk, akkor például orgona előadás is kapcsolódott az előadásokhoz. Tehát én azt gondolom, hogy ezek olyan népszerű formában tudnak ezekről az évfordulókról beszélni, illetve a kollégium falai között, hogy ez is egy sajátosságunk.
1: Azért látom, ahogy így olvasom az előadókat, hogy próbáltak a saját házuk tájáról felkérni személyeket.
2: Alapvetően a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanári kara, vagy debreceni előadók, déli múzeum munkatársait szoktuk megszólítani, Debreceni Egyetem különböző karainak a munkatársait, tehát azért valóban ez is egy sajátos helyi arculatot jelent, illetve...
1: Szívesen veszik felkérést?
2: Nem sokat kellett eddig küzdenem, bevallom őszintén, mert már jó hírünk van, nem csak a hallgatók, hanem az előadók között is. Én azt gondolom, hogy jó nálunk ilyen formában is megjelenni.
1: Nos, az, hogy 50 év fölöttieket várnak a Senior Akadémia előadásaira, azt mennyire veszik egyébként szigorúan?
3: Valóban az 50 év fölöttieket várjuk. Nyilván, ha valaki betér hozzánk 49 évesen, őt sem fogjuk elküldeni. Tulajdonképpen a Senior Akadémia az a, mondhatjuk azt, hogy a lifelong learning, az élethosszítartó tanulás jegyében működik, tehát arra gondolunk, hogy akik már kikerültek az iskolapadból, illetve már a munkavilágából is, azért egy ilyen félig meddig intézményes formában tudják folytatni a tanulást.
1: És mi a tapasztalat egyébként elsősorban, melyik korosztály látogatja inkább a nyugdíj előtt állók, akik még aktívak, mert ugye 50 évesen még azért javában dolgozik az ember, vagy pedig azok, akik már nyugdíjasok, és egy kicsit jobban ráérnek?
3: A nyugdíj előtti korosztály van kisebb arányban, és inkább a nyugdíjasok, akik nagyobb arányban részt vesznek ezeken az alkalmakon. 60-as, 70-es korosztály, 80 év fölöttiek is.
1: Jellemző, hogy ezek általában diplomás emberek, vagy nem?
3: Teljesen heterogén ilyen szempontból az összetétel. Középfokú végzettségtől kezdődően diplomásokig vannak résztvevőink, hallgatóink.
1: Sok a visszatérő?
3: Igen, természetesen. És hát tulajdonképpen meg is éri, hát elsősorban az előadások tartalma, színvonala miatt, de kapnak egy elismerést is tulajdonképpen a résztvevők arról, hogy elvégeztek egy-egy fél évet. Egy fél év elvégzése után tanúsítványt állítunk ki, illetve, hogyha valaki elvégez 4 fél évet, akkor kap egy végbizonyítványt a Senior Akadémiáról. Ez a 4 fél év, ez nem kell, hogy folyamatos legyen, valakinek jöhet egy olyan élethelyzet, amikor 1 fél évet kihagy, és aztán újra visszatér hozzánk, de 4 fél év teljesítése után kap egy ilyen bizonyítványt, ami egy szép oklevél formátum.
1: Akkor ez inkább egy emlék, tehát hogyha most valahova el szeretne menni, még nehogy Isten 70 évesen munkát vállalni így mellékesen, akkor ezt nem mutathatja, hogy hát én elvégeztem a Senior Akadémiát 4 fél évet, van papírom is róla.
3: Ez valóban egy emlék, egy jelképes elismerése az akadémia elvégzésének.
1: Általában milyen hangulatban zajlanak ezek az előadások? Lehet-e kérdezni, volt-e már olyasmire példa, hogy mondjuk kialakult egy kisebb vita, vagy olyasmi beszélgetés, mint mondjuk egy olvasókörben?
2: Évek alatt sokat változtattunk, mindig igyekeztünk egyrészt a korosztály igényeinek megfelelni, másrészt pedig a lehetőségeinknek, mondjuk terem lehetőségekhez, a létszámhoz igazodtunk. Ugye azt a eklatáns példát említettem, amikor online képzéseket is tartottunk, és egyébként korábban volt olyan időszak, hogy 2 rövidebb előadás volt egymás után, és közben egy szünetben a résztvevők beszélgettek egymással. Tehát nem csak az előadótól lehetett kérdezni, hanem egy ilyen közösségszervező alkalom is volt. Ez picit elnyújtotta. Volt, akik már a második részre nem maradtak, ezért mentünk abba az irányba, változtattunk, hogy most már 1 előadás van, de a végén természetesen lehetőség van arra, hogy együtt maradjanak, beszélgessenek a hallgatóink. Az előadótól mindig lehet kérdezni, és szoktak is kérdezni. Egyrészt a nagy nyilvánosság előtt, de utána akár külön is megkeresik, és van erre lehetőség. Én többször adtam elő a Senior Akadémián, tehát pontosan tudom, hogy milyen nyitottság, érdeklődés mutatkozik. De a tematikára még feltétlenül vissza kéne, hogy térjek egy, hiszen majd a címekből látszik, hogy az előadók nagyon is odafigyelnek arra, hogy milyen korosztályt szólítanak meg. Az egyébként nagyon magas szintű témáikkal. Az idősek napján, idén ugye október 1-e is a Senior Akadémiának előadás napja. Dr. T. Nagy László, informatikus főiskolai docens, a tudás nem öregszik, új dimenziók a tanulásban és az alkotásban a mesterséges intelligencia segítségével címmel fog előadást tartani, ami mutatja azt, és ő visszatérő előadónk, hogy ezt a korosztályt nagyon is érdekli a mesterséges intelligenciával való közös alkotásnak a lehetősége. Tehát nem egy általános mesterséges intelligenciáról szóló előadásról lesz itt szó, hanem egy gyakorlatias megközelítésben hallhatnak erről a jelenlévők egy hozzáértő szakembertől, és akkor egy picit megyek tovább is, hiszen Kecám Marianna irodalom történész, aki az előző években több ilyen kiszállásos alkalmat is szervezett, irodalmi sétákat, ő ennek régóta elismert szakembere, Szabó Magda és az Ifjúság emléke címmel készül egy előadással, és hogy kicsit a aktuális tudományos érdekességekre is utaljak, nem régen védte meg a doktori értekezését a Debreceni Egyetemen Dezső Kinga, aki a Debreceni Egyetem munkatársa, és egyébként az egyetemi templomban is vállal fontos szervező munkát, és az ő doktori disszertációjának a témája volt ifjabb Révész Imre püspöknek a szolgálata, illetve ennek a közéleti megközelítése. Neki volt egy olyan iratanyaga, amit évtizedekre zároltak, és miután ez a zárolás letelt, utána kezdte ő a kutatásait, úgyhogy az ő címe különösen érdekes lehet a történeti kutatások, akár a református egyház történet, akár a 20. századi magyar történelem iránt érdeklők számára. Zárolt iratok titkai ifjabb Révész Imre püspök a politika és a közélet szorításában címmel fog majd előadást tartani közöttünk. És hogy a Mohács tematika tágabb megközelítés, hogy a kortársakat, a kora újkor Mohács utáni magyarországi generációját nagyon foglalkoztatta a bibliai apokaliptikának a kérdése. A korabeli reformációs iratokat megnézzük, ott újra visszatérő elem, hogy a magyar történelemnek azt a korát, amiben ők élnek, összehasonlítják a bibliai kor emberének a helyzetével, és egy új szövetségi megközelítésben fogunk erről hallgatni Redán Istvántól, aki az új szövetségi tanszékünk vezetője, az örökké aktuális apokalipszis címmel. Hát én azt gondolom, hogy ezek a címek önmagukban is jelzik ezt, amiről beszéltem, hogy igyekszünk az aktualitásokra is, illetve arra, hogy a hallgatóink számára érdekes témákat hozzunk ide.
1: Szemeszterenként átlagosan hány résztvevője van ennek a Senior Akadémiának?
3: Körülbelül 80 és 120 fő között a legjellemzőbb a hallgatók létszáma.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Fehér Dezső nyugalmazott református lelkipásztor tolmácsolásában Olá Gábor versét hallgathatják meg.
1: Olá Gábor, kiáltok a mélységből. Kegyelmes Isten, ó szállj meg engem, irgalmadat én szívvel esengem, új gyermek szívvel motyogtalan, ó szállj meg, Uram! Sötét bajoknak árvize rám dőlt, három halál is vont rám tört. Ha te még szólnál, nagy szólaló, irgalmazna a szó. Százszor nagy voltod, én megtagadtam, százszor szent orcád visszasirattam. Nem tudlak, látlak, mégis hiszem, te vagy az én hitem. Valahol rémlik világ nagy orcád, én szívemen át jutok el hozzád. Ó, lásd meg a szívem, téged keres, légy könyörületes, szerelmed palástja takarjon lágyan, fürösz irgalmat szent patakjában. Az óembert én levetkezem, az újat hiszem.
0: Kedves hallgatóim, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk, hallhattak a Tiszántúli Református Egyházkerület új örökség túrájáról, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Senior Akadémiájáról és az Országos Református Cigánymisszió teljesen új képzéséről. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Fontos európai csúcs kezdődik Magyarország szempontjából, egyik ilyen téma a migrációs megbeszélés, a másik pedig a következő 7 éves uniós költségvetési keret tárgyalása lesz, ugyanis sok-sok milliárd euróról lesz szó, így fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön. Az Európai Uniós tagországok állam, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács kétnaposra tervezett, csütörtökön kezdődő találkozójára érkezve, Magyar Péter hangsúlyozta, jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat, noha a Magyarország számára különösen fontos közös agrárpolitika és kohéziós politika kereteit nem vágta meg az Európai Unió tanácsának ír elnöksége, viszont jelentősen több az a hozzájárulás, amit elvárnának akár Magyarországtól, akár más kohéziós országtól, például Lengyelországtól. A miniszterelnök hangsúlyozta továbbá, hogy Magyarországnak fontosabb a tartalom, mint hogy gyors megállapodás szülessen, hiszen, mint kifejtette, az uniós hosszú távú pénzügyi keret a következő 7 évre határozza meg a magyar költségvetési helyzetet és a fejlesztési lehetőségeket, vízügyi beruházásokat, versenyképességi beruházásokat, fogalmazott Magyar Péter. Mint mondta, akkor tudjuk elfogadni az uniós költségvetést, ha minden megfelel a magyar érdekeknek. A szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 41. hetében beérkezett szennyvizek koronavírus koncentrációja országos szinten a múlt hetihez hasonlóan a mérsékelt tartományban van. Az örökítőanyag Debrecen-Budapest központi, Budapest-délpesti, Budapest-északpesti szennyvíztisztító telepek, Budapest agglomerációjába tartozó települések, Salgótarján, Békéscsaba, Szeged, Szekszárd, Miskolc, Zalaegerszeg, Tatabánya, Pécs és Székesfehérvár mintájában volt kimutatható. A több hete pozitív eredményt mutató mintavételi helyek közül emelkedés Békéscsabán, Budapest agglomerációjába tartozó településeken, Debrecenben, Pécsen, Szegeden és Tatabányán volt tapasztalható. Az örökítőanyag koncentrációja Zalaegerszeg, Szolnok, Szeged, Békéscsaba, Debrecen, valamint Budapest északi, déli és központi déli régiójának mintájában és az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése várható a következő időszakban. A frontvonalhoz közeli régiók lakosainak téli túlélését segíti a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kelet-Ukrajnában. A több mint 20 ezer helyi lakost és menekültet segítő programot az ENSZ ukrajnai humanitárius alapja 2 millió 300 ezer dollárral támogatja. Dékány Bence, az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programok igazgatója elmondta, a programban 1260 háztartás kap fűtési célú készpénztámogatást, amiből tűzifát, szenet, brikettet vehet. Emellett 4950-en részesülnek téli túlélési segélycsomagban. Ez olyan eszközöket és felszereléseket tartalmaz, amelyek a hideg időjárás és az áramkimaradások idején is segítséget nyújtanak. Egyebek között hálózsákot, matracot, hőtakarót, takarót, mobiltelefontöltőt, termoszt és világításhoz használható eszközöket. A programnak része a közösségi szintű segítségnyújtás, 78 lakóközösség, illetve több ház kap közösség készpénztámogatást, amely összesen mintegy 13.650 embert érint. Az összegekből a közösségek energia, vízellátási vagy épületüzemeltetési szükségmegoldásokat alakíthatnak ki, vagy fejleszthetik azokat, írja az Ökumenikus Segélyszervezet közleménye. A Központi Statisztikai Hivatal és a használtautó.hu szeptemberi közös statisztikája szerint szűkül a legolcsóbb használtautók köre a járműpiacon, a 2,5 millió forint alatti

0: Összes hirdetés 5.460.000 forintos kínálati átlagára elmaradt a tavaly szeptemberi 5.560.000 forintos átlagártól. Szeptemberben az elektromos autók voltak a legdrágábbak 11.450.000 forintos átlagárral. A hibridek 10.450.000 forintba kerültek, áruk egy év alatt 13,3%-kal csökkent. A KSH modellje szerint egy benzines autó minden évvel 6,9%-ot veszít az értékéből, a dízel és az elektromos 7,6%-ot, a hibrid 5,5%-ot.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken napos idő valószínű, gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor előfordulhat. Az északi szél az ország keleti felén megélénkül, délutára 13-18 fok valószínű térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

Clam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény

keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Bánfi György.
2: De emlékezetesnek látszott a második is. Ez akkor történt, amikor az almák már érni kezdtek, s az ősz a kommandó tetejéről aláterelte a szeleket, hogy szednék be a fáktól az adót. Az adóval volt baj a Mózsinak is, mert olyan derekasan kiszámolták a Szent Györgyön az urak, hogy mind a két üszőt el kellett volna adni ahhoz, hogy a törvény jól lakassék belőle. Hát már akkor az üszők helyett inkább saját magát indította B. Szent Györgyre. Hajnalosan kelt útra, a tarisznyába B. tett egy kis szalonnát, meg fokhagymás kolbászt, s a nap, amikor fölkelt a hegy mögött, már ott lelte az ország útján, szép mentiben. Hamarosan egy másik ember is előkerült valahonnan, egy korosabb, lógóbajúszos, és egy darabig szépen haladtak egymás mellett, mint az angyalok. Egy idő múlva aztán Mózsiból előkívánkozott a beszéd. A városba? Kérdezte meg az öreget. Az úgy nézett rá, mint akinek az anyját szidják. Mit tehet az ember, ha ilyen a világ? Már az igaz, hagyta rá Mózsi. Aztán csak mentek egymás mellett. Az első útszéli keresztnél az öreg megállt, levette a kalapját, s keresztet vetett illendőség szerint. Mikor aztán tovább indult, akkor át sóhajtott, hogy Mózsi nyomban megállt. Baj történt? Kérdezte meg. Kettőnek is sok, vallotta be az öreg, amikor visszatette fejére a kalapot. Már a Szentgyörgyi hídnál voltak, amikor Mózsi megkérdezte megint. Aztán hova?
3: Ahol a bajt mérik.
2: Nem lehet olcsó hely, vélte Mózsi.
3: Nem is, hagyta rá az öreg.
2: A hídon túl nagyrakás ember serénykedett az úton. Úgy tettek, mintha dolgoznának valamit, pedig csak az utat rontották. Nagy súlyos fenyőrönköket illeszgettek össze, és cölöpöket vertek bele az útba. Mózsi megállt mellettük, meg az öreg is. Dolgoznak tám valamit? Kérdezte meg Mózsi az egyik harisnyás legénykét, akiről ismerszett, hogy odavalósi. Aki fizet, azt hiszi, felelte a legény. Aztán ki az, aki ilyesmiért fizet?
3: A mérnök százados úr.
2: Katona. Annak látszik? S mi kéne, hogy legyen? Ez, a legényke fontoskodva tartotta fel az ujját. Ez éppen tankcsapda. Mi a keserűség? Fülelt föl erre az öreg is a gondja mellől. Tankcsapda, magyarázta a legény okosan. Gyűn a tank, azt nem fér el tőle az úton, s vissza kell neki térni.
3: Okos mesterség, mondotta óvatosan az öreg.
2: Okosnak okos, tódította meg Mózsi is, de hol a tank hozzá? Azt már az ellenség kell hozza, vidámkodott a harisnyás legény. Már én akkor inkább elébe vinném, csóválta meg a fejét Mózsi, sem hogy megvárjam, amíg idáig ér. Az öreg nem szólott semmit, de látszott az arcán, hogy valamin erősen gondolkodik. A város előtt aztán megállott hirtelen, mint a csökönyös szamár. Én ezt nem kedvelem, jelentette ki határozottan. Micsodát? Kérdezte meg Mózsi.
3: Ahová gátat építenek, ott árvíz is vagyom.
2: Azt mondja, ott az út közepén.
3: Azt hát,
2: de most már egyebet is tudok. Micsodát? Az öreg fölemelé a mutató ujját, s megfenyegeté vele a világot. Hogy miért köll olyan gyorsan az adó? Csak egymásra néztek, s Mózsiból kicsírázott a felismerés. Maga is oda megy, Ejszen?
3: Én oda.
2: akkor legalább megosszuk egymás között.
3: Micsodát? Kérdezte most az öreg.
2: Hát, az urakot. A vén bajuszos úgy nézett Mózsira, mint a kifiatalodó bomban. Még az arca is kipirosodott az emlékezéstől, hogy neki is nyílott ki valaha bicska a zsebében.
3: Akkor gyerünk, mondotta, és kezdjük mindjárt a nagyját.
2: De akármilyen vitézis volt bennük a szándék, egyelőre csak a kapuállóig jutottak vele. Ott állott az ajtó közepébe, mint a cövek, s nem tért ki se jobbra, se balra, hiába mentek egyenes neki.
3: Nocsak, szólt oda Mózsi az öregnek, ez egyszer mondani akar nekünk valamit.
2: Azzal megállottak mind a ketten, s nézték a kapuállót, hogy hallám, mit akar.
3: De az csak állt zsinóros gúnyába, mint a faszent.
2: Egy ideig nézték, aztán Mózsi megunta, s reászólott.
3: Mondja már, ne restelje!
2: Erre aztán mondotta is.
3: Mit akarnak?
2: Ennyi az egész, csodálkozott Mózsi. Ezért kár volt megtorraszolni két tisztességes embert, mert ezt megmondtuk volna mi úgy is. Azért jöttünk, hogy megmondjuk.
3: Mondja hát, s ne fecsegjen annyit, vakkantott rájuk szigorúan a zsinóros.
2: Mózsinak megrándult kissé a nyaka, de gyorsan szelídített egyet magán, és úgy mondta, ahogy illik. Azt akarjuk, hogy bé akarunk menni ebbe az épületbe.
3: Hova? Fölmedezett még szigorúbb képpel a másik.
2: Mózsi az öregre nézett, az öreg Mózsira, és aztán mind a ketten az épületet kezdték vizsgálni nagy ügyeléssel.
3: Maga öregebb, lát itt egyebet is, firtatta Mózsi.
2: Neked jobb a szemed, óvatoskodott az öreg hunzutul.
3: Ejszen a pápához hiába akarnánk itten bémenni, ugye, faggatta Mózsi a kapuállót.
2: Mert ide azt írták ki, hogy adóhivatal, és semmi egyebet. A zsinóros kezdett megkövéredni, mint a pulyka kakas. Részegek maguk, vagy bolondok?
3: Hát, bolondoknak elég bolondok vagyunk, a szent igaz, vallotta be az öreg, amért eljöttünk ide.
2: Ha nem kellünk maguknak, ne küldözzenek írást utánunk máskor.
3: Na, gyere testvér, mi a magunkét megtettük.
2: És azzal még meg is mondott a nyílt szóval, hogy mit tegyenek az urak az írásaikkal ezután, mert ő mától fogva erre sem éltatja őket többé. Erősen megzabosodott az öreg hirtelenyében, csak úgy rángatóztak a bajúzai. Ki is kotorta zsebéből az említett írást, és odalökte a kapuálló elé a földre.
3: Gyerünk, mondotta, mint egy hadvezér.
2: S fordult is, mint aki nem csak beszél, de cselekszik is.
3: Álljanak meg, riadozott utánuk a kapuálló.
2: Álljanak meg, na, hát miért nem mondják mindjárt, hogy idézve vannak?
3: Mert az nem a maga dolga, hanem a miénk, harciaskodott vissza az öreg.
2: Ne tüzeljen már úgy, bácsikám, hanem jöjjön vissza, szelídült meg a zsinóros. Azzal még föl is vette a papírost a földről, és reávetett egy pillantást.
3: Első emelet, 6. ajtó, jelentette ki. Oda kell menjen maga.
2: Hát én megyek, mondotta ki keményen az öreg. De fizetni? Egy vasat nem fizetek, hallja-e. Az én pénzemen nem kutyáskodik senki a kapuban, sem zsinórral, sem anélkül. Azzal mentek is B felé. Mint egy kimustrált arkangyal úgy masírozott az öreg a zsinóros kapuálló mellett.
3: Rám hiába haragszik, mondotta a kapuőr. Én csak kötelességemet végzem, ezért fizetnek.
2: Tanulja meg, hogy mi nálunk az ember semmit sem teszen helyába, mordult rá vissza az öreg, és még a bajsza hegye is villámokat szórt. S ha én haragúszom, az az én dolgom. Az én pénzemből pedig nem fizetik ezután, ne féljem. S már szökött is fölfele a lépcsőn, de úgy, hogy Mózsi alig győzött a nyomán maradni.
3: Hát ennek megmondám,
2: szusszant egyet az öreg a lépcső végiben. Sokra nem ment még vele, vélte Mózsi. Hát sokra nem, ismerte be az öreg is. A vastagja ezután jön. Vizsgálni kezdték az ajtókat, hogy melyik mögé lenne jó bémenni. Hát volt azokon szám is, meg tábla is elég, végre meglelték a hatosat is. Megnézték jól. Rusnya egy ajtó volt, annyi bizonyos. Barna és alacsony. Töpörödött, mint a sikari vénasszony. Tábla is feszült rajta, amelyik azt hirdette nagybetűkkel, hogy kivetés. Tán nem vetnek ki itt bennünket, hőkölt meg az öreg. Nocsak, rántott egyet Mózsi a nadrág szíján, mink is ott leszünk. Aztán levették a kalapjukat, orrukat kifújták, s mikor így elé készítették magukat az ünnepélyes bévonulásra, akkor rátette az öreg a kezét nagy elszántan a kilincsre. Hát, bémenjünk-e, nézett még egyszer vissza Mózsira. Béhát, ha ma itt vagyunk. Erre aztán elszánta magát az öreg, s lenyomta a kilincset. Az ajtó kitárult menten, s ők ott állottak. No, súgta Mózsi, lépjen már beljebb, innen könnyebben kivetnek. Tiszta igazad van, dörmögte megszeppenve az öreg, és beljebb lépett. Mózsi meg szépen betette maga mögött az ajtót, s ott állottak a szobában. Mindössze csak két asztal s két szék volt a helyiségben, s a két asztal mögött két személy, egy férfiú, meg egy leányzó. A férfiú az olyan 25 esztendősnek látszott, de cingár volt szegény és vékony pénzű, mint akibe csak hálni jár a lélek. A leányzó se lehetett idősebb, de az legalább az elejével pótolta azt, amit a legény mulasztott. Jó formás vászoncseléd volt, annyi biztos. Az öreg óvatosan fordult hátra Mózsihoz. Ezektől alig ha kell tartanunk, súgta. Mózsi se látott veszedelmet, így hát illendőséggel ráköszöntött a szobára. Adjon Isten! Az asztalnál ülők közül egyik sem felelt, mintha nem is lett volna se fülük, se szájuk. Még csak fel se néztek. A leányzó a körmeit piszkálta mindenféle furcsa szerszámmal, a cingár legényke meg valami színes födelű könyvet olvasott, és úgy dőlt hátra a széken, mintha ágyban feküdne. Így hát aztán csak álltak a fal mellett Mózsi meg az öreg, s várták, hogy mi lesz. Idő múltával megszólalt valahol egy csengő. A kisasszony félretette a készpatkoló szerszámot, felkelt a székből, és benyitott egy ajtón. Hamarosan újból kijött onnan. Ekkor a férfiú is fölnézett a könyvéből. Murizik az öreg? Kérdezte. A Big Berg féle bevallásokat kéri, felelte a kisasszony, és matarászni kezdett a fali polcon egy nagy halom írás között. Ma jön be? Mi, 10-re. Aha. Azzal tovább olvasott a színes födelű könyvből. A kisasszony is megtalálta rendre, amit keresett, és egy halom papírossal a hón alatt újra bément azon az ajtón. Majd, hogy esment kijött, odaállt a fiatalember háta mögé. Hol van? Kérdezte. Most hal meg a 7., felelt az, de nem nézett fel a könyvből. A parókás báró.
4: Ehem.
2: Az jó rész, de a legizgalmasabb ezután jön, amikor az elefántcsont pápaszemes utas összetalálkozik a kék kígyó micsodával az állatszelídítő kabinjában. Hallgasson, hallgasson, ne mondja el előre, rémüldözött a férfiú, és izgalmában majdnem ráfeküdt a könyvre. Értette ezt a beszédet? Kérdezte az öreg Mózsitól. Mózsi megvonta a vállát. Hát úgy hallatszik, mintha magyarul lenne, s mégsem az. A halk beszédre fölnézett a kisasszony, összeráncolta a szemöldökét, és megkérdezte. Mit akarnak? Igazságot, mondott az öreg harciasan, és lépett is egyet hozzá. A fiatalember fölpillantott a könyvből, és elviogta magát. Jó vicc, menjen az igazságügyminisztériumba. Megyek én, egyezett bele az öreg, csak mondják meg, hogy merre van. Budapesten, heherészett a könyves. Közelebb nincsen, kapott csodálkozva az öreg a bajúzához. Hozhattak volna pedig abból is keveset, toldotta hozzá Mózsi is a magáét. Elfért volna a többi között. Vicces emberek maguk, mondotta a másik, és ásított. Aztán a könyvet letette maga elé az asztalra. A kisasszony már újra a körmeit rendezgette, mint az éjféli háborúra készülődő círmos. Az adó dolgáért jöttem volna, jelentette ki az öreg. Ihol az írás? Azzal oda döcögött az asztalhoz, s letette reje a papírt. Erre Mózsi is előkotorta magáét, és oda tette az öregé mellé. Itt van ez is, ni? A hivatali férfiú megnézte nagy álmosan az egyiket, aztán a másikat. Nincsenek megelégedve a kivetéssel? Kérdezte. Hogy értsük ezt? Kapta föl az öreg a fejét, és harciasan körülnézett. Ezt tette Mózsi is, de nem látott veszedelmet sehol. Hogy sokalja-e az adót? Fordította át a kérdést magyarra a nyeszlett. Sokallani nem sokallanánk mi aztat, csavart egyet az öreg a bajúszán, csak éppen, hogy nem tudjuk megfizetni. Szóval haladékot kérnek, mi? Mégpedig végérvényeset, emelte föl az öreg az ujját. Hogy értsem ezt? Meresztette el a másik a szemét. Még a kisasszony is abba hagyta a köröm munkát, s úgy nézett az öregre, mintha soha addig vénembert nem látott volna. Úgy, hogy sem most, sem hónap, sem egyesztendő múltával, sem tízzel én ezt a pénzt meg nem fizethetem. És miért? Azért kérem, tüzelt az öreg, mert én a románok alatt mind a 22 esztendőt egybevéve nem fizettem annyit, mint amennyit maguk itten egy esztendőre követelnek rajtam. Márpedig ide hallgasson. Ha az ellenségem, aki számára én csak egy büdös székely voltam, beérte 22 esztendő alatt ennyivel, magiknak akkor 122-re is sok kell legyen. Sze, talán azért jöttek, hogy megsegítsenek, igaz-e? Tehely, kacarászott a fiatalember. Ravasz ember maga, apám. Csak hogy az államnak kell ám a pénz. Utakat kell csináljunk magunknak, tisztviselő lakásokat kell építsünk magunknak, mert itt semmi nincsen. De az öreg nem hagyta magát. Akinek nem jók a mi utaink, ne gyűjjön ide. Vagy csináljon jobbat a maga pénzin, és ne az enyémen. Kezdett volna már belejönni, csak hogy ebben a percben megnyílott az ajtó, és beviharzott rajta egy szép, nagyhasú úr. Bence volt még egészen, és már úgy pattant föl az álmos legény az asztal mellől, mint a bogár. Alázatos tiszteletem, méltóságos uram, alázatos tiszteletem, és úgy hajladozott, hogy rossz volt nézni. Ben van a furman méltóságos úr? Kérdezte a hasas. Igenis, alázatosan, méltóságos uram, hajlongott a hivatali ember. Ő méltósága már várja méltóságos uramat, méltóztassék parancsolni. Azzal az ajtóhoz ugrott, szélesre kitárta, és mély hajlongásokkal eresztette bé rajta a pocakosat. A fakutya mosoly még akkor is az arcán száradott, mikor az ajtót már betette mögötte megint. Aztán visszament az asztalhoz, sóhajtott egyet, és leült. Elővette a könyvet is újból. Velünk mi lészen? Kérdezte meg Mózsi. Úgy nézett rá a nyeszlet képű, mintha még sose látta volna. Mit akarnak maguk tulajdonképpen? Mink azt, hogy ne kelljen fizetni, mondotta meg Mózsi egyszerűen. Hogy képzelik azt ember? Csapta le mérgesen a másik a könyvet. Ha valamennyi székely ezt mondaná, hogy nem akar fizetni, mi volna? Egy országra való okos székely, vélte Mózsi. De ki építené a hidakat, a vasutakat, a középületeket, és az a sok ember, aki mind maguk miatt van itt, miből élne, mi? Én, miből élnék? Erőst neki tüzesedett a nyeszlet férfiú, csak úgy verdeste tenyerével az asztallapját. Mózsi csak hallgatta, az öreg meg egyik lábáról a másikra állott, aztán nagy ártatlanul az asztalra mutatott Mózsi. Elhiszen abból a könyvülni. Még szemtelenkedik is, szökött fel a másik a széktől, akárha megszúrták volna gombos tűvel hátul. A fene a büdös parasztját! Fizetni nem akar, de bimaszkodni tud? Marsz ki, marsz ki! És ujjával úgy mutatott az ajtóra, mintha egyenest a pokol kapuját látta volna maga előtt. No-no, hökkent meg Mózsi is, meg az öreg is. Már megkövetjük szépen, de nem azért gyűjtünk. Nem tárgyalok magukkal, rikácsolta a másik. Adjanak be fellebbezést, vagy halasztási kérvényt, vagy amit akarnak, de csak írásban. Figyelmeztetem azonban, hogy a határidő a mai nappal lejár, utólagos beadványokat nem fogadunk el, most pedig tessék kimenni, nem tárgyalok magukkal, orcátlan parasztok. Ez már Mózsinak is sok volt, és az öregnek is villámokat kezdtek szórni újra a bajúszai. Hallja-e az úr, kezdte volna el Mózsi a maga indulatát, de az öreg elébe vágott. Maga, ha akarna, se tárgyalhatna velünk, mondotta ki keményen a szót. Mi? Miért? Villogtatta a szemét gyanakodva a nyeszlet. Azért, mert münk nem tárgyalunk magával. Na, adta meg az öreg a választ, azzal csak odaintett Mózsinak a fejével. Gyerünk innet, mert még csenderek visznek el emberölésért, s virtus se volna benne. Azzal megindult nagy dubogva az ajtó felé, Mózsi a nyomán. De a kilincsen se volt a kezük, s már ordított úgy a hivatalbéli ficsú úr, mintha nyúzták volna. Takarodjék, bolsevista disznó, gazember! Úgy állott meg erre az öreg, mintha falba verte volna a fejét. Megállt, visszafordult, s ránézett Mózsira. Nekem mondották én ezt, te? Magának címeszték volt, de énes benne voltam, felelte Mózsi sötéten, és benyúlt a harisnya zsebébe. Ettől a nyeszlet képű kissé megcsöndesedett. Azt hiszik, hogy még mindig az oláhoknál vannak? Kérdezte. Az öreg megrázta a fejét. Nem, mondotta gyanús szelídséggel, és néhány lépést tett vissza az asztal felé. Azt münk semmiképpen sem hisszük, mert nem is hihetjük, tudja, mert ide hallgasson. Ott úgy volt, hogy az ember szépen meghallgatták, aztán a vállára veregettek, és azt mondták, menje haza nyugodtan, mert így és így lesz. Aztán persze nem úgy lett, de ez már más dolog, hanem ide hallgasson maga, ecsém. Én már üdős ember vagyok, de még csak egyszer kiáltották utánom azt, hogy gazember, egyetlen egyszer ebben az életben, tudja-e? Két esztendőt ültem érette. Hát, most nem szeretném még egyszer azt a két esztendőt magamra dúvasztani. Már pedig a bicska, tudja, az olyan szerszám, hogy kinyitódik magától, ha meghallja az ilyen beszédet. Bármennyire szeriden is mondotta mindezt az öreg, a ficsúr ott az asztalon túl úgy elsápadott, hogy rossz volt nézni. Még reszketett is belé. A kisasszony is felszökött a maga asztalától, és úgy merett az öregre, mint aki kísértetet lát. Fenyeget? Sípította vészesen a férfiú, és belefogódzott az asztalba, nehogy elszaladjon. Én aztán nem, mondotta az öreg. Én meg is teszem. de Mózsiban addigra megcsöndesedett az indulat, és okosan húzni kezdte az öreg ember ujjasát visszafelé.
3: Hagyja a súlyba, szólott hozzája. Nem érdemli meg az ilyen nyikház, hogy bajba keveredjék miatta az ember.
2: Azt mondod, nézett hátra az öreg.
3: Én azt?
2: No, akkor menjünk.
3: Azzal nekiment az ajtónak, és úgy nyitotta ki, mint aki a falat is vele akarná rántani. Mózsi mögötte volt, s nem eresztette el az ujjasát még mindig, nehogy meggondolja valamiképp a dolgot, és visszatérjen. Már az ajtót is becsukták, s a folyosón haladtak, mikor a hivatalbéli ott bent visszanyerte a hangját. Bolondul ordítozott, de szerencsére nem lehetett érteni a szavát. Serényen igyekeztek lefele a lépcsőn. Csak kin a kapu előtt állt meg az öreg, s nagyot szusszant.
2: Ezt eligazítottuk, jelentette ki.
3: Ezt el? Vélte Mózsi is.
2: Ők jártak rosszul, hegyesedett ki az öreg ember bajúsza a nevetéstől.
3: Miben? Hát az adóban. Itt a zsebemben a pénz, ni. Azzal jöttem, hogy kifizetem nekik, ha nagyon sírnak. De így jobban sikerült. Egészen meglegényesedett az örömtől. Az első korcsmánál le is szövekelte magát. Erre ihatnánk egyet, vélte. Áldomást.
2: Vásár történt, firtatta Mózsi az öreg eszét.
3: Az hát, spóroltam az urakon. Így aztán be is mentek. Az első poharat megitták szótlanul. A másodiknál azt mondta Mózsi. Ez legyen a ficsúr egészségére, akinek köszönhető a vásár.
2: A harmadikat az öreg emelte föl.
3: A zsinórosat ne feledjük, mondotta. Az én pénzemen nem áll kapuba senki.
2: Mire a kocsmát elhagyták, úgy felderültek, mintha nem is lett volna adóhivatal a világon. Annyira, hogy az utca sarkon csak lecövekelte magát az öreg ismét.
3: Híjje, mondta, a küsasszonra nem ittunk, pedig ért az annyit, mint a többi együttvéve. És még a szeme is olyan pajzánul csillogott, mint nyár végén a bakkecskének. Már azon voltak, hogy visszatérnek pótolni a mulasztást, de ahogy a piasztérre kikukkantottak, csak meglátnak egy nagy gyülekezetet ottan.
2: Tán megölének valakit, budjant ki az öregből a kíváncsiság.
3: Vagy kutyát fogtak a sintérek, vélte Mózsi is.
2: Ezt megnézzük, vette elő az öreget a virtus, azzal már ereszkedtek is neki az emberiségnek.
3: Nem nagyon lehetett látni, hogy mi volt ott, mert nagy rakás ember tömődött egymásba bújva, éppen az országzászló körül. Egy valaki pedig fekete gúnyában ott hadonászott a többi fölött, valami asztalfélére fölállva, és igen erősen kiáltozott.
2: Már ezt meghallgassuk, cövekelte le magát az öreg az emberek végiben.
3: Hallám, mi baja van? Aztán csak nyitogatták a fülüket. A fekete gúnyás pedig ordította, ahogy a torkán kifért. Mert ennek a 22 esztendőnek a szenvedése megtanított bennünket arra, véreim, hogy nem lehet bennünket csak úgy kigyomlálni ebből az ősi földből, ebből a szent székely földből, melyet 1000 esztendőn keresztül vérrel és könnyel, fáradtságos munkánk véres verejtékével öntöztünk puhára. Nem hagytuk ezt a földet, nem hagytuk a hazát. Szöges korbát csalostoroztak, és nem hagytuk. Véresre botozhattak, és nem hagytuk. Élve megnyúzhattak, de a hűséget nem vághatták ki belőlünk, még tüzes késsel sem. Kerékbe törhettek, karóba húzhattak, arcul csaphattak a saját házunk küszöbén. Kitéphették a nyelvünket, hogy ne beszélhessünk többé magyarul, és mégis magyarok maradtunk. Minden szenvedés és nyomorgattatás, ostorozás és megkínoztatás között is. Magyarok!
2: Hé, de sokat szenvedhetett az Isten adta, csóválta meg az öreg a fejét. Ne higgyen neki, szólott rá hirtelen egy szárazképű úri legény.
3: Ne?
2: Ökkent rá az öreg. De még Mózsit is elfutotta a bosszúság. Mit ócsárolja? Támadt az úri legényre. Nem restelli. Szeh talán elég csúfság esett meg szegénynel, ahogy ippek hallánk. Csúful kezdett kacarászni erre a száraz képű. Hát, maguk is bedőlnek ennek a szélhámosnak. Nem volt ez a 22 év alatt egy napig sem itten. Azt elhiszem én, mondotta az öreg nyugodtan, errefele nem is történt ilyesmi, szeltán hallottuk volna. Úgy nézett erre rá az úri legény, mint aki nem tudja, hogy bolonddal beszéle, avagy ébeszűvel. De a fekete gúnyás az alatt reketre ordította magát. Nem, véreim, itt nem lesz több olá bitangolás, itt nem lesz több véresre ostorozott székely gyermek és halálra kínzott leány. Mi garantáljuk nektek, mi, veletek együtt vérzett és szenvedett székely vezetők, hogy az út, amelyiken vezetünk benneteket, az igazi feltámadáshoz vezet? Nocsak, hökkent meg Mózsi erre. Álljunk meg, sze még meg se hódtunk volt egyelőre. A szárazképű újra beleszólott, most már Mózsit vette elő. Liberális frázis az egész. Meg lehet hümmeget Mózsi is, mert nem akart egészen tudatlannak látszani. Éjjenek rontják a levegőt maguknál, hát nem szégyen ez, támadott Mózsira az ifjú. Hát, ha csak a fele igaz a sok szenvedéseinek, csóválta meg az öreg még mindig a fejét, úgyis éppen elég volna 10 vármegyének. Ez szenvedett, tüzesedett az úri legény. Tudja, mit szenvedett ez? 19-ben itt hagyta magukat, kapott jó állás Budapesten, és addig verte a mellét 10 téglával, hogy így szegény székely, úgy szegény székely, ameddig 4 igazgatósági tagságot és egy rakás más tisztséget összegyűjtött magának. Jól jövedelmezett neki odaát a maguk itteni szenvedése. Ne féljen! És most még többet jövedelmez. Így a száraz képű. Az öreg csak bólogatott, nagy esetten hozzá. Mózsi meg egyik lábáról a másikra állott, mert sehogyan sem értette a dolgot. Meg is kérdezte nyíltan. Hát akkor minek hagyják beszélni, ha tudják, hogy hazudik? Úgy felkacagott erre az úri legény, mint a farkas, amikor vicsorog. Ember, hol él maga? Hát nem tudja, hogy micsoda terror van itt. Hát nem tudja maga, hogy micsoda korrupt fertőben fetreng egész Magyarország. Néhány ilyen nagyszájú libi dagatra keresi magát, zsebeli a különböző jutalékokat, tiszteletdíjakat, sok ezer pengős fizetéseket, és az ország tehetséges fiatalsága sorvad el mellettük. Mi éhezünk, amíg ezek hasadnak ki a zsírtól. Érti, gazduram? Értem, topogott Mózsi bizonytalanul, de minek hagyják magukat, ha így vagynak a dolgok? Fölényes mosoly jelent meg a száraz képű arcán, ahogy oda kacsintott Mózsinak. Nem is híznak már sokáig? Azért vagyok itt, én is. Miért? Csodálkozott el Mózsi. Hogy beszervezzem a mozgalmat maguknál is. Aha! Titokban megrángatta az öreg ujjasát, és éppen oda akarta súgni neki, hogy húzódjanak el innet szépszerivel, mert ni, egy bolond is akadt, amikor a fekete gúnyás ott az asztal félén éppen béfejezte volt a kiabálást, és egyszeribe eltűnt szem elől. Helyette olyan éjjenzés és tapsolás keletkezett, hogy majd elvitte a házak tetejét. Szépen beszéle, Biza, mondotta az öreg meggyőződéssel, és megtörölte kinedvesedett szemét. Úgy nézett réje a száraz képű, mintha menten meg akarná enni. Hát maga is bedől neki, öreg ember létire, Sze egyetlen szava se volt igaz. De az öreg nem hagyta magát. Méges szép volt, mondotta Szelíde. Hogy mondhat ilyet, mérgelődött a fiatal. Szemenszedett hazugság az egész. Maszlag! De az öreg csak legyintett. Hagyja már el. Megszoktuk mi azt, hogy amit az urak mondanak, abból úgy sem sok az igaz. De azért szépen mondják mégis. No, gyerünk, álljanak meg, kapaszkodott belejük az úrfi. Fáj a lelkem, hogy két ilyen értelmes székely embert annyira el tudnak butítani ezek a népbolondítók. Szeretném felvilágosítani magukat. Mit csinálni? Nézett rá a csúnyán az öreg. Megmutatni az igazság útját. Az öreg legyintett egy nagyot. Tudom én azt, maga nélkül is. Menni akar, de most Mózsi akaszkodott beléje. Hadd hallgassuk meg szegényt, javalta, és úgy nézett az öregre, hogy annak menten szikrát fogott az esze. Egyezett bele. De hol? S miképpen? Hát egyszerűen úgy, mondotta Mózsi, hogy beülünk szépen a zöld disznyóba, aztán mi iszunk, s közben az úrfi elmondhassa a magáét. Az jó lesz, lelkesedett föl a száraz képű is, és egy úrias kézmozdulattal mindjárt hozzátette. Természetesen a vendégeim lesznek. Erre aztán az öreg se szólott ellene többet. A gimnázium mellett mindjárt betértek a kis utcába, s be a zöld disznóba. Ott félreültek egy kis asztalhoz, s Mózsi odaintette a poharas legényt. Mi tetszik, sírült az oda septiben. Úri ital, mondotta Mózsi dőfesen. Ma nagy úr fizeti. Igenis kérem, hajlongott a poharas legény, és szeme sarkából a száraz képűre nézett, akinek hízott a mellénye szemlátomást ettől a beszédtől. Bort tetszik parancsolni? Kéknyelűt? Zöld szilvánit? Komolyabbat, diktálta Mózsi. Igenis kérem, van finom konyakunk, barackpálinkánk, szilva. A konyaknál szavallok. Igenis kérem. Az öreg csak lapult, sunyorgott laposakat. Aztán, hogy az első poharat megitták, Mózsi ránézett az úrfira. No, most elkezdheti. Az nem is kérette magát kétszer. Úgy elkezdte szapulni az urakat, hogy öröm volt hallgatni. Elsőnek is a miniszterelnökön kezdte, aztán sorra lefele. Még a keresztfizet is leszette róluk. Zsidók mind, mondotta. Zsidó bérencek, liberális disznók, korrupt aladárok, a nemzet rákfenéi, a destrukció konkolyhintői, akik gennyeste keresik magukat a nemzet vérén. Birtokaik vannak, palotáik, lenézik a szegény embert, aki gyalog jár vagy olcsó autón, mert nekik a legdrágább autóik vannak csak. Az olcsó autó már derogálna, és így tovább. Szapulta őket, ahol érte. Minisztertől a szolgabíróig, mindenkit. Mózsi és az öreg csak hallgatták. Nem sokat értettek belőle, de közben nem szóltak volna semmiért. Ittak, intettek a legénynek, s újra ittak. Lassan kezdett elhajlani a délután is, és a száraz képű még egy végtiből mondta. Mikor aztán az öregnek már kezdtek lecsukódni a szemei, megbökte Mózsit az ujjával. Ittál eleget? Kérdezte meg halkan. Sokat is, szuszogta Mózsi. És ez éppen igaz volt. Akkor az öreg ránézett a fiatal úrra, és a szeme huncutul elkezdett csillogni. Az éppen az átkozott arisztokratákról súrolta le a szentelt vizet, vad acsarkodással bizonygatva, hogy mennyi igazgatósági tagság, és mennyi képviselői tiszteletdíj, és mennyi egyéb jövedelem teszi őket a nemzet ellenségeivé. Az öreg megbögdöste a kabátulját. Álljon meg, álljon csak meg, mondotta. Tudja mit? Micsodát? szakasztotta félbe a mondókáját a száraz képű, és megtörülte zsebkendőjével kiizzadt homlokát. Az öregnek úgy csillogtak a szemei a jókedvéből, hogy majdnem csillaggá változtak a sötétedő ivóban. Én kitalálom a végét annak, amit maga itt jó idővel ezelőtt elkezdte mondani, és azóta egyből fújja. Hogy? Mi? Dadogta szegény. Hát, ide figyeljen, bökte meg az öreg újabb bücskével a száraz képű mellénye gombját. A vége, itten vagyom. Magok kell legyenek a miniszterek, magok kell kapják azt a sok pénzt, és akkor nincs több baj semmi. Úgy, hogy ide akart kiukadni. Na lássa! Most, hogy tudjuk, köszönjük az irányunkban való jó indulatját is. Gyere, menjünk! Azzal csak fölálltak nagy hirtelenjében, s úgy otthagyták szegényt az üres pálinkás poharakkal megrakott asztal mellett, hogy még a szó is beléje akadt. Az utcán igen jó kedvük kerekedett. Danolhatnánk egyet, javallotta az öreg, és már rá is kezdte. Most mennek a székelyök, ja 24 évesek, Bészarábia felé. Meg-meg csuklott a hangja, de azért bírta jól, annyira, hogy egy rendőr is elébük állott hamarosan. Tetszik a hangom, ugye? Szólította meg az öreg a rendőrt. Tilos a csendháborítás, felelte szigorúan, és nem mutatott semmi jókedvet. Úgy is köl, állott meg az öreg az utca közepén, nagyon helyeslöm magam is. Akkor menjenek csöndesen odébb, és ne ordibáljanak, intette jóindulatúlag a rendőr. Nem is ordibálunk műnk, mondotta az öreg, csak ippek, hogy danolunk egy kicsit, és már kezdte is újólag. Most mennek a székelyök. Énekelni se szabad, szigorkodott a rendőr. Tán, visszatért Románia, csodálkozott az öreg. Akkor gyere, menjünk. De nem mehettek sokáig, mert ahogy a sarkon béfordulának, hát kicsoda jöve szembe velük? A fekete gúnyás úr az asztalféle tetejéről. Na tekintetes úr, örvendett meg neki az öreg, íppeg magát keressük. Tessék, bácsikám, fordult az úr szíves szóval feléjük. Valami kérés vagy panasz? Egyik sem, drága tekintetes uram, színészkedett a vénember. Csak egy kis oktatásra volna szüksége itt néj a fiamnak. És azzal Mózsira mutatott. Az úriember hol Mózsit nézte, hol az öreget. Nem értem, mondta kissé zavartan. Hát tessék ide figyelni. Először is engedelömmel kérdem, minek szabad tiszteljem az urat? Kormány főtanácsos vagyok, szerénykedett a fekete gúnyás. Isten tartsa meg! Szóval hát együtt hallgattuk volt az úr beszédjét odakünn a piacon. Abbiza, szép volt, hallja-e? Na de már most tessék ide hallani. Itt ez az én gyöngefejű fiam mind eszi a fejemet egy kérdéssel az urat illetően, és nem hagy nyugtott vele. Tessék már, könyörgök, megfelelni neki. Atyai jó indulattal nézett Mózsira a kormány főtanácsos. Mondjad, fiam, bátran! De Mózsi szóhoz se jöhetett, mert az öreg nagy hangon ezt mondta. Azt tessék neki-e megmondani akkor, miképpen vagyon az, hogy a tekintetes úr szegény feje annyi minden szenvedésen, s csúfságokon mene keresztül, miként azt nekünk elmondotta volt, s méges ilyen drága jó egészségnek örvend. De már erre aztán a kormány főtanácsos úr úgy nézte végig az öreget, mint aki embert ölne, ha lenne bátorsága hozzá. S mert nem volt, hát csak ennyit dörmögött. Részeg disznó! Azzal úgy kotródott onnan, mint ördög a füstölő mellől. Az öreg meg ránevetett Mózsira, és azt mondta, na, most már jöhet a világ vége. Azzal szép egyetértésben hátat fordítának a városnak.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bánffy György előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Lezárultak a tárgyalások, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, ezt jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. A külügyminiszter szeptember 18-án tette közzé, hogy a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra. Orbán Anita akkor azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. A mostani 2021-2028-as időszakban Magyarország számára több mint 92 milliárd forint áll rendelkezésre, tette hozzá a miniszter megjegyezve, a teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. Összesen 3 milliárd 700 millió forint előrehozott támogatást kaptak a sertéstartók, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, nehéz piaci helyzetben különösen fontos, hogy a magyar gazdák időben megkapják a szükséges támogatást. Október 7-én 3 milliárd 700 millió forint támogatási előleg érkezett a sertéságazat szereplőihez. Magyarországon most először nyílt lehetőség arra a tárcavezető szerint, hogy az állatjóléti programokban fél évre szóló támogatási előleget fizessenek. Ez segít a gazdáknak abban, hogy biztosabban tervezzék a mindennapi működésüket, és a nehezebb időszakokban is helyt tudjanak állni, fejtette ki Bóna Szabolcs. A miniszter felhívta a figyelmet arra, fontos, hogy az előleg folyósítása mellett a gazdálkodók az érintett negyedévekre vonatkozó támogatási kérelmeket is benyújtsák a szokásos határidőre. A magyarországi ingatlan piacon a harmadik negyedévben a magas árszint mellett lassult az értékesítés, szinte minden szegmensben nőtt az alkú és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők is. A budapesti átlagos hitelösszeg 35 millió 900 ezerről 34 millió 400 ezer forintra csökkent, közölte a Dunahouse a friss ingatlan piaci barométere alapján. A Dunahouse becslése alapján jelezték, a harmadik negyedévben 26.754 lakóingatlan cserélt gazdát, ami 6%-kal kevesebb a második negyedévhez képest, az előző év azonos időszakához viszonyítva azonban 22%-os a lemaradás. Az éves visszaesés egy része bázis hatás, 2025. augusztusában és szeptemberében az Otthon Start program indulása kiugróan magas forgalmat hozott. Az év első 9 hónapjában 83.307 adásvétel zárult, 15%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A vevők között továbbra is az első lakásukat vásárlók a legnagyobb csoport, arányuk szeptemberben Budapesten és vidéken is 39%-ot tett ki, éves szinten a fővárosban nem változott, vidéken 1%-ponttal mérséklődött, írja Dunahouse. Az október 23-ai hosszú hétvégén Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úti cél, még a régiók versenyében Észak-Magyarország vezet a szállás.hu foglalási adatai alapján. Mint írják, a hosszú hétvégi foglalások 29%-a az észak-magyarországi régióba szól, ezt a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld követi. A városok élmezőnyébe Pécs, Szeged, Hajdúszoboszló, Harkány és Hévíz is bejutott. A foglalás szállások 57%-a két éjszakás, a szállások között a hotelek dominálnak, a foglalások 30%-ával. A szállásfoglaló portál adatai szerint a foglalások 56%-a két főre szól, a vendégek egynegyede gyermekkel utazik. A vendégek 48%-a legfeljebb 70 ezer forintot fordít a szállásra, 38%-uk a 70 és 170 ezer forint közötti ajánlatokat választotta, írja a szállás.hu közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő valószínű, gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor előfordulhat. Az északi szél az ország keleti felén megélénkül, délutára 13-18 fok valószínű térségünkben.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Karthágó együttes 1981-ben megjelent Azonos című lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A zenekar első nagylemeze a Kartágó 1981-ben jelent meg, és néhány hónap alatt 178 ezer példányban fogyott el. A zenekar koncertjei lassan kinőtték a budapesti és vidéki klubokat, elkezdődtek a nagyszabású, egyre látványosabb, showval körített nagy koncertek és vidéki fellépések, turnék sorozata.

1981-ben a Karthágó nyitotta meg a budai ifjúsági parkot május 1-én, és erre a koncertre már 12 000 rajongó ment el. A zenekar ekkor alapozta meg az immár több mint 3 évtizede tartó sikeres pályafutását.

Az első albumot azután az évek során követte további két hasonlóan sikeres stúdióalbum, valamint egy koncertlemez, számtalan kislemez és rádiófelvétel, majd egy aranyalbum, egy Best of album és a Kartágó Él című dupla élő koncertalbum az 1997-es Nagy Budapest Sportcsarnok koncertről.

1983-ban az együttes a Requiem című dallal megnyerte az ausztriai Világban a Nemzetközi Táncdal Fesztivál nagydíját, ezt követően szerződést kötött az osztrák Ok Music a Teldec Company lemeztársasággal. Két nagy lemezük jelent meg angol nyelven a kiadóval Nyugat-Európában, amelyből az első a Requiem című, Ausztriában aranylemez lett.

Magyarországon, Ausztriában, az NSZK-ban, Kubában, valamennyi volt szocialista országban és az egykori Szovjetunióban komoly eseménynek, rendkívül látványosságnak és nagy sikernek számítottak. Összesen körülbelül 2500 koncertet adtak fennállásuk alatt.

0: Zászláv című műsorunkat hallották, melyben a Kartágó 1981-ben megjelent Kartágó című lemezzel ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen, a Gantz Ábrahám programban jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. Cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket, fogalmazott Kapitány István felidézve, szeptemberben mintegy 800 többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A miniszter úgy fogalmazott, most a teljes kis- és középvállalkozói kör következik, Budapesten és vidéken, a mikrovállalkozásoktól a középvállalatokig. Mint ismertette, két lépésben valósítják meg a programot, az első azoknak szól, akik már beadták a forgóeszköz hitelkérelmüket, számukra 30 milliárd forinttal bővítik a hitelkeretet. Az igényléseket a Magyar Fejlesztési Bank .plusz irodákban lehet benyújtani, a pontos részletekről a Magyar Fejlesztési Bank weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők, hívta fel a figyelmet a miniszter. A 2026-2027-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint az új magyar kormány által hozott reformok eredményeket hoztak. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, tette hozzá a hivatal. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült a november 1-én életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is, erősítette meg a vámhivatal. A közleményben emlékeztettek, az Európai Unió július 1-től 3 eurós átalányvámot vezetett be a 150 euró alatti unión kívülről érkező kis csomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-től 2 további változás lép életbe. Alapjaiban kell újra gondolni a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának, a KATÁ-nak tervezését a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint. A szervezet közleményében azt írta, a pénzügyminisztérium KATA tervezete túlbonyolított, több ponton önellentmondó és nem egyeztethető össze maradéktalanul a TISZA adócsökkentés programjával. Az Egyesület ezért alternatív norma szöveget és részletes szakmai javaslatcsomagot küldött a minisztériumnak. Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének vezetője, a közleményben kifejtette, társadalmi egyeztetés részeként olyan megoldást dolgoztak ki, amely egyetlen szabályozási rendszerben rendezni a kisadózást, megszüntetni a párhuzamos katatörvények fenntartását, és a jelenlegi katások számára lehetővé tenni az 50 000 forintos havi tételes adó megtartását. Az alternatív javaslat visszaengedni a céges számlázást 15%-os kiegészítő adó mellett, ugyanakkor pontosabban választaná el a valódi vállalkozói működést a bújtatott munkaviszonytól. Külön szabály rendezni a platform szolgáltatók, technikai kifizetők, egészségpénztárak és más közvetítő szereplők kezelését is, hangsúlyozta az elnök.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő valószínű, gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor előfordulhat. Az északi szél az ország keleti felén megélénkül, délutára 13-18 fok valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Megnyitotta őszi évadát a Nagyberegi Tájház.
2: Bő évtizede, hogy a Nagyberegi Tájház megkezdte működését, ugye a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, akkor főiskola, egyik intézményévé vált 13-ban a tájház, amikor az intézmény vezetői úgy döntöttek, hogy ne csak egy egyszerű múzeális intézmény legyen ez, ami ott van kirakatba és néha megtekinthető, hanem legyen ez egy élő tájház.
1: Porkoláb Pál, fehérgyarmati presbiter, a Szatmári Református Egyházmegye presbiteri főjegyzője kapta idén a Milotai Nyilas István díjat.
3: Legelőször, mikor én is értesültem erről a díjnak az ideítéléséről, meglepődtem, hogy egyáltalán mennyire vagyok méltó ennek a díjnak az átvételére, és úgy végig gondoltam az elődök, akik ezeket a díjakat megkapták a korábbi időbe. Nekem is kellett egy bizonyos idő, míg ezt úgy a lelkembe úgy nyugtáztam, hogy végig gondoltam az életem sorát, hogy milyen időszakon mentünk keresztül.
1: 10 éves a szamosújvári Kemény Zsigmond elméleti liceum.
4: Ilyenkor az ember visszatekint arra, amit megvalósított, listázza a kudarcait is ugyanakkor, úgyhogy mi ennek a munkának néztünk elébe az idén.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Megnyitotta őszi évadát a Nagyberegi Tájház, ahol ezúttal is a hagyományok, a népi kultúra és a közösségi élmények kerülnek a középpontba. Az első október 14-i alkalmat a szüret témája köré szervezték, így a résztvevők a szüreti időszak hagyományaival és a hozzá kapcsolódó népszokásokkal is megismerkedhetnek. Hogy milyen programokkal készültek az őszi évad kezdetére és mit kell tudni a Nagyberegi Tájházról, arról dr. Gál Adél néprajzkutatóval, a Nagyberegi Tájház programkoordinátorával beszélgetünk.
2: Október 7-e van, de október 14-én, tehát napra pontosan egy hét múlva a szüreti évadnyitó lesz a Nagyberegi Tájházban. Még mielőtt erre rátérnénk, és erről a programról.
3: Igen, az már egy bő évtizede, hogy a Nagyberegi Tájház megkezdte működését. Ugye a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, akkor főiskola, egyik intézményévé vált 13-ban a tájház, amikor az intézmény vezetői úgy döntöttek, hogy ne csak egy egyszerű muzeális intézmény legyen ez, ami ott van kirakatba és néha megtekinthető, hanem legyen ez egy élő tájház. Akkor nem volt példa erre Kárpátalján, nem nagyon találkoztunk ilyennel, hogy hogyan is működik egy élő tájház, és én magam is meglepődtem, amikor azzal a feladattal szembesítettek, hogy most akkor itt élő tájházat kell működtetni, valamit csinálni, vagy úgy szervezni a programokat, hogy ez élő tájházként működjön. Úgyhogy akkor nagy feladatnak éreztem, vagy éreztük mindannyian, hiszen akkor a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet kapta meg a szervezési részt, tehát ugye hivatalosan, és a mai napig a szervezet koordinálja, szerzi be az anyagi forrást, a támogatást, hogy hogyan tudunk működni a tájházban. Amikor ez a cél megfogalmazódott, hogy élő tájházzá váljon a Nagyberegi Tájház, akkor ez nem egy légből kapott gondolat volt, hanem már a tájházat úgy rendezték be, úgy volt megtervezve annak tehát a létrehozása, akkor még ugye nagy szerepe volt ebben Kész Margit néprajzkutatónak, Kész Barnabásnak, akik berendezték, tehát ők irányították a szakmai vonalon, hogy hogyan kell berendezni a tájházat. Igen, és tehát úgy rendezték be, hogy lett egy muzeális része az intézménynek, ami mai napig így van, tehát van egy látogatható terünk, illetve kettő, a tiszta szoba és a konyha, látogatótér. A többi része a hátulsóház, vagyis a lakószoba, a kamra, az pedig már foglalkoztató teremként működik. A kamra maga az egy eleve egy szövőterem, tehát amellett, hogy ott vannak a régi eszközök, amelyeknek egykor a kamrában megvolt a helyük, amellett ott van állandó jelleg, ugye fölállítva egy szövőszék, amelyen dolgozunk, mert bármilyen programot, tematikus programot hirdessünk, bármit szervezzünk, azt mindig szem előtt tartjuk, hogy ugye Nagybereg, hát a beregi szőttes központja, ott lakik a beregi keresztemes, úgyhogy ez nagyon gyakran helyet kap a programunkba, akár célirányosan szőttes készítés alkalmát hirdetjük, vagy egyéb alkalom mellett, de a gyerekek vagy a csoportok bejönnek, megnézik a szövőszék működését, ha nem is mindig beregi szedett mintás textíliát készítünk, valamit készítünk, de a szövőszék működésével mindig megismerkednek. És hogy ott van még egy fontos terünk, a kemence, a sütő, amit szintén használunk, tehát igyekszünk gyakran befűteni a kemencét is, hogy valamilyen olyan hagyományos népi ételt készítsünk, hiszen a foglalkozásainkhoz az is hozzájárul, hogy nem egyszerűen kekszel, vagy valamilyen édességgel kínáljuk meg a látogatókat, hanem magunk készítünk, használjuk ott a konyhában a tűzhelyet, a sport, vagy sütünk éppen a kemencében valami hagyományos ételt, édességet. És így indult annak idején a tájház, és alakult ki az, hogy ma már tudunk hirdetni őszi évadot egy egész foglalkozás sorozattal, vagy tudunk tavaszi évadot hirdetni mindig az adott jeles naphoz igazítva a foglalkozásainkat, a programjainkat.
4: Délközdeleg maradjunk kicsit a gasztronómiai résznél. Mik azok az ételek, amit Bereg központtal ebben az élő tájházban mindenképpen meg kell említenünk is a régmódból, azért vidékünkre jellemző?
3: Jellegzetes ételünk, amit van, aki speciálisan kéri is, hogy készítsünk, ha a kemencét befűtjük, a beregi kaprostúrós. Ez egy ilyen egyedi, különleges édesség. A kaprostúróst, vagy egy porlós, túrós porlóst, azt nagyon sokan ismerik, de Beregen ezt úgy készítik, hogy a túró töltelék kevésbé édes, és kapor kerül a töltelékbe, és rácsoz hozzák tésztával a tetejét, és ha ezt kemencében sütjük ki, akkor annak páratlan íze van, de egyébként emellett bármi más, ami hagyományos, tehát gondolok arra, hogy a legegyszerűbb forma, amit megmutattunk a gyerekeknek, a platon sült tészta, spóron sült tészta, a kis tészta, a kis pászkák. Amikor mondjuk csigatésztát készítünk, ugye abból az alapanyagból, abból a tésztából fölvágjuk apró csíkokra, és akkor a gyerekek, vagy éppen a felnőttebb, nagy idősebb látogatók süthetik a spór tetején maguknak, és akár egy tejföllel, vagy még úgy is fogyaszthatják. Tehát ez olyan különlegesség, amivel ma nem igazán találkozunk az otthonokban. De emellett, ami farsang idején a tepertős pogácsa, vagy farsangi fánk, hát ami mindig az adott időszaknak a jellegzetes étele, vagy ilyen például húsvétkor a sárga túró készítése, és azt is a szakácsnőnk a beregi ízek szerint igyekszik elkészíteni, és ezt megmutatjuk a látogatóknak.
2: Az ősznek, a szüreti időszaknak mi a jellegzetes étele Nagyberegen?
3: Most ősszel, a szüreti vagy nyitón úgy gondoltuk, hogy egyrészt az italra, ha térjek rá, szőlőt fogunk taposni Dézsában, és majd mustot isznak a látogatók, és emellett megint a kemencét fogjuk használni, és úgy tervezzük, hogy parasztporlóst fogunk készíteni. Most ez konkrétan ehhez az alkalomhoz kapcsolódik, és lehet ez így almás, vagy egyszerű szilvalekváros, tehát az üstben fő szilvalekvárat töltött parasztporlós, de ősszel az egyéb foglalkozásokon volt rá példa, és azt hiszem idén is lesz, hogy kukoricalisztből készítünk piskótát, ezt Málé pogácsának is nevezzük. Nagyon ritkán készítünk ma már otthon ilyen édességet, ez egy frissen kisülve, egy piskótaszerű sárga édesség, amit akár mazsolával ízesíthetünk még, tehát, és kukoricalisztből kész.
2: Itt olvasom közben én szórólapot, hogy szőlőtaposás, erről volt, ezt effektíve úgy képzeljem el, hogy ilyenkor egy nagy dézsába a lányok, fiúk, lányok, mezitláb nyomjuk taposni?
3: Ezt úgy képzeljük el, igen, hogy jó esetben, ha olyan vő a szőlő termése a tornát szélén a tájháznak, leszedjük a ottani szőlőnket is, de szerzünk be szőlőt, beöntjük egy dézsába, van egy direkt erre a célra használatos dézsánk, amit előtte természetesen jól megtisztítunk, kitisztítunk, és az lenne az igazi, hogy mezitláb tapossuk, de igazából hideg lesz most már valószínű. Úgyhogy nem biztos, hogy a mezitláb taposás ez bele fog férni, de megmondom őszintén, tehát nekünk a tájházban van egy erre a célra használt gumicsizmánk, amit tehát szintén ugye mosás után, mosás követően így van, tehát hogy azért az nem abban járunk a kertbe, meg nem sétálnak a gyerekek abban, de mindenki azt az egy húzhatja föl és taposhatja. Főleg úgy, tehát most is egy egész kicsi korosztályra számítunk ezen a szüreti évadnyitón, úgyhogy ők mezitláb nem biztos, hogy ezt bevállalják, meg azért az idő sem engedi, úgy lenne tényleg az igazi, de ezt így szoktuk megcsinálni.
4: Mondjuk el a csoportoknak a programját, ugye főzés, sütés, kézműveskedés, illetve autentikusan tematikus programok. Mennyire élvezik a gyerekek, mennyire nyitottak, mennyire lehet őket hengerelni ezekkel a dolgokkal?
3: Igyekszünk változatossá tenni a programjainkat. Amellett, hogy ugye meghirdetjük a mindig az adott jeles naphoz igazodó programot, de figyelünk arra, hogy ha mondjuk visszatérő csoport érkezik hozzánk, akkor ne pont azt a foglalkozást végezzék, ami mondjuk már tavaly előtt kipróbáltak. Tehát mindig valami másat, valami újat, illetve a csoportok is változnak, és aki már egyszer volt egy adventi foglalkozáson, nem jön el még egyszer, hanem eljön mondjuk egy mártonnapi foglalkozásra, így már újdonság, de mi is szeretünk újítani rajta, és például most a szüreti foglalkozásunk, vagy az évadnyitónk sem egyszerű szüreti foglalkozás lesz, mert idén a népi játék napjához kapcsoljuk ezt, október 9-én tartják egyébként, vagy október 9-e a népi játék napja, és mi most ezt így kötöttük össze a 14-i alkalmunkkal, és a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemünk pedagógia tanszékének tanára és hallgatói jönnek ki, tehát tanító szakos diákok jönnek majd a tájházba, és ők is népi játékot vezetnek majd a kisgyerekeknek, ezért is terveztük úgy, hogy most erre az alkalomra kisebb korosztályt várunk, tehát alsó évfolyamos gyerekek jönnek, vagy óvodások is lesznek, és a fő hangsúly ilyenkor most ez esetben a népi játékokon lesz, körjátékokon, mondókákon, persze a szürethez is kapcsoljuk ezeket, és így lesz egy ilyen összetettebb és színesebb programunk.
1: Az elmúlt percekben dr. Gál Adél néprajzkutatóval a Nagyberegi Tájház program programkoordinátorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Porkoláb Pál fehérgyarmati presbiter, a Szatmári Református Egyházmegye presbiteri főjegyzője kapta idén a Milotai Nyilas István díjat. Az elismerést a Szatmár határok nélkül református találkozón, a Nagyecsedi Református templomban megtartott ünnepi Isten tiszteleten adta át Szalai Kont, a Szatmári Református Egyházmegye esperese a díjazottnak. Porkoláb Pál a Széles Szabolcs beszélgetett.
2: Hogyan érintette ez a díjazás, hiszen azért ezt a díjat azok kaphatják meg, akik a református egyházért, a református egyházközségekért itt Szatmárban igencsak sokat tettek.
3: Legelőször, mikor én is értesültem erről a díjnak az ideítéléséről, meglepődtem, hogy egyáltalán mennyire vagyok méltó ennek a díjnak az átvételére, és hogy végig gondoltam az elődök, akik ezeket a díjakat megkapták a korábbi időbe. Nekem is kellett egy bizonyos idő, míg ezt úgy a lelkembe úgy nyugtáztam, hogy végig gondoltam az életem sorát, hogy milyen időszakon mentünk keresztül, milyen tevékenységem volt nekem is az egyházunkba, egyházközségünkbe, egyházmegyébe, és végül is aztán úgy megnyugvással fogadtam el ezt a megtiszteltetést.
2: Hogyan indult el ez az egyházhoz való szoros és erős kötődés, hiszen minden gyermeknél kell egyfajta útmutatás vagy iránymutatás, hogy a hit és a mindenható az életébe belekerülhessen.
3: Igen, hát nekem ez gyerekkoromtól kezdve ez a természetes közegem volt, tehát én nem az, hogy szembesültem egy bizonyos életkoromban ezzel a hittel, ezzel az egyházi közösséggel, ezzel az egyházi légkörrel, hanem én emlékezetem óta, mióta tudom az eszemet, ebből a közegbe éltem az életemet. Nyilván nekem is, mint fiatal embernek voltak olyan időszakaim, amikor ezt nem olyan komolysággal és nem olyan hittel éltem meg, mint ahogy a mai időmbe ezt átlátom, meg ezt a mai koromba. Nyilván valamilyen szinten egy bizonyos bölcsességgel már 65 év felett már az ember rendelkezik, de nyilván a bölcsek jó az én nincs zsebünkbe, de ez mindig is az életem jellemzője volt. Az egyháznak a közelsége, az egyház iránti szolgálat, az, hogy ez természetes volt, tehát ez nem egy erőltetett, nem egy kívülről forszírozott történet, hanem az az életem része volt. Mindig lehetőségem szerint tanulmányaim során a debreceni időkbe az a 4 esztendő az mély nyomot hagyott bennem, és ez meghatározta a később életem sorát is.
2: Azt a részét szomorúan hallottam az önéletrajznak, amikor Pali bácsinak meghalt az édesapja, aki lelkipásztor volt. Nem is gondolta arra, hogy lelkipásztori pályát kezdjen, vagy esetleg erre a pályára készüljön?
3: Ez középiskolás negyedikes koromban ez felmerült bennem, Rózsai Tivadar vallástanár úrral beszélgettünk annak idején, de ez nem volt olyan erős bennem ez az indítatás és ez az elhivatottság, úgyhogy ez tulajdonképpen nem is élt célba az én részemről, hogy én a lelkipásztori pályát válasszam. Abban az időben a pedagógusi pálya az, ami nekem szimpatikus volt. Én annak idején sportoltam, versenyszerűen is sportoltam. Akkor abban az időben az nekem a tanári pálya, testnevelés szakra jelentkeztem, testnevelés földrajz szakra, és az volt abban az időben nekem a követendő út, de hát abból végül is tulajdonképpen nem lett semmi.
2: És a gazdálkodás jött akkor.
3: Igen. Ez egyébként az életem során én nem igazán találkoztam ezzel a tevékenységgel, hát nyilván az előző rendszerben, akik egyházi közelségbe élték az életüket, vagy középiskolába elmentem én is. Családunk, édesanyám nevelt bennünket, mi ketten vagyunk testvérek a mai napig is, hála Istennek a bátyám is jó erőbe éli az életét, és bennünket egy olyan zárt világba nevelkedtünk, és ez a gazdálkodás nekem a rendszerváltás környékén jött, meg az identitásomból fakadóan az a lehetőség, amit nyilván én valahogy a génjeimbe ott rejtve voltak ezek a dolgok, és mikor jött erre lehetőség a rendszerváltás során a 90-es években, akkor léptem meg ezt a pályát, és mindig is hálát adok az Istennek. Én elmondom többször is a családomban és a gyermekeimnek is, hogy hálát adok az Istennek, hogy ezt hozta az életembe. Itt teljesedtem ki, ez nekem tulajdonképpen a hobbim is, tehát ez az életem, és ezt ad gyönyörűséget. tudom csinálni a mai napig is.
2: Ha már említette Pali bácsi a családot, akkor sikerült átadni a családnak a gazdálkodás szeretetét is, legalábbis a gyerekeiből Péter a gazdálkodást folytatja, választotta, és a hitet is, ezt az erős hitet, amit hát nyilván jó mintaként is láthattak, meg is élhettek, hiszen gondolom a templomba való bemenetel az nem erőszak útján valósult meg, hanem ment a családfő, és ment a család is.
3: Igen, hát Péter fiam is egyébként a fehérgyarmati gyülekezetnek presbitere, nem mindig önszántából ment, tehát legyünk őszinték, a fiatalok azért kellett egy kis szülői ráhatás sok esetben, hogy vasárnapban készüljünk, megyünk. Igen, ez szerintem majdnem minden családban előfordul, hogy kell a szülő részéről valamilyen ráhatás, és hát hála Istennek ez célt ért, ez a törekvésem a családon belül is. Eszter lányom is, ő a fővárosban ment férhező, az ottani gyülekezetnek tagja, korábban Debrecenben a Kisrefibe tanított, most a gyermeknevelés előtti időszakban pedig a fővárosban egy egyházi iskolában volt munkahelye, hát azóta, mióta a gyerekeket neveli, azóta főállású anya, úgyhogy a gyülekezethez azért kötődik ő is ott abba a környezetbe, és hát ez a gyermekeim részéről is, ez a fajta identitás, ez megmutatkozott.
2: Hadd gyönyörű szép unokája van Pali bácsinak, és a legnagyobb már a debreceni református gimnáziumnak a első évfolyamos, vagy 9. évfolyamos tanulója, tehát folytatja azt az utat, amit az elődeitől látott.
3: Igen, hát én ennek nagyon örülök egyébként, annak ilyen a pályaválasztás, mikor ez a általános iskola vége fele a gyerekeknek azért előkerül ez a kérdés, hogy milyen irányba haladjon, és hát nyilván elsődleges szempont volt az, hogy egyházi iskolába és nyilván a debreceni református gimnáziumba, mind a két gyermekem is ott végzett egyébként, sőt, hát nyilván édesapám is annak idején a teológiát Debrecenbe végezte, úgyhogy ez a családunknak egy folyamatos időszaka, hogy a egyházi közelség az mindig is az életünk része volt.
2: És az is nagyon ritka, hogy egy szolgálattevő, mint főjegyző úr is, aki rengeteget kapott nyilván az egyháztól, de ezt az önzetlenséget oda-vissza megmutatja, hiszen most már, hogy a Jóisten úgy adta a lehetőséget, vissza is tud adni, tehát úgy gondolja, hogy ez talán így mondhatni egy áldásos folyamat.
3: Ez is tulajdonképpen természetes az én részemről, hogy nyilván azok, amiket kapunk a mindenható Istentől, tehát nem magunknak tulajdonítjuk, vagy nem magamnak tulajdonítom én se azokat a lehetőséget, az áldásokat, amiket kapok minden nap, hanem azok a javak, amik engem jellemeznek, az nyilván nem csak az én tulajdonom, hanem nyilván ebből valamilyen szinten lehetőségem szerint mindig is követtem azt, hogy mindenki úgy adjon, ahogy lehetősége van, és én ennek mindig is próbáltam eleget tenni.
2: Az egyházi szolgálatait tekintve mondhatni minden fajta tisztségben hely, tehát őrálló volt. Volt zsinati tag is, gondnok is, presbiter is, főjegyző az egyház megyének.
3: Igen, a gondnok kivételével voltam, igen, amit felsorolt. Ez a természetes életemnek a része, és el se tudnám képzelni azt, hogy a gyülekezeten kívül, vagy egyáltalán valamilyen szinten ezt úgy mellékvágányon kezeljem, ezt a fajta tevékenységemet. Amíg erőm van, nyilván mindannyian úgy vagyunk vele, amíg az elmém, erőm, fizikai erőm lehetőséget ad rá, hogy az egyházamért tegyek, a közösségeinkért tegyek, a családomért, ezt természetesnek veszem, és ezt mindig is jó szándék szerint ezt mindig megteszem.
2: Gondolom volt már olyan főjegyző úr életében is, hogy valamilyen okból kifolyólag vasárnap nem tudott elmenni az istentiszteletre, olyankor volt egyfajta hiányérzete?
3: Igen, ez érdekes dolog egyébként, meg hát sokan úgy vagyunk, hogy minden nap azért megvan az a rutin az ember életében. És ezt jó értelemben mondom, hogy az a rutin, hogy sok esetben, mikor nincs rá lehetőségem, hogy elmenjek vasárnap az istentiszteletre, persze erre mindig lehetőséget kerítek, ha bárhol vagyok, ha a fővárosban vagyok, vagy bárhol vagyok, ha netalán Erdélyben vagyok, ott is azért elmegyek mindig lehetőség szerint az istentiszteletekre, és van rá eset nyilván, mikor erre nincs lehetőségem, és egy olyan érdekes hiányérzet van bennem, de ez tudatalatti dolog. Tehát az életemnek a része, meg nem egy rutin, de tulajdonképpen hiányérzetem van, mikor esetleg kimarad egy vasárnapi istentisztelet. És hát mindig az a megnyugvás, mikor abba a közösségbe, abba a szeretett közösségbe elmegyünk, együtt vagyunk, szót váltunk, istentisztelet után kijövünk a templomból, beszélgetünk. Az annyira fontos nyilván nem csak nekem, hanem mindannyiunknak, és ez a közösséget azért élteti. Tehát nem csak az, hogy az istentiszteleti rész, hanem az a gyülekezeti közösség, ami jellemez bennünket, azt én nagyon fontosnak tartom.
2: Mit szólt a családja a díjazáshoz, amikor megtudták, hogy a Bilotai Nyilas István díjat főjegyző úr fogja megkapni?
3: Nyilván mindenki örült ennek a történetnek. Legelőször is bennem volt az a kétel, hogy mennyire vagyok én erre méltó, erre a díjra. Legelőször ez volt a gondolatom, hogy azok sorába, akik előttem kapták kapták meg ezt a díjat. Olyan emberek, akik nyilván püspök úr, főgondnok úr, a szeretett szolgálatnak a vezetője, tehát hogy méltó vagyok én ebbe a sorba, erre a díjra. Végül is aztán úgy konstatáltam magamba ezt a dolgot, hogy ez a bizottság, ez a grémium, aki ezt a díjat odaítéli, hogy körbejárta ezt a kérdést, aztán ezek szerint méltónak talált ennek a díjnak az átadására.
2: Szívből gratulálunk főjegyzőnek a díjazáshoz. Kívánunk nagyon jó egészséget, amit még családja körében, a gyülekezet körében és az egyházmegye nagy gyülekezete körében hosszú éveken keresztül töltsön el.
3: Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, és én is bízok benne, hogy ebbe a nehéz időszakba azért a gyülekezeteink, meg a gyülekezeti tagjaink ezeket az időszakokat jó szándékkal, hídben, békességben és szeretetben próbáljuk mindannyian átvészelni ezeket a bonyodalmas, válságos időszakokat, és akkor gondolhatunk a környezetünkben lévő eseményekre, meg a egyházunk előtt álló választások jönnek, és ebben mindannyian felelősen kell, hogy döntsünk, meg részt vegyünk. Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Az elmúlt percekben Porkoláb Pállal, Fehérgyarmati presbiterrel beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. 10 éves jubileumát ünnepli a Szamosújvári Kemény Zsigmond elméleti liceum, amely fontos szerepet tölt be a helyi magyar közösség életében. Október 17-én ünnepséggel idézik fel az iskola elmúlt 10 évének meghatározó pillanatait. Az intézmény történetéről, eredményeiről és a jubileumi év programjairól Székely Melinda magyar tanárral beszélgetett Ungvári Szende.
2: Idén ugye 10 éves a Szamosújvári Kemény Zsigmond elméleti liceum. Mit jelent ez a jubileumi év az iskola közösség számára?
3: Óriási feladatot jelent, ugyanis minden olyan kerek évforduló, ami egy intézmény, egy ember, egy akármilyen közösség életébe bekövetkezik, az feladatokat jelent. Ilyenkor az ember visszatekint arra, amit megvalósított, listázza a kudarcait is ugyanakkor, úgyhogy mi ennek a munkának néztünk elébe az idén.
2: Hogyan alakult az iskola az elmúlt 10 évben, és miben változott a kezdetekhez képest?
3: Sokban alakult, de sok tekintetben igyekeztünk meg is tartani olyan kialakított hagyományokat, amelyek kezdettől fogva végigkísérik a munkánkat. Ugye a kialakuláskor 2016-ban mi 3-4 különböző intézményből érkeztünk, ugyanis hosszú évtizedekig a városban csak tagozatos iskolákban működött a magyar oktatás. Ez azt jelenti, hogy román középiskolákba ágyazva egy-egy magyar osztály létezett, illetve román általános iskolákba ágyazva. Így a városban működő intézményekből váltunk ki, és költöztünk össze ebbe az új korszerű épületbe. Úgy éreztük már a kezdetekkor, hogy ez egy óriási felelősség. Akkor, amikor 10 évvel ezelőtt ez a munka elindult, az első lépés ugye az volt, hogy összehangolódjunk. A különböző iskolákból való érkezésünk az különböző hagyományokat, különböző szokásokat, sokat feltételezett, és ez a 10 év az összecsiszolódásról is szólt. De ugyanakkor a kezdetektől tudtuk és vállaltuk is azt, hogy ez a korszerű épület, az megfelelő infrastruktúra kötelez bennünket, és óriási felelősséget ruház ránk, hogy azt, amit megkaptunk, azt megfelelő tartalommal tudjuk feltölteni, úgyhogy ezen munkálkodtunk az évek alatt. Azt hiszem, hogy sikerült megerősödnünk, sikerült olyan szokásokat, hagyományokat, illetve olyan tanulási eredményeket felmutatnunk, amelyek ennek az összecsiszolódásnak a nagyon szép gyümölcsei lettek.
2: A jubileumi év mottója ugye Kemény Zsigmond gondolata adja. Ez pontosan az, hogy ha álmodni akarunk, ne elégedjünk meg csak éjjel. Ha az elérhetetlen vágyakra szorulunk, kívánjunk egyúttal az egész lehetetlenséget. Miért éppen ezt az idézetet választották?
3: Nem volt könnyű helyzet akkor, amikor ezt az intézményt létre kellett hozni. A Téka Alapítványnak ebben óriási jelentősége van, és különösen Balázs Bécsi Attila elnök úrnak, aki mert akkor nagyot álmodni. Amikor nekünk 10 évvel ezelőtt akkori pedagógusoknak mondogatta, vagy beszélt erről az álmáról, elég sokan legyintettünk, mert nem hittünk abban, hogy ez valós lehetőségé válhat számunkra, és ez amiatt volt, mert iszonyú nagy munkát jelentett. De nem csak munkát, hanem odafigyelést, stratégiát, egy kicsi szerencsét is talán, és ha nem lett volna ez az álom, akkor lehet, hogy meg se valósul az, ami most a Kemény Zsigmond elméleti liceum. Úgy gondoljuk, hogy azért jó ez a motto, vagy azért megfelelő a mi történetünkre ez a Kemény Zsigmond idézet, mert ugye a romantika korának a szülötteként, nagy írójaként, közéleti szereplőjeként annak a kornak a kánonja és a gondolkodása a paradigmái szerint nyilatkozott, írt, és abban a kontextusban az álom, a fantázia, de egyáltalán az álmok megvalósíthatóságába vetett hit az óriási jelentőségű volt. És egy kicsit ezt a magatartást éreztük mi is a miénknek, hogy volt ez az álom, és ha valaki ezt nem álmodta volna meg, vagy hogyha ezt nem találtuk volna, találta volna ki Balázs Bécsi Attila, akkor most nem lennénk itt, és nem tudnánk ünnepelni az iskolánk 10 éves évfordulóját. Tehát nincs lehetetlen. Egy kicsit arról is szól. Másrészt, szintén Kemény Zsigmondra visszatérve, ugye ő mezőség szülöttje, illetve hát igazából csak itt halt meg, Pusztakamaráson a sírja is itt található, de ezért mi mezőséghez tartozónak érezzük őt, és a mi iskolánk az egy mezőségi szorványközpont is ugyanakkor. Tehát nem csak arra figyelünk, hogy itt a diákjainkból mérnökök, orvosok, tudósok és egyéb mesterségekhez értő emberek legyenek, vagy merjenek próbálkozni majd az egyetemi tanulmányaik során nagyjá válni, hanem igyekszünk a mezőséget is egy kicsit még menteni, vagy menteni belőle, ami még telhető. Szorványvidéken a magyarság az pusztulóban van, ezt látjuk magunk körül, és ugye Kalos Zoltán kezdeményezéséből született meg a 90-es évek elején az a gondolat, vagy az a tett, hogy összegyűjteni a mezőség elszórt falvaiban még élő magyar gyerekeket egy központban. Kalos Zoli bácsi Válaszúton hozott létre akkor egy szorványiskolát, ahova ezeket a gyerekeket összegyűjtötte, és amikor ők ugye az elemi osztályaikból kinőttek, akkor szükségessé vált annak a folytatása, hogy ők szintén magyar kontextusban tudjanak tovább tanulni, és akkor született meg annak a gondolata, hogy ez történjen Szamosújváron tovább, úgyhogy a Válaszúton 1-4 osztályban végző gyerekek, azok általában Szamosújvárra jönnek általános iskolába, és itt maradnak középiskolába is. Tehát ezek a gyerekek, akik a mi liceumunkba járnak, ezek körülbelül 30, de van olyan év, hogy 30-nál több településről is hozzánk jönnek. Egy nagyon kemény magot képez ugye a Szamosújvár és a Szamosújvár környékén található magyar településeknek a diáksága, de egészen messze menően a Szamosvölgyén, be a tóvidékre, tehát mezőség egészen kicsi eldugott falvaiba is el tudunk jutni, el szoktunk menni, bemutatjuk az iskolát, megkeressük azokat a magyar gyerekeket, akik még ott élnek, és ide hozzuk őket. Így a mi iskolánkba tanulhatnak, és az iskolánk partnerintézményeként működő Téka Alapítvány keretében létező Szormány Kollégiumban élhetik ugye a heti mindennapjaikat, hétvégén pedig hazatérnek.
2: Október 17-én tartják a jubileumi ünnepséget. Milyen programokkal készülnek aznapra?
3: Igyekeztünk valódi ünnepet formálni ebből a jubileumból. 9 órakor kezdünk egy Kemény Zsigmondról szóló tudományos konferenciával, ahol a Bábesbolyai Tudományegyetem bölcsészkarának a tanárai fognak előadásokat tartani, illetve a mi szűkebb környezetünkből származó kollégák is bemutatókat tartanak, akik Kemény Zsigmond életével és munkásságával foglalkoztak. Ezt követően egy alumni találkozó lesz, amit először szervezünk. Ez egy vendégiák találkozó, ahova visszavárjuk azokat a tanítványainkat, akik 10 év alatt nálunk végeztek. Ezt sok-sok játékkal fűszerezzük, fotózkodással, parádkozással. Ez 4 óráig fog zajlani. 4 órakor a régi pedagógusainkat hívjuk vissza, akik szintén vagy nyugdíjba mentek, vagy elmentek a mi iskolánkból más intézményekbe tanítani, és akik szintén úgy érezzük, hogy sokat tettek a mi intézményünkért, úgyhogy velük lesz egy 1 órás találkozó, 5 órától pedig egy nagyon komoly és az iskolánk értékeit felmutató gálaműsorra kerül sor, ahol táncos előadások, verses összefoglalók, természetesen beszédek hangzanak majd el, és hát egy kis meglepetéssel is készülünk, az elemiseink egy mese előadást fognak ezen a műsoron bemutatni. A gálaműsor lejárta után pedig szintén itt a mi iskolánkban az udvaron található Téka Szorvány Kollégium ebédlőjében egy állófogadást fogunk szervezni. És hát a tegnapi nagy hír, amit itt most beharangozhatok, azt hiszem most már, mert teljesen nyilvános, úgy tudom, hogy a sajtóban is megjelent, hogy Magyarország kultuszminisztere is hozzánk látogat, úgyhogy az ő megnyitója fogja tulajdonképpen az egész eseménysorozatot elindítani szombaton.
2: Ha jól olvastam Facebookon talán, akkor évkönyvvel is készülnek a 10 év ünnepségére. Ezt mikor tekinthetik meg a közönség?
3: Az évkönyvet azt ennek a 10 évnek a munkásságára visszatekintve hozták létre a kollégáim. Már tavalyi év folyamán elkezdődött a vele való foglalkozás, és ez az egész nyarunkat is igénybe vette, ugyanis többen is írtunk ebbe az évkönyvbe a sikereinkről, az élményekről, az egyáltalán a számvetés munkái kerültek be ebbe az évkönyvbe, sok-sok fotóval, úgyhogy ennek a könyvnek most egyelőre bemutatót nem szervezünk, viszont megtekinthetik, és ajándékot is tervezünk belőle adni azoknak, akik részt vesznek a szombati eseményeken.
2: Ha most egy kicsit előre tekintünk, mit szeretnének, milyen legyen a Kemény Zsigmond Liceum újabb 10 év múlva, és milyen elérhetetlen vágyakat szeretnének megvalósítani?
3: Ó, ez nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy az, ami mindig a szemünk előtt lebeg, már elmondtam, de megismétlem. Egyrészt hűek kívánunk maradni a Kemény Zsigmondi hagyatéknak, és úgy gondoljuk, hogy a mezőség az nekünk óriási feladatunk. A mezőségi kultúrát átmenekíteni azon a hídon, ami ugye szimbolikusan az iskolánknak a küldetésében is metaforaként megjelenik. Úgy gondolom, hogy a mezőség és a mezőségi kultúrának a tovább örökítése, a menekítése és a megtartása az célunk lesz a további 10 évben is. Másrészt pedig azt hiszem, hogy az a modern infrastruktúra, amivel mi indultunk és amit kaptunk, az továbbra is kötelez bennünket. Tehát ha a világ olyan tempóban és olyan irányba fejlődik, amilyen már a jelenben is látható, ugye egyre technologizáltabbá válnak a tanulási folyamatok, akkor ez is célunk, hogy föl tudjunk zárkozni továbbra is ezekhez az irányvonalakhoz. Úgy gondolom, hogy a jövő, az elkövetkezendő 10 év is ugyanúgy arról fog szólni, hogy annak a tanulási szintnek az elérése lesz a fő célunk, amit eddig is szem előtt tartottunk. Nem csak mezőség szorványiskolája vagyunk, hanem Kolozs megye egyik jelentős tanintézménye is, azt hiszem, és mindig igyekszünk a közelünkben működő középiskolák szintjére föltornázni magunkat. Tehát úgy gondolom, hogy ezt csak is úgy lehet megtenni, hogyha megfelelő tanerő tanít itt a mi iskolánkba, hogyha megfelelően nyitottak vagyunk, és hogyha a diákjainkat nem csak fizikára, matematikára, biológiára tanítjuk, hanem a közösségi érzést is erősítjük bennük, hogy összetartozunk, hogy elég erősek vagyunk felzárkózni, hogy elég erősek vagyunk azon a pályán helyt állni, amit a modern, globalizálódó társadalom kínál számunkra.
1: Az elmúlt percekben Székely Melinda magyar tanárral beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Fontos európai csúcs kezdődik Magyarország szempontjából, egyik ilyen téma a migrációs megbeszélés, a másik pedig a következő 7 éves uniós költségvetési keret tárgyalása lesz, ugyanis sok-sok milliárd euróról lesz szó, így fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön. Az Európai Uniós tagországok állam, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács kétnaposra tervezett, csütörtökön kezdődő találkozójára érkezve, Magyar Péter hangsúlyozta, jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat, noha a Magyarország számára különösen fontos közös agrárpolitika és kohéziós politika kereteit nem vágta meg az Európai Unió tanácsának ír elnöksége, viszont jelentősen több az a hozzájárulás, amit elvárnának akár Magyarországtól, akár más kohéziós országtól, például Lengyelországtól. A miniszterelnök hangsúlyozta továbbá, hogy Magyarországnak fontosabb a tartalom, mint hogy gyors megállapodás szület, hiszen, mint kifejtette, az uniós hosszú távú pénzügyi keret a következő 7 évre határozza meg a magyar költségvetési helyzetet és a fejlesztési lehetőségeket, vízügyi beruházásokat, versenyképességi beruházásokat, fogalmazott Magyar Péter. Mint mondta, akkor tudjuk elfogadni az uniós költségvetést, ha minden megfelel a magyar érdekeknek. A szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 41. hetében beérkezett szennyvizek koronavírus koncentrációja országos szinten a múlt hetihez hasonlóan a mérsékelt tartományban van. Az örökítőanyag Debrecen-Budapest központi, Budapest-délpesti, Budapest-északpesti szennyvíztisztító telepek, Budapest agglomerációjába tartozó települések, Salgó-Tarján, Békéscsaba, Szeged, Szekszárd, Miskolc, Zalaegerszeg, Tatabánya, Pécs és Székesfehérvár mintájában volt kimutatható. A több hete pozitív eredményt mutató mintavételi helyek közül emelkedés Békéscsabán, Budapest agglomerációjába tartozó településeken, Debrecenben, Pécsen, Szegeden és Tatabányán volt tapasztalható. Az örökítőanyag koncentrációja Zalaegerszeg, Szolnok, Szeged, Békéscsaba, Debrecen, valamint Budapest északi, déli és központi déli régiójának mintájában és az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése várható a következő időszakban. A frontvonalhoz közeli régiók lakosainak téli túlélését segíti a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kelet-Ukrajnában. A több mint 20 ezer helyi lakost és menekültet segítő programot az ENSZ ukrajnai humanitárius alapja 2 millió 300 ezer dollárral támogatja. Dékány Bence, az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programok igazgatója elmondta, a programban 1260 háztartás kap fűtési célú készpénztámogatást, amiből tűzifát, szenet, brikettet vehet. Emellett 4950-en részesülnek téli túlélési segélycsomagban. Ez olyan eszközöket és felszereléseket tartalmaz, amelyek a hideg időjárás és az áramkimaradások idején is segítséget nyújtanak. Egyebek között hálózsákot, matracot, hőtakarót, takarót, mobiltelefontöltőt, termoszt és világításhoz használható eszközöket. A programnak része a közösségi szintű segítségnyújtás, 78 lakóközösség, illetve több ház kap közösség készpénztámogatást, amely összesen mintegy 13.650 embert érint. Az összegekből a közösségek energia, vízellátási vagy épületüzemeltetési szükségmegoldásokat alakíthatnak ki, vagy fejleszthetik azokat, írja az Ökumenikus Segélyszervezet.

0: 23,4%-a az 5 és 10 millió forint közötti ársávban mozgott, 10 millió forint felett a kínálat 12,6% volt. Az összes hirdetés 5 millió 460 ezer forintos kínálati átlagára elmaradt a tavaly szeptemberi 5 millió 560 ezer forintos átlagártól. Szeptemberben az elektromos autók voltak a legdrágábbak 11 millió 450 ezer forintos átlagárral. A hibridek 10 millió 450 ezer forintba kerültek, áruk egy év alatt 13,3%-kal csökkent. A KSH modellje szerint egy benzines autó minden évvel 6,9%-ot veszít az értékéből, a dízel és az elektromos 7,6%-ot, a hibrid 5,5%-ot.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken napos idő valószínű, gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor előfordulhat. Az északi szél az ország keleti felén megélénkül, délutára 13-18 fok valószínű térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: 450 éves a református egyházközség Cseréffalun. A jubileum alkalmából két napos programsorozatot szerveztek a borsodi településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezet történeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori jótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Mit jelent a gyülekezet számára az elmúlt 450 év, Gavruca nagyemese lelkipásztor?
2: A mi gyülekezetünk egy nagyon hagyománytisztelő gyülekezet. Nagyon sokan fontosnak tartották az elődök hitét, azt, amit alkottak. Visszatekinteni nagyon fontos alapokat jelent.
1: Mélységek és magasságok egyaránt voltak ebben a 450 évben?
2: Mint minden ember életében vannak mélységek, magasságok, akár történelmi mélységek, akár személyes történetekben. Igyekszünk ezt is egy picit megmutatni. Akár a címe az egész napnak, Cserében rejtett kincs, ezt fedi.
1: És honnan jött az ötlet, hogy most egy ilyen programsorozattal emlékezzenek erre a kerek évfordulóra?
2: Igazából nem is tudom.
1: Vagy a lelki pásztor kezdeményezte?
2: Adja magát, a 450 év az elég tekintélyes időszak. Persze nagyon sok gyülekezet büszkélkedhet ezzel. Volt egy terve korábban, már évekkel ezelőtt a gyülekezetnek, hogy emléket állítani a múltnak, és így ezzel a kerek évfordulóval kötöttük egybe ezt.
1: Vannak olyan mérföldkövek, amiket fontosnak tartana megemlíteni a gyülekezet életéből, történetéből?
2: Igen, hát nagyon fontos szerintem az, hogy itt Eger környékén megmaradt ez a gyülekezet. Volt olyan időszak, hogy hat ház volt lakott, és onnan növekedett vissza a lakosság, megőrizte a református öntudatát, református hitét, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos.
1: Mert hogy alapvetően egy katolikus vidéken vagyunk.
2: Igen, hát egzegri érsekség vonzás körzetében van Cseréffalu is. Aztán nagyon-nagyon fontos volt a gyülekezet életében a templomépítése. Az új templomépítése, amire azért volt szükség közel 130 évvel ezelőtt, mert akkora lett a gyülekezet, hogy nem volt elég a régi, véletlenül árpádkori templom.
1: A reformáció lendületébe bele tudott valahogyan kapaszkodni a gyülekezet, hiszen időben meglehetősen közel van, hogy a gyülekezet alapítása és a reformációnak az elindulása. Milyen erőt tudott meríteni ebből a közösség?
2: A szomszéd falu szülöttjei, Zsérci nevűek, ők hozták véletlenül a reformáció tanait, és attól kezdve töretlen tulajdonképpen a református jelenlét.
1: Hogyan emlékeznek erre a kerek évfordulóra? Milyen programokat szerveztek?
2: Azt fogalmaztam meg így az elmúlt napokban, hogy az elmúlt fél évben ez a gyülekezet annyi munkát végzett el, mint máskor 3 vagy 5 év alatt. Megújult a templom környezete, parkosítottunk, a gyülekezet önerőből térkövezte a templomkertet, és létrehoztunk egy kiállítást a templom karzatán, ami régió reformációjával és a gyülekezet reformációjával foglalkozik. Ez az, ami köré szerveződnek a programok is. Kiállítás megnyitó, ótemető tanúsvény vágya született meg, és tudtuk kivitelezni. Ez a régi református temető, ami még a régi templom fölött volt, ezt fokozatosan elhagyta a falu, vagyis hát a gyülekezet, közelebb tett a mostani templomhoz a temető is. Régi sírkövek vannak, régi történetek vannak, akár a sírkövekről is leolvashatóan. 5 helyet jelöltünk meg, ami érdekesebbnek tűnik, egy pici metszete igazából a korabeli falu képének.
1: De nem csak kiállítással és tanösvénnyel, hanem ahogy láttam, egyébként koncerttel és egy hálaadó istentisztelettel is emlékeznek az elmúlt 450 év örökségére. Mit üzen a múlt a jelen gyülekezete számára?
2: Igen, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak hátra tekintsünk, hanem a mát próbáljuk megragadni, a mában a mai lőgyülekezettel legyünk kapcsolatban, és ez nagyon-nagyon lejött abból, ahogyan hozzáállt a gyülekezet ehhez a programhoz. Több mint 50 ember, aki most már napok óta dolgozott azon, hogy ez az alkalom összejöjjön, illetve nagyon fontos, hogy erőt tudjunk meríteni a régiek helytállásából, a maiaknak a lelkesedéséből, és hogy ne gondoljuk azt, hogy ez a gyülekezet itt bezárja az ajtót, és 450 év, és milyen jó, hogy megünnepeljük, de legyen folytatás.
1: Nem önökkel kezdődött, és nem önökkel végződik?
2: Igen, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a gyülekezetnek van egy álma, vágya, bölcsöde létesítése, és a pár nappal ezelőtt kaptuk meg a választ arra, hogy meg tudjuk építeni ezt a bölcsödét, illetve hát létre tudjuk hozni, és ezt úgy érzem, hogy a Jóisten így ajándékként adta ide nekünk ezt a lehetőséget, ami előre mutat már. Kisgyerekes családok felé és a gyülekezet növekedése felé.
1: Milyenek a cserépfalui reformátusok, inkább ragaszkodnak a gyökerekhez, vagy sokkal inkább ezekbe kapaszkodva a jövőbe tekintenek, és mindig azt nézik, hogy hogyan lehet fejlődni és hogyan lehet változni?
2: Azt tudom mondani, hogy mind a két fajta hozzáállás jelen van a gyülekezetben, és szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk együtt, egymás mellett kezelni és értékelni ezeket a jellemvonásokat. Fontos az megőrzés, de fontos az, hogy ebből táplálkozva a korszerűen próbáljunk megkapcsolódni a ma emberéhez.
1: Ez a hétvégi eseménysorozat segít ebben?
2: Hát bízom benne, hogy igen, igyekszünk, a gyerekekre is gondoltunk, kézműves foglalkozással, játszó udvarral, kisgyerekes családokat is megszólítottuk. Reméljük, hogy ez erősíti a gyülekezethez való kapcsolódásukat.
1: A hűvös parókia épületből átsétáltunk a templomkertbe, ahol kirakodóvásár várja az érdeklődőket. Vannak itt sajtok, táskák, szörpök, és éppen egy olyan standnál állok, ahol tele van bögrékkel, fülbevalókkal és karkötőkkel. Jó napot kívánok! Ezek kézzel készült termékek?
3: Bertus Tünde vagyok. Igen, ezek mind kézműves termékek, kézzel készül, apránként, egyesével minden kis milliméterre.
1: Otthon?
3: Igen.
1: Ez hobbi vagy hivatás?
3: Tehát ez hobbi, mert mellette főállásom is van, de tehát igazából már kicsit a hobbitól jobban kinőtte magát.
1: Bögrékkel szemezek, ezek különféle színekben pompáznak egyébként itt az asztalon. Mi alapján dönti el, hogy milyen motívumok kerülnek a bögrére, és milyen technikával teszi rá mindezt?
3: Ez mindig úgy készül, hogy van ugye egy keresletkínálat, szezonális termékek is vannak, tehát nyilván karácsonykor a karácsonyos minták mennek, így tavasszal, nyáron ezek a virágosak, a gyerekeknek ezek a állatfigurás minták, ezek mindig mennek, és akkor hát ugye úgy válogatom a vásárokra is. Hát és akkor nyilván ugye, hogy amilyen alapszíni mondjuk a bögre, mondjuk egy sárgára, például ott egy napraforgós van, akkor ugye az élik hozzá ugye jobban.
1: Vannak kis kanalak a gyerekeknek, amit éppen említett, és a fülbevalók is egyébként, ha jól látom, többféle anyagból készülnek.
3: Polimer anyagból készül, polimer agyagból igazából, ez a hétköznapi néven az a süthető gyurma. Hát van többféle technikával, mert van, ami ugye a figura meg el van készítve kézzel, van, ami ugye le van lakkozva is, hogy ilyen fényes legyen, ezen ugye ilyen matrica-szerű minta is van, de igen, és akkor van gyöngyökkel díszíte, tehát többféle, tehát lehet válogatni, nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is, mert a felnőttek is nagyon szeretik ezeket a színes ékszereket.
1: Itt a gyülekezetben mennyire népszerűek ezek a termékek?
3: Hát szerintem mindenhol népszerű, mert nagyon keresik őket mindenhol, akárhol vagyok vásáron.
1: Egy cserépfalui, ugye?
3: Igen.
1: Mióta él itt a településen?
3: 23-4 éve.
1: Akkor jól ismeri a reformátusokat?
3: Mondjuk igen.
1: Honnan jött az ötlet, hogy ezzel kezdjen el foglalkozni? Gondolom nem azért vágott bele, mert unatkozott volna.
3: Nem. Ez onnan jött, hogy tehát ékszerügyileg én eléggé válogatós vagyok, és akkor sose találtam olyat, ami úgy nekem igazán tetszett volna, amit úgy magaménak éreztem volna, és akkor találkoztam ezzel a technikával, és akkor először magamnak készítettem csak, és akkor egyszer megkérdezték, hogy hú, de jó ékszered van, hol lehet ezt venni? És akkor úgy mondtam, hogy hát ezt én készítem, de hogyha ennyire tetszik, akkor ugye meg lehet vele próbálkozni, eladni is, és akkor hát először csak ugye kevés volt, meg csak az ékszerek, és akkor ahogy jött a kereslet, úgymond, tehát utána jöttek a dísztárgyak, az ajándéktárgyak, a kanalak, amiket így keresnek. És azért mondom, hogy már jobban kinőtte magát, mint egy egyszerű hobbi.
1: Itt pedig már karkötőket is látok, amik éppen most kerülnek ki. Gyakran jár egyébként egyházi rendezvényekre?
3: Itt most ugye először vagyok, mert igazából itt a környéken járok csak vásárokra.
1: Szeret itt a településen élni?
3: Én igen, nagyon.
1: Mit szeret Cserépfaluban?
3: Hát a nyugalmat, a csendet, hát én pesti vagyok eredetileg, úgyhogy nagy változás volt ahhoz képest.
1: Megszoktam már azóta? Volt ideje?
3: Persze.
1: 450 éves a református egyházközség Cserépfalun. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a borsodi településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezettörténeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori jótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Hamarosan folytatjuk az ünnepségen készült összeállításunkat. Maradj!

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a Cserépfalui Református Egyházközség fennállásának 450. évfordulójára. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei településen. A templom karzatán gyülekezettörténeti kiállítást rendeztek be az évfordulóra, és egy ötállomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori ótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Folytatjuk helyszíni összeállításunkat. A főút mellett a templom bejáratától nem messze egy tábla előtt állunk. Itt kezdődik a cserépfalui kőkultúra tanösvény. Kósik István főgondnok állít velem szemben. Milyen céllal kezdték el kialakítani ezt a tanösvényt?
2: Ugye Cserépfaluban már van egy úgynevezett ördögtorony tanösvényünk, ami a cserépfalu kulturális építészeti látnivalóit mutatja be, és ezt egész sokan járják. Amúgy is a tanösvények a mai turisztikai irányzatok közül eléggé felkapott. Bármár mondjuk az ország különböző tanösvények vannak, és arra gondoltam még, hogy egy másik tanösvény is létjogosultságot szerezhet itt Cserépfaluban, hiszen itt a Bükkalja, a bükkai települések a kőhazái. Itt a mészkőtől kezdve a Rioltufa kőig minden megtalálható, őseink ebből éltek, ezekből faragtak a házak alapjait, illetve hát sok mesterember kifaragta például a útmenti Jézus kereszteket is, Jézus szobrokat, és mivel a régi temetőben ezek a régi kőfaragók szép munkákat végeztek, és a 30 évente más-más divatirányzatok jöttek be, ezért úgy gondoltuk, hogy ezeket a szép köveket bemutatjuk a turistáknak, hiszen például ilyen hőségben is, mint mi most vagyunk, ott árnyas ligetben lehet végigmenni, és megcsodálni szép környezetben ezeket a régi, igen, szépen kifaragott síremlékeket, amik közül vannak híres emberek is, illetve vannak díszesen faragott síremlékek is, és ez egy jó kis kirándulás, egy félórás kikapcsolódás, aki faluba eljön csak egy hétvégére, ebbe az egy órában valószínűleg beférhet neki, hogyha esetleg olyan az idő, hogy nem tud menni messze a bükkbe, akkor ez esős időben is bejárható.
1: Ezeket a kőből faragott síremlékeket tehát az eredeti helyükön történelmi korhű állapotukban lehet megtekinteni?
2: Így van, ugye kialakítottuk az ösvényt, és akkor egy református kehely jellel jelözzük egyik ponttól másikig, hogy ne legyen eltévedni, és egyébként jobbról balra, balról jobbra is lehet menni, teljesen mindegy, hogy merről közelítjük meg, úgyhogy igazából nem lehet eltévedni rajta, mert mindig a következő kehely már mutatja, hogy hol van a következő állomás. Nagyon sok szép kő van, de 5 követ külön kiemeltünk, ami külön kis táblával is meg van jelölve.
1: Itt lehet is olvasni. Ádám István, Nikkel Adolf, Hullaház, zsidó sírkő és névtelen obeliszk.
2: Igen. Nikkel Adolf az Kóbor hercegnek volt a főerdésze, egy egész nagy monumentális. A Hullaháznak az a története, ugye, hogy a régi világban akkor még ugye oda vitték ki a elhunytakat, és ha olyan halál volt, akkor ott boncolták föl. A zsidó sírkő az azt jelenti, hogy egy máshogy faragott kő a itt élő zsidó őseiknek, hogy őket is megmutassuk, és sajnáljuk, hogy jártak, ugye, mert sajnos Cserépfaluból nem olyan élték túl a táborokat. A névtelen obelix pedig a leghatalmasabb, nagyon nagy kő, tehát csodálkozunk, hogy tudták az időben oda vinni, mert akkor még nem voltak ezek a modern szállítóeszközök.
1: Tulajdonképpen egy cél lehet az is, hogyha valaki elindul ezen a tanösvényen, akkor nem csak a reformátussághoz, de a helyi gyülekezethez és a helyi település értékeihez is egy kicsit közelebb kerül?
2: Természetesen, mivel Cserépfalu szinte 100%-ban református, a katolikusok csak a betelepült vegyes házasságok révén vannak, ezért bemutatjuk saját reformátusságunkat is, büszkék is vagyunk rá természetesen, meg hát ez tényleg egy úgy gondoljuk, hogy egy különleges kis kitalálmány, és amire úgy büszkék vagyunk, hogy ez is nekünk kötött eszünkbe.
1: Ön végig sétáltam erre a tanösvényen?
2: De természetesen, itt a prezsidentársakkal együtt jelöltük ki, ezt még ma reggel betonoztuk be, úgyhogy...
1: Egészen frissek még akkor a nyomok.
2: Így van.
1: Hogy tetszett egyébként, tehát nem alkotóként, hanem inkább résztvevőként végig sétálni ezen az ösvényen?
2: Igen, próbáltam abba is kibe, hogy ha én most egy turista vagyok, akkor ez nekem tetszene, és úgy döntöttem magam, hogy igen, tetszene nekem, akkor is persze kicsit elfogult vagyok.
1: Ha felfelé emeljük a tekintetünket, akkor láthatjuk a református templomnak a tornyát. A közelmúltban sok munka megvalósult itt a gyülekezetben, ami érintette nem csak a tornyot, hanem a templomnak az egész épületét. Melyek voltak ezek a munkálatok röviden?
2: az orgonát faig felújítottuk, aztán a belső térből leválasztottuk a padokat, mert a falhoz értek, és ugye már romlottak, és most körbejárhatók. A két templom két végét is leválasztottuk, egyik egy ilyen raktárszőség, a másikban viszont az fűthető, és tényleg amikor nagyon hideg van, akkor ezt a fűtött helyiségben vannak az istentiszteletek, és itt van egy kis melegítőkonyha, meg egy mosdó. 21. századnak megfelelő, en van most a templomunk kialakítva, és ide kerül be még most ez, ráadásul ez a kis kiállítóterem is. Amúgy is elég sok turista csoport megáll, sok csoportoknak bemutatom a templomot, hiszen 54 méter magas a megye első vagy második legnagyobb református temploma. Jó helyen is van, a buszok is meg tudnak állni, és szívesen mutatom be a turistáknak.
1: A templomtorony is megszépült, illetve a templom óra helyre lett állítva.
2: Bizonyos évekkel ezelőtt, már most nem tudom mikor, új órát kapott, és a régi, nagyon hagyományos, több száz éves óra, mert ez már még a régi templomban is benne volt, ami lebontódott a új templom építése előtt. Ez a régi szerkezet át lett alakítva, és egyik presbiter társam, aki nagyon jó gépészmérnök, nem is tudom hány óra, de rengeteget áldozott rá, hiszen belepte a por, a mocsok, és hát most meg lehet nézni, ez gyakorlatilag működőképes. Egy csodálatos, egy igazi mérnöki csodálat azt megnézni, akinek a gépészethez van fogalma, az bele fog szeretni ebbe a műbe.
1: Mit üzen most a 450 éves református gyülekezet, és mit üzen a kiállítás, mit üzen a templom, és mit üzen ez a tanösvény, amiről beszélgettünk, a helyiek és azok számára, akik ellátogatnak erre a településre?
2: Ez fő kérdés. Ez egy kicsit az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy az én korosztályom még az, aki még úgymond tudtunk tenni egész sokat ahhoz, hogy a legfontosabb, leglátványosabb épülete, a református templom szép legyen, de ez kevés, hanem hogy belakható legyen és belakjuk. Attól félek, hogy utánunk jövő generáció már nem lesz annyi, vagy nem lesz olyan rámenősek, vagy tehetségesek, mint mondhatom talán még az én korosztályom, meg még tőlem kicsit idősebbek, mert tényleg hát ez a sok fejlesztés, amit azért nagyon sok részét persze pályázati pénzekből valósítottunk meg, ez önmagáért beszél. És szeretnénk, hogyha ez a gyönyörű templom, ez továbbra is élő lenne, és nem esetleg más funkciót kapna.
1: Istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a cserépfalui református egyházközség fennállásának 450. évfordulójára. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen. A templom karzatán gyülekezettörténeti kiállítást rendeztek be az évfordulóra, és egy ötállomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori útemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: 450 éves a református egyházközség Cseréffalun. A jubileum alkalmából két napos programsorozatot szerveztek a borsodi településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezettörténeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori jótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Folytatjuk helyszíni összeállításunkat. Asztalos Józseffel, a Hernád kiadó szerkesztőjével beszélgetek itt a Cseréffalui Református templom tövében. A kiállítás kapcsán, ami a mai napon nyílik meg, és Cseréffalu gyülekezetének az elmúlt 450 évét foglalja össze. Mi volt az alapvető szempont, amikor neki kezdett ennek a munkának?
2: Amikor megkaptuk ezt a megbízást, illetve egy segítségkérés volt a tudománygyűjtemények igazgatója felé, és a múzeum felé, akkor egy csapat állt össze ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöjjön, hiszen azért gyakorlatunk volt már benne, rengeteg kiállítást készítettünk, installáltunk az elmúlt időben. Szívesen segítettünk, rengeteg anyagot kaptunk a nagytiszteletű asszonytól, és hát ebből kellett aztán mindig egyre jobban prioritásoknak megfelelően a 450 év történelmét a gyülekezetnek és a régió reformációjával kapcsolatos dolgoknak összehozni, és több helyszíni szemle és méregetés után megcsináltuk a látványtervet, amiben szerepel egy U-alakú gipszkartonfal a mostani trendeknek megfelelően, és hát a legújabb installációs elemeket alkalmaztuk ahhoz, hogy itt a templomnak, a Cseréffalui templomnak a karzatán ezt látványban is meg tudjuk valósítani. Nem volt egyszerű, rengeteg segítséget kaptunk, nem volt olyan, hogy valami mindig a helyére került volna, az utolsó percekig mindig voltak változtatások, de az Úr kegyelméből mégiscsak sikerült, úgyhogy mindenkit tudunk biztatni, hogy Cseréffalu felé jár, akkor tekintse meg ezt a kiállítást.
1: Mit láthat az, aki ellátogat erre a kiállításra? Hány darabból áll ez a tárlat, illetve alapvetően milyen grafikai technikával készül?
2: Hát ugye a bevált módszerek alapján és szakmai elvárásoknak megfelelően, ami a legnagyobb problémát okozta, ugye rengeteg képanyag volt. A képanyag az mind keretezett képekről van szó, ilyen 18x24-es, ami A4-es méret, vagy attól kisebbek voltak. A magának a kiállítási panelnek a mérete az pedig egy ilyen 5 méter széles és 2,75 magas, tehát a képeket is azért élvezhető formába és minőségi formába kellett oda beilleszteni, amihez most már azért a 21. században, ugye a digitális univerzum közepén vagy elején a mesterséges intelligencia segítségét is segítségül hívtuk. Ezáltal nagyon szép, gondolom én, hogy másoknak is tetsző és szakmailag is elfogadható kiállítás sikerült létrehozni.
1: Összhangban lehet valahogy hozni a 19. században épült templomot a modern technológiával?
2: Az összhang az abban látszik, hogy nem látszik gyakorlatilag, tehát megpróbáltuk ugyanazt a milliót és hangulatot kialakítani, de odafigyelve arra fajta hát informatív megjelenésre, ami egy nagyon gyors áttekintést ad a látogatóknak és hamar információhoz jut. Ezen kívül nyilván a vizuális kommunikáció is, ami nagyon lényeges szempont egy ilyen timeline vagy idővonalnak a megszerkesztéséhez, és úgy gondolom, hogy a kapott anyagból egészen jó kiállítást lehetett.
1: Mennyi munka van egy ilyen kiállítási anyag elkészítésével?
2: Hogy őszinte legyek, tehát ezt körülbelül még áprilisban kezdtük el tervezni, néhány részletét megvalósítani, és hát a dömping, vagyis a nagy, amikor már véglegesre csinálja az ember, abban benne van legalább egy a másfél hét, két hét.
1: Hogy látja, milyen kép rajzolódik ki a gyülekezetről és annak a 450 éves történetéről, amikor valaki végsétál ezen a tárlaton, mit hoz haza magával?
2: Hát igen, ez nagyon, hogy mondjam, nagyon aktuális most, hogy generációnként ez biztos, hogy változni fog, hogy mit fog befogadni belőle. Számomra az látszik, hogy, és ez elég sajnálatos is, hogy sok olyan kép van, amikor a templom például tele van. Tele van ünnepségeken, istentiszteleteken. Ez ma már tudjuk, hogy ez elég ritka alkalom, de előfordul. És lehet látni azt a fajta történelmi idősíkot, hogy honnan indultak, milyen körülmények voltak, és azt a fajta lelkiséget is, hogy hogyan élhették meg régen előleink, azt a biblikusságot, ugye rengeteg biblia van felajánlva és kirakva, vagy az anyakönyvekből vannak részletek, szinte az egész falunak az életére rá lehet látni.
1: Elégedett a munkával?
2: Hát én soha nem lehetek elégedett vele, ugye ezt mindig egyrészt a látogatók, és a történelem, hogyha ilyen nagy szavakat használhatok, de hát mindenben egyedül az Úré a dicsőség.
1: A régió reformációjáról tartott előadás dr. Balog Judit történész egyetemi tanár. Mi kellett ahhoz, hogy ma itt 450 év után élő református gyülekezet legyen, mert nem volt egyszerű, ahogy hallottuk.
3: Igen, elsősorban azt gondolom, amit a legelső reformátorok mondtak az uralkodó biztosainak, hogy az a hihetetlenül egyértelmű meggyőződése a környék reformátusainak, hogy őket a Szentlélek hívta el erre, hogy ők ezt így végigcsinálják. És azt gondolom, hogy talán ez volt a legfontosabb, ez a belső hitük, amit ők megkaptak, és amit meg tudtak erősíteni minden nehézség ellenére is, hiszen jöttek-mentek a törökök, a Habsburgok, úgyhogy ez nem volt könnyű, de hogyha ilyen külső körülményekre is rátérünk, akkor egyrészt láthatjuk, hogy a Bükkalja az olyan értelemben egy szerencsés geopolitikai helyzetben van, hogy hatott rá Debrecennek a teológiai hagyománya és a teológiai hatása, de ugyanakkor Pataknak a hatása is, és Kassának a hatása. Tehát egy ilyen nagyon izgalmas csomópontban van, és ekkor még hiába az egri püspökség közelsége, hogy éppen azt mondtam el, hogy a 16. századnak a 60-as éveiben, amikor éppen kibontakozik maga a reformáció, akkor a püspökség mellett egy sokkal nagyobb erő az egri végvárnak a katonasága, és ahogyan azt egyébként egész ország területén látjuk, tehát ez nem egyedi dolog, de itt nagyon szépen látható, hogy nem csak a végvári katonaság volt egyértelműen a reformáció pártján, ez gyönyörű történetek vannak, minden végvári katonaság nem csak a saját hitét védte, hanem a környék lakosságát is, a lelkészeket nagyon igyekeztek megvédeni, tehát egyrészt van egy ilyen, ez a 16.-17. századi végvári katonaság a túlnyomó többsége református volt, és ezek nagyon elkötelezettek voltak, amellett, hogy akár fegyverrel is megvédjék ennek a közösségnek a lakosságát, és emellett még például Egerben a parancsnokok, a főkapitányok is döntő többségében ekkor reformátusok voltak, ugye éppen soroltam, hogy a Mágócsi Gáspárral kezdődik ez a sor, de Rákóczi Zsigmonddal, a későbbi erdélyi fejedelemmel ér vége.
1: Mennyire tudott belekapaszkodni a gyülekezet a reformáció lendületébe? Éppen ez volt az, ami egyébként arra sarkalta őket, hogy alapítsanak egy egyházközséget?
3: Igen, én a Mohácsi csatát követő nagyon sok pusztulásban, amit állandóan átéltek, jött egy új, egy nagyon hiteles új. Ezek a prédikátorok, akik a környéken mászkálnak, ezek a prédikátorok, ezek valóban a klasszikus vándor prédikátorok. Én nagyon szeretem az ő példájukat. Egyáltalán nem törődtek azzal, hogy mi lesz az életükkel, bebörtönzik őket, akkor esetleg majd kiszabadítják. Tehát, hogy annyira átélték a kor emberei azt, hogy a reformátorok egy hitelességet, egy hiteles Krisztus követést közvetítenek, hogy ez nagyon sokat segít. Tehát, hogyha azt látjuk egy nehéz helyzetünkben, bármilyen nehéz helyzetünkben, hogy itt hiteles emberek vannak körülöttünk, akkor ez nagyon sok erőt ad, lelki erőt is. És én azt gondolom, hogy ez is, és aztán pedig utána itt egy nagyon, ez a Bükkalja egy nagyon szorgalmas nép lakja ezeket a falvakat, és ahogyan nem tudtak már annyi búzát termeszteni, mert ugye jöttek-mentek a katonák, ez nem az az állapot, hogy akkor problémamentesen átállnak a szőlőművelésre, és ezt egészen tökélyre fejlesztik. Tehát, hogy a saját találékonyságuk is, de a prédikátori hitelesség is támogatta őket abban.
1: Mit vihet tovább a gyülekezet ebből a gazdag múltból?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy az eleink azok nem csak egyszerűen úgy döntöttek, hogy ők pedig reformátusok lesznek, hanem egyrészt megküzdöttek érte, nehéz időkben is kitartottak benne, és én azt gondolom, hogy ha ezt így szemünk előtt tartjuk, akkor azokban a nehéz időszakokban, ami újra és újra ráköszönt az emberiségre, mindig tudunk erőt meríteni abból, amit ők példaként ránk hagytak.
1: Mai adásunkban Cserépfalura látogattunk, ahol istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a Cserépfalui Református Egyházközség fennállásának 450. évfordulójára. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek, a templom karzatán gyülekezet történeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori útemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Helyszíni összeállításunkat hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Lezárultak a tárgyalások, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, ezt jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. A külügyminiszter szeptember 18-án tette közzé, hogy a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra. Orbán Anita akkor azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. A mostani 2021-2028-as időszakban Magyarország számára több mint 92 milliárd forint áll rendelkezésre, tette hozzá a miniszter megjegyezve, a teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. Összesen 3 milliárd 700 millió forint előrehozott támogatást kaptak a sertéstartók, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, nehéz piaci helyzetben különösen fontos, hogy a magyar gazdák időben megkapják a szükséges támogatást. Október 7-én 3 milliárd 700 millió forint támogatási előleg érkezett a sertéságazat szereplőihez. Magyarországon most először nyílt lehetőség arra a tárcavezető szerint, hogy az állatjóléti programokban fél évre szóló támogatási előleget fizessenek. Ez segít a gazdáknak abban, hogy biztosabban tervezzék a mindennapi működésüket, és a nehezebb időszakokban is helyt tudjanak állni, fejtette ki Bóna Szabolcs. A miniszter felhívta a figyelmet arra, fontos, hogy az előleg folyósítása mellett a gazdálkodók az érintett negyedévekre vonatkozó támogatási kérelmeket is benyújtsák a szokásos határidőre. A magyarországi ingatlan piacon a harmadik negyedévben a magas árszint mellett lassult az értékesítés, szinte minden szegmensben nőtt az alkú és óvatosabbak lettek a hitelfelvevők is. A budapesti átlagos hitelösszeg 35 millió 900 ezerről 34 millió 400 ezer forintra csökkent, közölte a Dunahaus a friss ingatlan piaci barométere alapján. A Dunahaus becslése alapján jelezték, a harmadik negyedévben 26.754 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami 6%-kal kevesebb a második negyedévhez képest, az előző év azonos időszakához viszonyítva azonban 22%-os a lemaradás. Az éves visszaesés egy része bázis hatás, 2025. augusztusában és szeptemberében az Otthon Start program indulása kiugróan magas forgalmat hozott. Az év első 9 hónapjában 83.307 adásvétel zárult, 15%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A vevők között továbbra is az első lakásukat vásárlók a legnagyobb csoport, arányuk szeptemberben Budapesten és vidéken is 39%-ot tett ki, éves szinten a fővárosban nem változott, vidéken 1%-ponttal mérséklődött, írja Dunahaus. Az október 23-ai hosszú hétvégén Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza a legnépszerűbb úti cél, még a régiók versenyében Észak-Magyarország vezet a szállás.hu foglalási adatai alapján. Mint írják, a hosszú hétvégi foglalások 29%-a az észak-magyarországi régióba szól, ezt a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld követi. A városok élmezőnyébe Pécs, Szeged, Hajdúszoboszló, Harkány és Hévíz is bejutott. A foglalások 57%-a két éjszakás, a szállások között a hotelek dominálnak, a foglalások 30%-ával. A szállásfoglaló portál adatai szerint a foglalások 56%-a két főre szól, a vendégek egynegyede gyermekkel utazik. A vendégek 48%-a legfeljebb 70 ezer forintot fordít a szállásra, 38%-uk a 70 és 170 ezer forint közötti ajánlatokat választotta, írja a szállás.hu közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos idő valószínű, gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor előfordulhat. Az északi szél az ország keleti felén megélénkül, délutára 13-18 fok valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Karthágó együttes 1981-ben megjelent azonos című lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A zenekar első nagylemeze a Karthágó 1981-ben jelent meg, és néhány hónap alatt 178 ezer példányban fogyott el. A zenekar koncertjei lassan kinőtték a budapesti és vidéki klubokat, elkezdődtek a nagyszabású, egyre látványosabb, showval körített nagy koncertek és vidéki fellépések, turnék sorozata.

1981-ben a Karthágó nyitotta meg a budai ifjúsági parkot május 1-én, és erre a koncertre már 12 000 rajongó ment el. A zenekar ekkor alapozta meg az immár több mint 3 évtizede tartó sikeres pályafutását.

Az első albumot azután az évek során követte további két hasonlóan sikeres stúdióalbum, valamint egy koncertlemez, számtalan kislemez és rádiófelvétel, majd egy aranyalbum, egy Best of album és a Kartágó Él című dupla élő koncertalbum az 1997-es Nagy Budapest Sportcsarnok koncertről.

1983-ban az együttes a Requiem című dallal megnyerte az ausztriai Világban a Nemzetközi Táncdal Fesztivál nagydíját, ezt követően szerződést kötött az osztrák Oak Music Atteldek Company lemeztársasággal. Két nagy lemezük jelent meg angol nyelven a kiadóval Nyugat-Európában, amelyből az első a Requiem című, Ausztriában aranylemez lett.

Magyarországon, Ausztriában, az NSZK-ban, Kubában, valamennyi volt szocialista országban és az egykori Szovjetunióban komoly eseménynek, rendkívül látványosságnak és nagy sikernek számítottak. Összesen körülbelül 2500 koncertet adtak fennállásuk alatt.

0: Zászláv című műsorunkat hallották, melyben a Karthágó 1981-ben megjelent Karthágó című lemezzel ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Kultúra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen, a Gantz Ábrahám programban jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. Cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket, fogalmazott Kapitány István felidézve, szeptemberben mintegy 800 többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A miniszter úgy fogalmazott, most a teljes kis- és középvállalkozói kör következik, Budapesten és vidéken, a mikrovállalkozók vállalkozásoktól a középvállalatokig. Mint ismertette, két lépésben valósítják meg a programot, az első azoknak szól, akik már beadták a forgóeszköz hitelkérelmüket, számukra 30 milliárd forinttal bővítik a hitelkeretet. Az igényléseket a Magyar Fejlesztési Bank Pont Plusz irodákban lehet benyújtani, a pontos részletekről a Magyar Fejlesztési Bank weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők, hívta fel a figyelmet a miniszter. A 2026-2027-es tanévtől pályázhatnak ismét az Erasmus programokra a magyar egyetemisták, a kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez, közölte a külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita a bejegyzésében felidézte, kedden az Európai Unió tanácsa elfogadta az Európai Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt. Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint az új magyar kormány által hozott reformok eredményeket hoztak. A testület ekkor azt javasolta az Európai Unió tanácsának, hogy tegye lehetővé 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára. November 1-től újabb unió